0: Ez egy váratlan helyzet, hogy kinek, melyik művésztől mi tetszik, de persze célzottan is dolgozunk azon, hogy az valakit elérjen, akit mutatok a galériában. És igen, van egy állandó gyűjtőkör, és arról beszélek, hogy mostanában feltűntek újabb érdeklődők, ami egy nagy dolog. Tehát most 10 éves a galéria, és az utóbbi időszakban nyilván ez ismertebb is lett, tehát ismertebb is lett a galéria is, a művészek is, és így az utóbbi időben nagyobb gyakorisággal tűnnek fel új gyűjtők, mint a kezdeti időszakban. De szerintem egyáltalán nagyobb érdeklődés van talán a kortárs képzőművészet iránt jelen a szcénában, mint korábban.
1: És ez egyébként nagyon szerintem egybevág a nemzetközi trendekkel, mert hogy ugye a nemzetközi művészeti szintéren már az elmúlt évtizedben beszélhetünk arról, hogy a kortárs képzőművészet iránt egyre fokozódik az érdeklődés, és akár a múzeumok tevékenységéről, tehát az intézményi világról beszélünk, akár a műkereskedelemről beszélünk, és hát nyilván ezek a trendek, vagy ezek a folyamatok előbb-utóbb azért beszűrődnek Magyarországra is, szerencsére, és nyilván, hogy azok a Magyarországon élő gyűjtők, akik mozognak a világba, és látják, hogy külföldön milyen folyamatok érvényesülnek, azok ennek a hírét el is hozzák ide, és itt is próbálnak úgy működni, vagy úgy élni, mint ahogy látják, hogy máshol van, meg hát az érdeklődés is nyilván, hiszen a kortárs képzőművészet pontosan arról szól, amiben mi most élünk, és ez nagyon érdekes.
2: Engem még nagyon érdekelne az, hogy ebben az egész műkereskedelmi rendszerben, tehát hogy néz ki egy műtárgynak a körforgása, vagy hogy így honnan indul, hova jut el a végére, tehát amikor ugye megvásárolják mondjuk egy műgyűjtő, akkor utána bekerül tehát a magángyűjteménybe, de hogy utána hogy kerül például egy múzeumba ugyanez, tehát hogy mi ennek az útja.
3: És az akár idehozhatjuk ezt az ajándékozást is, amit igen, az előző szünetet említettem, ami szintén nagyon izgalmas szerintem, hogy ez hogyan működik.
0: Hát tulajdonképpen körforgás az nincs. De hát, hogy azt szeretném mondani, hogy számomra, tehát, hogy valahogy én realitásként azt látom, hogy a nagyon kortárs művészet az a galériából bekerül egy műgyűjteménybe, és pont, és boldogok vagyunk. Onnan, ha rögtön ki akar kerülni, az kicsit nehéz, mert a nagyon kortárs művészetnek viszonylag kicsi a másodlagos piaca. Azoknak a műtárgyaknak, amik ritkaság számban mennek most már, mert a 60-as, 70-es évek művészei és műtárgyai, azok természetesen ott már egy keresleti piac van, tehát azokat lehet aukcionálni, lehet másodlagos kereskedelemben eladni, de ez is egy bonyolult helyzet, és ezt így nehéz lenne elmondani. A kortárs művek, azokat Magyarországon így nehéz még szerintem újra értékesíteni, de majd azok is egy idő múlva már alkalmasak lesznek egy ilyen másodlagos piacra. Viszont a főművek a kortárs művészektől is keresettek lehetnek, és egy-egy ilyen múzeumi ajándékozás kapcsán csak nagyon fontos művek jöhetnek szóba, és ott viszont azt mondd el te, hogy milyen alapon működik.
1: Igen, tehát a műtárgyak útja az Magyarországon ugye úgy vezet, hogy a művész létrehozza a műtárgyat, az egy galériába vagy egy intézménybe kerül kiállításra, és akkor vagy a galéria ezt tovább értékesíti, vagy az intézmény megvásárolja, ha ott volt kiállítva, ha nem vásárolja meg, akkor az a mű is a galériába kerül, és ugye a gyűjtők onnan vásárolhatnak. És itt, amit a Margit mondott, itt véget ér sajnos egy kicsit a folyamat. Külföldön nem feltétlenül van így, nálunk így van, hogyha a gyűjtő szeretné a gyűjteményét átalakítani, mondjuk, vagy újra dimenzionálni, vagy bármi egyéb, akkor nagyon, nagyon nehezen tudja másodszor eladni a művet. Ugye a galéria az elsődleges értékesítési hely.
3: Ja, bocsánat, itt akkor azért felmerül ez a kérdés, hogyha befektetés célra vásárolunk kortárs képzőművészeti alkotást, akkor
1: igen, hogy is felmerül ez a kérdés, ebben az esetben elég hosszú távú befektetés kell gondolkodni.
0: Tehát nem
4: a... Jó döntéseket kell hozni, tehát...
3: Kell tudni a jövőbe látni.
0: Igen, és nem könnyen mobilizálható befektetésről beszélünk, mint mondjuk egy ingatlan, vagy nem tudom, egyéb dolgok esetében, igen.
1: De azért visszamenőleg már szerintem látszik az, hogy a második világháború után keletkezett képzőművészetnek már azért van egy komolyabb másodlagos piaca, tehát nyilván megvan a remény arra, hogy az a műkereskedelemnek, a magyar műkereskedelemnek ez az elmúlt 2,5 évtizedes fejlődése, ami a rendszerváltás óta volt, ez egyre gyorsabb, és hogy majd itt is kialakul a másodlagos piac, illetve a másik lehetőség az, hogy kitágul a piac, és nem csak a magyar gyűjtők és a magyar érdeklődők kezdenek érdeklődni a magyar képzőművészet iránt, hanem a nemzetközi piacon is értékesíthető lesz, ugye ez is egy nagy vágyálom, és igazából ehhez fontos az, amiről az előbb beszéltünk, igen, hogy nagy, nagyon komoly brandértékű a kánont író múzeumi gyűjteményekbe, nemzetközi múzeumi gyűjteményekbe bekerüljenek magyar művészek. És hát az ajándékozásra visszatérve, sokan gondolják azt, hogy jaj, nagy szó, mi az, hogy odaadni egy jó művet egy jó múzeumnak. Hát aki ezt mondja, az, hogy ez nem nagy szó, az nincsen pontosan tisztában azzal, hogy ez hogyan működik. Ugye a nagy múzeumok nagyon komoly brandet építettek maguknak az elmúlt évtizedekben, és ezt nagyon féltve őrzik, és nem fogadnak el csak olyan ajándékot, ami minden szempontból azt a minőséget hozza, illetve azt a illetve úgy passzol a gyűjteményükbe, ahogy a mindenkori aktuális kurátorok ezt a lehető legjobbnak tartják. Egyrészt nyilván védekeznek az ellen, hogy nagyon gazdag emberek nagyon drága ajándékokkal befolyásolni próbálják őket, ugye ez ellen,
3: az egész művészvilágot feltételezem.
1: Igen, ez ellen nagyon erősen védekeznek, az ellen is védekeznek, hogy művészek megpróbálják őket befolyásolni, ugye, hogy a jelfogultá tenni, és ezért nehezen fogadnak el ajándékot. Egyrészt abba a pozícióba kell kerülni, hogy az ember ajándékot tudjon felajánlani, tehát kapcsolatba kell kerülni azokkal a megfelelő kurátorokkal, akik erről döntenek.
2: Igen, ez engem annyira érdekel, ez hogy történik meg az első lépés, hogy ott, egy e-mail, vagy egy telefon, nem, vagy ez hogy?
1: Úgy, hogy meghívást kaptunk az Orosz és Kelet-Európai Akvizíciós Bizottságba, ahol 4 éve dolgozunk, és 4 éve folyamatos kapcsolatban vagyunk a Tét Modern kurátoraival. Az azt jelenti, hogy ők pontosan tudják, egyrészt ismerik a gyűjteményünket, pontosan tudják a tudásunkat, a felkészültségünket.
0: Ez úgy történt, hogy mivel a Katiék a nemzetközi szintéren is aktívak, tehát hogy ismerik őket jelentős külföldi nemzetközi galériák is, más gyűjtőket is ismernek, külföldi gyűjtőket is, és azokat már ismerték a tétes kurátorok, és ajánlották, és javasolták. Tehát ebbe a kuratóriumba ajánlat
1: Tehát egy információgyűjtés előzi meg minden tagnak a felvételét, és akkor ebbe beletartozik ez. Tehát nyilván itt az évek során való együtt dolgozás, mi se ajándékozással kezdtük először, megpróbáltuk megismerni azt, hogy ők mit szeretnének, az ő gyűjteményüket merre szeretnék építeni, milyen szempontjaik vannak, mit várnak, minek örülnek.

0: aztán, amikor már ott volt elfogadták a munkát, akkor ugye jött ez a feladat, hogy itt egy nagyméretű installációról volt szó, amit olyan megfelelő módon kellett becsomagolni, és instrukciókkal ellátni, hogy ami szét van szedve, az később összerakható
1: legyen. Külön ide utaztak előtte egy külön szállító csapat, aki megnézte, hogy ezt hogy lehet szállítani. És utána jöttek el ténylegesen becsomagolni és szállítani.
0: Egyébként a műgyűjtésnek az egyik nagyon fontos kérdése a raktározás. Ez már ugye nyilván igen. Nem az alapszinten, de rendkívül fontos kérdés.
2: Szerettem volna megkérdezni nálatok. Igen, hogy ti hol tartjátok a saját gyűjteményeteket?
0: Hát egy raktárban tartjuk a gyűjteményünket természetesen, hiszen jóval több műtárgy van benne, ugye ez mi esetünkben körülbelül 500 műtárgyról beszélünk. Ez nem a legnagyobb gyűjtemények egyik, ennél sokkal nagyobb magángyűjtemények vannak ma Magyarországon is. De az biztos, hogy megőrizni, fenntartani, tehát folyamatosan ugye a műtárgyak állagát óvni, és raktározni a műveket, ez egy nagyon nagy kihívás minden gyűjtő számára. Tehát ez tulajdonképpen majdnem mondhatom, hogy ott kezdődik a gyűjtő, amikor valaki már ezzel a témával is szembesül. Hogy hogyan őrizzem meg olyan műveket, ami mondjuk a 70-es években keletkezett, és már amikor ugye a gyűjtemény, mondjuk az én gyűjteményembe bekerült, már akkor sem volt egy fiatal munka, tehát, és nekem is ugye tovább kell őriznem, vagy én legalábbis mindig érzem ennek a felelősségét és a súlyát.
2: De akkor ezek gyakorlatilag nincsenek is kifüggesztve, úgyhogy láthatóak legyenek, hanem ezek szépen becsomagolva, raktárban vannak.
0: Ehhez már egy elég nagy múzeumi épület Aha. kellene, hogy ezt ki lehessen függeszteni. Hát mi mindig azt szoktuk mondani a férjemmel, hogy különböző utak vannak. Van, aki magának épít múzeumot. Mi azzal, hogy elkezdtünk múzeumoknak ajándékba adni műtárgyakat, mi ezzel az intézményi gyűjteményeket építjük, amiket így módon a magunkénak érzünk. Ez egy másik út, de van az az út is, amikor egy gyűjtő a saját gyűjteményének múzeumot épít, vagy múzeumi épületet szerez, ez is egy járható út, vagy ez is egy nagyon jó dolog.
2: De például kiállításokat szoktatok szervezni a saját gyűjteményből?
1: Nem. Meghívják a gyűjteményeket, tehát a magángyűjteményeket gyakran meghívják különböző helyszínekre bemutatkozni. Mm-hmm. A túlzás, hogy gyakran, de ez többször előfordult.
0: Hát
2: a szállítás.
0: Én azt mondanám, hogy rendszeresen kölcsönzünk a gyűjteményekből műveket kiállításokra. Most például jövő héten nyílik a Ludwig Múzeumban Szűcs Attila kiállítása, ott is lesz a gyűjteményünkből néhány darab, mint ahogy sok más magyar magángyűjteményből, tehát ott például nagyon sok művet lehet majd látni. A mi gyűjteményünkből kétszer volt kisebb kiállítás, de ilyen átfogó nagy bemutatkozó kiállítás nem volt. Nyilván nekünk nincsen arra helyünk, felületünk, hogy ezt a gyűjteményt bemutassuk. Amennyiben egy intézménytől kapunk erre meghívást, akkor ennek, ha lehet, akkor eleget teszünk. De nem ez az elsődleges célunk.
3: De hogy a hazai kortárs képzőművészeti világ az úgy működik, hogy akik ebben dolgoznak, akár ti, vagyis hát igen, tehát hogy egy galéria mondjuk teljesen tisztában van azzal, hogy mi az az 500 műtárgy, ami nálatok van, vagy van erre egy katalógus, ami elérhető, vagy...
1: Nekem semmi közöm nincs ahhoz, hogy mi van a Katinál.
3: Nem, tehát, nem, csak arra mondom, hogy mondhatom, meghívnak néha, vagy kérnek tőletek kölcsön néha műtárgyat egy kiállításra, és akkor engem az érdekelne, hogy ők honnan tudják, hogy egyáltalán nektek mit
0: a művészek tudják. Ja, a művészek tudják, hogy hol vannak az ő műveik, és nyilván a kiállításokra mindig művészeket szólítanak meg, illetve hát nyilván a szakmai körökben azért vannak olyan szakemberek, akik bizonyos gyűjteményeknek, gyűjteményünknek például bizonyos egységeit ismerik. Uh-huh. Például amikor műcsarnokban még annak idején a Páldi Lívia rendezett a Balázs Béla stúdió történetéből egy nagy összefoglaló kiállítást, akkor mondjuk ő tudta, hogy vannak nálunk olyan művek, amik érdekesek lehetnek, ő eljött hozzánk, és akkor egy napot eltöltött a gyűjteménynek az átnézésével, és ki is választott, nem tudom, 20 művet.

0: amit kölcsönkért erre a kiállításra. Tehát ez általában így történik. Vannak olyan gyűjtemények, amelyek nagy magyar magángyűjtemények, amelyekről sok katalógus jelent meg, és amik nagyon hozzáférhetők, ilyenek a Vas László gyűjteménye, az Irokész gyűjtemény, vagy az Antal Péter gyűjteménye, ugye ezek nagyon híres, nagy, jelentős gyűjtemények. Mi erre még nem fordítottunk elég időt és munkát, mert mással voltunk elfoglalva, és ahogy mondtam, egy kicsit más úton járunk, de majd ennek is eljön egyszer az ideje.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, közben letelt a műsoridőnk, úgyhogy akkor nagyon örülünk, hogy velünk voltatok.
2: Köszönjük szépen!

0: ez után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akaró.
0: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
5: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
0: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: Miles esuta.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. Keltakarót hallgatjátok. És folytatjuk. Bohumil Hrabal Sörgyeri kapricsóját. Figyelem! Előfordulhatnak csúnya szavak. Kérjük, hogy fiatalkorú hallgatók csak felnőtt felügyelete mellett

0: Francin letette a neonfésűt, a kis kofferben lévő szerkezeteket betakarta a kis plüsttakaróval, a bácsi ordítása felé nézett és azt mondta. Ezek a fulgurációs áramok mindjárt elsőre erőt öntöttek belém. Ezzel feltette a koffert a szekrény tetejére, aztán megrántottam a fogantyút, erre felszaladt a roletta, a porcelán fogantyú a fogamnak koccant. A gyümölcsösen át láttam a sárgás szürke malátázót. Egy munkás, egy aszaló ment fel a lépcsőn az első emeletre, hasas lámpával a kezében, aztán eltűnt. Aztán egy emelettel feljebb megint előbukkant a lámpa. Megint eltűnt és előbukkant. Lépcsőfokonként emelkedett. Mintha magától járná az esti serfőzdét egy lépcsőn mászó magányos lámpa. Aztán eltűnt a lámpa, de újra felbukkant, és ablakról ablakra haladt azon a kis fedett átjárón, amely a malátázót kötötte össze a főzőházzal. De ki járt ott csak úgy át a botában? Kivitott lámpát csak azért, hogy olyan legyen, mintha a lámpa magától menne fölfelé a malátázóban meg a főzőházban. Álltam az ablaknál, és mint egy vadász, úgy vártam a dámvadat, melynek ki kellett jönnie elém az írtásra. És sejtésemre megremegtem. Most a lámpa egészen a hűtőkádaknál jelent meg, márpedig ott ilyenkor nem jár senki. Ott, ahol akkora medence áll, mint egy jéghoki pálya, az a tartály, amelyben egy egész főzett sör hűl, fickó sör. És most ott megy a lámpa, az a lámpa, mely mintha tudná, hogy nézem, az a csakis én miattam odavitt lámpa. A hűtőház 10 nagy 4 méteres ablaka ki van takarva résnyire nyitott zsalugátterekkel, mint az ablaktáblák Olaszországban meg Spanyolországban. A lámpa meg csak megy. Megy! Időnként megszakítja az a 100 meg 100 zsalugáter lét. Egy égő lámpa csíkokra szabdalt mozgása. Most megállt. Láttam, hogy kinyílt a zsalugáteres ablak. Valaki a lámpával kiment a jéghombár tetejére, amely alatt egy 4 emelet magas jéghegy van. 1200 fuvar befagyott folyó, 26 fuvar jégfedél, amit fuvaronként szór felülről a jéghombárba egy vödrös lift. Egy jéghombár, melyet felül fél méteres homok és folyami kavics réteg véd. Tavasztól őszig kövi rózsa nyílik rajta, 100 000-nyi kövi rózsa zöld mohapárnák között. És most egy hasas lámpa állott, amelyet a sörgyári munkások közül vitt oda valaki, egy maláta asszaló. Kinyitottam az ablakot. Kellemes férfi hangot hallottam fentről, mintha az az égő lámpa énekelne. A szerelemnek vége van, picike volt, piciám, aranyos szép kis cicám már elszaladt, híre hamva sem maradt, eltűnt a nimburki mély víz alatt. A kamrából felharsant Francin kiáltása. Az Istenért, Jóska, hagyd abba! Lassan kimentem a szobából. Nem is néztem meg, hogyan huny ki az elektromos áram, mint az a szerelem, amely a vízbe veszett. Francin már lámpát gyújtott, kimentem a folyosóra, ott ült Francin a sámlin, kezét a mellére szorítva igyekezett lelkére beszélni a bácsinak, hogy mindent hagyjon már abba, és ha már egyszer itt van, akkor olvasson, járjon templomba, moziba, de legyen a házban csend és nyugalom. Francin fel akart állni, de valahogy nem ment. Még egyszer megpróbálta, de össze volt nőve a székkel. A számhoz kaptam ilyettembe, mert tudtam, hogy Francin beleült a Schuster csirizes dobozba. Pepin le volt törve. Úgy szerette volna megjavítani az öccse összes cipőit. Annyit mesélt erről, mert jobban szerette az öccsét mindenél, amit csak valaha is szeretett ezen a világon. Francin minden erejét összeszedve fel akart kelni, de nem tudott elszakadni a széktől. Lehajolt és elvágódott. Ott feküdt a padlón, és vele együtt a szék is. Megijedtem. Megpróbáltam elrántani róla Francin, de a cipészurok, miszerint csiríz, úgy odaragasztotta, hogy olyan volt, mint egy ledöntött ülő Krisztus szobor. Pepin bácsi a vállánál fogva húzta Francit. Megpróbáltam Francin mögé feküdni, és az ellenkező irányból húzni a széket, de úgy látszott, hogy előbb szakítjuk szét a férjünket, respektíve öcsénket, mintsem kihúzhatnánk a slamasztikából. Felkeltem, és a hajam felemelt valamit. kézbe vettem a hajamat, bevontottam az ölembe, és láttam, hogy ez meg a másik cipészszurkos, azaz csirizes dobozba ragadt bele. Fogtam egy ollót, és levágtam a dobozt a hajam végével együtt, mint a szicíliai aranybulla, úgy hevert most ott a doboz a hajam pórázára kötve. Francin, látva, mi történt a hajammal, felágaskodott, mint a ló, és a hasadó szövet gyönyörű hangja horgant végig a kamrán. Francin kiperdült, és megint ott állt egészséges és vad, szikrázó haraggal szemében. Egymás után vette kezébe a kaptafákat, tégelyeket, faszeges dobozokat. A Pepin bácsi meg, azt hittem, erre a látványra minimum a szíve szakad meg, de Pepin lelkesen adogatott az öccse kezébe minden éghetőt, Francin pedig egyre növekvő megkönnyebbüléssel szólt be mindent a Sparheldba. A Schuster csiriz olyan vadul kapott lángra, hogy felemelgette a karikákat. A csövek pedig egész a kéményig szürcsölték fel a lángot, a csaknem 2 méteres lángot, mely oly hosszú, mint a hajam. Pepin bácsi legszívesebben a csíráztató szérű mögött üldögélt. Az egyik oldalról a gyümölcsöstől takarva, a másikról a kéménytől. A kéménynél különböző nagyságú tölgyfadongák leledzettek. Abból készültek a hordók a kádárműhelyben. A szükségletnek megfelelően negyed hektósok, továbbá fél hektósok, hektósok és 2 hektósok, avagy duplások. Valamint nagy, 50 hektoliteres és 100 hektoliteres hordók, amilyenekben egész főzett sörök voltak letéve az erjesztő kamrákban meg a pincékben. Azok a hordók, amelyekben ért a sör közönséges sörnek vagy ászoksörnek. Pepin bácsi, ha már egyszer nem cipészkedhetett, talált itt magának egy fütyköst, és azzal járta a csiráztatókat. Parád és marsokat, szuronyrohamokat gyakorolt. Francin kérte, tartsam szemmel a bácsit, hogy ne ordítozzon annyit.
1: Jó, hogy jön, sógorasszony,
0: mondta Pepin.
1: A Francin az egy cihopata, egy idegbajos, Batista úr könyvecskéje szerint langyos vízzel kéne mosnia a nemi szervét, vagy jó levegőn tartózkodnia. De ha már itt van, akkor iskolázás lesz, avagy schulbildung, mert én nekem csupa jelesen volt kitüntetéseim, nem mindannak a hülye hanáknak, aki a szemlén kilépett, és azt mondja a von Wucherer ezredesnek: gazduram, kend itt marad a rexum linksumjaival, én meg megyek haza, én katona nem leszek. Az ezredes meg ráordított a sarzsira: miféle kolerát tartanak itten?
0: A Pepinkét.
1: Egy szart. Engem mindenki elé példaképű állítottak, és talán ismert engem a Wucherer ezredes? Hát emlékezhet több ezer fickóra? Egyszer a lányokhoz ment, 2 hülye baka megállította a kocsit, hogy beleüljenek. Hát látják, hogy a von Wucherer terpeszkedik benne, a bakák szalutáltak. Azt mondja szeliden a von Wucherer: hát hová, hová, kis katonák? Azok meg szabadságolásra. Mondja a von Wucherer: ha valaki szabadságolásra megy, ahol urlaubzeny kell, hát hol van? A bakák a zsebükbe kezdtek kotorászni, a von Wucherer meg megkérdezi az egyiktől: hogy hívják? Simsa, azt mondja. Kérdi a von Wucherer a másiktól: hát magát hogy hívják? Rzsimsa, mondja a másik. Akkor az a baka, aki azt mondta, Simsának hívják, futásnak eredt a földeken át erre a von Wucherer vezényet, hogy Simsa zofort idehozni a Simsát. Csak hogy a Simsa elszaladt a Simsával. A von Wucherer ezredes megfordult a kocsival, és hajtotta visszafele a csődört a kaszárnyába, és kérdezte mindjárt, melyik szakaszban van a Simsa meg a Simsa. A lajstromokban nem volt se Simsa, se Simsa. Akkor a von Wucherer ezredes, aki azt mondta, hogy az ő emlékező tehetsége olyan, mint a fényképezőgép, sorakozót csinált a kaszárnyába, és végigjárta a katonákat, mindegyiknek az álla alá nyúlt, és közelről a szemébe nézett, mintha meg akarná puszíni. 2 napig csinálta, de nem ismerte fő se azt, amíg Simsának mondta magát, se azt, amíg Simsának. Hát hogy emlékezhetne egy ilyen ezredes a Pepinkére?
0: Sst! Délután ülésezik az igazgató tanács.
1: Amá igaz, de most megtanítom rá, hány alkatrésze van a stucninak.
0: Fogta a bácsi a fütyköst, amellyel gyakorolt, óvatosan és szakértő módjára vette kézbe, mint a igazi katonai puska volna. Mutogatott, és sorban megnevezte rajta az összes alkatrészeket.
1: Szóval ez itt egy kolbensú, avagy tusaborító, és ez meg egy úgynevezett mündung, miszerint torkolat.
0: Vidék.
1: Szart! Mit jár a szája, mint a kacsa feneke? A torkolat vidék az egy delta, ez meg egy mündung, avagy torkolat. Na, hát ha ezt a brrcul zupásnak mondta volna, hát az úgy behúz magának, hogy belesárgul.
0: A gyümölcsösen túlról hallatszott, amint dühösen bevágják az iroda ablakát, a könyvelésből fehéringben kirohant Francin. Láttam, hogy fut a magas fűben, hogy kerüli ki a faágakat. Szép látvány volt a rohanó férfi, amint nyújtott lábbal ugrál át az akadályokon, a másik lábát csak nem vízszintesen tartva érinti a füvet, és hol az egyik, hol a másik lábával ismétli ezt az egészen gyönyörű fűcsomócskák fölött átúszó mozgást. Hogy odaért hozzánk, láttam, hogy ujjai közt egy hármas számú redisztollat szorongat. Mit műveltek már megint ti ulánusok? Háborúsdit játszunk, feleltem. Játszatok, amit akartok, csak csöndben! A könyvelő kisasszony kirocsolt egy egész üveg tintát! Kiabált halkan Francin. Szóval, hol játszunk? Ahol akartok, pászatok föl, mit tudom én, a kéménybe, csak ne lehessen hallani a hangotokat. Az egész újságon végigöntötte a tintát. Kiabált Francin, fehér ingúja gumival volt összefogva a könyökén. Most visszafordult, de már nem futott, gázolt a magas fűben. Néztem utána, hátrafordult, belepuszítam a tenyerembe, és mint egy pihét, utána fújtam a csókot.
1: A kéményre?
0: Csodálkozott Pepin. A kéményre? Feleltem. Francin eltűnt az ágak mögött. Fehér inge most bement az irodába.
1: Hát akkor direkción!
0: Kiáltott Pepin bácsi, s felhágott az első kampóra, majd meggondolta magát, leugrott és azt mondta.
1: Csak ön után!
0: És az, amiről első serfőzdei napom óta álmodozom, hogy legyen erőm fölmászni a sörgyár kéményére, az ott merett és emelkedett előttem. Lehajtottam a fejem, és megfogtam az első kampót. A perspektíva az égbe enyészett fölöttem az egyre kisebbedő és kisebbedő kampók mentén. A 60 méteres torony a rövidülésben egy felfelé szegezett, súlyos ágyúra hasonlított. Ami engem csábított, az a lobogó zöld trikó volt, amelyet a villámhárítóra kötött valaki, és míg odalent enyhe szellő fújdogált, a zöld trikó harsogva lobogott, és a nyitott ablakig hallottam, hogy a zöld trikó egy dörgő vaslemez hangját hallatja. És megragadtam az első kampót, az egyik kezemet szabaddá téve, kibontottam a hajamat összefogó zöld masnit, és húzózkodtam gyorsan fölfele. A lábaim, mint két összekapcsolt tengely, egy ritmusba lendültek, a kémény közepén éreztem meg az áramló levegő első ellenállását. A hajam, mint a vitorla dagadt, szinte elében vágott. Hirtelen teljes egészemben az én kibomlott hajamban találtam magam, mint a zene terjedt szét körülöttem. Többször ráterült a kampóra. Vigyáznom kellett, és lassabban dolgoznom a lábaimmal, mert belegázoltam a saját hajamba. Ha itt volna Bogya, az tartaná a hajamat. Angyallá változna, és röpködve vigyázna, nehogy a drótok meg rácsok közé kerüljön a hajam. Egy kicsit a biciklizésre hasonlított ez az én kéménymászásom. Vártam egy pillanatig, a szél mintha elhatározta volna, hogy most kiélvezi a hajamat. Felemelte, és úgy átlendítette rajtam, hogy úgy éreztem, hajamnál fogva lógok néhány kampóval feljebb odacsomózva. Aztán hirtelen elült a szél, a hajam szétbomlott, és lassan, mint a toronyóra kilazult aranymutatói, ereszkedett lefelé, mintha a fejemből széttárta, és most lassan összezárta volna a farkát egy aranypáva. Kaptam az alkalmon, és gyorsan húzózkodtam fölfelé. A lábam mozgását a kezem munkájához hangoltam, míg a kémény fetkövére nem tettem a tenyeremet. Egy pillanatig liegtem, mint a versenyúszó, ha leúszta a távot a medencében. Aztán, mintha vízből másznék ki, két kézzel fölhúzózkodtam, átvetettem lábamat a fetkövön, elkaptam a villámhárítót, és lassan, mint a szirupból húznám ki, felhúztam a másik lábamat. Összefogtam hátam mögött a hajamat, leültem, és a térdemre tettem a hajam. Hirtelen föltámadt a szél, és a hajam kisiklott a kezem közül. Ugyanúgy lobogott az az én aranyhajam, mint tavaly az első tavaszi nap előtt. Lengett, lobogott, mint a moszat a sekély és sebes patakban. Félkézzel a villámhárítót fogtam, és úgy éreztem, én vagyok a vadászat istennője, Diana a dárdával. Elragadtatásomban lángolt az arcom, és éreztem, hogy ha semmi más nem csináltam volna ebben a városban, mint hogy felmásztam a kéményre. Nem volna az sok, de évekre elég lenne, talán egész életemre. Előrehajoltam, és láttam, milyen kicsiny a Pepin bácsi ott lent a mélyben. Fejből és két kézből álló angyalka csupán. Elcsodálkoztam, mert addig azt hittem, hogy a Pepin bácsinak sűrű göndör haja van, de most láttam, hogy egy pilises fej jön hozzám felfelé, ritkás hajkoszorúval. Most a fej egészen a fetkőre feküdt, kiúzta maga alól a másik kezét,

0: szépasszony maga, ha ezt hallaná a tonzerkapitány, odarittyentene a kardjával és ráordítana, apróra baszom a csúcsáját!
1: Pepinke! Egészítettem ki, lábat áztatva a légkútban.
0: Menj, dörgös mennykő, miért baszná nekem apróra a csúcsámat? Engem szeretett, a kardját hordtam utána.
1: Pepin bácsi fölém hajolt, és fenyegető volt az arca, mint a kővízköpője a templom tetején. Mi haszna van belőle? Legyintettem. Hát nem gyönyörű ez, Józsin bácsi? Legeltettem a szemem a dombok és kiserdők szegélyezte lankás vidéken. Néztem a városkát, és észrevettem, hogy a városunkba csak vízen át lehet bejutni. Hogy tulajdonképpen szigeten épült város. Fölötte a folyó, mely körbe kerülte, ketté ágazott. A várfalak alatt két patak folyt. A város alatt egyesültek újra folyóvá. Hogy a városból kivezető minden utcának tulajdonképpen két hídja van. Két bűrűje. A folyón át viszont fehér kőhíd vezet. Emberek álltak rajta a korlátnak támaszkodva, és nézték a sörgyári kéményt, engem meg Pepin bácsit, a levegőben suhogó hajamat. Úgy villogott és tündöklött a napfényben, mint a pápai zászló, miközben odanett szélcsend volt. A folyón túl templom emelkedett. Arcommal egymagasságban volt az óra aranyszámlapja. A templom körül pedig koncentrált körökben vonultak az utcák és közök és épületek és parasztházak. Úgy öltötte ki minden ablak a petúniáit, szegfűit és vörös muskátliait, mint reggel a dunyhát. Az egész várost várfalak csipkéje szegélyezte. Olyan volt felülről, mint egy félbevágott kaledón. A fehér hídra felrobogott egy tűzoltó fecskendő. Csillogott a tűzoltók sisakja. A trombitás aranytrombitát tartott a kezében, és fújta, hogy tűz van, és minden tűzoltón fehér meg rozs színű egyenruha volt. A piros fecskendő átdübörgött a hídon, mint egy orkesztrion. A tűzoltók a kampókba kapaszkodva álltak a csengőbongó tűzoltóoltáron, mely most besiklott a házak meg a kertek mögé. Józsin bácsi, igaz, hogy kecskét legeltettél a fronton? Kérdeztem.
0: Ki mondta?
1: Bődült fel Pepin bácsi. Leült a fetkőre, aztán hanyat feküdt, kezét a feje alá téve. A Melihár trafikos, feleltem.
0: Hát ott lehet a háborúban egy rokkant trafikos?
1: Azt mondják, hogy Melihár a háború alatt százados volt. Hogy azt mondta tegnap a Melihár százados, csak kerüljön hozzá egzecíroztatásra a Pepin, ha ne adj Isten, kitör a háború. Meséltem, megfogtam a villámhárítót, és néztem lefelé a sörgyárra. Megint csodálkoztam rajta, hogy a sörgyár kívül van a városon. Hogy fal veszi körül, akár csak a várost a túloldalon. De a fal mentén magas jávor és kő is fák sora húzódik, és ugyancsak négyzetet alkot. Csodálkoztam, hogy olyan ez a sörgyár, mint egy kolostor, vagy valami erőd, börtön. Hogy nem csak szöges drót koronáz minden falat, hanem zöld palack cserepekkel van beszórva mind a négy falnak és minden oszlopnak a tetején a beton. És úgy csillognak felülről, mint az ametiszt meg az amaránt.
0: Hogy láthatott volna, még ha legeltettem is volna a kecskét?
1: Szólt a bácsi. Feküdt tovább és bámulta az eget, felhúzott egyik lábán átvetett másik lábbal. Szabad lábfejével rugózott a levegőben. Távcsővel, feleltem.
0: Talán kölcsön adja a császár a távcsövét egy trafikosnak?
1: Melihárnak, mint századosnak volt távcsöve, kettő is, mondtam, és láttam, hogy annyi az ember a hídon, mint a fecskék indulás előtt. És valaki távcsővel néz róla engem. Belemosolyogtam abba a távcsőbe. A mélységből szél támadt, és a hajam lassan szétterült, mint a structól legyező. Láttam, hogy zárulnak össze szemem előtt hajam áramlatai. Olyan dicsfény övezte egész ülő alakomat, mint az oszlopos, hétfájdalmas szűzmárját a főtéri testis oszlopon.
0: Na és ha kitörne a háború, és a Melihárhoz kerülnék, mi volna akkor?
1: Kérdezett most Pepin, és úgy láttam, egyre növekvő fáradtsággal küszködik. Azt mondta, hogy ha megint kitörne a háború, az egzecírozáson így csinálna az ujjával né, és elkiáltaná magát. Pepin cumír! És te repülnél hozzá kilógó nyelvvel, és alázatosan köszöntenéd, és féltérdre ereszkednél előtte. Meséltem, és odanéztem.

0: néztem, hát a Pepin bácsi aludt. Úgy elaludt, mintha fejbe kulintották volna. Ott feküdt a kémény fetkövén, és a kéménynek kilengése volt. Csak most vettem észre Pepin bácsi fekvő szobrán, hogy mindketten jócskán ingunk, mintha valami ágrakasztott ingán ülnénk. A feszület felől száguldottak a tűzoltók. Olyanok voltak felülről a lovak, mintha megbokrosodtak volna. A hátsó lábukat bedugták a hámba, a melső lábaik meg közvetlenül a fejükből pattantak ki, úgy, ahogy a csiga löködi ki a szarvát. Csillogott, villogott az egész tűzoltó berkli, mint egy gyermekjáték. És minden percben alkatrészeire való széteséssel és levegőbe repüléssel fenyegetett, mint az a katonai autó az Asztalos utcában, amelyben felrobbantak a gránátok. És ott állt a parancsnoki poszton a tűzoltók parancsnoka, de Giorgi úr, a sörgyár elnökségi tagja, akinek a kéményén ültem, a kéményseprőmester és tűzoltó parancsnok. Lakás helyett tűzoltó múzeuma volt. Ha bárhol bármi leégett, de Giorgi úr azt lefényképezte, de ellátta magát a tűz előtti állapotot megörökítő fényképpel is. Lakása minden falán mindig két fénykép szerepelt így. Marha a tűzvész előtt és marha a tűzvész után. Ebb a tűzvész előtt és ebb a tűzvész után. Hímnemű felnőtt egyén a tűzvész előtt és tűzvész után. Csűr a tűzvész előtt és tűzvész után. Minden tárgyat, minden állatot, minden szemét, aki csak leégett vagy megpörkölődött, mindent lefotografált de Giorgi úr, és minden bizonnyal azért jön csak a sörgyárba, mert ha letalálnék zuhanni, lefényképezni a sörgyár gondnokné asszonyt lezuhanás előtt és lezuhanás után. És most a tűzoltó orkesztrion bekanyarodott a sörgyár kapuján, a fecskendő kerék nyikorogva eltűnt az iroda mögött. Már azt hittem, a tűzoltók lovastul felfordultak, de most diadalmasan előrobogtak és trombitáltak, és a tűzoltó fecskendő beállt szorosan a kémény alá. Azt hittem, hogy most mindjárt nekiláttak fecskendezni, olyan magasra, mint a kémény, és de Giorgi úr felkér, hogy lépjek a felszökő gejzír csúcsára, aztán lassan elzárják a csapot, és leereszkedem a vízsugárral együtt. Ám de a fecskendőből tűzoltók szaladtak ki. Letérdeltek, tisztelegtek a szekercéikkel, aztán egyszer csak széthúztak egy ponyvát. 6 tűzoltó feszítette. Hátrahajoltak és néztek fölfelé, de a kémény kilengése úgy látszik akkora volt, hogy föl alá szaladgáltak a ponyvával, leesésem lehetőségének helyváltoztatását követve. Az elnökségi tagok bricskákon gyülekeztek. Máskor galopban szoktak gyülekezni, de ma száguldottak a bricskák az országutakon. A falvakból meg a városokból lóhalálában vágtató lovak. Az a sok bricska meg nem ám, hogy megállt volna, mint máskor az iroda előtt, nem. Mind a sörgyár udvarán röffent össze, ahol a kádárok meg az erjesztősök meg a serfőző munkások álltak, és néztek fölfelé kitekeredett nyakkal, mintha Jézus visszajövetelét várnák az egekből, vagy a Szentlélek alászállását. És most jött a feszület felől maga a sörgyár elnöke, Gruntorár doktor úr, mágnás és a régi monarchia híve. Szokása szerint a bakon ülve és szarvasbőrkesztyűs kézzel tartotta a gyeplőt. A fején egészen a homlokáig utolérhetetlen eleganciával lehúzott kalappal, foga között borostyán szipkát tartva cigarettázott, és hajtotta a fekete ményt a sörgyárba, miközben a kocsis a bűntudatos mosolyjal terpeszkedett a plüssülésen, mint egy főúr. De Giorgi úr hasztalanul utasítgatta a tűzoltókat, hogy másszanak föl a kéményre. De Giorgi úr végül elhatározta, hogy maga mászik föl a kéményre. És jött fölfelé a fehér egyenruhája, sűrű megállt, de aztán csak kapaszkodott tovább a kampókon, végül megjelent a lábamnál a sisakja. Józsim bácsi! Rázta meg a bácsit a lábánál, és a bácsi fölült, megdörzsölte a szemét, aztán ilyetten felugrott, és megragadta a villámhárítót. De Giorgi úr föllendült a fetkőre, lihegett, levette a sisakját, és zsebkendőjével letörölte a verejtéket. A törvény nevében, mondta, másszol le nagycsasszony, meg a sógor ura is. De Giorgi úr nem szédül, mondom. Mondom, a törvény nevében másszol le, ismételte de Giorgi úr. Mondom, de Giorgi úr elsőnek, mondom. Nem, felelte de Giorgi úr, és belenézett a kémény méhébe. Gyakorlatozási okokból lemászok belül a kéményben, tette hozzá. A villámhárítót fogva a kampóra léptem, megfordultam és fellobogott a hajam. Megint feldúzzasztotta a hajamat az a mélyről jövő húzat. Utoljára tárult szét, mintha tudná. Még egyszer utoljára fellángolt az én aranysörényem a sörgyár kéménye felett. Hajammal, mint egy óriási aranymonstranciával, újból megáldottam mindazokat, akik abban a pillanatban bámultak rám. Még magát, de Georgie urat is meghatotta a látvány. Rendkívüli eseménynek vagyunk tanúi, kár, hogy nem lehetnek hölgyek a tűzoltóságnál, mondta, és kezében vitt egy trombitát. Egy olyan aprócska trombitát, mely olyan volt, mint a kalauz lyukasztója. Belefújt, de olyan bánatos volt az a trombitálás, mint mikor elbégeti magát a megkötözött gide a vágó hídi kocsin. Aztán kezet csókolt, és én ereszkedtem lefelé. Gyorsan húztam le, hogy megelőzzem a hajamat, mert félő volt, hogy rátaposok, belegabajodok és lezuhanok a mélybe. Aztán egyszerre csak megláttam magam körül a fák csúcsát. Majd, mintha az ágak közé ereszkedtem volna le, az ágak közül léptem ki, és tettem le cipellőm talpát az édes anyaföldre.
1: Gyönyörű volt, mondta lelkesen Gruntorát doktor úr, de 25-öt érdemelne.
0: A popomra, mondtam.
2: Mi a hét szentséget keresett ott? Kérdezte a doktor.
0: Amint mondotta, gyönyörű volt, és mivel gyönyörű volt, következésképpen veszélyes is volt, és mert veszélyes volt, úgy volt az igazi, a nekem való, mondtam. És Francin ott állt sápadtan. Mellére billent fejjel, redingotban, fehér manzsettában, kaucsuk gallérban és káposzta levél alakú nyakkendőben. A gépészek kinyitották a nagy kémény ajtót, korom hullott ki belőle. Akkora volt az a csillogó fekete barlang, mint egy lugas. Pepin bácsi leugrott az utolsó kampóról, és így szólt.
3: Újból dicső győzelmet aratott az osztrák katona, igaz?
0: De mindenki a kémény ajában lévő fekete kamrát bámulta.
2: Ő melyik ezredben szolgált? Ki volt az ezrede Inhaberje? Kérdezte Gruntorát doktor úr.
3: Freiherr von Wuchere!
0: Szalutált Pepin bácsi.
2: Pihenj!
0: Kiáltotta a doktor, és hozzátette. Mihez érte a bátyja, gondnok úr? Cipész szakmája van, és sörgyárban is dolgozott 3 évig, mondta Francin.
2: Akkor gondnok úr, bátyja urán, fölvenni, elszállásolni a malátázó szolgálati szobájában. Üvöltés ellen a legjobb gyógyszer a munka, mondta Gruntorád úr.
0: A fekete barlangban megjelent egy fehér nadrágszár, majdnem mennyezeténél ennek a koromlugasnak. Kampó után tapogatott, de kampó ott úgy látszik nem volt. Úgy taposott a nadrágszár, mintha biciklizett volna, de Georgie úr. A tűzoltó parancsnok helyettes vezényszót kiáltott, a tűzoltók beszaladtak a kéménybe a mentőponyvával, kifeszítették, és a parancsnok helyettes felkiabált a koromba. Ugorjon le, parancsnok, itt vagyunk a mentőponyvával! De Georgie úr eleresztette a kampókat, előbb bernye meg korom gomolygott ki a kéményből, a kémény elég gomolygott. Koromból való finom göndör kis vakontúrások. Köhögés hangzott fel, és kiszaladtak a már éjfekete tűzoltók, úgy hozva valamit mentőponyvájukban, mintha nagy csukát vagy harcsát fogtak volna. Letették a ponyvát, s a koromból meg a porból felemelkedett a tetőtől talpig fekete, de Georgie úr nevetett, fehér mosolyráncok repedeztek fekete arcára. Elővette trombitáját, megfújta, és kijelentette. Ezzel a mentő munkálatot befejezetnek nyilvánítjuk. Kilépett a korom kupacból, mindkét kezét felemelve gratulációkat erőszakolt ki, és öntudatosan és boldog peckesen járkált fel alá. És én láttam, hogy de Georgie úr nem csak néhány évig fog élni még ebből a kéménybeli leereszkedésből, hanem egész hátra lévő életén át. A malátázó sarkán olyan húzat volt mindig, akkora szél, hogy csak nem előrehajolva kellett mennem ottan, vagy pedig megfordulva és beleülni az orkánba, mint egy hintaszékbe. Úgy szívta be a hajamat a széláram, mint a mohó dohányos a cigaretta füstöt. Alig tudtam átpréselni magam azon a légzátonyon. A malátagyár kapujánál meg olyan szélcsend volt, hogy térdre estem, vagy hanyat vágottam. Mégis mindig előre örültem ennek a törülközőkért folyó légpárbajnak. Egyszer ugyanis a szél kitépte a kezemből a frotír fürdőlepedőt, épp hogy csak ki tudtam nyújtani utána a kezem. A húzat meg jó humorérzékkel curukkolt egy kicsit a fürdőlepedővel, megint kinyújtottam a kezem, mikor a fürdőlepedő már-már a hajamat érte, de a szél megint egy jó darabot ugrándozott arrább azzal a jókora törülközővel. Aztán, mikor a fürdőlepedő megint leereszkedett, utána ugrottam, de a szél hosszú elnyújtott kacajjal felrepítette, mint a sárkányt az őszi égen, úgy emelkedett a frotír törülköző, a fehér cikcakot táncoló és a szél ritmusára mozgó törülköző, és eltűnt a malátázó fölötti sötétségben. És mégis szép volt hagyni, hogy megint szájába vegyen a szélroham, hagyni, hogy mint egy borsmenta cukorkát átjárjon a szélfürdő. Aztán mire kitapogattam a kilincset, a másik oldalról egész testével az ajtónak feszült a húzat. Nekem is egész testemmel neki kellett feküdnem az ajtónak, ám de a jó humorérzékkel rendelkező húzat hirtelen elállt, én meg bezuhantam a sötét folyosóra, térdre estem. Egyszer elhasaltam, és feldöntöttem egy aszalót. Elesett, de estében is olyan ügyesen tartotta az égő lámpát, hogy nem tört össze. Aztán kinyújtott kézzel, mint a vihar ellen, kitapogattam a gépterem ajtajának kilincsét. Olaj és kenderszag nyelt el melegen, mint egy teli kád. Becsuktam az ajtót, kitapogattam a kulcsot, és ráfordítottam. Aztán gyertyát gyújtottam. A szitáló félhomályban ezüstkört rajzolgatott az óriási vezetőkerék. Olajosan fénylettek és csillogtak a megfeszült elosztókábelek. A dinamók meg a motorok kövér afrikai állatokra hasonlítottak. Az olajozók vízilovakról bogarakat lecsipegető madarakra. Lassan levetkőztem a melegvizes csapokat forgatva közben. A melegvíz óriási katlamból folyt egy kettéfűrészelt 100 hektós hordóba. Levetkőztem és figyeltem, hogy fütyül végig a húzat a malátázó emeletein egészen a fonnyasztóig, ott meg az ablakokat csapkodja. Aztán belépek ebbe a nagy fokádba. A víz mindig olyan forró, hogy el kell fordítanom a hidegvizes csapot. Legugolok, és úgy fáj a víz forrósága, hogy vacog a fogam. Csak akkor fekszem le lassan, mikor a hideg víz összekeveredik a forróval. Egészen kinyújtózkodom. Fekszem a kettévágott hordóban, mint dobozában az iránytű. Nézek magam fölé, bámulok bele a tetőszerkezetbe, ahol eltűnik a fehér kazán, és álmodom. Álmodni kezdek. Lassan szétolvadok a forró vízben. Úgy lebegek a forró vízben, mint a szappanpehely. Ellazítom minden tagomat. Kibontok minden abroszt és lepedőt, amibe bele van kötözve eddig életem. Kinyitok minden kosarat, koffert és szekrényt, ahol azok a képek vannak, amelyek régen történtek, de amelyek bármikor készek eljönni látogatóba. A szép, de színtelen képek, melyek csak ebben a fürdőben simulnak ki végleg és válnak színhelyessé. Ez az én mozim. Lehúnyt szemem vásznán mutatom be magamnak. Olyan film, melynek forgatókönyvét és rendezését az életem forgatta. Egy film, amelyben én játszom a főszerepet, én, aki idáig jutottam, eddig a fokádig, amelyben fekszem. Szalmasárga copfos kislány vagyok. Kövekkel játszom az út közepén. Keresztbe vetett lábokkal ülök, és újra meg újra szétdobok 4 kövecskét. Egyet fölveszek, feldobom, a másik 3-at egy kupacba rakom, és még van időm elkapni a lepottyanó elsőt. Közeledő mennydörgés, hanyat vágódom abban a pillanatban, mikor szétdobáltam a 4 kavicsot, elsötétedik az ég. Rémes pofák és csatok és gyeplők felettem. Paták ugrálnak át, patkók villognak rajtuk. Becsukom a szememet, megszáradt sárdarabok hullanak rám. Tovább vonul a mennydörgés, fölkelek, és látom a megvadult lovak húzta szekeret. Látom a kék eget, és fölém hajlik belőle rémült apám feje. Kislány vagyok, és kis kövekkel játszom a dűlő úton. Apám mindig hátra vitt inkább a ház mögé, hogy ne essék semmi bajom. Látom, hogy 2 katona szalad az erdő felől. Látom, hogy a réten futnak át azon az ösvényen, amelyen játszom. Úgy rohan a 2 katona, mint 2 őrült. Hanyat fekszem, nehogy elgázoljanak. Látom, hogy ugrálnak a magasba. Látom magam fölött a Jancsi szögekkel kivert cipőtalpakat. Átdübörgött rajtam a katonák árnyéka, a katonai bakancsok dobogása is távolodott a réti ösvényen. Most felültem, és látom, amint rohannak a patok felé a katonák. Megállnak ott, ahol palló helyett fatörzs van odaláncolva. A katonák magasba emelik kezüket, mint szárnyukat az ágyam feletti őrangyalok. Úgy szaladnak át a túlsó partra, és tovább. A kanyarban utoljára láttam felfelemelkedő, fényes Jancsi szögeiket. Most eltűnnek az erdei kanyarban. Már régen eltűntek a katonák, de még mindig rájuk gondolok. Most saját magamat látom. Tipegek a patak felé, rálépek a fatörzsre, látom a patakban áramló vizet. Fölemelem a kezemet, és futok végig a fatörzsön, de félúton kicsúszik alólam, és zuhanok a patakba. Tapostam a mélységét, mint anyuka a varrógépet, de nem tudtam megvetni lábamat a fenekén. Először nyeltem a vizet, de aztán úgy látszik, volt már annyi bennem, amennyi a megfulladáshoz kell, csak azt láttam, hogy terül szét a hajam, és lebeg együtt a patak medrével, és folyik egybe a zöld moszattal és a virágtalan vízi virágokkal. Iszonyú alhatnékom volt. Nem tudtam lehunni a szememet, és minden csupa, de csupa fényesség volt, és mintha erős szemüvegen át láttam volna magam fölött az eget. Aztán ébredek, látom, hogy mi szép a vízbefulladás, mintha otthon lettem volna. Ugyanolyan ágyacskám volt az égben, mint az otthoni. Láttam, hogy kint van a kezem a Dunna fölött. A Dunna ugyanolyan ne felejtsek el van telenyomtatva, mint az anyukáé. Szemközt meg ott függ egy őrangyal képe, ugyanolyan, mint az otthoni. Aztán odajött anyuka, és azt mondta, gyertek, gyerekek, kerüljetek beljebb. És szomszéd kislányok jöttek be a konyhába, és most tudtam, hogy vízbe fulladtam, mert a kislányok, akik Márzsenkának szólítottak, én pedig őket Hedvicskának, és Evicskának, és Bozsenkának, szent képeket tettek a kezem mellé a Dunnára. Annyi őrangyalkép volt mindenfelé az ágyacskámon, és azt mondta Hedvicska, anyukám mondta, hogy vízbe fulladtál, és még egy szent képet helyezett el, én meg azt mondtam, és miért adod nekem ezt a képet? Mondja a Hedvicska. Ezt szokták tenni a halott kislányok koporsójába. És sírtam, hogy hát akkor én már egészen meg vagyok halva. De aztán odajött anyuka, cukorkát hozott, és a sok szentkép láttán azt mondta. Ugyan kislányok, Márzsenka nem halott. Mihálek doktor úr az összes vizet kiöntötte belőle, és újra belelehelte az életet. A kislányoknak megnyúlt az orruk. Sajnálták, hogy nem lesz temetés, hogy nem haltam meg. Mert már látták magukat fehér függönyruhában, mirtusszal díszített, nagy, égő templomi gyertyával a kezükben, és olyan szívszorongatóan fog játszani a részfúvós zene, és a kislányok ott lesznek a halottas menetben is, be lesz bodorítva a hajuk, és sírni fognak, mert vízbe fulladtam. De most már lőttek a halottas menetnek és a sírásnak. Mindennek az a két nő személy az oka, akik ruhát jöttek öblíteni, és kihúztak, és hazavittek. Apukám akkor olyan ideges lett, az apukám úgy tudott haragudni, mint senki más. Anyuka 4 almáriumot vett évente, zsibárustól való régi szekrényeket, és ha apuka ideges lett, anyuka gyorsan a lugasba húzta apukát, kezébe nyomott egy baltát, és a papa előbb a hátát hasította szét a szekrénynek, aztán aprította, szitta a szekrény maradványt, és olyan, de olyan élvezettel szaggatta le az ajtóit, aztán oldalról ripityára törte az egész almáriumot, akár egy gyufásdobozt, és egy fél óra múlva, mire aprófává hasogatta, a mamának mindig volt begyújtani és fűteni valója. Hallottam, hogy kiabál és dühöng a papa, vízbe fulladtam, hogy mikor leszek végre jó kislány, mert más lányok nem tesznek ilyet. Úgy megijedtem, kimásztam a Dunna alól, felöltöztem és kiszaladtam az udvarra. Ott állt egy teherautó, fölhúzózkodtam rá hátul, ott állt egy hordó a kis ablaknál, bemásztam. Meleg volt a hordóban. Elaludtam. És mikor felébredtem, hallottam, hogy megy a teherautó, és hogy fölálltam, láttam a kisablakon át, hogy már esteledik. És ott van mindjárt a kisablak mellett egy úr sapkája. Oldalvást odanéztem, láttam, hogy Brabec úr az. Bedugtam a kezemet, megvakartam a Brabec urat a füle mögött, és így szóltam. Brabec úr, én vagyok az! Brabec úr meg elengedte a volánt, aztán felordított, és az autó olyan hirtelen állt meg, hogy felborult a hordó, amiben válik benne voltam. És kigurultam a padlóra, onnan le a földre, és az országútról keltem fel, és a szoknyámat porolgattam. Brabec úr meg föl alá szaladgált, és kiabált, és toporzékolt. Én meg azt mondom, Brabec úr, tényleg én vagyok az. De Brabec úr nyöszörgött, és aztán összecsuklott. Aztán, mikor megjöttek a csendőrök, betakarták a Brabec urat. De még az is kevés volt, az egyik csendőrnek majdnem mesztelenre kellett vetköznie, és feküdt a Brabec úron, és melegítette. Később mondta az őrszobán az egyik csendőr, hogy emberhalált okozhattam volna. Nekem meg eszembe jutott az apukám, és hogy megint szét fog vagdolni egy almáriumot. A csendőr leterített egy bundát, fogott egy madzagot, és a lábamnál fogva az asztallábához kötözött. Feküdtem és sírtam. Jancsi szöggel kivelt bakancstalpa kimbálóztak fölöttem. Egymáson átvetett lábak. Én meg a lábamnál fogva voltam az asztalhoz kötve. Aztán elaludtam. És megjelent fölöttem apuka. Két kezére támaszkodva térdelt, mintha a keze is láb volna. Elkötözött az asztaltól, és amikor kézen fogva elvonszolt, úgy oda voltak a csendőrök, hogy apukám fogta a spárgát, és a nyakamra kötötte. És én elsírtam magam, és kiabáltam. Apuka, nem akarom, hogy föltessék akasztani, nem akarok olyan sokáig haldokolni a kötélen. Ugyanis a kandúr elette apuka elől a májat, apuka fölakasztotta érte a macskát egy faágra, és a kandúr csak másnapra múlt ki. Apukám madzag végén vitt a vonathoz, és hazaérve úgy húzott maga után, mint egy borjút, és mindenkinek elmondta, hogy mivel nem vagyok jó kislány, pórázon kell vezetnie, mint egy harapós kutyust. Otthon apuka, mert anyuka, amint meglátta apukát, már nyújtotta is neki a baltát, azt vártam, levágja a fejem, ahogy a pulykának szokta. De apuka mindjárt az almáriumra vetette magát, és egyetlen csapással betörte a hátsó felét, majd egyetlen ütéssel a testét, így oldalról, úgy beszakította a szekrény maradványt, hogy egészen elfeküdt a földön, mint egy kartondoboz, ha széttapossák. Nyakig pálcban teljes egészenben szappanhabban heverek. Szappanozom magam, nem is tudva róla, hogy az idő mélyén heverő képekre gondolok. És emlékezek az állandóan visszatérő, egyre élesebben kirajzolódó egymást kiegészítő képekre. 6 éves kislány vagyok. Hajam kibomolva, épp csak egy kicsit összefogva kék masnikkal a fejem búbján. Egész év alatt egyetlen szekrényt se vert már szét apuka miattam. Vasárnap dél van. Egy terecskén sétálok. A nyitott ablakokon át függönyök lengenek. Evőeszköz és tányércsörgés hangzik. Ételszagot húz a légvonat. Apuka tegnap matrózruhácskát vett nekem, meg esernyőt. A díszkút előtt állok, aztán előre hajolva nézem a vízben tükröződő hajamat. Pénzdarabok csillognak a medence fenekén. Nálunk ugyanis, ha valaki pénzt dob a kútba, teljesül egy kívánsága. A biztonság kedvéért 2 20-as dobtam a díszkútba, és azt kívántam, hogy soha többé ne fulladjak vízbe. Soha ne szökjek el hazulról, hogy végre jó kislány legyek. Kivált, mert ilyen szép ruhát és esernyőt vett nekem apuka. Egy lendülettel fent voltam a kútkáváján, hogy jobban lássam, hogy illik rám a matróz blúz. Körülnéztem, nem jött senki, nem nézett senki az ablakból, hogy megmondjon apukának. Felugrottam a kútra, és előre hajolva megláttam azt a gyönyörű rakott szoknyát, fehér zoknit és lakcipőt. Megráztam a hajam, és ahogy megint megnéztem magam a víztükörbe, átbillentem és beleestem a medencébe. Elnyelt a víz, mint egy nagy hal, ha kishalat nyel le. Megint az alját kerestem a lakcipőmmel, de a kút mélyebb volt, mint amilyen magas én voltam. Megint felbukkantam levegőt venni, de féltem segítségért kiabálni, mert haragudott volna apuka. Nyeldestem az örök életet adó vizet, és újra fényes és édes világ vett körül, mint a mézbe esett méhecske volnék. Láttam, hogy süllyed lassan a medence aljáig a fejem. Szemem mellett láttam azt a 20 krajcárost, amit kútba dobtam, azt kívánva, hogy soha többé ne fulladjak vízbe. Oly méltóság teljesen terült szét a szoknyám. A hajam elfolyt az arcom előtt, és olyan lassan és méltóság teljesen úszott vissza megint. Aztán aludhatnékom támadt, és csak lassan mozgattam a lábam, sokkal lassabban, mint a mama a varrógépen. És utoljára láttam, hogy szállnak fel a buborékok a számból, mint a szódás vagy ásványvizes üveg lenné. De megint nem fulladtam bele a vízbe. Egy néni látott, a Kszenszkiné, aki 10 évig járt tolókocsin, és gyomorfekéje volt, az nézett ki az ablakon, épp amikor beleestem. És a pokorné fényképész úr szaladt oda egyedül, és késsel, villával a kezében, szalvétával a nyakában utánam ugrott, és kihúzott. A díszkút lépcsőjén ébredtem föl. Olyan volt, mintha esne az eső. Fogtam az esernyőt, és kinyitottam, de közben sütött a déli nap, és a déli harangszó utolsó hangjai szálltak a levegőben. Pokorné fényképész úr hajolt fölébém. Szalvétájából csepegett a víz, és kiesett belőle egy pár káposztarojt. Pokorné úr felváltva fenyegetett a villával meg a késsel, hogy ha kihűl az ebédje, vele gyűlik meg a bajom, mert egy rendes kislány, ha vízbe akar fulladni, akkor azt idejében elintézi, nem pedig pont délben, mikor az első libácska van az asztalon. Én meg körülnéztem, minden ablakban ott álltak a polgártársak, ingben mellényben, és mindnek villa volt az egyik kezében, és kés a másikban, és mind lefelé nézett, én rám, és mind savanyú képet vágott, és mutatta, hogy a legszívesebben a villájukra tűznének, és a késükkel szétvagdalnának. Aztán fölkeltem, és annyi víz budjant ki belőlem, hogy azt hittem felhőszakadás van. Meghajoltam, nem mintha gúnyolódni akartam volna, hanem hogy elismerem, hogy ez nem kellett volna, épp amikor először van vasárnap délben sült liba. Most a sörgyári kádban fekszem, ebben a kettészelt 100 hektós hordóban. Valaki megy fel a szérűről a személyzeti szobába, ahol Pepin bácsi is lakik. És felhangzik a személyzeti szobából irtózatos üvöltése. Aztán az ereszkedő skála. Ahogy a víz folyik el most a leülepedett szappan maradványokkal. Valaki megy fel a szérűről a személyzeti szobába. Alig, hanem az az agyonizzat ifjú aszaló, akinek karika van az egyik szeme körül, mintha látcsőre esett volna. Mint a postai bélyegzővel ütötték volna oda, biztos ő az. Most lassan halad felfelé a vállára vetett ingel. Egyik kezében hasas lámpát visz, mint a császár a birodalmi almát, a másik kezében bidráslapátot, mint a császár a birodalmi jogar. Így megy fölfelé. Megáll a pihenőn, és dudorásza azt az andalító dal. A szerelemnek vége van, picike volt, piciám, édes arany kis cicám, már elszaladt, híre hamva sem maradt, eltűnt a nimburki mély víz alatt. Gyorsan felöltöztem, törülközőbe csavartam a hajamat, erőteljes fújással elfújtam a gyertyát, és kimentem a sötétbe előre nyújtott kézzel. Csak a folyosó fordulójában folyt ki egy kis bágyat fény a szérű mélyéről. Sárga csíkokkal vonta be a nedves lépcsőfokok éleit. A nyírkos padlóhoz ütődő vidrás lapátok lágy, dallamos klaffogása hallatszott a szérűről. A szerte szórt árpa ritmikus súrogása. És megint az a dal, mint a dagály. A szerelemnek vége van. Álltam egy percig a félhomályban, aztán lejjebb léptem néhány lépcsőfokkal. Arcomat megpaskolta a kicsirázott árpa melege. 2 hasas lámpa világította meg az árpa ágyásokat. Az árpaföld közepén 3 lábú faállványokra helyezett petróleum lámpák. A derékig levetközött fiatal munkás apró léptekkel tipegett. Az egyik oldalon árpát vett a lapátra, aztán a másik oldalon szétterítette. Olyan barázdát hagyott maga mögött, mintha a dolgozó lapát hajótest volna, mely hullámokat kelt maga előtt, de összezáruló víztükröt hagy maga mögött. A szép ifjú asszaló egy lapát aranyárpát szórt szét minden lépésnél, és lapátról lapátra fényesedett háta az izzadságtól. A szerelemnek vége van. A férfi hang változatlanul betöltötte a szérű alacsony boltozatát, a 4 fasornyi fekete vasoszlopon nyugvó boltozatot. Most, mint a mondabeli árpa királyfi, felegyenesedett a fiatal férfi. Szeme alatt megvillant a karika, mint egy szemüvegkeret. Felső testét körös körül bevonta a berejték fényes higanya. És hallottam tovább az éneket. Valaki más énekelt ezt a dumkát. Valaki, aki néhány árpafölddel odább dolgozott, ott, ahol a háromlábú faállványon a másik hasas petróleumlámpa világított. A fiatal aszaló tenyerével megtörülte az arcát, és egész maroknyi verejtéket csapott oda. Mentem tovább, rogyadozott a lábam. Ott forgatta az árpát egy csöpnyi emberke. Leginkább egy nyugdíjas zsokéra hasonlított. Munkaruhában és svájci sapkában. Már befejezte a rakást, most fogta a lapátot, feljebb dobta a rakás széléről az árpát, aztán megint azok a gyors kis maláta aszaló lépések, szinte szaladt az emberke. Közben leszúrta a földobott árpát, és a lapát pontosan levágott szegélyt hagyott maga után. Miután a pici aszaló befejezte ezt a munkát, meghajolt, és aláírás gyanánt oda nyomtatott a sarkon két keresztbetett lapátot. Felegyenesedett, és énekelt gyönyörűen. Picike volt, piciám, édes arany kis cicám, már elszaladt, híre hamva sem maradt. Jiro úr volt az, a kis aszaló, aki, ha találkoztunk, restelkedve köszönt, és folyton mosolygott. Francin azt mesélte róla, hogy fiatal korában artista volt, és ágyúból lötték ki a búcsukban. Doppergés közepette elevenen odakötözték, kék atlasz ruhában, betették egy faágyúba, aztán az impresszárió odatette a kékesen égő gyújtózsinót, és amikor felcsapott a fülsiketítő dörrenés, láng csapott ki az ágyúcsőből, és az oldalsó kéztartásban lévő élő jirótúr, aki már el is érte a balisztikus görbe csúcspontját, kitárta a karját, és miközben esett rá az előkészített trambulinra, mosolyt szórt, meg színes papírrózsákat, meg csókot. Leszállván felugrott, rugózott a trambulinon, és hajlongott, és fogadta a tapsokat minden búcsúban, minden őszi igazságon. Egyszer megtöltötték az ágyút a Jiroutka úrral, és amikor kilőtték, és elérte a görbe csúcspontját, széttárta a karját, és fejjel lefelé estében látta, hogy már rég elkerülte a trambulint, hogy az ütés is erősebb volt az ágyúttalban, mint bármikor máskor, mégis mosolygott, és mosolyt szórt, és színes papírrózsákat és csókot, és közvetlenül utána összetörte magát a kerítés mögött egy farakáson. Miután egy évre rá összefoltozták, nem akart többé mosolyt meg rózsát szórni. Kivonta magát az artista életből, mint egy érvénytelen bankjegyet. És mióta egészen talpra állt, már 8. éve a sörgyárban dolgozik, mint maláta aszaló. A szerelemnek vége van. Picike volt. Piciám.

0: Pepin bácsi már 3 hete dolgozott a kádároknál. Vidám élet folyt azóta a sörgyárban. Ha tehettem, fogtam a cefrésfödröket, és nekivágtam a sörgyár udvarnak. A serfőzőmester helyettes úr kutatóan nézett rám, kihozzon-e egy nagy üveg sört, bólintottam. És miközben cefrét szedtem a kocsiról a vödörbe, a kádárok uzsonnáztak. Pepin bácsi hanyat feküdt, üres negyedhektós hordóval a mellén. A kádárok majd megszakadtak röhögtükben. Zsíros kenyér morzsák szaladtak a torkukra. Pepin bácsi meg énekelt.
1: Do, re, mi, fa, so, la, ti, do!
0: Egy kádár segéd térdelt a bácsi mellett, és József úr most visszafelé a skálát, ahogy a Caruso meg a Marzsálcsek gyakorolta. Pepin bácsi köhintett, és iszonyúan felvisított.
1: Do, ti, la, so, fa, mi, re, do!
0: Mikor a munkások kihahotázták magukat, azt mondta a kádár segéd. És most énekeljen egy magas C-t, József úr! A kádárok felálltak, Pepin bácsi felé hajoltak, az vinyogta a magas C-t, a kádárok meg torkuk szagadtából röhögtek, hanyat feküdtek a zsíros kenyereikkel, aztán felültek, és fuldokoltak a cigányútra ment morzsától. A kádár műhely falának támaszkodva röhögtek, hogy meg ne fulladjanak nevettükben. Az udvar közepén Rzsepa úr, az öreg aszaló barna sörnek való malátát pörkölt. Széken ült és forgatta tengelyén a fekete dob pörkölőt. A dob alatt kékes, rózsaszínű és piros lángokkal égett a faszén. És olyan méltóság teljesen és olyan szabályosan forgatta az öreg, deresfejű aszaló a koromtakarta gömböt, mint egy ősrégi mitosz istene a földgolyót. A kádár segéd a bácsi fölé hajolt és azt mondta, most még utolsó légző gyakorlatgyanánt énekeljen József úr a magas C-t, de befelé, de vigyázat, nehogy beleszakadjon a tréning ruhába, miszerint bele ne virágozzon a nadrágjába. Pepin bácsi mély lélegzetet vett, elfintorította az orrát, a kádárok fölé behajoltak, és a bácsi magába énekelte a magas C-t, egy olyan elnyújtott hangot, amilyet a nyikorgó ajtók hallatnak. Minden erejét beleadta abba a magas C-be. Egy percig bírta ezt a magába éneklést. Annyira kimerült tőle, hogy karját széttárva lihegett. Emelkedett, süllyedt a mellén a hordó, mint ahogy a zeneiskolában fekszenek a növendékek hanyatt a szőnyegen, és a tanár könyveket tesz a mellükre. Én csak mentem a cefrésfödrökkel. A kazánházba vezető nyitott ajtó előtt a félhomályban tündöklött a kazán alsó félköre. A rostélyon égő parás sáfrány színében fénylő hamuszekrény. Piros és lila zsarátnokok ereszkedtek alá a hamuszekrényben, és zöldeskék salak. Közvetlenül mellette a sötétben ott világított drap színével a nyitott kazán. Egy munkás összegörnyedve, mint a gyermek az anyja méhében, a vízkövet verte ki a kazánból. Két villanykörte éles fénye világította meg az ívbe görbült munkást, aki a porban dolgozott, s énekelt is hozzá. Úgy tekerték körül a villanydrótok, mint egy köldög zsinór. Valahányszor benéztem a napsütésből arra az élesen megvilágított oválisra, és arra az araszolva kalapálgató munkásra, azt hittem, hogy aki csak arra jár, elszörnyed ezen a lunetta képen. Ám meg sem állt senki, nem sajnálkozott senki. Sőt, még az sem sajnálta magát, aki 2 hétig, mint egy harkály kopogtatta összegörnyedve a salétromot. Ellenkezőleg, még dudorászott is hozzá. A kádárok már befejezték az uzsonnát. Úgy álltott a műhely főnökök, mint a pásztor a juhai között. Körülötte hordók százai. Fölébe hajolt az egyiknek, fürkésző szemmel vizsgálta, majd fölegyenesedett, és kihúzott a hordó gyomrából egy összecsavart dróton égő gyertyát. Újból lehajolt egy másik hordó fölé, beleeresztette a gyertyát, és gondosan figyelte, kerülhet-e sör a hordóba, vagy szurkolni kell, azaz kikátrányozni. Pepin bácsi az óriási kája mellett állt, és Andrac ittal meg kokszal rakta, fűtött a szurok alá. Már tompán dübörgött a kája, s a rövid görbe füstcsőből kékkel beszegett piros tűzlövelt kis isteregbe. Sziszegő zöld koronával díszített lángok, mint a forrasztó lámpa lángja, amivel fölolvasztják a befagyott könyökcsöveket, vagy leégetik a régi festést. A kocsisok nedves sörös hordókkal rakták a szekereket, hordták ki a jégbocskákat. A serfőző mester helyettes úr átadott egy pint narancsszínű sört, egy telepint lecsapódott gőzcseppet. Én meg tudtam, hogy a serfőző mester helyettes úr nem szeret. És nem egy, hanem 5 pint sört is adna, meg még többet is, csak bár meginnám és látnák a munkások, milyen részegeskedésre hajlamos felesége vannak gondnok úrnak. Csak hogy fiatal voltam, és egy mindenem felülálltam. Bármit csináltam is, előbb mindig csak magamat kérdeztem meg, jól van-e úgy. És mindig bólintottam magamban. És ez az én belső bólintásom annak a tanítómnak egy intése, aki itt volt valahol bennem a szívemnél. Ez a helyeslés mindjárt a vérembe ivódott, és a kezem kinyúlt, és jót húztam belőle olyan élvezettel, hogy a hordókat felrakó kocsisoknak megállt a keze, és engem néztek. Így álltam a rámpánál a lovak mellett, Edével és Karéval, mintha megértettük volna egymást. Sörényüknek és hatalmas farkuknak is sörszíne volt. A sörgyárudvar közepén az öreg Zsepá most kihúzta a tengelyt, szakértő szemmel megnézte a pörkölt malátát, és bólintott. Meghúzta a fogantyút, és a görgőkön a parázson túlra csúsztatta a fekete gömböt. Egy kis kalapáccsal óvatosan kilazította a zárat, elfordította a kallantyút, és ömlött a fekete rostélyre a forró pörkölt maláta. És szétfreccsent a maláta illata. Most már biztos kiért a térre. És a járókelők a sörgyár felé fordulnak, amelynek közepén elégedetten dünnyög az öreg aszaló, és közben fekete kaparóval kaparja a pörkölt malátát. Pepin bácsi a szurok kemencénél állt, és rám mosolygott. Bőrkötény volt rajta. Tompán dübörgött mögötte a kemence. Úgy át volt forrósodva, majd felröppent, mint valami Vernéből való fantasztikus rakéta. Olyan iszonyúan szép volt ez a Pepin bácsi mögött sziszegő láng, hogy körülnéztem, de nem csodálta senki ezt a parádét. Jött a Kádár műhely főnök, és elkezdte leereszteni a pallón a Pepin bácsi lába elé a hordókat. Pepin bácsi mindegyiket megfogta, a térdére dobta, aztán ráültette a szórófejre. Megnyomott egy lábpedált, és a hordóba belefröccsent a forrásban levő szurok. Pepin bácsi leemelte a hordót, és szabad esésben elengedte, és a hordó lassan elgurult, és a töltő nyilásból kékes füst folyt ki. És kék masnit vont a hordó köré, mint amikor a rabbi a karjára csavarja a szent szíjakat. És amikor lent megállt a hordó, egy kádár segéd megfogta, vagy egy rugással beirányította, és a hordó ráült a sánc forgó tengelyére, egyik hordó a másik után, most minden hordó forgott, és úgy vette körül őket a kék füst, mint az a karika, amely a szent férfiak feje körül rugózik. Néztem, és mint mindig a tűzzel végzett munkát figyelek, szomjas lettem. A szájpadlásomhoz ragadt a nyelvem, és nyál helyett csak olyan cigarettapapírok voltak a számban. Fölemeltem a pintet, és megijedtem. A pint majdnem fölrepült. Azt hittem, hogy még nehéz lesz a sörtől, de könnyű volt, mert már megittam belőle a sört. A serfőzőmester helyettes úr legugolt, kivette a kezemből a pintet, nevetett, és bement az erjesztőkamrába. Tudtam, hogy most egy nagyot csapol nekem. Most aztán színültig tölti. Lehet, hogy félig ászok sört csapol a pléjedénybe. Aztán feltölti fekete gránáttal, az ilyen vágott sör, az egy olyan dicsérő morgást idéz elő az egész testben. A belga heréltek csapkodtak árpa színű farkukkal, és nyerítettek. A kocsis kijött az erjesztőkamrából, 2 pléjedény volt nála, és mind a 2 lónak adott egyet. Foguk közé vették a pléjedényt, meghúzták a kantárt, és ittak, és ahogy ittak, úgy emelték fejüket egyre magasabbra, hogy utolsó cseppjéig beléjük folyjon a sör. És mikor mind megitták, ledobták az edényt, és boldog nyerítést hallattak, és kapáltak a patájukkal, és alig látható szikrák pattogtak a patkójuk alól. A kocsis nevetett, és felém bólintott. Az a divat a Herceg Hotelban kezdődött. A katonák valami szerkentyűket hoztak, az iskolaigazgatók már reggel 6-kor összegyűjtötték a tanulói ifjúságot, és csatlakoztak az összes testületek, és az idő haladtával kíváncsiak sora kígyózott befelé a hallba. A katonák olyan kagylót tettek minden polgártárs fülére, mint amilyen a telefonon van, és korgás hangzott fel a hallgatóban, aztán fúvós zene, folyton az, hogy Colin, Colin, de cseppet sem volt szép az a zene, olyan volt, mint a agyonnyúzott gramofon lemezről szólna. Csak hogy azt a zenét Prágában játszották, és a levegőn át, drót nélkül úgy fűződött be a kagylófokán, mint a cérna, egészen a mi városunkig. És aki már hallotta, az mind úgy ment ki a hotel hátsó bejáratán, hogy egészen el volt kábulva attól a hallástól, attól, hogy nincs drót, ami idehozná a Kmoh Colini rezes bandáját. És mindenki haladt előre az állampolgárok sorában, abban a sorban, mely átkígyózott az egész téren, egészen a fő utcáig, el egészen a Svoboda úr pékségéig, és aki még nem hallotta a rádiót, és látta, milyen átszellemült és csodálkozó arccal jönnek ki azok, akiknek már megadatott a forradalmi találmánnyal való találkozás, az mind egyre jobban örült, ahogy haladt előre a sorban, mely kigyúzott befelé a Herceg Hotelba. Herzog úr a divatcikk kereskedő, aki szeretett szórokolni, mindjárt hozatott egy staflit a tanulólánnyal, felállt a staflira, és magyarázta a polgártársaknak. Jó emberek! Az, amit mindjárt hallani fogtok, olyan találmány, amelyért harcolni fog iparpártunk, hogy egy-két év múlva eljusson minden háztartásba, minden családba ez a szerkezet, a lehetőség szerint olcsón, hogy ne csupán zenét hallgathasson otthon mindenki, hanem híreket is. Nem akarok elébe vágni a fejlődésnek, ám de ez a találmány azt eredményezheti, hogy nem csak Prágából hallunk majd híreket, hanem talán még Brünnből is, zenét talán még Pilsenből is, sőt, ha nem vagyok szerintelen, híreket és zenét Bécsből, harsogta Herzog úr a staflin. A stafli mellett haladt el kordéval és segédjével Zalabá úr, aki a szenet és a fát szállította házhoz a városban, és hogy meghaladta szónokolni Herzog urat, szólt a segédjének, hogy billentse meg a kordét. Felszaladt a spriclédere a tetejére, és Herzog úrra mutatott és mennydörgött. Látjátok a kis polgárt! Csak a kócerájára gondol. Polgártársak, ez a találmány nem csak városok között, hanem a nemzetek között is képes megteremteni a kölcsönös megértést. Mi úgy fogadjuk a rádiót, mint az egész emberiség segítőtársát. Megértést minden kontinens, minden faj, minden nemzet fiai között. Kiabálta Zalabá úr az ég felé emelve kezét. Segédje pedig a kordér útján állt, és meglátva egy eldobott csikket, nem tudta megállni, hogy oda ne szaladjon és föl ne vegye, de a kordér felbillent, és Zalabá úr a kövezetre esett, éppen csak, hogy el tudtam ugrani. Amint meghallottam a prágai rezesbanda és a Herceg Hotel beli fülem közötti megrövidített távolságot, mindjárt hazakarikáztam, levetettem a szoknyámat, az asztalra tettem, fogtam egy ollót, és térdmagasságban levágtam az anyagot. Annyi maradt, hogy gondoltam magamban, a varrónőm bolerót csinál belőle. Mindjárt fogtam egy tűt, beendlíztem a szoknyát, és szinte lázasan húztam föl. Mindjárt beléptem a tükörbe, és ott láttam. 10 évet fiatalodtam attól a távolság rövidüléstől. Megfordultam, és mindjárt láttam, hogy a harisnyakötőnek sokkal magasabban kell lennie, és egészen határozottan láttam, hogy most szép csak igazán a lábam, hogy azok a szép árnyékok a térd alatti inak között, az Istennek azok a barna új lenyomatai nagy meglepetést és lelkesedést lesznek képesek kiváltani, de a polgárok nagy felháborodását is, és főleg a francinét, aki, ha meglát így, a feje bubjáig elpirul, és kijelenti, hogy egy rendes nő nem hordja így a szoknyát. Kiszaladtam az udvarra, és felugrottam a biciklire, és kimentem a sörgyárból a kereszthez. Olyan kellemes húzat lengte körül a térdemet, benyúlt a harisnyakötőmhöz. Sokkal simábban ment a pedálozás ebben a megrövidített szoknyában. Csak az zavart, hogy félkézzel kellett fognom a kormányt, mert a másikkal folyton a szoknyámat kellett lehúzigálnom, mert fölcsúszott, ahogy mozgott a térdem. Most a Horzsátevből jövő országút felől felbukkant Kropácsek úr egy indián motoron. Kropácsek, mint mindig, az oldalkocsiban ült, és fél lábbal kormányozott, és félkézzel adagolta a gázt. Szerettem nézni, mikor berúgta a motort a sörgyárban. Alig, hogy elindult, már ült is át az ülésből az oldalkocsiba, szétterpesztette a lábát, és két oldalt kirakta, mint a fürdőkádban. Úgy ment kényelmesen hazafelé. Szóval a Kropácsek úr, ahogy ránézett a kanyarban a mesztelen térdemre, elfelejtett kormányozni, és beszaladt egy cseresznyés kertbe. Ebben én jó jelet láttam, és hajtottam át a hídon, és csak a Herceg Hotelnál lassítottam. Lassan haladtam el a találmányra váró sor mellett, mely találmányról Kupka igazgató úr kijelentette. Nem tudom, de ez a szerkezet nem hozza meg a boldogságot az embereknek. És mintha senki nem örült volna annak, ami a Herceg Hotelban várt rá, az én térdemre koncentráltak. Az én megrövidített szoknyámra. Senki nem nézett többé a hotel bejárata felé. Utánam fordultak. Kupka igazgató úr rámutatott az esernyőjével, és azt mondta az esperes úrnak. Íme az első következmények. De az esperes úr meghajolt előttem, és azt mondta, a gömbölyű női tét a Szentlélek másik neve. Megálltam a cukrászat előtt. Mielőtt letettem volna a lábam a kövezetre, összefogtam a hajamat, hogy ne gabajodjon bele a drótokba. A falnak támasztottam a biciklit, és ahogy a járdán mentem, az volt az érzésem, hogy fürdőruhában vagyok. A cukrászatban becsomagoltattam Navratil úrral 4 krémrólót. Egyet kivettem, és előre hajoltam, nehogy a blúzomra szórodjon a leveles tészta. És amint mohóna számba toltam a krémrólót, mindjárt hallottam a franci hangját, hogy egy rendes nő így nem eszik krémrólót. Navratil úr óvatosan mosolygott, mert nem volt foga. A kirakat mellett álltam, csak hadd lássák a nők a sötét boltból a sziluettemet. Navratil úr átadta a kék spárgával átkötött csomagot, fizettem, és Navratil úr kinyitotta előttem az ajtót, és megfogta a hajamat az induláshoz. Futott egy kicsit mellettem, míg el nem kapta a hajamat a légára. Teljes erőből tapostam a pedált, félkézzel kormányoztam, a másikban azt az édes csomagot tartottam, és felfelemelkedett mögöttem a hajam. Úgy, ahogy a gőzmozdony regulátorának emelkednek fel azok a szép sárga részgömbjei, ha növeli a fordulatszámot. Látszólag folyvást az út közepét néztem, de mindkét járdán láttam az emberi szemeket. Az emberi szemek minden fajtáját, a csodáló szemeket és azokat a pillantásokat, amelyeket gyűlölettel vetettek térdeimre, melyek felváltva emelkedtek föl, mint a bütykös tengely csuklói. És amikor a sörgyárba értem, mindjárt az istállókhoz mentem. Szaladt elében Mucsek, a jó kiskutya, csóvált azt a hosszú farkát. És mikor lehajoltam, szemét behunyva nyalta a kezem, én pedig bementem a fészerbe a kis baltáért. Kibontottam a csomagot, és kínáltam a Mucseknak a krémrólót. Először nem hitte el, de látva, hogy nevetek, neki látott a krémrólónak. Én meg azon morfondíroztam, mennyit kéne levágnom a Mucsek farkából. Mögé állítottam egy tuskót, megfogtam a Mucsek farkát, és a tuskóra tettem. De Mucsek megfordult, erre megsimogattam, és adtam neki még egy krémrólót. Mucsek tejszínhabos pofával megnyalta a kezemet baltanyenestül, és neki látott a második krémrólónak. Én megigazítottam a hasában a Mucsek farkát, és egyetlen csapással levágtam a hosszabbik felét. Mucseknek elakadt a lélegzete, a krémroló fele benne volt, de a farkában a fájdalom alig, hanem olyan nagy volt, hogy Mucsek vonításban tört ki, és forgolódott, és cukorhabbal teli pofával kapkodott a fark csonkja után. Folyt belőle a vér. Mucsek azt hitte, hogy valaki más volt az, nem én. Váltakozva nyaldosta a kezemet és a farok maradványt, simogattam és vigasztaltam. Mucsicsek, egy pillanat az egész, hanem aztán szép fiú leszel. Ez a divat, ennek meg kell lennie. Ide néz. Felegyenesedtem, és megmutattam neki, hogy nekem is megvan rövidítve a szoknyám. De Mucsek iszonyú sírásba fogott, és láttam, hogy keveset vágtam le abból a farkincából. Le kéne vágnom még egy darabot. De Mucsek hallani sem akart már rövidítésről. Oda tartottam a farkát a tuskóra, ígértem, hogy az összes krémrulót neki adom, és még veszek is neki. De Mucsek kitépte magát a kezem közül, szájába vette a levágott farokmaradványt, és futott vele az irodába, és ahogy jöttek kifelé a kocsisok, beszaladt a könyvelésbe. A következő pillanatban Francin szaladt ki az irodából, egyik kezében 3-as számú redisztollal, másikban a farokdarabbal. Mucsek az utolsó lépcsőfokról ugatott a fészer és az ólak irányába, ahonnan biciklin közeledtem. És mikor az iroda elé értem, behajtott a sörgyárba Gruntorát doktor úr. Az elnök úr csődörének már le volt vágva a farka, és megnyírva a sörénye. A doktor úr leugrott a bakról, odadobta a gyeplőt a kocsisnak, a szoknyámra nézett és kijelentette. Minden le lesz rövidítve, és egyelőre nem látni a folyamat végét. Szóval, gondnok úr, lerövidítjük a munkaidőt, a jövő héttől felére rövidül a szombat, vagyis 12-ig tart a munka. A vendéglősök közti távolságokat úgy rövidítjük le, hogy utánuk megyünk. Eladjuk a maga Orionját, és veszünk egy autót, az lerövidíti az időt, és meghosszabbítja a teret a nagyobb sörfelvásárlás számára. Iván, kiáltott Gruntorát doktor úr a kocsisra, adja ide a dobozomat, hadd kötözzük be a kutyust, hogy elálljon a vérzés. Ezen a délutánon Francin bement Prágába az Orionján. Kihasználtam az alkalmat, és munka után bementem Pepin bácsihoz a személyzeti szobába. A felgyújtott lámpa alatt Pepin bácsi éppen kezet emelt egy óriás termetű sörgyári munkásra, aki térdepelt, és így volt épp akkora, mint az álló Pepin bácsi. Ám de a bácsi fenyegető arcot vágott és üvöltött.
1: És ha nem tudok uralkodni magamon, és ha behúzok egy olyan osztravait...
0: Az óriás termetű munkás kezét összekulcsolva könyörgött. József úr, ne juttassa özvegységre a feleségemet és árvaságra a gyermekeimet! A körben álló sörgyáriak csendesen nevettek. Akik nem bírták tovább, kiszaladtak a folyosóra, és ott álltak arccal a falnak fordulva, és ököllel verték a vakolatot, és hörögtek nevettükben. Mikor kifuldokolták magukat, berohantak a személyzeti szobába. Pepin bácsi terpezben állt a villanykörte alatt, és kiabált.
1: Most pedig lássuk, ki az erősebb!
0: Rávetette magát az óriás termetű munkásra, az hagyta magát. Pepin bácsi egy Nelsonnal leszorította, aztán megpróbálta két vára fektetni a munkást. De a munkás felegyenesedett, és fellökte a bácsit, és ráfeküdt. Mindenki kiabált és tapsolt körülöttük. De Pepin bácsi nyakon ragadta a munkást, az már-már hagyta magát lassan két vára fektetni, de az utolsó pillanatban feltérdelt, a bácsi most dupla Nelsonnal próbálkozott. A munkás felegyenesedett, és vitte körbe a bácsit a szobán, úgy, mint egy kisgyereket. De Pepin bácsi lelkesen kiabált.
1: Én elsöprő győzelmet arra!

0: Most jól odavágtam, mint a Fristenszki a négert.
1: Aztán a munkás elgyengült, Pepin bácsi vállon ragadta, mire a munkás nem bírta tovább nevetés nélkül, és nevetett, és csorgott a könnye. A bácsi két várra fektette, a malát a mester úr pedig letérdelt és bejelentette. József úr megint öngyőzött. A birkózók fölkeltek, a bácsi meghajolt és mosolygott. Meghajolt azok előtt a tömegek előtt, amelyeket egyedül ő látott maga körül. Holnap pedig visszavágó lesz, mondta a maláta mester úr egy pléjedénybe rejtve arcát. Józsim bácsi, szóltam, jöjjön be egy percre, és vegye kölcsön a fűrészt, jó? Pepin bácsi lihegett, bólogatott, ledobta vaságyáról a takarót, az egész fehér neműje és minden ruhája ott volt az ágy végében. Most arrább gurította a fejpárnát, amely teljesen ki volt zsírosodva a fejrésznél. A párna alatt mindenféle dobos, pulnit és meg annyi furcsa, fölösleges apróságot tartott. Megtalálta köztük a kulcsot, kinyitotta a szekrényt, és kivett belőle egy papírzsákot. Az volt ráírva, hogy Alois Schisler, kalapos és szűcs. És kivett belőle egy gyönyörű fehér tengerész sapkát, aranyzsinórokkal és aranyal odahímzett emblémával, Viribus Unitis.
0: Ezt a Schisler apó varta nekem, másnak nem csinálná meg, csak nekem!
1: Így szólt, és föltette azt a szép fehér tengerész sapkát, és úgy állt ott alsó nadrágban, háta mögött a széthányt ágy, a szétrúdalt fehér neművel és ruhákkal az egyik végében, és a halom fölösleges furcsasággal a másik végében. Józsim bácsi, mondtam, milyen szép ágya van, varrok rá magának húzatot is, jó?
0: Várjon, ha akar!
1: Felelte a bácsi, és gyorsan felöltözött. A malátások álltak meg ültek, a padlót nézték, és nem tudták, mit mondjanak. Sőt, úgy látszott, sajnálják, hogy betolakodtam a Pepin bácsival folyó szórakozásba. Pedig az az ő szórakozásuk volt, és nekem nincs itt semmi keresnivalóm. Hogy köztem és köztük ugyanolyan különbség van, mint a között a személyzeti szoba között, ahol 8-an laknak egy rakáson, és az én 3 szobakonyhám között, ahol Francinnal lakom. A sörgyár gondnokával, aki talán a sörgyár igazgatói székig viszi. Míg viszont ők mindig asszalók és serfőzők maradnak, a nyugdíjig, a haláluk napjáig. Pepin bácsi becsukta a szekrényt, és sugárzott a sapka felett való örömében, mert olyant csak egy tengerész kapitány visel, vagy az első tisztje. Jó estét, uraim! Mondtam, és kimentem a személyzeti szobából. Mielőtt még átvergődtünk volna a malátázó sarkánál száguldó szélviharon, gyengülni kezdett a sörgyár meg az istáló sarkai égő villanykörték fénye, mintha a húzat kifújná belőlük a villanyáramot. A bácsi sapkája úgy fény lett, mint a petróleum lámpa tejüvege. Két kézzel kellett erősen fognia a sapkát, hogy el ne ragadja tőle a viharzás. Sőt, az volt a benyomásom, hogy Pepin bácsi már-már fölemelkedik, mint annak idején az én frottírfürdőlepedőm. És pontosan tudtam, hogy Pepin bácsi nem hagyná a sapkáját, inkább felrepülne vele cikcakban a sötétbe, a sörgyári kéményekhez és szélkakasokhoz. És amikor lámpát gyújtottam, és a bácsi kihozta a kádárműhely főnöktől a fűrészt, felfordítottam a széket, és a bácsival megrövidítettük a lábait, nem sokkal, csak 10 centiméterrel. Mindegyik lábnál külön lemértem szabó centiméterrel. Mikor oldalára fektettük az asztalt, azt mondta Pepin bácsi.
0: Tudja mit, sógorasszony? Mit szöszmötöljön itt folyton avval a centiméterrel? Levágunk az egyik lábából, aztán azt a levágott darabot oda tesszük a következő lábához, így csak vágunk és nem mérünk.
1: Elnevettem magam. Pepin bácsi maga olyan okos, hogy rendőrnek kéne mennie. A Pepin bácsi ordításban tört ki.
0: Hagyjon békibe a rendőrséggel! Adolf bácsi csak egy hónapig volt náluk, mindjárt az elején befogták egy tahinírer üldözésére, körülvették a házat, és mikor bementek a konyhába, hát csak a vénasszony jutott, azt mondja a detektívek vezetője, hol van az örege? Ha megmondja, hogy elment fatönkökér, a vezető belerúgott a szobajtóba, hát látja a nyitott ablakon át, hogy a tahinírer rohan a domboldalon, azt vezényelt előre! Az Adolf meg elsőnek ugrott ki az ablakon, nyakig belerepült a trágyalébe, de kimászott és revolverrel lődöztek az erdőbe, és bekerítették a tahinírert, annak is volt revolvere, akkor rá akarták beszélni, hogy dobja el, mire a tahinírer is, hogyha egy lépést tesznek, öngyilkos lesz itt nekik, akkor a parancsnok

0: egy óra hosszat győzködte a Tahinírert, hogy egy enyhítő körülmény lesz, és ő maga kezeskedik, hogy csak fél évet kap. A Tahinírer eldobta a revolvert, a parancsnok nagygarra a bilincsbe verte, és vitték az autóbuszhoz. Az Adolf is föl akart szállni, de azt mondták, hogy ilyen trágyalésen nem lehet. Hát gyalog ment egészen Osztrava határáig, és ott kidobták a villamosból. Hát gyalog kellett mennie hazáig, otthon meg a szállásadónője nem akarta kimosni a ruháját. Erre elvitte a tisztítóba, és kapott egy cédulát. Azt mikor két hét múlva érte ment a ruhának, annyi ember volt ott, meg egy csomó ismerős kisasszony, és amikor az Adolfra került a sor, a vezetőnő elvette tőle a cédulát, és mikor visszajött, vörös volt, és visszadobta Adolfnak a csomagot, és rákiabált, ha összeszarta magát, akkor mossa ki maga, és szégyenbe ment haza.
1: Beszélt a bácsi. Én mosolyogtam, és nyiszáltuk az asztallábakat. A Pepin bácsi útmutatása alapján rövidítettük meg 10 cm-rel őket, közben Pepin bácsi beszélt.
0: Ilyen pehje volt Adolfnak. Egyszer ment a vendéglő mellett, részek fogászok voltak benne, és meghívták Adolfot, és mikor egy jót ivott, és örült, hogy megint szeretik az emberek, akkor az egyik fogász se szó, se beszéd, részegségében kihúzta a másik fogász előső fogait, és hogy az Adolf is részeg volt, hát az, akinek kihúzták az előső fogait, az meg kihúzta az Adolf összes hátulsó fogait. Még őrült szerencséje volt az Adolfnak, hogy nem miskároló rúgtak be akkor abba a vendéglőbe.
1: Az biztos kutyául fájt volna, mondtam az utolsó lábhoz illesztve a levágott darabot, és vidáman magdaltunk tovább, és Pepin bácsi mesélt.
0: De aztán gyakorlatozni vitték Adolfot, és valahol a fenébe, Túróczentmártonba volt, és ott is, mert hogy az Adolf bácsi kitanult masinista volt, hát gőzteherautót adtak neki, és az egyik ottani, egy őrmester a katonai újságot olvasta, és az állt benne a körrendeletbe, hogy Hebben hengerelni kell a kaszárnya előtt az országutat, mindjárt parancsot meg relútumot adott Adolfnak, és Adolf bácsi térkép után elindult a gőzteherautón Hebbe, ez tavasszal volt, és Adolf egész nyáron át csak Szlovákián ment át, és ősszel átlépte Morvaország határát, és egyre lassabban ment, mert vasárnaponként hazajárt. És mikor egész ősszel Morvaországon ment át, titokban odaszólt a Túróczentmártoni kaszárnyába, de ott azt mondták, hogy az őrmester fölakasztotta magát, mert ágyút találtak a főtéren, és senki nem tudta, kitette oda, mire bevitték a raktárba, és ott az az ágyú létszámon felüli volt, így hát az Adolf ment keresztül a gőzteherautóval egész Csehszlovákián, tavaszon megérkezett Pilsenbe, de nem volt szene, avval a fával kellett fűtenie, amit összekódult, de sok embernek elégette a kerítését, kivált, ha messze volt az erdő, és attól volt csak nagy késése Adolf bácsinak, hogy tulajdonképpen végül csak egyetlen napot ment hetente a gőzteherautóval, mert 3 nap volt hazamenni vasárnapra Osztravába, és megint 3 napig ment vissza a gőzteherautójához, és így ért nyáron Hebbe Adolf bácsi a garnizonhoz, és ott bezárták mindkettőjüket, a gőzteherautót meg Adolfot, és mikor kiderült, miről volt szó, Adolf bácsit Kossumberg várába küldték katonai őrszemnek, és hogy nem volt hova utazni, a Kossumbergben unalmában beleszeretett egy idegen vezető lányába, aztán elvette és folyton ott állt őrt a puskájával, de 3 év múlva kiötőte, hogy alig ha nem megfeledkeztek róla, és levette az uniformist, a puskát a sarokba tette, és azóta is idegen vezető.
1: Pepin bácsi fölegyenesedett, és leesett az utolsó deszkacsonk. Fogtam a lámpát, és elvittem a kredencre, hogy lássam, milyen lesz a 10 cm-rel megrövidített asztal. És amikor felállítottuk az oldalára fektetett asztalt, elhűltem, és kiguvadt a szemem. Bementem a konyhába, 1 percre megálltam a küszöbön, és néztem a sörgyár kéményét a gyümölcsös kert fakoronáin át, és 1 perc múlva visszamentem. Pepin bácsi az ujjait babrálta. Mit lehet tenni? Nincs mit tenni, Jozsin bácsi. Hozza ide a könyvespolcról Benes Trzebinszki összes műveit, jó? És felállítottam az asztalt, amelyből a sötétben levágtunk Pepin bácsival 4x10 cm-t, ám de azt a 10 cm-es darabot mindig ugyanahhoz a lábhoz illesztettük, és egy lábat rövidítettük meg 40 cm-rel. És Pepin bácsi kihozta az összes műveket, a hiányzó láb alá igazítottam őket, de még nem volt elég, és kiegészítettem Smilovszky Parnassziájával.

0: SS után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: a Magyar Rádió 1956. október 23-án este így beszélt a budapesti eseményekről.
1: Itt Budapest beszél. Nemzeti színű lobogók, piros-fehér-zöld kokárdás fiatalok, Kossuth Nóta, Marseillaise Internationale. Így jellemezhetjük színekben és dalszínekben az októberi tavaszban új március 15-ét ünneplő Budapestet. Ma délután hatalmas ifjúsági demonstráció zajlott a fővárosunkban. Ma délben ugyan a belügyminiszter betiltott mindenfajta felvonulást, de a Magyar Dolgozók Pártja politikai bizottsága megváltoztatta ezt a határozatot. Orvosok, műszaki egyetemisták, bölcsészek, jogászok, közgazdászok és a többi karok diákjai vonultak fel élükön professzoraikkal és a Magyar Dolgozók Pártja egyetemi szervezeteinek vezetőivel. Először csak ezrek voltak, de hozzájuk csatlakoztak ifjú munkások, járókelők, katonák, öreges középiskolások, felautók. Tízezrekké nőtt a hatalmas emberfolyam. Jelszavaktól zengtek az utcák. Bem apó és Kossuth népe, menjünk együtt kéz a kézbe. Új vezetést akarunk, Nagy Imrében bizalmunk. Éljen a népi hadsereg. Ős is tovább. Zeng, zúg a kiáltás. Lobognak a három című zászló, kinyílnak a házak ablakai. Budapest utcáit új szabadasztellő járja át.
0: A lelkes hangot fél órával később egészen más követi. Az ország második leggyűlöltebb embere lép a mikrofonon.

0: Petőfi Rádió Budapest. A pontos idő 20 óra. Kedves hallgatóink! Közvetítjük Gerő Ernő elvtársnak a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége első titkárának beszédét.
1: Kedves elvtársak, drága barátaink, Magyarország dolgozó népe! Népünk ellenségeinek legfőbb törekvése ma az, hogy megkíséreljék megingatni a munkásosztály hatalmát, lazítani a munkásparaszt szövetséget, aláásni a munkásosztály vezető szerepét országunkban, megrendíteni népünk kitét pártjában, a Magyar Dolgozók pártjában. Megkíséreljék lazítani a szoros baráti kapcsolatokat országunk, a Magyar Népköztársaság és a többi szocializmus építő ország között, különösen pedig országunk és a szocialista Szovjetunió. Igyekeznek lapítani a kapcsolatokat, amelyek pártunkat a Szovjetunió dicső kommunista pártjához, Lenin pártjához, a 20. kongresszus pártjához is. Rábalmakat szórnak a Szovjetunióra. A valóság az, hogy a Szovjetunió nem csak országunkat szabadította fel a horthy fasizmus és a német imperializmus igája alól, hanem még akkor, amikor a háború végén országunk alírtan a földön hevert, mellénk állott, a teljes egyenlőség jogúság alapján kötött velünk szerződéseket, azóta is ezt a politikát követte és követte.
2: Közben a rádió épülete előtt eldördülnek az első lövések. Kezdetét veszi a fegyveres felkelés. Az egyetemi ifjúság, a város munkás negyedének lakói, valamint katonák és rendőrök csatlakoznak a forradalomhoz. Magyar munkások döntik le a Sztálin szobrot a Városligetben. Október 24-én a titkos rendőrség kezén lévő rádió már ellenforradalomról beszél.
3: Nemzeti függetlenség, önállóság, barátság a Szovjettel, a kölcsönös megbeszélés és teljes egyenjogúság alapján ezekkel a helyes gondolatokkal kezdett tüntetni tegnap délután az egyetemi ifjúság. Helyes, igen helyes, okos jelszavak. Egy éjszaka alatt mi lett belőlük? Mi lett a szép hazafias gondolatokból? Megtévesztett fiatalok, és a sorai között meghúzódó ellenforradalmi banditák mivel változtatták a szép hazafias gondolatokat? Lövöldözés az utcákon, nemzeti himnuszunk hangjai mellett, a vágóhíd kirablása, piros-fehér-zöld zászlók lobogtatása közben. Az Üllőműti klinika kórtermeinek lövése és betörése kőrűti közértbe, a talpra magyar ritmusára. Ez lenne a magyar függetlenség? Rabolnak, fosztogatnak, munkásvért öntanak, a nemzeti függetlenség és szuverenitás szent gondolatával takarózva. Ezek nem hazafiak. Ezek sötét gazemberek vagy megtévesztett kamaszok. A letegzergésükre kivonuló honvédek és munkások, ezek a hazafiak. Köszöntjük őket és a segítségükre siető szovjet harcosokat. Segítse mindenik őket fővárosunk lakossága.
2: Az ávós hazafiak és a segítségükre siető szovjet katonák lefegyverzési kísérletei azonban nem járnak sikerrel. Meghirdetik a statáriumot.
4: Figyelem, figyelem! 2 óra van. Aki 2 óráig leteszi a fegyvert, nem kerül statárium elé. Figyelem, figyelem! Hallgatóim, tegyék ki az ablakokba rádiókészülékeiket. Az ellenforradalmárokkal, a megtévesztettekkel közölni kell, hogy azonnal tegyék le a fegyvert, akkor nem kerülnek statárium elé.
2: A megtévesztettek azonban sokan vannak, sőt, elsöprő többségben. Meg kellett hosszabbítani a határidőt.
4: Figyelem, figyelem! Fontos, rendkívüli hírközlünk! Figyelem, figyelem! Fontos, rendkívüli hírközlünk! A kormány korábbi intézkedését, hogy azok számára, akik 14 óráig, délután 2 óráig letekik a fegyvert, azok számára a statáriumot elengedi, módosította, az utolsó határidő 18 óra, délután 6 óra. Tegyék le a fegyvert!

0: A statárium és a meghosszabbított határidők nem jártak sikerrel. A párt újabb lépésre kényszerült. Október 25-én már erről számol be a Budapesti Rádió.
1: Kedves hallgatóink, mint már jelentettük, a Magyar Dolgozók Párt a központi vezetősége politikai bizottsága ma 1956. október 25-én megtartott ülésén Geri Ernő elvtársat felmentette a központi vezetőség első tisztjárának tiszte alól. A politikai bizottság a központi vezetőség első tisztjárának tisztjegyével Kádár János elvtársat bízta meg. Most Kádár János és Nagy Imre elvtársat állnak a mikrofon előtt. Kádár János elvtárs a Magyar Dolgozók Párt a központi vezetősége első tisztjára beszél.
2: Magyar Dolgozók, kedves elvtársak! Pártunk politikai bizottsága nehéz és súlyos helyzetben bízott meg a központi vezetőség első titkári tisztjére. Sok idő a beszédre ma nincs, ezért egész röviden kívánok szólni néhány kérdést. A súlyos helyzet, amelyben kerültünk, az a jellemzője, hogy különböző elemek keverednek benne. Ifjúságunk egy része, békésnek mindig, és a résztvevők nagy többségének céljaiban becsületes felvonulása néhány óra múltán a bekapcsolódott műfellem.
0: Az idő valóban sürgetett. Nagy Imre már inkább a lényegről beszélt.
2: Magyarország dolgozó munkát, mint a minisztertanács elnöke feljelentem, hogy a magyar kormány tárgyalásokat kezdeményez a magyar Népköztársaság és a Szovjetunió közötti kapcsolatokról, többek között a Magyarországon állomásozó szovjet haderő visszavonásáról, a magyar-szovjet barátság, a proletár internacionalizmus, valamint a kommunista pártok és a szocialista országok közötti egyenjogúság és a nemzeti függetlenség alapján.
0: Október 26-án a kora délutáni órákban a rádió hangja kezdett megváltozni. Eltűntek a népellenes elemek, az ellenforradalmi banditák.
3: Fegyveres fiatalok, hozzátok szólunk, akik még harcoltok. Bulatos tisztáink, drága magyar birkoink, kerüljétek az oktalan védelmet. Az új kormány következetesen kielégíti jogos követeléseiteket. Fiatal hazafiak, elég volt a bírontásból. Kevesen vagyunk magyarok, ne folyjon több konfidió. Vegyétek-e a fegyvert, és a népi kormány nem állít benneteket szatáriális bíróság elé.
0: Másnap este, október 27-én megint változik a hang és a hatalom vélt tulajdonosainak magatartása.
4: Szeretettük a Honvédelmi Minisztérium közleményét. A Valami Városi Tanács a délutáni órákban telefonon megkereste a Honvédelmi Minisztériumot és felvilágosítást kért a következő kérdésre. Olyan félvezető hírek terjedtek el, hogy szovjet csapatok nagy hadműveleteket folytattak Budapestre. Igazak-e ezek a hírek? A honvédelmi miniszter közli, hogy ez a hír nem felel meg a valóságnak. Maradjára a fegyveres közöltők közül felszámolta. A harci tevékenység után néhány vérszembe került vissza. A szovjet csapatok valóban köket segítettek és segítenek a munkáshatalom ellen törő csoportok felszámolására. Sok helyen a nagyobb épületekbe körül felkelő megsértés, hogy a magyar népnek szöreg alakulatainak tehetjük rá fegyver. Ezt kérünkünknek megfelelően meg is történt. A harci tevékenység csendesedésével egy időben a magyar honvédség alakulatai fokozatosan mindenit átfogjuk a rendszertartás szerepetet. Amennyiben a néhány még ellenálló erőszak volt a magyar rendőrségére kijelölt alakulatainak felszólítására sem teszi rá a fegyvert, ezeket teljesen felszámolja.

0: Fanyas vagy. 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Ugyanazt a nótát fújjuk, nem igaz? Emlékszel? Nekünk mindig az első világháborúról meséltek gyerekkorunkban. És első világháborús dalokat énekeltek a fülünkbe. Anyánk vasat vagy a varrógépet taposta, mi lekoborhattunk a sparhelt mellé, és hallgattuk, ahogy énekel. Ott, ahol a Nyeszter vize zúg, estére indul az ezred, ágyúcsőre tábortűz világít. Dalul a nyomor, mondta nagypapa, aztán ő is rázendített. Ne sírjatok, budapesti lányok, visszajövünk még hozzátok, valaha, valaha, vagy soha. Emlékszel, mit kiabált a nagypapa álmában? Hopten griff von rechts, batrifier schieß ab, meg azt, hogy gewehr aus. Nagymama meg mindig azt énekelte, megállj, megállj, te kutya Szerbia. Anyas vagy, 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod kis Antant, azt mondom nagy Antant. Azt mondod shrapnel, azt mondom machinegewehr. Nekünk a béke 18. esztendejében folyton az elvesztett háborúról meséltek. Mi 8 éves korunkban már kívülről fújtuk a tábornokok nevét. Hötzendorfi Konrád, Ermolli, Pilsudski, Ludendorff, Kadorna. Különösen ezt a Hötzendorfi Konrádot kedveltük. Jól lehetett ropogtatni. Hötzendorfi Konrád. Aztán megtanultuk a csataterek nevét, Ravaruska, Doberdo, Verdön, Limanova, Przemysl, Gorlice. Nagyon tanulékony gyerekek voltunk. Minden érdekelt bennünket. Milyen pipája van a bácsinak? Frick Wetson, fiacskám. Milyen pisztolya van a bácsinak? Smith Wesson, fiacskám. Frick Wetson, Smith Wesson. Mi fél szavakból megértjük egymást. Emlékszel, nagymama mindig a császárt emlegette. Ferenc Jóska alatt más világ volt, jobb világ volt. És Károly királyt, Zitát, meg azt a zabálnivaló kis trónörököst. Az aranyfürtő Ottót, aki lokniban hordta a haját. A kis Ottó, Ottóka. Mennyit húzták a fülünkbe, meg is tanultuk a nevét. Könnyen tanultunk, hiszen csak 8 évesek voltunk. Emlékszel? Nagypapa mindig a forradalmat emlegette. De Károlyi nevén túl nem merészkedett senki. A kommünről mindenki hallgatott. Kun Béla nevét nem merték kiejteni előtte. Vilmos császárét igen, Samuelét soha. A magyar huszárokról igen, a Lenin fiúkról soha. Monarchiáról igen, proletár diktatúráról soha. A nem-nem soháról igen, a minden a miénkről soha. Komédiáztak előttünk, öregem, komédiáztak. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, mert minden csak komédia. Hanyas vagy, 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Viribus unitis, kis ezüst, nagy ezüst, signum laudis, aranyvitésségére, hallgatni arany. Ebben az országban mindenki félt. Féltek a tegnaptól, a mától, féltek a jövőtől. Minket is félelem megölte. Tesz, hogy szám nem fáj fejem? Mindig volt szegény, mindig volt gazdag, imádkozzál és dolgozzál, ez a világrendje, jártál Leventél? Én is. Jobbrát, balrát, hátra adsz 10 lépés. Úristen! Bennünket gyerekkorunktól kezdve egre círoztak. Mi az egész ifjúságunkat végig meneteltük. Minket elvitt a rendőr, ha hiányoztunk a Leventéről. Minket megvertek az őrszobán, és többé nem hiányoztunk a Leventéről. Nekünk a tornaóráink menetgyakorlatok voltak. Mi a 4. elemében fegyverforgatást tanultunk. Mi minden nap elmondtuk fennhangon a hiszek egyet. Mi a német órán németül mondtuk a hiszek egyet. Ich glaube an einen Gott, ich glaube an ein Vaterland. Emlékszel? Nekünk kötelező volt templomba járni, és tilos volt nyilvános házakat látogatni. Mi bocskai kabátot hordtunk, és fehér toll volt a sapkánkba szúrva. Minket az új háborúra neveltek. A bolsevizmus elleni harcra neveltek. A
1: vörös veszedelem ellen neveltek. Hanyas vagy? 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Somogyi Bacsó, azt mondom Szakko Vanzetti. Azt mondod Matuska, azt mondom Biatorbágy. Azt mondod Francia Kis, azt mondom Héjas, azt mondod Ostenburg, azt mondom Brónai. Úristen, mi mindent tanultunk meg. Mi mindent láttunk. Láttuk a frontharcosokat. Tölgyfaleveles sisakban menetelni a legfelsőbb hadúr színe elé. Kadétokat, ludovikás tiszteket, utcán felpofozott bakákat, csendőröket, apácákat. Láttuk a kubikus bőrzét a Teleki téren és a cselédkorzót a Keleti előtt. Láttuk az első világháború rokkantjait, a Brusilov-offenzíva élve maradt halottjait. Hallottuk a gégék helyen csillogó fémcsövek sipolását. Mi lóhúst ettünk és szamárzsírt kentünk a kenyérre. Mi részesei voltunk a nyomorenyhítő akciónak, bennünket felöltöztetett a főméltóságú asszony. Nekünk használt ruhákat adott a házi úr felesége, mi kezet csokoltunk a házi úr feleségének. Mi karácsonyi csomagot kaptunk jószívű asztaltársaságoktól, és láttuk Budapest felett a Gráf Zeppelint, meg azt a két fedelő repülőgépet, amely éjszakánként a Smolpasztát érdette a szárnyai. Láttunk munkanélkülieket, havatlapátoló ügyvédeket és taxisofőrré átképzett orvosokat. Hallottuk a kintornások szívettépő zenéjét. Hallottuk a rádióban beszélni Hitlert és Mussolini. Mi tudtuk, mit ebédelt Hitler a bécsi bevonulás után. Azt mondod Hitler, azt mondom Horst Wessel, azt mondod Mussolini, azt mondom Marcia su Roma. Minket leszedtek a rendőrök a villamos ütközőjéről. Mi csikket szedtünk, szenet loptunk a vagonokból, és kiszaggattuk a kerítések léceit tüzelőnek. Mi úgy nőttünk fel, hogy nem ismertük a villanyt. Mi úgy nőttünk fel, mint a gaz. Nekünk petróleum lámpa nyomorított a szemünket. Mi sohasem voltunk jó tanulók, minket eltanácsoltak a középiskolából, mi korán kezdtünk dolgozni és dohányozni. Mi öröki éhesek voltunk, és ahhoz húztunk, aki enni ad. Mi ma is gyorsan eszünk, ma is zabálunk, mint ha attól félnénk, hogy valaki elveszi előlünk a tányért. Mi cipőt pucoltunk, triciklit hajtottunk, csomagot cipeltünk, és együtt bőgtünk anyánkkal, amikor a végrehajtó lefoglalta a maradék bútorainkat. Mi láttunk kilakoltatást, utcára kirakott vaságyakat és szalmazsákokat, és szalutáltunk a hősök emlékműve előtt, ha arra mentünk villamossal. Láttuk az áldást osztó Pacelli bíborost, a későbbi pápát az eucharisztikus kongresszuson, és láttuk a levest osztó Róbert bácsi. Mi kokárdát viseltünk, sastollat viseltünk, sárga csillagot viseltünk. Hanyas vagy? 28-as. Mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Luftgefahr, azt mondom Fliegel Alarm. Nekünk légósisakat nyomtak a fejünkre. Mi égőházakat oltottunk és kiástuk a fel nem robbant bombákat. Azt mondod Danzig, azt mondom koridor. Azt mondod Leningrád, azt mondom blokád. Mi megtanultuk az iskolában, hogy húzzunk egy merőleges vonalat, Mannerheim vonal, Siegfried vonal, Maginot vonal. Nekünk a háború volt az ifjúság. Azt mondod Tobruk, azt mondom Bizerta, azt mondod Bengázi, azt mondom Elállamen. Mi a hétköznapi fasizmus idején voltunk szerelmesek. Mi nyilvános házakba jártunk, és személyesen ismertük a prostituáltokat. És ma találkozunk velük az utcán, akikből már öregasszonyok lettek, a szemükbe nézünk, és nem tudunk mit kezdeni magunkkal. Mi megtanultuk a fasiszta indulókat. Napkeleti vizeken hömpölyög az ár, nézd a kéklő Fuzsimát, mennyi napsugár. Hanyas vagy 28-as, mi fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Berlin, Azt mondom Reichstag, azt mondod Giovinezza, azt mondom Facetta Nera. És újra megtanultuk a tábornokok nevét. Azt mondod Afrika Korps, azt mondom Rommel, azt mondod Guderian, azt mondom Rundstedt. Mi megnéztük a mozikban a fasiszta filmeket. Lützow Sasok, Stukag, GPU, Jutsus, Alcazar. Mi ismerjük a repülőgép típusokat, mi láttuk a bevetésre induló Messerschmitteket, Focke-Wulfokat és Tukákat, és láttuk a bevetésre érkező Mustangokat, Spitfireket, Moszkitókat és Liberátorokat. Láttuk a raták szárnyán a vörös csillagokat, amint a vérző Buda fölé röpültek. Azt mondod Wildebruck? Azt mondom Buda. Azt mondod Brest, azt mondom Pearl Harbor. Azt mondod Cherbourg, azt mondom Taganrog. Azt mondod IG Farben, azt mondom Ciklon B. Mi fél szavakból megértjük egymást. Apád mi volt? Kommunista? Apád mi volt? Szocialista? Apád mi volt? Ébredő magyar? Itt a legtöbb családnak volt egy ügyeletes szégyenfoltja, akinek a nevét nem volt szabad kiejteni, akit letagadtak, agyonhallgattak. Ez egy kis ország. Itt valakit mindig el kellett bújtatni, hogy ne találják meg a fehérek, hogy ne találják meg a vörösek. Itt a legtöbb családban volt hívő és hitetlen, baloldali és jobboldali, katolikus és zsidó. Ez egy kis ország. Itt mindenki érdekelve volt valamilyen politikai mozgalomban. Pro és kontra. Itt egyszer az életben mindenkinek kihúzták a politikai nyerőszámát. Itt egyszer az életben mindenki leszámolhatott az ellenségeivel. Itt a leszámolóval is leszámoltak. Ez egy kis ország. Olyan, mint egy nagy család. Ebben a városban több feljelentés futott be a Gestapóhoz, mint a többi európai nagyvárosban együttvéve. Miközben a kávéházakban azt énekelték, hogy szeressük egymást, gyerekek. Hanyos vagy, 28-as. Mi fél szavakból megértjük egymást. Nekünk cigarettát dobáltak a németek a vagonokból. Nekünk cigarettát dobáltak az oroszok a vagonokból. Mi megtanultuk az Erikát. Mi megtanultuk a Katyusát. Mi üzeneteket vittünk, és röpcédulákat szórtunk. Mi nem tudtuk, hogy mit csinálunk. Mi mindig tudtuk, hogy mit csinálunk. Ránk dőlt a pince, felrobbant fejünk felett a ház, az osztálytársunkat szép tépte az akna. Nekünk ellopták az ifjúságunkat. Mi hölgyeim és uraim, kedves elvtársak, csoda, hogy még az eszünknél vagyunk. Mi még az utcai vizeldék falán is azt olvastuk, hogy nem, nem, soha. Velünk szállóigéket magoltattak be. Belénk égették a Justice for Hungary. Turul madár, hadak útja, Csaba királyfi, édes Erdély, ott, ahol zúg az a négy folyó, szép vagy gyönyörű vagy Magyarország. Velünk megtanították Rosermerd Lord nevét, Zadravec nevét és Papvári Elemérné nevét. Itt a hentes üzletek kirakatában kolbászból rakták ki Csonka Magyarország térképét, és disznózsírból mintázták meg Horthy Miklós mellszobrát. Itt a vasútállomások virágágyaiban betű alakúra nyírták a füvet, és a betűk azt hirdették, hogy Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország. Mi a sztrecsnyói piros virágokon nevelődtünk. Mi Leventének, ágyútölteléknek deportáltak, jók voltunk. Éhen halni, megfagyni, jók voltunk. Minket lőttek le, amikor vízért mentünk. Belénk vágott az aknaszilánk, amikor visszamerészkedtünk a lakásba, hogy lehozzuk anyánk ott felejtett kendőjét. Minket öleltek magukhoz a férfi nélkül maradt kiéhezett hadiözvegyek. A mi szeretőink fáradt ölő asszonyok voltak. pedig csak 16 évesek voltunk. Egykorúak, de nem egy szívűek. Egykorúak, de nem egy akaratúak. Tiszták és mocskosok, igazak és becstelenek. Nincs még egy nemzedék, amelynek tagjai ilyen messzire kerültek egymástól. De az igazak nem vesztették szemelőt egymást. Mint ahogy a gazemberek is egymásra találtak. Valamennyien 28-asok. Kivégzők és kivégzettek, bűnösök és ártatlanok.

aranyos vagy 28-as. You fél szavakból megértjük egymást. Azt mondod Eisenhower, azt mondom Zsukov, azt mondod Patton, azt mondom Malinovsky, Bradley, Timoshenko, Borosilov, Montgomery. Azt mondod Monte Cassino, azt mondom Stalingrad. Azt mondod Enola Gay, azt mondom Hiroshima, azt mondod Coventry, azt mondom Nagasaki. Mi fél szavakból megértjük egymást. Mi átéltük Budapest ostromát. Nem azt az ostromot, amit a híradóban mutatnak be egyszer egy évben. Azt a néhány diszkrét filmkockát az égő Kossuth Lajos utcában imbolygó lóval. Hanem sok ezer ágyú és löveg pergő tüzét. Nem azt a légitámadást, amit a híradóban mutatnak egyszer egy évben, azzal a telibe talált szárnyaszegetten lehulló árva repülőgéppel. Hölgyeim és uraim, kedves elvtársak! Budapestet 1944 nyarától kezdve hónapokon át több ezer repülőgép támadta. Tönkre bombáztak bennünket, ha még nem méltóztattak elfelejteni. Ugyanúgy tönkre bombáztak, mint Ludwigshafent, Essent vagy Düsseldorfot. A Városliget fáin úgy lógtak a széttépet emberi testrészek, mint karácsonyfán a szaloncukor. Mi nem csak azt a maroknyi nyilas pártszolgálatost láttuk, akik lassan már visszaköszönnek nekünk a diszkrét filmhíradó kockáiról, azt a 8-10 beszkárt kalauzt, aki Kumpáter vigyázó tekintete előtt éppen kiszaladtak egy földszintes ház kapuját. Mi láttuk a Dunát, ahogy élettelen, legyilkolt emberek százait vitte a víz. Bennünket nem hívtak be katonának, mi akkor még csak 16 évesek voltunk. De a mi korosztályunkból kerültek ki a Szent László hadosztály páncélfausztok sihederei, a nyilas keresztes süvölvények és az SS magyar ajkú alakulatainak véreskedő kamaszai. És közülünk kerültek ki az üzenetvívők, hírvívők, röptédulázók és a hullaszállítók is. Mert ez a korosztály, mint a klinikai ló, magánviselte korának minden tünetét. Hanyas van, 28-as. Mi fél szavakból megértjük egymást. Sose hátra, csak előre, ez legyen a jelszavunk. Minden ellent összetörve, igazságért harcolunk. Mi érkeztünk a fényes szelek hátán. Megforgattuk a világot, és a világ forgott velünk. Éheztünk, fáztunk, és új indulókat tanultunk. Megtanultuk, mi már ezt a harcot. Hófúvásban utaztunk a vagonok tetején zabáni falóért. Minket sodort le a vonat tetejéről az alagút, a mi fejünket vágta le a villanyvezeték kifeszített húzalja. A mi kezünk fagyott oda a vastraverzekhez, de kinyílt előttünk a világ. Mi láttuk és hallottuk beszélni Torres, Toliattit, Duclót, Dolores Ibarurit, Tim Buckot, Harry Politot, Kalinyint és Vorosilovot. Mi láttuk és hallottuk Dimitrovot, Titót, Wilhelm Piket, Károlyi Mihályt és Rajk Lászlót. Mi találkoztunk a Komintern egész gárdájával. Mi láttuk és hallottuk beszélni Csúte Marsalt. Azt a Csúte Marsalt, aki 30 évvel később részvédtáviratot küldött Franco halálakor a spanyol kormánynak. Azt az ember hodzsát, akinek utasítására 10 évvel később a szovjet hadihajóknak el kellett hagyniuk Durazzo kikötőjét. Azt a Chuen Light, aki 30 évvel később elsők között ismerte el Pinochet fasiszta diktatúráját. Mi állami szolgálatba álltunk, külügyi szolgálatba álltunk, belügyi szolgálatba álltunk. Mi úgy ismerjük ezt a várost, mint a tenyerünket. Mi ismerjük egymást. Mi mindenkit ismerünk.
Mi tudunk konspirálni, hallgatni, nem fecsegni, titkot őrizni. Mi vakon hittünk, és látva csalódtunk. Összetörtünk, és kiegyenesedtünk. Mi magasra tartottuk a zászlót, amit később kivertek a kezünkből. A mi korosztályunkból kerültek ki a nagykoponyák és a húgyagyúak. Minket elfogtak és megvertek, és mi elfogtuk azokat, akik elfogtak bennünket. Mi minden nap azzal ébredünk, hogy máma meghalunk. Nekünk 40 és 50 között már őszül a hajunk. Nekünk 40 és 50 között már fehér a hajunk. Mi bírjuk az italt, vihart, éjséget és fagyot. Ránk lehet számítani. Ránk kell számítani. Ránk nem lehet nem számítani. Velünk akkor is számolni kell, ha nem számolnak velünk. Nekünk megölték a legjobb barátainkat. Minket megöltek a legjobb barátaink. Mi voltunk a barikád két oldalán, a bal oldalán és a jobb oldalán. Mi látogattuk a börtönöket, bennünket látogattak a börtönökben. Mi cinikusak vagyunk. Mi a szívinfarktust szívtrombitának nevezzük. De a szívünk, ahogy Dzerzsinszki mondta, forró, és az agyunk hideg. Bennünket már nem érett semmi meglepetés. Minket lelőttek, nekünk kivágták a szívünket, és beletették a pártkönyvünket. Ránk sortüzet adtak, bennünk nem ért véget a háború. Bennünk soha nem ér véget a háború. Mi békében élünk, gyermekeink homlokát simogatjuk, sétálgatunk a vasárnapi csendben, iszogatunk, diskorálunk, de agyunkban repülőgépmotorok dübörögnek, sortüzek dörögnek, és harckocsik lánctalpai csikorognak. Mi felkapjuk a fejünket minden fékcsikorgásra. Nekünk felgyorsul a szívverésünk, ha meghalljuk a mentőautó szirénáját. És énekelünk, folyton csak énekelünk. Megtanultuk mi már ezt a harcot. Hanyas vagy 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást. Mi ott voltunk minden április 4-én, és láttuk a karhatalmi századok szurony erdejét. És láttuk Sztálint a mauzóleumban bebalzsamozva. Mellőlünk sokan kidőltek, akik meghaltak, akikkel tele vannak az ideggyógyintézetek, akik megőrültek, alkoholisták vagy bűnözők lettek. Akik nem bírták tovább cipelni a nehéz csomagot. Teremtő Isten, mi minden van abban a csomagban? Ekkora csomagon nem lehet sehová elutazni. Pedig mi mindenhová kapunk útlevelet. Minket bárhová simán kiengednek. Rólunk tudják, hogy a világ végéről is visszajövünk. Mi nem tudunk, és nem akarunk máshol élni. Csak itt. Nekünk itt még feladataink vannak. Mi látogatjuk az elfekvőket. Temetjük apáinkat. A 88-asokat, 89-eseket, 900-asokat. Látogatjuk a 19-eseket. A spanyolosokat, akik sárgára aszalódott testtel hörögnek vizelettől szétmart matracukon. Fénytelen szemükben lovas rohamok, torkolattüzek villognak. Látogatjuk őket, akik 15-ben Montessolarónál, 17-ben Caricinnél, 19-ben a Tisza partján, 36-ban Madrid határán hasaltak a géppuska mellett. A kommün katonáit, Cserny Samuelli katonáit, egykori Lenin fiúkat, a Battyányi palota bőrkabátosait, akiket agyonvertek a bukás után. Vasra vertek a bukás után, akik börtönökben rohadtak. A bukás után. Akiket kiküldtek, hazaküldtek, visszaküldtek. Akik lebuktak, kiszabadultak és újra lebuktak. Akik megjárták Európa börtöneit, a lágerek poklait. Akiknek nem volt soha egy nyugodt pillanatuk. Akiket örökké kerestek, akik egymásban sem bíztak. Akik most levegő után kapkodva belénk kapaszkodnak, miközben görcsösen szorítják kezünket, aszmás szívvel, ziháló tüdővel, elhaló hangon énekelgetik. Megtanultuk.
Nézzük őket, összetört testüket, hallgatjuk sípoló tüdejüket, és nem merjük elsírni magunkat. Pedig üvölteni szeretnénk kínunkban. Melléjük ülünk, mosolyogva föléjük hajolunk, és velük együtt énekeljük. Megtanultuk, mi már ezt a harcot. Hanyas vagy 28-as? Mi fél szavakból megértjük egymást? Nekünk a hallgatásunk is beszédes. Nem mindegy, kivel hallgat az ember. Mi egymás társaságában szeretünk hallgatni. Mi tele vagyunk kitüntetésekkel. Mi ezeket a kitüntetéseket megérdemeltük. Csak az a furcsa, hogy túlságosan fiatalok vagyunk a kitüntetéseinkhez. Hiszen még 50 évesek sem vagyunk. Ennyi kitüntetést 70 éves korára szokott összegyűjteni az ember. De mi sohasem leszünk 70 évesek. Ezek a kitüntetések leendő özvegyeink kitüntetései. Ők majd berakják egy dobozba, mert külön-külön sok helyet foglalnának. És egyszer egy évben előveszik majd a dobozból, letörölgetik róla a port, szépen kifényesítik, és újra visszateszik a dobozba. Amíg be nem kopogtat hozzájuk egy úttör. Aki a mókus őrs nevében átveszi szocialista megőrzésre X elvtárs kitüntetéseit. És a kitüntetések átmennek a mókus őrs tulajdonába. Üveg alatt őrzik majd, egyszer egy évben ők is letörölgetik, kifényesítik szépen, és az őrsvezető beszél majd nekik X elvtársról, méltatja érdemeit, elmondja, milyen nagyszerű ember volt, aki ezeket a kitüntetéseket valaha viselte. A forradalmi mozgalom nagyszerű katonája, és a zászló, amit ő kiejtett a kezéből, most mi emeljük magasra, és visszük tovább. De még élünk. Még élünk. Pedig már leéltük az életünket. Mi többet éltünk, mint három nemzedék együttvéve. Sokat láttunk, sokat hallottunk, sokat tudunk. Mégse tudunk semmit. De még itt vagyunk. Sok felé. Lent és fent, mindenütt. Az őrtornyokban és az intenzív osztályokon. Mi, 28-asok. De már tarkunkon érezzük az utánunk nyomuló nemzedék forró lehelletét. Már a nyomunkban vannak. A fiaink. Drága fiaink. Ők fognak egyszer eltemetni minket, utolsó perceinkben ők ülnek majd az ágyunk szélén, és velünk éneklik, hogy megtanultuk mi már ezt a harcot. Velünk éneklik. Velünk éneklik. Velünk éneklik.

És most váltsunk témát. Volt már elég nóta. Változatosságnak jöjjön egy kis próza. Sőt, a prózám átmegy szép simán a versbe, mivel a szerzője vidám versbe szedte. Mi a szórakozás? Színház? Tévé? Mozi? Kétségtelen ez is. De van még a hobbi. Sokak szerint dili, kettelés, szenvedély, nem kell hozzá sok pénz és nem kell engedély. És hogy mi a hobbi? Magyarázat helyett íme néhány példa. Kérem, figyeljenek! Van, ki lomos kamrában naphosszat reszel, s így szól a fiához, majd ha nagy leszel, te égi meszelő, reszelhetsz te is, hisz rád marad a régi reszelő. De addig nem tiéd itt egyetlen reszelő sem, mondja és reszel tovább eszelősen. Más ódon papírok rabja, a múlt minden darabja kincs neki, s ha egyéb dolga nincs neki, a hunok bejövetelét kutatja, és fűnek, fának megmutatja, mert te sokat nyom alatba, hol jött be Árpád, s hol ment ki álmos unoka öccse 56-ba. Van, ki bélyeget gyűjt, halomszám nyalja és ragasztja, s keblét dagasztja, hogy nője a drága és becézett, betéve tudja, milyen a vágott és milyen a recézett. S kinek lelkülete atyás, galambot nevel, főleg gatyás és bóbitás fajtát, s a némelyiken egy autó hajt át, hetekig siratja, vagyonát mégis egy töltött galambra iratja. Ki nem a ducban, hanem az ágyban turbékol neki epedőn, míg tollászkodik a lepedőn. Van, aki lepkét gyűjt, és pitymalatkor, mint leszázalékolt szatír, kitől már édességet nyugton elfogadhat bárki, a zöld mezőre jár ki, hol a liliomok bibéire, kókat pipacsok borulnak, mint tyúka csibéire. S mit a mániája ráró, űzni kezd egy lepkécs, kezében leng a háló, míg a harmatos gyepen járja a tangót, s ha fog is valamit, nem fog mást magának, csak egy hazatérő éjjeli pillanatot. S kinek szőrös a lelke, nyúlfarmot rendez be telke mélyén, s az éjek éjjén,

pálya-pállyal bereztik. A konyhában mozsár ágyú basztol, s a házigazda a csőre támaszkodva kosztol egy horpat sisakban, mely ragad a kosztol. S kivel már rég kacérkodik az elmegondozó, ő kell meg a gombozó. Ki gomb terhelten folyton gomb után kutat, s ha valaki mutat olyan gombokat, melyek Madame Dubarin tartották egy, ha szakadt kigombolja, és minden gombot legombol róla gondosan, s a nő távozhat gombtalanul, ő pedig marad gombosan, mert közömbös neki a blúz alatti domb, csak egy a fontos, a gomb. És van, aki mindenkit azzal dermeszt, hogy nem kimélve a költséget, az erkélyen zöldséget termeszt. S míg a szomszédja neveti, ő az ingét leveti, és a balkont babbal boldogan beveti, mert belebolondult a babba. Ilyen ő, hagyd abba, mondja hitvese, nem lehetsz okos itt te se, s az erkét hiába locsolád, ez pest is nem mocsolád. De ő bajuszát vödörve, hordja a vizet egy lyukas vödörbe, mely még Noé előtt készült pléből, s míg öntözi talpalatnyi földjét az üdeléből, legalább egy akó áztatja puhára az alattuk lakó aglegény üstökét, ki épp egy agleánnyal költi el üstökét. S van, ki szutykos szerszámos ládák mélyén kotor, mert hobbija a motor, melyet szétszed és összerak gépjesen, mint együgyű gyermek, kit úgy hívnak népjesen, hogy gyagya. Pedig az agya épp csak megbabonázta a gép, melynek kerekei többet mosdatja, mint a gyerekei. S mint régi motoros vasárnaponként bukó sisakba dugja hegyes fejét, és begyes nejét furikázni viszi a motor, de már lepsénynél leáll a motor. S ő ismét kotor, keres és szelel, mert a gumi szelel, vagy a kipuffogó puffog befelé, s közben hull a hűs eső lefelé, melynek cseppjeit oly tikkattan issza, mint aki sejti, hogy már csak reggel indulhatnak vissza. S mikor berobog Pestre újra, mintha könnyebb lenne súlyra, s érzi, hogy a görcs gyomrába becsúszott, mert az asszony, ki lepsénynél még megvolt, útközben lecsúszott. S végül van, ki a muzsika rajongója. Ő a ház örök zajongója, s a szomszédja már fázik, ha pikulázni kezd, vagy hárfázik, s ha előveszi a brácsát, a házmester, mint őrült a rácsát, az öklét rázza, de ő csak citrázza, míg a dalt mindenki be nem piflázza. Majd működésbe hozza feskis flótáját, és elfújja az egész ház nótáját. Én is hallom mindig, télen is meg nyáron, a szövegét megtanulta már a papagájom.

0: Én világmárka.
1: Házias, vakmerő, daliás.
0: Én legényem, te legényed, ő legénye.
2: Mindjájunknak legyen magyar vőlegénye.
1: Időt és fáradtságot takarít meg, ha nem szaladgál nyugati vőlegény után. Válasszon a hazai készletből.
0: Tartós magyar legények és aglegények minden méretben.
2: Az élete egy vadregény, a vőlegénye aglegény.
0: Addig szerezze be, amíg a készlet tart.
1: 40 éven felülieknek árengedmény.
2: Lehet bókos, lehet szegény, magyar lánynak magyar legény.
0: Vigyázat, utánozzák! Nem csak Kanizsára, hanem a festői szépségű nyéklátházára is utazhat, ha igénybe veszi az ibusz szolgálatait.
1: Hogy utaztak nagyapáink?
2: Lóbusszal!
0: Hogy utaznak unokáik?
2: Ibusszal!
1: Az ibusz elviszi önt mindenhová.
0: Japánba viszi.
1: Ön Mexikóba viszi.
0: A sírba viszi.
2: Járja be, mint Pegasusszal, globuszunkat az ibusszal.
1: Jegyezze meg ezt a nevet, Albusz. Helyesbítek, Fidibusz.
0: Az egész világ megtanulta ezt a szót, Invis.
1: Magának is lehet, ha ofotért szemüveget visel.
0: Ofotért szemüveget tisztában látja a nemzetközi helyzetet.
1: Több szem többet lát.
3: Ofotért szemüveggel.
0: Szemesnek áll a világ.
4: Ofotért szemüveggel.
1: Szemre valóba fehérné.
3: Ofotért szemüveggel.
0: Vaktyúk is talál szemet.
5: Ofotért szemüveggel.
6: Huligánok, figyelem.
0: Szemüveget, üveg szemet.
2: Az ofotértől.
1: Mivel nézte Napóleon a Waterloo-i csatát?
2: Ofotért szemüveggel.
0: Mit mondott a náci szakáján 15. Lajos a rövidlátó Mária Antoinette-nek?
2: Vegye fel az ofotért szemüvegét.
1: Nem hisz a szemének.
2: Ofotért szemüveggel.
0: Sűrített hirdetések.
1: Adásvétel.
0: Kultúrcikk.
1: Üzletállás.
0: Házasság.
1: Vágyás.
0: Lakbérpodlék miatt elcserélném régi kinyúlt unokahúgomat bárhol szétszedhető Vikkent házra. Cím a szerkesztőségbe.
1: Hajókoffer, hűtőszekrény, valamint egy önhibáján kívül elvált, masszív, intarziás, barna, tisztviselőnő, kivándorlás miatt olcsón átadó, doktor sietős, amerikai út,
7: 101.
0: Bogaras. Lakásán diszkréten kiírtjuk.
1: Moslék kapható! A jó falat vendégünkben.
0: Kisebb rendűsége van? Vásároljon kerti törpét. A kerti törpe mellett óriásnak érzi magát. A kerti törpe kis helyen elfér, nem kér kenyeret, s mindig jókedvű. Figyelem, használat előtt felrázandó.
1: Ha ütött az órája, keresse fel az órás szövetkezet szaküzletét. Rugótörés a helyszínen megvárható. Eredeti svájci rugótörőgépe.
0: Heti ajánlatunk.
1: Mosson, amivel akar.
0: Azt vegye, amit kap.
1: Utazzon külföldre.
0: Maradjon itthon.
1: Tegye a pénzét OTP-be.
0: Tegye akárhová.
1: Vásároljon autót, telket.
0: Építsen Vikkent házat.
1: Olvasson könyvet.
0: Olvasson pénzt.
1: Olvassa a Bibliát.
0: Járjon többet moziba.
1: Hallgassa a rádiót.
0: Nézze a televíziót.
1: Lottózzon, totózzon, lóversenyezzen.
0: Azt tegye, amit akar.
1: Ha elégedett, mondja el mindenkinek.
0: Ha elégedetlen, ne mondja el senkinek.
2: És szidja időnként a kapitalizmust is.

Interpelláció humorügyben. Ki százezreket megnevettet, és romos agyából viccet sajtol, rímet farag vagy krokit körmöl, s mint a versenyló naponta rajtol, kabarét ír vagy humoreszket, a sok vicctől már a feje reszket, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, bedilizhet vagy kiborulhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, s hogyha bezsong vagy agyahal ágyul, legfeljebb csak depressziót kap, s az orvos lágyan agya alá nyúl. S ő azt álmodja, van már díja, aztán felébred, s a fogát szíja, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Elméje elmén, véve felmén, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, mert ami díj van, az mind a másé, akkor sem kap még, ha olyan a humora, mint a Major Tamásé. Viccelhet a birodalomban, de nem ott, ahol irodalomban. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Fejre állhat, vagy falra mászhat. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Humoristának kacaj a díja. Minisztere azzal díjazza, ha 10 évenként magához híja, mégsem lelkét a humorában, csak szomorúan ül szomorában, s idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Feszülhet, sőt ikreket szülhet, a humorista nem kap díjat, nem kap díjat a humorista. Mégse hatját lelkét a vadság. Boldog, hogyha megdicséri őt a népszava, vagy a népszabadság. És eszelősen tovább viccel, mivel a sok vicc belőle spriccel, s idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Eszelődhet, és aszalódhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, feléje nem leng a rend ingája, pedig még az is kap ma díjat, ki penzlivel a falat pingálja. De ő szegény semmit nem pingál, az agya mint egy üres kemping áll. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Kempingelhet és doppingolhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, csak humora van, de nincsen díja. Azért nincs, mert a humor díját senki sem tudja, hogyan híja. De a hit győz a humoristán, miniszterében van humoristán, s jó kedvében majd megpendíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, a gondolatot, hogy ezentúl humorista is kapjon díjat. Kapjon díjat a humorista. S hogy kapjon végre, azt javasolnám, keressék a díj névadóját, a Parnasszus magas, havas ormán. Görcsünket biztos, hogy feloldja, ha közli majd a kormány heroldja, aki a szatíra fegyverét úgy kezeli, mint szittyák az íjat, nem csak egy meleg kézfogást kap, hanem Karinthy Frigyes díjat.

egy maszek kisiparos szilveszteri köszöntője. Kedves kentek és kegyedek, régi és új lakónegyedek lakói, sok Pestre költözött makói, többek és egyedek, s egyebek között lengén öltözött ifjú hölgyek, kik vén tölgyek tövében búcsúztok az évtől, hívtől csillogó szemű lányok, kik nagy talányok titkát kutatjátok, s kutatás közben megmutatjátok az utat, mely után sután kutat az, kit a tudásom év arra űz, szűz sültre váró aglegények, badregények, kései, hősei, nősök, ők már nem hősök, szeplősök, szeplőtlenek, nőtlenek, bőszen őszülők és szülők, hámból kirúgni készülők, orozva borozók, szeszt szopogtatók, bőrös malacot ropogtatók, kor helyett kik bor helyett rummal fűtitek fejetek Pesten is aligán, s nejetek most gurít hazatiteket taligán, ivók és evők, kedves vevők. Nevem Vince, egy pince helységben kardigánt kötök, hetenként négyet, ötöt, kimondottan prima darabok, rendelnek tőlem a svédek, arabok, s ha netán ő is rendelne nálam, most épp van ausztrál gyapjú szálam, s ajánlhatok kedvező részletet, s az árukészletet házhoz szállítom, s állítom, talál majd árumban örömet, s én is örömmel bővítem majd önnel növekvő vevőkörömet. De ha nem vesz, attól még nem lesz több a gondom, mert magunk közt mondom, a rendszer előtt le a kalappal. Még sose bírtam én fix anyagi alappal. De miért verjem dobra, hogy sorsom jobbra fordult, hisz aki egykor koldult, az is úgy ül ma a posztján, mintha sosem ért volna a sipőc konyha posztján. Ismerek egy delnőt, már rég felnőtt, ki most a presszóba hozza szóba, hogy manapság nincs része jóba. Kint több a bóné, csicsereg az akcsicsóné, s teli szájjal nyugatot dicséri, pedig a csóró hajdan a csíri telepen csámborgott fagyos teleken fázva, s bokázva járta a foxot, míg kiguberált pár kiló kokszot. De terítsünk terítőt a múltra, mint Szabó a pultra szövetet, még azt hívnék, hogy politizálok, ha folytatom egy szöveget. Márpedig nekem higgadt a vérem, épp ezért nem politizálok, kérem. Kapjam meg a bérem, minden egyébtől személyen mélyen meg kimélem. A politika rázós téma, de aki néma, azt elkerüli a tréma, s ha egy kis észt is befektet, tuti, hogy nem kap defektet. Ahogy is fáj a térdem, meg aztán kérdem, minek az érdem. Nekem nem kell érem, beérem kevéssel, ivással, evéssel, maximum taxi rum, s egy kis lósport gyéren, politizálni, ugyan kérem. Totózom, lotózom, időnként fotózom, s nem ugrálok, mint a veréb. Egy maszeknak legyen elég esze, hoci nesze, nem kell belég. S végül, mi gyönyört nyújt a szemnek, a női nemnek hódolok, mert esküszöm, hogy jobb dolog nézni a blúzt a sok kis pruskán, mint politizálni, nem igaz a puskán? Későn fekszem, korán kelek, nem dicsekszem, de a felek csőstől jönnek rám. Már cserepes a szám, szaggat a vállam, de én nem lóghatok, engem nem fizet az állam. Nincs időm a boltból egy percre sem kimenni. Ha majd beadom az ipart egy szövetkezetben, ott fogok pihenni. Már bánom, hogy kiszaladt a számon, ne vegyék komolyan, ez csupán amolyan férc, élc, mit az ujjamból szoptam, hiszen amint mondtam, politizálni sosem szoktam. Nem mintha nem tudnám, mi van a globuson, hisz én is trollin járok, nem pedig lóbuszon, de busz ide, busz oda, kimondom nyersen, az élet egy verseny uszoda. Ám ha úszni kell, elmondom titkon, hogy úszom inkább itthon, hol jól ismerek minden medencét, s Floridánál jobban kedvelem a dagályt, e déli bábos magyar velencét. Én innen ki nem vándorlok, inkább mángorlok a patyolatnál, az is jobb üzlet százszort a nyugatnál. Bár van, aki kikerült, és sikerült vagyonra szert tennie, s most van 1 millió pennie. Például a dadám, Madame Melitta, ki a csecsemőte járát mindig elitta, most Palm Beach-ben, a Hotel Beach-ben masszíroz, és dollárt passzíroz a pasasokból, főleg a hasasokból, és már annyit kaszírozott, hogy a masszázsból és másból egy házat összemasszírozott. Nekem nyugattól nem kell más, csak Zenek Xavier Kukattól. Nálam keletje van a nyugati jazznek, de mivel kardigánt csak keleten vesznek, maradok Pesten tisztelettel, pomázom egy kistelekkel, s nem komázom miszterekkel. Persze,
ha van esemény. Lesemén, de csak mint csöndes idegen, bár a nemzetközi helyzet egy cseppet sem hagy hidegen. Mondhatom az ok, a sok atom kísérlet, mitől ez a kis élet örömmel vegyül, s gyakran nagy hegyül a mellemen, s kezdek hebegni, mert már lebegni látom a saját szellemem. S bár a politikához nem értek, s a véleményt kértek, a válasz mindig nemleges, nem vagyok teljesen semleges. Csak ingadozom, mint a bója, s a fejemet vakarom, de hogy akarom a békét, annak végkép OTP betétem a megmondhatója. Könyörgés magánügyben. Jóságos Isten, Uram Teremtőm, bűneim nagyok, haragszik rám az ég is, mert dacára, hogy hívő vagyok, politizáltam mégis. Bocsánatot ezúton kikérem, s ígérem, hogy jó maszek leszek, és máskor a jövedelmi adó bevalláskor sem leszek smuci. Csak bocsáss meg, s hagyj békében kardigánt kötni, Uram Teremtőm, a kommunizmusig.

Balladó a fehér ökör vendégről. Lakótársaim, béreim, jó pestiek, könnyűek és nehéz testiek, kikkel itt Pesten reggel és esten fogyószusszal együtt járok egy rogyó busszal, mely Pestről Budára ballag át, elmondok nektek, ha ki nem nevettek, egy hipermodern balladát. Ó, tikkat vándor, ki zugló felől egy 67-essel érkezel, és inni vágyol, vagy ott étkezel baráti körbe, a fehér ökörbe, porhanyós vesét, pacalt és tüdőt, sok bájos mesét hallhatsz, míg töltöd az üdőt. És téged idegen, kit bécsi gyorshoz vagy bukaresti, hidegen hágy egy pesti resti, melyen mint égen a felleget keresed a népi jelleget, és lelked örül, mert a kép megragad, s a keleti körül már is Párizsban érzed emmagad. Mert én, ki gyakran vevén ott szódát, annyi ódát hallok felőle, hogy futok már előre-előle. A minap is bementem, és mentem, szép kép tárult elém. Pont belém botlott egy kopott kokot, ki épp ott kotlott kezében a blokkal, és némi okkal, míg borára várt, tekintet nélkül korára egy vak zenésszel kokettált. És szemembe ötlött sok bombanő, kikben a gyújtó szerkezet rég bedöglött, s most rumba dőlve kisé leverten tűnődtek el fél decik keverten, s úgy hevertek roskatag halomba, mint sok fel nem robbant bomba. S ki a bombáról mordájra tér át, láthat több délütött ledér hetérát, kiket senki nem néz szende szűznek, mert bizarr foglalkozást űznek. Fűznek. És meglepő szorgalommal birkóznak meg a forgalom. S a pult mellett, dagasztottak mellett, őszvagányok, kik a vágányok tövén éjjel, kéjjel, sikerpalikat fosztogatnak, s közben szalámit osztogatnak, hogy mire felébred a mókus, már befogadta őt a rókus, és nem emlékszik semmi másra, csak a szépre, a gyomormosásra. S kit karjába pont az álom, e SZESZ fesztiválon, s aludni vágyott, ledőlt a pőre, kőre, mert a járda a csárda mellett rendkívül lágyott, s bár a hasonlat kisé banális, épp a kanális rácsát fogta, mint zenész a brácsát, s emlékeztetett egy báróra, akit ugyanitt ért mindig a záróra. S egy csábos csehóba sírták vissza Borissa undok, vagabundok, a grundok kiirtott bokrait, hol egykor csokrait tépték le millióm-liliómnak. És gargalizáltak, reket pacsírták, töményben edzvén öblös hangjukat, mert sokukat aznap a táppénzből kírták, s nem volt mi fűtse kocsmarangjukat, s rezes orrukat a borba dugták, mint elefántok szokták az ormányt, és szitták a kormányt, magukból kikelve, hogy nem kapni rumot OTP hitelre. S láttam két alak, a falak mellett csencseltek csecse elcsend hencsert, s volt becse a cserélő cselének, mert a bevő bedőlt a cserének, s mint spanyol grantinek grandja sem maradt, a gírhes hencserrel elszaladt, s a másik jódlizott egy fürgét, mert bebóblizott egy ürgét. De ne essék félreértése, sértés, mert kellemes, vigasz és igaz, hogy a kirívó ivóba nem csak csilcsap csellengő banyát vernek kanyát, hanem felkeresik, ha süt, ha esik, vaskos kofák is, bánatosak és jópofák is, meg munkások, tisztes parasztok, kik a csirke árából vesznek damasztot. Sőt, számos új és régi értelmiségi, szóval temérdekem, és nekem nem érdekem, hogy épp azok kapjanak fricskát, kik nem gazok. Ám ha ennyi nép idejár is, egy kép nekik sem ideális. S eleve innák inkább ott a serlevet, hol fehér asztal marasztal kupát és serleget. Pohár. Magasságos Belker, ki minden nap, ha felkel a nap, csodákra vagy képes, és kétes ivók helyén mézes mackókat létesítesz, s varázsszavadra zsémbes gebénesek javakba szépen gyarapodnak, mert pénzügyi alapodnak áldásos hatása nagy. Te nagy, ki hímes kövekből hímzett pagodákat emelsz a porból, szabadíts ki minket, e jámbor baromhoz címzett elaggott akolból. Szégy
kivételt, ne csak a bevételt nézd, mert nézd, titkot azzal el nem árulunk, hogy itt-ott mi is hozzájárulunk néhány milliócskával, jócskával a bántor zászlóhoz, se pár szóhoz ezért van jogunk. Építsd hát át e helyet, hogy új ökör legyen a régi helyet, s kérünk az égre, hozz végre döntést, csinálj ürgeöntést, szüntesd meg a söntést. Legyen ott büffé, bisztró, bármi, csak ne kelljen erre annyit várni. De kis fohász, légy friss kovász, mely lágyan keleszti vágyam, s a célját elérte, megérte, s ez nem rossz ómen. Ámen. Szeretlek, Pest. Én Pestem, mint szívem, testem egy darabja, úgy vagyok híven a rabja minden házadnak, s e századnak büszkeségére vagyok cégére nevednek. Én pesti ember, ki mint a tenger hullámzott tereiden és utcáidon, lüktető ereiden, hisz itt látott napvilágot testem, s mikor a fójából kilestem, majdnem kiestem, mert szemeztem egy csecsemővel, egy kecses kacsójú csecsemővel. S nem törődve az anyatejjel, a pelenkába, kába fejjel lapultam, és szapultam a bábát, mert letakarta a kislány lábát. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el! Hibáiddal és erényeiddel, az édes százéves városligettel, hol gyakran taposta talpam laposra a játszótér zöldgyepét, s az állatkerttel, hol apám először vert el, mert kavicssal dobáltam a majmok ülepét. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el! Tigriceiddel és vicceiddel, ritkán működő liftjeiddel, az esküvőkkel, a vállásokkal, az ok nélkül betöltött állásokkal, sokkal. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el a kikkel, a fikkel, akikre pikkel annyi pesti, a piktorral, ki szobám kipesti, a fogásszal, ki fogam kihúzza, a prímással, ki fülembe húzza dalait, s a halassal, ki halait süti tepsiben a standon, a főbérlővel, ki az albérlőt üti septiben a gangon. A szenessel, a fással, az örökös rohanással, a kanárikkal, az ölebekkel, s a fákon totózó verebekkel, kik szolíd alapon játszanak, s a találatok látszanak sokkalapon, mint védjegy, mely hirdet prima márkát, s a nép a bárkát átkozza épp eleget, hogy miért vitt fel rá Noé magával verebet. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el, szétpukkanó rémhíreiddel, mert rémhíres e város, hol mindig akad egy volt gyáros, ki biztos helyről értesül, a klauzáltéri piac helyén rakétabázis létesül. S a hírt, mint balzsamos írt, beissza, hiszi és viszi oda-vissza, sok együgyű gügye, s minnyájunk ügye, hogy ezek agya ne legyen gyagya, ugye? Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el, terveiddel és elveiddel, a mávval, a bárval, a méhkel, a hívvel, a sok azonos utcanévvel, szembetűnő gráciáddal, szűnő bürokráciáddal, a szép számú újszülöttel, mert Pestre jött el minden gólya, ezért volt hiány cikkapója. S bár szökkenő a születések száma, a bökkenő, hogy láma lakók hada se csökkenő, mert akik Pestér epednek, feljönnek vidékről, s letelepednek. Ha pedig pár év elpereg, világra jön a kisgyerek, ki már peckes pesti lakó, s azt se tudja, merre fekszik, lovasberény, paks vagy makó. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el, fájddal, tavaszi rügyeiddel, a szerelemmel, amelyre példátlan türelemmel tanítják egymást lányok és legények, s a vénekkel, kik már beérik énekkel, s mindezt csak nézik szegények. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el, sablonos lágereiddel, s azt is bevallom mardosó váddal, együtt szeretlek a Szabó családdal, a Csimbum cirkusszal, napilapokkal, csepegő csapokkal, repedő csövekkel, s a folyton felszerett keramitkövekkel. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el, ügyeiddel és ügyfeleiddel, együtt szeretlek rosszal és jóval, a televízióval, mely gyakran televízióval, és veletek,
gyerekek, kik itt éltek velem, 2 millió két lábon járó történelem, kik között hány akad ki semmiért fakadt panaszra, mert nem gondol már egy fagyos tavaszra, mikor nem pörölt, sőt örült, ha kitörölt egy tálat, s hálát adott a háziúrnak, hogy nem érte házát teli találat. S az égre nézett, mint megigézett, bár nem várt már malasztot, hisz egy deka melaszt el nem szalasztott. Gyarlók vagyunk, agyunkból hagyunk kiveszni képeket, nem éppen szépeket, könnyen felejtünk, fejben is úgy látszik van még selejtünk, de én majd elmondom, úgy sincs most más gondom, milyen is voltál, mikor a göncöddel szánkót toltál a romok között, persze csak úgy magunk között. Emlékeztető. A párás pince lágy ölén, hol egykor majd kitört a frász, szóval, ha éppen fát hozol fel, vagy egyéb ügyben arra jársz, hol okos fejedre zizegbe hull a hambas és hűs penész, gondolj csak vissza 45-re, pajtás, ha netán arra mész. Hisz emlékszel rá, megszülettél újra, nem volt kivétel senki ez alól, s bár kissé könnyű voltál súlyra, sok volt rajtad a gezarol. Az udvaron egy bőgő hurra léptél, melyről felsírt egy halk etűd, s te lekopogtad egy ágyú talpon, hogy bolhád van is nem tetűd. Majd korgó gyomorral, mert aznap még nem ettél, otthonos nyomorral szemügyre vettél egy kivénhet ványad búzs gebét, mely hiába sírt ott könnyes szemmel, ebéd lett, mert lófasírtot sütöttél belőle szakértelemmel. És gőgös szomszédod a vancák, kipecézett egy lipicai kancát, majd baltát hozott, s mint Csekonics gróf a kedvesével, karján egy csinos lóvesével távozott. S bármi muris, borsó és buris volt a vágyad, s fejed alól a baldahinos ágyat egy tál lencsért eladtad, s a stafírungot is beleadtad, ha szűzdohánnyal tetézték a lencsét, mert fülöncsítted a szerencsét. Hazáig futottál, ha tojáshoz jutottál, és elcserélted Bernát sót is sóért. Mert Nobel-díjnál többet ért, ha ennyi jóért többletért nem kellett leutaznod Érdre, s ott esni érte térdre. Ezért, ha olykor ideges vagy ma, mert drága a bab, vagy kevés a hagyma, néha ez is jusson eszedbe, mikor épp sült húst begyedbe teszed be. És becsüld-e város fényeit, az élet tényeit, ne tagadd, ne hazudtold meg önmagad, mert bárhol él, ki itt látott világot, fenn éjszakon vagy délen, dús virágok között, szívével soha el nem költözött. S ha leszáll messzi partokon az est, a honfitárs távolban néz, s egy dalt néz. Te Pest, 17 éve vagy szabad. Add szabad, hogy mint nagy hajó tovább haladsz velünk, s ha jó a tempó, és ügyelünk arra, hogy jobbra se balra ne legyen kanyarunk, pompás lesz a nyarunk és telünk, mert gyarapodunk és telünk. Én nem vagyok rest, előtted Pest, szívemet kitárni, végig váltottam hajódra jegyet, végig megyek, menet közben nem fogok kiszállni.

Egy kérdés gyötör már évek óta, melyre önöktől választ várok. Árulják el, talán tudják, hová tűntek a proletárok? De tényleg, mondják meg, hová tűntek? Hiszen itt egykor nem is régen annyi proletár volt az országban, amennyi csillagban az égen. Heteken át kiártam egy gyárba. Kiderült, hogy hiába járok, a munkásosztályt megtaláltam, de eltűntek a proletárok. Vidéken csupa TS paraszt van, azok meg, akik Pestre járnak, háztáji menyecskék, kalmárkofák, nem nevezhető proletárnak. Elmentem még a templomba is, ebből ma nem származnak károk, de így szólt a pap, csak Isten tudja, hová tűntek a proletárok. Sok ezer autó robog az utcán, ettől van a forgalmi válság, a volánnál nem tőkések ülnek. De ki? Hát hol a proletárság? A keresgélést nem hagytam abba, elmentem egy budai bárba, láttam fülorvost, kazánkovácsot, de nem ütköztem proletárba. Az áruházban, mely azonos volt egy ostrom alatt tartott várral, a tömegben még véletlenül sem találkoztam egy proletárral. A lóversenyen ezrek tolongtak, vesztők, nyerők, bukmékerek, proletárt viszont egyet se láttam erre, ha kell esküdni benek. A lilacsempés gőzfürdő mélyén, mint a rákok pirosra főve, nem proletárok, reumások heverésztek a sűrű gőzbe. A Gundelnál egy asztaltársaság fütyülve a tetemes árra kacsát fogyasztott, de közöttük sem akadtam éhes proletárra. Egy építkezésen kergetőztek munkaidőben vidám párok, malteros lányok, ácslegények, de ezek se voltak proletárok. Szemügyre vettem az ifjúságot, jól öltözöttek, tiszták, nettek, ipari tanulók, gimnazisták, de a proletárok hova lettek? Kik állnak sorban olasz vízumért, melyért magam is sorban állok? Kik vesznek bútort, hűtőszekrényt? A nép. De kik a proletár? Kik nézik meg a magyar filmeket? Kik isszák gyümölcsként a kátrányt? Ha nincs proletár, kiknek jelent ez országszerte többnyire hátrány? Kik lottóznak? Kik hizlalnak sertést? Ki tart papagájt vagy kanárit? Tudom, a lakosság. Tudod, akkor voltak éppen ki a proletár? Ki proletár? Senki. Mégis vallom, ha a tényeket veszem sorra, a költő is egykor erre gondolt, ilyen proletár utókorra. Hol a szó a tettel egyezik, mint a versben a sok fura rím, s proletárt már csak a lexikonban találni, hölgyeim és uraim.

Keltakarót hallottátok. A héten elhunyt Szilágyi Györgyre emlékeztünk. Reméljük, jól szórakoztatok. További jót.

0: qui là?
1: Téléphone, ben. Nem telefonból? Abba hagyta. Már ne add be. Igen. Hívj újra, aki hívtál, majd akkor beadunk.
2: Na igen, tehát az történt, hogy...
1: Nagyon visszhangosnak érzem magam. Reális az, Lacika?
2: Visszhangosak vagyunk, ja.
1: Jó.
2: Nem tettünk róla belőle.
1: Az történt, hogy most rakjuk össze a Lacival is a mozaikokat. Az történt, azt mondja, hogy az első alkalommal 6 darab ember volt ott. Azt mondja a Laci. Én nem emlékszem ennyire kevésre, de lehet ebben valami, ugye vegyük sorra a Vova, a Kerényi, a Palotai Zsolti, az Orosz Csilla, Csejdi András és jó magam. Azt mondja, Laci, ha emlékszik, ez valami dokumentumunk alapján kiderül, hogy köszönöm szépen.
2: Tehát te se voltál ott ezek szerint.
1: Leges legelején nem. Nagyon hamar rájöttünk arra, hogy majd bővülnünk kell, de menjünk vissza kezdetekre. Szóval azért az viszonylag hamar a beszélgetések elején kiderült, hogy egy olyan rádiót akarunk csinálni, ami azt vállalja föl, amit mások nem. A kisebbségeket, a kisebbségek melletti kiállást, az olyan eszmékkel való foglalkozást, amivel akkor éppen nem nagyon foglalkozott senki.
3: Ne felejtsük el, hogy lesz itt majd egy bejátszás, amit a Fekete Doboz csinált a Tilos Rádióról, és az egy ilyen 11-néhány percben pont így. Talán nem is tudom, akkor... hogy Szabó Lőrinc mondja el egy Ladának a sofőrüléséről.
1: Igen, hát Szabó család lettünk, ugye rögtön az elején Szabó család lettünk, és hát nem sokkal az indulásunk után, meg nem esküszöm, a történeti hűség kedvére elmondom, hogy annyira izgalmas időszak volt mondjuk az én életemben is, hogy 91. augusztus 21-én nekem egy hónapos volt az első gyerekem. És ugye ők otthon izgultak, hogy most akkor ebből mi lesz, vagy hogy lesz, és viszonylag hamar elkezdődött az úgynevezett üldözés. Hozzáteszem, hogy ugye az hamar fölmértük, hogy technikusra szükségünk van, és nagyon hamar nagyon-nagyon-nagyon jó technikusunk lett, ami nagyon sokat segített abban, hogy mi ezt az időszakot gyakorlatilag sérülésmentesen vészeltük át. Hát majd el fogom mesélni az egyetlen, ugye volt egy bírósági ügyünk, ami eljutott, hogy úgy mondjam, a bírósági szakig, ugye, úgy mondják ők.
2: Hát, vagy szakaszom mindenki, igen.
1: Igen. Az nagyon érdekes volt, de arról viszonylag sok emlékem van, és az színes lesz, de most a legelején vagyunk. Az első adásban azt határoztuk el, hogy egész egyszerűen megkérdezünk embereket arról, itt véleményvezéreket, vagy nem tudom, ugye, még a sztárkorszak előtt vagyunk, tehát mondjuk azt, hogy híres embereket, vagy valamennyire médiában mozgó embereket arról, hogy mit szólnának ahhoz, ha lenne egy ilyen szabad rádió. Nagyon érdekes reakciók voltak különben, és időnként nagyon meglepőek mindkét irányba, pozitív, negatív.
2: De mindenki képbe volt, hogy mi ez, hogy szabad
1: nem,
2: rádió?
1: Elmondtuk a telefonba, hogy mi most létre szeretnénk hozni, vagy nem emlékszem milyen szavakkal, egy ilyen teljesen szabad, mindentől független rádiót, mi erről magának a véleménye. Nekem a Sinkovics maradt meg a legjobb, az borzasztó helyes volt, ugye ezzel a félreismerhetetlen orgánumával, hogy gyerekek, csináljátok, hajrá, valami ilyesmit mondott. Majd, hogy nem ikonikus kijelentés volt akkor, és nagyon váratlan, hát nem ezt vártad volna a nemzet színészétől. És mondom, sok ilyen érdekes meglepetés ért minket, de hogy mérásunk, ugye, tehát ez egyik, rögtön az elejétől elkezdtünk fölvállalni bizonyos ideológiákat. Ugyanakkor meg akartunk egy olyan helyet az éterben, amilyen a Tilos az életben, ahol a mi zenénk szól és a mi hangunk hallatszik. Nem akartunk mi senkit bántani, és a jó technikust azért is jeleztem előre, hogy mennyire jó volt, hogy mi bemértük, hogy hol van az a frekvencia, ahol majd nem tudják nekünk azt mondani, amit mindig mondanak, különben, mint később kiderült, hogy zavarhatod a repülő forgalmat, és akkor abból baleset lesz, és nekünk erre minden esetben kész válaszunk. Azt mondom, hogy biztos, hogy nem zavarjuk, mert tudjuk, hogy ebben a frekvencia tartományban nem használnak semmit a repülősök. Elvi képtelenség, hogy bárkit zavarjunk, arról nem beszélve, hogy nekünk elég kis hatósugarú adónk volt.
3: Még visszatérve a rádióadókhoz, ugye, hát ez holland kalóz mintára készült, és igen. Elkalandoztunk a holland tanulmányunktól, légy szíves.
1: Mert az igaziból ugye maga a tanulmányt, az később jött egy kicsit létre. Ez
4: később volt, jó van.
3: Tehát kapcsolatban... csináltatok egy rádiót, és utána kimentitek megnézni, hogy
4: igen. Igen. Elteltek esztendők.
2: Tehát megvolt ugye a minimál tudnivaló, hogy kell egy adó, ez igen. Egy berendezés, kell igen. Egy antenna, antenna, amit hozzá kell kötni, továbbá kell egy kazettás magna, amiben be kell tenni a kazettákat, amire előre fölvették.
1: Hiszen még CD-k sem volt.
2: És egy mikrofon, amiben bele lehet beszélni.
1: Nagyon jól látod, pontosan ilyen végtelenül egyszerű volt ez a dolog, és nagyon kicsi is. Tehát ugye aztán később, amikor nagyon kerestek minket, mindig keresték a fekete táskát, mert egyszer valaki látta, hogy egy fekete táskában menekül az adó. Ennek lett aztán egy ilyen nagyon komikus házkutatás, tehát az automát kutatása, amiben egy fekete táska valóban volt, de aznap délelőtt izzatra használt foci felszerelésen volt benne, tehát nagyon örültek.
2: Most csodálkoztak, hogy, hogy még egy izzat foci felszerelés most kellett hozni.
1: Van erről egy videó, amit most itt nem fogunk tudni bejátszani, mert miután lezárultak a vizsgálatok és elévült a dolog, kaptam egy levelet váratlanul, mikor hát 98 körül, hogy vegyek át bizonyos dolgokat.
3: Neked milyen kocsid volt akkor?
1: Nekem akkor is bogárhátunk volt.
3: Nem egy nagy busz? Vagy busz?
1: Nem, a busz az egy teljes legenda buszt. Egyszer használtuk, de akkor se adásra. Tehát volt itt egy srác, a Tilos az Ába, akinek valóban volt egy Volkswagen mikrobusza, ami így aztán főszereplővé avanzsálta a Kalózok című filmen. Hangsúlyoznám, hogy nem adtunk autóból. Tehát ez a legenda, ez bukjon meg. Azért nem adtunk autóból, mert nem lehet. Azért nem lehet, mert ha mozog az adó, annyira változik a vétel körzet pillanatonként, hogy képtelenség.
4: Autót álcázásnak használtunk.
1: Pontosan, tehát az én autóm volt az álcázás annyira profin, hogy direkt szerzett a technikusunk egy olyan antennát, ami pontosan olyan hosszú volt, hogy adásra alkalmas. De hát miért ne tehetnél egy ilyet a kocsidra? Persze, gyanús volt, lefoglalták az antennát, valamint egy fejhallgatót, és egyébként volt nálam egy nagyon pici tévé, és kölcsön, és kérdezték, hogy miért, és mondtam, hogy azért, mert meg szeretnénk nézni az esti egyenleget, akkor azért tudtuk, hogy benne leszünk. És ők is tudták, de hát nem mondott ki senki semmit. Hatósági tanú volt, 6 rendőrmotoros, 4 rendőrautó állt el az utunkat, ez a Tündérhegyen történik, és miközben ők ezt a hihetetlen apparátust használták erre, az alatt ezek a kis sutyerákok, akik mi voltunk, gyalogos, egyszerű emberek hátizsákban ketten elvitték az adót a hegyen át az erdőből, mert hogy az erdőből adtunk, tehát oda volt letéve, mi azért köröztünk a körül, hogy hihető legyen, hogy esetleg az autóból próbáljuk. Tehát egy tökéletes átszázási manőverbe futottak bele a srácok, ennek lett a vége feljelentés, egy év börtönnel fenyegetőzés, kihallgatások sorozata, és végül bírósági per. Ami nagyon szép volt, arról részletesen be fogok számolni.
2: Na most mondod, hogy ilyen meg olyan ügyeket vállaltatok. Na most ezeknek az ügyeknek a képviselete, ez előre gyártott interjúkon keresztül történt, vagy az ott kilógó mikrofonban való
3: belebeszélgetések ügyén? Tartalom felépülés, mert az első pillanatnyi öröm, ahogyan megcsináltak egy műsort, az hogy alakult utána?
1: A tartalom, bár tényleg fordítottunk rá némi gondot, nem volt lényeges. Azért nem volt lényeges, mert foghatatlan volt gyakorlatilag a rádió. Aki fogni tudta, az a Frekvencia Gazdálkodási Intézet mérőkocsija volt, Zoltán Zoltán. Mink így hívtuk, mert így jelentkezett.
3: Tehát először ez egy baráti akció volt, hogy elhiggyétek, hogy csináltok egy rádiót.
1: Ez, igen, persze. Tehát a teljes lelkesedés, meg nyilván már nem emlékszünk arra, milyen érzés az, amikor először keveredsz egy mikrofonhoz. Hát az olyan, mint amikor először összeszed magad, hogy jó, oké, eléneklem azt a dalomat.
3: És sokat élőztetek? Tehát hogy alakult ki az élőzés? Mert mondtad, hogy először kazetta volt azért, hogy rejteni lehessen
1: az elején dolgot. Végig kazettáztunk, és aztán az volt, hogy a kész műsorok mellett ott volt nálunk a mikrofon, amivel bele tudtunk szólni az adásba, és mondjuk, de gyakorlatilag a legelején csak egymás között beszélgettünk, hiszen már csak konspirációs okokból sem mertél vendéget hívni, arról nem beszélve, hogy nem volt hova. Tehát ugye egymás szüleinek a házából, egymás testvéreinek az albérleteiből, egymás barátainak az olyan lakásából, aki most éppen nyaral, adtuk az adást. Mindig máshonnan. Tehát ugye az ember, meghívunk egy ilyen beszélgetésre hova, hát azt még nem tudjuk megmondani, egy órával azelőtt, hogy elkezdjük az adást, fogjuk neked megmondani, így és így. Tehát ezért ezt a konspiráció részét viszonylag komolyan vettük. Tehát ez most nagyon nevetségesen hangzik. Én komolyan mondom nektek, gyakoroltam azt, hogy kell autót lerázni autóval, tehát hogy milyen kereszteződésnél meddig kell várni, hogy már a mögötted jövő ne tudjon átmenni, utána merre kell fordulni. Vicces dolgok, nem is volt rá szükségem, amikor egyszer üldöztek, akkor az volt a célunk, hogy fogjanak el.
2: Tehát nem a műsorszerkesztésben gyakoroltad magad ezekben.
3: Visszatérve az alapítóasztalhoz, a körasztalhoz, hogy ez a média jelleg, ez meghatározta az egészet. Tehát mindenkiben volt valami közölni való, nem?
1: Igen, bár mondjuk én például nem tudtam, hogy bennem van, tehát akkor én egy viszonylag csendes hivatásból értem, mert műfordító voltam, ami ugye egy ilyen nagyjából éjszakai tevékenység, egy olyan hideg.
3: Milyen munkádat laptunk. Ismerhetjük esetleg?
1: Műfordításból? A leghíresebb szerzőm az a Wells volt maga, tőle két novellánál hosszabb kis regénynél rövidebb művet fordítottam egy nagyon pici kis szép kis könyvecskébe, meg a Frederick Forsyth, ugye aki szintén viszonylag ismert az ő műfajában, neki egy novellás kötetében azt hiszem egy hosszú novella volt, és különben az Edgar Rice Burroughs, aki szintén ismerhető, mert
3: Tarzán,
1: a Tarzán nagy hírű szerzője. Na most a Tarzán sorozatból több epizód fűződik a nevemhez, mint fordítás, illetve volt neki egy másik sorozat, amit akkor a szegény kiadó azt hitte, hogy nagy siker lesz, szintén egy ilyen Marson játszódó másik szuperember, borzalmasan rossz alapanyag is volt. Biztos én sem végeztem túl, nem tudom, nem merem kinyitni a régi fordítást, mert félek, hogy olyan hibákat találok benne, amitől elszégyelem magam. Szóval ilyenek őrzik a nevem, meg természetesen az ember megélhetésből kisebb dolgokat is fordított.
2: És a mikrofonban mit mondtatok? Marháskodtatok?
1: Akár azt is, bár hogy mondjam, szinte néha az érzésem, hogy nagyobb önkontroll vagy önszabályozás volt akkor, mint most.
3: De volt egy ilyen célszerű szemlélet, hogy így azt akarjátok, azt az interjút, még összeszedni az anyagot? Vagy
1: Ez kicsit később jött, ez akkor kezdtek el igazán jól jönni ezek az interjú dolgok, amikor lettek olyan technikai berendezésénk, amivel lehetett máshol
3: interjút csinálni. De most körülbelül milyen időintervallumban beszélünk, mert engem így az első pár adás maga is eléggé megfog, mert a Palotai mondjuk azt mondja, hogy az első adást konkrétan már bejöttek a mérő kocsit, tehát lehetett látni a mérőkocsit. Az első adáskor.
1: Ugyanis a frekvenciagazdálkodási intézet rendszeresen ellenőrzi a frekvenciát, mint jó gazda a jószágát, megszámolja, hogy annyi a kisbirka, mennyinek lennie kell. Hoppá, több van. Mert hozzáteszem, nem azért, mert fölkészültek volna erre különösebben, hanem azért, mert ugye akkor eléggé elmélyültem ebben, és egy olyan rádión volt, a technikusunk mindig meg akarta venni egy 74-es rádió, de valamiért olyan vételi képességei voltak, hogy például én egyszer csak azt hallottam, hogy egy anyuka a gyerekéhez beszél. Feltehetőleg valami a lakásban, egy bébi sírás jelző vagy valami, adóként funkcionált egy minimál közben, és akkor jöttem rá, hogy hát ezért figyelik ezeket. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat hallott. Hallgattam a City Taxisok belső beszélgetésétől kezdve, olyat, hogy három ember csinált valamilyen módon egy ilyen kommunikációs rendszert, ami fogható volt bizonyos erőkkel, és gondolom, hogy ezeket ellenőrizték időre. Ugye a különbség az volt, hogy nálunk elég hamar kiderült, hogy ez tudatos, hiszen ez egy szignóval ellátott, névvel rendelkező dolog volt, és egyszer csak fiatalok, változó, de egy idő után hallhatóan visszatérő hangok elkezdtek beszélni.
3: Pont a rádiózásnak ez a sajátossága, ami mint rádió megváltozott, tehát hogy ez a rádiózás címmel, ugye 4 órától lesz ez a körkapcsolás, és a bringás műsor témája ez lesz, hogy rádiózás, tehát hogy egymásnak rádiózás.
1: Aha.
3: És valahogy talán ez lehetett az alap, tehát azt mondtad, hogy te a saját rádiódon befogtad, hogy 3 ember egymással rádiózik.
1: Igen, de az teljesen véletlen volt különben.
2: Szóval nem erre hajtottál.
1: Nem, egy időt
3: a rádiózás fogalmi így egybejön, és egy kicsit elgondolkoztam azon, hogy ebben van valami, tehát hogy egy kicsit talán vágynak arra a rádiós műsorkészítők, hogy valami visszajelzés legyen, nem?
4: Hogy ne legyen frekvencia moratórium, mert ugye 1991-ben ugye ez volt.
2: Még arra, hogy visszajelzés legyen, hát legfeljebb személyes visszajelzés.
3: Meg így az első pár alkalommal mi volt? Tehát ki hallott ezt, hogy terjedt?
1: De a visszajelzés az volt, hogy elkezdtek minket üldözni. Ennek, hogy üldöznek, a visszajelzése az lett, hogy elkezdtek velünk foglalkozni.
4: Tele volt az
1: újságok. A televíziók, az újságok, a Kennedy János személyesen, tehát sok fontos ember elkezdett azon gondolkodni, hogy mit akarnak ezek, és hogy ez jó.
4: Emlékezzünk arra is vissza, hogy politikai hátteret sejtettek, tehát összeültek a nagy fejek, tehát kormánytagok, az MDF-es kormány, és azon paráztak, hogy Úristen, Fidesz rádió. Tehát ez az ellenzék aknamunkája.
1: Azért is mondhatták ezt, ugye, mert a Viktor akkoriban azt mondta, hogy egy magára valamit is adó demokrácia nem lehet meg tilos rádió nélkül. És
2: milyen ezért szép gondolat.
3: Ja. Korábban le is adtunk egy fideszes házfoglalós interjút Pálffy Balázs mikrofonjából.
1: De nem volt közünk természetesen a Fideszhez, mint ahogy egy politikai erőhöz se, azért aztán kiderült. És akkor elkezdődött ez az egyébként nagyon különös macskaegérharc, tehát ugye ez egy nagyon furcsa helyzet, mert valószínűleg ők tudhatták, hogy ki csinálja a rádiót, de hiába tudta, mert egyszerűen, ha belegondolsz, képtelenség bizonyítékot szerezni, gyakorlatilag a Peris ezen bukott meg, mert hogy ő rögzíti az adást, és abban a te hangodat, és azt mondja, hogy ez a te hangod, erre te azt mondta, hogy ez nem a te hangod, erre behívnak egy technikust, aki lemér, és azt mondja, hogy 97%-ig azonos a hang. A hang nem tud jobban azonos lenni.
2: Világos.
1: Viszont 97% nem elég.
2: Igen,
1: ez egy borzasztó vicces ördögi kör. Hát konkrétan úgy nézett ki, akkor most menjünk rá a bírósági tárgyalásra, mert ez tényleg talán az egyik.
3: Ez mikor van időben, hogy...
1: Hányba lehetünk? Mikor lehetett a bírósági tárgyalásra? Ugye mire azt eljuttatták bírósági szakaszig?
4: 92-93,
1: igen. 92. Már volt TV2.
3: Amúgy az első pár adást itt így volt olyan, hogy hetekig nem volt adás, hogy igyekeztetek minden nap adni.
4: Nem, minden nap. Hétfőn, szerdán és pénteken volt délután.
3: Mert így az elejét ezt
4: 6-tól 8-ig. Ez volt. Vagy 4-től 8-ig, vagy 6-tól 8-ig.
1: Én ilyen 2-től 6-ig emlékszem, de ennek nincs különösen jelentősége.
3: És akkor, hogy hirdettétek az első pár adást, tehát hogy így a ti csapatotokon kívül...
4: Szájhagyomány
3: teljesen. Tehát, hogy volt egy ilyen kis kulturálódós közösség, és akkor ő és a barátaik próbálták hallgatni. És ez így hány hétig, vagy hány hónapig tartott, ameddig a 2-3 napból, meg pár órából kinőtte magát egyre jobban ez a dolog?
4: Hát az bizony egy ilyen jó 8-9 hónap volt.
1: Sok idő.
3: Tehát, hogy addig
1: volt, volt közte hideg is, meleg is. Tehát, hogy nem, az időjárásra, úgyhogy több évszak elment.
4: Amikor a Pesti Laci kölcsön adta az Ostrom utcai lakását, a harmadik emeleti kis garzonját, oda beköltözött a palotai sok zenéje, az ajándékba kapott mikrofonok.
3: Tehát az első stúdió konkrétan?
4: A seprűnyére tekert, a seprűnyéből felállított mikrofonálvány, tehát ilyen csontizé, viszont az volt az a bája annak a lakásnak, hogy rálátásunk volt a frekvenciagazdálkodási intézetre, és ott is, mint ahogy megtudtuk, az igazgató irodájára konkrétan, tehát miközben csináltuk az adást, így nézhettük, hogy ott ül, és azon gondolkodik, hogy mi, hogy merre. Szerintem beszéljünk még a Artner Ivánról is, aki egy markáns figurája volt. Pontosan, és tulajdonképpen a Palotai Zsolt mellett ő volt a lelke. Nélküle ugyanis nem lehetett volna sem az adót összerakni, mert ugye ezt nem vettük, hanem ezt az Artner Iván rakta össze egy kapcsolási rajz alapján, amit az Amsterdami Patapu rádiótól kaptunk.
3: Milyen rádiótól?
4: Patapu.
1: De most ugye ez azért kellett, ezt hozzáteszem, mert adtak volna ők adót is, csak Hollandia

0: nem
1: valamelyik országba,
2: hát meg nehezen is tetten érhető.
1: Amely országnak a törvényeit sérthetné ezáltal. Maga a kalózrádió szó az innen jön, tehát a tengeri kalózkodásban. Na most az, hogy ilyen független és mindenféle engedély nélkül működő rádiók keletkeztek, ez a 70-es évek második felétől kezdődött el. Tehát mit tudom én azt, tehát amit konkrétan tudok, hogy a 70-es évek végén, 80-as évek elején Párizsban több tucat ilyen rádió működött. Addig, még 1981-ben úgy döntött a kormányzat, hogy az összes lehető és feltalálható és szabad frekvenciát felszabadítja, ezeket megpályáztatja az éppen létező kalózrádiókkal, és vagy egyedül egy rádióval, vagy kettesével, hármassával is lehetett pályázni, tehát kiosztottak minden
0: szabad frekvenciát. Tehát ugyanazt csinálták, amit itt nálunk, ugye itt is kismarokkal osztottak.
1: Így van, ott mindent kiosztottak, és akkor az történt, hogy a korábbi abszolút elvadult szabad rádiók közül voltak olyanok, amelyek ilyen körülmények között érdektelenné váltak, vagy maguk az emberek vesztették az érdeklődésüket a legális rádiózási rend, de kinőttek ezekből a rádióból olyanok is, amelyek ma országos kereskedelmi rádiók, nagyon sok irányba ment ebből a kalózrádiózásból.
2: Ilyen a hollandiai Rádió Hundert, akik szintén egy kalózrádióként indultak, csak kötöttek egy kompromisszumot, hogy jó, akkor legális frekvenciát szeretnénk, ennek viszont közszolgálati kötelezettség következményei voltak, tehát óránként híreket mondani, tehát aki oda leül, az mondja be, hogy micsoda izéhozé. Tehát még a vele együtt indult Rádió Patapó ezt a kompromisszumot nem kötötte meg, és mindenfajta kontroll és ellenőrzés nélkül csinálta az adásait. Térjünk vissza egy kicsit még 1991-re és Artner Ivánra, ennek a konspirációról volt szó, hogy az Iván, aki egyébként egy technikai zseni volt, meg még valószínűleg mindig az, szerzette egy olyan kütyüt, amivel rá lehetett állni.
0: Én a frekvencia gazdálkodás lennék ezzel, hogy mit akarok ebből elmondani, Laci, még mindig. Én még mindig konspirálok fejben.
2: Elévült.
1: Hát elévül, de nem érdemes ráirányítani különböző lehetőségekre.
2: Én arra gondolok, hogy ez egyrészt történelem, másrészt egy érdekes adalék, hogy nekünk a frekvenciagazdálkodási intézetnél is volt szimpatizánsunk, aki viszont súgott. Tehát egy idő után azért lehetett azt megcsinálni, hogy nem hétfő, szerda, péntek volt adás, hanem egész héten, mert ha készült valami akció, akkor arról időben értesítettek bennünket, tehát volt lehetőségünk arra, hogy de ez már a békén hagyás, ez a 92 másik fele.
0: Hogy egy különös macskaegérharc vette kezdetét, mert a kulisszák mögött bizony beszéltünk a Frekvenciagazdálkodási Intézet vezetőjével is, aki, tehát voltak bizonyos megjegyzések, ugye ekkor már kezdődtek a tilos rádióban is azok, hogy most a radikálisok voltak, aki annyira radikális volt, hogy szó sem lehet rólam, nem tárgyalunk senki.
3: És a társaság az első néhány vagy 8 hónapban maradt ugyanaz a pár ember? Vagy
2: bővült, az abszolút bővült.
3: Tehát egy hétről hétre, hogy...
2: Nem úgy kell elképzelni, mint egy dominó effektust, hogy hirtelen exponenciálisan megnőtt volna.
0: Nem nagyon sokra, mint amit 20-an lettünk mondjuk.
2: De hirtelen a tilos az A-ból a DJ-k azok azonnal, tehát a Hornyák Péter, Lucky Lou, aki ugye a Cinetrip részvénytársaság révén ismert, jöttek mindenféle alakok, akik egyébként ott muzsikáltak, és hozták a zenéiket. És amikor megvolt már ez az Ostrom utcai lakás, a Pesti Lacinak a pecója, akkor oda már lehetett hordani a zenét, viszonylag kulturált és hát, ugye, kötött keretek között, tehát mégsem a réten készült a rádióműsor, hanem egy stúdióban elkészült a kazetta, és akkor azzal lehetett kimenni az adóhoz, ami egy darabig vándorolt, de aztán ez ugye tehát nem mindenki ért arra rá, hogy hétfő, szerda, péntek költöztesse az adót meg az antennát, ugye egy antenna elég feltűnő darab, tehát ilyen 2-3 méter magas árbóca van.
0: Hát és ugye vannak a lefelé álló részei, tehát egy adó antennát nagyon könnyű felismerni.
2: Azon kívül ezt meg kell beszélni mindig a technikussal, hogy hova optimális telepíteni az antennát, mert tehát sugárzás szempontjából, illetve vételi körülmények figyelembe vételve, ahol hát a
0: nekem a legizgalmasabb helyszín, ahol másztam, csúsztam enyhe esőbe, az a közgáz teteje volt. A Közgazdaságtudományi Egyetem tetőjén másztunk a vovával, hogy megkeressük a
2: helyet. De egy idő után mindenki...
0: Ugye a kéményhez rögzítettük, volt egy ilyen rögzítő berendezésünk, seprűnyéllel kezdődött, antennába végződött, és bilincsek voltak hozzá, és a kéményekhez rögzítettük.

0: a dolgot. Az volt a legizgalmasabb, egyrészt mert csúszott, másrészt mert fantasztikus a kilátás onnan, és ugye viszonylag ritkán adatik meg, hogy lássuk.
1: Na most azt mondjátok meg, hogy, hogy a zenék, tehát hogy alakult az ki, hogy milyen zenék férnek bele, vagy, vagy az teljesen egyértelmű volt?
2: Bocsánat, egy Palotai interjú van itt előkészítve, és szerintem a Palotai mint zenei alap. Én azért kérdeztem meg őt, mert ő nem tud sajnos bejönni, és úgy gondoltam, meg úgy tudom, hogy tényleg az ő zenéje a Tilosazában is, és a Tilos Rádióban is.
0: Egyszerűen az ember azért jött le a Tilosazába, hogy hallgassa a Zsoltit, ahogy, ahogy rakta be a muzsikákat, meg ha már nagyon jobban volt el, akkor időnként megkérhetett, hogy beteszed a kedvencemet, és akkor ettől nagyon jól érezted
3: magad. De emlékezzünk vissza arra, hogy még CD játszó se volt, a Palotai a 200 kazettájáról keverte a jobbnál jobb muzsikákat, tehát olyan kezdetleges körülmények között, tehát el nem tudjuk képzelni, hogy ma, amikor az adathordozás, tehát érted, bedugod az MP3 lejátszódat, meg az USB portos cuccodat, akkor kazetta volt. Igen. És magnó, és örülhettél, hogyha lejátszott a dolgokat.
4: A kérdés az, hogy mit lehet kihozni egy korai rádió műsorból, többet, mint egy későbbiből. De egyáltalán fölkeltek már? Egyáltalán megtelik a komment fal a novemberi hajnalon? Remélem, hogy igen. Jó reggelt kívánok, Baló György vagyok, ez itt a Szex Akció hírcsoport, a Tilos Rádió tematikus hírnapjának nyitó műsora. A stúdióban rajtam kívül Konszti és Malkovics, azonnal kezdünk.

0: Nos, hát jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt kívánunk.
0: Itt újra itt a Szexakció hírcsoport.
1: Konstival.
0: És Malkovicssal.
1: És Baló Györgyel.
0: Jó reggelt kívánunk. Nagyon köszönjük, hogy eljött itt a tematikus hírnapon a Tilos Rádióban. Egy kicsit így, nem tudom, néhány szakmai tippet is esetleg tud adni nekünk, hogy indulunk neki ennek a nehéz feladatnak itt a Tilos Rádióban. De azért elsősorban szeretnénk egy kicsit önről kérdezni pályájáról. Legelőször is azt ugye néztük az interneten több helyen, az ELTE bölcsészkarára járt. Annak idén hogy jött a tévé? Milyen ötlettől vezérelve?
2: Hát az ELTE bölcsészkarán kellett valamilyen gyakorlati munkát végezni, vagy gyakornoki munkát végezni, mert elmentem a Magyar Távirati Irodához, MTI. És ott a külpolitikai szerkesztőségben dolgoztam, egy emlékeim szerint egy nyáron át. És aztán az történt, hogy az MTI külpolitikai, nem is tudom, MTI főnökét akkor úgy hívták Pécsi Ferenc, kinevezték a Magyar Televízió vezetőjének, és akkor fölhívott, hogy akarok-e oda menni dolgozni. Mondtam, hogy igen. Ennyi, ilyen egyszerű.
1: Fölmerült bennem, hogy a BTK-t említett, hogy ott volt ez ilyen gyakorlat. Ez melyik szakhoz kapcsolódott?
2: Angol-német szakra jártam.
1: Mint a magyar is föl lett volna tüntetve. Nem?
2: Hát, aki föltüntett, az tévedett. Nem jártam magyar szakra, csak angol-német csak szakra angol-német. Jártam. Akkor ez nyelvgyakorlat volt voltaképpen, mert külföldi tudósításokból kellett, külföldi hírekből kellett magyar híreket csinálni. Több hírügynökség anyagából csinálni egy magyar összefoglaló anyagot. Ez volt a munka.
0: Ma már ugye valószínűleg ön a szakmai etalon, tehát sokaknak feltehetőleg ön a példaképe.
2: Meg másoknak nem, igen.
0: Ne sokaknak, igen, maradjunk most nálam.
2: Köszönöm, nagyon kérdés.
0: Ugyanakkor azt hadd kérdezzem, hogy amikor ön bekerült, akkor ön kit tartott példaképnek? Tehát ki volt akkor olyan a tévénél, akire azt lehetett mondani, hogy őt példaképnek kell tartani, vagy már az ember ilyenkor úgy indul, hogy nem ilyen neki a saját stíl?
2: Hát nem volt ilyen igazi példakép, annál sikem az egész dolog nagyon új volt. Akkor még, amikor én ezt elkezdtem a televízió, mert mennyi idős volt, amikor kezdtem, 70-ben kezdtem el, de azt jelenti, hogy akkor kb. 13 éves volt a televízió. Voltak már persze az akkori kornak is sztárjai, hát közülük mondjuk, ha valaki jó volt, az a Vitrai Tamás. De hát voltak ott többen is, akik ütőképes emberek voltak, de mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon a kezdete volt ez még.
0: És mondjuk inkább a későbbi időkre vonatkozik, amikor már akár több külföldi hírcsatornát is láthattunk, hogy esetleg akár a mai időkből, akár a régiekből külföldit kit tud mondani, aki ilyen, nem is, hogy példakép, de aki ilyen követendő példa.
2: Vagy embert vagy csatornát?
0: Embert érnek el most, de most, hogy mondja, csatorna is.
2: Hát embert nagyon nehezen, tehát annyira én nem ismerem a külföldi csatornákat, hogy nagyon kövessek valakit. Mondjuk volt egy nagyon híres amerikai, hát nem is tudom mi volt, műsorvezető, akit úgy hívtak, hogy Walter Cronkite, aki Amerikában egy etalon volt. Azt mondták, hogy amit a Cronkite mond, az egész Amerika elhiszi. Ő tetszett, egyszer volt Magyarországon, hogy csináltam vele egy órás beszélgetést tulajdonképpen még annak idején a Magyar Televízió számára. És ő tényleg tetszett, de ez tényleg olyan volt az ember, hogy valahogy egész Amerikában, amit ő kimondott például, a leghíresebb története az, hogy amikor Lyndon Johnson, aki egy nagy elnök volt, nagyon ellentmondásos, de nagy elnök volt Amerikában, és morfondírozott és gondolkodott azon, hogy ugye elinduljon-e a 68-as elnök választáson. Mert amikor a Kennedy-t lelőtték, akkor ő lett az elnök 64-ig. Aztán egyszer megválasztották 64-től 68-ig, és gondolkodott azon, hogy elinduljon-e. És miután a Cronkite azt mondta egyszer egy szokatlan riportsorozat végén, amiben véleményeket fogalmazott meg, amit nem szokott, hogy az Egyesült Államok el fogja veszteni a vietnámi háborút, akkor ettől a Johnsonnak, aki akkor elnök volt, annyira elment a kedve, hogy akkor másnap közölte, vagy nem tudom, lehet, hogy nem másnap, hogy ő már pedig nem indul még egyszer az elnökségére.
0: Magyarországon lehet ilyen ember? Vagy van esetleg, hogy volt valami ember, aki, ha mond valamit, akkor egy miniszterelnök, vagy egy elnök azt mondja, hogy akkor ezt ne csináljuk?
2: Nincs. Nem volt és nincs. Magyarországon nincs olyan, egyáltalán nincs olyan szerepe se a médiának, se a nyilvánosságnak, hogy olyan nagyon különösen hallgatnának rá, vagy néznék, vagy olvasnák, vagy elfogadnák.
0: Csak egy másodpercre kitérnék arra, ugye mondta, hogy ön is készített vele interjút, ugye régen nagyon nagy emberekkel, pont múlt korábban néztük Konstival, hogy ő talán az ENSZ főtitkárával is készült interjú, még a rendszerváltás előtti időkben.
2: Most lehet,
0: ezt nem tudom, hogy interjú mikor történt, de hogy lehetett az, hogy a régi időben ilyen nagy embereket meg tudtak hívni, és, vagy el tudtak menni hozzájuk, és ilyen nagy interjúkat?
2: Hát egyrészt sokat kellett talpalni hozzá, sokat kellett kuncsorogni, sokat kellett folyosókon állni és várni, de ha az emberek szerencséje voltak, ezt meg lehetett csinálni. Ezt most meg lehetne csinálni, csak már valahogy azt hiszem, hogy Magyarországon erre nincs igény. Vagy azok, akik televíziókat vezetnek, azt gondolják, hogy erre nincs igény, ezt nem tudom eldönteni.
0: Hát érdekes, mert pont azt akartam kérdezni, akkor ma akkor ezt nem lehetne megcsinálni, akkor veszek ma is adott hozzá.
2: Hát azt meg lehetne csinálni, csak az a kérdés, hogy Magyarországon van-e ma külpolitikai újságírás sajtóban, rádióban, televízióban, vagy 1989 óta, vagy 88 óta annyira el vagyunk foglalva saját magunkkal, hogy kevésbé érdekel minket a világ, vagy kevésbé érdekel közönséget a világ, ezt nem tudom.
0: Szóval logikus, hogy megnyílt a világ 89-ben, mi meg úgy épp azért ennek köszönhetően még zárkoztunk, tehát nem is
2: érdekel. Bölcsnek gondolom ezt a kérdést, sehol nem logikus. De ez van. Nem ez van?
0: Ez van, ezt én is érzem, mert engem úgy nem mondom, hogy a veszedelmesen, de ugye azért jobban érdekel a külpolitika, vagy szerintem általán jobban, és hogy azt látom, hogy nagyon nem nagyon, de hogy mondjam, az nincs azon elém tolva, tehát hogy keresni.
2: Abszolút így van, de azt gondolom, hogy ennek az az oka, hogy ez úgy volt, hogy mondjuk a rendszerváltozásig addig saját magunkról nem tudtunk semmit, viszont a világról sokat, relatíve sokat. És a rendszerváltozásnál ez teljesen megfordult. Elkezdtünk magunkról egyre többet megtudni, és a világról értelemszerűen vagy nem, ez egy vitakérdés, egyre kevesebbet. Szóval valahogy, tényleg ez valahogy ellentétesen van. Mióta nyílt a világ, azóta Magyarországot, vagy a magyar közönséget, vagy a magyar szerkesztőket kicsit kevésbé érdekli a külföld.
1: Hát illetve úgy mutatják be, hogy az valamilyen szempontból támogassa a hazai mondani valót, vagy a hazai érdeket, vagy az éppen az ő adott politikai érdeküket, nem?
2: Is. Ebben is egyetértek, ez is így van. De hát a másik gond az, hogy amit én gondnak vélek látni, hogy régen, amikor Magyarország zárt ország volt, és a nemzetközi eseményeken a magyarok nem nagyon vettek részt, hanem ezt inkább itthonról nézték, akkor a magyar közösség megtudta, hogy azokon az eseményeken mi történt, ki mit mondott, vezető emberek, nyugati állam, férfiak, stb. Amióta ez nem így van, hanem a magyarok is részt vesznek ezeken az eseményeken, azóta egyre kevesebbet tudni arról, hogy mások ott mit mondanak, és mások mit csinálnak, mert ahogy ön mondja, hát főleg arról hallunk, hogy XY magyar, nem tudom én, helyettes államtitkár mit mondott valahol, és akkor nem tudjuk meg, hogy mit mondott a német kancellár mondjuk. De azt mondani kell, hogy ez a tendencia az utóbbi, nem tudom én, szerintem egy fél évben, amióta van ez a menekült válság, azóta azért kicsit változik. Tehát nem, többet hallunk külföldön, minimum a szomszédos országokról, Európai Unióról, stb. Ez egy viszonylag új dolog.
1: Említette ugye a példaképeknél személyeket is, és milyen intézményeket említene, milyen tévéket vagy egyébként?
2: Intézményeket?
1: Hát,
2: jó, hogy televíziós
1: csatornát, igen, igen.
2: Hát nagyon sok jó televíziós csatorna van a világban, és most meg aztán utóbbi években, tehát amikor bekövetkezett a műholdas televíziózás, meg azután a digitális robbanás, hát nem tudom én, Európában biztos van, szerintem közelebb van az európai tévécsatornák száma az 1000-hez, mint az 500-hoz. Uh-huh. Ez egy elképesztően nagy kínálat és nyilvánosság. Én jónak tartom, nem mondom, hogy el vagyok tőle ájulva, de jónak tartom a BBC-t, a BBC World News, ami Magyarországon is fogható, jónak tartom a britek közül, jónak tartom a Sky-t, az is látható Magyarországon, a Sky News, jónak tartom a Channel 4-t, körülbelül ezek a, azt mondanám, ezek azok a brit csatornák, amiket legjobbnak tartok. A többi televíziónál nagyon jók a skandinávok, mindegyik jó, jók a norvégok, jók a svédek, jók a dánok, ott nagyon erősek a közszolgálati médiumok, nagyon-nagyon erősek ezekben az országokban. Jó, amikor utoljára láttam, jó volt, és valószínűleg most is jó, a lengyel közszolgálati televízió, az egyetlen a volt szocialista ország közül, amelyik ma is piacvezető, nagyon erős és nagyon jól csinálják. Amerikában is vannak jó csatornák, de ott inkább műsorok vannak, mint csatornák, amiket az ember jónak tart.
1: CNN az nem tartozik ezek közé a kiemelt csatornák közé? Mert azt szokták, hogy az alapértelmezett
0: hírt, azt ismerjük,
1: hogy igen, alapértelmezett hírcsatornának mondani.
2: Én nem gondolom, hogy rossz a CNN, tényleg nem gondolom, hogy rossz, de én az összességében azt gondolom, hogy a BBC is, meg a Sky is jobb. Tehát én választhatok, hogy melyiket nézem egy adott eseményről. kivéve ha ez egy amerikai esemény, akkor inkább a BBC-t vagy a Sky-t választanám. De egyáltalán nem rossz a CNN. De a CNN-nek ugye inkább az a nagyon nagy jelentősége mindenütt a világon, hogy nagyon jól tükrözi az amerikai álláspontokat bizonyos ügyekben. És következően az Egyesült Államok geostratégiai helyzete miatt általában nagy súlya van annak, hogy mit lát, vagy mit látnak a CNN-en, vagy mit mond a CNN. Nem tartom a szenzációsnak, de mindenképpen szükség van rá, és egy nagy durranás, hogy van egyáltalán, de ezt megcsinálták.
1: Ha tehetné, akkor ha kapna mondjuk egy felkérést erre egy ilyen külföldi adótól, akkor elvállalna ott mondjuk egy magyar adást? Tegyük azt mondjuk.
2: Egy magyar adást?
1: Mondjuk a BBC-nél.
2: Hogy a BBC-nek egy magyar nyelvű adást? Aha. Nem.
1: Nem?
2: Nem. Kinek? Kinek csinálnám azt?
1: Csak elméletben merült bennem fel a kérdés, hogy dolgoznál szívesen.
2: De szerintem annak nem lenne közönsége, vagy minimális közönsége lenne. Lenne?
1: Nem tudom, lehet, hogy lenne igazából.
2: Én nem vállalnám ezt, nem hiszem, nem gondolnám azt, hogy bárkit a BBC-nél, a BBC közönségében egy magyar adás érdekel. Ha az a kérdése önnek, hogy az Egyesült Királyságban dolgozó magyaroknak csinálni műsort, azt se vállalnám el, mert ők meg láthatják, egy csomó magyar tévét láthatnak műholdról. Nem lesznek kíváncsiak arra, hogy én ott Londonban ülve mit gágóhoz össze Magyarországról. Úgyhogy nem, köszönettel nem.
0: Hát akkor ezt nem tudjuk felajánlani.
1: Továbbítjuk a BBC-nek. Ön szemében mitől hiteles és mitől jó szakember egy pályatárs, ha már így a nagyokról és a példaképekről, vagy akár a kollégákról beszélünk?
2: Hát az, hogy valaki mitől hiteles, azt én nem tudom megfejteni. Én szerintem én ma se olvasok, vagy ma se látok olyan meghatározást, ami megmagyarázza, hogy mi az, hogy valaki hiteles, vagy átjön, inkább ezt mondanám, ezt a szót, hogy átjön. Tehát ön odahűl és mondjuk megnéző tévéműsort, aki ott önhöz beszél, annak vagy elfogadja, amit mond, vagy nem. Vagy átjön önnek, vagy nem. Én tényleg azt gondolom, ezt nem lehet tanulni. Ez valakinek vagy szerencséje van, vagy nincs szerencséje. Fogalma nincs, hogy lehet tanulni. A szakmában sok mindent lehet tanulni. De az, hogy valaki mennyire jön át a tévébe, és mennyire nem, azt nem lehet megtanulni, az a megjegyzés, hogy jó szakember, akit jó szakembernek tartó, az témaérzékeny, hírérzékeny, van látásmódja, kíváncsi, toleráns, széles látókörű, van stílusérzéke, körülbelül ezeket tudnám mondani, ami fontos. Alapvető dolog a kíváncsiság szerintem.
1: Az kiderül az interjúiból, hogy a munkafeltételei közé tartozik. Általában meg szokta szabni, hogy amennyire lehet, független maradhasson, tehát hogy a tematika tekintetében a maga ura legyen.
2: Ha lehet, akkor
1: ha lehet. Hogy ez most már a hírneve meg a szaktudás alapján, ez egy szinte egyértelműen elvárható elvárása önnek, viszont ez mikortól kezdődött a pályán, tehát honnantól mondhatja el ezt egy...
2: Hát nem tudok egy napot vagy egy megjelölni, ezt nem tudom, mert ezt valójában ki kellett küzdeni. De azért, amikor dolgoztam magyar televíziónál, akkor mondjuk azt az utóbbi, nem tudom, nagyjából 10 év, az utolsó 10 év, amit ott töltöttem, 2000-től kezdve általában ez így volt.
1: Tehát ez a folyamatos munka és az évek volt, ami ezt meghozta, tehát nem köthető egy valamilyen szakmai olyan eredményhez, például egy bizonyos műsorhoz, vagy egy bizonyos pozícióhoz?
2: Nem. Műsorban volt egy csomó műsor, de ilyen csak én műsor, hogy én legyek benne, és az én nevem legyen benne, ilyen nem szokott lenni általában. Meg pozícióhoz se köthető, nem volt. Voltak pozícióim, de magas pozícióim igazából a 90-es évek legelejéig voltak, attól kezdve már nem.
0: Még egy kérdés, nem is egy, a köztévéről egy kérdés, hogyha lehet, hogy az annak idején hogy alakult, hogy önhöz kerültek a választási műsorok? Hát így időt, hogy a kereskedelmi tévék is közvetítették, de talán az még úgy mindig a legnépszerűbb adása volt a köztévének, és hosszú választási ciklusokon keresztül ugye az ön nevével összekapcsolódott a választási műsorok összekapcsolódtak. Ez hogy alakult?
2: Igen, a választási műsorok voltak abban az időszakban a köztévé legversenyképesebb műsorai. Tehát amikor már volt kereskedelmi televízió, és ők is elég nagy erőkkel próbáltak választási műsorokat csinálni, azokat a köztévé szokta megnyerni. Más műsorokat már nem nagyon. Ez nagyjából véletlen volt. Az történt, hogy mikor is volt ez, 1989 őszén volt egy puccs az akkori Magyar Televízióban, vagy a Magyar Televízió ellen, aminek következtében ottan a főnököket lecserélték, és kinevezték főnöknek a nemrég elhunyt tanárurat, Nemes Kürti Istvánt. Ez Nemes Kürti, az egy nagyon okos ember volt, nagyon tehetséges, nagyon értelmes, történetesen a televízióról fogalma nem volt. Filmekkel foglalkozott ő, filmgyárat vezetett, forgatókönyveket írt, és a könyveket is írt, tehát történész is volt. És akkor a Nemes Kürti elkezdett ottan működni a televízióban, elég ellentmondásosan, és aztán ez úgy sikerült, hogy amikor elérkezett 9. januárja, és kiderült mindenki számára, hogy itt nem sokára választások lesznek, akkor kellett találni valakit, aki ezt kézbe kapja. És akkor annyira szét volt verve már a televízió teljesen, a belső harcok, meg mindenféle izé, hogy az egyetlen csapat, amelyik úgy, ahogy működött, és úgy, ahogy rendben volt, az a TV2, akkori TV2, aminek akkor én voltam a vezetője. És akkor a Nemes Kürti tanár úr egy szép napon azt mondta, hogy na, akkor csináljuk ezt a választást mi. Így lehet, attól kezdve maradt ez így. És nem nagy valószínűséggel ezt akkor másik csapat nem volt, amelyik meg tudta volna csinálni. Kérdés, hogy mi mennyire jól csináltuk, ez a másik kérdés. De ennek akkor nem volt alternatívája. Szóval nem volt verseny érte, na, így fogalmazok.
0: Igen, és olyan, hogy jól csinálták, ezért maradt ott egészen.
2: Hát azt gondolták, hogy jó, de nem mindenki gondolta ezt az összehetném hangsúlyozni, szóval voltak ott nagyon kemény ellenvélemények is, meg balhék, meg mi. Nem csak a tévében, a tévén kívül is. Pártok, meg mit tudom.
0: Ja,
2: meg,
0: pártok, jó.
2: Ez jó, hát ez akkor nagyon fontos.
0: Igen, volt, igen, igen, igen.
2: Hogyha, bár nem kérdezi ön, de hadd tegyem hozzá, hogyha 1990-ben a pártok mindegyike nem egy megszerzendő célpontnak tartja a magyar televíziót, hanem egy fórum lehetőségének, akkor valószínűleg minden másképp alakult volna már, mint a televízió környékén. De egyszer az történt, hogy mindenki meg akarta magának szerezni. Ennyi.
0: Ezt gondolom, értem szerint külföldön nem így van, nem? Tehát ott inkább fórum.
2: Külföldön inkább fórum, mindenütt zűrök vannak a köztelevíziókkal, van, ahol azért, mert sokalják az előfizetési díjakat, van, ahol azért, mert a kereskedelmi televíziók azt állítják, elég nagy erővel lobbiznak ezért Európa szerte, hogy azt mondják, hogy amit ők ingyen előállítanak, azért ne kérjenek pénzt a köztévé műsorkészítői az adófizetőktől, mondom, hogy ezt a kereskedelmi tervezők ingyen is csinálják. Másrészt meg nagyon-nagyon sok zűr van a függetlenség körül, hogy mennyire független, meg milyen távolságra áll a kormánytól, stb. De ezek a zűrök azért nagyságrendileg mások, mint amik nálunk vannak, és azért ott a legrosszabb is, kevésbé nem független, mint Magyarországon.
0: Még maradva a köztévénél, ugye említette, hogy a választási műsor volt az egyetlen egy idő után, amely kereskedelmi tévéket meg tudta verni.
2: Igen.
0: De ugye általában nem csak a rendszerváltás, meg különösen nem csak a kereskedelmi tévék megjelenése után, hanem úgy általában mit gondolja a köztévének, melyik volt a legjobb időszaka, vagy melyek voltak a legjobb időszaka, és ezt akár fel is mondhatjuk úgy, hogy valaha, vagy úgy, hogy a rendszerváltás óta volt még olyan időszaka, amikor egy fölívelő.
2: Hát... Először is, hát jó, az egy nagy kérdés, hogy volt-e valaha köztévé Magyarországon. Az igazság az, hogy volt ez a kifejezés, ha biztos emlékeznek rá egy időben, hogy közszolgálati média. Ez az újabban most már kicsit ritkábban mondják, inkább azt mondják, hogy köztévé. És emlékeim szerint én 2001-ben írtam egy cikket a Népszabadságban, és akkor javasoltam, hogy ezt a közszolgálatot, mint ezt felejtsük el, a közt nem szolgálta soha a magyar televízió megfelelően. Azt mondanám, nagyon egyszerűsítve azt mondanám, hogy ami a kultúrát, művészeteket, zenei gyerekműsorokat illeti, ebben a magyar televízió nagyon jól működött. A rendszerváltozásig. Tehát a 70-es, 80-as években ez nagyon komoly, azt gondolom, hogy komoly értékeket hoztak létre, és jól működött. Politikai és tájékoztatási értelemben nem működött jól. Na most akkor utána, 90 után az egész dolog egy kicsit megfordult. Gyerekműsorban, kulturális műsorban, zenei műsorban, művészetekben, kultúrában szerintem nem működik jól. Politikai értelemben én nem látok olyan korszakot, amikor nagyon jó lett volna. Látok kevésbé rossz, meg rosszabb korszakokat. De olyat, ami jó, tehát ami egy független, szuverén, minden pártól egyenlő távolságra lévő, és nagy tekintélyű köztelevízió, ilyet Magyarországon nem sikerült összehozni.
0: És 90 óta volt olyan időszak, amikor egy, hát a kereskedelmi tévékkel a versenyt föl nem is vette, de hogy azért nem volt olyan iszonyatos távolságra nézettségben a kereskedelmi adók?
2: Nem. Nem, de ha kíváncsi erre a részletébe, ez úgy néz ki, hogy a magyar televízió, visszamegyünk, 89 szeptemberében voltak ezek a háromoldalú tárgyalások, amikre nyilván emlékeznek, azoknak a végén aláírtak egy csomó dokumentumot. A dokumentumok között az összes sarkalatos törvény szerepel, tehát amik a jövő szempontjából egy többpárti parlamenti demokrácia törvényei. Választási törvény, alkotmánymódosítás, blablabla. Ami nem sikerült aláírni, az volt egy média törvény. Tehát az egyetlen új törvény nem sikerült aláírni, és ezek után tartott ugye három kormánynak 6 évig, amíg összehoztak egy média törvényt, ami botrányosan gyenge volt. De megcsálták. És azok, akik e körül nyüzsögtek, azok azt mondták, hogy egy rossz média törvény is jobb, mint hogyha nem lenne média törvény, és akkor összecsáltak egy rossz média törvényt. Aminek következtében ezek az emberek, akik azt hitték magukról, persze a politikusok mindenhez értenek, hogy ők a médiához is értenek, nem értenek hozzá, nem is értettek hozzá, akkor se. De a dolog lényege az, hogy úgy gondolták, hogy a magyar televízió az annyira erős, és annyira ott van az összes sztár, és annyira nézett, hogy az meg fogja oldani ezt a versenyt a kereskedelmi tévékkel. És nem készítették föl a magyar televíziót, nem tőkésítették föl, azt gondolták, hogy megél a reklámpiacról, mert a reklámbevételek döntő többsége, azt hiszem évi 20 milliárd forint az MTV-hez került. 97 októberétől számítva 2 éven belül 4-szer feleződött meg a magyar televízió nézettsége. Tehát először volt valami 90 valamennyi, vagy 80-as számok végén, ennek lett a fele, aztán még egyszer a fele, aztán még egyszer a fele, aztán még egyszer a fele. És úgy olyan 2-3 év alatt elérte a 10% környékét. Zárójel, most is ott van körülbelül. Úgyhogy nem volt, semmilyen szempontból nem tudta fölvenni a versenyt a kereskedelmi tévékkel. Zárójelben mondanám, hogy voltak ott kisebb-nagyobb csínytevések is, tehát elcsábítottak embereket, az még úgy rendben volt, de loptak el műsorokat. A TV2 nevét azt egyszer ellopták a magyar televíziótól, mert mint kiderült, a magyar televízió ezt annak idején nem védette le. Tehát nem volt egy szép időszak, de túl vagyunk rajta.
0: Hát most egy másik szép időszak.
1: Közben jutott eszembe, hogy az, hogy ez a köztévé sosem volt egy fórum, hanem mindig egy megszerzendő célpont volt a politikusoknak, ez bizalmatlanságból fakad?
2: Is.
1: Féltek tőle? Vagy miért?
2: Is. Részben bizalmatlanság, ami részben jogos is volt. Tehát az, hogy nem bíztak egy állampártot kiszolgáló médiumban, nem bíztak, az érti az ember. Ennek lett aztán egyenes következménye egy 90-es választású műsor, vagy nem tudom, hogy egyáltalán nem tudom, hogy önök éltek-e már akkor, de az minden esetre 24 órán át tartott, úgyhogy eredmény nem volt. Még azért, mert annyira nem bíztak a rendszerben, és a szavazat összesítésben, hogy az adatátviteli rendszereken választási adatoknak nem nagyon maradt hely, mert ilyen különféle biztonsági információkat futtattak rajtuk. És ezért tényleg emlékszem, hogy másnap este 24 órás műsor volt, és azt mondom, hogy egy darab képviselői hely dőlt el, vagy amit be tudtunk mondani ez alatt. De mindegy, szóval nem bíztak a köztévében, nem bíztak az emberekben, nem bíztak és nem bíznak egymásban. De azért azt kell, hogy mondjam, hogy abban a szempontból nem unikum ez az egész történet, hogy hol vannak ma a magyar nyilvánosság fórumain érdemi viták. Szerintem sehol. Tehát hogy működik egy ország, vagy hogy halad egy demokrácia egy kicsit előrébb? Hogy egymással rivalizáló nézetek vitái kerülnek a nyilvánosság elé, nem?
1: Igen.
2: Van, tudunk ilyenről ma? Én nem tudok ilyenről. Önök tudna?
0: Nem.
2: Van ilyen? Tényleg nem tudok ilyenről. Azt látom, hogy újságírók veszekednek egymással különféle tévéműsorokban, meg ilyen vagy olyan szintű vagy minőségű önmagukat politológusnak, meg elemzőnek, meg blablabla hívó emberek beszélgetnek egymással, zárójel, nagyjából ugyanazok 20-25 éve, de olyanról, hogy igazi, érdemi, tisztességes, normális, kulturált, egymás emberi méltóságát tisztelő és udvarias vita, én erről nem tudok. De soha nem is volt. És ezt tartom a magyar média első számú hiányosságának. Mindig is ezt gondoltam.
1: Macerás is veszélyes, aztán senki nem akarja.
2: Hát nem tudom, hogy mennyire veszélyes, nem nagyon lehet összehozni, mert X nem ül le Y-nal, Z nem ül le C-vel, stb. De én csak azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség lenne rá. Nem?
0: De azt gondolom, nézet is lenne.
2: Nagy valószínűséggel, igen.
0: Dolga, de hogy általában az emberek, amennyire ismerem az emberek véleményét, úgy valószínűleg igen.
2: Igen, mert az az érdekes, az nagyon érdekes, amit ön is mond, hogy miközben az emberek úgymond ilyenek nincsenek, de mondjuk az átlagember azt mondja, hogy ő neki elege van a politikából, meg nem kíváncsi rá, meg nem akarja, de a politikusokat a műsorokban inkább nézik, mint bárki mást. És én nem tudok rájönni az okára 25 éve, ezt most komolyan mondom. Tehát hozhatok én egy műsorba Nobel-díjas tudóst, olimpiai bajnok sportolót, akármilyen híres művész, stb. Ha egy politikus van, azt inkább megnézik. Én nem tudom, hogy ez mit
0: tudom. Én nagyon gondolkoztam magam sokszor. Meg azon is, hogy nekem sokszor eszembe jutott az is, hogy nem tudom én, aki közelebb áll hozzánk, vagy a közös képviselőnk, vagy nem tudom, lehet, hogy éppen elviszi a házpénzét, vagy éppen a közelünkben lévő ember ellopja ezeket, de nem érdekel annyira mégis, hogy mit csinál, mint mondjuk egy politikus. Tehát annak minden rezdülését figyelem. Aki
2: de miért?
0: Pedig, nem tudom, azt nem tudom, csak mondom, hogy...
2: De miért figyeli?
0: Nem tudom, én nem figyelem annyira, bár, de...
2: Tehát azt mondja, hogy figyelem, annak minden rezdülését figyelem, ja, hát, ezt mondja, hogy az átlag ember.
0: Beleéltem magam.
2: Ja, igen, és a baj az, hogy a tetejében olyan politikusokról beszélünk, akik nagyon sok éve mindig ugyanazt elmondják, és nem nagyon látunk új gondolatokat. Igen. De ez van.
1: Nem lehet, hogy ez azért van, mert hogy ez a foci csapatnak a része, mindenkinek megvan a foci csapata, úgymond, tehát most nagyon idézőjelbe, tehát akinek drukkol, az a politikusi csapata, és őket már inkább mit mond a sztár, meg így kezelik, és nem az, hogy mi az érdemi mondani valója.
2: Lehet, hogy ezért van. Tényleg lehet, hogy ezért van, de azt gondolom, hogy ha a 80-as évek végén, a 90-es évek elején megpróbálta volna mondjuk az adott közmédia, akkor másképp szocializálni az új ország új közönségét, vagy megpróbálta volna megváltoztatni, vagy más médiatartalmakat kínálni, akkor ez valószínűleg másképp lenne.
0: Szóval hogy tudta volna megtenni úgy, hogy mondjuk a politikusok ebben nem partnerek? Tehát, hogyha egy a politikus
2: sehogy, nem is tette meg. A politikusok nem akarták.
0: Igen, mondjuk azt nem mondhatom, hogy elkezd mellé beszélni, akkor kiküldöm a stúdióba, és berekeztem a műsort.
2: Nem, de mondjuk még eddig se kell elmenni. Addig kell elmenni, hogy ne beszéljenek bele. Tehát, hogy ne beszéljenek bele abba, hogy ki lesz a főnök, engedjenek normális, tisztességes pályázati úton kineveződni embereket, de hát ez abszolút nem jött össze.
0: Tényleg akkor az a média hibája is volt, hogy ezt hagyta, hogy...
2: Persze, ezt elfogadom. Mint ahogy ma is sok minden a média hibája, de hát a média nem tud összefogni, ez már nagyon sok, már messze nagyon szertágazó.
0: Most elég sok rosszat mondtunk, hát rosszat, szóval elég sok kritikával illettük a közmédiát, szóval a közmédiát. Megmondtuk, hogy a nézettségi verseny mindig is alul maradt. Mostanában néhány hónapja tűnt fel nekünk, hogy sok helyen fórumokon emberek kirogatják, elég markáns vélemény, kell-e egyáltalán közmédia egy országnak, akár nekünk.
2: Ez egy nagy kérdés. Már itt a beszélgetésben előkerült, hogy Nyugat-Európában vannak nagyon erőteljes lobbizó mozgalmak, hogy nem kell közmédia. Én nekem az a véleményem erről, de nem erről a közmédiáról beszélünk, hanem a kérdés az, hogy kell-e közmédia, szerintem nagyon kell. Szerintem egyszerűen nélkülözhetetlen. Én azokat olvasom ezeket a pártvéleményeket, meg minden. Hát mivel ez a műsor nem olyan hosszú, ezért röviden azt mondom, hogy hülyeségnek tartom azokat, akik azt írják, hogy nem kell közmédia. Elmondanám, hogy szerintem miért kell közmédia, és hogy miért nélkülözhetetlen a közmédia. Először is azért, mert vannak emberek, vannak olyan csoportok a társadalomban, amelyeknek a véleményét és a hangját egy kereskedelmi televízió soha nem fogja megfelelő erővel közvetíteni. A hátrányos helyzetű csoportok, a kisebbségek, a szegény emberek, a nők, és így tovább, akinek bármilyen szempontból kisebbségben vannak, azok soha a kereskedelmi televíziót érdemben nem fogják érdekelni. Ez első. A második, hogy ki csinálja meg a magyar művészet és a magyar irodalom nagy értékeinek televíziós feldolgozását, hanem a közmédia. Ki fogja ezt megcsinálni? Nyilván nem fogja egy kereskedelmi televízió azt mondani, hogy már pedig ő most csinál egy Mikszát sorozatot, vagy Móricz sorozatot, mert erre A. nincs pénze, B. nem lenne olyan horribilis a nézettsége, hogy megérné ez a befektetés. Ez mindent a világon a közmédia dolga. Vagy megcsinál a közmédia, vagy nem csinál semmit. Mondjuk egy BBC-t, ha veszünk, nem kell azt hinni, hogy a BBC azért népszerű az Egyesült Királyságban, mert a hírműsorai színvonalasok. Abszolút nem. Színvonalas hírműsort csinál a Channel 4, csinál a Sky, csinál az ITN, és mások is csinálnak. De megnézi az ember a BBC 100 legnézettebb műsorát évről évre, annak a döntő többsége angol nyelven írt szerzők televíziós változatai. Filmek, tévésorozatok, és így tovább, és így tovább. Ezt más nem csinálja, csak a közmédia. Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Svédországban, Ausztriában, nálunk is szerintem. Másképp, hogy nem csinálja, az egy másik kérdés. De te azért arról volt szó, most nem arról beszélünk, hogy ez milyen ez a közmédia, hanem kell, vagy nem kell. Igen. Szerintem nélkülözhetetlen.
0: De volt egy időt csinált.
2: Rengeteget csinált, a rendszerváltás előtt. Rengeteget csinált. Hát volt olyan év, amikor a magyar televízió, nem is tudom, 80-as évek volt olyan, hogy 70-80 egy órás, másfél órás tévéjátékot készített egy év alatt. És ebből egy csomó nagyon jó volt. És akkor ez egy esemény volt Magyarországon, hogyha egy új magyar tévéfilmet, a tévéjátékot akkori vezető színészekkel bemutattak. Hát tessék megnézni, hogy honnan, hogy mai magyar színészek azok alig-alig szerepelnek a televíziókban. Ha igen, akkor időnként ilyen gügyögő műsorokban. Hát a 70-es, 80-as években egy vezető magyar színész az szinkronizált, mert akkor megfizették, és igényes szinkronokat kellett csinálni. Esetleg gyerekműsorokban szerepelt. Kulturális és művészeti magazin és portré műsorokban szerepelt, és tévéjátékokban szerepelt. A legjobb magyar színészek dolgoztak. Ez ma nincs. Eltűnt. Vége van. Tehát ma a vezető magyar színészek alig-alig látszanak a képernyőn. És ez is egy kulturális veszteség. És ez is elsősorban a közmédia dolga lenne.
0: És ezt sem csinálja.
2: Nem.
1: Nagyon emlékezetes pillanat volt szerintem sokunk számára, és az egy tényleg nagyon meghatározó, amikor a 2006-os eseményekről a tévéből élőben tudósított, amikor ott történtek a törések zúzások, igen, hogy hogyan tudott akkor olyan fegyelmezett, szakszerű és tényszerű maradni, mire gondolt? Tehát amikor egyrészt a huligánok próbáltak bejutni az épületbe, másrészt kint lángolt a kocsia, hogy tudott?
2: De ez akkor még nem lángolt az autó, ja. Vagy lehet, hogy lángolt, de én nem tudtam róla. Sokkal később tudtam meg, hogy az autót fölgyújtották. De hát egyszerűen én nem tartottam, illetve elképzelhetetlennek tartottam azt, ami végül is megtörtént. Hogy oda bejutnak a tévébe az ember. És azt gondoltam, hogy nyugodtnak kell maradni. És a másik, amit gondoltam, hogy ha az ember hisztériát kelt, akkor még jobban, még többen fognak odajönni, és még többen fogják ostromolni a tévét. Ezért azt gondoltam, hogy inkább lejjebb kell venni, mint följebb. Ez volt a dolognak a lényege.
1: Mert azt szerintem sok, legalábbis számomra nagyon meghatározó élmény volt, hogy ment kint a dolog, tehát ment kint a buli, bent meg ön meg nagyon tárgyilagos tudott végigmaradni, és egy pillanatig nem lehetett.
2: De aztán abba hagytuk. Csináltuk egy műsort, aztán még egy műsort, már nem tudom, valaki mondta, talán a elnök akkor odajött, és mondta, csináljuk még egy műsort. Azt is befejeztük, és onnantól kezdve azt hiszem, a Magyar Televízió már nem is közvetítette a saját ostromát, hanem nem tudom, az ország a hírtévét nézte akkor, azt hiszem, meg ők valamilyen okból már előre tudták, hogy ott valami lesz, és nagyon készültek rá. Uh-huh. Más kérdés, hogy más is készülhetett volna, és más is tehetett volna ezt, azt. De azt is mondom önnek, hogy mi azt hiszem, hogy soha nem fogjuk megtudni, hogy mi történt a tévé ostromnál. Soha nem fogjuk megérteni, hogy a tévét még nem lehetett megvédeni.
1: Ön szerint önök veszélyben voltak akkor?
2: Kicsit, nem hiszem, hogy felkoncoltak volna minket, kicsit legfeljebb, nem tudom én, mondtak volna csúnyákat, vagy esetleg nem tudom én, lögdöstek volna, vagy ilyesmi. Én nem gondolom, hogy életveszélyben voltunk. De az tény, hogy a tévé másik oldalán, a Nádor utcában állig felfegyverzett rendőrök voltak, akik nem avatkoztak közbe ebbe az egészbe, és soha nem fogjuk megérteni, hogy miért. Ez simán meg lehetett volna oldani. A szöveg az, hogy azért nem, mert féltek, vagy attól kellett tartani, hogy a tüntetők átmennek a parlamenthez. És hogy esetleg féltek, hogy megrohamozzák a parlamentet, és azért ezeket a rendőri erőket tartalékban kellett tartani. Nem tudom. Mondom, nem fogjuk megtudni sose.
0: Maradjunk ennyiben.
2: Igen.
0: Valaha, még ezt nehéz überelni, úgymond, de valaha a pályán volt váratlanabb helyzet, vagy valami vagy akár más ilyen húzós, rázós, váratlan?
2: Hát sok volt, mondjuk érdekes volt, a taxis blokád alatt volt egy érdekes, nem tudom, hogy arra emlékeznek
0: hát
2: egyáltalán.
0: Hát volt, igen, meg hogy most olvasunk ki a róleseket, mi a kopodába jártunk. Nem, akkor már talán iskolában.
2: Nem, ott a taxis blokádban voltak nehéz pillanatok, különösen akkor, amikor, ez nem biztos, hogy 1000%-ig pontosan visszatok erre emlékezni, mert ennek végül is 25 éve van, éppen most volt 25 éve. És akkor ugye a Magyar Televízió nagyjából kétféle műsort sugárzott. Egyrészt egy nagyon-nagyon erősen kormánypárti híradót, másrészt mi is csináltunk műsor, Napzárta nevű műsort, de azt gondoltuk, hogy ezt ennek tisztességesnek kell lenni, és mind a két oldal hangjának szerepelnie kell benne. Ebből az lett a következtetés természetesen, hogy aki a kormánypárti híradót kedvelte, az fel volt háborodva, hogy mi milyen műsort készítünk, beleértve a kormány egyes tagjait is. És ott akkor volt egy olyan helyzet, hogy én már nem is tudom, hogy a második vagy a harmadik napon, talán a harmadik napon, hogy azt hiszem, hogy valami olyan hír jelent meg, hogy ha nem mennek el a taxisok a hidakról, akkor erőszakkal, esetleg lövetéssel eltüntetik onnan a taxisokat. És akkor a kollégáim elérték telefonon a országos rendőrfőkapitányt, vagy annak a helyettesét, erre nem emlékszem, egy Szabó nevű urat, akiben volt a telefonos kapcsolat, és én élő adásban megkérdeztem tőle háromszor, hogy gondolja végig azt, hogy most mit fog válaszolni, hogy lövetne, vagy nem. És a harmadszorra ez az úr azt mondta végül is, hogy hát nem. És ez akkor ezen nagyon meredek pillanat volt, mert tényleg el lehetett képzelni, hogy lövetni fognak. Ez érdekes volt és emlékezetes. Például, de hát tudnék még mondani, de ez hosszúra, estelemben.
0: Jó, világos. Jó, akkor arra kérnénk, hogy annyival csak avasson egy picit a, nem a magánéletébe, csak az idésébe, egy zenét, ha választom nekünk. Mert akkor
2: zenét? Így
0: most jön a szünetre.
2: Hát bármit lehet?
0: Bármit, ami szívének kedves, fülének.
2: Bob Marley-t lehet?
0: Hajaj. Van is.
2: Ha azt lehet, akkor az boldogan.
0: Bármit mennél. Lehet természetesen. Itt bármit lehet.
2: Akkor ennyi.
1: Akkor szóljon az.
0: Szóljon, megjövünk vissza hamarosan.
1: Ez volt tehát a jó Bob Marley-s muzsika. Továbbra is mi vagyunk a Szex Akció hírcsoport Konstival.
0: Malkovicson.
1: És Baló Györggyel.
2: Jó napot.
1: Jó reggelt mindenkinek. Folytassuk a témát.
0: Még mindig felvételről vagyunk, nem mentett, ne telefonáltok, csak írjatok a cseten.
1: Így van, csettincsetek.
0: Köszönöm. Mondani,
1: folytassuk a beszélgetést a szakmaiság kérdésénél, ahol többé-kevésbé abba hagytuk a nagy témát. Vannak a munkájának saját maga számára kimondott és észben tartott olyan alapvezérelvei, amikre mindig gondol, amikor végzi a munkáját?
2: Hát döntően az, hogy én hiszek a tényekben és a tényeknek. Tehát szeretek tényeket használni, tényeket összegyűjteni, tényeket televízióba bemutatni, és erre alapozni beszélgetéseket. Én nagyon fontosnak tartom, hogy megpróbáljunk bármilyen témában néhány tényt az asztalra tenni, mielőtt elkezdünk beszélgetni, mert nem meggyőződésem, hogy a vélt vagy remélt közönség többsége ismeri az adott ügynek a tényeit.
1: Nehéz ezeket betartva dolgozni?
2: Nem. Ma. Csak össze kell őket szedni, és az munkával jár. A hangsúlyozóról nem csak én csinálom, a kollégáimmal együtt csináljuk ezeket, de mi minden egyes műsorunkra próbálunk tényeket gyűjteni. Innen, onnan, amonnan, ahonnan csak tudjuk. Nem, azért az fontos nekünk, hogy honnan van. Tehát nem tudom én, központi statisztika, hivatal, OECD, Eurostat, stb. Szóval hiteles forrásokból igyekszünk tényeket az asztalra tenni. Van, amiben nagyon-nagyon nehéz olyan tényeket találni, amik egybeesnek, tehát különböző források azonos tényeket produkálnak, és ezért nagyon sok a nehézség. De mondok egy példát, például rendkívül nehéz mondjuk alkoholról olyan statisztikákat találni, ahol a hazai és a nemzetközi statisztikák egybeesnek. Uh-huh. Hogy hány alkoholfüggő ember van Magyarországon, mondjuk, ezt nagyon nehéz megtalálni statisztikában. Vagy legalább ilyen nehéz, hogy mondjuk mennyit költ Magyarország pontosan felsőoktatásra. Erre vannak ilyen alapstatisztikák, de akkor kiderül, hogy ez nincs benne, az nincs benne, amaz nincs benne, szóval nehéz a dolog. vannak egyértelmű esetek, amikor meg lehet mutatni, hogy nem tudom én a nemzeti össztermék arányában mennyit költ Magyarország oktatásra vagy egészségügyre. Ezeket viszonylag könnyű előállítani, de nagyon sokat vacakolunk számokkal.
1: Ezek érdeklik az embereket?
2: Jó kérdés, nem tudom. Azt nem tudok rá válaszolni, hogy érdeklik-e vagy nem. Azt tudom mondani, hogy az a műsor, amit most csinálunk az RTL-en, ez a Magyarul Balóval című műsor, ennek van egy érzésem szerint van egy törzs közönsége. Ez olyan legalább 200 ezer ember. Uh-huh. Akik ezt nézik, még úgy is nézik, hogyha éjfélkor vagy negyedegykor kezdődik. Ez igazából meglepő. És nagyon, nagyon tiszteletet, nagy tisztelet jár mindenkinek, aki nézi, és köszönet. Azt hiszem, hogy őket érdekli, hogy aztán szélesebb tömegeket érdekel, tehát mi történne ez a műsor este 8-kor lenne, ezt nem tudom megmondani. Uh-huh. De hát nem is, nincs is este 8-kor, meg egy kereskedelmi televíziónak tényleg nem dolga, hogy ilyen műsorokat este 8-kor sugározzon.
1: Az eddigi munkahelyi közül melyiket érezte a leginspirálóbbnak, ahol leginkább kitudotta az ön híradással és hírkészítéssel kapcsolatos munkaszemléletet teljesedni?
2: A TV3 nevű csatornát, ami volt, de ez végtelen hosszú történet, most nem fogunk tudni belemenni. De az a lényeg, hogy volt egy TV3 nevű műholdas csatorna 1997 őszétől 2000-ig, és azt nagyon szerettem. Azt ott jól éreztem nagyon magam. Lehet, hogy ez azzal is összefügg, hogy én voltam a főnök. Úgyhogy sok mindenben az történt, amit én akartam, vagy szerettem.
1: Mások is jól érezték magukat akkor?
2: Azt remélem, hogy igen. De hát ezt őket kell megkérdezni. Néha még vannak, ilyen össze szoktunk találkozni néha a régi kollégákkal, meg akik ott dolgoztak, azoknak egy nagy része a RTL-ben dolgozik, TV2-ben dolgozik, sokan dolgoztak egy darabig a Magyar Televíziónál, ma már kevésbé, de azoknak egy nagy részéből tévés lett, akik ott kezdték el a televíziózást 97 őszén.
0: Itt nagyon rövid személyes megjegyzés, csak fogadtunk, csak mondtam, hogy én azt gondoltam, hogy ezt fogja mondani, TV3-at.
2: Igen?
0: Igen, valamiért, nem tudom miért, és hogy hát a hosszan nem is megyünk bele, de mindenképpen akart meg TV3-as kérdést, mert én azt tapasztalom, hogy ugye fönn is van az interneten, a YouTube-ban egy felvétel, hogy a Hardi Mihály elbúcsúzik, és ennek azt hiszem 16-15 éve már, hogy talán 16.
2: 2000-ben volt.
0: 15 éve legalább, és még tehát 3-4 évig működött ez a TV, 15 éve, és mégis, hogyha embereknek így megemlítem, akik annak idején nézték, akkor ilyen mosoly az arcukra, és a TV3, azt beszerettem, és akkor sorolják, hogy mit szerettek onnan, meg mi volt ott jó, hogy ennek mi lehet az oka, tehát mi volt akkor az az innováció, vagy az a más, ami még talán egy kicsit, talán nem tudom, nézettségbe talán nem, tehát nem emeltek a többi kereskedelmi adó közül, viszont így, hogy mondjam, tehát így...
2: Hát nézettségben először is nem tudott kiemelkedni, mert ugye nézni az országosan sugárzó, földfelszínen sugárzó, akkor szabadon fogható adókat nézték. Tehát ezzel egy olyan adó, ami csak kábelen volt látható, akkor nem volt versenyképes. Ma többé-kevésbé versenyképes lenne, mert bekábelezték gyakorlatilag az országot. De akkor ez még nem így volt. Ami abban szerintem új volt, az 2-3 dolog. Az egyik az, hogy nagyon minőségi filmkínálata volt. Ez hosszú, de a országos kereskedelmi tévépályázatra előzőleg, amit elvesztettünk, mert elcsalták, a TV3 amerikai tulajdonosai, akik országos csatornát szerettek volna indítani, összevásároltak egy csomó tényleg nagyon értékes és jó, nagyon minőségi filmeket. Ez az egyik. A második emlékeim szerint, hogy mi hoztuk be Magyarországon először az NBA-t. Ez az amerikai kosárlabda bajnokság volt, ami hát egy vadonatúj nagy dolog volt. A harmadik, hogy amit én szívesen mondtam volna elsőnek, meg a szívem szerint mondom, akkor elsőnek mondom, azt gondolom, megcsáltuk a 1990 óta Magyarország legjobb hírműsorát. Ez a Hír 3 nevű híradó volt, és azt gondolom, hogy tisztességes, elfogulatlan és normális hírműsor volt, és ezt akik értenek hozzá, azok nagyon szerették. Körülbelül ez a 3 dolog, ami így hirtelen eszembe jut. Aztán csináltunk ott egy ilyen napi háttérműsort is később, ennek azt hiszem az volt a nevem, az azóta ellopta, nem azt mondta a Klub Rádió, hogy valaki ellopta ezt a címet. Nem tudjuk, hogy Esti Gyors, így van. És azt aztán lenyúlták most már, ugye a Klub Rádióban
0: van. Igen,
2: igen, igen, igen, azt is csináltuk ott, és ez sok, én később sok politikustól hallottam, hogy az mindenféle oldalakról, hogy azt nagyon kedvelték azt a műsort.
0: Vagy egyébként is mondom, hogy kedvelt tévé. Tehát bárkinek említem ma, úgy arra emlékszik. Meg ugye nem tudom, TV3-asok voltunk valami.
2: Igen, igen,
0: tudom,
2: igen.
0: Néztük, igen, szóval volt, igen. Volt valamilyen, nem is tudom, egy ilyen közösséget, hogy igen. Még összejárult.
2: Igen, tehát, igen, igen, igen.
1: Láthattuk már sok szerepben, aki fiatalabb, és mondjuk a YouTube-ra fölmegy, láthatta mondjuk a villamosról bejelentkezni.
2: Ugye Tom van ott egy videó, hogy a Rákóczi villamos, ugye igen. Időnként elküldik nekem, igen.
1: Vagy akár sport témájú dolgokban is, vagy ugye a választási műsor, hogy ezek közül a sokfajta műsor közül melyik volt az, amit legszívesebben csináltam, amit legjobban szereted?
2: Én azt gondolom, hogy ütőképesen tudok működni akkor, ha van egy nagy körkapcsolásos élő műsor, ami ma már nem nagyon vannak, de ilyenek voltak a választási műsorok. Uh-huh. Tehát sok ember, nagy technikát, nagy apparátust megmozdító élő műsorokban szerintem jó volt a magyar televízió is, technikailag kevésbé, de azért mégiscsak meg lehetett csinálni, sok helyszínről, pörgő, érdekes élőműsor, ezeket nagyon szerettem. Meg hát nagyon szerettem csavarogni a világban, amit én akkor nagyon szerencsés volt. Az a generáció, aki akkor nőtt föl, amikor én, és azért ebben az értelemben a Vitra is ide tartozik. Nekünk hihetetlen szerencsénk is volt. Tehát nem csak balszerencsénk volt, hogy nem lehettünk egy szabad televízió munkatársai. Abban az értelemben hihetetlen szerencsések voltunk, hogy meg kellett tanulni a televíziózásból nagyon sok mindent, amit ma már nem lehet megtanulni. Tehát ma már olyan végképp specializálódik valaki, hogy vannak hírolvasók, akik életükben nem voltak egy forgatáson, de hírolvasók valamelyik televízióban. Uh-huh. És nekünk meg ez mind meg kell tanulni. Meg kell tanulni forgatni, meg kell tanulni vágni, meg kell tanulni szerkeszteni, rendezni, produkálni. Szóval a komplett szakmát be kellett járnunk ehhez. És ez tényleg nagyon szerencsések voltunk, hogy ez megadatott.
1: És a politikusos, beszélgetős műsorok, amik szintén nagyon, nagyon ikonikus munkái, azok nem? Nem?
2: Hát, hogy ezek kedvenceim, mert nem. Nem. Volt, ami elfogadható volt belőle, de nem gondolom, nem a kedvenceim. Egyáltalán nem a kedvenceim. Egyáltalán a politika, mint olyan, egyáltalán nem a kedvencem. Szóval sokkal jobb lenne, az egész magyar média sokkal jobb lenne, szerintem, ha kevesebbet foglalkozna politikával, napi politikával, és többet foglalkozna nagy ügyekkel, de hát erről már beszélgettünk, vitákkal, stb. Ha belegondolnak, akkor a magyar média legnagyobb bűne, meg a politikája is, hogy megengedte, meg a politika megcsinálta azt, hogy a magyar média gyakorlatilag napi pártpolitikai ügyekről szól döntő többségében és döntő részében. Ez egyrészt unalmas, másrészt lényegtelen, harmadrészt másnapra egyszerűen nulla értéke van. Ez adott pillanatban érdekes lehet, de holnap már senkit nem érdekel, mert holnap már van új napi pártpolitika. Viszont nagy ügyekről alig folyik közbeszélgetés. Tudnánk itt sorolni egymásnak szerintem témák tucatjait, amiről Magyarországon nagyon kevés szó.
1: De lehet, hogy pont ez a cél, tehát pont nem véletlenül van ez a vakítás, hogy addig se látszik a... Nem?
2: Nem, én ezt azért nem hiszem, mert azért nem gondolom, hogy bárki ilyen mértékben megkötné a televíziók, vagy az újságok, vagy a nem is tudom már a weblapok kezét, ezt nem hiszem. Ha csak nyilván arról van szó, hogy senki nem meri megcsinálni azt, hogy egyedül kiszálljon ebből, mert akkor elveszteni a olvasóit, nézőit, hallgatóit, stb. Azt mondaná, hogy mostantól kezdve sokkal kevesebbet fogunk politikával foglalkozni, mondjuk, és foglalkozunk helyette mondjuk a magyar, egy példát mondok, igazságszolgáltatással. Hát ez sem megnézni, hogy óriási érdeklődés lenne, van rengeteg nagyon érdekes tárgyalás. Uh-huh. Hát a tárgyalásokról a nyugati lapokban oldalakat írnak. És a televíziókban terjedelmes beszámolók vannak. Meg lehet nézni bármelyik televízió. Nálunk foglalkozik ezzel valaki? Nagyon ritkán és nagyon minimális.
0: A Stolbucinak a tárgyalás.
2: Igen, de azért, mert ő egy nagyon híres ember.
0: Igen, igen, azért mondom.
2: Tehát nem a tárgyalás ténye persze, volt ott, hanem ő maga. És ezzel nem foglalkozunk. Van vita arról például, vagy közbeszélgetés, hogy miféle jövőt gondol el magának Magyarország. Beszélget erről valaki? hogy mégis mi a célja ennek az országnak, miből akar élni, merre akar menni, mi lesz itt 10 év múlva, 20 év múlva, stb. Időnként megjelenik egy ilyen riasztó izé, hogy összeomlik a nyugdíjrendszer, de körülbelül, hogy elfogyunk, nagyjából ennyi, nem?
0: Ez a kettő jövőre vonatkozik.
2: Igen, azért mondom, szóval borzasztó sok minden hiányzik, életmód, egészségügy, fogyasztás, mindennapi dolgok, aztán olyanok, amik az ifjúságot érdeklik. Hát a Tilos Rádió nyilván érdekli az ifjúságot, azt, aki szereti. De hogy téma, olyan téma, komoly téma, ami az ifjúságot érdekli, én nagyon keveset látok. Aminek következtében vagy nem, vagy azért nincs ilyen téma, mert az ifjúság egy jelentős része nagyon keveset néz tévét, és még kevesebbet olvas újságot. Hanem vagy a neten tájékozódik, vagy a Facebookon. De ez egy nagy kérdés a média jövőjének, hogy mi lesz ezzel az egésszel.
1: Volt az említett politika oldaláról olyan eset, amikor valaki megpróbálta önt műsoraiban, vagy valamivel befolyásolni, és ha el tudta ezt hárítani, mivel tudta elhárítani?
2: Nem, én nem éreztem olyat, hogy valaki befolyásolni akar, tényleg nem. Általában az a komolyabb politikai beszélgetéseknél a politikusok azt szokták kérni, hogy mondjuk meg, hogy milyen témákban akarunk beszélgetni. A magam részéről én ezt nem kifogásolom. Mert nem dolga egy politikusnak, hogy a világ minden témájáról, bármikor, bármiről nyomdakészen beszéljen. Azt elfogadom, hogy tematikát akarnak, tehát körülbelül jelöljük meg, hogy milyen egészségügy, blablabla, oktatás, stb. De olyan, velem nem fordult elő, hogy valaki azt mondta volna, hogy kérdéseket kér előre. Én tényleg nem emlékszem ilyenre.
1: Hát vagy olyan, hogy azt mondja, hogy erről beszéljünk, ilyen így.
2: Olyan már volt, hogy azt mondta velek, hogy erről beszéljünk, amire én azt mondtam, hogy azt tudom mondani, és önnek itt és most azt tudom mondani, hogy az a véleményem erről, hogy egy értelmes, okos, tehetséges interjú alany az otthon elhatározza, hogy mi az a három dolog, amit minden áron el fog mondani, akár kérdezik, akár nem. És ugyanígy egy felkészült riporter otthon elhatározza, hogy mi az a három dolog, amit mindenképpen megkérdez. Akár tetszik ez a beszélgető partnerének, akár nem. De hát ezt teljesen látjuk is. Aki tehetségesen jó kommunikál, az megoldja, hogy amit el akar mondani, azt elmondja. Aki nem, az nem, de van ilyen.
0: Ha elszakadunk egy másodperc, ugye a magyar viszonyoktól, hogy ugye külföldön is sok helyen járt televízióval, több helyen járt csavargot, vagy hogy mit tett az előbb. Ezek közül mi volt, vagy ami legemlékezetesebb, vagy mi az, amire szívesen emlékszik vissza? Nem feltétlenül akár hely miatt, akár mert egy olyan szituáció.
2: Nem tudok egyet mondani, nagyon sok felé jártunk, és tényleg bizonyos, hát nem mondom, hogy bejártuk a világot, de sokat csavarogtunk, voltunk sokszor Afrikában, voltunk Ázsiában, voltunk Amerikában, voltunk Európában. Nem tudom, most valamelyik nap éppen most ott eszembe abból az alkalommal, hogy meghalt a Helmut Schmidt, akit én a magam részéről a második világháború Európa legnagyobb politikusának tartok, és azt gondolom, hogy nem nagyon hiszem, hogy van politikus a világon, aki nagyobb volt ebben a korszakban, mint Helmut Schmidt. És akkor ezt végig gondolom, és eszembe jutott, hogy csináltunk, amire nagyon szívesen emlékszem, 1977-ben egy SPD 77 nevű műsort, a Hét című tévéműsornak egy 20 perces műsort a Német Szociáldemokrata Párt hamburgi kongresszusáról, ahol nem tudom, és makacsok voltunk, ügyesek, szerencsék volt, stb., de mindenesetre sikerült ott interjút készíteni a Schmidt-tel, aki akkor kancellár volt, a Willy Brandt-tal, aki az SPD elnöke volt, ezek mind legendás emberek Németországból. Azzal a Hans-Jürgen Wisniewskivel, aki akkor a Schmidt megbízásából irányította ezt az elrabolt német Lufthansa gépnek a ostromát, és még egy-két komoly ember, ez az akkor egy olyan igazi, nagyon érdekes riportfűzér volt, és engem a Schmidt lenyűgözött. Kétszer vagy háromszor találkoztam vele, mindig lenyűgözött. Van egy olyan fajta áttekintő és szintetizáló képesség, amit én nem láttam politikusnál még.
0: Egy hamar nem is fogjuk olaszni.
2: Szerintem se.
1: Visszatérve a kérdésre,

0: könyv, más nem csináltam, de ezt nagyon szerettem, és ez abban az időben Magyarországon azt gondolom, hogy hát szóval egy szerencsés és sikeres tett volt egy ilyen könyvet összehozni. Mert ami ma teljesen természetesnek tűnik, az akkor egyáltalán volt természetes, hogy ezt aztán azt ki lehet nyomtatni, meg lehet tudni számokat és tényeket.
1: Hát főleg a rendezés, mert ugye a tények fönt vannak az interneten ma már. De az, hogy van összeválogatva, jó, és mi szint van tematizálva.
0: Ma már igen, de akkor hol voltak?
1: Igen, igen.
0: Hát hol lehetett akkor megtudni, hogy Magyarországon mekkora az államadósságom, és mondtam valamit. Uh-huh.
2: Néztem pár adatot, elég érdekesek, meg nagyon sok olyan általánosság is van benne, tehát nem ami csak az adott évre vonatkozik, igen, vagy általában
1: minden tudom.
2: A kereszténység történet.
0: Hát ez az internet előtti korszak, igen, amikor igen. Sikerült egy ilyen dolgokat csinálni.
1: Nyomtatott internet.
0: Milyen okos, szóval igen.
2: Ilyen papírlapú internet. Hát a beszélgetés vége felé kanyarodva annyit ugye lehet tudni, hogy az év elején kezdődött ez a Magyarul Balóval című műsor, előtte néhány évig nem láttuk képernyőn. Ezt nem tudom, hogy akkor több volt esetleg a szabad ideje, de csak ennyi minimálisat kérdezek, hogy hogyan kapcsolódik ki, hogyha éppen nem dolgozik, illetve hogy van-e ilyen tipikus dolog, vagy egyáltalán kikapcsolódik-e, vagy ön is az a közé tartozik, aki akkor is a munkával foglalkozik.
0: Tehát. Nem, együtt kikapcsolódik, másod azért nem látott a képernyőn, mert nem volt mit csinálni, én nem. Szóval nem. Hát fogalmazunk így, megengedhetem magamnak, hogy ne kuncsorogjak munka után. Tehát én nem is tudtam megtenni, kopogtatok valahol, vagy nagyon szépen kérem, hogy foglalkoztassatok. Engem általában megszoktak találni a munkák, ha nem, akkor pekjem volt. És volt egy időszak, amikor nem találtak meg, amikor az MTV-től eljöttem. Ahonnan, ez azért szeretném leszögezni, engem nem dobtak ki, hanem
2: igen,
0: én
2: jöttem. Igen, ezt akartam mondani, hogy nem láttuk.
0: A kollégáim nagy részét kidobták, de engem nem dobtak ki, hanem egyszer nem engedtek dolgozni. És egy idő után ez nagyon szégyenletes volt, hogy az ember csak ott ül, kapja a fizetését, és nem dolgozik semmit. Mert amit akartam csinálni, azt nem engedték. Na jó, szóval egy darabig nem dolgoztam, és aztán jött mindenféle apróság, meg jött netrádió, meg dolgoztam egy darabig, mert 3 évig ennél a Hír 24 nevű tévénél, és aztán jött ez azokat, onnan elmentem, és akkor egy idő múlva jött ez az RTL-es munka. Kikapcsolódás, olvasás, utazás, mászkálás, séta, néha úszás, van vidéken egy házunk, azt nagyon szeretem, ott szoktam lenni, meg hát nagyon-nagyon sokat, de erről nem akarok hosszan beszélni, de nagyon-nagyon sokat igyekszem lenni a gyerekeimmel, és azt mindennél fontosabbnak tartom, a munkánál is sokkal fontosabbnak. Szóval az a lényeg. Többi az mind kiegészítő, beleértve a munkát is.
2: Reménykedik benne, hogy a említett könyv az bele fog még férni.
0: Azt remélem, igen, igen, de én elég sokat olvasok, szóval én éjjelenként általában meg szoktam nézni a másnapi világsajtónak egy részét. Szóval mit tudom, 12 és 2 között hajnapban azért nagyjából próbálom megnézni, hogy mi van másnap a nagyobb magyar, német, amerikai, brit lapokban. És itt sok minden érdekeset lehet olvasni. Egyikéből, másikából lehet is műsort csinálni, de nem mindenből.
2: Hát köszönjük szépen, hogy további jó munkát kívánunk.
0: Én is köszönöm, önöknek is kívánok minél előbbi, sokkal jobb frekvenciát, sokkal nagyobb hallgatottságot, és sok szerencsét.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen. Egész kerek volt.
2: Kerek voltam is, igen.
0: Én is köszönöm.
2: Ugye talán föltűnt a hallgatóknak, hogy most egy héttel az előző műsor után jelentkeztünk, és egy hét múlva jövünk, ugye 2 hetes adás vagyunk, de...
1: De most megszaporáztuk a lépteinket így az év végére.
2: Egy kicsit besűrösödtünk.
1: Úgyhogy jövő héten újra hallhattok minket.
2: Így van.
1: Legyetek jók, ha tudtok, lesz még egyszerű nap a világon. Sziasztok!
2: Jó hétvégét, hello!

Ennyit szándékoztunk külön is kiemelni, de a híradóban ahány perc, annyi esemény, vagyis 20 különböző hírrel, tudósítással szolgálunk. Köszöntöm mindazokat, akik viszonylag késői órán velünk tartanak. És egy valakinek, de az is lehet, hogy egy kollektívának még gratulálni is szeretnék. Mert hogy ötösre akadtak a 29. heti lottószelvények értékelésekor. Apropó a nyertes számok. 13-as, 20-as,

0: 30-as, 78-as és 89-es. Különben van ám jó hírem valamennyiünk számára is, holnapra finom meleg idő ígérkezik, a hőmérséklet 26 és 31 fok között lesz. A Balaton vize 23-24 fokra melegszik fel. És akkor most a részletes beszámolók. Stockholm.
1: A szovjet küldöttség vezető szerint a stockholmi konferencia ma befejeződött fordulóján sikerült leküzdeni a legkeményebb akadályt, amely hosszú időn át gátolta az előrehaladást. Oleg Grinyevszky elmondta, hogy kompromisszumos megoldást dolgoztak ki a légi hadgyakorlatok bejelentéséről. Az értekezlet egy hónap múlva újítja fel munkáját, és a küldöttségvezetők véleménye szerint jó lehetőség van arra, hogy a 35 ország megállapodásra jusson szeptember 19-éig, a tanácskozás teljes befejezéséig.
0: Szovjet-amerikai kapcsolatok. Július 25-én kezdődnek meg Genfben a tárgyalások a Szovjetunió és az Egyesült Államok között a nukleáris fegyverkísérletekről, közölte Kenneth Edelman, az amerikai fegyverzetkorlátozási és leszerelési hivatal vezetője. Külföldi újságírók előtt leszögezte. Az Egyesült Államok nem hajlandó a teljes eltiltásról tárgyalni. Az amerikai politikus szerint ugyanakkor jelenleg van esély az előrehaladásra a leszerelési tárgyalásokon.
1: Az amerikai tárgyalási szándék hangoztatásának ellentmond, hogy a nevadai kísérleti terepen már a virradóra végrehajtottak egy újabb nukleáris robbantást. Ez már a 14. bejelentett amerikai föld alatti atomrobbantás volt azóta, hogy a Szovjetunió tavaly augusztusban egyoldalú moratóriumot vállalt az ilyen kísérletekre. Egyes szakértők szerint a mostani kísérlet az amerikai űrfegyverkezési programmal áll összefüggésben. Az Egyesült Államokban egyre többen tiltakoznak a nevadai robbantások folytatása miatt. Legutóbb olyan tudósok tartottak ilyen értelmű sajtókonferenciát, akik nemrég a Szovjetunióban jártak. A neves szakértők azt is követelték, hogy a washingtoni kormány csatlakozzon a szovjet moratóriumhoz.
0: Egyébként a magyar főváros is tudós tanácskozás színhelye. A nukleáris fegyverek ellen küzdő tudósok elnevezésű nemzetközi szervezet képviselői a fegyverkezés lélektani, történelmi, politikai okait vizsgálják az atomfegyverkezési hajsza társadalmi okai és hatásai című tanácskozáson. A témáról 10 ország képviseletében 30 tudós fejti ki véleményét. Most pedig Kis Csaba washingtoni tudósításával nem csak témát, hanem a következő percekre helyszínt is változtatunk.
2: Régen elnök is fogadtam a rövid időre Sir Geoffrey Howe brit külügyminisztert, aki alig több mint 24 órás washingtoni látogatás alatt két megbeszélést folytatott Schulz külügyminiszterrel is. A brit miniszter elsősorban a két ország Dél-Afrikával kapcsolatos politikájának egyeztetéséről tárgyalt, mivel Howe a jövő héten Pretóriába látogatna. Eddig mind Washington, mind London ellenállt annak a követelésnek, hogy hozzanak erőteljes gazdasági szankciókat a fajűtűző rezsim ellen. Ezt az álláspontot azonban egyre nehezebb tartani. Így most a módosításról tárgyaltak, hogy milyen eredménnyel egyelőre nem tudni.
0: Azt viszont lehet tudni, hogy ha London továbbra is kiáll Pretória mellett, akkor a haladó afrikai országok határozott ellenállására, a brit politikával szembeni összefogására számíthat. Az összefogás néha aztán szó szerint értendő. Zimbabwe fővárosában Mugabe miniszterelnök fogadta az afrikai frontországok vezetőit, képünkön Kaunda zambiai elnököt. A hat állam vezetői döntenek arról, hogy bojkottálják-e a jövő hónapban esedékes brit nemzetközösségi játékokat. A bojkott gondolata azért vetődött fel, mert Margaret Thatcher kormánya továbbra is kiterjedt kapcsolatokat ápol a fajüldöző dél-afrikai köztársasággal, és ellenez mindenféle Pretória ellenes szankciót. Mindig Dél-Afrika és egy születésnap. Nézzék meg Dános András összeállítását.
3: Fekete-fehér képek egy fekete-fehér országból, Dél-Afrikából. Nelson Mandela, az Afrikai Nemzeti Kongresszus vezetője, akit egy régi felvételen látnak, ma a börtönben ünnepelte 68. születésnapját, ha ezt lehet egyáltalán ünnepnek nevezni. Mandela több mint két évtizede sínlődik a rácsok mögött, meggyőződése miatt, amiről ő maga így beszélt. Azért harcolok, hogy egyenlő jogaink legyenek. Egy ember, egy szavazat. Ennek a harcnak ezrek estek áldozatul a múltban, és a jelen sem különb. Az évtizedes filmkockák ma is készülhettek volna. hiszen Dél-Afrikában június óta ismét rendkívüli állapot van érvényben, és ez idő alatt az összecsapásokban 170-en vesztették életüket. Legutóbb két napja nyitottak tüzet a faüldöző kormány katonái a tüntetőkre. 5 maradtak élettelenül az utcán. Ugyanezen a napon, szerdán, Mandela felesége a börtönben járt. Utána elmondta, hogy férje egészséges, hangulata és lelki ereje töretlen. Pretória igazából nem tud mit kezdeni Mandelával. Kiengedni nem merik. Ő pedig a börtönben is élő legenda, a fajüldözés elleni harc szimbóluma.
0: Más. Washingtonban keltezett mai hír. Egy magasrangú amerikai kormánytisztviselő kijelentette, a Szovjetunió és az Egyesült Államok között megállapodás jött létre arról, hogy Eduard Shevardnadze és George Shultz szeptemberben az ENSZ közgyűlés ülésszaka alkalmával találkozót tart. Megkezdik a szovjet-amerikai csúcs találkozó közvetlen előkészítését, és arra még ebben az évben sor kerülhet. Ugyancsak ma ide moszkvai jelentés adja hírül, hogy a magánlátogatáson a szovjet fővárosban tartózkodó Richard Nixon volt amerikai elnököt, saját kérésére fogadta Mihály Gorbácsot. Nyílt és beható eszmecserét folytattak a szovjet-amerikai kapcsolatok kérdéseiről. Az SKP főtitkárának egy másik, de még mindig mai programjáról küldött tudósítást Hardi Mihály.
4: A mostani államfői látogatás jelentős állomás a Szovjetunió és Mali kapcsolatainak történetében. Ezt állapította meg ma Mihail Gorbacsov és Musza Taure elnök a Kremlbeli meleg, baráti légkörű találkozón. A két vezető politikus megállapodott a Szovjetunió kommunista pártja és a Mali Demokratikus Népi Szövetség sokoldalú szálainak erősítésében, a viszony fejlesztésében. Ezt a célt szolgálják a ma aláírt dokumentumok is. A nemzetközi élet kérdéseit áttekintve érthetően nagy figyelmet szenteltek a fekete földrész problémáinak. Musza Taure rámutatott, hogy olyan gazdasági világrend kialakítására van szükség, amelyben a fejlett országok segítsége valóban előmozdítja az elmaradott államok gazdasági fejlődését.

0: Az elnök ma fogadást adott Mr. Giovanni Gatto a kiváló üzletember tiszteletére. Az elnököt azóta nem látták. Rendkívüli választás a jövő héten. Lusta Dick őrmester ma elutazott Pokióba a közbiztonsági együttműködés újabb ülésére. Búcsúztatására kivonult Bob Poljakov és a City Police vezérkara. Jó utat, Dick! Cave felines! Délelőtt a González Avenue-n ismeretlen macskák elrabolták a Speedy házaspár 9 ikergyermekét. Szemtanúk szerint egy feltűnően csúnya macska őgyelgett a környéken a jelzett. A halászöbölben közfegyverzett macskalózok megtámadták és kifosztották az Enterprise.
1: Bocsánat, uram!
2: Na mi van, haver? Valami nem tetszik?
1: A műsort itt tetszett felejteni.

験放送に自信を得て3月22日からは毎日放送を続けるようになりました。1日およそ5時間、方楽や管弦楽の演奏を定時に。

és kormánybiztosa következő közleményt adott. Budapest és közvetlen környékének kiürítésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a délutáni órákban falragaszokon megjelenik. A közönség a falragaszokat olvassa el és az abban foglaltakról alkalmazkodik. Az elszállítás város részenkénti beosztással a legrövidebb időn belül megtörténik. Először a veszélyeztetett városrészek lakói kerülnek elszállításra. A kiürítési vonatok indulását külön falragaszokon a légoltalmi kiürítési kormány biztos teszi közé. Mindenki nyugodtan várja meg, amíg elszállítására sor kerül. Addig az utazáshoz szükséges lakásutalványokat szerezze be, és bélyegeztesse le az előjáróságon, illetve a polgármesteri hivatalban. Aki saját, illetve szülőjének vagy gyermekének házába utazik, az a rendes forgalomban közlekedő vonatokkal már április 5-én elutazhat, de lakásutalvány az ilyen elutazóknak is kell. Az utazásnál ez féláru jegyváltására jogosít. A tömegszállítás keretében elköltözők lakásutalványok alapján díjtalanul utaznak. A tömegszállítás megkezdése április 7-től külön tájékoztatók szerint történik. Kedves hallgatóink, legközelebb 18 óra 50 perckor mondunk ki neked.

0: Petőfi Rádió Budapest. 13 óra 45 perc. Időjárás és vízállás jelentést olvasunk fel. A Meteorológiai Intézet jelenti. Hideg éjszaka. Továbbra is hideg sarkvidéki levegő áramlik észak-észak-kelet felől, Európa középső és keleti részei fölé. A száraz hideg levegő hatására Közép- és Dél-Európában a reggeli órákban igen hideg a levegő. Sok helyen fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. Napközben a több órás napsütés ellenére is elmaradt a legmagasabb nappali hőmérséklet az átlagtól 2-8 fokkal. A kelet-európai síkság egy része fölé a hideg levegőnek nedvesebb hulláma érkezik. Ezért ott felhős az ég, helyenként pedig már havazik is. Változékony, de az évszaknak megfelelő hőmérsékletű az idő a Brit-szigeteken és a szárazföld nyugati partvidékei mentén. A délnyugati, észak-keleti irányba vonuló nedves óceáni léghullámok hatására az említett területeken borult az ég, erős szél fúj, sokfelé esik az eső. Az enyhébb óceáni léghullámok pályája lassan közelebb kerül már a szárazföldhöz, de hatásuk hazánk időjárásában még nem lesz érezhető. Kedden hazánk északnyugati részein erősen, másutt változóan felhős idő volt, eső sehol nem esett. Kora délutánra csak 12-15 fokig emelkedett a hőmérséklet. Éjszaka a felhős nyugati-délnyugati ország részben csak 0 plusz 5, a derült keleti ország részben viszont 0 minusz 5 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt napos száraz idő volt, helyenként megélénkült a szél. A hőmérséklet 11 órakor 9-11 fok között volt. Budapesten kedden a hőmérséklet napi középértéke 9,9 fok volt, 4,7 fokkal alacsonyabb a 100 éves átlagnál. Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 11 fok volt. A tengerszintre átszámított légnyomás 776 mm, alig változik. Csütörtök estig kevés felhő, száraz idő várható. Napközben időnként megélénkül a déli-délkeleti szél. Hűvös lesz az éjszaka. A hőmérséklet hajnalban plusz 1, mínusz 4, kora délután 11-14 fok között váltakozik. A fővárosban holnap reggelig derült száraz idő lesz. A hőmérséklet 21 órakor 6 fok, hajnalban 0 fok körül alakul. Az országos vízjelző szolgálat jelenti. A Duna Hofkirchenig, Ips, Bécs, Rajka, Bezdán és Zimony, Moldova veke között apad, máshol árad. Paksig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 12,6, Budapestnél 13, Mohácsnál 14 Celsius fok. A mai 28. vízállások. Az Inn Scherdingnél 375 cm, 27%. A Duna Regensburg-Schwabelweissnél 115-10. Hofkirchen 230-11. Passau 425-25, duzzasztott. Engelhartzell 378-33, duzzasztott. Linz 125-11. Ips 185-13. Kinstock 226-16. Bécs 158-11. Pozsony 200-12. Dunaremete 312-21. Medve 155-18. Gönyű 140-17. Komárom 160-18. Esztergom 168-19. Nagymaros 88-17. Budapest 195 cm, 18%. Dunaújváros 146, 15. Dunaföldvár 128-17, Paks 166-17, Baja 263-21, Mohács 295-25, Bezdán 134-25, Apatin 218-31, Gombos 168-27, Vukovár 140-25, Újvidék 167-27, Zimon 272-44, Moldova Veke 624-83, duzzasztott. Drenkova 884-100, duzzasztott. Orsova 2418-99, duzzasztott. Turnu-Severin 148-25, Gyurgyu 170-29, Csernavoda 108-31, Brajla 197-34. Gázló viszonyok a Dunán szeptember 28-án. 1814-1813 folyamkilométer között hajóút szűkület. Szélessége 90, hosszúsága 1000 méter. Hajóvonták találkozása tilos. 1797,4-1797,1 folyamkilométer között 21 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 300 méter. 1786,3-1785 folyamkilométer között 25 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1300 méter. Hajóvonták találkozása tilos. 1714,2-1713 folyamkilométer között 24 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 1200 méter. 1699-1698,5 folyamkilométer között 19 deciméter, szélessége 80, hosszúsága 500 méter. Piros úszó mellett 22 deciméter, szélessége 30, hosszúsága 500 méter. Hajóvonták találkozása tilos. Várható vízállás 29-én Budapestnél 185, Mohácsnál 280 cm. 30-án Budapestnél 180, Mohácsnál 270 cm. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 56, 8. Árpásnál mínusz 10, 1. Győrnél 125, 9. A Marcal-Móricz hidánál mínusz 6, 15. Az Ipoly-Nógrád szakálnál 55, 8. A Kaposkurdnál 14, 6. A Siófoknál 20, 4. Simontornyánál 117, 15. Szekszárdnál 169, 25. A Mura Letenyénél 128, 17. A Dráva Varasdnál 35, 6. Őrtilosnál 98, 28, Barcsnál 14, 7, Drávaszabolcsnál 61, 9, Eszéknél mínusz 27, 13. A Száva Brodnál 234, 29, Belgrádnál 224, 45. A Tisza Szolnoknál és Titelnél árad, máshol apad. Záhonyig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 7,2, Tokajnál 11,9, Szolnoknál 15,4, Szegednél 13 Celsius fok. A mai tiszai vízállások. Rahó 11 cm 8%, Técső 77 18 Huszt 109 15 Iszabecs mínusz 56 11 Vásárosnamény mínusz 64 14 Záhony mínusz 100 19 Dombrád 96 27 Tokaj 463 57 Duzzasztott Tiszalök alsó mínusz 34 29 Tiszafüred 388 53 Duzzasztott Kisköre alsó 93 29 Szolnok 198 39 Csongrád 121 37 Szeged 201 35 Zenta 252 41 Hitel 230 36 A Szamos Désnél 184 1 Csengernél mínusz 30 6 A Kraszna Alsószopornál 82 9 Ágerdő Majornál 34 9 A Latorca Munkácsnál mínusz 195 6 Az Ungvárnál mínusz 139 3 A Bodrog Felsőbereckinél 240 33 Sárospataknál 256 36 A Sajó Csoltónál 40 3 Sajópüspökinél 58 8 Felsőzsolcánál 47 9 A Hernád Aboskőszegnél 122 9 Hidasnémetinél mínusz 37 3 Gesztejnél 30 7 A Zagyva Apcnál 50 5 Jászteleknél 16 9 A Berettyó Szalárnál 44 3 Berettyó Újfalunál mínusz 126 9 Szeghalomnál 97 23 A Sebeskörös Csucsánál 20 14 Nagyváradnál 34 14 Körös Szakálnál mínusz 88 5 A Fekete Körös Belényesnél 25 3 Tenkénél 58 6 Sarkadnál 9 11 A Fehér Körös Honctőnél 19 3 Kisjenőnél 62 6 A kettős körös Békésnél 100 cm 21 százalék. A hármas körös Gyománál 337 43 duzzasztott. Kunszentmártonnál 130 31. A Maros Soborsinnál 71 9, Aradnál 15 5, Makónál 10 13. A Balaton közepes vízszintje 77 cm 57 százalék. A vízhőfok a Siófoknál reggel 13,3 Celsius fok. A Velencei tó Agárnál 132 cm 38 százalék. Vízhőfok 11,5 Celsius fok. Időjárás és vízállás jelentést olvastunk fel.
1: Öt perc múlva 5 óra. Az utak bizony ma is elég csúszósak, tehát a gyalog átjáróknál kérjük, közlekedjenek figyelmesebben.
2: A modern négyszintes léghűtött üzlet 40 millió forintos árukészlettel várja vásárlóit.
3: A francia köztársasági elnök és a miniszterelnök délután helikopteren Colombé les deux églises-be utazott, hogy lerója kegyeletét de Gaulle ravatalánál.
4: Pécs az égbolt ködben van, felhőtlen. Elnézést, kedves hallgatóink, ezt a sort félreolvastam. Pécs fölött az égbolt felhőtlen. Köd van, gyenge délkeleti szél fúj, a hőmérséklet 4-es fok.
2: A változékony az idő, sokfelé esik az idő, az eső. A hőmérséklet napközben is csak 10-15 fok között marad.
5: Meghalt Rákosi Mátyás, a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének volt első titkára. Rákosi Mátyás gyógykezelés céljából a Szovjetunióban tartózkodott, és ma Gorki város kórházában súlyos és hosszadalmas betegség után elhunyt. 79 éves volt.
6: Még mindig Ingruha járatban, elnézést, még mindig Inga járatban közlekedik Óbudán az 5-ös villamos.
7: Ma jelentik be, hogy legidősebb lányát, Margit hercegnőt koronázzák királynővé, és ezzel ezer esztendő után a kis észak-európai ország trónján ismét nő ül majd.
6: A külpolitikai szeretőt, Vértes Évát, no ez így nem jó, elmondom ezt még egyszer, a külpolitikai szerkesztőt, Vértes Évát hallották.
8: Még fölteszünk valamit a Magnó teker, egy Magnó tekercset a lemezjátszónkra, a Magnónkra.
2: Ránki György eurofóniáját a Magyar Fúbos 5-ös adja elő.
9: Petőfi Rádió Budapest, 12 óra. Bugadudus Gyula népi zenekara játszik.
10: Ma azonban lehet, hogy vége szakad az egyik legtartósabb angol hagyománynak, a két párt választáson. Ja, végszó, hülye vagyok, mintha otthon lennék a stúdióban.
11: Legtöbben közülük csak oly tudós kézműveseknek tarthatnak, kik mint egyéb mesterembereket csak azon igyekeznek, hogy portékáikat bizonyos időre elkészíthessék. Legtöbben közülük csak oly tudós kézműveseknek tarthatnak. Legtöbben közülük csak oly tudós kézműveseknek tarthatnak, kik mint egyéb mesterembereket csak azon igyekeznek, hogy portáikat bizonyos időre elkészíthessék.

0: üzenet szolgálatunk következik. Mindenek előtt a Burgenlandban hangszalagra vett személyes üzeneteket továbbítjuk.
1: Ottól üzeni a Gellért hegyre édesanyjának és szüleinek, ne aggódjanak, jó egészségre legyen.
0: Ismétlen, ottól üzeni a Gellért hegyre szüleinek, hogy ne aggódjanak érte, jó egészségben van.
1: Jenő üzeni Budapestre a Fehérvári útra, hogy jól van és egészséges.
0: Ismétlen, Jenő üzeni Budapestre a Fehérvári útra, hogy jól van és egészséges.
1: Üzenem Karcsi szüleimnek, hogy jól vagyok az Avar utcában.
0: Karcsi üzeni szüleinek az Avar utcába, hogy jól van.
1: Üzenem Budapokra a Jutkának, hogy Karcsi jól van.
0: Ismétlen, Budapokra Jutkának üzeni Karcsi, hogy jól van.
1: Albertfalvára üzeni Mimi édesanyjának és húgának, hogy jól van.
0: Ismétlen, Mimi üzeni édesanyjának és húgának Albertfalvára, hogy jól van.
1: Jancsi a villamosmérnök üzeni Budára, hogy jól van.
0: Ismétlen, Jancsi a villamosmérnök üzeni Budára, hogy jól van.
1: Laci a forgalmbíró üzeni szüleinek a 11 kerületben Budára, jól van, egészséges, ne aggódjanak.
0: Ismétlen, Laci a fotballbíró üzeni szüleinek a 11. kerületbe Budára, hogy jól van, egészséges, ne aggódjanak érte.

0: módosítására Magyarország Nemzetgyűlése mindenek előtt a következő törvényt alkotja. Első szakasz. Az állam hatalom kizárólagos forrása és birtokosa a magyar nép. A magyar nép a törvényhozó hatalmat az általános, egyenlő, közvetlen és titkos választójog alapján megválasztott nemzetgyűlés útján gyakorolja. Második szakasz. Magyarország köztársaság. A köztársaság élén elnök áll. A köztársasági elnököt a nemzetgyűlés 4 évre választja. Tisztelt népgyűlés, ennyit a törvényből. Bejelentem továbbá a népgyűlésnek, hogy a nemzetgyűlés ma délelőtt tartott ünnepélyes ülésében közfelkiáltással egyhangulat Bildi Zoltánt választotta meg köztársasági elnökét. Tisztelt népgyűlés! A magyar nemzet történelme során még soha nem iktatott be ennél nagyobb jelentőségű törvényt. A magyar polgár egyenjogúságának első biztosítéka ez a törvény. A dolgozó magyar ember ezzel a törvénnyel kapta meg tulajdonjogilag Magyarországot.
1: Politikával soha nem foglalkoztam. És most már úgy látszik, hogy soha nem is fogok. Nem csak, hogy gyakran hallom, de most már elhiszem és tudom, hogy ez manapság hiba. Nem mondom el mentségeimet. A nagy reformátor szavait idézem csupán, itt állok, másként nem tehetek. Most már ezzel a hibával megterhelten fogok a legfelsőbb bíró elé állni. Amit tehát mondhatok, igenis meg lehet valósítani, hanem is az egész világon, de legalább itt, és mindenütt máshol, ahol mi élünk, magyar földön született gyermekei ennek a szerencsétlen évszázadnak, igenis meg lehet valósítani valami keveset Isten békéjéből. Sőt, meg lehet valósítani talán többet is, mint valami keveset abból, amit ennek az országnak a nyelvén úgy hívnak, és most oly sok ezerszer nyomtatnak le és mondanak ki hangosan, hogy peace on earth, békesség a földön. Erre a halványan pislákoló, de ki nem alvó kis fényére a reménynek, erre szegzem a tekintetemet, amikor minden igazi embernek és magyarnak szívből boldog, boldogabb új évet kívánok.

0: Magyarok, testvérek, hazafiak, katonák, polgárok, véget kell vetnünk az ellenforradalmi elemek garázdálkodásának. Ütött a cselekvés órája. Megvédjük a munkások és parasztok hatalmát, a népi demokrácia vívmányait. Rendet, biztonságot és nyugalmat teremtünk hazánkban. A nép és haza érdeke az, hogy erős kormánya legyen. Olyan kormánya, mely alkalmas arra, hogy kivezesse az országot súlyos helyzetét. Mi ezért alakítottuk meg a Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány. A Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány programja. Először. Nemzeti függetlenségünk és országunk szuverenitásának biztosítása. Másodszor. Népi demokratikus és szocialista rendszerünk megvédése minden támadás ellen. Szocialista vívmányaink védelme és előrehaladásunk biztosítása a szocialista építés útja.
1: Nem éreztem semmilyen különösebb nehézséget,

0: Déli Krónika.
1: A mikrofonnál a mai szerkesztő Rász György Géza. Jó napot kívánok! Először hallgassák meg külföldi jelentéseinket.
0: A dél-vietnámi felszabadító hadsereg ma hajnalban 50 ellenséges célpont ellen indított tüzérségi támadást. Saigontól északnyugatra Tánin közelében a hazafias erők szárazföldi egységei két amerikai előretolt állást támadtak meg. Közben B-52-es amerikai légierődök szünet nélkül támadják a hazafiak által ellenőrzött területeket. Több mint 500 tonna bombát szórtak a központi fekvés vidékére. A kambodzsai és a laoszi határ közelében háromnapos csata dúlt a felszabadító erők és amerikai katonák között.
2: A saigoni rezsim azt kéri az Egyesült Államoktól, hogy hozzon sürgős megtorló intézkedéseket a hazafias erők újabb támadás sorozata miatt. A kérést ma reggel Tieu dél-vietnámi elnök terjesztette elő a Dél-Vietnámban tartózkodó Laird amerikai hadügyminiszternek. Mint a magyar távirati iroda washingtoni tudósítója jelenti, Nixon elnök Laird helyszíni szemléje alapján dönt a vietnámi háborús taktikáról. Amerikai kormánykörök véleménye szerint a dél-vietnámi szabadságharcosok offenzívájára adandó válasz nem feltétlenül a demokratikus Vietnám elleni bombázások felújítása lesz, de nem zárják ki ezt a lehetőséget.
1: És most nézzük az európai időjárást. Rajkai Ödön, a Meteorológia Intézet tudományos főmunkatársa számol be erről.
3: A Volga alsó szakaszától Közép-Európán át a Lamás csatorna környékéig jobbára derült csapadékmentes időjárású zóna húzódik. A hajnali lehűlés ebben a hazánk területének legnagyobb részét is magában foglaló zónában még mindig erős, néhol mínusz 10 fok körül van. De a napsütés hatására tora délután több felé 25-10 fokig melegszik fel a levegő. Ezek a hőmérsékletek már csak néhány fokkal alacsonyabbak, mint az évszaknak megfelelő átlagérték. Európa többi részein erősen felhős, több felé csapadékos az idő. Észak-Európában és a Szovjetunió európai területének nagy részén nappal is 0 fok alatt marad a hőmérséklet, a Földközi-tenger térségében viszont 15 fok körüli maximumokat mérnek. Vasárnap estig időjárásunk jellegében nem számíthatunk lényeges változásra.
0: Budapesten ma estig időnként kisebb felhősödés várható csapadék nélkül. Mérsékelt szél. A hőmérséklet kora délután plusz 6, este 21 órakor plusz 2 fok körül lesz.
1: Közben megérkezett a lottótájékoztató. 4 találatos szelvény 28 akadt a héten, nyereményük egyenként 141.345 forint. A három találatos szelvényekre 652, a kettesekre 20 forintot fizetnek. A közölt adatok még nem véglegesek. És ezzel búcsúzunk, viszont hallásra.
0: Jó napot kívánunk! Déli krónikánkat híreinkkel kezdjük.
2: Délelőtt megkezdődött az Apollo 9 amerikai űrhajó legfontosabb kísérlete, amelynek során az űrhajósok előkészítik a Holdra szálló egység önálló repülését. Először Schweikart űrhajós szállt át a kabinból a Holdcompra, s nem sokkal azután társa meg DeWitt. A program legizgalmasabb része magyar idő szerint 14 óra előtt történik. Ekkor a Holdcompot leválasztják az űrkabinról. A Holdcomp 175 kilométerre távolodik el az űrkabintól, és mintegy 5 órás repülés után tér vissza, hogy az Apollo 9-el ismét összekapcsolódva folytassa útját. A jelenlegi Holdcomp még nem rendelkezik hőálló védpajzzsal, amely a Föld légkörébe történő visszatérésekor megvédené. Ezért életbevágóan fontos, hogy az űrrandevú sikerüljön. Ellenkező esetben a Holdcompon maradó két űrhajósra biztos halál várna, amikor visszatér a Föld légkörébe. A műveletek bonyolultságára jellemző, hogy Schweikartnak 5 évig kellett tanulnia azokat.
0: Milyen európai időjárása? Erről tudósít dr. Tardos Béla, a Meteorológiai Intézet főmunkatársa.
4: A hideg mérséklődése feletti tegnapi örömünk kissé korainak bizonyult. Az enyhülés az északi államok lakóit örvendezteti meg, ahol ma reggel semmivel se volt hidegebb, mint hazánkban. Franciaországban Bordeauxig, Olaszországban Rómáig, a Balkán-félszigeten, Görögország északi határáig szaladt az Európa középső és nyugati részét elárasztó hideg levegő, és bár a Brit-szigetektől Közép-Európán át a Kaukázusig felhőtlen églő ragyogott le a nap, a hőmérséklet a délelőtti órákban alig 1-3 fokkal emelkedett köz a fagypont fölé. Az enyhe levegő maradványának utolsó hatásaként Romániában és Jugoszláviában még vannak kisebb havazások. Ennek a csapadék zónának az északi széle hazánkba is benyúlott. Szegedről, majd Kecskemétről jelentettek rövid ideig tartó hószállingózást.
5: Mi várható a nap végéig?
4: Marad ez a hűvös, az északnak megfelelőnél hidegebb, párás levegőjű idő.
0: A nyertes lottószámok 39, 40, 48, 74 és 85.
6: Kor továbbította a következő hírt az MTI, az Országos Találmányi Hivatal részlegeként megalakult az újért, újdonságokat értékesítő iroda. Vállalatok, szövetkezetek, intézmények megbízásából 7-15% jutalék ellenében felkutat vagy értékesít újításokat, találmányokat, korszerű gyártási eljárásokat. A hír egyik érdekes mondatát még hadd idézzem, magánszemélyektől szabadalmazott találmányok értékesítésére is elfogad megbízásokat. Hát nem tudom, kedves Szabó József, kérdésed nincs? Halló, stúdió!
7: Köszönöm, elég a beszámolóból, most pedig halljuk, hogyan alakul a kontinens és hazánk időjárása. A telefonnál Rajkai Ödön, a Meteorológiai Intézet tudományos főmunkatársa.
3: Örömmel jelenthetjük, hogy a hideg az előző napokhoz képest elidő. Minusz 20 fok alatti hőmérséklet ma hajnalban már nem volt mindenütt. A hideg száraz időjárás zónája ma délelőtt Ukrajnától a Kárpát-medencén át az Alpok felé, illetve a lengyel-német síkságon át a Brit-szigetek felé húzódott. Európa többi részein az évszaknak megfelelő hőmérsékletű, de nagyrészt borult, csatadékos az idő. A földközi tenger medencéjében és annak környékén éjjel is plusz 10 fok körüli, nappal pedig 15 fok körüli hőmérsékleteket mérnek. Tegnap a legmelegebb Málta szigetén volt, 18 fokig melegedett fel a levegő. Hazánk területe változatlanul a hidegzóna szélén foggal helyen. Ma hajnalban nálunk is előfordult minusz 11 fokos fagy, ezt Borsod Nádastról jelentették.
0: Budapesten ma estig napos száraz, hűvös idő, gyenge légáramlás várható. A hőmérséklet kora délután plusz 5, este 21 órakor plusz 1 fok körül lesz.
2: Déli krónikánkat hallották, hallgatóink.

0: Nézzétek, srácok! A Kovács a hajó kirándulásra is elkésik. Ott rohan a parton.
1: Van egy bomba ötletem. Lefényképezem, és ha lemarad, megkapja a képet emlékbe.
2: Mit vagy úgy oda? Azért, mert új fényképezőgéped van.
1: Irigyled, mi? Kikönyörögtem otthon. Előleg a kijavított hármasokért.
0: Mutasd a márkáját! Á, Szertina! Ez aztán klassz!
2: Én is fényképezőgépet kapok anyára, és mindenhová elvihetem magamat. Olyan felvételeket csinálok majd, hogy csak bámultok.
0: De Hencex, azt hiszed, hogy csak te vagy az okos. Én eszmenát kértem, Bizi után meg is kapom.
2: Én is.
1: Én is.
0: Én is fényképezőgépet szeretnék nyárra.
3: Mi

0: A jó bizonyítvány jutalma,
1: a vakáció legpraktikusabb ajándéka,
0: a fényképezőgép,
1: Fertina,
0: Smena,
1: Ljubitej,
0: Skolnik.
1: Ezek a legjobb tanuló fényképezőgépek.
0: Ha június 21-ig vásárolnak az Ofotértnál, minden felsorolt márkájú tanuló fényképezőgép mellé egy tekercs Forte filmet kapnak ajándékba.
1: Milyen vonzó és sejtelmes az arca.
0: Mert jól választotta meg a napszemüvegen.
1: Akkor megkérem, segítsen. Nekem milyen napszemüveget ajánl?
0: Ügyeljen a márkára. Divatos, modern, jóvonalú napszemüveg, a MOM szemüveg. Ha ön is előnyös napszemüveget kíván...
1: Tudom már, MOM szemüvegkeretet kell választanom.
0: No, és még egy jó tanács. Különleges üvegek, különleges keretek között válogathat az Ofotért szaküzletekben.
1: Köszönöm. MOM napszemüveggel remélem én is jól járok majd.

0: Hadd támadat.
1: Józsi bátyám! Józsi bátyám! Álljon meg egy szóra!
2: Te vagy az Pista.
3: Hogy rohan az idő.
2: A mirat még Pestre készültél, most meg már itthon is van.
1: Hát éppen ezért kiabáltam maga után. Nem feledkeztem meg az ígéretemről. Hoztam magának Superfieldet.
2: Köszönöm, de rég gyerek vagy. Már nagyon vártalak. A Superfield szipka véget. Hát jobban esik abból a dohányzás. Tudod, azóta nem kőgök reggel egy negyed órát.
1: Hanem magának ugyancsak igaza lehet. Én is úgy vagyok vele. Amióta kipróbáltam, Superfield nélkül már rágyújtani se tudok.
2: Na látod, még neked is adhat hasznos tanácsot az öreg Józsi bátyó. Superfield!
1: Csak is Superfield!

0: Reklámműsorunkat hallották.
1: A Magyar Hírverő műsora. A magyar legény világmárka.
2: Házias, vakmerő, daliás.
1: Én legényem, te legényed, ő legénye.
3: Mindjártunknak legyen magyar vőlegénye.
2: Időt és fáradtságot takarít meg, ha nem szaladgál nyugati vőlegény után. Válasszon a hazai készletből.
1: Tartós magyar legények és aglegények minden méretben.
3: Az élete egy vadregény, a vőlegénye aglegény.
1: Addig szerezze be, amíg a készlet tart.
2: 40 éven felülieknek áll engedmény.
3: Lehet bókos, lehet szegény, magyar lánynak magyar legény.
1: Vigyázat, utánozzák! Nem csak Kanizsára, hanem a festői szépségű nyéklátházára is utazhat, ha igénybe veszi az ibusz szolgálatait.
2: Hogy utaztak nagyapáink?
3: Lóbusszal!
1: Hogy utaznak unokáik?
3: Ibusszal!
2: Az ibusz elviszi önt mindenhová.
1: Japánba viszi.
2: Ön Mexikóba viszi.
1: A sírba viszi.
3: Járja Benit Pirasszusszal, lóbuszunkat az ibusszal.
2: Jegyezze meg ezt a nevet, Albusz. Helyesbítek, Fidibusz.
1: Az egész világ megtanulta ezt a szót, Indis.

0: Ha opotért szemüveget visel...
1: Opotért szemüveget tisztában látja a nemzetközi helyzetet.
0: Több szem többet lát.
2: Opotért szemüveggel.
1: Szemesnek áll a világ.
0: Opotért szemüveggel.
3: Szemre valóba fehér nép.
2: Opotért szemüveggel.
1: Vaktyúk is talál szemet.
4: Opotért szemüveggel.
5: Kollégának figyelem.
1: Szemüveget, üvegszemet.
6: Az opotértől.
0: Mivel nézte Napóleon a Waterloo-i csatát?
6: Opotért szemüveggel.
1: Mit mondott a náci szakáján 15. Lajos a rövidlátó Mária Antoinette-nek?
6: Vegye fel az opotért szemüvegét!
0: Nem hisz a szemének!
6: Opotért szemüveggel.
1: Sűrített hirdetések.
0: Adásvétel.
1: Kultúrcikk.
0: Üzletállás.
1: Házasság.
0: Vágyás.
1: Labbérpodlék miatt elcserélném régi kinyúlt unokahúgomat bárhol szétszedhető Vikkent házra. Cím a szerkesztőségbe.
0: Hajókoffer, hűtőszekrény, valamint egy önhibáján kívül elvált, masszív, intarziás, barna, tisztviselőnő, kivándorlás miatt olcsón átadó. Doktor sietős, amerikai út,
7: 101.
1: Bogaras. Lakásán diszkréten kiírtjuk.
0: Moslék kapható! A jó falat vendéglőben.
1: Kisebb rendűsége van? Vásároljon kerti törpét. A kerti törpe mellett óriásnak érzi magát. A kerti törpe kis helyen elfér, nem kér kenyeret, s mindig jókedvű. Figyelem, használat előtt felrázandó.
0: Ha ütött az órája, keresse fel az órás szövetkezet szaküzletét. Rugótörés a helyszínen megvárható. Eredeti svájci rugótörőgép.

0: heti ajánlatunk.
1: Mosson, amivel akar.
0: Azt vegye, amit kap.
1: Utazzon külföldre.
0: Maradjon itthon.
1: Tegye a pénzét OTP-be.
0: Tegye akárhová.
1: Vásároljon autót, telket.
0: Építsen vikendházat.
1: Olvasson könyvet.
0: Olvasson pénzt.
1: Olvassa a Bibliát.
0: Járjon többet moziba.
1: Hallgassa a rádiót.
0: Nézze a televíziót.
1: Lottózzon, totózzon, lóversenyezzen.
0: Azt tegye, amit akar.
1: Ha elégedett, mondja el mindenkinek.
0: Ha elégedetlen, nem mondja el senkinek. És szídja időnként a kapitalizmus is.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: Katalin, a makrancos hölgy, baptisztának, egy gazdag pádovai úrnak nagyobbik lánya volt. Ilyen fékezhetetlen, vad, indulatos, kotnyeles és csípős nyelvű hölgyet nem ismertek egész Pádovában, és csak makrancos Katának nevezték. Nem is akadt komoly kérője. Baptista azzal utasította el kisebbik leánya, a szelíd Bianca kérőit, hogy majd ha az idősebb nővért, Katalint illendően férjhez adja, csak akkor versenkednek Bianca kezéért. Történt pedig, hogy egy Petrúkió nevű szellemes, okos és fennhéjázó, de józanítéletű nemesember érkezett Pádovába azzal a céllal, hogy feleséget keressen magának. Bátorságát nem ijesztették el a Katalin makrancosságáról szóló hírek, és elhatározta, feleségül veszi a hírhedt hárpiát, és szelíd, kezes asszonnyá zabolázza. Baptista örült, hogy férjhez adhatja makrancos leányát, Katát, s 20 000 tallér hozományt ígért vele, és halála után fele birtokát. Katalin persze nem akart kötélnek állni. Add kezedet, Kata, mondta Petrúkió. Velencébe megyek, és mindenféle szép holmit hozok neked esküvőnk napjára. Majd leendő apósához fordult, gondoskodj az ünnepségről, apám, és hívd meg a násznépet, vasárnap megesküszünk. Vasárnap összegyűlt a násznép, de sokáig kellett várniuk, amíg Petrúkió végre megjelent. Ráadásul semmit sem hozott Katalinnak az ígért mennyegzői ciszomából, és ő maga sem volt vőlegényhez illően öltözve. Amikor aztán a templomban a pap megkérdezte Petrúkiót, akarja-e Katalint feleségül, olyan hangos káromkodás kíséretében mondta ki az igent, hogy mindnyájan megriadtak. Petrúkió úgy toporzékolt és káromkodott, hogy a szilaj Katalin reszketett félelmében. A szertartás után Petrúkió hazaindult feleségével. Egy nyomorúságos csontés bőrgebére ültette, amit külön erre a célra szemelt ki, s valahányszor megbotlott Katalin lova szítta, átkozta a terhe alatt alig vánszorgó rozzant párát. Mintha csak a legkegyetlenebb ember lenne, aki valaha is élt ezen a földön. Amikor hazaértek, az asztalokat megterítették, és a vacsorát hamarosan felszolgálták. De Petrúkió minden fogásban hibát talált. Földhöz csapta az ételt, és megparancsolta a szolgáknak, hogy vigyék ki. És mindezt azt állította, mert ő szeretetből teszi Katalin iránt, nehogy rosszul elkészített ételt egyék. Katalin fáradtan és vacsora nélkül visszavonult lenyugodni. Másnap megismétlődött a jelenet. Úgyhogy a gőgös Katalin kénytelen volt könyörögni a cselédeknek, hozzanak neki titokban néhány morzsa ételt. De azokat Petrúkió kitanította, s azt felelték, semmit sem mernek adni Katalinnak uruk tudta nélkül. Csak azért vett el, hogy kiéheztessen, így Katalin. A koldusok, akik apám kapujához jöttek, azok is kaptak enni. Végül Petrúkió kis húst hozott az elgyötört Katának, amit persze előbb meg kellett köszönnie. Majd új ruhákat rendelt, de a szabóval heves vitába keveredett, amikor az a legújabb divat szerint akart elkészíteni felesége toalettjét. Kerülte, hogy Kata örülhessen bárminek, s hogy neki legyen bármiben is igaza. Azon fáradozott, hogy mire majd apósához mennek látogatóba, akkorra már betörje makrancos feleségét. Időközben Biancát, a kisebbik lányt is férjhez készült adni Baptista. Lucenció, egy fiatal nemes ember kérte meg a kezét. A lakodalomra meghívták Katalinékat is, és még egy fiatal házas párt. A három férfi, Lucenzio, Hortensio és Petruchio azon évődött, hogy melyikük hitvese a legengedelmesebb. Hivassa ide mindegyikünk a feleségét, szólt apósának Petruchio. És akinek a felesége a legszófogadóbb és legelőször jelenik meg a hívószóra, az nyeri meg a fogadást. A másik két férfi szívesen ráállt erre, mert meg voltak győződve, hogy az ő szelíd feleségük engedelmesebb lesz a nyakas Katalinnál. Ezért 20 tallér fogadást ajánlottak, de Petruchio azt felelte, hogy ennyit a sólymára vagy a kutyájára, de a feleségére 20-szor annyit tenne. Felemelték hát a fogadás összegét 100 tallérra. Először Lucenzio küldte el a szolgáját Biancához azzal a kéréssel, hogy jöjjön ide hozzá. A szolga e szavakkal tért vissza. Uram, úrnőm azt üzeni, el van foglalva, nem jöhet. Hogyan? El van foglalva, nem jöhet? Hát így válaszol egy feleség, kérdezte Petruchio. A többiek jót nevettek. Most Hortensión volt a sor. Menj, mondta Inasának. Mondd meg a feleségemnek, hogy kéretem. Jöjjön ide! Az udvarias férj kissé csalódottan nézett, amikor az inas úrnője nélkül tért vissza. Uram, úrnőm azt mondja, ha csak valami jó tréfán töröd a fejed, akkor inkább menj te hozzá. Na, ez egyre cifrább lesz, jelentette ki Petruchio, aztán e szavakkal küldte szolgáját Katalinhoz. Menj el, fickó, az úrnődhöz, mondd meg neki, azt parancsolom, jöjjön ide! A társaságnak még gondolni sem volt ideje arra, hogy úgysem engedelmeskedik Katalina hívásnak, amikor Baptista egészen elámulva felkiált. Szentséges szűzanyám! Itt jön Katalin! Kata belépett, és szelíden így szólt Petruchiohoz. Mit kívánsz, uram? Hol a húgod és Hortensio felesége? Kérdezte Petruchio. A fogadószobában, a kandallónál beszélgetnek, válaszolta Katalin. Menj, és hozd őket ide! Katalin szó nélkül kiment, hogy végrehajtsa férje parancsát. Ha vannak csodák, akkor ez csoda a javából, mondta Lucenzio. Úgy van, mondta Hortensio, csoda ez, és nem is tudom, mi lesz ebből. Hát mi lenne? Kérdezte Petruchio. Béke, szerelem, nyugodt élet, engedelmesség. Egy szóval mindaz, ami szép és jó a házasságban. És amikor Katalin a két másik hölgyel belépett, így folytatta. Látjátok? Hozza akaratos feleségeiteket, mint rábeszélésének fogjait. Aztán Katalinhoz fordult. Mondd meg ezeknek a nyakasasszonyoknak, milyen engedelmességgel tartoznak uruknak és férjüknek. Makrancos Kata valamennyi jelenlévő nagy csodálatára ékes szólóan magasztalta a feleséghez illő szófogadást és engedelmességet. Katalin újra híres lett egész Pádovában, de nem mint eddig makrancos Kataként, hanem Katalinként, aki a legszelídebb és a legengedelmesebb feleség.

Élt Athénben egy öreg ember, aki arra akarta kényszeríteni leányát Hermiát, hogy a módos ifjúhoz, Demétriuszhoz menjen feleségül. Lánya ellenkezett, mert egy másik athéni ifjút szeretett, Lizandert. A szerelmes Hermia azzal védekezett, hogy Demétriusz amúgy is leánypajtásának, Helénának kezére pályázik. Az idősapa váltig ellenezte lánya választását. Ezért Hermia Lizanderhez futott segítségért, aki azt ajánlotta, szökjenek meg otthonról, és távol Athéntől majd összeházasodnak. Hermia boldogan igent mondott, és tervezett szökését csak Helénának árulta el. Heléna meg kedvesének, Demétriusznak. Igen ám, csak hogy nem tudta, hogy Demétriusz szerelme csalfa, s amint lehet, Hermia nyomába szegődik majd. Hát így kerültek mind a négyen az erdőbe, ahol azonban nem voltak egyedül. Oberon a tündérkirály és Titánia a tündérkirálynő parányi népük egész kíséretével ebben az erdőben szokta rendezni éjféli mulatságát. Kettejük között épp viszájdult ezen a bizonyos éjszakán. Oberon tréfás szolgáját, Pukkot küldte el, hozzon abból a virágból, amelyet a lányok égő szerelmnek neveznek. Ha egy kis bíborvirág nedvét az alvó szemére csöppentik, ébredés után őrjöngő szerelemre gyúl a legelső lény iránt, akit megpillant. Azt kívánom, Puk, mondta Oberon, csöppents e virág nedvéből Titánia szemhéjára, hogyha felébred, gyújjon szerelemre, oroszlán, pávián, vagy akárki iránt, akit az erdőben elsőként meglát. Míg Oberon arra várt, hogy Puk visszatérjen a virággal, észrevette a nyurga Helénát, aki hűtlen kedvesét, Demétriuszt kereste az erdőben. Amikor Puk visszajött a virággal, Oberon megszámva Helénát, utasította szolgáját, hogy a nedőből csöpögtessen egy keveset Demétriusz pilláira. Hadd essen szerelembe Helénával, aki elől most épp menekül. Puk megígérte, úgy lesz. Oberon pedig Titánia királynő lugasa felé vette útját, aki elszenderedett. Csendben hozzálépett, s a varázsnedőből néhány cseppet Titánia pilláira ejtett. De térjünk csak vissza a menekülő Hermiához és Lizanderhez, akik, hogy reggel friss erővel folytathassák útjukat, lepihentek az erdőben. Így lelt rájuk Puk. Lizander is athéni ruhát viselt, Demétriusz is. Így Puk, aki nem véletlenül állt bajkeverő hírében, Lizandert bájolta el a virágmedvével. Amikor az ifjú felébredt, elsőként a Demétriuszt üldöző Helénára esett tekintete, követte őt. S korábbi szerelmesét Hermiát otthagyta magára a sötét erdőben. Heléna nem értette. Mi késztette hirtelennyében Lizandert, hogy szerelmével őt ostromolja? Megvádolta, hogy csak gúnyolódik vele, hogy aztán jót nevessen rajta. Látva ezt Puk, érezte, hogy valamit elrontott. Hát persze, összecserélte a két fiatalembert. Sietett hát jóvá tenni tévedését, és megtalálni a másik athéni ifjút. Oberon segítségével rá is lehet. Demétriusz Hermia keresése közben eltévedt, és most holdfáradtan aludt egy fatövében. Több se kellett a két tündér szellemnek, a virágnedűből Demétriusz szemébe csöppentettek egy keveset, aki fölébredvén Helénát pillantotta meg, aki épp Lizanderes küvései elől menekült. Helénát most már ketten ostromolták szerelmükkel. De a kis Hermia közben felébredt, és látva, hogy egyedül van, kétségbe esetten indult szerelme Lizander keresésére. Így talált rá barátnőjére, és a Heléna szerelméért vetélkedő két ifjúra. Ennek felese tréfa, gondolta Hermia, hiszen azok ketten nemrég még az ő kegyeit keresték. Szót követett,
A szerelmesek egymást vádolták hűtlenséggel, gúnyolódással. A két lány egymásnak esett, Lisander és Demétriusz pedig párbajozni indultak Helénáért. Oberon a tündér király csak nézte ezt a különös színjátékot, és nagyon megszitta érte Pukkot, hiszen ő okozta a kavarodást. Utasította, hogy hozza helyre tévedését. Amíg a bajkeverő úton volt, Oberon észrevette, hogy nem messze Titániától az erdő sűrűjében egy mesterember formájú valaki alszik. Na most megtréfállak Titánián, gondolta Oberon, és az alvó mesteremberre egy szamárfejet illesztett. Az, nem tudván furcsa fejdíszéről felébredt, és elindult épp a malugas felé, ahol a tündér királynő aludt. Titánia lassan ébredezvén feltekintett, és a bájoló cseppek hatására szerelemre gyúlt a szamárfejű, faragatlan mesterember iránt. Körül rajongta, szolgáival ételt, italt hozatott neki. Ez volt Oberon édes bosszúja. Amikor a bájcsepp hatása elmúlt, Titánia nagyon szégyelte magát, és nem értette, hogyan szerethetett bele egy szamárba. A tündérpár némi magyarázkodás után végül is kibékült egymással. És most már a földi szerelmesek gondjaival kezdtek törődni. Puk időközben helyrehozta hibáját, így Hermia és Lisander újra egymást szerették, Demétriusz pedig megbékélt Helénával. Athénben örültek, hogy az elveszettnek itt fiatalok végre előkerültek, s most már az öreg úr sem ellenezte, hogy lánya Hermia választottjához menjen feleségül. S hogy teljes legyen az öröm, mindkét pár egy azon napon esküdött örök hűséget egymásnak.

0: Ülj le mellém a virágpadon, én kedves orcád majd simogatom, és pézsmarózsát tűzdelek hajadba, szép nagy hülednek, csókra csókot adva. Nem oltasz egy kis tücsök zenét, édes galamb?
1: Nagyon zenére termett fülem van, hadd szóljon hát a dorom!

0: Édesem, nem ennél valami?
1: De bizigen, egy mérce abrakot, valami jó száraz zabot megrapogtatni. Úgy veszem észre, nagy étvágyam volna egy kötél szénára. Csak nincs párja a jó édes szénának.
0: Kalandor szellemim közül egyet elküldök új dióért az evethez.
1: Jobban esnék egy vagy két marok száraz bükköny, de kérem, hagyja meg cselédinek, senki se háborgasson. Nagy expozíciót élnek az alvásra.
0: Aludj hát, én meg karjaimba fonlak. Tündérim el mind, ki merre lát. Ekép szövődik a lonc, a folyondár gyöngéden össze. Így gyűrűzi a szél kérkes ujjait a nőborostyán. Ó, hogy szeretlek! Ó, hogy olvadok!

0: Itt vagy, Robi?
1: Nézd be, gyönyörű. Már szánni kezdem őrült kínjait. Imént a sűrűben előtaláltam egy csúf bolondnak szedve illatot. Megtámadám és összekoccanánk, mert éppen akkor tűze friss szagos virágfűzért bozontos üstökére. Most a fiú enyém levén, szeméről egy csúnya rontást én.

Két nagy család élt egykor Veronában. A Capulet és a Montagu család. Régi viszály dúlt közöttük, és a viszály már olyan magas fokra hágott, hogy a gyűlölet átterjedt a legtávolabbi rokonságra és cselédségre is. Egyszer az öreg Capulet nagy vacsorát adott, és erre sok szép hölgyet és sok nemes vendéget meghívott. Jelen volt az öreg Montagu fia, Rómeó is, álarcban, mégpedig barátjával, Benvolióval együtt. A fiatalok táncba fogtak, és Rómeót hirtelen szíven ütötte egy hölgy mindent elhomályosító szépsége. A Capulet unokaöccs, Tibalt, meghallotta, hogyan dicséri az ifjú Júliát az álarcos fiatalúr, és hangjáról felismerte benne Rómeót. Megesküdött, hogy a hitvány Montagu legközelebb drágán megfizet majd, amiért betolakodott közéjük. Amikor a tánc véget ért, Rómeó gyöngéden megfogta a lány kezét. Közben a hölgyet anyja elszólította, és Rómeó ott maradt, és kérdezősködött, ki ez a lány? Megtudta, hogy a páratlan szépség nem más, mint az ifjú Júlia, a Montaguk nagy ellenségének, Capulet úrnak lánya és örököse. A hír megdöbbentette, de a szerelem már Júliához kötötte. Júlia, amikor felfedezte, hogy az a fiatalember, akivel beszélt, a Montagu ház Rómeója, nyugtalankodni kezdett. Mert ő is ugyanolyan hirtelen szenvedélyre gyúlt Rómeó iránt, mint az ő iránta. Éjfélre járt, mikor Rómeó barátaival együtt elment Capuletéktól, de hamarosan visszatért Júliáig kertjébe. Nem sokáig rejtőzött ott, amikor Júlia megjelent odafönt az ablakban, és azt hívén egyedül van, sóhajtva azt mondta. Ó, Rómeó, miért vagy te, Rómeó? Tagadd meg atyád, neved, vagy esküdj kedveseddé, és én se leszek többé Capulet. E szerelmes szavakra Rómeó nem tudta tovább tűrtőztetni magát, és azt mondta a lánynak, hívja őt kedvesének, vagy nevezze, ahogyan neki tetszik, ő nem lesz többé soha Rómeó, ha ezt a nevet Júlia nem szereti. Júlia azonnal ráismert Rómeóra, aki sürgette, esküdjenek egymásnak szerelmet. Júlia azt felelte, ő előbb esküdött, mint sem Rómeó kérte rá. De szívesen visszavonná esküjét, csak hogy újra odaadhassa, mert szerelme oly nagy, mint az óceán, és éppen olyan mély. Júliát dajkája szólította, hogy ideje már lefeküdni, nem sokára hajnalodik. Júlia még septiben szólt Rómeónak, hogyha célja a házasságkötés, akkor másnap reggel elküld valakit hozzá, hogy megbeszéljék esküvőjük időpontját. Már hajnalodott, amikor elbúcsúztak. Rómeó egy közeli kolostor felé vette útját, hogy megkeresse Lőrinc barátot. Rómeó föltárta előtte szenvedélyét Júlia iránt, és a barát segítségét kérte, hogy még aznap adja őket össze. A szerzetes úgy látta, hogy az ifjú Júlia és Rómeó házassága szerencsés eszköz lehet arra, hogy véget vessen a régi viszálynak a két család között. A szertartás megtörtént. Júlia hazasietett, és várta, hogy leszálljon az éj, amikor Rómeó eljön hozzá. Ugyanezen a napon Rómeó barátai Benvolio és Mercutio Verona utcáin sétáltak és találkoztak a Capulet család néhány tagjával. Élükön a heveskedő Tibalttal. Tibalt azonnal belekötött Rómeó barátaiba. Rómeó mindenképpen kerülni akarta a viadalt, azért, mert amúgy sem kívánta elmérgesíteni a viszályt, és tudta, hogy Tibalt kedves rokona Júliának. Tibalt azonban, aki minden Montagut gyűlölt, kirántotta kardját, és a fiúk addig vívtak, amíg Mercutio halálos sebet kapott. Rómeó nem tudta magát tovább fékezni megrívott Tibalttal, és ledöfte. Nem sokára a helyszínre érkezett Verona hercege, a megölt Mercutio rokona, aki a tények gondos kivizsgálása után meghozta ítéletét. Száműzte Rómeót Veronából. Súlyos hír volt ez Júliának, aki csak néhány órás feleség volt, és ez az ítélet úgy látszott, örökre elválasztja őt urától. Rómeó a párbaj után Lőrinc barát cellájába menekült, és ott tudta meg a herceg ítéletét, amely rettenetesebb volt számára a halálnál. Úgy érezte, Veronán kívül nincs világ, és nem élet az élet, ha nem láthatja Júliát.
Lőrinc barát azt tanácsolta neki, éjszaka, titokban búcsúzzék el feleségétől, aztán induljon egyenesen Mantovába, és ott várjon, amíg a barát alkalmat talál arra, hogy házasságát közhírré tegye, és kibékítse a két családot. Az éjszakát így Rómeó Júlián eltöltötte. Amikor Júlia meghallotta a pacsirta reggeli énekét, és meglátta kelőnap sugarait, tudta, ideje, hogy elváljanak egymástól. Alig néhány nap múlva az öreg Capulet férjhez akarta adni Júliát. A választott vőlegény Párizs gróf fiatal, előkelő úr volt. Szorongatott helyzetében Júlia Lőrinc baráthoz fordult, aki azt tanácsolta, menjen haza, tegyen úgy, mintha engedne apja kívánságának, és az esküvőt megelőző éjszaka pedig igya ki annak az üvegcsének a tartalmát, amit most odaad neki. Az lesz a hatása, hogy 42 óra hosszat hideg és élettelen maradt tőle, és amikor majd a vőlegény reggel érte jön, halottnak gondolva menyasszonyát, Júliát elviszik a családi kriptába, és felravatalozzák. Így is lett. A nász lakomából halott titor lett. A rosszabb hír mindig gyorsabb szárnyakon jár, mint a jó. Rómeó előbb értesült Mantovában Júlia haláláról, mint ahogy megérkezett volna hozzá Lőrinc barát hírnöke az üzenettel, miszerint Júlia halála csak szín lett. Rómeó gyorsan mérget vásárolt egy patikustól, s útra kelt Verona felé, hogy a ravatalon utoljára láthassa Júliát, s mellé feküdve meghalljon. Éppen készült felnyitni a sírboltot, amikor Párizs gróf, aki virágot hozott menyasszonyának, meglátta. Nem tudta, miköze Rómeónak a halotthoz, csak azt, hogy Montagu, tehát esküdt ellensége minden Capuletnek. Rómeó hiába kérte Párizst, hagyja őt békében gyászolni. Párizs kezet emelt rá, vívni kezdtek, és Párizs elesett. Rómeó egy utolsó csókkal elbúcsúzott páratlan szépségű feleségétől, és lenyelte a mérget, amit a patikus adott neki. De ennek a méregnek a hatása végzetes volt. Nem olyan, mint azé az altatóé, amit Júlia ivott, s aminek hatása éppen múlni kezdett. Lőrinc barát megtudta, hogy Mantovába küldött üzenete nem jutott el Rómeóhoz, ezért maga jött a kriptához, hogy kiszabadítsa a lányt börtönéből. Júlia épp akkor ébredt kábulatából. Meglátta a barátot, eszébe jutott, hol fekszik, s hogyan került ide, és Rómeót kereste. És meglátta. Meglátta, hogy halott szerelmesének keze egy üvegcsét szorít. Sejtette, hogy méreg volt benne, és ez okozhatta halálát. Júlia kirántotta elrejtett tőrét, magába döfte, és meghalt. Követve hűséges Rómeóját. Addigra már odaért az őrség is, és felriasztották az egész várost. Lőrinc barát az öreg Montagu és Capulet jelenlétében híven előadta gyermekeik végzetes szerelmének történetét.

0: ne szolgáld őt, rád irigykedik. Mit ér sáfadzöld vesztaszűz ruhája? Balant kihargya, vesd leszi. Valóban ő az én szem. Ó, bár tudná, hogy az beszél.
1: De nem hallom soha.
0: Mi ez? Szemével szólít. Hadd feleljek én is.
1: Én vakmerő, hisz nem hozzám beszél.
0: A nagy mennybolt két legszebb csillaga megkérte tán szemét, hogy fent ragyogjon az égmezőin, míg ők bujdokolnak. Ha szeme égne fent, s a csillag arcán, tündöklő arca elsápasztaná a csillagot, mint napvilág a mécsest, s az égen napként sütne fel szeme, hogy minden madár hajnalt zengene. Néhogy borul le arccal két kezére. Ó, bár lehetnék kesztyű a kezén, hogy érném azt az arcot.
2: Jaj, nekem.
0: Szól. Szólj, fényes angyal. Úgy ragyogsz te ott az éj sötétjében fejem felett, akár az Isten szárnyas hírnöke, mikor döbbenten nézik a halandók fehérlő szemmel égre kancsalítva, míg ő trónolva lomha fellegen, a mennynek tükrén úszva,
2: ó, Rómeó, miért vagy te, Rómeó? Tagad meg atyád, dobd el neved. S ha nem teszed, csak esküdj kedvesem, és majd én nem leszek Capulet tovább.
0: Hallgassak még, vagy feleljek neki.
2: Csak neved ellenségem, nem magad. S te önmagad vagy, és nem Montagu. Mi Montagu? Se kér, se láb, se kar, se arc, se test. Ó, válasz más nevet. Á, mi a név? Mit rózsának hívunk, bárhogy nevezzük, épp oly illatos. Ha Rómeót nem hívják Rómeónak, szakasztott, hogy tökéletes marad akármi néve. Dobd el hát neved, s egy élettelen szóért cserébe tiéd az élete.
0: Szabadnak állj! Mondj szeretődnek, s újra megkeresztelsz. Nem lesz a nevem többé Rómeó.
2: Ki vagy te, ki az éjfáklán keresztül kilestett titkomat?
0: Egy puszta név meg nem mondhatja néked, ki vagyok. Én meggyűlöltem tulajdon nevem, mert néked ellenséged. Drága szent, ha írva volna, foszlányokra tévnék.
2: Nyelved zenéje már is ismerős. Nem tudom, és nem tudom.
0: Egyik se, hogyha nem tetszik neked.
2: Hogyan jöttél be hozzánk? És miért? A fal magas, megmászni oly nehéz. És e hely, hol állasz, vesztőhely neked, a rokonaim megpillantják.
0: Szerelmem könnyű szárnyán szálltam én. A vágynak gátja kőfal nem lehet, s míg van reménye, vakmerő a vágy. Rokonaisztól meg nem szól.
2: De elkontolnak, hogyha itt
0: találnak. Több veszélyt rejtetek két szemed, mint 20 kivont kard. Nézd rám, kedvesen, s haragjuk ellen, talpig vért a harc.
2: Jaj. A világért meg ne lássanak.
0: Az éj palástja elföd engemet. S ha nem szeretsz, hadd lejjenek reám. Öljön meg inkább rögtön, itt haragjuk, mint hogy te érted, holtig sorvadozzam.
2: De... ki vezére?

0: Mr. Sim.
1: But soft. What light through yonder window breaks? It is my lady. Oh, it is my love. Oh, that she knew she were. She speaks. Yet she says nothing. What of that? Her eye discourses. I will answer it. I am too bold. 'Tis not to me she speaks. Two of the fairest stars in all the heavens, having some business to entreat her eyes to twinkle in their spheres till they return. See how she leans her cheek upon her hand. Oh, that I were a glove upon that hand, that I might touch that cheek.
2: Ah, me.
1: She speaks. Oh, speak again, bright angel.
2: Oh, Romeo, Romeo. Wherefore art thou, Romeo? Deny thy father, and refuse thy name. Or if thou wilt not, be but sworn my love, and I'll no longer be a Capulet.
1: Shall I hear more, or shall I speak?
2: Tis but thy name that is my enemy. Thou art thyself, though, not a Montague. What is Montague? It is no hand, nor foot, nor arm, nor face, nor any other part belonging to a man. Oh, be some other name. What's in a name? That which we call a rose, by any other name would smell as sweet. So Romeo would, were he not Romeo called, retain that dear perfection which he owes without that title. Romeo, doff thy name, and for that name which is no part of thee, take all myself.
3: I take thee at thy word.
4: Call me but love, and I'll be new baptized.
5: That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of trouble, and by opposing, end them. To die, to sleep no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished, to die, to sleep. To sleep, perchance to dream, aye, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the law's delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes, when he himself might his quietus make with a bare bodkin? Who would fardels bear to grunt and sweat under a weary life, but that the dread of something after death, the undiscovered country from whose bourne no traveller returns, puzzles the will, and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. Thus conscience does make cowards of us all, and thus the native hue of resolution is sicklied o'er with the pale cast of thought, and enterprises of great pitch and moment. With this regard, their currents turn awry and lose the name of action. Soft you are the fair Ophelia. Nymph, in thy orisons be all my sins remembered.
0: Good my lord, how does your honor for this many a day?
5: I humbly thank. Well, well.
0: My lord, I have remembrances of yours that I have longed to re-deliver. Clay, you now receive them.
5: Not I. I never gave you all.
0: My honored lord, you know right well you did. And with them words of so sweet breath composed as made the things more rich. Their perfume lost, take them again. For to the noble mind, rich gifts wax poor when givers prove unkind.
6: Gertrude Dán királyné Hamlet király hirtelen halálával özvegyé lett. De két hónap se telt bele, férjhez ment a király öccséhez, Claudiushoz. Sokakban elkerülhetetlenül feltámadt a gyanú, hogy Claudius titkon eltette láb alól bátyját Hamletet azért, hogy feleségül vegye az özvegyet, s így Dánia trónjára lépve kizárja az örökösödésből az ifjú Hamletet, az eltemetett király fiát, a trón jogos örökösét. A királyfi szinte a bálványozásig szerette és tisztelte atyját, s nagyon szívére vette anyjának, Gertrude-nak emiltatlan viselkedését. Már nem talált gyönyörűséget a könyvekben, s nem üzte többé az ifjúságához illő fejedelmi játékokat, viadalokat. Anyja és Claudius hiába igyekeztek szórakozásokba vonni. Nem vett részt a mulatságokon, s talpig feketében járt az udvarnál. Nyugtalanította az apja halála körüli bizonytalanság. Fülébe jutott ugyanis a szóbeszéd, hogy apja szelleme minden éjfélkor megjelenik a palota előtti téren. Hamlet elhatározta, hogy beszél a szellemmel, s tőle érdeklődik halála körülményeiről. Amikor egy évféli órán kísérete egyedül hagyta, Hamlet király szelleme elárulta az ifjúnak, hogy Claudius álmában lepte meg, s mérgezte meg őt a kertjében. Könyörgött Hamletnek, hogy ha valaha is szerette őt, bosszulja meg Ruth erőszakos halálát. Ettől az időtől kezdve, az ifjú Hamlet bosszúra készülve, őrültnek tettette magát, hogy becsapja vele a királyt és a királynét is, akik azt hitték, szerelmi bánat okozza levertségét. Hamlet ugyanis korábban szívből szeretett egy Ophelia nevű szép lányt, mégpedig a király legfőbb tanácsosának, Poloniusnak a lányát. Leveleket és gyűrűket küldött Ophéliának, sokszor vallott neki szerelmet. Ophelia jó szívvel fogadta Hamlet esküit és vallomásait. De egy idő óta szomorúan tapasztalta, hogy Hamlet viselkedésében változás történt. De mivel jó lélek volt, sohasem tett szemrehányást a királyfinak, úgy hitte, lelki betegség kínozza, s nem szívtelensége az oka, hogy nem törődik már vele. Nem így Gertrude, aki tiszteletlenséggel vádolt a fiát, és összeszólalkozott vele. Gertrude megijedt Hamlet vadságától és eszelősségétől, segítségért kiáltott. A függöny mögött valaki, aki ott rejtőzött, megismételte a segélykiáltást. Hamlet a függönyön keresztül ledöfte azt a valakit, azt hívén, hogy a király az. Amikor előhúzták a holttestet, akkor derült ki, hogy Polonius volt ott, Ophelia édesapja. Polonius szerencsétlen halála ürügyet adott a királynak, hogy Hamletet eltávolítsa az országból. Szívesen eltétette volna láb alól, mert tudta, veszedelmes ránézve, ha életben marad. De félt alattvalóitól, akik szerették Hamletet, és félt a királynétól is, aki imádattal csüggött a fián. Így a ravasz Claudius azzal az ürüggyel, hogy Hamlet megmeneküljön a felelősségre vonástól Polonius haláláért, egy Angliába induló hajó fedélzetére vitette, és két udvaronc gondjára bízta. A két udvaronccal levelet küldött az angol királyhoz, melyben arra kérte őt, ölesse meg Hamletet, amint az angol földre lép. Hamlet gyanította az árulást. Ének idején titkon hozzáférkőzött a levélhez, ügyesen eltüntette saját nevét, s helyette beleírta a felügyeletével megbízott két udvaroncét. Ő maga pedig egy másik hajón visszatért Dániába. Szomorú látvány fogadta. Szerelmét, Oféliát temették. A szépséges lányt megviselte apja erőszakos halála, és az, hogy éppen Hamlet kezétől halt meg, akit annyira szeretett, még jobban megrázta, és egészen megtébolyodott. Egy gyorsodású patakba vetette magát, és ott lelte halálát. Hamlet épp akkor érkezett, mikor Oféliát kísérte utolsó útjára bátyja Laertész, valamint a király és a királyné, s az egész udvar. Hamlet átérezte Laertész fájdalmát, szívében újra feltámadt a szerelem Ofélia iránt, és a két nemesi fiú kibékült egymással. De a király, Hamlet nagybátyja, újabb gonosz tervet eszelt ki. Arra vette rá Laertészt, hívja ki Hamletet barátságos párviadalra, melyben eldönthetik, melyikük vív ügyesebben. Hamlet jóhiszeműen elfogadta a kihívást. Kitűzték a párviadal napját, melyen az egész udvar jelen volt. Laertész a király javaslatára mérgezett fegyverrel küzdött. Laertész eleinte csak játszott Hamlettel. Végül halálosan megsebesítette mérgezett kardjával. A királyfi gyanút fogott, és felcserélte a két kardot, s most ő sebesítette meg Laertészt saját mérgezett kardjával. Ebben a pillanatban felsikoltott Gertrúd királyné, hogy rosszul érzi magát. Ugyanis éppen abból a mérgezett serlegből ivott egy kortyot, amelyet Hamlet számára készítetett az áruló király arra az esetre, ha vívás közben Laertész elhibázná a döfést. Amikor Hamlet látta, hogy anyja is, ő is, a cselszövő király áldozatai, és közel a vég, álnok nagybátyjára rontott, és szívébe mártotta a mérgezett kardot. Így megbosszulta apja halálát, mielőtt nemes szíve utolsót dobbant.

0: Helyet tudod. Ha ő felsége szólni vágy velünk, személyesen is hódolunk. Tudasd ezt?
1: Fogom, királyfi.
0: Most előre! Bízvást!
2: Uram, ki néhez?
1: Norvégiából jönnek.
2: És mi céllal, kérem?
1: Lengyelország bizonyos rész ellen.
2: És ki a vezér?
1: Az ősznorvég király kisöccse, Fortinbras.
2: Egész országot megy hódítani, vagy csak hatászni?
1: Nagyítás nélkül is igazán kimondva, mi egy oly talpalat földért megyünk, melynek mi azt vesünk csak a neve. Öt aranyért, ötért nem bérleném ki. Többet nem is kap, ha zálogba vetni a lengyelét, de sem norvég.
2: Úgy hát a lengyel csak nem víj azért.
1: Dehogy nem. Már meg is szállott a hadra.
2: 7000 lérek, 20000 arany nem dönti el. Ez halmaszálni kérdés. Ez mind a békes nagy vagyon fekéje. Belül fakad fel, s nem látszik kívül, miért halad ember.
3: Köszönöm.
1: Isten velünk, uram!
2: Hogy vádol engem minden alkalom, s ösztönzi lusta bosszú? Mi az ember, ha drága idején vett főjava alvás evés csak? Nem több, mint barom. Én nem tudom, miért élek. Mondogatva, ez a teendő. Bár ok, akarat, erő, eszköz, mind kész, hogy megtegyem. Példák, nagyok, mint a föld, intenek. Tanúbizonysága, tengernyi had, s vezére, a gyöngét, kényes királyfi, kinek becsvágytól duzzadó eréje a vakjövőre nyelvet öltöget, kitéve azt, mi nem biztos, halandó, sorsnak, halálnak, vésznek, kárnak, egy üres tojás. Az a valódi nagy, ki fel nem indul, ha nagy oka nincs, de szalmaszálét is küzd nagyszerűen, midőn becsület, ami fennforog. S hogy állok én, kinek atyám megölve, anyám gyalázva, ész, vér egyaránt fölingerelve, s én elaltatom. És nézem, pirulva, 20000 fiú közel halálát, kik egy áldicsőség káprázatáért a kész sírba mennek úgy, mint az ágyba. Vínak egy rögért, melyen a küzdők száma el se fél, mely sírhalomnak is kevés béfötni az elhullottakat. Ó, vért kívánj, hát gondolat vagy értéket, Silán!
4: Változik a szín, szoba a kastélyban.

0: jön a leányról.
1: Erővel jönne. Rendkívül zavar. Nem számi állapotját nem lenne.
2: Mit akar?
1: Atyáról beszél sokat.
2: Jó lenne szólni véle, mert gonosz találgatást költ a rossz akaróban. Jöjjön meg.
3: Kór lelkem, ez a bűn sajátja éppen, vészhíradót lát minden semmiségben. A vétek oly ügyetlen, ha remeg, romlástól félve magát rontja meg.

Lír királynak, Britannia királyának három lánya volt. Ganeril, Alban herceg felesége, Regan, Cornwall herceg felesége, és Cordelia, akinek kezére Franciaország királya tartozott. Az öreg lír király 80 éves is elmúlt már, és elhatározta, hogy többé nem vesz részt az államügyekben, hanem minden gondot és bajt ifjabb erőknek ad át, hogy ideje maradjon felkészülni a halálra, amely már nem lehet nagyon messze. E szándékkal hívatta magához három lányát, mert az ő ajkukról akarta hallani, melyikük

szereti legjobban. Hogy királyságát olyan arányban ussza szét közöttük, ahogyan azt szeretettük megérteni. Ganeril a legidősebb kijelentette. Jobban szereti apját, mint kimondható. Drágább előtte, mint szemevilága. A király gyönyörűséggel hallgatta, s apai gyöngétségének rohamában rá és férjére ruházta hatalmas királyságának egyharmadát. Azután második lányát szólította. Regán kijelentette, hogy amit nővére szólt, az mind semmi ahhoz a szeretethez képest, amellyel ő viseltetik ő felsége iránt. Lír király áldotta az eget, hogy ilyen gyöngét szívű gyermekekkel ajándékozta meg, s nem tehetett egyebet, mint hogy Regánt és férjét megajándékozta királyságának másik harmadába. Aztán legkisebb és legkedvesebb lányához, Cordéliához fordult. Cordélia komolyan szerette idősapját, majdnem olyan túlzóan, mint ahogy nővérei állították magukról, és ezt meg is mondta volna bármikor másnak. De most nem felelt egyebet, csak hogy ő felségét kötelességéhez képest szereti, se jobban, se kevésbé. Cordélia nyílt beszéde annyira felbőszítette az öreg uralkodót, hogy sértődött dühében királyságának Cordélia részére fenntartott harmadát felosztotta a két idősebb nővér és férjeik között. Az igazságtalan felosztás ellen csak Kent gróf szólt egy jó szót Cordéliáért. Látva, hogy Lír király maga legnagyobb ellensége önmagának, a hűséges szolga szembeszállt a királlyal, hogy jót tegyen vele, és csak azért volt hozzá udvariatlan, mert látta, Lír király elvesztette az eszét. A derék Kent gróf becsületessége azonban csak még jobban felszította a király haragját, aki száműzte hűséges szolgáját. A francia király, amikor megtudta, miféle okból vesztette el apjának szeretetét Cordélia, kézen fogta a fiatal lányt, s kérte menjen vele, legyen a hitvese, és Franciaország királynője. Cordélia nehéz szívvel indult el, mert ismerte nővéreinek ravasságát, és jobb kezekre szerette volna bízni apját. Alig, hogy Cordélia elment, Lír király kezdte észrevenni a különbséget az ígéret és a teljesítés között. Goneril látni sem bírta, sem apját, sem apja száz lovagját. Valahányszor apjával találkozott, összeráncolta a szemöldökét. S ha az öreg ember beszélni szeretett volna vele, betegséget színlelt, csak hogy látnia se kelljen. Nyilvánvaló volt, Gonerilnek apja öregsége csak fölösleges tehát. Lír király, emlékeztek ugye, száműzte Kent grófját. De ő életét kockáztatva úgy döntött, hogy ott marad mégis Britanniában, hogy hasznára lehessen urának királyának. A derék gróf szolgának öltözött. A király, aki az áruhában nem ismerte fel, felfogadta Caius néven. Ez a Caius hamarosan módot talált rá, hogy megmutassa bűségét. Amikor Ganeril udvarmestere tiszteletlen volt Lír királyhoz, a modortalan szolgát berakta a kutyaholba. Lír király pedig hűséges szolgálataiért megszerette. De nem csak Caius, azaz Kent grófja volt Lír király egyedüli baráta. Udvari bolondja is ragaszkodott a királyhoz, azután is, hogy az elajándékozta koronáját. Ébren tartotta a király jó kedvét. Bár nem állhatta meg, hogy néha tréfát ne üzzön urából, amiért olyan oktalan volt, és odaadta mindenét leányainak. Lír király most már kezdte észrevenni a hidegséget és tisztelethiányt, méltatlan lányai. Goneril nyíltan megmondta neki, hogy sokalja az apja körüli pompát, s utasította, éljen szerényebben, korához méltón. Az öreg ember olyan haragra gerjedt, hogy átkozott sárkánynak nevezte lányát, s megparancsolta. Nyergeljék fel lovait, mert 100 lovagjával együtt másik lányához, Regánhoz akar menni. Amikor az öreg lér megérkezett középső lánya kastélyába, az üdvözlésére nagy nehezen előkeveredett házaspár társaságában, ott látta nagyobbik lányát is, aki eljött, hogy Regánt atyjuk a király ellen uszítsa. Ez nagyon felizgatta az öreg embert, különösen mikor Regán azt tanácsolta apjának, menjen vissza Ganerilhez, kérjen tőle bocsánatot, és éljen nála békében. Lír király kijelentette, eltökélt szándéka, hogy itt maradt középső lányánál, 100 lovagjával együtt. Azonban csalódott.
ha szeretőbb bánásmódot várt középső lányától. Regán olyan volt, mintha csak felül akarná múlni nővére gonosz hálátlanságát. Az a gyötrelem, hogy oly ostobán szétosztotta királyságát, kezdte megzavarni Lír király épeszét. Bosszút, példás bosszút esküdött ellenük. De olyan üres fenyegetésekkel ijesztette őket, amiket gyönge karja sosem tudott volna beváltani. Most már második lánya kastélyában sem volt maradása. A király előparancsolta lovait, és inkább nézett szembe szabad ég alatt a vihar dühöngésével, mint hogy egy födél alatt maradjon lányaival. Vad szél fújt. Az eső és vihar erősödött, amikor az öregember elrohant, hogy megküzdjön az elemekkel. Így talált rá örökké hű szolgája, a derék Kend gróf, aki mindig nyomon követte urát. Neki panaszkodott a gyermek hálátlanságról, mely olyan, mintha a száj megmarná a táplálékot adó kezet. A derék Kájusz rábeszélte a királyt, térjenek be egy kunyhóba a vihar elő. Egy szegény koldust találtak ott, s amikor a király meglátta, hogy egyéb sem takarta mesztelenségét, csak egy vászondarab az ágyékán, meg volt róla győződve, hogy ez a másik is egy olyan apa, aki mindenét odaadta lányainak, és most ide jutott. Ebből a jó Kájusz megértette, hogy szeretett királya megtébolyodott lányainak gonosz bánásmódjától. Virradatkor Dover várába vitte Lírt, régi hívei közé. Maga pedig hajóra szállt Franciaország felé. Cordelia udvarába sietett, s ott megható szavakkal adta elő neki királyapja szánalmas helyzetét. A jó és gyöngéd lány kérlelte férjét, engedje, hogy hajóra szálljon Anglia felé, és adjon neki elegendő katonát, hogy leverje nővéreit és férjeiket, hogy újra trónjára helyeztesse apját. A francia király teljesítette felesége kérését. Cordelia elindult királyi hadseregével, s partra szállt Doverben. Ott minden aranyát és ékszerét odaígérte az orvosoknak, ha meggyógyítják apját. Segítségükkel Lír csak hamar olyan állapotba került, hogy felismerte Cordeliát. Megható találkozás volt ez apa és legkisebb lány között. Az öröm, hogy még egyszer láthatja valaha legkedvesebb gyermekét, s a szégyen, hogy a gyermeki jóságot éppen attól kapja, akit olyan igazságtalanul tagadott ki annak idején.

0: Volt egy sziget a tengeren. Nem volt más lakója, csak egy öreg ember, a neve Prospero, és a lánya Miranda. A lány olyan fiatalon került a szigetre, hogy nem ismert más emberi arcot, csak az apját. Egy sziklába vájt üregben éltek. Itt tartotta Prospero a könyveit is, amelyek főleg a mágiáról, a varázslásról szóltak. Ezzel a tudománnyal abban az időben minden tanult ember foglalkozott. És e mesterség ismerete igen hasznosnak bizonyult Prospero számára, amikor egykoron a különös véletlen elvetette erre a szigetre, amelyet egyébként elvarázsolt egy Szikorax nevű boszorkány, aki nem sokkal az ő megérkezése előtt halt meg. A boszorkány élete során sok jó szellemet börtönzött be a nagy fák törzsébe, mert azok nem voltak hajlandók végrehajtani gonosz parancsait. Prospero könyvei és a mágia tudományának segítségével felszabadította ezeket a nemes szellemeket, akik ettől fogva boldogan engedelmeskedtek Prospero akaratának. Vezérük Ariel volt. Ugyancsak a szigeten lakott Caliban, a csúf szörnyeteg, Szikorax fia. Prospero az erdőben talált rá, és igyekezett emberként bánni vele, bár a torszülött erre nem szolgált rá. Ariel, aki Prosperót kivéve minden élőlény számára láthatatlan volt, különböző huncutságokkal kínoszta Calibant, de csak azért, hogy elvégeztesse vele a ráosztott munkát. Mivel a szellemek engedelmeskedtek Prospero akaratának, segítségükkel parancsolni tudott a szeleknek és a tenger hullámainak. Parancsára ezek a szellemek egyszer hatalmas vihart támasztottak, s a vihar közepette Prospero megmutatott a lányának egy nagy hajót, amint éppen a minden pillanatban elnyeléssel fenyegető vadtengeri hullámokkal küszködik. Elmondta lányának, hogy a hajó tele van hozzájuk hasonló élőlényekkel. És megnyugtatta. Úgy rendezte a dolgot, hogy a hajón senkinek se essék bántódása. Amit tettem, mondta, te érted tettem, drága gyermekem. Még nem is tudod, ki vagy és honnan jöttél. Ideje megtudnod. 12 évvel ezelőtt Milánó hercege voltam, te meg hercegnő, és az én egyedüli örökösöm. Volt egy öcsém is, a neve Antónió. Rábíztam az államügyek intézését, hogy elmélyedhessek a tudományban. Antónió azonban hatalomra tört, kezdte azt hinni, hogy valójában ő a herceg. Ellenségemnek, a nápolyi királynak segítségével elűzött trónomról, s egy hajóra vitt bennünket. Amikor már néhány mérföldnyire kint voltunk a tengeren, egy kis csónakba kényszerített kettőnket, és sorsunkra hagyott, hogy elvesszünk. De egy Gonzáló nevű kedves úr, aki szeretett engem, titkon vizet, élelmet és ruhákat helyezett a csónakba, és néhány könyvet, amelyeket többre becsülök egész hercegségemnél. Ennivalónk kitartott, amíg végre ezen a szigeten kikötöttünk. És azóta az volt legfőbb gyönyörűségem, hogy téged taníthattalak, Miranda. És most miért támasztottad ezt a tengeri vihart? Kérdezte a lány. Tudd meg hát, felelte az apja, hogy ez a vihar ellenségeimet, a nápolyi királyt és az én kegyetlen öcsémet e sziget partjára vetette. Így beszélt Prospero, s varázspálcájával szelíden megérintette lányát, aki mély álomba merült. Mert Ariel, a szellem, éppen jelentkezett uránál, hogy beszámoljon a viharról és arról, mit művelt a hajó utasaival. A matrózok rémülten ugrottak a tengerbe, elsőnek a királyfi, Ferdinánd, úgyhogy apja, a nápolyi király látni vélte, amint édesfia az összecsapó hullámokba vész. De megmenekült, mondta Ariel. A sziget egyik végénél ül összefont karral, s szomorúan siratja apját, a királyt, akiről azt hiszi vízbe fúlt. Nagyszerű, örvendett Prospero. Hozd ide! A lányomnak látnia kell ezt az ifjú herceget. Prospero és Miranda egy terebélyes fa árnyékában pihent. Ariel hozzájuk vezette Ferdinándot. Miranda azt gondolta, hogy minden férfinak olyan komoly a képe, és olyan szürke a szakálla, mint apjának. És most elgyönyörködött a szép fiatal herceg külsején. Ferdinánd pedig azt gondolta, hogy elvarázsolt szigetre került, amelynek Miranda az istennője. Ezért hát istennőnek szólította. Prosperónak tetszett, ahogy a fiatalok bámulják egymást, mert azt világosan látta, hogy amint mondani szoktuk, első látásra egymásba szerettek. De ki akarta próbálni Ferdinánd álhatatosságát? Három nehéz feladat elvégzése után Prosperó azt mondta: Ferdinánd, ha túl szigorúan bántam veled, bőven kárpótollak azzal, hogy hozzád adom a lányomat. Ariel pedig elújságolta, hogy a nápolyi király és Antonio a hűtlen fivér már megbánták, amit Prosperó ellen elkövettek. Ha te, aki csak szellem vagy, szánakozol szenvedésükön, nem kellene nekem, aki emberi lény vagyok, mint ők, együtt éreznem velük. Hozd hát őket ide gyorsan, kedves Arielem. Antonio az igaz megbánás könnyeivel és szavaival könyörgött bátyjának bocsánatért. A nápolyi király is kifejezte őszinte bűnbánatát, amiért annak idején segített Antoniónak a bátyja elleni merényletében. Prospero megbocsátott nekik, majd megállapodtak abban, hogy visszahelyezik őt hercegségébe. Neked is tartogatok egy ajándékot, szólt Prospero a nápolyi királyhoz, és azzal felnyitott egy ajtót, és megmutatta neki fiát, Ferdinándot, amint éppen Mirandával sakkozott. Semmi sem múlhatta fölül apa és fiú örömét ezen a váratlan találkozáson, hiszen mindketten azt gondolták, hogy a másik oda veszett a viharban. Ezután Prospero felszólította Kalibánt, hogy készítsen ennivalót, és hozza rendbe a barlangot a vendégek fogadására. A társaság pedig elcsodálkozott a csúfszörnyeteg idétlen alakján, vad megjelenésén és azon, hogy, mint Prospero mondta, ez a lény volt egyetlen szolgája. Mielőtt Prospero elhagyta a szigetet, elbocsátotta Arielt szolgálatából, visszaadva szabadságát. Ezután mélyen a földbe temette mágikus könyveit, és a tengerbe dobta varázspálcáját, mert úgy határozott, soha többé nem használja föl a varázslás művészetét. Egyetlen vágya maradt, hogy újra lássa szülőföldjét, ahol tanúja lehet lánya boldogságának. Hazatérve Ferdinánd és Miranda megtartotta esküvőjét, és boldogan éltek Prospero hercegségében.
1: Irodalmi lépegető, így hívják ezt a műsort.

0: ez után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akaró.
0: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
5: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
0: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó.

halottak napja végre. Befonnak egyszer téged is valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden akár egy Bécsi utca, elgurulsz, mint egy villamos, utána felgördül a vágány, kutyatej, páfrány tör át a járdán, kit érdekel, hogy erre jártál. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágostól rendiek fehérre meszelt templomába, hallgattam a requiemet, mert a legárvább, akinek még halottai sincsenek. Bora ecet, könnye, torma, gyertyájának is csak korma, áldogálhat egymagában kezében egy szál virággal, mert a legárvább, akinek még halottai sincsenek. Mondják, hogy ítéletidő tombolt, összeért a temetős a mennybolt, vízszínben állt ösvénnyel az árok, egymás se látták a gyászhuszárok, toccsantak, térdik, tövik, derékik, senki se látta, mégis beszélik, és a sírok is, mint a leláncolt bárkák, táncoló farukat fölle földobálták, volt minden egérjük gurgulázó korsó, s hogy elúszott volna akkor a koporsó. Dunából tengerve ki az óceánra, Dunából tengerve ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla, úszik a koporsó, zene a vitorla. Menjen innen kis vörös gömböc, rúgott felé a fitos kis kóristalány, és Wolfgang Amadeus Mozart a megszégyenítéstől még vörösebben kiudalgott az öltözőből. A gnédige frau nem győzte várni, a kocsi nem sokára visszajön, hajolt földig a cseportás, és Wolfgang Amadeus Mozart kilépett az utcára, föltekintett a csillagokra, a csillagok épp akkor kezdtek fürödni a fölérkezett muzsikába, és Wolfgang Amadeus Mozart megtörülgette a homlokát, és nekivágott gyalog. Dunából, tengerbe, ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla. Mit szólhat Isten, amikor heréltek zengik az ő dicsőségét? Csupa semleges hang, neutrum, neutrum, neutrum! Mondják, sőt írja az Histoire de la musique, Encyclopédie de la Pléiade, egyébként Kolozsvárot, a Vasile Alexandri 10 szám alatt lakó dr. Schuller Rudi barátom, bárkinek, aki franciául nem érteni, szívesen magyarra, németre vagy románra fordítja azt a részt, hogy a nagy utazók, les grands voyageurs állítása szerint a legisten háta mögötti, le plus lointain civilizációk benszülöttei, akik a szomszédos törzs tamtamja iránt is teljesen közömbösek valának, egyedül Mozart zenéje hallatán kezdték hegyezni a fülük. Fehér templomokban fehér imádságot, helyregő rejtem, fekete templomban fekete imád, helyregő rejtem, fehér templomokban fekete imád, helyregő rejtem, fekete templomban fehér imádságot, helyregő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen. Gágogó ludakkal, hápogó récékkel, tetves csirkékkel, varas malaccal egy közös tenyérnyi udvarról, alkoholmámorba fogant koszos kis kölykök serege bámul a hangnál sebesebben tovaívelő gépek egére. Szállj le, világ! Állj meg, világ! Soha sem érünk utól. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágoston rendiek fehérre meszelt templomába, hallgattam a requiemet, Dies Irae, Dies Illa, szórhat szikrát a favilla, festve divat a szempilla. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni. Az a nap, ha mégis eljő, lobot vet égen a felhő, lábon lángol minden erdő. Tüzet immár sokat láttunk, égővárost is csodáltunk, poklok poklára is szálltunk. Megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, csak a bíró késett eddig. Bűn, bűn alól új bűnt vedlik, s nem tudhatjuk vajon meddig tartatunk ítélet nélkül, s mit bűnhöttünk, azt is végül nem róják-e vissza végkül. Megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni. Lám a kétség belénk dobban, hihetünk-e vajon abban, mi sem marad megtorlatlan. 1944. június 2-án nagyvárat szőnyeg bombázásakor egy anyának 4 szép gyermeke maradt a romok alatt.
kettő, négy, hat, nyolc éves korukba ölték meg őket, mondja el minden esztendőben a feleségem, amikor idáig ér a naptárigazítással. Ez az ő békeverse. Poklot miattuk kireszkedt. Aki győzött, aki vesztett, bűn a vég, és bűn a kezdet. Kezdem megszokni, hogy a kéz nehezen moccan kézfogásra. Elmarad vidám parolájas, a tekintet semmibe néz. Még szelídnek indul a szó, de már a mondat enyhén karcos, és sejteti a riadót, mely mindnyájunkra annyi bajt hoz. Jó volna kezet rázni ismét, s a vállat átölelni testvér, mielőtt bután el nem esnék, mielőtt bután el nem esnél. Én királyom, nagy királyom, ki születtél Kolozsváron, gyertyámot most érted gyújtom, szálvirágom, néked nyújtom, mennybe, spokolba, szószóló, légy életünk közben járó. Küküllő angara, maros Mississippi. Küküllő angara, maros Mississippi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Szóródik, folyton porlódik, él pedig folyton porlódik Szabófalvától San Franciscóig, Szabófalvától San Franciscóig. Uram, ki vagy, ki mégse vagy, magunkra azért mégse hagy, ajtódon félve kaparáz, kis szárnyával egy kis foház, gyermeki hangon gügyöget, dicsértessék a te nevet. Aj, miféle népek volnánk, szégyentől miért ég az orcánk, mivel vétettünk mi többet, mint akár a legkülönbek? Vén zsidók ószövetségi nyelvével kéne most élni, de hallgatunk, senki sem mer feleselni az Istennel. Verjed, Bartók, verd, add dobot, frakkod, szárnya, tüzet fogod, ég a kunyhó ropogan át, tüzet fogod, ég a világ. 38 éves voltam, amikor Krisztina, majdnem, hogy mesztelen szép Steyer lány, egy pohár viszkire hívott engem az ingersztas és harkán. Szegény vagyok, szívecském s idegen, mach nichts, mondta, halottak napja van. Megittunk aztán kétszer két felet, a Zsuzsanna, szép német leány, Bécsben lakik, Tiefengráb utcán, was für ein Gedicht, vier Jahrhunderte alt. Piros rózsa tündöklik orcáján, szép kalár is tetszik az ajakán, kit sok vitéz kíván, szép portát csodálván, de csak helyába szeretik sokan. Lennék ma néked ingyen a Zsuzsannát, de gyász a gyász, halottak napja van, többet szólnom dolgunkról nem szükség, csókot adott kedvesen, cuppanósat, s intett elég, ha két csilinget hagyok a ruhatárnál. Hallgattam hát oszlopnak vetett háttal, az ágostor rendiek, fehérre meszelt templomába hallgattam a requiemet. Volt egy kevéske földünk, kertünk, Isten előtt se térdepeltünk, üggyel, bajjal, de megvalánk, panaszra nem nyílott a szánk, fohászra is inkább szokásbós, hogy őrizne meg a kaszástól. Rólam is majd emlékezzél, megvizült hátamon az ing, mint a bujdosó Kossuth Lajosé, mikor a törökhöz folyamodott, megvizült hátamon az ing, olyan egy beszédet vágtam ki én is rossz lábam a kapunyílásba vetve, nehogy becsaphassa az orrom előtt, mert akkor oda az egész virrasztás. Égen volt még a hajnalcsillag, amikor odaültem a kapujába, nehogy elszalasszam ma is. Megvizült hátamon az ing, akár a szegény Kossuth Lajosén. Félkezem a kapukilincsen, a másikkal botomat szorongattam, mint a torkomat, a visszenyhelt szavak. Finomnak kellett lennem, különben nem érek célt. S ott rothad a kicsi rossz szénám, akárcsak a tavaly, a kicsi rossz szénám, amit a tagútba kaszáltam, a tagútba s harmadába, amit régebben nagy idő elleni harangozás fejébe a mindenháztól kiáró kupabúza mellé ingyen jussolt a falutól a harangozó, megvizült hátamon az ing, amíg kértem a mérnök urat, adna egy fogatot. Arat a nép, mindenki a mezőn, áll az iga, ingyen neszik a ló. Közérdek is, hogy az a kicsi rossz szén a födél alá kerüljön, a harmada csak az enyém, a harmada. De meglátjuk úgy délfelé. Héte-hé, héte-hé, suhintotta felém a szót úgy délfelé, hogy suhant volna válaszul a bot, de akkor oda a cél a kicsi rossz szénám. Héte-hé, csavarni lehetett volna az inget a hátamon, mint a szegény bújdosó Kossuth Lajosén. Ott égje el a tűz, vagy ott rothadjon. Ítéletnapi. És már nem is a lába, a botja hozza az én 70-en túli földi galázott édesapám.
Róla is majd emlékezzél, akiért a földre jöttél, Jézus, meg ne feledkezzél. Adjad, hogy jó véget érjen. De szándékod felül kérdezd meg, mielőtt harsonáid megfúvatnád. Rikító, részpetúniá, szírmain gyémánt, harmat, fürdőző pufók, angyalok, tomporára, rápalla, karnagy, mise és mese csörgedez, elfillázgat a szoprán, és földön túli édeni nyugalmat balzsamoz rám. Párátó, glóriás, puliszka, óriás, susog a tej, surrog a tej, csobog a tej, a bársonyos, az édes. Csak ennyi kell, csak enni kell, csak ennyi kell az esti üdvösséghez. Mise és mese csörgedez, köcsögök, cserépfazakok, messzi beszéde halszik, kérőző, kedves bivajokra gondol a tej, s megalszik. Tu estva pálya, farag ráj, de dinkoló, de mátká múni, te vagy a láng, a szótalan, az áldott anyaméhen túli, világvégét érintő angyalok szárnyaitól szoktál kigyúlni. Ó, itt maradnom, adj erőt, örökre itt legyek megáldott, hol sötéten enyésznek el gyilkos hiába valóságok. Nem tudhatja század se szem, oly mélyre nem lát olyan távol, hová fészkemre menekít egy tűzpillangó a halálból. Befonnak egyszer téged is, valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden, akár a Bécsi utca, vidig lokkanéren sárfelvóra, felejtett hamar minden örömet. Akarva, nem akarva, itt meg kell állanunk, valami eltakart a vezérlő csillagunk, pedig sehol egy felhő, nincs egy tenyérnyi folt, más csillag sincs, ha feljő, egymaga lesz a hold, ormok és tornyok dőlnek egymásra hangtalan, minden ránca a földnek kisimul boldogan, ki elkezdett, bevégez, nincs gondunk ezután, talpunk alatt a csöndes, gömbölyű óceán. Ahogy a harangok, a harang szót, felejtem hamar minden örömet. Bort ide, angyalkát, az ajtó melibe, világból válni akarok, szabadok közé szállni. Utána már semmi sem következhet. Csak a lebegés olyan szegényen, akár egy hidrogén atom. De megkísérthet még a félsz, ha netán eszükbe jutna elvenni az egyetlen megmaradt elektronunkat is. Így legalább megvolna még a remény, a 10-20 milliárd évnyi jövendőbe vethető hit a földtámadásra, vagy valami ahhoz hasonlóra.

0: amikor Jézus a Getsemáni kertben kezdődtek keserves kínszenvedései. Jövének a hamis zsidók, karddal, nyással, dorongokkal. Elvezették Jézus Poncius Pilátushoz, nagy veréssel az Annáshoz. Egy órába többet adának Jézusnak ezer sebeknél, melyek nagyon fájtak. János, kedves tanítványom, az én édesanyámra legyen gond. Kezinél fogva messze vezesd el a keresztfától, ne lássa, hogy mit szenvedek, a magas fák lehajlottak, kősziklák meghasadtak, madarak éneklésüket felejtették, napfól csillag elsötétedett. Minden ember, ki ezen kis imád tudja, naponta egyszer elmondja, jutalmat nyer mennyországba. Ó Jézusom, néked élek, ó Jézusom, néked halok, ó Jézusom, élve halva, tied vagyok, amen.
1: Fehér Rózsa Mária, engem Krisztus Urunk talála, szent lelkével eljegyzett, aranygyűrűvel pecsételt, ajtomban Úristen, ablakma Mária, házam négy szegi, négy őrzengyel, őriz, angyal, őriz, míg Mária nyugszik, míg a szép piros ajnal hasad. Kejfő Mária, kejfő, elvitték szentiat, három csepp vérét elejtették, az angyalok felszedték. A tengerfényébe elvitték, a tengerfényébe van egy aranytemplom, abban van egy aranyasztal, kire Krisztus Urunk szent fejét lehajtott, a szent lábát kinyújtott, a szent kezét összetett, szent szemét behonta, szent vérét kiontotta, öt sebét kinyitotta. Arra megyen Szent Pál és Szent Péter, nagy szalnakozva, nagy bánakozva. Szent Pál és Szent Péter, ne szalnakozzatok, ne bánakozzatok, én rajtam. Szent fejem leállítottam, szent lábam kinyújtottam, szent kezem összetettem, szent szemem behontam, szent vérem kiontottam, öt sebém kinyitottam. Ha nem fogjatok a jobb kezetekbe kardot, balba pedig palcát, és menjetek a széles világra, hirdessétek, aki ezt elmondja pénteke hajnalban, szombaton, füstökkor, vasárnap, misekor, hét halálos bűne mellőzbe csajtva, és a mennyország kapuja ki lesz neki nyitva. Amen.
2: Piros hajnal hasada, égi madár reppene, ó, tekintsét a Máriát, hogy sírassa szent fiát. Ó, én Uram teremtőm, aki ingyen teremtett, szent lelkivel szeretett, szent érivel megpestett, fogadj hézad, Úristen, hogy mehessek el kerek égnek alaja, rogyogó csillagoknak felé, a jó Istenemnek dicséretére. Amen.
3: Én kimenek, én ajtómon, feltekintek magos mennybe, ott látok egy marvan kőből koporsócskot, azon van egy fekete vankus, azon fekszik az áldott Jézus. Paradicsomba csendítenek, egy cseppvér lecseppent. Az angyalok oda mennek, felszedték, a kehelbe öntötték. Krisztus alájbe vitték, Krisztus asztalóra tették. Krisztus Urunk azt parancsolta, hogy aki ezt a kis imádságot este reggel elmondja, hét halálos bűnből kiszabadult.

fekete-piros leíró költemény, melyet szereztem a kolozsvári Malomárok és Telefonpalota közti Járda-szigetről az 1960-as, 70-es esztendőkbe, csütörtök és vasárnap délutánonként. Fekete-piros csütörtök és vasárnap délután, amikor kimenős a lány. Fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Akár a kéz, a ökölbe kékül. Zeneszó, énekszó nélkül, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Kolozsvári telefonház, száz az ablak, egyen sincs rács, kibe jár a világ rajta, de azt senki se láthatja. Egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. A magnó surrog így, amikor hangtalan másol. Sír a csizma, sír a szédítő tánctól. Tatár öröm, magyar bánat, megszöktették a rózsámat. Ha megnyerte, hadd vigye! Fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Mintha tutajon, billegőn, járnák süllyedő háztetőn, alámerülő szigeten, úszó, koporsó födelen, fejük fölött neonák, csupa világ a világ. Ecet ég a lámpában, ecet ég a lámpában. Anyám, anyám, édes anyám, gondot miért nem viselsz reján? Föl-föl lobban egy-egy dallam, amit talán csak én, a botfülű hallhatok, akiben kézzel, lábbal mutogatnak a dallamok. Föl-föl lobban egy-egy dallam, mint a gyertya a húzatban kialszik. Szamos partján mandulafa virágzik. Fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Körbe-körbe, majd pörögve, majd verődve, le a földre, föl az égre, szembenézve, sose félre, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Honnan járjál? Honnan hoztál? Honnan-e mozdulat ország? Szétlőtt várak piacáról? Csűrfődjéről? Még a sátor vagy a jurta tüze mellő röptette föl a csípők, a csuklók térdek katapultja? Vagy régebről? 20 000-ből? Még a nyelv előtti ködből teremti újra az ösztön, akár a szemek mandula metszését az anyaméj szent laboratóriuma? Honnan járjál? Honnan hozták? Honnan-e mozdulat ország? S milyen titkos adóvevők fogják folyton sugározván az egyazon vér és velő hullámhosszán? Akár a kéz, a ökölbe kékül, zeneszó, énekszó nélkül, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. A magnó surrog így, amit ha visszajátszol, koporsó és megváltó jászol.

vérében, tüdővészben elpusztult. Reggel hegyi erdőket jártam a lánnyal, akit szeretek. Vasárnap volt. Vasárnap így megyünk el mindig és fölfelé, dologtalan. Hegyes kis vállát tartottam átkarolva. Járjon mellesen ilyenkor, alázó hét után. És lassan beszéltünk arról, hogy összeházasodunk. S hogy az a szomorú kisfiú szamárköhögős volt reggel a villamoson. Útra értünk ki, fagyosan fújt a szél. Megcsókolt, s mondta, a bal füle fázik, melegítsem. S én forrókat leheltem rá, mint a táltos. Aztán borzasra fázott verebek szálltak fölénk a fára, s hult ránk apró tüskékben zúzmara. Este felé fiatal elvtárssal ültem a kávéház közepén, s harcosan járt a szánk. Sok volt a vasárnapi vendég. Szomszédos asztalnál rendőrtiszt ült hozzánk szorulva. Papírt szedtem elő, ráírtam, vigyázz. Társam olvasta, bólintott, s összetépte. Apró öröm kuporgott bennünk, hogy észrevettük. Kinyitottam az újságot, és halkan mondtam, ahogy kardlap suhan a dobogó utcán, amikor torkokon duzzad a jaj még, mely később síkosan ugrik az égre. Farkas Laci meghalt. Nyáron mesélték, látták kopaszon. Börtönből szabadult, üdvözöl és Bécsbe emigrál. Most meghalt. Nem hiszem el, s lassan magyaráz a fodros szomorúság. 21 hónapot ült, és tüdőbajt kapott. Meghalt a Wiedener Spitalban. Szatmárról az anyját szerette volna Bécsbe látni, s kezét a homlokán. Most minden proletárok anyja fogja hideg fejét, közös anyánk, kezén őszinte illatokkal. Meghalt. Belőle fújásnyi por maradt, s egy krematórium kőkorsaján neve. Utána néhány vers, egy öreg asszony, s a harc, mely mi vagyunk, és amely eldől nem sokára, és akkor... Ma vasárnap volt. Esni akart a hó, de fagy fogta fönn, és nem esett. Szervusz!

Király László. Emlékmű. Balassi halott, nincs Isten, ki parancsolni tudna az ágyú golyónak, teste még kisehült. Csokonai halott, a tüdőbaj villogtatja halhatatlan fegyvereit, teste még kisehült. Petőfi halott, a kukoricás hideglelősen reszket a mítoszoktól, teste még kisehült. Attila halott, megrázkódnak a vagonok mindig ugyanott, és nem érti senki, teste még kisehült. És Radnóti halott, ne álljatok sorba, az élet

De kérlek, nem meneteljetek! Teste még ki se hűlt. Miért néztek ránk ilyen furcsán? Mit láttok a fejünk fölött? Csak ülünk a kávéházakban, és beszélgetünk. Andrej Voznyaszenszky, Nem megy az írás. Bölöni Sándor fordítása. Válságot élek, csönd a lelkem. Barátom hajt, minden nap versort teremjen. De számomra se nap, se sor. Mezőim némán nyugszanak, az üzemeim mind kiégtek. És munkanélkül tátogat egy szörnyű ásítás, a lélek. A kritikusom cikkben keresett, és közölte, hogy az ő környezetében csak én élek válságot, jól lehet a legválságtalanabb rendet élem. Barátom, komoly, le nem kenyerezhető. Jó öltöny, de nem az ő termetére. Belül és kívül minden érthető, s a dal nem dallik mégse. Lesüllyedek a szerelembe, lokál zenére illegek. Ti ne süllyedjetek le. Én süllyedek. Volt vers, kemény akár a kés, vad jégkoronként sikított. Most már nem megy a rímelés, nem megy sehogy. A távolból a vándorbánat sóhajt egy idegen madárból. A darvak énekkarba járnak, a hattyú nem tud, csak magában. Madaram szürkén, sodró szélben ősz Vlagyimirodnak, mit sír szíved? E hangjegyeket én nem értem, lám, süllyedek. Az országban naponta 7 verses kötet lát napvilágot, én pedig veszett kutyaként a barátokat, városokat járom. Futok a megdermet erdőkbe, elnémult napkelték elé, hol a tavasz kettőbe törve hanyatlik titkon nyár felé. De hiszek abban, hogy a céhem, 2511 költőnk az írószövetségben, ír helyettem is verseket. Ők válságmentesek.

remeg az ajtófélfába vágott fejszenyél, s a forralt cujka gőzében némán ülnek a favágók, akár a rönkök, megindul valami sziszegő, hószilánkkal perzselő, havasi szél. De huremeróma, de huremeróma, de átfut a termen füstös fellegeivel, s váratlanul kigyulladnak a nyelv savanyú vermeibe elásott szavak. De hóre, me, róma, de hóre. Arcokra vénült várakozások, fogakra kövesedett követelések, s kigyulladnak a baj, akár a haj pállott kazlai. Végre! De hóre, me, róma, de hóre, me. Lassan szenesednek az arcok. Az élő hús sistergő szaga terjeng. Az őszinteség krematóriuma ez. Kimerednek belőle a csontok. De hó reme ró ma. De hó reme ró. Odakün komondor éj. És csönd van. Csak Isten háziállatai vonítanak. A kutyák. Megkucorodva, szűkölve nézik, hogy az ajtófélfából félelmetes lassan kiolvad a fejsze él. Dehóremeróma, dehóremeróma, dehóremeróma, ürügyek fogytán, aki jajgat, adj néki olyan hatalmat, hogy bűneivel fölhurozva álljon cimbalomként e mennyország bálon, s ugasson fel belőle a kín gyomorsabb marta csöndünk artézi kutyain, s nyirokba hulló térdei alatt kövér giliszták, szabóbogarak zsibongják, aj, hogy micsoda világ, micsoda oltár, micsoda út, ami előtt most térdre hult, a nyálkás csönd is ő legyen, ha töpreng új ürügyeken, s omoljon rá nyersen e vad, havasi emberforgatag, mely becsapottan is zúgni mer, villogni kék fényeivel, átvágva tűzön és havon, ürügyek fogytán, szabadon! Ürügyek fogytán, szabadon, szabadon, szabadon. Ásnak. Baraklakónak jöttek e meg-megingó földre. Nehezéknek. A talicskát a tejútról hozták. Kubikolnak, mintha más bolygóra hánynák ezt a földet. Bőrükön kicsap a tengerek messzi sós szaga. Markukra állít. Könyörög a szerszám. Mikor megyünk haza? Csak kis népek fia ás így, mintha magába ásna. Lapától, mintha szemetet magából. És a csákány úgy suhogtatja, mintha idegre, észre, titkos és pontos emlékezésre rakódott ércek, lehúzó kötések szétroncsolása lenne a dolga. Csak kis népek fia néz így, árva, 10 ujjarácsa mögül a világra, s nem zabál, ha éhes, nem eszik. Az élelmet magához veszi. Paradicsomos haldoboza alján a fények is nagy-nagy óceánt jelentenek neki. És pusztíthatatlan. Pusztíthatatlan. Ki a tengert bírja. A végelgyengülésben is csak adni tud. Ki a mindenséget őrzi, nem csak hívja. Kihez bögrével jár tejért, a tejút. Ki e szélverésbe már-már beleájul, de tartja magát. Teszi, ami kell. Akin a tél, a nyár, az ősz csak ámul, s bűvölgeti, de nem, nem keveri el. Azt tudhat így, derékig földben állva, lefegyverzőn csak adni, áll.
kiáltani. S nagy, szelid szemmel nézni a világra. Lipovánok, atyám fiai. Szabadon, ürügyek fogytán. Szabadon, kancák, kancák, szeged sörényű bambák, ti rogyan térdűek, tomporra hult bikák, rózsás kis malacok, tinók és tehenek, katángon, abrakon, légykoszorús ünők, csak bólogassatok, csak bólogassatok. S kutyák, kutyák a holdra hülyebek, vonítsatok, a gazda fél, nem alhatik, a gazda fél, nem alhatik. Pamuk puha macskák és almaszagú egerek, vinnyogjátok körül szétzüllött álmait, skosok, berbécsek, ájtatos juhok, harmadfűnőtt szelid önkéntesek, ostort csördítek, lószörből forrott ostort, az alázat felett! Fölzúg a pajta, s egymás véknyába marva a nyárba kitör, millió emberarcba öltözött emlős, az emlősök között. Elkeveredtünk ismét az állatokkal, és feléd nyújtott tenyerünket a zápor szögeivel vered át, uram, és mérgezettek a te zivataraid, és a te látogatásaid kénnel és kánforral valók. Állunk ideszegezve hideg szögeidtől, állunk két lábra ágaskodva, állunk dicséretedre, és hurkásan csurognak alá tekintetünk ablakain a te vizeid, és alázuhognak gyermekkorunk könyörgő rétjeire, csöngős csikóira, göndör bárányaira, szelíd füveire, arany almáira. Ha férfikort ígértél, uram, az ifjúságot miért mosod belőlünk el? Ázott kutyák melege bűzét, szegénység szagát ránk miért küldöd? Állunk ideszegezve a te szögeidtől, pogány gyüheidtől, s zengve a te dicséretedet, iszappal fordul ki szánkból az étel. Ajak közül a vízzel telt pohár. Ropog a kert, a bokrokat forgatja már a sárga lé. Mohón a hídlásba harap, zúdul a csürkapom elé. Fölkapja illés szekerjét sarjustól, s fölpuffadt lovak, döglött malacok ázaléknaszádja nő az ár alatt. Főzőtök bálnák, paprikák törik a házat, rengetik, lemarják jobbágykék falát, a pince torkig megtelik. Nézi a székely. Könny csurog bajszára, reszket, úgy kacag. Igyed, uram, vigyed, uram, a házat is, vigyed, ami még itt maradt. Vigyed az asszonyt, kölyköket, a böjtöket, az éjszakát, vigyed a gólyafészkeket, lássunk világot! Legalább. Dühöng az ár, s az ég alól rongyfalvak úsznak mennybe fel. A bárka késik valahol. A bárka késik valahol. A víz csak énekel, a víz csak énekel, a víz csak énekel. A vására vitt bőrnek ára, ára is van, nem huncut benne róka sem menyét. A cimborákat nyúzom álmaimban. Te miért hallgatsz? Te miért? Te miért? A vására vitt bőrnek ára! Ára is van! Nem huncut benne róka sem menyét! A cimborákat nyúzom álmaimban. Te miért hallgatsz? Te miért? Te miért?

0: a kerti törpe figyeli a házat. Füleli elelhaló hangjait. Félek, hogy készül már a magyarázat, amivel eltüntet majd megint valakit. A kerti törpét ide ti hoztátok. Őrizni bazsarózsát, rezgő rezedát. Arról volt szó, csak őrzi e világot. És persze nagyon meghúzza magát. A kerti törpe figyeli a házat. Les fölsétál az ablakom alatt. Egy intésére százak somfordálnak elő, és körbefog e hitvány törpehad, e hitvány törpehad. Kicsavartátok karjaimat, elültettétek őket az elizjumi mezőkön, őszpecsenyét süttök, cigánylányt öleltek árnya alatt, s csurog a veresbor szájátok sarkán, ahogy röhögve nézitek, fügét mutat fölöttetek susogó ujjaim lombja. Lábam, a térdből nem hajlíthatót, földbe ástátok térdig, a legmélyebb alázattal ontja terményeit a föld, el nem bogározhatok én sem, lám, két legyet is ütöttetek egy csapással, dobhátyám a dobra feszítették jól fésült fiaitok, Bartók kékre rugdosott hullája is belerándul, ha verik. Szolgálataim a kényszerűek körültadognak benneteket, egyenként őszülő hajszálaimból árvalányhajcsokrot köthettek vadászkalapok. Vadászkalapotokba. De nézzétek el tekintetemnek. Nem tudok parancsolni, én sem. Kisugárzik a mezőkre, ébreszti, fölveri az alvókat, karjaimra rászól, vissza a helyetekre, ölelni, ölni, verekedni, ez a ti dolgotok. A térdik földből ő ás ki, járj torony iránt mindétig, mondja, s dobhártyám a szívdobogás ritmusát veszi fel ismét. Félek, lázadásnak veszitek tőlem, pedig szolgálataim teljesítése közben ér el a halál, vasul bőrömre a nyirok. Orra bukva az avaron forogva mennyköves határon az ember mondja magáét, mint akit nem vertek még szájon, mint aki lélegzetet is e földgyomrából vesz már kövek köhögnek tüdején nyelvére agyagos sártapat, hogy érezze ne csupán látvalássa a földet, honnan vétetett a fölföld támadásra. Orra bukva az avaron, és menni tovább mégis, ébreszteni a nagyra nőtt, de alvó jegenyét is, nem hagyni, hogy a fenyvesek zöldtükkel beférceljék mindazt, mi mítosztalan már. De lelki ismeret. Még orra bukva az avaron a veszélyt megkeresni. Derékig csonterdőben is csak menni, egyre menni, mint kire országló erőt, s egy ilyen földet szaptak, hogy óvja lélegzetenként e keserves hatalmat. Öntve az ég kék gálicsal, meszelik a hadak útját. Ezüst havak, porka havak! Valahogy még tisztán tartják. Szederind a sír a hóban, búvó gyomoridege a télnek. A keleti Kárpátokból besöprik a remetéket. Én még lakom, tessék, lássék, nem pásztor tűz, csak a nyájak hiszik annak, amíg semmi lángja körül körbejárnak. Én még lakom, a hadisten belé alszik, mélyen ásít. Én is elaludnék. Ránk küldné a fagy kutyáit.
1: Hosszú évek óta minden betűm elmosódó mosoly és könnycsepp a szülőföld álhatatos orcáján, mert faggatóként és kifaggatottként józan szimbiózisban élek vele. A nagy ajtó sarkánál ott sorakoznak mindétig készenlétben, örökkön megszólíthatóan érte élő szavaim, anyja szoknyájánál, anyja ölében, anyja lakomáján, anyja betegágyánál és sírjánál a temérdek gyerek, s szólnak nyílt tekintettel, összeszorított ajakkal. Szólanának bensőségesen és szemérmesen, miként édesanyjáról, szerelméről beszél az ember, figyelvén szomorún, slótbőröző háttal a legszentebb érzelmek fosztogatóira. A melkas veregetőkre is demagóg motyogókra, kik anyaföldjük hüledező melegénél pecsenyét sütnek, arcukat egy miattuk szégyenkező nép orcájának pirjával pirosítják. Míg húsos fazékra dülled a mamák szemefénye fényesítette szembogaruk, figyelvén harsogokra és hersegetőkre, áll igazságokat felkérődzőkre. Éljenek bárhol a világon, itt, a könyökön mellett, vagy az óperenciákon is túl, merül anyák meséi szólnak, s mely mesék belengik ide cövekelő álmaimat, s válnak édes, keserű édes dologadó valósággá, figyelmeztetővé, eligazítóvá. Hisz romániai magyar író volnék, s romániai magyar író több mint 30 esztendeje már, hogy nem hagyta el hűtlenül hazáját. Romániai magyar író volnék, s romániai magyar író több mint 50 esztendeje nem hagyta el hűtlenül az ő népét. E szülőföld mámorral, s az iránta való szerelem történeti tudatával hordoztam meg a közelmúltban verseimet Nyugat-Európa 5 és Észak-Amerika 17 városában, s nagyon nagy hatalma kell legyen az én földemnek, hiszen egyetlen egyszer sem ajánlottak marasztaló fehérebb kenyeret az én verseimért, melyek szerény megítélésem szerint e föld s e nép lelkéből lelkeztek. Szülőföldem, otthonom. Néha meleg derékaijjal kínál, fogvacogtató hideggel is olykor. Ilyenkor fölibém húzom takaróul a sok ezer éves európai kultúra egét. Fut a vonat, véllem loppas, az árdéli tele, holdal gurul, anyám rossz kenyer.

0: szabadság. Az eső függönyein állt a század vak arcát matarassza, ormótlan sáros lábbal Mozart bölcsőjét rugdossa, bőgjön! Mindennek neki ütődöm, pedig csak menni szeretnék. Szépen, esőbe, fütyörészve, s a felvert sártól sírnak a porcelánházak. Pecézni a lombot, hogy ne venni észre, s könyökömmel leverem a dombról a várat, a tornyot, porlik, ha dúdolok a minden dalnokok szobra. Ázott, hazasóvárgó árnyam, csak a holdra vető rólad 20. század. Pedig most otthon, mély befogadon, békésen gőzölög a turma, hogy gyapjasadik feszítve karám falát. A népvándorlás első évezredének végére jutva, nem álmodok már magamnak máshol hazát, csak ott, hol testvér is marjamba mar, nem csak barát, hol barbár legelőjén szagos füvet harap a nép, bűze melegít, s csülökre kél a civilizáció morzsáiért. Ácsorgok Európa tágra nyílt ablakai alatt, hatalmas húzat kél, hazafújja rólam a holdfényt!
1: Mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk?
0: Van egy tenyérnyi. Három tenyérnyi. Tenyérnyi hely a szívem alatt. Tereli ide a szél, veri ide a szél a lombot, sát és füvet, dübögő állatokat, kérődző barmok, sárgafoga, örvénylik, hersint, holdra vacog, millió lelkes kicsi állat bőrén csördülnek gyöngyöstorok, ide döndül a zápor, a villám ide csap le, s örvénylő kerékagyak itt tekerik föl, itt örlik porrá fűzizegésű álmaimat, mint a tej fut ki a völgyből a jóság, a bűn alkohollánggal kékesen ég. Miért? Miért állnak körbe, egyenruhásan, félelmesen a jegenyék? Árnyuk ezüstös karcsuhogás, ringásuk pengevézna, mint ökrök fogai közt a rugdalódzó széna él, fél, vergődik, s a rángóföldből kimered az ember. Istenek kínálják tökkel, faeperrel, s nincs futamodás, körben a jegenyék. Szárnya sincs a szélnek, fölhúzva, mint fazékban az óra, a mélyben élnek, akik élnek. Szíve alatt a villám, itt az gyújt tüzet, és más út nincs, csak föl, mint üstalol a füst, csak föl, mint a füst, mint a füst, mint a füst. Időnként aszmás tüdőből az ének, fölszikráznak a folytott köhögések. Tompán és halkan, mintha csecsemők boxolnák csak az öblös levegőt, mintha zokniban angyal lábnyom sétálgatna a dobhártyánkon, vagy tán kihűlő földünkben a holtak hűltek meg így, és most krákognak, dohognak. Mélyről jövőn hatalmasul el a lárma. Talán ragálykor pusztít, tán e kor ragálya. Köhögünk kétségbe esetten, összepréselt ajakkal, némán. Köhögünk vigyázba meretten, köhögünk fegyelmezetten. Ó, csak az ember szeme fehérje, ne villogna, ha ki látja, hallja, bántás ne érje. Köhögünk, és rázkodástól már azt sem látni, hogy hatalmas dómok omolnak bennünk, s katedrálisok. Hogy pusztulóban is az ember utolszor eladja magát, és vására sem bőrét viszi, hanem csak Júdás mosolyát. Köhögünk, és a távol nyírkos folyosóin már öblöget a mély, és nyálkás csillagokként köhögi föl a gyöngyöket. Vízhangzó rázkodással lassunk kunkorodik föl élő hold, vércsik budjan a mosoly sarkán, talán a Nílus? Talán az olt? Havazás lennék lengőn áldó, gyűrött arcokra földre szálló, vigasztaló nagy csöndes ének, lélegzete a mindenségnek, havazás lennék, lengőn áldó, gyűrött arcokra, földre szálló, vigasztaló nagy, csöndes ének, lélegzete a mindenségnek, havazás lennék, mintha volna kedvem és pénzem annyi hóra, mellyel emberi hitványbőrben havazhat egész esztendőben. Lassan, mint akit nem is kérnek, lennék föld felett lengő ének, egy szál ingben is elringatnám, elmúlásommal sem ríkatnám, lennék mindenség ingecskéje, öltözködnék a szegénységre, ne üssön át az éjszakákon vacogó lélek, fázó álomhavazás lennék, lengőn áldó, gyűrött arcokra, földre szálló, csitítgató is, otthol láz van, méltóságos a pusztulásban, méltóságos a pusztulásban. Ülve tivornyán, józan férfikor jobbján, csömörös lakomákon, szomorú fejem csak szegem föl, emelem ki a ködből, míg dőzsöl az Isten. S álmoknak bőre is marjul, bévül az alvó gyermekkor, belekékül, ha szivárvány ujjal veri a ritmust, dobol koponyán, hátgerincen. Ülve tivornyán, csömörös lakomákon, jelentem, amit gyulladt, alvatlan szemmel látok, a csodák csodája csöndben, belőlünk elszivárog. Tűnik halkan, mint szél a húzatban. Szivárog láthatatlan, mint megdobott madarak tollai köz serkedező vér. Elillan, eláruklik, stündöklik száz alakban. Nem állja útját kő, se költemény. És míg szegem szomorú fejem föl, jonhomat mossa, nyaldossa sóim, fenséget kiold, sodor lázat, szent tartalmaimból kiforgat, mossa nyelv alól az ezeréves barlangfényű szókat, s a megtartó illő igéket, mint savafémet hűs égéssel kikezdi. Nem kapkodok! Nem kapkodok! Legyen hát úr a szivárgás. Tapasz se jöjjön résre sebre. Víg nedvei odakint vidítsanak lármát. Kapjon zöld lángra árokfű, ménta, langyos terje, bozsogjon élet. S ha száradna is ránk, zörgön a bőrünk, higgyük, hogy belőlünk piroslik égen egy bolygó. Ágon a savanyusom. Nem óvok már, s nem alkuszom. Állok munkába itt, tivornyán, józan férfikor jobbján, hol szivárgás kél, s elered. Sürgetek sajgó igéket, lázítok velőt, verőereket, s mi belőlünk loppal illan el, már újra termelik működő álmaink és szorgos szerveink. Fogyunk, növünk. Fogyunk, növünk. De vagyunk. Részt veszünk e lakomán. S jelöljék bár májfoltok a testem. Lélegzünk, élünk, ím csodák csodáját újra és újra megjelentem. Havazás lennék, lengőn áldó, gyűrött arcokra, földre szálló, csitítgató is, otthol láz van, méltóságos a pusztulásban. Havaztam volna magam is, de lám, hogy megerett, hatalmas, vadpelyhekben hull a hó a szülőföld felett. Térdig, derékig, torkig ér, suttogva folytogat, parázna habzás lepi el a toronygombokat, s már égig érő hóban a táj. Moccanatlanul e nagy pólyában a lét hallgatni tanul. Kaszák és kések éle, mennyboltig bebugyolálva, fuldoklon fordul fehérbe a falvak szuszogása, nem koccan kő a kőhöz, hótömte szájjal szól, aki beszél, s nagy havak gyomrában az értelem békésen elüldögél. Alagutakat, alagutakat a hóban, milliomnyi egymást kereső utat, Itt a szívdobogás is havat olvaszt, s álmok keringnek az öröm és kín eltömíthetetlen járatain. Városok, falvak szívhangja hallik, kásásodik a tél tömött fehérje. Okos szenvedély, kétkedő hit, okos szenvedély, kétkedő hit. Működtessétek egymást kereső tekinteteink lézereit, alagutakat a hóban! Hűszándék, mozdulat, törékeny álom, didergő elme, ne éljen a hóhúsában örökre elkeverve! De mennyei vatta szánkból kifordul, s nem a fagybandái zenélnek. Vidújon taposó táncra a láb, olvasszon világnagy terneket körénk az ének.

Kis testamentum. Vagy álom, vagy film, vagy csak a romlás emlékezetéből őrzök én már olyan képeket is, melyek ismétlődnek, nem velem estek. Milyen irányba indulnak ágazni-bogazni, mint a fák, az öröklött molekulákban felcsavart metaforák? Hogyha még egyszer öreg lehetnék, nem ingatna meg többé semmilyen tavasz csábítása, nem szenvednék tehát, és nem veszítenék annyi időt. Nem győzhet a világ csak önmaga annyiszor ragyogva megsejtett, s meg is mutatott igazi életével. Nem téved végül, csak elmúlik lendre oly sokszor az ember. Honnan is vehettünk annyi magánidőt, mely elég lett volna a teljesség eszméletére? Özvegyi ABC-t hagyok én is a honra, és kezdetnek mindig minden újra elég lesz. Az első hó éjszakáján. Mert mindig készülök meglepni évről évre, mikor is virradunk a mély, a tiszta télre. Valahol van egy táj, valahol látható lesz, amint a legutolsó esőből első hó lesz. Lehúl egy laplevél, röptében már a másik, libegnek összesen a teljes lombhullásig. Az idő ősze jön egy lelki Ázsiából, s akkor könyvtáraink szállnak le majd a fáról, mivel tovább a szó sem ad hatalmat, s az eső halkan veri a világirodalmat. Őszi erdők. Megőriztem a könyvet, s szilánkjain ülök, még elvadultan, mert valahányszor az írás folytonossága kibomlik, elviszi a szél, ágakra akadt betűk lobognak, integetnek a naplementébe borult láthatárig, mint ez az őszi erdő. Ülök szülőföldem becsukott fedelén, hogy ne engedjem újra elszabadulni, ami még megmaradt a bölcsességből. Szerelmes vagyok a vagyonomba, élek. A hely. Valami régi harc a dombok alján, valami régi tompa látomás, valami küld. Ha elmennék helyemről, enged az idő, és visszajönne más. Valami múló lelkifurdalásból úgy értettem, hogy korai vagyok, hogy elsietett vad történelemben nem élték végig feladatuk napját a leszerződött igazán nagyok. És nézem, ahogy elviszi a zápor a túltavaszi mozgás szekerén az utoljára felsorakozókat, s ma lesz megint, és megmaradok én. Ég, föld, madarak. Decemberben, ha nincs hó a határon, kék ég alatt messze zsong a csattanás, szorult szívvel surran el a verébraj, meghasad a hideg, és a delelő olvat nap a hasadékán becsorog, lefolyik a dombok alján völgyekig, kopott tarlók, szántók, mezők beisszák. Decemberben, ha nincs hó a határon, vékony vérű vizeken az ég a jég, forrás torkán nem dagadt meg még a fagy, kövek színén langyos lesz a tisztaság, fűzek fölé visszaleng valami nyár, s a károgó szomjas szürke varjak is eltűnődnek hótalan idők felől. Decemberben, ha nincs hó a határon, hullámhátú távolságok vizein árnyékokat vonszoló lágy fellegek mennek el, s az ingó indák idegét tépdesik a boldogságos cinegék. Csivittyeik kis nappali csillagok, s kis karmuk az idő csúszó szőnyegét markolássza tartani, minek a tél. Berzsenyi. Lehult az első idei köd a földre. Ceruzán feldőlt tornya kiáll belőle. Az írás útja feketél a tájig, arc ablakán nézek ki a halálig. Ki van velem, mikor a víradatban a kert ágyán is hófehér a paplan? Akivel nem lennék egyedül, nem akarta, akivel félek, most is rám takarta. Vezérveszély, a többinél veszélyebb. Boldog az úton közeledő lélek, akit csak szél, csak éles eső kerget, nem esze ás élete alá vermet, nem arc ablakán néz ki a matájra, hol éjjel-nappal kötelesség várja, és nem magától, nem magáért bírva egy örök lecke füzeteit írja.
szülőföldem. Megszépült régi rétek, egykori ifjúságunk kertjei. Miért nem kiáltom oda mai gyermekeknek, hogy vigyázzatok, itt minden az enyém volt. A nyár újra láthatatlanul fényképezi az életet, gond dübörög és cementpor gomolyog, a folyó térdig hidegben lengeti a fürdőzők óriás tulipánjait. Szépséges, ismerős kert a házunk mögött az egész világ, csak valamivel csendesebben járok már benne, hónom alatt a kisenyitott könyv, lelkemben annyi emlék, vigyázok rájuk. Haydn. Négy termen átviláglik a bejárat. A futószönyeg odas visszafut, piros agár a lépteire támad, így siet mindig, mikor elaludt. Csak tettet ő is, tudja, van bocsánat. A szőnyegen érkezik, meghajol. Én, aki látom, öreg hölgy vagy állat, épp most bújtam elő az ágy alól, megtorpan, rossz jel, hogy nem várja senki. S amíg az inas benne bejelenti, egy terakotta kandalónak dől. De kínos perc. Az utókor meg hallgat. Pedig hogy visszaadná a nyugalmat egy mondat? Mester, fél valakitől? Hajnalig, halálig. Nem szintézisre, folytatásra vágyom. Így hajnalig foroghatok az ágyon, még életben, ha megszűnhetnék élni, legyen időm a múltba visszatérni, elüldögélni újra ott a kertben, ahol egy gyermek délutánt hevertem. Eléldegélni minden hallomással, mely bíztató és melyet mindig más hal. Felélni mégis, ami már mögöttem a rohanásban ott maradt törötten, amit ígért és meg is adott volna, ha kétszer ennyit tartana, e torna. Hogy hiányérzett sánta szívverések ne gúnyolhassanak, hogy úgy is kések, amit a lét csak félig készen vett el, adhassam tiszta lelki ismerettel, mert így hiába nincs halálig álom. Nem folytatásra, szintézisre vágyom.

0: Sírfelirat. Megtettem mindent, amit megtehettem. Kinek tartoztam, mindent megfizettem. Elengedem mindenki tartozását. Felejtsd el arcom romló földimását.
1: Legyen áldott. Legyen áldott a bánatosan forgó, kevés jót adó világ, s benne az apró emberhangyák nyüzsgő céljaikkal. A folyókban legyen sok a hal, az erdőkben a vad, s találják meg mások helyettem az élet békességét. Legyenek áldottak a nők, akik a szemembe kacagtak. Mézes legyen minden csókjuk, legyenek szép gyermekeik. És legyenek áldottak a szöszke fiúk, kik márciusi fényzuhogóban valami elhagyott mezőn csontjaimmal játszanak.

1946-ban hazatértem Magyarországra, és mindjárt azzal kezdtem, hogy egy verset írtam a Határon címmel. A Határon. Busszal jöttünk Pozsonyból. A rossz úton keresztbe fatörzs feküdt a sárban. Az új határt jelezte. Kiszálltunk karcsú nyírfák közé a könnyű ködben. Örüljek, sírjak, féljek, amiért hazajöttem. Kezem jeges volt, s vibrált, az arcom lázban égett, olcsó boldogság vár rám, avagy a sors haragja. Rongyos honvéd mutatta, menjünk be a barakba. Elől mi ketten álltunk, szemközt egy konyhaasztal mögött szovjet őrmester, lyukacsos, puffat arccal. Úgy tett, mintha nem venné 36-unkat észre. Előtte Ciril újság. Nem olvasta, csak nézte. 20 perc telt el, krákogtam. Ne ingerelt fel, Gyurka, sugták. A ruszki végül fél combja alá dugta hírlapját, s felpillantott Valira. Szép burzsújka, kiáltotta vidáman, s egész jó magyarsággal a fagyos hallgatásban. Majdnem, hogy megsajnáltam, s a két passzust eléje helyeztem. Washingtonba kaptuk, szívet vidító kis ünnep keretében az új magyar követtől. 2 hónapja volt éppen. Az orosz altiszt húsos szemhéja pupillája mellé borult, miközben nagy lassan megvizsgálta, majd fiókjába csapta az útleveleinket. Azonnal adja vissza. Fölényesen legyintett, nyugalom. Egyelőre elvettük. Pesten kérjék majd vissza, ha leülte a börtönbüntetését. Börtönbe küld, nevettem, ezt nem vártam magától. De addig is hadd halljam, milyen bűnnel vádol. Felemelte az ujját, mint ki rossz fiút dorgál. Dutyiba megy, mert Hitler katonáival szolgált. Az USA katonája voltam, s remegni kezdtem mérgemben. Nem harcoltam a náci hadseregben. Amerikai? Náci? A kettő nékünk mindegy. Mehetnek, mondta, s már a következőnek intett. 3 évvel később kimentem a kerepesi temetőbe, hogy megnézem, milyen egy nagy temetés. Rudas Lászlót temették. Egy bizánci teológus temetésére. A bokrok közt egy raj detektív cirkál, géppisztolyjal 20 rendőr áll amott, svédik, mit is? A handhányást a sírnál, s a rendőrállamat. Kordon 2 van, egy belső és egy külső. Ben, moszkoviták, párt, sajtó, külügy, halk, duruzsolás, ez is pofafürdő, a hulla csak ürügy. Kívül spontán tömeg, melyet kötéllel s teheralton hoztak a sírra fel a nagy halotthoz. Ott spicli szögdécsel, s a lógóst írja fel. A nagy halott. Moszkvában élt 20 évig, ettől lett így nagy, nagy étkülegény. Egyébként 5 párt kongresszust ült végig, s élt túl e fenomén. Ragaszkodott is a párt lineához, s ha e lineával néha jót sóztak farára, úgy önkritikázott akár egy filozóf, mert filozófusnak hívták. E székbe a párt ültette, mert Sztálint s Lenint tovább higítva így, meg úgy idézte előírás szerint. S ha vonalat s előírást cseréltek, szemétbe dobták minden dolgait. Se baj, a könyv, mit tegnap írt, érvényben maradnék holnapig. Egyébként álszent volt, gyávos, kegyetlen, azon rugott, ki ott maradt alul, de előírt hátuljakból egyet sem hagyott nyalatlanul. Mit gondolt valóban? Nem került színre. Barátokat nem tartott soha, hű, magához és pártjához így volt íme, kor, ember és a mű. De már hozzák is. Révai beszámol a boldogurtról vélnéd,
egy femét. A heti bel- és külpolitikáról, hogy Truman mi szemét, hogy a harcban nyugat bölcsei ellen a párt viszi elől a lobogó csetéren munkálkodott párthű szellem, míg élt e filozóf. A szónok kész. A hallgatókba holmi tapsvágy csikland. Taps nélkül szinte fáj, majd szétfutnak. Ezt már tudják, tapsolni és taposni muszáj. Magam maradtam a Kossuth emléknél, de szívem a torkomban kelepel. Ha e bandát, Isten meccs, túl nem élném, még így temetnek el. Ne hagyjatok, síromra felbarátok, mondjatok ott valami emberit, hogy tört borsa lettem a kelvirágot, vajjal a tengerit, hogy mórul szoktam álmomban beszélni, hogy szerény voltam, művelt és buta, ne hagyjatok kínomban veselényi, Füsi, Íj és Gyula. S ha eltemettek, és aztán betértek egy kocsmába, s nem értve az okát, nagy hirtelen s mohón rólam beszéltek éjfélig vagy tovább, ha egyszerre egy szó, egy szín hiányzik belőletek, s nem tudjátok hogyan, úgy életem nem volt, mint a bizánci bölcsé haszontalan. 1950-ben letartóztattak, koholt vádak alapján, miután 3 hónapig tartottak az András út 60 pincéjébe, először a kistarcsai internálótáborba, és aztán a recski fogolytáborba vittek, ahol évekig dolgoztam úgynevezett kényszermunkán. Az Andrássy út 60 börtönében, az Ávó pincéjében 1950. október 6-án írtam a következő verset. Írtam, szóval ez azt jelenti, hogy fejbe csináltam, mert hiszen se papírunk, se tollunk nem volt, és írásra nem volt módunk. Október 6. A vesztőhelyre sáros út vitt, és kikericsek kékjei. 100 év, s meghaltam volna úgyis, vigasztalódott Vécsei. Láner György sírt, s a földre nézett, Damjanics szekéren feküdt, Leiningen felmentő honvédek árnyát kereste mindenütt. S a táj olyan volt, mint a pácán, tarlók, fák vérző foltjai, és ők tarkán, libegve hátán, elhulló bús szép tollai. Aradon így. A pesti téren is ütötték a dobokat, de ő nem félt, csak arca széle vetett rózsálló lobokat. Mosolygott, mit bánta, hogy vége, Branyiszkónál nevét az égre karcolta kardja a híres. Ez volt Dembinszky hadsegéde, Abancourt Károly ezredes. És mi elfeledtük. A miniszter, bár hívták, maradt egyedül. Az Aldunán szólt mély a gázló, svén ember már nem menekül, leszek Bitófán harci zászló, ha sorsom ezt így rótta ki, s ha bár magyar volt Csáni László, úgy halt meg, mint egy római. A többit, mintha friss mély sebből fröccsen szét érdes cseppű vér, Kufsteinba, Grácba, Józefstadtba, Olmützbe vitte a szekér. 21 odvas pincejukban, nehéz bilincsben, pipájukkal egyensúlyozták magukat. Így éltek, sakkoztak, dohogtak, és elmélkedtek, jó urak. Kegyelmet vártak, s forradalmat, áldották, s átkozták a hont, és írtak vert hadakra verset, tábornok Bemre disztihont. Volt, aki bírta, más kivénhet, olyik megőrült, de az élet sodrából mind-mind kiesett. Kin szöszke osztrák hadnagyoktól gömbölyödtek a hitvesek, s az ország rothadt. A rabságot mindjárt megszokta, s elfeküdt a földön, mint télvízkor vágott, rózsás rügyekkel telebik. E rügyből egy se bontott zászlót,
a nagy tavaszi láz heve kilobbant múló szalmalánk volt, vagy elköltözött másfele Londonba, New Yorkba, Turinba, és hűs lidércként messze táncolt. 100 év, és a magyar börtönéjjel nem változott 100 év alatt. 100 év, és az első fordulóra ébredtetek, és lassan róva a lépést, méláztatok róla, mit hozott világos arad. 100 év, hűséges inga óra, én folytatom járástokat, mások járják lépésetek, s míg árnyékunk a kőpadlóra hull hány nap, hét és hónap óta, s kihúnyunk pislamécsesek, sok szép magyar fej, Hervat Rózsa, Lonovics Barsi, Berde Mózsa, árnyatok felénk integett.

0: Ezer évnyi az én korom, és öregszem napról napra. Dobozban tartott egykoron Teobald gótokatja. Ami történt azóta, haj, az engem nem zavar már. Pénzért mutogat a tulaj egy Heilbronn béli kalmár. Ne félj, hogy a fejemre nő sors és halál különce, vagyok a teknő, teknőnő, vagyok a teknőnönce. Rendhagyó módon Christian Morgenstern versével kezdtük a mai adást. Ígérem, hogy azzal is fogjuk befejezni. Tehát a teknős a mai este, és Pityu is leült közénk, akkor fölfedjük a hétfő állatát. Fölnyitunk egy könyvet a Pityunak, hogy mindjárt az elején azt mondja, hogy hú, pont, pont, pont, pont, pont. A hétfő állata ez.
1: Hopszlá.
0: Ez egy iszonyatos nagy darab teknősbéka, amit látunk egy szakállas macsó kezében. Hát azt írja, hogy 165 font súlyú, ami átfordítva...
2: Hát kb. 70 kilós lehet az állat.
0: Tehát egy 70 kilós teknősbékát látunk, honnét, merről?
2: Ez az állat, ez a keselyű teknős, ami az Egyesült Államok déli-délkeleti részén honos, és a figura, aki tartja, az egy hivatásos teknős vadász, aki azzal keresi a kenyerét, hogy teknősöket fog, és utána eladja éttermeknek.
0: Az ő keze van itt később lefényképezve a könyvben?
2: Nem az ő keze, de egy kollégája kezét látjuk a 157. oldalon.
0: Akkor föllapozzuk a 157. oldalt, és megpróbálom nektek leírni, illetve talán azt hiszem, hogy Ripityom és Zsahu fogja meglátni a képet életében először. Mit lát a teknős vadász kezén? Kissé eltérő szerintem a normális állapotoktól.
1: Hát egészen teknőszerű karmokat látok itt ezeken az ujjakon. Ezt nem tudom, hogy ez az állathoz való hasonulás-e, mert azt mondják, hogy a régi házasok is kezdenek egymásra hasonlítani, vagy pedig a leves készítés közben egyszerűen levágta egy bárdal, ezt nem tudom megmondani neked. Körülbelül olyan bütykös az ujja, mint Andy Irvinnek, akinek az ujjai úgy működnek a mandolinon, mint egy kalapács. Egészen kicsi fekete körmöket látok, nagyon ronda különben a két középső ujjon, tehát a gyűrűsön és a középső ujjon. Hát nem tudom, szóval szörnyű.
0: Javaslom, hogy kérdezzük meg szakértőnket, mit látunk a képen?
2: Ez egy teknős vadásznak a keze, akinek a két középső ujjának az utolsó percét leharapta egy keselyű teknős. A keselyű teknősről azt kell tudni, hogy ugye a legnagyobb, átlagosan a legnehezebbre növő édesvízi teknős.
0: Akkor itt vagyunk megint a legeknél, mint ahogy minden adásnál az utóbbi időben. Mekkora ez a valójában, mert most már volt egy 70 kilós ujjú, mennyi a legnagyobb, amit eddig fogtak belőle?
2: A rekordot igazából nem tudom, de 80 kiló körüli az egy elég átlagos testtömeg.
0: A neve keselyű teknős, ez vajon honnét ered?
2: Keselyű teknős név az igazából, azt hiszem, hogy a magyar név az a németből eredeztethető, és a teknős feje az erősen kampós csőrben végződik, és ebből kapta

0: beszélő teknős nevet.
1: Akkor most föllapozzunk egy olyan oldalt, ahol egy valószínűtlen méretű koponyát tart a kezében egy illető. Egyszer már volt szó arról, hogy egy mi volt a cápa állkapocs belsejében állt 17 darab ichtiológus az akóban és karddal és mivel és
2: sisakokkal.
1: Sisakokkal. Na most kit látunk, vagy mit látunk a képen?
0: Ez szintén egy teknős vadász, nagyon meglepő, Bill Pipernek hívják, és a legnagyobb eddig talált keselyű teknős koponyát tartja a kezében. Az állatot egyébként nem őrizték meg sehol, nem is mérték le, azt hiszem, csak a koponyából következtetünk arra, hogy ez lehetett a legnagyobb példány.
1: Ez egy közel 80 kilós állat, ugye, ezen a képen?
0: Én azt gondolom, hogy meg is haladja a 80 kilót, elképzelhető, hogy akár 100 kilós is lehet ez a példány.
1: És szóval egy ilyen jószág hol él, mit csinál, mivel keresi a kenyerét?
0: Ez a jószág annyiban érdekes, hogy eléggé vízhez kötött életmódot folytat, lassú folyású folyókban, esetleg erekben éldegél. Nagyon ritkán hagyja el a vizet, kizárólag tojásrakás céljából mennek ki a lányok a partra. Fiúkat azt hiszem, hogy még nem is láttak. Talán napozni előfordul, hogy kimerészkednek.
2: A fiúk a bányában dolgoznak.
1: De hogy dolgoznak a bányában egyébként? Mert csak kell, hogy egy 80 kilós állatnak legyen valami trükkje azon kívül, hogy leharapja a teknős vadász kezét.
0: Érdekes, a teknős vadász kezét kizárólag szárazon harapja le, tehát a vízben úgy tűnik, hogy egy elég szelíd jószággal van dolgunk. Ha kiveszik, hogyha a teknős vadász megfogja a hálóba, akkor elég durván viselkedik. Egyébként a vízben egyszerűen hever, és kinyitja a száját, a nyelve végén van egy kis szürke kukacka, ami, hogyha megtelik vérrel, akkor vérvörös lesz, és ezt a teknős mozgatni is képes, ezzel csalogatja közelebbre a halakat.
1: Emlékszel arra, amikor a harcsának a bajuszáról vásárhelyi valami hasonlókat írt?
2: Hogyne. Kukacként viselkedett a harcsának a bajusza, és ezzel becsapta ugye az apró halakat.
1: De én úgy láttam, hogy neked valami tök más dolog jutott az eszedbe.
2: Hát persze, vérrel megtelik, és mit tudom, ilyen kukacszerű valami, hát... Na.
1: Azt hiszem, hogy akkor elérkeztünk talán az est fénypontjához, kicsit hamar vágtunk bele. Mi az, amitől ripítjon Mézsa, mindjárt eldobja az agyát, életében először fog ilyen dolgot tartani a kezébe. Lang Xing most kinyitja a táskáját, és elővesz valami formalinos oldatban valami borzasztó dolgot. Mit látunk?
0: Ezek alapvetően teknős belsőségek, ez egy látjájú teknősnek a belső szerkezete. És itt a végibe...
1: Az a zöld, ugye?
0: Egy olyan kunkorodó szervet látunk, mint egy felfújt gumikesztyű, csak éppen hatújú. Az egy teknős kuki.
1: Teknős nemi szerv, lefordítom, Pityu. Első olvasatra mit lát?
2: Hát Kodály Zoltán jut eszembe, akinek egyszer volt egy adatközlője, és megkérdezte Kodály Zoltántól, hogy hát szabad-e disznó dolgokat is beleénekelni a mikrofonba, vagy a fonográfba, én már nem tudom. És akkor az volt a nóta vége, hogy csavarosa, fasza. Mert Kodály azt mondta, hogy hát lehet disznókat is énekelni, csak akkor mondja mindig azt, hogy amikor a disznóhoz érkezik.
1: Na de most közben Lang Xing kinyitotta a befőttet egyébként, és kézbe vehető ez a borzasztó szerv. Pityu, megmered fogni?
2: Hát megmerem. Volt nekem egy rokonom, a Botta Pista, aki az állatkertben dolgozott az akvárium terráriumban, és hát nála kellett utoljára ilyen dolgokat csinálnom tinédzser koromban, hogy például megfogni egy haragos siklót, aki azonnal jól bele mart a kezembe, valamint az anakonda mesterséges táplálásánál is jelen voltam, úgyhogy ez most valamilyen hasonló élmény.
1: Azért egy kicsit hadd mondjam el én is, hogy én mit látok. Szóval ez valami olyasmi, mint a 8. utas a halálban, az a szerv, amelyik kinyúlik az ember gyomrából, azt kiszakítja belülről, aztán magas visító hanggal elszalad a konyhasztal alá, ott elbújik, és soha többet nem lehet tudni, hogy merre jár. Mit lehet erről az iszonyú szervről tudni?
0: Ez a szerv nem véletlenül ilyen, amilyen. A teknősök meg családonként más-más a péniszük. Ez egy látyajú teknősnek a kukija, mint mondottuk. Azért ilyen alakú, mert a látyajú teknősöknél elég nagy az eltérés a nemek között méretben. A lányok azok körülbelül kétszer akkorák, mint a fiúk. És miután vízben úszva párosodnak, ezért szükség van rá, hogy a fiú lehorgonyozza magát a lány belsejében.
1: Tehát magyarul ilyenkor nincsen különösebben beleszólás a nőstének, hogy mi történik, ha egy ilyet belenyomnak, nem?
0: Hát különösebb nincsen, menekül egyszerűen.
2: Az biztos, hogy a magyar lányok nem ilyenről álmodnak.
1: Szerintem most bezárjuk ezt a befőtet, meg kezd elég büdös lenni itt a stúdióban. Hadd fűzzem hozzá azt a történetet, amit én megéltem annak idején a Vitukiban, ahol ugyancsak volt ilyen látyajú teknős pár, és elmeséltem egyszer Boldogod Gújdár nevű operatőrnek, aki kirontott hatalmas lámpákkal, hogy lefilmezze a teknősök nemi életét. A szirtessel együtt a naplójukba bele akarták tenni, mert egy ilyen kocsmai beszélgetésnél elmondta nekik, hogy az állatok mit kihúzás nélkül 12-szer képes elélezni, és ez látszik a vízben, amikor úgy bezavarosodik a környéke a víznek az élvezéskor. És hát én nem is tudom, azt hiszem, hogy teljesen jogos ezek után, most ugye kezemben volt egy ilyen szerszám, ezt nem is lehet azt hiszem másképpen használni, mint kihúzás nélküli szeretkezésre.
2: Hát ha jól le van horgonyozva, akkor nem is érdemes talán kihúzással vacakolni.
1: Szóval az volt a történet vége, hogy megjelent a Gújdár meg a Szirtes ilyen iszonyú nagy reflektorlámpákkal és 35-ös kamerával, és rányomták a akváriumra, amiben hát nem lehetett együtt tartani ezt a két állatot, hanem csak alkalmanként lehetett őket összerakni, és akkor néhány másodperces előjáték után belemélyeztette ezt a minden látjú teknősnek ilyen zöld egyébként, mert csak...
0: Élő állapotban inkább lilásnak mondanám. Egyébként az anyag az szabadon áramlik, mert a végében van a luk, amin ugye kijön a kellék, és van egy csatorna mind a két oldalán, és ott áramlik az anyag végig a kukin.
1: Na most nem én vagyok a teknős szakértő itt hármunk közül, de én nem mondom, hogy akkor mit láttam, aztán korrigáljál, hogyha az én szemem csala. Én azt láttam, hogy a hím fölmászik hátulról a nőstényre, beleharap a nyakába, azzal úgy hátra szorítja a nőstény nyakát, hogy az hát kis hián kitörik. A négy lábával megfogja a páncélt hátulról, ami nem tudom, talán a látyhívóknál nem nevezhető páncélnak, vagy mit tudom én, és gyakorlatilag odaszögezi magához a nőstényt. Ez a metódus, ugye, körülbelül?
0: Hát ez az átlagos metódus, ez minden teknősnél körülbelül ugyanilyen. A hímek általában igyekeznek a nőstények fejét betuszkolni, mert akkor a hátsó részüket kénytelenek kinyomni, miután a teknőben nem fér be az egész teknős, csak részleteiben. Úgyhogy azzal, hogyha a fejét sikerül benyomni, akkor a farkát kitolja, és már is kezdődhet az aktus.
1: Tehát be kell nyomni a fejet a páncélba ahhoz, hogy a fara előre kijöjjön a dologból, ugye?
0: Igen, mert akkor nem bírja behúzni a hátsó lábait.
1: Na most ugyan a hétfő állata a keselyű teknős, de nekünk egy aligátor teknősünk volt, ami elég közel áll ugye ehhez a jószághoz. Az azt hiszem, hogy 14 kilós volt, és egy ilyen konténerbe tartották vízbe, és híre ment az állatnak, és Prágából fedeztetésre hoztak egy 4,5 kilós nőstényt. Ez ugye azt kell tudni, hogy itt ellentétben a teknősöknél és általában az élővilágban a hímek általában kisebbek, mint a nőstények, vagy legalábbis ilyen alacsonyabb rend, mondjuk nem az emlősöknél. Itt azt hiszem, hogy elég nagy a méretkülönbség, ugye a kesőteknősnél?
0: Elég nagy, pontos adatokat nem tudok sajnos, de mondjuk egy felnőtt keselyű teknősnél 20 centi lehet a különbség.
2: A nemi szerve?
1: Nem, hát a két nem típusú nemi szerv között, mint biológus elárulom, hogy teljesen más a dolog, nem igazán mérhető centiméterrel. De hogy a sztorit elmondjam, tehát repülőgéppel, mit tudom én, kölyál engedéllyel, akármivel elhozták ezt a szerencsétlen állatot Prágából, berakták a konténerbe az Ali mellé. Az Ali úgy körbejárta ezt a durván hozzáképest hamburger méretű nőstényt, megkereste az egyetlen egy lágy pontot, oda belekapaszkodott, és mint ahogy az ember a bécsi zsömléből kihúzza a panír közül a húst, úgy rántotta ki az egészet. Minden szexuális előjáték nélkül fölfalta a 4,5 kilós aligátor teknős nőstényt, és a gazdája, aki végrepülte érte a cseh és morva és szlovák birodalmat, az elképettel látta, és közben nyúlni nem lehetett, mert az Ali előtte egyszer már egy harapással eltört egy seprűnyelet, ami már tekintélykovácsoló dolog, nem? Tudsz valamilyen ilyen rettenetes gaztettéről, hogy ilyen, hogy is mondjam, kisé fellengzősen fogalmazzak erről az állatról?
0: Nem. Körülbelül ugyanezeket tudom, mint te. Itt láttuk az ujjakat, a seprűnyelek azok nagyon általános tesztelő eszközök.
1: Tehát azért lehet érezni, hogy egy ilyen seprűnyélben azért van erő, és hogy azt el tudja törni, azért az elég kemény dió. Mit lehet még erről a jószágról tudni? Azon kívül, hogy ugye, mint tudjuk, Észak-Amerikában él, törzúz és iszonyú nagyra nő. Van egyáltalán egy ekkora teknősnek ellensége a maga talaján?
0: Hát azt gondolom, hogy az emberen kívül nagyon kevés lehet. Talán az aligátor még, ami számításba jön, de azt hiszem inkább a gyerekeket eszik, felnőtteknek nincsen ellenségük.
1: Akkor most kicsit foglaljuk össze, csúsztatunk két állatot egymáson, az aligátor teknős és a keselyű teknőst. Mi a kettő között a különbség?
0: Hát ugye első ránézésre nem sok. A különbség annyi, hogy a keselyű teknős lényegesen nagyobbra nő, egy olyan 30 centivel. A feje sokkal nagyobb, farka valamivel hosszabb. És azt kell tudni, hogy a páncél hossza, ugye, hogyha 40 centis, akkor a nyaka és a farka ennek a dupláját teszi ki. Tehát egy 40 centis keselyű teknős az 80 centis valójában. Körülbelül ugyanúgy néznek ki, az aligátor teknősnek nincs a nyelvén az a kukac, amiről beszéltünk, és a páncélján azok az élek nem annyira fejlettek, mint a keselyű teknősnek.
1: És melyik hol, szóval ugyanazon az éltérben fordulnak elő, vagy kicsit más az elterjedésük?
0: Érdekes, hogy körülbelül ugyanott, az aligátor teknős azért lényegesen elterjedtebb, mert egész Kanadától egészen Ecuadorig nyúlik az elterjedési területe, de azonos élőhelyen is előfordulnak, és egymásnak ellenségei különben. Láttam képeket aligátor teknősökről, amiket keselyű teknősök megtépáztak.
1: Ha egy kicsit jól kombinálok, az azt jelenti, hogy ha Kanadában is él ez az állat, ahol elég hidegvízűek a tavak, akkor ha Magyarországra véletlenszerűen behurcolnák ezt a fajt, lenne szansza arra, hogy itt megmaradjon?
0: Tulajdonképpen igen, hogyha az északi alfajt hoznánk be, ugye, ami Kanadában is él, akkor valószínűleg megmaradna. Egyébként érdekesség, hogy a terroristák egyik kiemelkedő figurája, Leslie Belső, aki csak magyar Darrellként ismert, terroristák körében, ő Balaton, azt hiszem Kenesén fogott egy aligátor teknőst a Balatonba.
1: Ajaj, akkor ezek szerint arról van szó, hogy úgyis tervezünk egy adást arról, hogy a Balatont hogyan lehetne végre rehabilitálni, és visszahozni azt a gyönyörű tájképet, és kicsit kevesebb turistával, és kicsit kevesebb angolnával. Lehet, hogy ez a megoldás?
0: Hát elképzelhető.
1: El tudta azt képzelni, hogyha mondjuk a Balatonba felszaporodna az aligátor teknős, akkor ott komoly veszélye lenne a fürdőzőkre?
0: Hát mindenképpen egyébként nagyon jó ötletnek tartom. Az aligátor teknős talán nem annyira durva, mint a keselyű, de mondom, vízben igazából megtámadni nem szoktak embert ezek sem. Egyetlen egy esetről tudunk, amikor egy víziteknős konkrétan emberre támadott, ez egy indiai teknős lehetett, tehát nem a keselyű és nem az aligátor. Az illetőnek a veszélyét harapta le tőből állítólag, de ezt aztán megkérdőjelezték sokan, mert egy újságban megjelent egy cikk az egyénről, aki mosolyogva mutatta a hűlt helyét, és ez önmagában már elég gyanúsá teszi az esetet, miután ritkán szoktunk kacagva megválni ettől a nemes szervünktől.
2: És te... Yeah.

I was your fool all the year long, baby. I tried whole year long.

0: obey. That's all right for you. A Tilos Rádióban annyira felizgultunk itt az előbb a keselyű és az alligátor teknős különböző tulajdonságain, hogy lehet, hogy egy kicsit hosszan kalandoztunk el, de egy pillanatra még csak visszatérnénk, mert hogy itt közben Langsing említette, hogy felhasználják ezt az állatot az emberek valami különleges módon, mint a kopót.
1: Az alligátor teknősnek van egy olyan tulajdonsága, hogy a dögöt nagyon szereti, és az amerikai rendőrség addig esetleg egy eltűnt hulla után nyomoznak, és az alligátor teknős az addig megy, amíg meg nem találja. Utána már csak ki kell húzni, húzza magával a hulla karját, vagy a fülét éppen, amiben belekapott.
0: Na, hát akkor jól tudjátok, hogy vízi hulla keresésre is használják a rendőrök ezt az állatot. Pityu, ez neked van itt valami közbeszólásod, mert könyökölsz egyre közelebb hozzám.
2: Hát nem, csak azt akartam mondani, nem szeretnék én ott vízi hulla lenni.
0: Na, Ripityó Mézsa úgy is osztja ezt a nézetet, és akkor térjünk rá arra, hogy hát, mint gondolom, hogy megrögzött természethangja hallgatók, tudjátok, hogy most az Édes Hazánk gyöngyei sorozatnak kéne következnie, de mivel hazánkban a tudomány mai állása szerint csak a mocsári teknős él, és itt törtük a fejünket Langsinggel, hogy mit lehet erről az állatról mondani, sikerült valamit?
1: Nem.
0: Na hát szóval ez egy ilyen eléggé ártatlan és kicsit talán unalmas állat is, ezért összekötjük a konyhai csemegét a mocsári teknőssel.
2: Igen. Pont ezt akartam kérdezni, hogy étkezésre is alkalmatlan az állat, vagy azért valamire azért csak használható, nem?
0: Én annyit tudok Langsingtől, hogy van egy Farkas Balázs nevű teknős kutató Magyarországra, aki lefordított egy bécsi receptet 1777-ből a mocsári teknős bőti ételnek elkészítve címmel, és ezt fogjuk most tárni elétek. De én azt hiszem, hogy ha már természet hangja, azért nagyon fontos, hogy megjegyezzük azt, hogy a mocsári teknős ugyebár védett állat, és tudsz egyáltalán olyan teknőst, ami nem védett, tehát hogy esetleg másból szeretné elkészíteni a hallgató, akkor van rá lehetőség?
1: Hát az európai teknősök mind védettek, ez egyébként országunként különböző, tehát el tudom képzelni, hogy a mocsári teknős esetleg Albániában nem védett. Úgyhogy ha a hallgató egy albán mocsári teknőshez jut hozzá, akkor nyugodtan vegye a fejszét és essen neki.
0: Akkor azt javaslom, hogy a mai konyhai ajánlat legyen albán mocsári teknős bőti ételnek elkészítve, tehát Bécs 1777. Először vágjuk le a teknős békák fejét és a lábait, és áztassuk be a héjakat. Ezután tisztítsuk meg a héjak külsejét, majd gyökérrel, fűszerekkel és sóval együtt fazékba tesszük, és tiszta borsólevessel öntjük fel. Hú, az egy alakul. Ezt rövid időre felforraljuk, majd kivesszük a héjakat, és kifordítjuk a tartalmát. Olyan, mint a velős csont eddig, nem? A májat, tojásokat, stb. Vajban megforgatjuk, jelentős mennyiségű gombával és egy teljes hagymával tűzre tesszük. Finom lisztet szórunk rá, és a korábban készült húslevessel, zárójelben, amiben a héjakat áztattuk, öntjük föl. Hagyjuk, hogy a leve felföljön, a teknőket hagyjuk sós vízben állni, amíg el nem jön az étkezés ideje, majd alaposan megtisztítjuk és megszárítjuk. Közvetlenül tálalás előtt némi finomra vágott petrezselyemmel és tojássárgájával keverjük össze a beltartalmat, meglocsoljuk egy vagy több citrom levével, és a héjakba pakoljuk vissza, úgy tálaljuk. Langsing, ettél te már ilyet?
1: Nem.
3: Nos, hát most pedig egy képzelt riport következik Gyulával, és talán még a nap folyamán, ha marad időnk, akkor Stephen Hawkingról is hallotok a hajdani természet hangjában.

Hát én is izgatottan várom a nagy találkozást. Ez úgy tűnik, hogy be fog következni 3 percen belül a következő zeneszám után, már is élőben, szemtől szemben. Itt lesz Gyula. The big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man, the big man.

Northwest Tip.

0: big man.
1: Tehát akkor üdvözlöm itt a stúdióban, Gyula. Én szerintem magának is, és nekünk is nagyon kevés időnk van arra, hogy a természet hangjában foglalkozzunk néhány közérdekű problémával, ezért vágjunk bele szerintem mindjárt a legesleg elején a legegyszerűbb kérdésbe. Maga szerint milyen most jelenleg az ország állapota?
2: Jelen pillanatban nagyon jó. Ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni. Én a mai hangulatot nem kívánom minősíteni, az mindenki érzékeli, miközben sokkal nagyobb feladataink vannak. Hangsúlyozni szeretném ugyanakkor, hogy kapunk fejünkre, hát mondják, amit csak gondolnak, de azért még kemény érvekre van szükségünk, de erre is visszatérek konkrétan. De fölhívom a figyelmet ugyanakkor. Jó, tudom, igen, utána néztünk. A lakosság nem tesz jót. Nem tesz jót a nyugdíjasok. Túléljük ezeket. Nekem országos dolgokkal kell foglalkoznom. Nem tesz jót az ország. Tehát kellenek meggyőző érvek. Szeretném hangsúlyozni. Ezek között hagy említsem meg a legfontosabbat, hogy ismeretes, hogy vannak előkészületben sor nagy, konkrét fejlesztési programjaink, ügyleteink. Ha jól emlékszem, jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Valami költségbe kerül ez, meg nem tudom most mondani, hogy mennyibe. Tehát sokféle feltételezés, vélemény van, ami egyáltalán nem közömbő számunkra, hogy mi lesz ezeknek a sorsa. Ezek lehet, hogy aztán megjelennek a konkrét döntésekben. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Ugyanakkor nekem meggyőződésem, hogy az elmúlt 3 év tapasztalata abban erősíthetnek meg bennünket, hogy ez a közép-bal kormányzat vagy a Magyar Szocialista Párt, ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni. Ezért nagyon sokat és nagyon keményen kell dolgozni. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Tehát itt konkrét intézkedésekre van szükség, szeretném hangsúlyozni. Most ebből kiindulva, én úgy ítélem meg, hogy 98-ban még erőteljesebb, szeretném hangsúlyozni. Tehát vannak ennek nagyon konkrét jelei. Különben is konkrétan különböző tájékoztató anyagokat kaptam az állami csatornákon keresztül, ha jól emlékszem. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. És ennek alapján konkrétan azt gondolom, hogy 1998-ban nyitottan kell lennünk egymás iránt, meg kell próbálni, hogy ez az ország, ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni. És azért meg lehet nézni, tényleg most már tudunk építkezni, konkrétan, tehát én nekem nincs mit szégyelni. És így tovább. Ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni.

0: a következő kérdés, akkor azt hiszem, hogy újra ugyanezt fogom föltenni. Szóval, hogy milyen az ország jelenlegi állapota maga szerint?
1: Emlékeztetni kívánok mindenkit arra. 1997-ben, ha jól emlékszem, azért messze nem az a helyzet, mint az előző két évben, amikor egy válságot kellett kezelni, és válságon átvezetni egy országot. Hanem 97-ben tényleg most már tudunk építkezni, miközben sokkal nagyobb feladataink vannak. Túléljük ezeket, szeretném hangsúlyozni. Ezért nagyon sokat és nagyon keményen kell dolgozni. Beleértve ebbe azt is, hogy egyáltalán nem mindegy a mi számunkra, hogy milyen az ország nemzetközi hírneve elismertsége. Nagyon jó. Jelen pillanatban nagyon jó. Ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni. Én a mai hangulatot nem kívánom minősíteni. A lakosság nem tesz jót, nem tesz jót a nyugdíjasok. Túléljük ezeket, nekem országos dolgokkal kell foglalkoznom. Nem tesz jót az ország. Tehát kellenek meggyőző érvek, szeretném hangsúlyozni. Ezek között hagyj említsem meg a legfontosabbat, hogy ismeretes, hogy vannak előkészületben sor nagy, konkrét fejlesztési programjaink, ügyleteink. Ha jól emlékszem, jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Valami költségbe kerül ez, meg nem tudom most mondani, hogy mennyibe. Tehát sokféle feltételezés, vélemény van, ami egyáltalán nem közömbös számunkra, hogy mi lesz ezeknek a sorsa. Ezek lehet, hogy aztán megjelennek a konkrét döntésekbe. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Ugyanakkor nekem meggyőződésem, hogy az elmúlt 3 év tapasztalata abban erősíthetnek meg bennünket, hogy ez a közép-bal kormányzat, vagy a Magyar Szocialista Párt, ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni. Ezért nagyon sokat és nagyon keményen kell dolgozni. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában. Tehát itt konkrét intézkedésekre van szükség, szeretném hangsúlyozni. Most ebből kiindulva, én úgy ítélem meg, hogy 98-ban még erőteljesebb, szeretném hangsúlyozni. Tehát vannak ennek nagyon konkrét jelei. Különben is konkrétan a legkülönbözőbb tájékoztató anyagokat kaptam az állami csatornákon keresztül, ha jól emlékszem. Jó lehet nem konkrétan, hanem általánosítások, minősítések formájában, és ennek alapján konkrétan azt gondolom, hogy 1998-ban nyitottan kell lennünk egymás iránt, meg kell próbálni, hogy ez az ország, ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni. És azért meg lehet nézni, tényleg most már tudunk építkezni, konkrétan, tehát én nekem nincs mit szégyelni. És így tovább. Ha jól emlékszem, szeretném hangsúlyozni.

0: nem lehetne, hogy mi is kapjunk abból a szerből, amiből ez az optimizmus árad? Szóval mi a helyzet a konkrétan a lakossággal?
1: Konkrétan egymást hergeljük, ezért konkrétan nagyon sokat és nagyon keményen kell dolgozni. Kapunk fejünkre, hát mondják, amit csak gondolnak a nyugdíjasok. Nekem országos dolgokkal kell foglalkoznom, és ez jó rész csak a retorikai eszközöknek tekintem. Néha az anyázás. Tehát sokféle feltételezés, vélemény van, ami különböző számunkra, hogy mi lesz ezeknek a sorsa. Konkrétan egymást hergeljük, ezért konkrétan nagyon sokat és nagyon keményen kell dolgozni. Kapunk fejünkre, hát mondják, amit csak gondolnak a nyugdíjasok. Nekem országos dolgokkal kell foglalkoznom, és ez jó rész csak a retorikai eszközöknek tekintem. Néha az anyázás, tehát sokféle feltételezés, vélemény van, ami különböző számunkra, hogy mi lesz ezeknek a sorsak.

0: Ez most már a negyedik kérdés, amit föltennénk, és érdekes, hogy semmiben se fog különbözni az előzőtől, tehát újra fölteszem a kérdést. Maga szerint milyen az ország állapota, és mi a helyzet a lakosság anyagi helyzetével?
1: Mint egy millió főre tehető azoknak a száma, dúsgazdag ember ebbe az ország. Valamiből élniük kell. És egyre több ezeknek a szám. Velük kapcsolatban szolidaritás elveit kell alkalmazni. Nekünk vannak előkészületben sor nagy, konkrét ügyleteink. Engem ezek foglalkoztatnak, az ilyen programoknak a megvalósítása, és hozzá szeretném tenni, már nem, hogy vizsgálatot indítani, de megfontolásra ajánlom, hogy aki meggazdagodott, az ilyen munkájával, tehetségével, ügyességével gazdagodott meg, és nem törvénytelen eszközökkel. Mint egy millió főre tehető azoknak a száma, dúsgazdag ember ebbe az ország. Az, amit szükségesnek tartanak, elhagyni, kiigazítani, jobbá tenni, változtatni, kiigazítani, elhagyni, változtatni, jobbá tenni, elhagyni, változtatni, stb. Ezek fogalmazódjanak meg, mert tulajdonképpen mindezekkel összefüggésben az ország teljesítményét külföldön egyöntetően elismerik, és úgy ítélem meg, igazítsanak ki, ha rosszul látom, hogy itthon is egyre többen így vélekednek. Kiigazítani, igazítsanak ki, ha rosszul látom, kiigazítani, igazítsanak ki, ha rosszul látom,
2: Keep us.

0: Lehet, hogy a lakosságnak egy elenyésző hányada más életnívón él, mint ön. Mégis foglalkoznak-e, vagy foglalkozik-e maga személyesen ezzel a néhány milliós törpe kisebbséggel?
1: Nem tudok erről, mert ezek lehet, hogy aztán megjelennek a konkrét döntésekbe. Jó lehet, nem konkrét, hanem általánosítások, minősítések formájában, de illúziónk nincs. Megvizsgáljuk ezt konkrét.
0: És hogyha már ilyen jó a lakosság hangulata, akkor hadd kérdezzem meg, hogy itt a természet hangjában hogy érzi ma este magát?
1: Nagyon jó. Jelen pillanatban nagyon jó, de illúzió nincs. Jelen pillanatban nagyon jó. Jelen pillanatban nagyon jó, de illúzió nincs. Jelen pillanatban nagyon jó. Jelen pillanatban nagyon jó, de illúzió nincs. Jelen pillanatban nagyon jó. Jelen pillanatban nagyon jó, de illúzió nincs. Jelen pillanatban nagyon jó. Jelen pillanatban nagyon jó, de illúzió nincs. Jelen pillanatban nagyon jó. Jelen pillanatban nagyon jó, de illúzió nincs. Jelen pillanatban nagyon jó. Jelen pillanatban nagyon jó, de illúzió nincs. Jelen pillanatban nagyon jó. Jelen pillanatban nagyon jó, de illúzió nincs. Jelen pillanatban nagyon jó. Jelen pillanatban nagyon jó, de illúzió nincs. Jelen pillanatban nagyon jó.

Nos, tehát ez egy pontosan 9 éve felcsendült természet hangja volt, az is május 13-án történt 97-ben, és most pedig valami egészen más.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: És a vendégünk egy olyan ember, aki nagyon ritkán van velünk. Utoljára kb. 10-akárhány éve volt a Tilos Rádióban, mint aktivista, utána már passzivistaként voltál jelen. Jól emlékszem, hogy ők mondták a híreket, te kezdted?
2: Igen, meg aztán volt a Rukkelekvárt, amit aztán sokat
1: az volt a sajátotok, ugye?
2: Ajajajaj, de hát az nem 10 éve volt, hanem szóval olyan 7-8.
1: Matekban mindig én voltam.
2: 8-9.
3: Bede Márton a vendégünk, akiről itt a régi Tilos Rádiós emlékekkel kezdjük, de nem erről lesz szó a műsorban, hanem egy nagy-nagy utazásról.
1: Nem is csak egyről szerintem, mert ahogyan néha elpöttyentettem a gyerekkorodó és bejártad a világot, ha más nem, a szüleiddel együtt, akik ráadásul még útikönyvet is szereztek.
2: Anyukám megvittek, igen.
1: Elkezdhetjük a nullánál, hogy ez hogy jött, hogy lehet, kinek vannak ilyen szülei, akik mondjuk nem, mit tudom én, vegydiplomaták, és kötelezően utazni kell az összes nagy országon.
2: Ja, hát nem, semmi, apám az ilyen külkeres
1: tehát
2: volt. A szocializmusban, klasszikus külkeres karrier, sokat járt külföldre, éltünk is sokat külföldön, egyszer Brazíliában, egyszer Spanyolországban, 4-4 évet. egyszer 4-5 évet.
3: Akkor ez a latin terület is, volt?
2: Hát igen, és spanyol, akkor én ott Spanyol, igen, tehát nekem az úgy már megvolt. Én 9-10 éves voltam, amikor kiköltöztünk Spanyolországba, 15, amikor hazajöttem, úgyhogy akkor én anyanyelvi szinten tudtam spanyolul, most meg úgy majdnem anyanyelvi szinten.
3: Egy kicsit jobban, nem?
1: Most
3: nem,
1: egy kicsit felvetted, fogadjunk az akcentusokat a délre.
2: Igen, egyébként az fura, hogy nem is az, hogy önkéntlenül, hanem úgy néha direkt is, mert nagyon spanyolul beszélsz, szóval spanyol beszélsz latin-amerikaiaknak, főleg olyan helyeken, ahol itt tényleg nem szoktak spanyolokhoz, akkor így gondolom. Tehát ugye a klasszikus a f hang, ugye a gracias.
3: A gyarmatosítók? Vagy
2: igen, az nem létezik. Hát nem, mert pont azért, mert ez a hang, ez a f, ez Dél-Spanyolországban nem létezik. Ez csak úgy Madridtól északra van. És a konkisztádorok azok főleg délről mentek, és azért az a spanyol, ami átment, abban a f hang az... Tehát soha nem volt Latin-Amerikában.
3: Mint tehát ezt kerülted akkor ezt a hangot.
2: Ezt általában, igen, a végén már úgy, igen, úgy ment magamtól is. Az elején figyelnem kell.
1: Az elején ez a magyar gyerekként, nem is tudom, hát gondolom, budapesti vagy, voltál, és akkor egyszer csak fogtattok, hogy na, srácok, akkor megyünk itt a Malagába, vagy nem tudom, hol laktatok.
2: Barcelonába.
1: És akkor a nulláról egyszer csak fogtad, és elkezdte járni spanyol suliba. Ez mindig érdekes, hogy akklimatizáció.
2: Hát ugye nem tudtam, ugye angolul tudtam egy nagyon picit, mit tudom, mint az ember 7-8 éves korában itt tanul angolul 1987-ben Budapesten, tehát annyira azért nem sokat, bár talán annyira nem is voltam rossz, és akkor beraktak egy ilyen spanyol nyelvi iskolába, és akkor úgy az első hónapokban úgy ülsz, kukán, az nagyon kemény, nagyon-nagyon kemény, meg tudod, hogy bénább ruháid vannak, mint a helyeknek.
3: Szóval nem ismerek ezt az érzést,
2: minden szempontból rossz, minden szempontból rossz, aztán a végén úgy megtanulsz. Tehát és akkor az a fura, hogy egy idő után így megszólalsz, és tökéletesen beszélsz.
1: És ez a, kérdezik is a csetesek itt a tilos.hu csetfalán, hogy ez a minden külkeres lepaktált a kormánnyal, és ezért utazhatott ki 4 évig Barcelonába,
2: hát családjával. Nézd, nyilvánvalóan nem a Kőszeg Ferencet küldték ki, meg a beszélősöket, de hát ők meg más utakon jutottak ki külföldre. Szintén, aki őket meg más küldte, úgyhogy végül is kijutott. Tehát ezért nem kellett embert akasztani. Vagy legalábbis azt hiszem, az apám nem akasztott fel senkit.
1: Hát, vagy még nem találtad meg az iratokban, de szerencsére azok még annyira régre, vagy hosszú időre el vannak téve.
3: Na és gyerekkorban egy kis katalán is csúszott még?
2: Hát azt azért, hogy megérti az ember.
3: És ilyen, ennek nem láttad, használ Dél-Amerikában?
2: A katalánnak? Nem, senki nem beszél katalán. Kivéve a más katalán turisták, akik nagyon megörülnek, hogy találkoznak egy magyarral, aki néhány szót tud katalánul beszélni.
3: Szóval ezek akkor az előzmények, akkor gondolom, hogy hát így meg voltál fertőzve már ezzel a dologgal.
2: Igen, de nem ez, mert biztos van, aki úgy, mit tudom én, ugye volt kiküldetésben külföldön, és nem szeret utazni, nekem a szüleim mindig utaztak, és úgy, mit tudom én, van, aki drága autót vesz, nem szeret, a szüleim mindig inkább utaztak.
1: És vittek téged?
2: Hát egészen kiskoromban, csak akkor, hogyha muszáj volt, tehát nem tudtak hol rakni, de olyan, hát olyan 10 éves koromtól vittek.
1: És akkor az a suli volt hány éves, a 14 éves korod?
2: Én 10-15-ig voltam, Barcelonában.
1: És utána még volt egy ilyen nagyobb kiküldetés?
2: Nem, utána.
1: Utána már semmi, utána már Magyarország.
2: Mi hazaköltöztünk 94 nyarán.
3: És a szüleid az... úti könyv, amit itt említettünk, az...
2: Hát ők írták a nagy panoráma Brazília úti könyvet, tudod, még gotikusok a vastag.
3: Igen, ideg, igen, persze. Amiket... Ez egy komoly, komoly művelet.
2: Hát igen, akkor... és akkor ráadásul nagyon lelkiismeretesen írták, úgyhogy...
3: Ez mikor jelent meg annak idején?
2: Hát, most nem akarok hülyes...
3: 80-as évek?
2: 79 elején mentünk ki, 83-ban jöttünk az, amikor a második felében annak, aztán volt egy második kiadás valamikor később. És ugye abból az durva, hogy már nem emlékszem a pontos számra, apám mondta valamikor, de hogy abból több tízezer példányt eladtak.
1: Annak,
2: nem, nem olyan embereknek, akiknek akik bármi esélyük lett volna valaha is eljutni Brazíliába, csak hát a...
3: Tehát nem volt jellemző, hogy magyar turisták így
2: igen, a szocialista könyvkiadás, meg a szocialista könyvvásárlás az...
3: Hát szerintem én is olvastam olyan úti könyvet annak idején,
1: ahol soha nem is aztán. A rokonságom teli volt ezekkel, és az volt a világutazás, hogy na most melyik színű panoráma könyvet nézzük.
2: Én inkább a világjáró könyveket olvastam, az olyan olvasmányosabb volt, mint ilyen leírásokat olvasni, de...
3: Milyen így visszatekinteni erre a könyvre, tehát hogy most mondjuk 20 vagy 30 év múlva újra járt azokat a helyszíneket, mennyire helytálló ez a
2: rég volt a kezemben, amikor most voltam Brazíliában, akkor persze e-maileztünk, hogy viccesen abból utazni, de hát nem tudom, szóval ez az útikönyv műfaj ezért kicsit már hal meg, szóval most annyira mindenki internettel utazik meg okostelefonnal, hogy...
1: És a mindenféle fórumokban éppen frissülő infók
2: alapján. Hát igen, szóval azért, még mindig jó, szóval azért nekem voltak útikönyveim alapdolgokra jó, de mit tudom én, azt ilyen éttermet, vagy szállást, vagy ilyesmiket, azt szerintem már nagy marhaság útikönyvbe választani. De egyébként az furam, ez változott ki is, mert amikor én 5 éve voltam egy évet Ázsiában, akkor még a Lonely Planet az ilyen tök nagy hatalom volt, és mindenki ugye a Lonely Planet könyvekkel ment. És most meg már ugye a TripAdvisor, ami a leglátogatottabb ilyen jellegű weboldal, az annyira nagyobb hatalom, hogy mindig, amikor ilyen kicsekolsz, ilyen hostelekből, és akkor mondják, hogy na hát, hogyha tetszett, akkor írja már rólunk valami kedvezőt, mert tudják, hogy az most már az számít.
1: És amúgy ugye úgy mondtad, hogy utaztál Ázsiába, és egy évet itt is több, mint egy évet voltál.
2: 19 hónap
1: hát,
2: voltam.
1: És akkor még azt is észrevettem, hogy követtem a kis utazásaidat, hogy tényleg elkezdted te is, akár vagy az, hogy beírogatni a TripAdvisorre, de minden esetre óhatatlan átetted a szüleid a hagyatéket, és ez a segítsük utazó barátainkat.
2: Hát, igyekszem.
1: És akkor ennek hol a költői része? Tehát az ilyen, és ahogy közeledtünk a vízeséshez a távoli moraj felől, tehát ilyenek voltak a le...
2: Hát igen.
1: Vagy ez volt a Pan Americano.
2: Ez igen, igen. Vagy hát lehet, hogy nem így írok.
1: Nem,
2: vagy,
1: nem így költői? Írok,
2: hogy nem voltam egy költői, ez belőle mi jánzik ez a vonal. Inkább én inkább a szórakoztató informatív vonalat próbálom nyomni, mint a költőit, de hát...
3: Én ezt megcáfolnám, mert én lelkes olvasója voltam a blogodnak, és hogyha nem is a költészettel találkoztam, hanem mindenképpen mondjuk az irodalommal, szóval, hogy nagyon jól írtál, nagyon élvezetesen volt olvasni. Ezt mondom úgy, hogy közben aztán az ember elkezdett olvasni más dél-amerikai blogokat is, tehát hogy volt egy kicsi összehasonlítása, és hát unalomba fulladt általában a egy-egy bejegyzés.
2: Volt, ami most futóját nem tudok, de volt egy-két jót.
3: De a tiédet talán pont a személyiséggel emelte a többi fölé, és az egyéni stílusa, illetve hát a humort emelném ki, a humor volt egy meghatározó.
2: Nekem nyilván az előnyöm, hogy én ugye egyébként is úgy írásból élek. Tehát nekem maga ugye az, hogy leírni valamit, az úgy nem probléma. Most az attól, hogy tetszik-e valakinek, vagy nem, az más kérdés. De úgy nekem az úgy megy, meg viszonylag gyorsan tudok írni, meg rahat sok betűt írtam, úgyhogy...
1: Ezt az írásosd itt mikor kezdted, emlék, hogy így az életedet felbányászunk egy kicsit, mert téged ismerhetnek még más, olyan szubakulcsát, hogy összeállítottatok indexbe, elkezdtél beírni, de hogy miket pontosan, akkor hogyan azért?
2: Hát nem, figyelj, én a... Hát a matulát kezdtük el csinálni 2003-ban, az most az már lassan 10 éve, az volt az első ilyen néző, de hát előtte is, már előtte 99 óta dolgoztam újságíróként, úgyhogy...
1: Meg hát pont akkor ugye, amikor elkezdett az itteni internetdum, akkor pont jó helyen csúsztantál rá.
2: Igen, az volt az első, amelyik, hogy úgy mondjam, az internetet a teljes szabadságot maximálisan kihasználtam.
1: És amúgy te előtte is volt olyan, mint a diák újságíró, meg ezek az... Vagy...
2: Hát én írtam ilyen dolgokat, meg egyetemen tanultam meg ilyenek,
1: de
2: nem...
1: Ó, de durva. Tehát olvastál is az írásról.
2: Persze, keményen.
1: És 2.15.37.73 a számunk itt a Tilos Rádióban, lehet kérdezni a Marcitől is, meg egyáltalán beszélni arról, hogy milyen vallást szerettek, vagy ilyesmi, de most egy első körben utazunk, és megkérdezném Marcit, hogy van-e nagy utazó példaképe, mert azt szerintem sokat segít, hogy hogyan álljunk egy utazáshoz. Mert biztos, hogy az utazásoknál számít az, hogy te olvastál egy ilyet, hallottál egy ilyen sztorit.
2: Hát figyelj, az, amiről az előbb beszélünk, hogy olvastam ezeket a világjáró könyveket, az nyilván benne volt. Figyelj, azért meg kell különböztetni azért azt, aki... Én azért azt gondolom, hogy én alapvetően egy turista vagyok. És olyan is van még, például mit tudom én, most ez a szerencsétlen Erős Zsolt, aki fennszenved a Kancsenzöngán, aztán meglátjuk mi ez. Ő azt gondolom, hogy ő egy kalandor, vagy nem tudom minek nevezem.
4: Ezt próbáltam, szóval, ezt a különbséget.
2: Igen, ez egy nagy különbség. Én alapvetően egy turista vagyok, nyilván voltam olyan helyeken, meg csináltam olyan dolgokat, amik azért az átlagtól eltérnek, de én azt hiszem, hogy ahhoz, szóval, amit én csak nem is azt mondom, hogy kevésbé különlegesebb, de talán kevés különlegesebb képességnek kell a birtokában lenni ahhoz, hogy azt valaki megcsinálja, amit én csináltam, mint azt, amit mondjuk az Erős Zsolt, vagy az, aki elmegy, mit tudom én, 40 napra a dzsungelbe akármit gyűjteni.
1: Tehát inkább azt mondod, hogy most már ott tart a világ, hogy az a nagy kalandoroknak az ideje már csak azért is leáldozott, mert a minden utat bejárta.
2: Nem, várj ezt azért innen, nem, ezt egyetlen mondom, nagyon sok dolog van. Például, hogy maradjunk az Erős Zsolt, nem tudom, fél lábbal a Kancsenzöngán még senki nem volt. Tehát mindig vannak új dolgok, meg de valóban ez szűkül, meg egyre extrémebb, meg van egy rész, ami hülyeség is. Most például a szerintem, szóval az, amikor amit az Erős Zsolt csinál, az nem hülyeség, de például, mit tudom én, most a Mount Everesten folyik, ahol mit tudom én, tegnap az volt a hír, hogy milyen új rekordok dőltek meg a Mount Everesten, és először jutott fel kéz nélküli ember, 26 év alatti szaudi nő, meg ilyenek. Szóval, hogy mindig lehet találni valamit, én azt gondolom, hogy ennek nincs sok értelme.
1: Hát ez a rekordok könyvében
2: van. Persze van, aminek van. És nem csak hegymászásban, szóval vannak olyan helyek a világon, ahol ha nem is az, hogy senki nem volt, de nagyon-nagyon-nagyon kevesen voltak.
1: És akkor mi az eleje? Mert hát feltettek a magyarországi örömöket megelégelve, azt sejtem az ázsiai indulásodat, ez egy biztos nagy előkészítés követett. Előtte voltál hosszabb ideig ilyen megerőltetőbb, ne egyisten, nagy távolságban?
2: Nem, én... Hát ugye nyilván ennek van egy elég komoly korlát, hogy az anyagi lehetőségeid, amik a 20-as éveid elején azok szerényebbek, mint a 30-as éveidben. És én mindig mentem, szóval mit tudom én, amikor mit tudom én, a 20-es koromtól kezdve, de hát akkor ilyen, mit tudom én, az ember elment 3 hétre Szíriába, meg aztán mit tudom én, aztán volt egyszer egy olyan, hogy voltam 4 hetet Etiópiába, az volt az első igazán kemény, amit csináltunk a Földes András barátommal, az volt 2005 elején, és akkor láttam, hogy ez megy, meg nagyon élvezem, még úgyis, hogy rohadt beteg voltam a végén, és akkor 2007 nyarán az akkori barátnőmmel elmentünk egy évre Ázsiába.
1: És ez például hogyan nulláztatok, hogy pakoltátok össze? Biztos neked is volt nálad, ne egyisten, még sokat is keresztél, a csajodnak is biztos.
2: Hát akkor ketten, spórol volt munkánk.
1: Azon mínusz egy évre kitaláltatok, hogy egy év múlva már pedig elindulunk, vagy?
2: Hát több mint egy, azt szerintem több mint egy évvel előtt kezdtük el tervezni, meg akkor azért még nem, akkor kevesebbet tudtuk, hogy ez...
1: Hogy ez 2007, azt mondtad?
2: 2007 augusztusában indultunk el. Ezért most, amikor másodszorra mentem, akkor már nem azt mondom, hogy teljesen profi voltam, de sokkal profi. Szóval emlékszem, hogy akkor így volt bennem ilyen félsz, meg hogy mi lesz, ebben most az égvilágon semmi nem volt. Sokkal több félsz volt bennem most 2 hónapja, amikor, mint amin 1 hét volt hátra, hazajött elég, mint amikor 1 héttel azelőtt, hogy elindultam volna.
1: Vajon megismernek-e
2: hazajössz? Persze, úgy is tudtam, hogy de hát az ember tudja, hogy kint majd valahogy lesz, de úgyis jó lesz, amikor megjössz, az akkor meg itt munka.
3: Meg és a harmadik út alapján már nagyon profi leszel,
2: nem,
3: vagy az?
2: Nem,
3: arra most nem is gondolsz még arra.
2: Ilyen hosszúságú harmadik út az nagyon-nagyon-nagyon sokáig nem lesz az egész. Nem,
3: na, ez a műsor végén rákérdezünk.
2: Ja, már persze.
3: Hogy hova készülsz.
1: Ezután tényleg az a lépés, hogy másfél évig tervezni egy utazást, a legtöbb ember számára már előre egy napot tervezni is nagy gond. Tehát elkezdted írni egy füzetbe, most már egy kicsit a praktikus tanácsok felé, hogy menjünk, hogyha azt szeretnénk, hogy elmegyünk Dél-Kelet-Ázsiába, ne egy Isten kedvesünkkel, itthon fel kell adni dolgokat, és olyan dolgokat kell vinni magunkkal, ami az ott is lesz, például pénz.
2: Igen, ez nagyon kevés dolgot kell magaddal vinni az helyzet. Ami azért nem ragaszkodsz érzelmileg, mert a legrosszabb esetben veszel mindent. Nagyon nehéz olyan helyen lenni ma már a világban, ahol mondjuk másfél napi buszútra ne lenne egy olyan város, ahol mindent meg lehet venni, amire szükséged lehet. Valamint van egy jó kórház is, ahol mindent el tudnak látni. De nem, de tényleg, tehát mit tudom én, a túracipőtől, az akár még az megbukott töltőjét.
1: Sőt, Magyarországon kívül mindenhol még talán olcsóbb is.
2: Igen, nagy, több helyen olcsóbb, mint drágább, biztos, hogy nyilván van, ahol drágább, mert van, ahol nehezebb oda vinni, de Szóval a pakolás az, amit a legkevésbé kell túlparázni. Én is túlparáztam, mielőtt elsőre mentem.
1: Igen, tehát pont azt az egy kicsit arra akartam rámenni, hogy az Ázsiára felkészülés, oda jövete, az ottan tapasztalatok, és utána ha-ha-ha, persze, hogy egy hátizsákon megyek.
2: Persze.
1: Gondolom, az Ázsiában elindultok ott eleve felmérni az utat. Nekem, amikor ilyen utazás tervezőben voltam, oké, hogy a neten fenn van egy pár info, de hogyha nincs interesítő, akkor ott állnak, hogy ja, hogy ezt lebontották fél éve.
2: Hát azért ez ilyen, általában azért romokat nem bontják le, meg templomok a helyükön maradnak.
1: Ja, nem, mondjuk, hogy készüljük egy szállóhoz, vagy egy kajáldán.
2: De nem, azt meg én azt előző nap nézem meg. Vagy amikor már tudom, hogy effektíve oda megyek, akkor két nap előtte megnéz az ember az interneten, ha le lehet foglalni, lefoglalja, ha nem, akkor megreméljük,
1: hogy lesz. Várj, 2007-ben vagyunk is Ázsiában, ott még nem hasít annyira net szerintem.
2: Dehogy nem. Persze, figyelj, 2007-ben volt internet a Murgab nevű városban, Tadzsikisztánban, az 3800-on volt fenn, ugye kínai határnál, az egyik legszarabb hely, ahol voltam az életemben valaha is, és ott volt egy olyan, hogy egy ilyen kis helyi, ilyen, azt hiszem amerikaiak által eltartott ilyen NGO-nak az alkalmazott, és ott volt neki egy ilyen parabolantennája, és fogta. Most voltam olyan helyen Surinámban, ahol van ez a Peace Corps, ezt tudjátok, mi az amerikaiaknak ez a nagy ilyen világot segítő, ilyen alapja, és akkor küldenek ilyen embereket, és akkor azok ott dolgoznak. És volt egy arc, aki Surinámban olyan egy nap ilyen motoros kenú útra dolgozott így a legközelebbi bolttól, és ott volt egy parabol antennája, amiről wifi-t is szolgáltatott a faluba, és nekem ott volt a zsebemben a telefon, és akkor meg tudtam nézni, hogy a Barcelona mit játszott előző nap, mert az nekem nagyon fontos, hogy mit játszik a Barcelona. Szóval az internet van. De gyakorlatilag, hát nem azt mondom, hogy ahol áram van, internet van, de most már majdnem ott tart a világ. És 2007-ben még nem egészen így volt, de 2007-ben is lehetett állni.
1: És akkor ott a felkészülés szintjén is, tehát az oldalak is már annyira rendben voltak, vagy te még 2007-ben Planet-es
2: voltam. Hát 2007-ben inkább a Lonely Planet volt, meg lehet, hogy én Bérám is voltam, de hát akkor is meg, ha nem is feltétlenül ezek a nagy gyűjtő oldalak, de hogyha valami nagyon kieső helyre mész, akkor mindig érdemes találni valami angol nyelvű blogot, aki már járt ott, mert az általában már járt ott.
1: Amerikaiak már voltak.
2: Nekem egy volt, és egyébként pont ez a szurinámi volt, ahol nagyon nehezen találtam infót, hogy lehet bemenni a karibi partvidékről föl a dzsungelbe, de az se azért volt, mert ne járt volna ott senki, csak az volt a baj, azok mind hollandul írták le ezek az élményeiket, és csak a végén tudtam találni egy angolt, és de hát a Google Translate az a holland nyelvű dolgokat is megoldja, csak az macerás.
1: Igen, az nagy fantázia kell, de általában sikerül.
2: Igen.
3: Akkor ezek szerint az ázsiai út az egy nagyszerű előkészület volt, ugye?
2: Szóval, abszolút. Hát az
3: a kedvet is meghozta, vagy nem vitte el a kedvet egy nagy utazást? Hát akkor nem sokkal egy-két évvel utána.
2: Hát 2008. augusztus jöttünk onnét haza, és aztán én most én ugye egyedül mentem, és ez 2011. szeptemberében, tehát gyakorlatilag pont 3 évet voltam itt van.
3: Érezted, hogy akkor itt az idő újra elindulni már. De már túl sokat voltál itthon.
2: Most jöttem haza, április 18-án értem haza, úgyhogy gyakorlatilag egy hónapja vagyok itthon.
3: De akkor most érezted ugye Ázsia után, hogy akkor na most, hogy elment 2 év.
1: Igen,
3: akkor,
1: tehát hogy volt ez a szünet, meg az utána tovább menet?
2: Én Ázsia előtt soha nem gondoltam azt, hogy nekem valaha az életben lesz pénzem arra, hogy elmenjék ennyi időre, aztán lett. Utána fel sem merült egy ideig, hogy valaha lesz erre pénzem vagy kedvem, vagy ezért, de hát aztán úgy alakult az élet is, meg a szerencsé az anyagiak is, hogy lett. És akkor elmentem.
3: És az is úgy alakult, hogy akkor most itt van egy másfél év szabad időd? Vagy?
2: Nem, hát senkinek nincs másfél év szabad időd. Másfél év szabad időd az úgy van,
3: hát
2: hogy
3: neked,
2: összegyűjtöd,
3: neked
2: a,
3: volt,
2: de nem? Hát összegyűjtöd a pénzt, majd felmondasz a munkahelyre. Ez máshogy nem lehet csinálni. Vagy én sok emberrel beszéltem, azért sokan vannak, akik hosszú távon utaznak, olyanok is, hogy nálam hosszabb távon, és ez csak így lehet. Erre nincs más trükk. Mondjuk ugye az van még, hogy van, aki úgy csinálja, hogy mit tudom én, fél évre van elég pénze, de több időre akar utazni, és akkor utazgat, aztán, hogyha talál valami szimpatikus melót, akkor azt csinálja. Én ezt szerettem volna elkerülni, mert egyrészt én egyáltalán nem szeretek dolgozni, olyan munkát csinálni, szóval az, hogy ilyen dolgozok egy ilyen bárba, és pont annyi pénzt keresek, amennyiben ott egy helyben tudok lenni, de hát az semmire nem jó, és ilyen köcsög amerikai turistákat szolgáljak ki, szóval az engem nem motivált semennyire. Nyilván a szakmában nem tudok elhelyezkedni arra, hogy valaki magyarul írjon, arra ilyen Kolumbiában. Nincs nagyon nagy kereslet.
3: És az, hogy egy kicsit úgy tűnt, hogy mintha dolgoznák, én egy újságot írtál, megjelentek magyar fórumokon.
2: Hát figyelj!
3: Így nem lehet finanszírozni egy ilyen utazást? Vagy erre alapozni?
2: Én ugye abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy én az Indexnél dolgoztam előtte, és az Indexnél voltak olyan kedvesek, hogy adtak egy kis pénzt az útért, ami arra nem lett volna elég, hogy utazzak, de hát hogy mondjam, meghosszabbította az utazást. Na.
1: Úgy, igen, hogy... ezt többen kérdezik a Blikk olvasók, hogy már az elejét, tehát ezt az Ázsiát is tényleg újságírói fizetésből?
2: Ne, hát az újságíró az ilyen mindenféle néger melókat beváltunk a barátnőmmel, úgyhogy hát ami volt.
1: És akkor volt egy pont, amit
4: ők ezt hozzáadtátok egy nagy pénzt,
2: és volt, kéne volt egy pont, amikor kezdeni. Láttuk, hogy elég volt a bankszámlánnal, akkor én másnap bementem az irodába, és azt mondtam, hogy...
4: És harmadnap indultál, vagy?
2: Nem, hát nem harmadnap indulsz, mert ugye kicsit előre veszed meg a repjegyet, meg mondom, akkor még jobban paráztunk a dolgon, most már másodszorra semmi. Szóval, meg mondjuk akkor azért az is számított, hogy most Buenos Airesben indultam, hogy Buenos Aires az nagyon sok szempontból kultúráltabb, mint Budapest. Ja. Akkor meg 2007-ben meg Üzbegisztánba repültünk először, és azért az egy neccesebb hely.
4: Hát izgalmasabb kezdés akkor.
2: Igen, szóval Buenos Airesben menni úgy, hogy az ember tud spanyolul, az semmivel nem egzotikusabb, mint bárhova Spanyolországba elmenni.
1: Igen, meg hát ugye az első utazásatokat, azt amikor Ázsiában indultatok, a barátnődöt csináltad, azért az egy kicsit más, ha más nem támaszték szempontjából.
2: Hát más egyedül utazni.
1: Bár néha, hogy is mondta a Viktor, bár, hogy ellensúly, meg...
4: Hát vannak könnyebbségek is, meg nehezítések is, nem együtt utazni valakivel.
2: Nem, ugye... könnyebbségek vannak, tehát úgyhogy nyilván az odáig, szóval az ilyen egészen praktikus dolgoktól kezdve, hogy a, mit tudom, amikor, ugye a klasszikus például, amikor elmész a WC-re a buszpályaudvaron, mert megy a hasad,
4: van,
2: akkor van, aki ránézzen a hátizsákod, és nem a WC-s nénivel kell ledumálnod, hogy már úgyis fizettél pénzt a WC-papírjára,
4: akkor a végig arra gondolni, hogy
2: egyedül van, ez nincs. Ugyanakkor egyedül és egy sokkal intenzívebb dolog. Szóval összességében jobb egyedül, nyilván vannak hátulütői, persze sokszor az ember magányos, meg hogyha párba vagy nem egyedül vagy, akkor mit tudom, amikor vacakul érzed magad, akkor tudod, a másik mindig mondja, hogy na hát akkor fel a fejjel. Most nincs, aki azt mondja, hogy fel a fejjel. Meg egyébként főleg most így utólag érzem, most, hogy már itt vagyok egy hónap, hogy pont ez a poszt-utazás rész, ez jobb, hogyha valakivel voltam, mert van kivel megbeszélni. Szóval most ez olyan, hogy én voltam egyedül, ezt senkinek nem lehet elmondani. Nem azt, hogy nem hiszik el, hanem ezt az élményt nem lehet
4: nekünk elmondhatod
2: nem,
4: most
2: de,
4: itt.
2: Nem, de tehát ezt az élményt ezt nem lehet elmondani. Olyan, mint hogy van egy hatalmas titok, amit nem azért nem tudok elmondani, mert nem akarok elmondani, hogy egyszer nem lehet. Ez nem lehet elmondani, és nyilván, hogyha valakivel voltál, akkor ez így folyamatos. Vagy legalábbis emlékszem, hogy amikor az akkori barátnőmmel voltak, akkor utána megdumálgatja az ember, és akkor sokkal jobb.
4: Tudsz mesélni egy-két részleteddel összegészében túl sok a megosztani való, vagy mire gondolsz?
1: Hát igen, meg azok az apróság, amit életben élsz meg, és érted, most szerintem a vízesés hangját nem tud elmesélni.
2: Igen, szóval, meg az, hogy érted, most azzal, hogy felszálltam a repülőre Cancunba, Mexikóba, és hazajöttem, és azzal így el lett vágva az egész, érted.
1: És akkor hazafelé menetben minden, amihez
4: addig hozzászoktál, azok a feladatok, azok a kihívások nap, mint nap, azok megszűntek, nem?
2: Igen, és ugye, hát nem is csak az, hanem az, hogy inkább azt akartam mondani, hogy és akkor hazajöttem, és semmi nem változik. Másfél év alatt Budapesten semmi, és senki nem változik. Szóval mit, ami nyílt egy-két új hely a Gosdúdvarba, de tényleg ennyi a változás Budapesten. És ezért, tehát olyan, mint hogyha ez az egész, ami pedig másfél év volt, olyan, mint hogy nem, hogy olyan, mint hogy csak egy másodperc lett volna az egész, érted, hogy egy semmi. Pedig én közben tudom, hogy ez egy tök nagy dolog volt, meg ott voltam másfél évet, de mert nincs kivel erről beszélni, ezért látom, hogy nézel, és ezt nem lehet megérteni. De ez tényleg nem lehet.
4: Nem.
2: Szóval ez egy fura, ez egy speciális dolog, ugye Magyarország ráadásul nagyon kevesen vannak, akik ilyet csináltak, tehát nem is tudunk egy ilyen pszichosegítő csoportot alakítani, hogy akkor beszélgessünk erről, hogy milyen a
1: jetlag.
2: Hát, mint tartod, a katonáknak van ez a post-war trauma, háború utáni trauma, nem kéne egy ilyen olyanoknak is, akik...
4: Szóval válsz vissza a dzsungelbe, ezzel azt akarod mondani,
2: Nem, csak hogy ezt feldolgozni az élményt, meg ez a része a dolog.
1: Akkor most kapunk egy kis levegőt, telefonszámunk 2-10-30-73, Tilos Rádió Budapest, harmadik utas című rádió, a vendégünk Bede Marcell, és bejárjuk a világot.

0: Tilos Rádió FM 90.3, a harmadik utas műsort halljátok, vendégünk Bede Márton, akivel utazásairól beszélgetünk, eljutottunk a gyerekkori útikönyv emlékek és az ázsiai alapozás után a nagy, több mint másfél éves dél-amerikai úthoz.
1: Én még nem akarok odáig eljutni.
0: Még nem akarsz, hát akkor hogy jutunk a végére?
1: El sem merem mondani, de...
0: Még Ázsia, az már szerintem azt már számtalan a rádió műsorban megbeszéltem már a, sőt, a mind... Marci már annak
2: persze,
0: idején 2007-ben.
2: Mindig bejárok rádiókba,
1: kedves rádiósom. Rendszeresen erről beszél. Nem vonuljunk el egy év Ázsia mellett, így, hogy csak úgy átugrunk Dél-Amerikába. Tudom, hogy ez az aktuális téma.
0: Szóval igen, itt több ezer olvasó várja, aki a blognak lelkes olvasója volt, hogy most akkor ne a régi élmények, de hallgassuk meg, igen. Haló.
2: Hello.
3: Sziasztok, még mielőtt tovább mennétek Dél-Amerika felé.
1: Még Ázsiába szeretnék eljutni először, de mondd.
3: Ázsia, na mindegy, az jutott eszembe, hogy amikor egy kicsit, mintha olyan panaszos hangon mondta volna Marci, hogy nem tudja elmesélni a dolgokat. Én arra szeretnélek bíztatni, hogy ne bánd ezt. Mert a tapasztalatból mondom, hogy amiket átéltél a másfél év alatt, amiket ott éreztél, az lehet, hogy 12 év múlva fog előjönni.
2: Köszönöm
3: benned
2: szépen, drága vagy.
3: Érték, és szerintem nagyon frankó.
2: Köszi szépen.
0: Hát meg főleg, hogy el is mesélted nagy részt hát annak idején, csak
2: nem, inkább nem, akkor lehet, hogy szóval az, hogy a földolgozás meg, hogy ez milyen érzés, ezt meg másfél évig kell lenni, az nehéz. Nyilván az egyes élményeket, hogy na és akkor mi volt Guyanában, azt át lehet adni, de ugye tehát ezt a teljes egészet, ezt én úgy érzem, hogy ezt én nem egészen tudom átadni, hogy milyen volt. De hát majd lehet, hogy...
3: pont ezzel kapcsolatban akarlak biztatni, bár nem összehasonlítható az, hogy egyedül utaztál. Én 10 évig voltam tengerész, de már 20 éve abba hagytam. És persze találkozom néha azokkal a srácokkal, akikkel együtt hajóztunk, de most van, hogy arról álmodom, meg jönnek elő olyan dolgok, amiről nem beszéltünk. És ez finom érzés. Uh-huh. Úgyhogy ne bánt, hogy nem tudod jól elmesélni. Pláne úgy, hogy te ugye a szavak embere vagy, hogyha írással foglalkozol.
2: Csak hadd kérdezzek valamit, mert mondtad ezt a 10 évet, te csinálod azt a blogot, ami a hajóépítésről szól?
3: A tengerész. A hajóépítésről? Nem, az a tengerész. Jó, Tamás, ő az igazi tengerész, én ismerem jól a Vilmost, és olvasom a blogját.
0: De akkor több tengerészünk van akkor.
2: Mert hogy volt...
0: Köszönöm szépen, hello.
2: Na mert például az egy olyan dolog, ugye a tengerész az ismert. A Tilos Rádióban ugye ír egy blogot arról, hogy épít egy hajót valahol Csepelen, amivel aztán egyszer majd el akar indulni a világ köré. Na az nagyobb dolog, mint amit én csináltam, de sokkal.
1: Ja, hát mondjuk, hogyha végigkövettük volna azt, hogy ma újra feltettem 27.300 forintot a számlámra. Nézzétek, milyen jól néz ki, lefotózom minden is.
2: Hát igen, ez másfajta készülődés nyilván. De egyébként mindig a leghosszabb távú utazók, akiket találkozik az ember, tehát úgy, ahogy én nyomtam, úgy azért ilyen 2 évnél tovább nem nagyon szoktuk
1: menni
2: az emberek.
1: Meg nem hogy az kultúra függő, mert én is amerre utaztam nem sok felé, de ott mindig azokkal találkozom, hogy mit tudom, Németországban dolgozik télen, és akkor mondjuk májustól szeptemberig
2: fordítva nyáron dolgozik Németországban, mivel nem szereti a hideget, igen, és ugye ez mindig akkor így megdöbben az ember, hogy milyen egyszerű foglalkozásokkal is össze lehet annyi pénzt szedni Nyugat-Európában, amennyiből aztán a másik 6 hónapot Tájföldön töltöd.
1: Igen, nekem ez a probléma, persze, az egész utazós, de hogy itt a Magyarországon csak így lehet elképzelni, hogy te, hogy nyomjátok egy éven keresztül, és akkor jó, akkor nem izét veszek, croissant veszek, hanem csak zsömlét, és akkor...
2: Hát az én akkor is croissant vettem. De hát ez ízlés kérdése. Úgyhogy... csak azt akartam mondani, hogy tehát, akikkel a leghosszabb idő utazók, azok mindig azok, akiknek saját járművük van. És ugye van a saját biciklis szekta, akik nagyon-nagyon kemény arcok, és van ugye a saját hajós szekta is, csak én azokkal ritkábban találkozom, ugye, mert én szárazföldön.
1: De van ilyen hajós vonalad?
2: Nincs sajnos, de találkoztam ilyenekkel, de emlékszem, hogy egyszer Ázsiában találkoztam egy angol párral, akik 5 éve utaztak, 5 év alatt jutottak le Hongkongból Indonéziába, és mondták, hogy hát, hogy volt egy év a Fülöp-szigetek körül, és az teljesen más tempó. De ők már olyan, tehát ilyen, mit tudom, sok pénzük volt Hongkongba, nyugdíjba mentek, majd akkor eldöntötték, hogy mostantól a hajón élnek, és tudták, hogy van idejük.
1: Ez nagyon vicces, hogy ez magyarországi életpályákkal, én nem tudom, hogy a P-be lehetne ezt elképzelni.
2: Meg, azért vannak magyarok is, akik megcsinálják. Tehát több van.
1: De azért ott intelligencia kérdés van. Tehát
2: nem tudom, ez tökösség kérdés, vagy nem tudom. Például ugye az elég híres magyar eset, az a Wagner László, aki aki Indonéziában él, szerintem az interneten, hogyha valaki Kelet-Indonéziába akar menni, tehát az a Pápua Új-Guineához közeleső részre, az valószínűleg ő a legjobb forrás, tehát bármilyen nyelven. Ő írt a Lonely Planetnek, ő írt az indonéz ilyen társalgási, ilyen, vannak ilyen nyelvi ilyen könyveik, meg azt hiszem talán most már az indonéz könyvbe is bedolgozott, meg hát ő olyanokat csinál, hogy tényleg olyanra megy, amire gyakorlatilag senki más. Tehát azok, mit tudom én, és akkor elmentem Pápua Új-Guineába, bementem a közepére, aztán legyalogoltam a tengerig 40 napon. És akkor leírja. Tehát az egy másik szint, mint én. Tehát vannak ilyen magyarok, meg tudok egy párat, akik ezt nyomják.
1: De eleve magyar világutazók, hát legalábbis én, mint romantikus Kittenberger, Kálmán, meg többi olvasó, azért ennek elég nagy hagyomány is volt, meg voltak nekünk királyaink is.
2: Igen, de pont, hogy nem. Tehát, hogy persze van a Kittenberger, Kálmán, meg ugye a Dél-Amerikában a Molnár Gábor, aki ott vadászott, meg vannak egy-két eset van, de szerintem hagyományosan magyar Országon az utazásnak, meg természetjárásnak, hegymászásnak nincs akkora tradíciója, mint például Kelet-Európában a lengyeleknél, vagy a cseheknél. Hogy akik ebben mindig sokkal előttünk jártak, és most is, hogyha megnézed most már hanyat szorjon fel az Erős Zsolt ebben a műsorban, tehát olyan, mint az Erős Zsolt, olyan Lengyelországban van nagyon-nagyon sok. Tehát a lengyelek mindig a legjobbak voltak ebbe, amit a cseheknél ott volt a Hanzelka és Zikmund, meg ezek, és ők valahogy mindig, és ez egyébként most is látszik, hogy akik milyen kelet-európaiakkal találkozik az ember, akár csak turistaként is ilyen a világnak furcsább helyen, és messze a lengyelekből van a legtöbb. Jó, persze lengyelből több is van, mint magyarból, de tehát nem csak arányosan van több, hanem messze-messze a lengyelek utaznak a leginkább Kelet-Európából, és utánuk jönnek a csehek, és utána jövünk még a szlovénból is elég sok van, akik ugyan nagyon kevesen vannak, de a szlovénoknak is volt egy ilyen hegymászó természetjáró tradíció, meg a szlovénoknak jól megy. Tehát mit azt szlovénoknak van 1,5 millió lakosa, de hát azoknak jelentős részének jobban megy, mint Olaszország jelentős részének, úgyhogy ők megengedhetik. És utána jövünk mi magyarok, van egy-két román, horvát, ilyenek.
1: Ezek a csehek, akiket mondtál, nem ezek oda, hogy Tátra busszal mentek végig az Andokon?
2: Aha, ezek közük mond. Hát,
1: de nekem rémlik két ilyen vastag volt, könyv a 60-as
2: években. Voltak, hát meg sok minden, de nem csak ők voltak. Szóval emlékszem, hogy a pont a világjárok sorozatban
1: ennek egy ilyen ősi sok még volt, ilyen megbarmult.
2: Igen. Az oroszok is jók voltak ebbe, csak a oroszokkal úgy kevésbé találkoztam.
1: Meg ott nagyon hősies sztorikat írtak.
2: Hát
1: rá,
2: a hősiességben ők nagyon
1: kétnek. Na jó, de tényleg menjünk már országokba, már annyit beszéltünk az általánosságokról. Engem ez az Ázsia rész csak azért érdekel, mert nekem az első nagy utazás, egy barátom volt, aki a másik barátjával kitalálta, hogy ők elmennek a Pekingbe vonattal Moszkvából, de annyira jó volt Tadzsikisztán, hogy ott maradtak.
2: De hát Tadzsikisztánra én sok mindent mondanék, pont a jó, az nem jutott, érdekes, inkább úgy mondanám.
1: Mert hogy te ott kezdted az utazásodat, az összes nagy utazásodat ott kezdted, valahogy azon a vidéken, és azért az egy olyan antré, amiből már csak jobb lehet. Vagy
2: hát figyelj, Tadzsikisztán az olyan, hogy amikor mielőtt mentünk volna, én a barátnőmet azzal nyugtatgattam, hogy hát figyelj, én voltam Etiópiában, na nem lesz keményebb, és aztán kibírtad volna, de ugye voltak dolgok, amikor ott keményebbek voltak. Én Üzbegisztánban, Tadzsikisztánban és Kirgíziában voltam. Ezek három elég különböző karakterű hely, mert Üzbegisztán az egy nagy sivatag, amiben vannak ezek a régi nagy muszlim városok, Szamarkand, meg Bukhara, meg Híva, amik nagyon szépek. Tehát ilyen az megy, akit érdekel az iszlám építészet. De más nincs, csak sivatag gyakorlatilag. És akkor Kirgízia az viszonylag kulturált. Egyrészt azért, mert sokkal erősebb az orosz hatás, a lakosság egy része orosz is, meg olyan annyira nem magasak a hegyek, van ilyen falusi turizmus, lehet aludni jurtába. És Tadzsikisztán az meg nagyon kemény.
1: Szóval az nem készültek fel a turistákra?
2: Nem készültek fel semmire. Szóval ott voltam életemben egyszer, csak egyetlen egyszer voltam úgy, hogy ne effektíven nem volt étel, az úgy, tehát, hogy nem volt étel a faluban, és hogy nem lehetett venni. Ott láttam csak olyat, hogy vettünk ásványvizet, de az ilyen visszacsomagolt ásványvíz volt, tehát hogy úszkáltak benne ilyen fekete darabok. Úgyhogy ott van az Afganisztán határa, hogy nyilván Afganisztán sokkal keményebb, és sokan voltak Afganisztánban, több magyart is meg, aki ott volt, szóval nem azt mondom, hogy nem lett keményebb erre menni, de Tadzsikisztán az elég meglepő volt. De lehet, hogy azért akkor még nem voltam olyan tapasztalt, meg ugye az is számít, hogy mit oroszul nem beszélek. Engem Latin Amerikában annyira semmi nem lepett meg, mert soha nem voltam annyira elveszve. Szóval, hogy nem találtam valamit, akkor megkérdeztem, aki jött. De ezt én Tadzsikisztánban, vagy Kínában, vagy Burmában nem tudtam megtenni, mert nem beszéltek egy nyelvet.
1: Igen, ezért is érdekes, hogy ezt a két utazást hasonlítsuk össze, mert már a nyelvi alapokon, tehát a megértés szintjén is különböző ez a dolog.
2: Hát figyelj, nyilván ez függ attól, hogy ki milyen nyelvet beszél, de hát feltételezem, hogy azért többen beszélnek spanyolul, mint khmerül, vagy laosziul, vagy vietnámiul.
1: Tiszta, de hát a khmerek se beszélnek mondjuk angolul, vagy magyarul.
2: Igen, jó, csak nem, most erre azt akartam mondani, hogy nekem a...
4: Ázsiában van 1000 nyelv, még Dél-Amerikában van
2: hát Dél-Amerikában is van 1000, de majdnem mindenki beszél spanyolul, uh-huh, vagy legrosszabb uh-huh. esetben portugálul Brazíliában, úgyhogy ez ilyen szempontból könnyű.
4: Nem, hát az biztos, hogy így a helyi viszonyokat sokkal jobban föl lehet hát, ugye, készülni.
2: Összességében is szerintem nem csak azért, mert én beszélek spanyolul, hanem
4: más egyébként
2: is. Ázsia az egy egzotikusabb hely. Ázsia az egy egzotikusabb hely. Én ezt a blogba is leírtam, meg bárki, aki kérdez, annak mindig mondom, hogy aki egyik helyen sem volt, és nem érdekli valami nagyon speciális ok miatt Latin-Amerika, szerintem először Ázsiába menjem.
1: Tessék, hallgató, 2:15:30-73, Tilos Rádió.
2: Hello.
5: És arra nem gondolt egy megtanulni oroszul?
2: Nagyon jó kérdés. Nem álltam neki megtanulni oroszul.
4: Az a baj, annak idején nem tanultam meg oroszul.
2: És egyébként, figyelj, ez, hogy oroszul megtanulhattam volna, de utána mentem Kínába, Kína után mentem Burmába, Burma után mentem Tájföldre, szóval mindet úgy se lehetett volna megtanulni. Valóban nem lett volna rossz gagyogni egy kicsit oroszul, bár akkor egyébként már inkább mandarin kínaiul tanultam volna meg, de hát az sem. Lustaságból meg úgy nem. Lustaságból leginkább, igen.
5: Hello.
4: Hát ugye az angol a legfontosabb nyelv az utazóknak, ugye ez a világnak bármely pontjára.
2: Azért, hogyha beszélsz angolul, akkor aki idegenforgalomban dolgozik, azzal megérteted magad, mert akinek van egy étterme, vagy van egy szállodája, vagy nem tudom, akármit el akar neked adni, az a saját jól felfogott érdekében legalább azt, amit árul, azt el tudja adni angolul. De hát az, hogy a nép egyszerű gyermekével is kommunikálj, mit tudom én, akár Bolíviában, akár Burmában, ahhoz beszélni kell a helyi nyelvet.
1: Nekem már az a szituáció jut eszedbe, hogy ott vagy a csajoddal Tadzsikisztánban, egy faluban már van szállásotok, viszont nem ettetek egy nap, és akkor a nem létező nyelven próbáltok kaját keresni, amire ők azt mondják a nem létező nyelven, hogy nincsen.
2: Hát a bolt oroszul az, hogyha jól emlékszem, az magazin, vagy magazin. Valami, igen, és akkor azt oda eljutottunk, ott nem lehetett kapni semmit, csak havasmagyarót. Ez nem volt olyan jó, nem volt olyan jó.
1: Tehát ott már nincs az a nyelv, amivel a kaját tudnál
2: gyerni. Persze, hát ez nem a nyelvi.
1: Na jó, akkor oldodjunk fel a tajik nyomás alól, és tényleg induljunk el egy kicsit izébe. Hogy is volt ez, egyből Kínába mentél, vagy? Pakisztán felé lépted át a Tadzsikisztánból.
4: Bocsánat, hogy oké, hogy még Ázsiára beszélünk, de végigveszünk az ázsiai utazást.
1: Eszembe sincs, én pont azt a feloldást szeretném.
4: Meg kell kérdezzem.
1: Akkor jó, elmondom, a szándékom az az, hogy az Ázsiába tapasztalt nehézségek, akármi visszatérés, de hogy a Dél-Amerika már csak azért is annyira könnyű volt, mert azon az előzőn úgy voltál túl, hogy már nem tudnak neked újat mutatni.
2: Nem, ezt nem gondolom, és még azt sem mondom, hogy nem volt, hogy annyira könnyű volt, de biztos az sokkal tapasztaltabb utazó voltam. Szóval főleg így láttam, hogy másokon most, akik olyan kezdőbbek, hogy ilyen a bénosákat nem követek, és azt gondolom, hogy az, hogy én másfél év alatt gyakorlatilag nem voltam beteg, és nem tudom, komoly bűneset áldozatául sem estem, az például valószínűleg a tapasztaltságomnak is köszönhető, meg hogy nem tudom, hogy észnél voltam, hogy tudtam, mire kell figyelni. Azért számtalan ilyen horror történetet hallottam egyéb emberektől, mint egy része még talán igaz is volt.
1: Egy kicsit mondjam, mert ismét a Blikk olvasók jelezték, hogy nagyon nagy igény lenne. Horror történet, szex, ez a kettő, ami nagyon érdekli őket. A szexet kihagyjuk a gyerekek miatt, de a horror az jöhet.
2: Hát figyelj, nyilván nagyon csúnya betegségeket össze lehet szedni, hogyha az ember nem figyel, főleg minden hülyeséget megeszik az utcán. Meg hogyha, tehát azért az olyan sztorik, hogy és akkor nagyon berúgtam Rióba, lefeküdtem aludni a strandon, mire reggel fölébredtem, semmi nem volt, rajtam az alsónadrágomban kívül.
1: És a vesélyemet is elvitt.
2: Nem, hát a vesélyt talán nem vitték el, de hát azért, hogy hogy mondjam, nehéz sajnálni. Tehát akkor ne rúgjál be Rióban, vagy ha berúgsz Rióban, akkor maximum olyan dolgok legyenek nálad, amiknek az elvesztését nem sajnálod. Ne pedig a pénztárcád, az útleveleddel és a bankkártyáddal, amik általában ilyen esetben szoktak történni.
1: És Ázsiában voltak horror sztorikunk veled, estek meg, vagy ott is csak jöttek fülre?
2: De Ázsiában sem történt velem semmi baj. Semmi. De én 2,5 év alatt nem voltam komolyan beteg, volt egy tűzös mandulagyulladásom.
1: Fogfájás,
2: nem, de nekem a fog a bajon egyébként is szerencséseket, hasmenés az ami elkerülhetett. Az van, de hát az szóval nagyon sokat tudok beszélni, kell.
1: Egy külön műsor,
2: külön blogot tudnék írni latin-amerikai buszpályaudvarok WC-ről. De hát az úgy része a dolognak, hogy, hogy így meghajtanak dolgok. Tehát hogy az, az nem azt jelenti, hogy nagy baj van, de hát, hogyha egy eszel valami furát, akkor néha az úgy, úgy gyorsan átmegy rajta. De ez, szerintem ez Magyarországon is előfordul néha, tehát azért ez sem kell annyira.
1: Itt a praktikus kérdésekkel kapcsolatban a biztosítást kötöttére volt kell-e, hogyan hát, figyelj, működik egyáltalán?
2: Megosztanak a vélemények, nekem volt biztosításom.
1: De ez a bankkártyára általános biztosítás? De
2: a bankkártyára a biztosítás az szerintem az én onnan nem látom olyat, ami 60 napnál tovább tartani, és tehát nyilván ez nem. De vannak olyan cégek, amiket specifikusan az ilyen hosszú távú utazókra specializálják magukat. Ebből van egy 2-3, és nekem az egyik olyannál volt, mit tudom én, már nem emlékszem a pontos ára, de azt hiszem egy ilyen havi 21-22 font volt, angol font, azt hiszem 20 és 30 között.
1: De te így mondod, nem is nem kellett használnod.
2: Nem nagyon kellett, és abban minden benne volt, szóval azt hiszem a helikopteres evakuáció, valamint a hullám hazahozatala is benne lett volna, de hát erre szerencsére nem volt szükség.
1: Ez meg volt Ázsiában is ugyanez a...
2: Nem, Ázsiában az első fél évre megkötöttük, aztán a második fél évre azt hiszem elkötöttük búvárkodásra, vagy valami hasonló. Valamire, ami úgy éreztük, hogy ez hasznosabb, mint a biztosítás, de...
1: Igen, azért ez sokszor van az emberek fejére.
2: De kell, én azt mondom, hogy kell. Abszolút, én azt mondom, én azért jutok. Az utolsó egy hónapban már nekem sem volt most, mert úgy volt, én megkötöttem egy évre, aztán megkötöttem még fél évre, és akkor még mindig egy hónap volt, és úgy mondtam, hogy erre az egy hónapra nem kötöm, meg lesz, ami lesz. És aztán szerencsére nem lett semmi.
1: És akkor ez a dél-amerikai utazást, ezt 10 év nagyjából fixre tervezted, vagy nyújtottad?
2: Nem, nekem az eredeti tervem az egy év volt. Az eredeti tervem egy év volt, aztán láttam, hogy mennyit költök, és akkor arra jutottam, hogy akkor még maradok egy felet, és arra még egy hónap rájött, mert úgy volt olcsó repülőjegy Mexikóból haza, mert, és ez egyébként egy nagyon érdekes információ, a legolcsóbban a Latin-Amerikában úgy lehet repülni, hogy az Air Berlin nevű ilyen félig fapados légitársaság, az több helyre repül a Karib-térségben, meg Közép-Amerikában, például ilyen Santo Domingo, meg Cancún, meg ilyenek, és azzal ilyen azt hiszem 680 dollárból repültem haza. De az persze csak az olyanoknak jó, mint én, akik ilyen, szóval csak oda jegyet vesznek, oda-visszára nyilván ugyanannyi, az átlagár egy ilyen latin-amerikai repülőjegy, az ilyen függően attól, hogy mikor veszed meg, tudom, 900 és 1500 dollár között van, mert nyilván nem mindegy, hogy mennyi időre veszed meg, meg hogy Brazíliába repülsz, vagy Bolíviába.
1: De akkor azt mondta, hogy az Air Berlinnel indulni lehet Dél-Amerikában, mert akkor Petinek kedvezünk az, hogy most egyelőre pihentessük Ázsiát, és...
2: Igen, az Air Berlin a jó megoldás, hát én ugye csak ezzel jöttem haza, én a...
1: Milyen mentél, Franz?
2: Hát a Lufthansa-val, azt hiszem, a Lufthansa-val repültem Buenos Airesbe, és úgy volt olcsó jegy, hogy úgy repültem, hogy Bécs, Frankfurt, Santo Domingo, Panama, Buenos Aires.
1: És valami így volt az olcsó?
2: Így volt olcsó, így volt olcsó, de ez így azt hiszem, ilyen 27 óra volt repülésem, a különböző repülőtereken, de hát, hogy az ember egy évre megy, akkor most azt, hogy 27 órát ül egy gépen, vagy 18-at, az tök mindegy, És egyébként is az egyik legjobb skill, amit megtanul utazás alatt az ember, hogy mindenhol tudjon aludni, úgyhogy én már nagyon jól tudok aludni, repülőn, buszon, bárhol.
1: Na igen, ezek az utazáskor kialakítandó skillbe azért benne kell, hogy legyen a, mit tudom én, a visszatartás a különböző meginduló dolgoknak, meg a, azt hiszem, hogy
2: az alvás
1: a legfontosabb, igen.
2: Én az alvás, még nem jó fáradtnak lenni, én ugye az égséget jobban bírom, mint az álmosságot, azt én nagyon utálok álmosnak lenni, és én most már tényleg bárhol el tudok aludni.
1: Én ezt akartam megkérdezni, amit mondtál egy fél szóval, egyedül mentél, és attól óvod az embereket, hogy egyedül eladjanak a nem tudom mitől, de mégis az, hogy lehet megoldani, akkor ott, hogy fáradtan, hogy teljesen ismeretlen helyen, és a buszod az másnap indul, és nincs még szállás, szóval egy...
2: Hát akkor szerzel egy szállást.
1: És már alszol is.
2: Szerzel egy szállást, magadra zárod az ajtót.
4: És utána szerzel kaját.
2: Csak ilyenkor mindig az a baj viszont, hogy amikor ilyen fáradt vagy, még eleged van mindenből, akkor annak mindig az a vége, hogy sok pénzt költesz, mert nincs energiát megkeresni, az olcsót, hanem az vagy beszállsz egy taxiba, és azt mondod, hogy vigyen az első helyre, és akkor oda-vissza, ahova már szokott menni, nem pedig az olcsóra, vagy mit tudom én, az első, ami szembe jön, abba bemész, és aztán nem érdekel, hogyha azt mondja, hogy 30 dollár, mert nincs energiád már megkeresni a tízeset, viszont legalább ott akkor tisztább az ágy, nem meg
1: és van. Ez a klasszikus bealvás ilyen volt, hogy itt a főtéren a padon, vagy inkább buszokon,
2: nem. Azt szerintem Latin-Amerikában azért nagyon rossz ötlet. Tehát, mit tudom én, nyilván Norvégiában, vidéken ez nem gond, csak furán néznek az utcán, utána alszol. De nem vagy kellően részeg mellé, gondolom. De nem szóval azért Latin Amerikában az nem jó ötlet. Az nem jó ötlet. Talán, mit tudom én, hogy Dél-Chilében megmerném kockáztatni, de az nagyon nem jó ötlet fehér emberként. Szóval főleg úgy, hogy melletted a cuccod, az semmi.
1: Hát igen, meg ez volt a vége, hogy olvastam folyamatos nagy kérdésem, úgyhogy mondtad, hogy egy nagy átizsákkal mentél.
2: Meg volt egy nagy volt, meg egy kicsi, de a kicsi belefér. Tehát, hogy akartam, akkor bele tudtam rakni a kicsit a nagyba. Direkt úgy mentem, hogy nem tudom, miért ez volt az elméletem, hogy férjen bele minden egy nagyba, ha kell. Erre azt hiszem, erre a funkcióra egyetlen egyszer sem volt szükségem az egész utat. Valamire, mert Ázsiában volt egy nagy, meg egy kicsi, de azok nem fértek, tehát nem fért volna bele a kicsi nagyba. És most az volt az, hogy legyen annyival kevesebb a cucc, hogyha akarom, minden beleférjen a nagyba, és bele is fért. Most ezt egyetlen egyszer nem használtam, ezt a lehetőséget.
1: Mindig két táskával mászkál.
2: Hát, ugye igen. Nem, ugye sokat nem mászkálsz teljesen.

0: Hogyha kevés időre mész, akkor ugye sajnálod, mert ez úgy vagy, hogy most akkor hagyja ki egy napot, de nekem meg az volt, hogy én úgy éreztem, hogy most én rá 3 napig innen nem megyek el, mert nagyon meleg van.
1: Saját uram, magad ura volt, tehát igen, hát, hogy igen. Nem kellett hát a csoporttal menni.
0: Egy kéthetes úton is lehet az ember maga ura, most mert nem kell csoporttal menni, sőt, hát én el nem, meg fel nem tudom fogni.
1: Hát csak, hogy fáradt vagyok, de indulni kell,
0: mert sajnálod, mert ott van ez a két heted az évben, van ez a két heted az évben, befizetted ezt, szeretnél minél többet megnézni, akkor nem fogsz egy napra ott maradni, rohadni. Vagy én legalábbis akkor nem maradok ott egy napot rohadni. Hát így igen.
1: Na jó, de neked időnként kellett is egy napot rohadni, nem?
0: Hogy hát kellett,
1: tovább,
0: persze,
1: hogy tovább tudjál menni.
0: Hát ez nem lehet másképp csinálni. Ezt nem lehet másképp csinálni.
1: Nem is egy
0: persze,
1: napot, hanem.
0: Nem lehet folyamatosan turistáskodni. Szóval egy idő után, és ez mondjuk úgy néhány hónap, az eljutod az ember, hogy úgy inkább csak tengleng.
1: Nem akar látni több.
0: De azért még akar látni, csak egyre többet tengleng, a végén már egyáltalán semmit nem akartam látni. Tehát úgy megnéztem meg dolgokat, de az már akkor nem erről szólt. Hogy...
1: Na most az elején járunk még, de akkor jöjjön egy kis zenei szünet.
2: Mambo! Me gusta el mambo! I like it, Mambo. Me gusta el Mambo.
3: Vaya machito del Mambo.
2: Mambo. Me gusta el Mambo. I like it, Mambo. Mambo. Me gusta el Mambo. Mambo. I like it, Mambo.

0: Tilos Rádió FM
1: 90.3. harmadik utas, ismét lehet telefonálni, előzős előbb úgy maradt a telefonkapcsoló, de ismét lehet minket hívni. Van egy kis gerjedésünk, van főhallgatott pakolunk.
2: Csak nem 2.15.30.73, Bede Marci vendégünk, elérkeztünk Dél-Amerikába, ráadásul Buenos Airesben vagyunk, és elkezdődik a már megtervezett egy évünk, végtelen magabiztossággal vetjük bele magunkat a hova.
1: Véletlenszerűen kezdődött itt az út, vagy mennyire tervezted meg
2: az
1: irányokat, megmondom ott a helyszínen alakult sok
3: egy
1: minden.
3: Egy dolog volt fix Dél-Amerikában, ugye, hogy ugye a délre, a Patagóniában, a legdélebbi részre Dél-Amerikának, oda mindenképpen az akkori nyárba kellett menni, meg én, nekem nagy álmom volt elmenni az Antarktiszra, ami aztán szintén összejött, és oda is csak akkor lehet menni, tehát olyan november vége és március elej között. Úgyhogy nekem az megvolt az elején, hogy akkor Buenos Aires-ba megérkezem, elindulok lefelé, és aztán elindulok felfelé. Nagyon leegyszerűsítve a dolgot, és ez végül is így is történt.
1: Elmentél lefelé, ameddig csak lehetett akkor.
3: Igen, elmentem lefelé. Hát igen, ameddig Dél-Amerikában le lehet menni a szárazföldön, addig voltam, mert tehát van ez a Panamericana, ami az útnak a neve, meg a blognak is, ami az a fő út, ami végigmegy egész, nem csak Dél-Amerikán, hanem egész Amerikán gyakorlatilag, hát van egy-két megszakítás, de majdnem megszakítás nélkül megy Alaszkától Patagóniáig, sőt a Tűzföldig, és hát ott voltam, ahol a szimbolikusan véget ér a déli vége. Most sajnálom, hogy az északi végén nem voltam, de...
1: Ez mi van ott? A Hornfok van?
3: A Hornfok az már nem a... A Tűzföld sem a szárazföld, a Tűzföld már egy sziget, de ott még van út. A Hornfok az viszont egy ilyen kis szigeten van még attól délebbre, szóval oda bonyolult a bejutni. Oda is el lehet, de azt láttam messziről hajóról. Úgyhogy ennyi. Ott nem voltam.
2: De akkor megint csak azt mondom, megérkeztünk Buenos Airesbe, és egy nagyon fantasztikusan előre lefoglalt szállodában megérkeztél?
3: Hát ugye tényleg... 6 ágyas szoba volt, vagy 8 ágyas, igen, de akkor úgy éreztem, hogy de
1: kivettél egész szobát, kivettél?
3: Persze, igen, mind a 8 ágyat, igen.
2: Nem, de hát gondolom már ott is hoztelek meg olcsóbb szállásokra, persze, egyből tutira, és akkor ahogy mondod, a neten simán utána kutatni, és simán előre
3: megyek. Persze, az le volt foglalva, tudtam, hogy akarok lenni egy nyilván, hogy az ember így, tudom, megérkezik, meg akkor van jetlege, meg minden, hogy akkor legyen egy kis nyugi, és akkor le volt foglalva 5 napra egy szállásom. De hát ez ilyen, vannak ilyen nagyon hostel foglaló szállítok. Én a hostel World-öt szoktam használni, de van még 3. És akkor az tök jó.
2: És akkor a tervezett program meg a másik fele, tehát te vittél a laptopodat, stb. És akkor ott felírtad, hogy akkor Buenos Aires, mint a Kovács József utca 3-ba el kell menned Cipész bácsit megnézni. Ezt hogy tervezted be az előre?
3: Buenos Airesben még így ment, tehát hogy mit tudom, volt a múzeum, de voltak ilyen, szóval ennyire nem akarok, mit tudom, el akartam menni meccsre mindenképpen Buenos Aires, és el is mentem meccsre.
2: Ott nem volt halálfélelmed?
3: Ott egyáltalán nem. Általában a...
1: Egy széles mosolyt látom most.
3: Én úgy álltam hozzá, hogy azért nem úgy mennek az emberek foci meccsre, hogy turistákat akarjanak megölni, és ez végül is bejött ez a számításra, mert tényleg senki nem akart egy turistát megölni.
2: De hát nagy foci rajong is, hogy hát gondolom már Barcelona meccsen voltál, Barcelonában.
3: Persze más, mint ahol, más hangulata van, mint
2: egyel ahol. Azért csak fokozatlan.
3: Persze, hát én sok helyen voltam meccsen, Buenos Airesben voltam meccsen, Montevideóban, Uruguayban voltam meccsen, Medellínben, Kolumbiában voltam meccsen, Bolíviában is voltam meccsen, Rióban is, és ebben messze a Buenos Aires volt a legnagyobb élmény, és nem csak azért, mert ott voltam először, és az utott a harcon, de szóval ott a Boca Juniors meccsén voltam, ami az a helyi fradi, hogy leegyszerűsítsem a dolgot, annak, aki nem tudja, és ráadásul ott a kemény maggal voltam, szóval azért az egy nagy élmény.
2: Ez
3: nagy...
2: sikerült,
3: úgyhogy tudtam spanyolról, úgy, mert, tehát, de egyébként szerveznek ide, tehát
2: van turista program,
3: de én azt én megalázónak éreztem volna, hogy egy ilyen csoporttal megyek foci meccse lányokkal, úgyhogy inkább megoldottam magamnak, szereztem egy ilyen jegydílert, mert hogy már minden jegyel van előre adva, és akkor egy jegyüzér adott nekem egy jegyet, bementem, megnéztem a meccset, kijöttem, szuper volt. És akkor senki nem akart megverni.
1: Nyert a csapat? Örültek a szurkolók?
3: Igen, nyertünk egy múlva, bár én nem a Boca Juniorsnak drukkolok, hanem a másik Buenos Aires csapatnak, a River Plate-nek.
1: Hatalmas ünneplés követi, vagy vagy így ezt
3: Igen, de én úgy éreztem, és ez engem kicsit zavar, hogy olyan, tehát ugye a pályán történő eseményeknek a lelátón történő dolgokhoz nem volt sok köze. Akkor is megcsináltak volna szurkolást. Mit tudom, rosszabb hangulatban ment volna haza mindenki, de hát akkor is lett volna 120 perc dobolás, meg ordimálás.
1: Hány néző van egy ilyen
3: Nem emlékszem, mekkora a Boka stadionja, de hát full tele volt, szóval az olyan 45-50 lehet, de lehet, hogy nincs ekkora, most nem akarok.
2: Az első fotók között volt, amit feltett, hogy hátrafotoztál egy nagyot, és igen, azért látszik,
3: hogy... Igen, hú, most ne, ezzel most megfogtál.
1: Jó, nem én kérdés,
3: de szerintem 40 körül lehet, az nagyon nem lövök mellé.
2: Hát, rögtön felvetül a kérdés, hogy amikor jönnek a Boka Juniors rajongó haverjaid, akkor melyik meccsre vinnéd el őket Pesten?
3: Hát, akkor valami alternatív programot javasolni. Menjenek el a Gellért fürdőbe. Mi abban vagyunk jó, kérd. Hát mindenki másban, nincs ebben semmi. De egyébként speciál pont Argentinából, szerintem a világon a legjobban értenek a focihoz, ott úgy nagyjából tisztában voltak a magyar futball tradíciókkal is, úgy ott nem volt.
2: És a jelen állapotával, hogy...
3: Nem, azt kérdezték, hogy és hogy akkor mi történt. És mondtam, hogy hát lejjebb csúsztunk.
2: Felkerült az első.
1: Utoljára ott voltunk a VB-n, ugye jól mondom? Argentinában voltunk utoljára.
3: 78-ban kint voltunk, ott és csak csalással tudtak minket legyőzni.
1: Az argentinok, igen.
3: Például az argentinok csalással tudtak minket legyőzni, mind törötséget, mind nyilasít kiállították. Mivel addig provokálták őket, hogy a rendes magyar fiúk elvesztették a fejüket. A törötségnél ez gyakrabban fordult, ez a nyilasít sokszor nem.
1: Nem, aztán utána még egyszer voltunk pontosítók VB-n még utána.
3: 82-ben is játszottunk velük, 82-ben is egy csoportban voltunk velük, Spanyolországban, de ott már simán megvertek minket. Menjünk vissza, szerintem az utazáshoz. Én nagyon szívesen beszélgetek fociról a következő egy órában.
2: Van rá igény, de nem. Elindult az, amit beterveztél. Elindult az, hogy a programokat elkezdted meglátogatni, meg túl vagy az első flash-eken, meg volt a foci meccs is, meg már most akkor adjuk el Buenos Aires-t.
1: Mekkorákat ugrottál egyébként? Tehát milyen ugrásokat terveztél be, hogy így mondjuk vagy Buenos Aires-be, és akkor most így gondolom az a Antarktiszhoz több ezer kilométerre van oda.
3: Hát le kellett menni szép lassan.
1: Szép lassan, erre gondolok.
3: Nyilván, tehát az, hogy például Argentina, meg Brazília, meg Chile, az milyen nagy, azt látja az ember a térképen, de azt azért, amikor már 36 óráig ültem egy argentin buszon, szóval, akkor érzi meg igazán az ember, hogy ezek elég nagy országok. És semmi nincs, és ugye ez a Patagónia az olyan, hogy ilyen tök egyenes, tényleg 40 kilométeres izék vannak, nem tök lapos, 40 kilométeren át egyenes az út, nem történik semmi. Ez egyetlen jó, hogy lehet olvasni a buszon, amit kanyargós egy úton nem lehet. De hát ott viszont lehet, mivel hogy
2: most csak a hallgatónk képben vannak, nem 82, nem 86 volt a magyar csapat utolsó ez irányú szerepel.
3: Az igaz, de az 80, én hibáztam. Ez kecsegtelenül így van, de 86-ban nem játszottunk az argentinokkal.
1: Akkor most helyre van rakva minden. Szóval egy patagóniai hosszú buszúttal indult akkor a...
3: Hát először Uruguayba és Paraguayba mentem, de aztán elindultam szép lassan lefelé. Tehát szeptemberben voltam Buenos Airesben, és december elejére értem le a Tűzföldre, elmentem az Antarktiszra, visszajöttem, és aztán elindultam északra. És nagyjából...
2: Brazília az már visszajövett ebben.
3: Hát, és
2: akkor... Nem volt itt is, ott is, nem is, hogy volt ez?
3: Figyelj, elmondom végig. Jó?
2: Papírceruzát vegyetek
3: elő. Argentina, Uruguay, Paraguay, akkor le így argentinos Chile közt cikázva le a Tűzföldig, Antarktisz, vissza az Antarktiszról, aztán Chilébe végig föl, Bolívia, Peru, Kolumbia, le Brazíliába, egy nagy kör Brazíliában, aztán Francia Guyana, Surinam, Guyana, Guyanából fölmentem néhány Karib-szigetre, sorrendben Saint Lucia, Dominika, Saint Vincent és a Grenadin szigetek, és Grenada, visszamentem Guyanába, átmentem Venezuelába, Brazília érintésével, mert csak úgy lehet átmenni, Venezuelából megint Kolumbiába mentem, és aztán Kolumbiából fölmentem végig Közép-Amerikán, úgyhogy Panama, Kosztarikában volt egy kitérő Jamaikába visszamentem Kosztarikára, és Kosztarika után jött Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize, és Mexikóból repültem haza.
1: Egy-két kitérőt nem említettél, ha bár azok az országok, ugye hát itt a Húsvét szigetek, vagy a Galapagos szigetek, de itt ez nyilván az csak földrajzilag kitérő, mert az országokat.
3: Jézus, Ecuadort egyetlen nem is mondtam, nem? Peru és Kolumbia között. Szerintem esküszön nem mondtam.
1: Na
3: mindegy, igen, voltam a Húsvét szigeten is, Chiléből. Nem, Peru, tehát Chiléhez tartozik, de én Peruból repültem, mert valahogy egy kicsit ott. Tehát az mindenhol itt borzasztó messze van, de lehet repülni Limából, Peruból, meg Santiago de Chiléből, én Limából mentem. És voltam a Galapagos szigeteken is, Ecuadorból, igen. Ez volt a három ilyen minden szempontból kitérő Latin-Amerikából.
2: Meg hát ez a három az exotikus pont.
3: Az Antarktisz, a Húsvét és a Galapagos-sziget. Uh-huh. És én azt hittem először, hogy a Galapagos, tehát mielőtt lettem volna ott, hogy a Húsvét-sziget az nem lesz olyan nagy szám, és most, hogy voltam, én oda szeretnék ebből. Tehát ha egy helyre mehetnék vissza ebből a háromból, akkor mindenképpen a Húsvét-szigetre mennék. Az Antarktisz az, mire meg azt gondolna az ember, hogy tényleg az a legexotikusabb, és tényleg nagyon exotikus, de azt meg így úgy érzem, hogy voltam, uh-huh. Láttam, szuper, hogy voltam, tényleg hatalmas élmény volt, de semmi, hogyha az életem hátralévő részében nem látom többé az Antarktiszt.
1: Szívesen elkérdezek, hogy mi fogott meg ennyi a Húsvét-szigetben, mert nem szigetek, ugye, mint meg újra
2: pontosítok. És összesült a Galapagosszal, ami ugye a gazdag élővilágról, hát meg
1: igen, a sokat olvastam egyébként a Húsvét-szigetről, szóval az engem szintén megfogott.
3: A Galapagosz az ugye nyilván a természetről szól, egyrészt ami a szigeteken van, meg hogyha búvárkodik az ember, akkor a víz alatt is van. A Húsvét-sziget az pedig inkább egy ilyen, hát az inkább egy kulturális élmény, és ugye az bár Chilehez tartozik politikailag, az kulturálisan, meg földrajzilag az Polinézia. És soha nem voltam Polinéziában korábban, és az én tök nagy élmény volt látni ezeket a csávokat, hogy így mennek le a szörfdeszkáikkal a partra, és nem azért, ez nem sport, hanem ilyen kultúra, és ilyen, tudod, ilyen nagy darab, ilyen kitetovált polinézek, ilyen rögbis külsejű mindegyik. És az itt tök érdekes volt, meg ugye maga, amiről a Húsvét-sziget híres, az ezek a moáik, ezek a szoborfejek, amik ott állnak, meg sok le van döntve közülük, illetve mindegyiket ledöntötték, csak sokat visszaállítottak. Az is egy, nem tudom, valahogy egy tök nagy élmény volt az egész, és maga az élmény, hogy és akkor fölmászol ott, hogy a Húsvét-sziget tényleg a repülő Limából, azt hiszem olyan 4,5-5 óra között volt, de Santiago de Chileből is annyi, és tényleg semmi közepén egy baromi kis sziget, és akkor fölmászol a legmagasabb pontjára, és körülnézel, és akkor semmi nincs, csak a csendes óceán mindenfelé. És én ilyen helyen nem voltam korábban sehol, voltam már szigeten, de az, hogy ez az élmény meglegyen, hogy minden irányba körülnézel, és sehol sincs szárazföld. Igen, de az egy mégis egy
1: kontinens. Nem az a kulturális élmény, amire gondoltam, hogy megfogott, tehát amire vissza kell menni, hogy itt szétnéz újra, hogy itt a semmi.
3: Nem, úgy az egész. Ennek így az, hogy annyira messze van mindentől, hogy egy ilyen speciális kultúra, hogy ott vannak azok a szobrok.
1: Barlangokban jártál? Ugye, erre kevesebbet tudom, elég sok barlang van ott.
3: A Húsvét-szigeten? Uh-huh. Igen, vannak barlangok is, de azért ezek nem ilyen, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a hosszú járatok, csak persze, nyilván ameddig ilyen... ők bementek, és akkor ott volt valami. Faragtak valamit. Nem abban laktak, de hogy mit tudom én, valami az ilyen szentély volt, és akkor
1: igen,
3: és akkor kifaragtak valami madárembert, vagy kivéstek valami madárember figurát.
2: De akkor ezek szerint neked a Húsvét-szigetek a utazási romantika tetőpontja volt, és tulajdonképpen lehet, sokan mondják, hogy azért megyünk valahol, hogy találjunk valamit.
3: Én nem találtam ott semmit, de szóval, ha egy napot kell választanom az egész utazásból, hogy mi volt a legjobb nap, és nyilván nehéz választani, az valószínűleg az volt, amikor béreltem egy kvadot a Húsvét-szigetre, soha az életemben nem ültem kvadon korábban, de úgy éreztem, hogy ez szerintem tök jó itt elkezdeni. És akkor mentem körbe, aztán lennaludtam tök egyedül egy ilyen strandon, mert az ugye az a hely, ahol ez nem para, tehát nyilván brazil strandon ott aludni, ez nem olyan jó ötlet, ott azért találtam egy ilyen kis barlangot, inkább ilyen mélyedést, nem esett rám az eső, ami jó ötlet volt, mert tényleg esett az eső, aludtam, aztán másnap fölmásztam erre a legmagasabb pontra, körülnéztem, megnéztem a csendes óceánt, és arra gondoltam, hogy ennél már nem lehet jobb tényleg. És ennél nem is lett jobb. Tehát ennél fölött már nincs semmi szerintem. Utazásilag legalábbis.
2: De akkor ez megint ezt megint azt mondanám, hogy te megtestesítetted a mindenféle romantikus utazó álmát, a magányosan a világgal szembe és egybeolvadok.
1: Na, de várj, akkor...
3: Én ilyeneket soha nem gondolok, de nagyon-nagyon nagy élmény
2: volt.
1: Mit javasolsz, hogy szóval egy ilyen Húsvét-sziget az egy napos program? Vagy egy másfél napos program? Vagy így, szóval, hogy
3: hát nem, szóval az azt hiszem, hiba lenne Budapestről megvenni visszarepélyet, úgyhogy másfél nap legyen közben. Nem, hát én egy hetet voltam. Gondolkoztam, mielőtt megvettem a repélyem, gondolkoztam, hogy ugyanannyiba került volna, 4 napot vagyok, és úgyhogy egy hetet, és úgy voltam, hogy hát egyszer az életben már itt van az ember, akkor maradjunk egy hetet. Ami egyébként viszonylag nagy döntés, mert Húsvét-sziget borzalmasan drága, tehát minden, nem a maga repülőjegy, hanem ott bármit venni. Hát mindent repülővel, gyakorlatilag mindent repülővel kell vinni. Már Chile se olcsó, de teszem, $3 volt a kóla boltba, szóval már 3 amerikai dollár, ami most 700 forint, és a boltba, nem az étterem, itt olyan $20 alatt gyakorlatilag nem lehetett enni. Tehát a legegyszerűbb tál hal rizssel, étel az olyan, azt hiszem $18 volt a legolcsóbb, amiért meg tudtam venni, ami 4000 forint. Szóval ezek nem, és nem, de akkor már oda kell menni egy hétre, egy bicikli, quad, autó,
1: sétálni. Az az időt.
3: Erre ott el, igen, igen. És hát úgy, igen, tényleg, az sok szempontból tényleg a világ vége.
2: Erre jön az utazó emberek másik nagy sztereotípiája, a találkozás a benszülöttekkel, a furcsa étel, szemlevesevés, mit tudom én.
3: Hát én mondjuk minden...
2: Most először a Húsvét szigetekről, de aztán hát a másik.
3: Hát én mondjuk nekem a kaja az nekem sose ijeszt meg, mert én úgy mindent megeszem. Most ezen az úton a legdurva. Ettem tengeri malacot, meg most a végén ettem Belize-be tatut. Az, de hát az se volt, íze nem olyan fura. Ázsiában extrémebb dolgok vannak. Hát a benszülöttek...
2: Igen.
3: Ez meg olyan dolog, hogy nézd, hogyha mész több napot, tehát van még egy-két törzs Amazóniában, de azért ahhoz nem azt kell csinálni, amit én. Ahhoz vagy az van, hogy annyira gazdag amerikai turista, hogy bereptetnek helikopterrel, vagy antropológus, hogy aki oda megy, és ugye hát, még ugye van olyan törzs, amihez egyetlen nem lehet menni, mert pont az lényeg, hogy hagyjuk őket békén. Szóval azért mindenki van egy trikó, és mindenki tudja, ki a Messi Latin-Amerikában. És mert már ilyen a világ. És azt hiszem, hogy nem csak Latin-Amerikában, de Pápua-Guineában és Kongó dzsungeleiben is láttak már Barcelona Messi, mert az rá egy gyakori.
2: Igen, akkor igen.
3: Úgyhogy, de szerintem hát ez nem baj, vagy hát lehet, nyilván lehet keseregni azon,
1: hogy... nem, hogyha nem is olyan nagyon egzotikus lehetőséget a benszülöttekkel napi szinten akár találkozni. Hát, ugye,
3: igen, szóval, de nem, tehát, hogy tök érdekes, csak hogy ezt a benszülött dolgot azért nem így kell elképzelni, hogy és egy... akkor ilyen, nem tudom, emberek ilyen ezzel a nagy, hosszú ilyen farokvédővel, ami van nekik Pápua-Guineában, ezzel rohangálnak, és az a semmi, és soha nem látok még fejrembet, és Istenként tisztelnek. Ez nem így van. Ez persze. Nem így van. Ez nem így van, de ez nem baj. Én engem egy, mit tudom én, engem a Panama City bevásárlóközpontok is nagyon szórakoztattak, mert az antropológiailag legalább olyan érdekes megfigyeléseket lehet tenni egy ilyen hatalmas panamai bevásárlóközpontban, ahol együtt van az összes létező amerikai gyorsétterem a márka, amiről valaha hallottam, az mind ott van egymás mellett. Ott életemben egyszer tömegiszonyom, szóval már annyira nagyon. Soha nem tapasztaltam korábban. Hogy az ugyanúgy érdekes azt nézni, hogy mit csinálnak az emberek. És egyébként majd beszéltünk arról, hogy beszéltem arra előbb, hogy a végén már azért nehéz volt bármit, amit ilyen klasszikus turista programot nevezünk, hogy bármit megvállaljuk, szóval azt azért nem untam meg, hogy így nézzem ugye az embereket, hogy itt tesznek, vesznek.
2: Megint a technikához, meg a nem is tudom, kivitelezéshez, kérdezik a chaten, hogy csak Steve Jobs termékekkel voltál, és túlélte, és nem volt aksi probléma, meg ilyesmi.
3: Minden probléma volt, igen, egy iPhone volt nálam, meg egy...
1: Mi itt meg is tekinthettük itt a legendás igen. Eszközöket.
3: Meg egy laptop,
1: itt,
3: egyébként a laptopnak volt akkor, hogy a telefon tök jól átélte, a kábelek azok, amik nem viselik jól az utazást, azok úgy törnek meg, hogy tényleg rossz rájuk nézni, és a fülhallgatóból azt hiszem 3 újat kellett vennem, töltőt, azt 2 talán, de összességében nem volt gond. Meg hát, nézd, nekem ugye a blogot írnom kellett, ha nem kellett volna írnom a blogot, akkor valószínűleg nem vittem volna magammal.
2: De nem nincs eleve egy ilyen kis grafó, úgy, ha már...
3: Hát nem, igen, lehet, figyelj, lehet, hogy akkor is vittem volna.
2: Sose tudjuk meg,
3: de így ugye nekem elengedhetetlen munkaeszköz volt, azért mindenképp kellett, hogy legyen nálam egy laptop.
1: Hát az kiolvasható volt az írásaidból, hogy a GPS, illetve a szatérkép nélküliség, az rendkívül megreformált az utazást.
3: Tényleg az, hogy
1: nem egy hatalmas térképen mész,
3: hogy látom a mobilon, hogy hol vagyok, a térkép abban az a legcsodálatosabb dolog. Szóval, és az még ez ugye 5 éve, amikor Ázsia voltam, akkor még nem volt okostelefon, akkor ez a műfaj nem létezett. És ez, hogy én 5 évig egyetlen egyszer sem voltam elveszve, mert azt látom, hogy melyik utca sarkon vagyok, és a taxis felesleges köröket visz, vagy nem. Vagy az, hogy fölriadok a hajnali 3-kor a buszon, és megnézem, hogy épp melyik városnál tartunk.
1: Hát nincs is rád írva, hogy turista vagy, nem? Szóval, hát, hogy ugye, hogy
3: nézd, én...
1: vagy rád van írva egyébként? Ez ugye, mennyire volt rájúva? Lehetnél egy, mennyire nézted dél-amerikainak?
3: Hát
1: ugye?
3: Figyelj, attól függ. Argentinában meg Chilében én be tudtam olvadni. Szóval, de hát azért ott ilyen spanyol, meg olasz ízék van. Chile az egy kicsit indiánabb, mint Argentin, de azért az se sokkal, főleg nem délen. Brazíliában is vannak olyan helyek, ahol végig is be lehet olvadni, mert az nagyon vegyes. Tehát nyilván olyan Bolíviában, meg Guatemalában, ami nagyon, nagyon indián, ott azért nem. És hát azért akkor is, hogyha...
1: Ha megszólalsz, abból is kötjön kiderül, ugye?
3: Budapesten is, ha az utcán mész, akkor látod, hogy ki a turista, persze. Még hogyha más ruha van rajta, meg azért azt ne higgyük, hogy be tudunk olvadni egy pillanat sem, mit tudom én, ki a francián túracipőbe egy dél-amerikai nagyvárosba a turistákon kívül, akiknek az egy cipőjük van.
2: És megint ez a praktikus része a dolognak, hogy ezt a netes lefedést, ne Isten, az előfizetést, hogy odottad, vettél helyi kártyákat?
3: Nem, semmit nem vettem.
2: Minden úgy volt, hogy itt arra indultál?
3: Nem. A telefon nem használtam telefonként, csak, tehát nem is volt benne SIM kártya soha, tehát csak hogyha volt wifi, és a laptoppal dettó ugyanez. Hát mit tudom én, azt hiszem kb. Ötször ültem internetkaféval, most annyi helyen van wifi. Ez egyébként a nemzetközi utazás egyik nagy paradoxon, hogy a világ összes olcsó hotelében ingyen van wifi, és a világ összes drága hotelében drága pénzt számolnak föl. Tehát, hogy mit tudom én, hogyha egy jó hotelben mész Londonba, ott $30 egy óra, vagy egy éjszaka, és tehát egy ilyen olcsó hostelben soha senki nem menne oda, hogyha nem adnák ingyen a izélt.
2: Ez elég vicces. Egy teljes új. És ismertél meg új szállás, vagy turistáskodási típusokat, mert azért a nagy kategóriákat végigvettük, de azért ott biztos, hogy vannak speckó.
0: Különböző eszközökkel utazók, ugye ezeket?
3: A Közép-Amerikában, tehát én mielőtt elmentem volna, én azt mondom, hogy biztos sok amerikai lesz, mert mégiscsak azért közelebb van nekik Brazília, mint nekünk. Az egyrészt annyival nincs is közelebb, másrészt azért az amerikaiak egy része tényleg útlevélesre rendelkezik, de aztán Közép-Amerikában egyre több lett az amerikai, és ott azért láttam furcsa dolgokat. Hát, hogy furcsa amerikai. Hát ugye egyrészt van ugye a vicc, ugye most ugye van a film, az a Spring Breakers, akik az egyetemisták, akik a húsvéti szünet alatt elmennek és eldobják az agyukat, és én pont ebben az időszakban voltam most Közép-Amerikában, mielőtt hazajöttem volna. Ez nagyon súlyos. Szóval, hogy ahhoz képest a német gimnáziumi csoporttal siófokon az semmi.
2: Semmi?
3: Az semmi, nem. Hát ez ilyen erőltetett, ilyen, azt hiszik, hogy jövék a hely, de közben félnek is mindentől, és viszont végig nagyon részeik és be vannak szívva, az úgy vicces. Ezzel a jelensége nem találkoztam korábban.
2: Igen, a kérdés az innentől jogos, hogy a hallgatók is felteszi, hogy léteznek rendes amerikai?
3: Persze, én imádom, nagyon sok amerikai. Egyébként azt is megtanulja az ember, amikor utazik, és sok nációval találkozik, hogy általában a sztereotípiák igazak. És szerintem az amerikaiakról az a sztereotípia, hogy így kedvesek, és nyitottak, az abszolút igaz.
2: Te a franciákat nem szereted, ha jól
3: emlékszem. Én a franciákat nem szeretem, de mert nem tudok franciául, ennek lehet, hogy az is.
2: Tessék,
3: hello.
4: Couchsurfing az nem jött szóba?
3: Nekem én tisztában vagyok azzal, hogy az mi, nekem nem az a műfajom. Én azt nem... Én nagyon élvezem az utazásból azt, hogy tök szabad vagyok, és úgy érzem, hogyha valakinek a konyhájában lennék, és beszélgetnem kéne vele, akkor nem lennék szabad, de mindenki csinálja nyugodtan, akinek kedve van hozzá, és tudom, hogy sokan élvezik, én ismerem magamat, és nem.
4: Amikor én voltam Dél-Amerikában, akkor még nem ismertem a couchsurfinget, nem beszéltem spanyolul, de amit leghamarabb megtanul az ember, az a aqua caliente.
3: Melegvíz, igen. Hát ahhoz szükség van rá, igen.
4: Erre emlékszem.
0: Fordítsatok, légy szíves.
3: Az a meleg, agua caliente. Abból az agua a víz, a caliente a meleg. Igen. Igen.
0: De biztos nem is ez a legfontosabb, nem? Egy idő után?
3: Igen. Nem. Köszönöm.
2: 2.15.37.73, a műsorunk az utolsó felébe fordult, a vendégünk Bede Marci, és nem megyünk most még ki, szerintem meg kell húznunk ezt az utolsó fél órát. Egyrészt, kedves hallgatók, egy kicsit presszionáljátok a féltelembert, előzőre és utoljára nyilatkozik ilyen nyíltan, és ekkora embert meg számára, erről a témáról.
3: Ekkora őszintességgel.
2: És ekkora őszintességgel.
3: Nem csak még azt akartam mondani, hogy nem, tehát a meleg víz az nem olyan fontos, tehát az például azt is megtanulja az ember, hogy mi fontos. Például az, hogy ablaka legyen egy szobának, az egyáltalán nem fontos. Tehát az semmit nem
0: ad. Még használom is.
3: Az abszolút, tehát az, hogy amire egy szoba van, amire való egy szoba, hogy nyugodtan aludjak benne, ez ablak ezen, tehát semmit nem dob. Ne legyen benne túl meleg, vagy túl hideg, az inkább fontos, és az ágyba lehessen aludni, ennyi. És ne legyen mellette, vagy alatta egy diszkó, ami általában van.
0: Na, még a franciákról, illetve vagy a belgákról, vagy bárkiről, hogy
3: ugye ja, ilyen két ilyen jó kis franciák, szereók. Tehát ugye van ugye a két nagy közutállatnak örvendő csoport, ilyen utazói körökben, az egyik az izraeli, a másik a francia. Más. Ugye a francia az
0: oroszok, nem? Én még nem, őket hallottam.
3: Tehát ebben a szubkultúrában, amiben én utazom, nem. Tehát nyilván tudom, hogy Egyiptomban a búvároktatók utálják az oroszokat, mert letörik a korodomban, én utazom, abban a franciákat azért utálják, mert ugye a franciák azt hiszik, hogy ők mindent jobban tudnak, meg övék a világ, plusz az egyet turista csoport, amik nem beszél nem angolul. Beszél. Ők és a kanadai franciák, mert a francia néha tud, csak letagadja, de a kanadai francia az tényleg mindent elkövet azért, hogy ne tudjon. Tehát az egész élete arról szólt, hogy ne tanuljon meg angolul, és aztán erre büszke is. Az izraelieket meg azért utálják, mert van ez a az a réteg, amelyik ugye kiszabadul az izraeli hadseregből, amit lenyomtott aztán 3 évet, és elmegy, és aztán ilyen nagy csoportokba csörtet végig a világon, és csak oda megy, ahol további izraeliek vannak, mert igazából annyira nem szeretett, azért csak azért megy, mert a többiek mennek. Ez szörnyű, tehát az is nagyon rossz.
0: A magyar utazónak jó híre van?
3: A magyar utazónak ilyen körökben természetesen semmilyen híre nincs, tehát én óriási exotikon voltam mindenütt. Egy-kettővel találkoztam, aki már látott magyar, tehát ugye az vicces, főleg amerikaiaknál volt, hogy nem is tudták, hogy mi az, hogy magyar. Én a ilyen helyieknek inkább azt hazudtam, hogy spanyol vagyok, mert azt akkor tudták, hogy mi. Meg hogy az ők az én akcentusomat úgy...
0: Nem bonyolítottál a dolgot.
3: Nem, mert hát amikor beül az ember egy ilyen Buenos Aires-i taxiba, vagy akár, most akkor azt mondjam, hogy magyar, azt se tudja, hogy utálom el magyar, ezek inkább azt mondom, hogy barcelonai vagyok, és akkor beszél az ember 5 mondatot a fociról, kiszáll az autóból, majd vége. És akkor ez nekem úgy kényelmesebb volt, de hát persze volt, hogy nekik fogalmuk sincs, hogy mi az, hogy Magyarország. De hát miért Magyarországon ki tudná egy térképen Belizt elhelyezni kevesen?
2: Hát vagy, igen, Beliz.
3: Vagy Grenadát.
0: Hogy valami, hát Grenadát éppen nagyon jó tudjuk itt tilos rádióban, MC Cameron révén.
3: Na jó, de akkor Szent Vincent és a Grenadin szigeteket. Az egyen éjszakra van Grenadától.
2: Igen, hogy melyik, hol van ahhoz képest, igen. Na, de térjünk vissza keményebb témákhoz, mert ugye itt a hallgatók nem bírják ki, hogy egy-két pikáns részt név nélkül, illetve pozíciók nélkül, de mégis, hát ugye? Ugye volt esélye arra, hogy a másik nemmel létesíts, hogy viszonylag, hogy is mondják, intime kapcsolat. És akkor erről kérdeznek a kis hallgatók, hogy ez hogy turistákkal, helyiekkel, munkákkal.
3: Hát nézd, mind a kettővel lehet. Sőt, hát szerintem azért, hogy is mondjam, gyakorlatilag elkerülhetetlen. Tehát igen, sokan, főleg
0: az utazás romantikájában nagyon beleveszik ezt.
3: A helyivel azon többet kell melózni, mert nem velük vagy viszont, aki utazik, és sokan utaznak egyedül, és csomó nő is utazik egyedül, meg ilyen párokban, ez csak még jobban fehergelik egymást, és hogy akkor, tehát az úgy kialakul. Tehát ezt úgy nehéz elkerülni.
2: Mert az írásidból, hogy kivettem, ott azért a kanos amerikai turistányok, vagy szukás, vagy hogy is hívják őket.
3: Szukás.
2: Tehát, hogy itt is
3: feltetek. Ez egy műfaj, az Ausztrál, aki mindent. Általában az angol szász az, aki le tud vetközni minden gátlást.
2: És akkor ott, ahogy mondtad, hogy oda megy, hogy akkor valami két szóval egyből már ő hív el téged, vagy valahogy
3: hát így emlékszem. Hát van ilyen is, igen, abszolút.
2: És akkor a hallgatóknak mondjuk akkor a sorrend Ausztrália, Egyesült Államok.
3: Hát igen, az angol szász az meg főleg, ha iszik, akkor ők ugye nagyon elveszítik az önkontrollt. Hát mint egy német az annyira soha.
2: És akkor mi a helyzet a úgynevezett benszülöttekkel?
3: Tehát oké, hogy hát változogatja. Tehát én olyan liberális szexuális kultúrát, mint Brazíliában, hogy sehol az életben nem láttam, de valószínűleg nincs is.
2: Egyből fúzóra, vagy hogy mondjam? Hát csak így Brazíliából gondolom.
3: Aha.
2: Ez igen. Ja, és Brazíliában életed végre romantikus legnagyobb olyan buliában voltál, amiről még filmet sem mernek csinálni.
3: Nem, hát azért mernek róla filmet csinálni, ez a Rioi Favela buli. Igen, de hát azért oda is van. Oda én csak turista csoporttal mentem, mert ott béna voltam. Oda is el lehetett volna menni egyedül, csak akkor több időt ott kellett volna lennem Rióba, és így haverkodni valakivel, aki aztán elvisz.
2: De a hallgatóknak, akik nem tudják, hogy miről van
3: szó. Én így viszonylag, hát ez a, ugye van ez a speciális riói zeneforma, funky, Baile Funk néven fut Európában, ami egyáltalán nem olyan, mint a, nem tudom, romantikus bossanova, vagy a samba, amit az általában az emberek ismerik Brazíliából, egy ilyen nagyon agresszív basszus alapú tánczene.
2: Hát mi nálunk a mulatós, egy kicsit csak
0: más, mint a funk is.
3: Igen, és ez leginkább a szegény negyedekben, a favelákban megy Rióban, ahol ilyen hát leginkább ilyen magyar acid partikra hasonlító közegben vannak ilyen nagy bulik. És ezekből van olyan, ami meg kétféle ilyen favela van Brazíliában, pacificada és a nem pacificada. A pacificada az azt jelenti, hogy a rendőrség tartja fenn a rendet, és ők árulják a kokaint. A nem pacificada az azt jelenti, hogy a rendőrség nem ment oda be, és azért nem ők árulják a kokaint, hanem a helyi akárki. De ez kicsit leegyszerűsítve van, de nagyjából ez a helyzet. Én egy pacificadában voltam, aki nem pacificada izébe volt, mert már megismert annyira riójakat, hogy elvitték, az még sokkal durvábbakat mesélt, mert ott géppisztoly van, meg tényleg úgy néz ki az egész, mint a Scarface, és jön áll ilyen hegynyi kokain az asztalon. Amin én voltam, ott csak a WC-be árult a kokain, meg az arcnak, aki mellettem pisírt, annak úgy kiesett a gatyájából egy fegyver. De ez semmi nem volt ahhoz képest, ami az igazán kemény helyeken van. És itt nyilvánvaló volt, tehát, hogy itt van, hogy itt azért volt 40-50 fehér ember, és azért nyilvánvaló volt, hogy az nekik is nagyon rossz lenne, hogyha van fehér embernek baj esne, akkor bejönne a rendőrség, balhé lenne, jövő héten nem lenne buli, lecsuknának embereket. Úgyhogy ez nem volt egy
0: de megnézik dolog, a fehér embert, vagy tessék? Megnézik a fehér embert, hogy akkor...
3: Hát megnézik már. A fehér embert, amikor táncol. Amikor szóval táncol. Az nagyon rossz ötlet, de általában... Nekem az volt az elmélet, ami két dolgot nem szabad fehér emberként, főleg fehér férfiként csinálni Latin-Amerikában, az egyik az focizni, a másik meg táncolni. Tehát ennek csak rossz vége lehet. Persze mind a kettőt elkövettem, és mind a kettőnek nagyon rossz vége volt. Ugye a fociról az külön gond, hogy nem csak az, hogy bénább vagy náluk, de szeretnek is felrúgni.
2: Jó, hogy ott stílusban játszanak már eleve.
3: Hát nem az, nem ők egymást annyira nem rúgják föl, de a fehér embert jobban. Tehát, hogy jobban odalépnének, hogy tudja, hogy mi
0: a helyzet. Tánc?
3: Hát a tánc az...
0: Letáncolnak, vagy mi történik, vagy kiröhögnek?
3: Hát, hogy te perc, hát le újra mutogatás mindent. Az tényleg az a legrosszabb. Az a tényleg, tehát az
0: szörnyűség. És hogy kell akkor táncolni, akkor egy brazil férfinak.
3: Nem, ez tényleg nem. Szóval aki nem végzett ebből, nem tudom, több hónapnyi kurzust az életében, vagy több évnyi
0: korábban. Lehet, hogy vannak ilyen koreográfiák, nem ilyen közösségi koreográfiák, ugye?
3: Zenéje válogatja, ez amiről beszéltünk, ez a bailafunk, az inkább csak segrázás, uh-huh. De hát... Ki tud Európából is seget rázni, ahogy ők tudnak seget rázni, tehát ez azért reménytelen. De hát az igazán durva dolgok, az ilyen salsa, meg hát ugye a tango, a klasszikus, és amit valamennyire tudni kell a lépéseket, szóval az tényleg azt ne csinálni ilyet fehér ember.
2: Na és akkor hát azért Dél-Amerikában jártunk ott, hogy mondjuk minden a zene, meg a buli, mert gondolom ez a brazil ügy, ez volt kb. Egy kiemelkedő.
3: A brazil a legdurvább, igen. Tehát a Brazília az még úgy Latin-Amerika többi részéhez képest, és úgy rátesz egy lapáttal.
2: De már mint a partizás, full bulira,
3: hát meg ugye az élettöröm, meg a buli, meg hát főleg Rio az nagyon durva. Szóval Rio tényleg, de még nem is nagyon lehet ám Rio-ban más csinálni, mint úgy szórakozni, meg úgy focizni, aztán meg hát van, aki dolgozik is persze, de hogy ott tényleg erről szól az élet, az nagyon durva.
2: Na jó, de érted, én téged bár nem ismerlek nagyon, de nem úgy ismerlek, mint hogy hol lehet táncolni, és keresed a lehetőséget nem, a jó klubra, és
3: nem. Nem, de hát attól még bulizni szeretek. Tehát még hogyha valóban nem vagyok annyira táncos lábú ebben, kétségtelenül igazad van. De hogy...
0: Minden este elindul a turista bulizni?
3: Mert hát ugye, én Rióban 10 napot voltam, mondjuk ez segített is, hogy rossz volt az idő, mert júliusban voltam, tehát az a tél az ottani tél közepében. Amikor 10 napot voltam, abban 7 napot esett az eső, 2 csak fújt a szél, és 1 nap volt jó idő, akkor gyorsan fölmentem a Krisztushoz, és akkor megnéztem, hogy le lehet nézni a Rióra. Úgyhogy semmi más nem lehetett csinálni, csak eljárni esténként, ami egyébként nem volt rossz.
2: És akkor ott a társaságkeresés, társaság találás, vagy ugyanúgy turisták?
3: Hát nézd, alapvetően azzal haverkodsz össze, akivel ugye exhaláson vagy, mert... Aha. Mert azért mégiscsak könnyebb, mert hogyha nyilván egy brazil vagy egy argentin annyira nem áll tőle távol kulturálisan, mint egy kínai vagy egy burmai, de hát akkor is könnyebb. Azért akkor is könnyebb egy osztrákkal vagy egy némettel haverkodni, mint egy bolíviaival. És nyilván, meg hát azokkal vagy exabában, meg azokkal leszel egy helyen, meg azokkal azzal vigyáztak egymást tudszára, és akkor jobban összehaverkodsz.
2: És akkor kitaláltuk, hogy akkor 8-kor elmegyünk, nem tudom én, Coco Jumbo-ba, vagy
3: hát nem akkor elkezdesz inni 6-kor a hostelbe, mert ugye az a hostelnek is érdekel, hogy ott minél többet fogyasz.
2: És a rum, végtelen rum, ugye?
3: Hát Brazíliában van ez a cachaça, a nátpálinka, ami szintén cukornádból készül, csak nem tudom pontosan a folyamatot, de a rumból valahogy előbb melasz, tehát ott előbb melaszt csinálnak a cukornádból, és aztán abból lesz alkohol. Ez a cachaça, ez meg egyszerűen csak nátpálinka, az ugyanúgy, ahogy bármilyen gyümölcsből pálinkát csinálsz. És hát akkor van ez a caipirinha, ami a brazil nemzeti koktél, ami ugye cukornátpálinkából, lime-ból és barna cukorból áll, meg jégből, akkor ezt iszod nagyon-nagyon sokáig
0: hozzá. Strandon kínálják, ugye?
3: Hát igen, én nem bírok napközben a melegbe inni, szóval én egyébként nagyon megtanultam respektálni ezt a latin-amerikai alkoholizmust, mert persze, hogy az oroszok tudnak inni, de hát hidegbe könnyű, érted? Miért rakják ki egy oroszt ott a izére, a tengerpartra, aztán kezdjen el inni délben, kezdjen el inni délben, mint hogy a brazilok elkezdenek inni a napon, aztán hol tart este 7-kor? Azt hiszem, az nagyon kemény dolog, én ezt nem is bírom csinálni. Én általában megvártam.
2: És akkor megvolt ez a partizó rutinot, hogy lemegy a nap, kezdjük a
3: de hát én mondjuk itthon se szeretek napközben inni, az a helyzet. Úgyhogy lehet, hogy én egyáltalán nem vagyok alkalmas erre, de hogy én tengerparton napsütésbe igyek, az kizárt, szóval még egy sört sem. Tényleg.
2: Hagyjuk az alkoholizmust, kérjünk át a drogokra, hogy van valami különleges olyan cumó, amit itthon nem lehet kapni, esetleg maga fogyasztási szokás, vagy nevetnek, mikor elszívnak egy cigit és tapsolnak a végén. Tehát valamilyen nagyon
3: legyen. Én azt hallottam, hogy állítólag Magyarországon elég sok mindent lehet kapni. Nekem az egy ilyen élményem az ayahuasca volt, amit csináltam Ecuadorban, de hát én azt hallottam állítólag, hogy ezzel Magyarországon is lehet találkozni. Hát az elég vicces volt, de ott sem maga
0: a azért
3: volt élmény, hanem hogy az egész körítés.
2: De igen, mert hogy leírtad, egy végtelen profán ügynek írtad le, ahhoz képest én, vagy a Józka, egy ilyen beavatós tuccokat, akkor így egy hétig, ahogyan így mentálisan állok, és ahogy az erd is, ehhez képest, tehát ugye most nem akarom lelőni a poént, olvassák el az emberek a blogon.
3: Az helyzet, hogy szóval beölem a spiritualitásnak a szikrája is hiányzik, és én egyáltalán nem hiszek semmiféle ilyen dolgokban.
2: De egy szintes élményre
3: mentél. Kicsit az volt az érzésem, hogy ebbe úgy hinni is kell valamennyire.
2: De hát olyan nincs, hogy a szervisz, hanem hogy oké.
3: Jó, de az, hogy más, tehát az, hogy én még azt elhiszem, hogy valaki beajahoszkázva azt hiszi, hogy a negyedik dimenzióban találkozott a múltjával és a jövőjével, de hogy másnap, amikor kiment belőle a cucc, még mindig elhiszi, akkor menjen pszichiáterhez, tényleg. És hát sok ilyen van, tehát a drogturizmus az egy viszonylag jövedelmező dolog Dél-Amerikában. Persze, hát én a fapados módszerre mentem, meg én teszem be a lábam ilyen jóga központokba, úgyhogy szereztem egy sámán Ecuadorba, elmentem a faluba, ott voltam 3 napot, megittük ezt a borzalmas ízét, hánytunk, fostunk egy éjszakán át, nem volt olyan jó, majd másnap hazamentem.
2: De erre a hallucinációs élmény az létezett volt, egy LSD-hez képest milyen
3: Nem, fogalmam sincs, milyen lehet.
2: Szakmázásra akartam
3: valami.
2: Hagyjuk is ezt a dolgot, térjünk tovább ahhoz, hogy ezek az élmények, amiket így kiírtál magadnak, ezek kezdtek elfogyni.
3: Aha, hát figyelj, nekem volt még egy olyan is ebbe az útba, és ezt lehet, hogy végig kellett volna gondolni előre, hogy én összesen 19 hónapot voltam, tehát mondjuk ugye másfél évet, és az első 9 hónapban lényegesen nagyobb élmények voltak, mint a második 9-ben, és nem azért mondom, és nem azért, mert belefásultam, hanem az egyszerűen objektív, hogy az első 9 hónapban voltam az Antarktiszon, az első 9 hónapban voltam a Galapagoszon, a Húsvét-szigeten, voltam Patagóniában, ami nekem az egyik legnagyobb élmény volt, Peru, ami szerintem a legérdekesebb ország.
2: A Patagónia mellett akkor ne szaladjunk el a hallgatóknak, akik nem ismernék Patagóniát egy pár szó. Hol van, merre, miért volt
3: ez? Patagónia az a déli csücske Dél-Amerikának, ami mondjuk 80%-ban Argentinában, 20%-ban Chilében van. És az argentin rész az egy ilyen elképesztően üres síkság, amilyen ürességgel az ember Európában nem találkozik.
2: Az ilyen, egy fensík a Patagónia.
3: Nem fensík, de síknak sík, de nem fensík. És hogy szóval ilyen nagy nyitott terekkel az ember nem találkozik Európában, de ez tök exotikus. Ott beszéltem ott ilyen ausztrálokkal, azoknak nem volt annyira exotikus, mert ők otthon is látnak, mert ott ugye melegebb van. És hát vannak ezek az ilyen, és helyenként ilyen hihetetlen formájú hegyek vannak rajta, és ott én nem vagyok egy nagy ilyen természetjáró turista.
2: De hát ott képest ott ez a blogodon ez volt, hogy jó, hogy felmehetünk arra
3: ott
2: a hegyre.
3: Ott jó volt, ott igen. Így, mint tudom én, ilyen 3-4 napos dolgokra menni. Az nagy élmény volt. Na, és hogy a második 9 hónapjában az útnak talán kisebb. Szóval nem voltak ekkora, tehát objektíven nézve nem voltak ekkora számok. Nekem talán a legnagyobb élmény a másik 9 hónapban az nekem az egészen karib kultúra voltam, velén korábban nem találkoztam soha, és nagyon sok ilyen karib helyen voltam, ugye nem csak a karib tengeren lévő szigetek tartoznak ez a karib kultúrkörhöz, hanem úgy Dél-Amerikának, meg Közép-Amerikának ugye a karibi partvidéke is, tehát mit tudom, Guyanának vagy Surinamnak a tengerparti rész az tök karib, Belize az Közép-Amerikában az tök karib, ott hogy angol is beszélnek, ugyanazt a hülye akcentus angolt beszélnek, mint a karib tengeren mindenhol, és még Nicaraguának meg Hondurasnak is a karibi darabjai, ott nem spanyol beszélő meszticek meg indiánok élnek, hanem angolul beszélő feketék meg mulattok. És én korábban nem láttam karib tenger gyakorlatilag, most meg igen, sokáig, és nagyon-nagyon tetszett az egész.
2: És nem véletlenül tartják azt a vidéket, ugye ez a Hawaii Dizsi, tehát a karibi életérzésnél a pálmafák, a rum, a tengerpart. Halló.
0: Hallgató.
5: Sziasztok!
3: Hello!
5: Szirágyi Gergő!
3: Szevasz!
5: Hello!
3: Mondjad!
5: Szeretnénk kérdezni, az lenne a kérdésem, mondjad, hogy Guatemalában, mikor jártál ott, ugye, milyen buszokkal utaztál, ugyanis én olvastam Lonely Planet-es útikönyvben, tehát vannak ilyen másodosztályú, amit ők Chicken Bus-nak neveznek, meg vannak ezek a Pullman buszok, hogy melyikkel érdemes, én is oda készülök járon.
3: Hát ugye a Chicken Bust, azt úgy kell elképzelni, tudod, hogy néz ki egy ilyen amerikai iskolabusz, tudod, ezek a sárgák,
5: igen, amik igen, mind, igen,
3: na,
5: igen.
3: Ezek azok leszuperálva, azzal a különbséggel, hogy én nem tudom hány gyereket raknak egy ülésre Amerikában, de itt olyan 6-7 felnőtt van egy sorban, tehát az így nagyon rossz, de hát ki lehet bírni, és akkor van, mondod, igen, az a volánbusz, tehát azok ilyen magán társaságok kezében lévő lévő, jobb állapotban lévő buszok, amik nem állnak meg minden putrinál, ha leintik, hanem tudom én, pont megvan, hogy mikor indul, és nagyjából mikor érkezik, és ezt még be is tartják nagyjából, és mondjuk csak egy megálló van ebédelni. Figyelj, igazából ami van, azzal kell menni szerintem. Hogyha van pullman, akkor érdemes azzal menni, persze, hogy az sokkal drágább is, de mondjuk egy 10 órás út az kényelmesebb azon, nyilván attól is függ, hogy mennyi időd van, hogy ugye, hogyha rossz buszon tölt az ember sok időt, akkor utána használhatatlan lesz tőle sok időre, és akkor esetleg másnap sincs kedve semmit se csinálni, hát nyilván meg kell találni a balanszot, de nem, tehát az sem, nem pokol az sem. Bár rossz. Igen, most, hogy visszagondolok rá. Nem az, hogy Közép-Amerikában mindenütt rossz a buszrendszer, mert Dél-Amerikában marha jó buszok vannak. Én az életben nem láttam olyan jó buszokat, mint Peruban, ahol nagyon kevés pénzért tökéletes ilyen repülőgép ülések vannak, van wifi a buszon, és lehet bingózni a stewardess vezetésével. Az más élmény, mint ez a guatemalai. Valamiért Közép-Amerikában mindenütt ezek a kiszuperált amerikai iskola buszok vannak. De nem olyan rossz, figyelj, ki lehet bírni. Okay. Sok szerencsét.
2: Oké. Okay. Még kérdezhettek egy pár percig, 2:15:37:73, és akkor menjünk azzal tovább, amiket itt szoktak kérdezni, hogy
0: na, mit te... kérdeznék, én a kajákról kérdeznék.
3: Magyar.
0: Hát én nekem itt a blogodat olvasva az egyik, szóval, hogy úgy elmennék én is egy ilyen útra, két dolgon gondolkoztam, hogy nem lennék alkalmas. Az egyik az, hogy nem nagyon kedvelem a békákat, csúszómászókat, bogarakat.
2: Rántotus mindenhol.
3: Mármint, hogy enni?
0: Nem enni, hanem egy térben létezni. Aha. Velük. Aha. Másrészt meg enni a tenger gyümölcseit és a többi egzotikus sült. Tehát az én gyomrom nem olyan, mint a tiéd.
3: Hát sült csirke rizssel az mindenütt van Latin-Amerikában, hogy ez nem gond, inkább az a gond, amikor nincs más. És például Közép-Amerikában gyakorlatilag nincs más.
0: Ugye itt a ceviche, meg nem tudom, ceviche, rengeteg érdekes dolgot, de úgy...
3: Két dolog hiányzott Ázsiában. Két dolog hiányzott nekem Ázsiából, Latin-Amerikában. Az egyik az árak, mert hogy Ázsia az olcsóbb, a másik meg a kaja, ami sokkal jobb Ázsiában. Latin-Amerikában, Peruban lehet nagyon jót enni, Mexikóban elég jót, és Argentinában jó húst. A többi az tényleg nagyon lehangoló.
0: Azt csak enni kell,
3: unalom. Mm-hmm. Tehát, hogy főleg a közép-amerikai rész, úgy Venezuela, Kolumbia és attól északra, az egyszerűen
0: szörnyű. És a karibi, hogy így naponta fölkeltél, elmentél reggelizni, vagy csak egy nagy ebédet csináltál, volt ennek valami metódusan állat, hát hogy mit kívántál?
3: Nem, hát én azt mondom, olyan napi két étkezésen voltam, inkább, mint hárman. Még ugye sokszor, hogyha az ember sokáig ül egy, tehát hogy van egy ilyen 10 órás buszút, akkor hogy, szóval nem akkor eszel, amikor akarsz, hanem akkor, amikor tudsz. És előtte eszel valamit, közben csipegetsz egy kis kekszet.
0: Eljártál mindig általában, tehát nem főzögettél a
3: Nem. Nekem többek között ezért is került többe ez, mint amennyiből meg lehet oldani, mert én ebből nem is tudok jól főzni, sőt, gyakorlatilag sem ennyire. Meg nem is szeretek, meg én szeretek eljárni, enni. Úgyhogy én elmentem mindig. Jó, reggelit, meg néha volt, amikor teljesen regem volt ezekből a vackokból, és egy nagyvárosban voltam, ahol, mit tudom, volt egy hatalmas Tesco, vagy nem Tesco, hanem Carrefour, azból sok volt, az a francia íze. És akkor elmegy az ember, és megveszi az európai dolgokat, és aztán megeszi vacsára a kis saját kenyerét sajtos sonkával.
0: Igen, tessék.
3: Szia, mondjon.
6: Hello, sziasztok, Roland vagyok.
3: Hello.
6: Lehet, hogy beszéltetek erről, csak kibeszálltam az autóból, lehet, hogy nem hallottam. Én, hogy az ilyen diktatúrákkal, mint Venezuela, vagy nem, azokkal mennyire kell vigyázni, illetve ott a hatóságokkal nem exzálnak. Itt állok és hallgatom.
3: Hello. Hát ugye Venezuelában nagyjából beletrafált a kedves hallgató, mert hogy én ott pont két hét, tehát akkor még élt a Chávez, én októberben voltam Venezuelában tavaly, két héttel azután megnyerte a választást, és nagyon, az volt az egyetlen rossz hangulatú ország Latin-Amerikában, ahol úgy érződött, hogy olyan fura, nem is diktatúra, mert Venezuelánál bonyolultabb helyzet, de egy olyan nagyon fura politikai rendszerük van, és szóval tényleg olyan rossz hangulata volt a politizálásnak, hogy néha ilyen Kelet-Európába éreztem magam egészen tőle. Tehát tényleg az, hogy ülne egy ilyen Venezuela taxis, és amikor egy indulatból mondja, hogy ő miért utálja a Chávezt, és ez másodt is előfordult Latin-Amerikában, hogy tudom én, valaki megjegyzéseket tett politikusokat, de ugye a vége úgy mindig nevetés volt a vége. Itt meg nem volt nevetés a vége, és ez ilyen olyan volt tényleg, mint egy ilyen magyar politikai fórumot olvasni az interneten, ahol tényleg megy a szörnyűség. És ott volt az egyetlen, ahol rendőrök csesztettek Venezuelába, szerencsére ott én tudtam spanyolul, meg az eleve az ember Kelet-Európában nőtt fel, akkor tudja, hogy kell tisztelet tudom bánni egy ilyen rendőrrel, aki köcsöködik vele. Ezt pedig egy amerikai turista kevésbé tudja, mert ők azt hiszik, hogy ott is úgy lehet bánni rendőrrel, mint Amerikában. De hát ez nem így van.
2: Jó, azért ilyeneket mindig megnéznék, amikor a nagyon okos Amerika egyszer csak megnyalja az aszfaltot. Hogy...
3: Igen, de nem, de már másodszor mondom, teszem érzéseket, az amerikai, én tökre bírom az amerikai, ez tényleg az a fajta, amelyik amerikai, aki utazik, és tényleg nyitott a világra, érdeklődő.
2: Ja, akikre én gondolok, beszél, azokat bezárva tartják.
3: Hát akire te gondolsz, az
2: mármint Amerikában. Még,
3: talán életében egyszer volt Mexikóban, de igen, igen.
2: Ott is még csak érettségén jól elmentek izélgetni. Jó, akkor még a vége felé tartunk egy kicsit, az utolsó 10 percünk van. Én ott tartunk most, hogy már a karibi kajárokról nem beszéltünk, és azt mondta, hogy a karibi érzés volt még egy olyan, amit különösen kiemelnél azon túl, amiket láttál, vagy...
3: Hát igen, igen.
2: Ott is a kajákról egy pár szit.
3: Hát a Karib-tengeren van a jamaikai nemzeti étel, az a jerk chicken, amilyen csirke csípős szósza.
0: Tessék!
3: Szia, mondjál!
7: Egyszerű kérdésem van, hogy hol élnél, hogyha kötelező lenne. Végigolvastam a blogot, és sejtem,
3: nagyon jó kérdés, válaszolni. Nagyon jó kérdés. Három olyan város van Latin-Amerikából szívesen élnék, ez Medellín, Santiago de Chile, és talán Buenos Aires, bár Buenos Airesben voltak fenntartásaim. És hogyha egy ország, akkor egyértelműen az, ami a legeurópai, tehát Chile és Argentina, főleg ugye a délebbi részei. Amik, az olyan, mint mondjuk Ausztriába költözni, körülbelül annyira egzotikus. Csak jobb fejek az emberek, olyan lazábbak, mint Ausztriában. Ha ez megválaszolja a kérdést, tehát mit tudom én, vannak helyek, amik borzasztó érdekesek turistaként, mint tudom én, Guyana, vagy Nicaragua, de hát én ott nagyon nem szeretnék élni hosszú távon.
7: Igen, de akkor Medellín nem lók ki a sorból ebből a szempontból.
3: Nem, mert Medellín szemben a borzasztó hírével egy jómódú, biztonságos, tökéletes klímájú, rendezett, sok részén még tiszta város, ahol abszolút semmitől nem kell félni. Tehát
0: nyilván nem változott.
3: Igen, Medellínnek ugye nyilván a kokain háború miatt elég rossz híre van, de abból már nincs se. Abból annyi maradt, hogy nagyon sok pénze van az embereknek, amiknek egy része, vagy hát nagy része.
7: Nem is erre gondoltam egyébként, mert ezt tudom, hanem inkább arra, hogy még... Santiago meg Buenos Aires nagyon európai, ott voltam is ebben a kettőben. De Medellín úgy képzelem, ahol nem voltam, hogy az mégiscsak
3: igen, az kicsit kevés.
7: Sokkal melegebb is van, meg az idő is más,
3: Medellínben nincs melegebb, az örök tavaszváros, ahogy a turista prospektusokban szerepel, mert mindig fönn van 2000 fölött, és olyan nappal mindig 24 fok van, este meg mindig 18, a tényleg tökéletes. És valóban kicsit kevésbé európai, mint mondjuk Santiago vagy Buenos Aires, de azért nem is annyira latin, mint mit tudom én, Managua vagy Guatemala City. Tehát nincs ez az átláthatatlan és nyomasztó káosz folyamatosan, vagy legalábbis a város jelentős részén nincs ez.
7: Még egy kérdés, amit nem annyira értettem, de lehet, hogy én voltam Santiago-ban meg Buenos Aires-ban viszonylag sokat. Aha. Santiago-ban nem úgy, tehát ilyen heteked, hogy meg tudtam nézni. Aha. És ehhez képest nekem Buenos Aires sokkal jobban tetszett. Olvastam, végigolvastam a blogodat, tök jó is volt, és ezt nem mondhatok most. Aha. Seget nyalni, de nagyon szeretem. De nekem abban, tehát voltam, mert nem értettem egyet, meg voltam, hogy még igen.
3: Hát ez előfordul, igen.
7: Tehát jó, persze, de Santiago az nekem európainak nem annyira, inkább egy ilyen amerikai.
3: Abszolút, ebben tök igazad van, persze.
7: Kurva csúnya szemben volt, tehát mint állam jobb, meg jobb állapotok vannak politikában, meg a gazdaságban, de nem tudom, hogy Buenos Aires-szel hogy tud versenyképes lenni. Lerakom, és meghallgatom a választ.
3: Igen, ezt azt hiszem, hogy a hallgató, ő a többségi véleményben van azokban, akik voltak mindkét helyen. Én nekem jobban tetszett Chile, mint Argentina. Talán többek közt azért is, mert a chileiek úgy megvoltak úgy boldogan azzal, ami volt nekik. Az argentinoknak meg van ez, ők ilyen európaiaknak képzelik magukat, és azt hiszik, hogy Buenos Aires az egy európai város, pedig hát egyáltalán nem az. És nem tudom, olyan jobb, nekem jobb volt angol a Chilében. Persze, hogy az ember egyedül utazik, akkor nagyon attól is függenek az élményei. Hogy nem, hát egyrészt a saját hangulatod, ami meg attól függ, hogy kiket találkozol. És nekem Chilében végig mázim volt, mind a helyek, akiket találkoztam, mind a turisták, akiket találkoztam, mind tök jó fejek voltak, és nekem egyszerűen így az ilyen jellegű élményeim jobbak voltak Chilében, mint Buenos Airesben. De valóban többen vannak, akik Buenos Aires szeretik, mint akik, meg úgy általában Argentinát, mint Chilét.
2: És az utolsó percekben tényleg egy kis jövőkutatásba szeretnék merülni. Most, hogy hazajöttél rendszert váltani, utána visszamész Óceániába?
3: Hát nyilván Én most eddig voltam, a múltkor megszámoltam 75 országban, tehát ugye a felén. Hát meg a felé, de hogy is, hát még bővennél vagyok a felén. Most ugye az a lehet vitatkozni, mit tekintünk országnak, hogy ami az ENSZ tagja, vagy amit valaki elismer. Ugye 190 körül van az országok száma, tehát bőven nem vagyok még a felénél. Van két Magyarország, a határos ország, az életben nem voltam, se Szerbiában, se Ukrajnában, pedig hát beülnék az autóba, és ott lennék 3 óra alatt, úgyhogy még van mit megnézni, hát most szerintem nagyon sokáig nem lesz ilyen hosszú út. Én inkább azt mondanám, hogy soha többé, de hát az első után is azt mondom, hogy soha többé, úgyhogy...
2: És akkor ez az útján sok... nem mint irány, ez lenne, mert most így a szavaidból ezt vettem, hogy Afrikát megcsináltad valamennyire, de vagy nem kívánod? Volt, azt nem kívánod.
3: De hogy csináltam, nem csináltam meg semennyire, voltam egy-két helyen, nem. Én az alapján, amennyit láttam Afrikából, én úgy nem érzem ott, hogy én ott én, tehát úgy, ahogy én utazom, hogy tömegközlekedéssel és benne a sűrűjében, én nem érzem úgy, hogy ott ilyen hosszú időt el tudnék tölteni. Szóval az én nem szeretem azt, tehát én azt gondolom, de lehet, hogy tévedek, hogy az, hogy folyamatosan nyomorúságot lássak magam körül, az egy idő után nem lenne jó. És persze nem a Afrika egészen nem olyan, de mit tudom én, hogy az ember elmegy Csádba, vagy a Közép-Afrikai Köztársaságba, vagy Kongóba, akkor azért ez van. És én azt hiszem, hogy ezt nem bírnám hosszú távon, de hát persze biztos mindent meg lehet szokni, úgyhogy fel tudja.
2: Nehéz ügy. És az óceániai ügy?
3: Hát oda meg nagyon mennek, hogy az óceáni az drága. Én oda nagyon mennék, azzal ugye az a baj, hogy egyre oda kell jutni, annyira nem könnyen a szigetek, tehát ugye nincs gyakorlatilag a
0: közlekedés.
3: Tengeri közlekedés nincs, közvetlen repülőjárat sincs sokszor, mit tudom én, hogy át akarsz menni Vanuatu-ra, Tuvalu-ra, mert lehet, hogy ott pont van közvetlen repülőjárat, de sokszor azzal, hogy mit tudom én, el kell repülned Ausztráliába, vagy el kell repülned Új-Zélandba, és akkor utána vissza, ettől még drága, vannak ilyen mindenféle airpasszok, amik ugye...
2: Tehát már akkor utána néztél ennek az ügynek?
3: Persze. Hát persze, utána néz ember dolgoknak, meg hát ugye annyi mindenkivel, tehát attól, hogy sokat utazol, egyre több emberre találkozol, akik még több helyen voltak, és attól még több helyre akarsz menni, meg úgy mondják, hogy mit, hogy, de én nem értek ez.
2: Igen, a másik fele meg azok az országok, ahol már voltál, de hallottál egy olyat, ami miatt persze. Vissza kell térni.
3: Persze, hát az én voltam 3 hónapot Brazíliában, semmit nem láttam Brazíliában. 2 hónapot voltam Kínában, 2 hónapot lenni Kínában, mint 2 hónapot Európában. Semmi.
0: Én egy hétig voltam Kínában, és sok mindent láttam.
3: sok mindent lát az ember, de igen.
0: Na, mi az utóélete itt a blogodnak? Mert ugye gondolom, hát sok ember olvasta, és olvasnák kicsit tovább is, hogy
3: még egy hónapnyi anyag van benne, nekem még már össze van írva, hogy még mit kell megírnom, hogy aztán akkor tényleg vége legyen a dolognak, meg le kell írnom, hogy az még egy jó lesz, hogy azok a tárgyak, amik mind a két utat kibírták velem. Ez egyébként nem sok, de abból még lesz egy jó.
0: Akár a Bédekkel részt, akár a
2: hogy nagy Isten két könyvből csinálni
3: felmerült azért nekem, ha fogadnék, akkor én azt mondanám, hogy ebben
0: maradjon így.
3: Nekem az tök jó érzés volt ezt megírni, meg hogy olvassák, meg tényleg tök pozitív visszajelzések voltak. Az, hogy én ebből egy könyvet csinálják, az nekem akkor éri meg, hogy ezért valaki annyi pénzt. Nekem az nem öröm, hogy ezzel még dolgozni, meg az.
0: Te már arattad az asztalra, így van, ezt úti könyvként is lehet olvasni az interneten, úgyhogy hát meddig lesz fönn? Ez fönn lesz, ugye?
3: Az Ázsia is fönn van, ami
0: az Ázsia is fönn van.
3: 2008 óta nem lett hozzá.
0: Hát akkor mindenkinek ajánljuk ezeket a blogokat, a címeket kérem,
3: panamerikana.blog.hu, az Ázsiai az pedig kk.blog.hu.
2: Köszönjük szépen, akkor a vendégünk Bede Marci volt, ez volt a harmadik utas, és sajnos egy rossz hírrel kell befejeznünk. Erős Zsoltékat nem találták meg a hegycsúcson, és úgy néz ki, hogy meghaltak. Ez most érkezett, ez a hír, utazással kapcsolatos. Reméljük azért még van.
0: Meg kell várni itt a fix információkat.
2: Köszönjük szépen Marcinak, még egyszer itt volt a tilos.hu archívban, meghallgathatjátok a műsort, és folytatódik tovább az adásunk. Velünk 2 hét múlva találkozhattok. Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Hello.
3: Na jó.

0: mies esutaa.
1: Kertakarua.
2: Joo.
1: Kertakarua.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakarua. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek, gikkönyvek életre kelnek.
0: Nem ért.

vén borzas madár. Most őszi éjeken, ahogy fordul, a fénytől mind jobban elvonva északi oldalát, érezni szárny suhogását, még iramodva merül a tél sötét redőibe. Ha sokat láttál, szólj, mit rejt a tél? Testtelen ívek rengetege, mondják új bölcseink. Fény évek ezrei közt hajlik iszonyú karéja, melyen vakon tör át a csillag, míg mi, szál ereink bugdosók, kinyitva törpe ablakaink, bámuljuk az éjszakát, az óriás koronát, mely alatt nincsen homlok, s megérint embertelen ragyogása. De más teret is ismerek, emberibbet, s még titkosabbat. Figyeld csak! Ha szemed behunyod, pár pillanatig még rajta forr a seb, mit a fény szúr. Színek visszája, foltok sövénye, aztán elmosódnak, és húny szemet csak a sötét űrt vetíti, mint boltozatos csarnokot, s hogy mekkora, nem tud. Néha bizalmas kicsin, máskor határtalan, pedig nem változik. És láng gyúl benne olykor, nem tudni messze vagy közel, s egy kedves vagy félelmes arc, s az emlékek híg vázai szállnak, s a csodák üveges lényei suhannak. Mondom, egy benső tér, ahova porszem se fér a foghatóból, hol semminek nincs mérete se rendje, mind varázsosan keletkező, csapongó, eltűnő. A kinti űr s a bennünk rejlő egymásba özönlik. Ajándék e perc. Őszi nyitott ablak, hova tétován betódul fanyar szellő a korhadó csongok zamatával. Ködben bolyong a harang kongás, folytottan, mint hegedű szó, és vélni a csillagok fém illatát is. Pára fényből, gondolatból égig fonódó lugas felettünk, kúszik a futóka ezer virága, sok nyúlánk, halvány, kerekszemű lányka, mind más. De látod a közös jelet, ugyanegy gond szabta köntösüket. Mélyebben, mint a gond fészke szívedben, kérge alatt minden dolognak, a tünemények medrei, a világ eresztékei ragyognak. Örvénylik a láng, parttalanul forog az eleven tűz, az ezerszemű, párába borult paripák dobognak, megvillant ajtékos tomporuk, áthallik ércpatáig csattogása, füled mellett süvít a híg elem, bőrödet érinti a végtelen, és sistereg és hártyát növel, mint jégtől az olvadt acél. Szólít, vagy képzeled, ha arra riadnál, hogy nem rideg, nem idegen, hogy eleven hullámzó szerelem, hogy rokonabb veled.

Babics Mihály, cigánydal. Zörg az ág és zúg a szél. Cigányasszony útra kél, feje piros keszkenős, zsír haján a rossz kenőcs, lepedőbe köti bugyrát, úgy viszi a pereputját, csípőn kötve csücske, kettő nyakállog, a másik kettő hátiószág, pereput, pici rajkó, jól aludj. Mezők jönnek, erdőségek, jó vidékek, rossz vidékek, szép hazák, zöld hazák, jár a szél és zörg az ág. Búsederfa áldogál, pici rajkon sírdogál. Búsederfa naptól szárad, cigányasszonyina fáradt, fára köti lepedőjét, úgy ringatja csecsemőjét. Bölcsöt tartja, bölcs apa, szedret adja, jó apa. A tüzet is száraz ág, mindenütt csak hajt az ág, hogyha tűz van a tűz, ég is kerül hozzá, kis fazék, kis fazék, nagy fazék, mindenütt csak jó az ég. Ágra köti lepedőjét, úgy ringatja csecsemőjét, ágionszál, pereputy, pici rajkó, jól aludj. Mezők jönnek, erdőségek, jó vidékek, rossz vidékek, te neked mind jó vidék, mindenütt csak kék az ég. Ne felejtsd, hogy ágról lettél, szederfa alatt születtél, s mint a röpke magad ágról, úgy leszakadsz majd anyádról, se apád, se anyád, se országod, se anyád. Mesél neki rémeket, dalol neki éneket, ágiószág, pici lélek, milyen jó neked az élet, hogyha jön a csúnya szél, pici rajkó, picit fél. A tüzet a száraz ág, kivárod a tavaszát, hogyha ég a napsugára a gazdának nagy a kára, neked semmi, kis bolond, mindenütt csak hűsalom, csebogár, csebogár a gazdának csupa kár. Mezők jönnek, erdőségek, jó vidékek, rossz vidékek, te neked mind jó vidék, mindenütt csak kék az ég. Erdőn, hogyha zsidót látsz, meg se nézed, neki látsz. Mezőn, hogyha lányra lelsz, meg se kérded, úgy lelsz. Nem hiába ágról lettél, szederfa alatt születtél, s mint a röpke maga az ágról, úgy szokott szemüld anyádról, se apád, se anyád, se ország.

0: Hey, ud.
1: Eddig volt egyszer egy gyermekkor, természetesen pillangókkal. A szivárvány is jogosan szerepel a számlán, meg a csodálkozás, mikor először megpillantottam, és kézbe akartam venni ezt a színes, záporban zizegő óriás pántlikát, amelyet önök vendéglátók oly rendkívüli hozzáértéssel szegecselnek föl a mulató helyiség elérhetetlen messzeségeire. Aztán kaptam ifjúságot bombakörítéssel és rohamsisak föltéttel, ugyanis ez volt akkor a konyhán, és önök vendéglátók nem indulhatnak az egyén ízlése szerint. No, jól tudom, hogy ez nem házi konyha, ahol az ember előre rendelhet 100 szál gyertyát, 100 litre bort. Önök mindig másképp szervírozzák az ifjúságot. Mostanában táskarádiót adnak melléje, színes ruhákat, csókot, mozijegyet. Már most én nem elégedetlenkedem, csupán fölvetem a kérdést. Nem lehetne valahogyan visszacsinálni a dolgokat, és becserélni a nekem szervírozott bombát egy csókra? De ha ez nehézségekbe ütközik, akkor mozijegyekre. Főúr, gondolkozzék el a lehetőségen. Én visszaadom a gázmaszkot, az általa másod lövészárkot, ön pedig visszaadja az ifjúságomat, és ad még mondjuk egy zöld szemüveget. De ha ez nehézségekbe ütközik, akkor a zöld szemüvegről le is mondok. Csak az ifjúsághoz ragaszkodnék. Tudom, hogy önnek a dolga sietős, állandóan számláz, mert nyilván senki sem mulathat ingyen ebben a drága és előkelő kerthelyiségben. Ha ez a csere az ifjúsággal meg a bombával nem megy, lemondok róla. Önök annak idején kihozták a bombát, és most nem lehet utólag tálcára tenni és visszavinni, annál is inkább, mert a bombát elfogyasztottam, persze társaságban, és ki tudná most már összeszedni a bomba repesz darabjait, az eltűnt házakat, a társaságot, mely nagyrészt az égbe repült. Főúr! Én megértem önt, és tisztelem. A cserét egyelőre ejtsük el, ez csak egy vendég elgondolása volt, aki ül, töpreng, és tovább próbál fogyasztani. Főúr, ha lehet, küldessen egy adag bátorságot és kitartást, mert még céljaim vannak. Itt van nálam egy csomag. Bár tudom, hogy nem illő ilyen előkelő vendéglátóipari egységben hazulról hozott eleséggel ülni az asztal mellett, de más vonatkozásban nem lesz baj. Nyugodtan fölírhatja a rovásomra a ma déli bárányfelhőket, meg az éjszaka csillagait is. Fölírhatja elveszett napjaimat, eltűnt szerelmemet, a kezemből kiejtett gondolatokat, az utakat, amelyek eddig elfogytak a talpa alatt. Itt akarom megemlíteni, hogy fjordok nem voltak, se pálmaligetek. Ha ilyesmi szerepelne a számlámon, az félreértés, vagy valamiféle csalás. Az igazság csak annyi, hogy álmomban láttam ezeket a ritka tengerömlöket, és hűsöltem polinéziai pálmafák árnyékában. Tehát a félreértés innen származhat. Az álmot írták föl valóságnak, holott az álom sokkal olcsóbb. Mert könnyebben lehet beszerezni, házilag. Mindezt azért mondom, hogy tisztázzuk a kérdést, mielőtt a további károkra rátérnénk. A tükörrel az a helyzet, hogy homályos volt. Nem mutatta a dolgok igazi formáját. Azért vágtam bele a szódás üveget, aminek mellesleg ízléstelen lila színe volt, úgyhogy nem kár érte. Főúr, ne sajnálja. de azért nyugodtan fölírhatja a szódás üveget is, meg a tükröt is. Ezek apróságok. Már nem számítanak. Valamivel nagyobb baj az, hogy a barátaim, akikkel együtt ültem, hirtelen eltűntek. És velük ment Mariluána is, aki mellettem fogyasztott égő piros ruhában. Mariluánának azt mondtam, hogy megrendeltem neki a nagy göncölt, és kértem mellé hegycsúcsot, meg tengert. És egy adag flekkent is, mert azt szereti a legjobban mindezek közül. De megijedt a tengertől, a göncöltől. Vagy az is lehet, hogy más számítása volt neki, és elment. Tény, hogy amikor egy pillanatra félrenéztem, eltűnt az egész társaság. Most már nincs mit tenni, mint a társaságot is fölírni a többi mellé. És természetesen a hegedűt is írja föl, amit véletlenül törtem el, meg a kirakatot, ahol ki akartam menni, hogy egy kis friss levegőt szívjak. Írja föl a friss levegőt is, bár a nagy csörömpölés után visszafordultam, mert vállalni akartam a felelősséget. És természetesen a felelősséget is oda kell érni, mert ez luxus cég.

És volt még asztal is, elég kemény székkel. Négy világtáj felől hangzó segélykiáltás, halál és születés, tűz és víz, csillagködök meg anyaföld, nem akarom letagadni. Főúr, mindezt írja a többi mellé, mert én nem mulatok vagy sírok ingyen. Tudom, eljön az idő, amikor mindezekért le kell pengetnem a mulatság árát. De ne féljen, fölfedezetlen bányáim vannak a föld alatt. És jó úton járok, hogy az arany és gyémánt csinálásának a módját megtanuljam. És akkor kincseket szórok az asztalra, számolatlanul. Fizetségképpen akkora drága köveket, hogy bátran eloldhatják a csillárokat, mert az evő-ivó táncoló közönség úgyis szemlesütve fordítja majd el a fejét a sziporkázást. Nekem nőnek már is a kagylógyöngyök, nekem épülnek a városok, nekem világít a nappal, és feketedik az éjszaka. Ő úr, nem tudja, kivel beszél. Kiül itt a törött széken, a rozog asztal mellett. Legyen hozzám bizalommal. És ha valóban bizalommal van, akkor hozzon még egy spriccet az ömlesztett borból, mert a butéliát esetleg nem tudom kifizetni. Azután persze... ezt a semmiitalt, ezt a cseppet, ami elvész a hegyek között és a csillagok alatt, nyugodtan írja a többi mellé, amit égből és föl.

húzd rá a cigány. Megittad az már. Ne lógasd a lábadat hiába. Mit ér a gond kenyélen és vízen? Tölts hozzá bort a rideg kupába. Mindig így volt a világi élet. Egyszer fázott, másszor lángol égett. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóból bot. Szív és pohár tele búval borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gondnak. Véred forjon, mint az örvény árja, rendüljön meg a velő agyadban. Szemed égjen, mint az üstökös láng, húrod zengjen, vésznél szilajabban, és keményen, mint a jégverése. Oda ment az emberek vetés. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod. Mikor lesz a nyűt vonóbú bot? Szív és pohár tele búval borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Tanulj dalt a zengő zivatartól, mint nyög ordít jajgat, sír és bömböl, fákat tép ki és hajókat törd el, életet folyt, vadat és embert öl. Háború van most a nagy világban. Isten sírja, reszket a szent homban. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot. Szív és pohár tele búval borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Kié volt az elfolytott sóhajtás? Mi üvölt sírja vadrohanatban? Kidörömböl az égboltozatját, mi zokog, mint a malom a pokolban, hulló angyal, tört szív, őrült lélek, vert hada, vagy vakmerő remény. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt valóban, pat, szív és pohár tele búval marral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Mintha újra hallanunk a pusztán a lázadt ember vadkeserveit, gyilkos testvér botja zuhanását, s az első árvák sírbeszédeit, a keselynek szárnya csattogását, Prométheusz halhatatlan kínját. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár, tele búval, borral, húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, a vak csillag, ez a nyomorú föld, hadd forogjon keserű levében, s annyi bűn, szenny, s ábrándok dühétől tisztuljon meg a vihar hevében, és hadd jöjjön el Noé bárhány, mely egy új világot zár. Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár, tele búval, borral, húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, húzd! De mégse, hagyj békét a húrnak, lesz még egyszer ünnep a világon, majd ha elfárad a vész haragja, s a viszály elvérzik a csatát. Akkor húzd meg újra lelkesedve, isteneknek teljék benne kedve, akkor vedd fel újra a vonót, és derüljön zordon homlokod, szűd teljék meg az örömborával, húzd, s ne gondolj a világ gondjával.

Poi non li riseci. El mundo naves nite. Ponem. Multi soco harum cur obboito mancat. Leis fecute. Amo gipas agyban zörgött tovább, kattogva az útban agyban, csak forgulódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtak pedig így és úgy, balgaszókkal, százigolvasvas, mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatt a szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete. Minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok szobámba leföl ingben, köröttem családi fészek. A szájakon lágy álombeli mézek, s amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam. Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Rogodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba lát az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon visszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvér szegénység borútra jár. Mellettük a cipőjük, ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reálmeredhetsz, minden lakás olyan akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csöndből, sántítva baktat, nyomban felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan is bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatunk. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég. Valami tiszta, fényes nagyszerűség. Reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az ég volt, egészen úgy, mint hajdanában rég volt, mint az anyám paplanja, az a kék volt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messze, s oda át, ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett, egy szárny suhant felettem, s felém hajolt az, amit eltemettem rég, a gyerek. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva, észrevétlen meg-meglibegtek, és távolba roppant fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bálé, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn bucsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riadt csilingelés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Csipkefátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan alámul. Egy messze kéklő pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, és rajta egy ékkő,
behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét. Vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó könnyücske hintó mélyével ebben, s tovább robog kacérmosolyjal ebben, aztán amik vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, aranykonfetti záporába sok száz batár között patkójuk fölsziporkál. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van. És most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennek tündérei hajnalban hazamennek, fényes körútjai a vég. Virrattig maradtam így, és csak bántam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regnünket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb te néked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest él, s csak most tűnik szemedbe ez az estél.

szívem visszatöbben, halottjaim is itt-ott egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd. Ki látja, hogy könnyen mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtörötten földi kajoltam, s mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem, s azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a borba, hol lelkek és göröngyök közbe toltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen út.

elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát, le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy balgaszókkal, százig olvasva, s mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta a szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok a szobámba, le föl inkben. Köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek, és amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem? Hogy magyarázzam? Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvér szegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csendből, sántítva baktat nyomban felcsörömpöl, s az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik. Gyom virít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az ég volt, egészen úgy, mint hajdanába rég volt, mint az anyám paplanja az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi, kimondhatatlan messzes odaállt. Ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett, egy szárny suhant felettem, s velém hajolt az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva észrevétlen meg-meg libegtek, és távolba roppant, fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte lám gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bál éj, kün az erőcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riad csilingelés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipkefátyol látszott, amint távol homályból gyémántosan aláfoly, egy messze kéklő, pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, és rajt egy égkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét.
a halovány ég túlvilági kékét, vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacérmosolja lebben, aztán amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, arany konfetti záporába, sok száz batár között patkójuk fölsziporkáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van, és most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjaim a végtelen. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regék? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb te néked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest éj, s csak most tűnik szemedbe ez az estély. 50 év, szívem visszadöbben, halottjaim is itt-ott, egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy könnyebb, mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtöröttem, földig hajoltam, és mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincs semmibe hinnem, és azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtam. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam.

0: Kányádi Sándor. Rum és erkölcs. Ha ez az erkölcs le van ejtve.
1: Azt mondom én is. Le van ejtve.
0: Nekem az ilyen nem erkölcsöm.
1: Azt mondom én is, nem erkölcsöm.
0: Ne hidd, hogy csak a rum beszél.
1: Belőlem sem a rum beszél. De így elhúzni a nótáját. Azt mondom én is, a nótáját.
0: Ne ölj, ez erkölcs, meg van értve.
1: Azt mondom én is, meg van értve.
0: Ne lopj, rendben van, ez is erkölcs.
1: Azt mondom én is, ez is erkölcs.
0: De lopnak az anyját. Ez erkölcs?
1: Azt kérdem én is. Hát ez erkölcs.
0: Tiszteld, akinek tisztelet jár.
1: Tiszteld, akinek tisztelet jár.
0: De egy kurváért ilyen cécót.
1: Azt mondom én is, ilyen cécót.
0: A többi régi nem tudom már.
1: Igazad van, én sem tudom már.
0: Mert könnyű csak úgy sárt fröcskölve.
1: De milyen könnyű sárt fröcskölve?
0: Csak kiszállni egy autóból.
1: Azám, de milyen autóból?
0: Ítélkezni, testvér, nem erkölcs.
1: Azt mondom én is, hogy nem erkölcs. A lelkét tette ki miattunk. A lelkét, jól mondod, miattunk.
0: Keresetét hazadta.
1: Mindegy, krajcári hazadta.
2: Zasszony nem akar ide élni.
1: A nagysága nem akar élni.
0: Ő meg innen nem szabadulhat.
1: Az már szent, hogy nem szabadulhat.
0: Az élet, testvér, az az erkölcs.
1: Igazad van, a legfőbb erkölcs.
0: Megérteni, az még egy erkölcs.
1: Megérteni, mekkora erkölcs.
0: De nem szólt még nekem sem.
1: Csodálkozom, hogy még nekem sem.
0: Nem szokott ő az ő bajáról.
1: Sose szól az ő bajáról.
0: Aztán mégiscsak kitudódott. Ilyesmi könnyen kitudódik. Mondtam neki, hogy rá se ráncson.
1: Jól mondtad, komám, rá se ráncson.
0: De ő gyötrődik, mint egy állat.
1: Gyötrődik, mondod, mint egy állat?
0: Öj, csak lettem volna a helyében.
1: Azt mondom én is, a helyében.
0: Megmondtam volna a szemükbe.
1: Istenesen megmondtad volna.
0: Föltettem volna egy-két kérdést.
1: Az már biztos, föltettél volna.
0: Mert itt csak a meló az erkölcs.
1: Igazad van, csak az az erkölcs.
0: Nem az én göncöm, mibe jöttem.
1: Az már igaz, én is úgy jöttem.
0: Nem erkölcs, mit gyertyánál írtak.
1: Nem erkölcs, mit gyertyánál írtak.
2: De a fenébe sokat ittam.
1: Én is éppen eleget ittam.
2: Ideje volna lefeküdni.
1: Azt mondom én is. Lefeküdni.

0: Dobby László, szilveszteri piknik.
1: Adj Isten!
2: Jó napot! Ugye, magát is meghívták szilveszteri piknikre. Somberekié?
1: Engem is.
2: És magának is azt mondták, hogy 5 üveg pezsgőt vigye.
1: Nekem is.
2: És maga is azt mondta, hogy kész örömmel.
1: Én is.
2: Mit szól ez a pimassághoz?
1: Hallottam.
2: Mondja, mit akarnak ezek? Pezsgő nagy kereskedést akarnak nyitni? A mi pénzünkön? 5 üveg pezsgő. Maga visz 5 üveg pezsgő?
1: Hát mi más tehetnék? A meghívást elfogadtam. Hát nem lehetek olyan smuci, mint ők. Miért? Maga nem visz?
2: Le, visz. Viszek én? Pedig nekem az egész szilveszter nem ér meg ennyi pénzt.
1: Én remélem, tudja, hogy egész évben a mi pezsgőnket fogják ezek inni.
2: Világos, de igazuk van. A két olyan verebet tudtak fogni, mint mi kette. Ide figyelj, beszéltem Blazsekkal. 20 kemény tojás, és 1 kiló almát visz.
1: Na persze. Maga nem tudja, hogy a Blazsek és a Somberekinék között van egy kis egyepetje.
2: De mondja, mi lenne? 4 üveg pezsgőt innénk.
1: Már én is gondoltam erre. Elvégre nem valószínű, hogy leszámolják, igaz?
2: Együtt mennénk.
1: Együtt vinnénk. 8 üveg pezsgőt egyszerre adnánk át.
2: Látnák, hogy jó sok pezsgőt hoztunk és két.
1: Na és mondja már, hogy megszámolják. Hát csak nem vetemeznek arra, hogy reklamálják a hiányzó 2 üveget?
2: Nem valószínű, és ha annyira smucigok, hogy van képük reklamálni, akkor megérdemlik, hogy csak 4 üveggel vigyünk, úgy fejenként, nem igaz?
1: Teljesen igaza van, elvégre nem leszünk bolondok, hogy a Blazsek szerelmi ügyeinek az anyagi terhét mi viseljük.
2: Úgy van, hát mik közünk nekünk a Blazsek szerelmi ügyeihez?
1: Úgy van. Jelzem, figyeljen csak ide. Ha nem számolják meg, hogy hány üveget vittünk, hát akkor vihetnénk fejenként 3-at is, nem? 2x3 üveg?
2: Az 6 üveg.
1: Hát ez már elég sokat mutat ahhoz, hogy egy szavuk se lehessen.
2: Jó.
1: Na ugye.
2: De hát, ha megszámolják.
1: Nézze, akkor is jobb, ha 3-at viszünk. Mert a 4-ről azonnal látszik, hogy nem 5.
2: Igen.
1: A négy az feltűnően nem 5. Nem gondolja?
2: De. Na és a 3?
1: Jó, 3. A 3-ról az 5 eszükbe se juthat. Meg aztán, nézze, a 3 az... Az misztikus, az kabalisztikus szám, ugye? Gondolja csak meg, 3 a kívánság.
2: 3 az igazság.
1: 3 a magyar.
2: 3 a kislány.
1: Ja, a legszebb szám, 3-at kell vinni.
2: Úgy van, és tekintve, hogy egyszerre fogjuk átadni.
1: Az 6 üveg.
2: A 6 pedig erősen emlékeztet az 5-re, amennyit kértek le.
1: Úgy van. De várjon csak, nem gondolja, hogy a 4 az éppen úgy emlékeztet? Hát ami nem 5, ahhoz a 4 éppen olyan közel van, mint a 6. Hát, ha 2-4-et viszünk, teljesen rendben lesz.
2: Vagyis fejenként 2-t. Nagyon helyes. Látja, ez jó ötlet. De tudja, mire gondolok?
1: Tudom, hogy vigyünk fejenként 1 üveggel. Eltaláltam?
2: El. Mert ha fejenként 1 üveggel viszünk, akkor már nem mentünk üres kézzel. Vagyis a piknik szabályainak eleget tettünk.
1: Úgy van.
2: Finoman, elegánsan, szimbolikusan vittünk. Pezsgőztem volna?
1: Szimbolikusan, de hogy nem. Amellett, nézze, azt, hogy 5, azt nem lehet se 4-nek, se 3-nak, se 2-nek érteni. De 1-nek lehet, mert az 1 éppen olyan rövid szó, mint az 5. Igaz?
2: Igen, pontosan erre gondoltam. Ők viszont arra nem is gondolhatnak, hogy mi 5 üveg helyett vittünk 1-et. Hát ilyen pofátlanság már eszükbe se jut.
1: Világos.
2: Arra fognak gondolni, hogy félreértettük őket, és mit érdekel minket, hogy ők mit gondolnak, nem
1: igaz? Úgy van, tehát 1 üveggel viszünk. Mégpedig?
2: 2-1 üveggel. Világos, mert ha szimbolikus pezsgőt viszünk, elég összesen 1 üveg is, így legalább nem csak a pikniket fogja szimbolizálni, hanem úgy azt van is, hogy mi ketten milyen jó barátok vagyunk.
1: Úgy van, egy szív,
2: egy lélek,
1: Egyek! Gyönyörű! Nézze, vegye meg, aztán majd elszámoljuk, jó?
2: Jó. De nem baj, ha pezsgő helyett habnubot viszek.
1: Hát persze, hogy nem baj! Hát mire
2: úgysem észrunk meg!

0: Gádor Béla, a dugó.
1: El akarom önöknek mondani, hogy hogyan húzok én ki egy üvegből egy dugót napjainkban az atomkorszak hajnalán. Mindegy, hogy milyen üvegről van szó, boros üvegről este, vagy keserű vizes üvegről másnap reggel, a feladat ugyanaz, a dugót el kell távolítanom, hogy a folyadékhoz jusson. A dugó kihúzásához a következő műszerek állnak rendelkezésemre. 3 dugóhúzó, 1 slófhúzó, 1 zsebkés, 1 pecsenyeszúróvilla, francia kulcs, kalapács, fejsze, csákány és egész kevés dinamit. 2 eset lehetséges. Ha a dugó szintje egy szinten van az üvegperemével, van remény. Ha lejjebb van, mint az üvegpereme, nincs remény. A 3 dugóhúzó közül 2 önműködő dugóhúzó, ugyanis ezek teljesen maguktól

rántok rajta, hátra hőkölök, nyelvembe harapok. Dugóhúzó, kijön, dugó marad. Most ravaszul ügyesen újabb furatokat kezdek oldalról, gondosan vigyázva, hogy a régi furatba ne szaladjak bele, de beleszaladok. Mikor aztán már különböző furatokkal úgy megforhanyítottam a dugót, hogy olyan, mint egy vizes töpörtyű, akkor jött el az ideje a srófhúzónak. A srófhúzót ráhelyezem a legnagyobb furatra, kalapáccsal ráütök, átütöm a dugón, miáltal a folyadék rögtön feltör a dugón keresztül, mint valami gejzír, de engem ez nem zavar, lassan kezdem kifelé emelni a srófhúzóval a dugót, miközben az üveg pereméről üvegszilánkok válnak le, összekeverednek a dugóvagdalékokkal, de érzem, hogy a dugó lassan-lassan jön kifelé, és valóban sikerül is kiemelni a dugó felső felét, alsó marad. Most jött el az ideje a zsebkésnek és a pecsenyeszóró villának. Kedvező esetben a zsebkés pengéje nem törik el, csak a villa görbüle egy kevés, no, de ezt ki lehet egyenesíteni a kalapáccsal. Miután azonban a kalapácsnak a feje lejár a nyeléről, előbb fejszével megerősítem a kalapács fejét a nyelén, majd a kalapáccsal kiegyenesítem a pecsenyeszóró villát, majd a villa egyetlen egy bökésével beleütöm a dugót az üvegbe, és megállapítom, hogy az undok reszelős hangja volt igaza. Nem lenne azonban teljes ez a beszámolóm, ha nem szólnék arról a másik fajta dugóról, amelynek nem morzsalékos, inkább olyan az állaga, mint a makaronjé. Ez rövidebb, hosszabb, igyekezett után kijön az üvegből, de darabokra szakadt, többé nem használható. Éppen úgy, mint az a másik érdekes, dacos kis dugó, amely hatalmas pukkanással rögtön kijön az üvegből, és abban a pillanatban eredeti térfogatának háromszorosára növekszik, többé semmiféle dugó, dugóként semmiféle üvegbe vissza nem tehet. És hadd szóljak végül arról a kis orvosságos üvegről, amelynek a dugója valami titokzatos glazúrral van bevonva. Ezt nem fogja sem kalapács, sem fejsze, sem csákány. Ezt kell dinamittal szétrobbantani, és akkor legalább már az orvosságot se kell bevenni. Vaj, ha elkezdenénk valahol dugószerű dugókat gyártani. Mert igazán nem vagyok soviniszta, de olyan boldog lennék, ha ez az undok reszelős hang megváltozna bennem, és azt énekelné, hogy 21, 22, 23, magyar dugó a legelső a világ.

0: Petőfi Sándor, ivás közben.
1: Hányadik már a pohár? Csak ötödik. Terem tudj se, becsülettel működik. Máskor megfelelek két annyinak, s lábaim most már öttől is inganak. Ing a lábam, a nyelvem meg elakad. Torkom a terpomilei szorulat, ledionás a bor, mely lecsepege, gondolatim szerkszes serege, sehogy se tudom kifejezni magamon. Azt hiszitek, hogy talán a bor miatt. Ne higgyétek, édes atyám fiai. Nekem a bor nem szokott megártani. Nekem a bor, hogy miképp is ártana? Hát hiába voltam volna katona, új bíz, aki fölmarkolta, katona. Mégpedig bakancsos voltam valaha, zöld hajtókás, sárga pikkés közlegény, egész a közlegénységig fölvihét. Jó, bakancsom, hogy hamar lehúzhatám, még idővel degradáltak volna tám. Hű, lássátok, ott ez könnyen megesik, mert a katonai pálya fennesik. Legkivált az olyfélének, mint magam, kinek kissé akaratos feje van. Útmutatást nekem ne is adjatok, Szent Dávid hárfájára sem hallgatok. Ornál fogva senki engem nem szivál, azt cselekszem, amit tetszik. Tudja, pármit kaszám. De én itt egyre másra, mint malom. Csak darálok. Szomjazok. Adjatok bor. A malom jól nem megyen, hogyha nincs nedv, amely hajtja bőviben. Hadd igyam át, hogy forogjon kereken. Meg sem állok csak a kancsó feneken, bárha mindjárt, amint Falstaff szólana, bárha, mondom, egy mérföldig tartana. Hol is hagyja? Úgy a gólya, úgy igaz, a malom volt az utolsó, vagy nem az?

0: Mi-ești multă, mă, mă, mă. Invizionul ăștia preji pe ceava de tăcetul, domnul. Ani sunt, voi semem hie, oi nez, mint malum kőr. Tán az álom környeket. Elég is ma a Tivornya, ágyba áll. Álmodozzuk folytatását, jössz.
1: Szépernő, dal.
0: Vetkezz le, így.

0: Kedves közönségünk, örömmel fogadtuk ismét hazánkba a világhírű magyar származású amerikai filmrendezőt, Sir Joseph Kist.
1: Thank you.
0: Sir Kist, mikor ment el Magyarországon?
1: Yes, a long time ago. 1956, December végén mentem el over the States, so mentem el az amerikai...
0: Mikor tért haza?
1: 1957. január 1-én. Mert itthon hagytam egy koffert, és azért én visszajöttem.
0: Mióta él ismét itthon?
1: Azóta vissza sem mentem már.
0: Ahhoz képest nagyon jól beszéli a nyelvet.
1: Oh. Yeah, I'm very sorry, de angolt nagyon sokat felejtettem már azért.
0: Nos, Sir Joseph Kist, úgy hallottam, hogy odakint, kint tartózkodása alatt rögtön elkezdett forgatni.
1: It's true, ez igaz. Én azonnal forgattam egy szekrényt a szállodába. And át is törtem a falat, és akkor megláttam, hogy ott van valaki kezében egy kamera. És én rögtön oda mentem, hogy kollega, de távcsöves puska volt, úgyhogy...
0: Sir Kist, az első filmjéről, amit odakint készített, hogyha beszélne, mi volt ennek témája, illetve a címe?
1: Ó, ez egy nagyon összetett, bonyolult, társadalmi probléma volt. Ez ennek az volt a címe, hogy Why Don't You Come Back Together in the Vödör, a Gödör. Ez magyarul lefordítva, magyarra ez azt jelenti. Ez egy társadalmi probléma, egy olyan férfiről szólt, aki soha nem csukja be a kertajtót. Mert ez a kerttartó csak a tudat alattényében létezik, úgyhogy állandóan nyikorgott.
0: Sir Kist dolgozott annak idején magyar rendezők mellett is, mint segédoperatőr és első asszisztens.
1: Yes, it was. A segéd a stimmel a gonzmávakban voltam sokáig. And voltam első asszisztens a fogászati klinikán. És ott a röntgen osztályon egy ilyen jobb felső négyes, mikor Lukas volt, ott kezdtem operatőrnek szeretni munka.
0: A filmezést?
1: Láttam gyökereket, én is egyből gyökereket kezdtem ott keresni, és attól nagyon megszerettem ez a, hogy csak bele lehet látni a dolgok mélyébe.
0: Sir Kist, milyen kritikát kapott az első kinti filmjéről?
1: Oh, very successfully. Ez nagyon, nagyon jó kritika. A Newsweek, a New York Herald Tribune. And minden news újság nagyon egyértelműen azt írták, hogy very primitive, nagyon... mondták, hogy ez könnyed, nem izzadságszagú, vagyis nem very take, szóval mondták, hogy ez...
0: Sir Kist, ismét itthon, most milyen filmet készít?
1: I'm very glad, and when I... itt van vagyok megint, ez nekem nagyon nagy dolog. Ez egy American-Hungarian co-production...
0: Magyar-amerikai...
1: Yes, yeah.
0: Koprodukció.
1: Yeah. Ez egy nagyon magyar koprodukció lesz amerikai. Ez egy nagyon érdekes téma lesz. Nem tudom, hogy itt az itteni közönség in Europe...
0: Mi lesz ez a?
1: Ez egy szerelmi téma. Ez egy nagyon... Tudom, hogy ez most teljesen furcsa lesz, de ez egy szerelmi történet. Yes, így van. Ez egy szerelmi történet, ami egy férfi és egy nő között zajlik.
0: Érdekes.
1: Mert most, yes, van divat kín most nyugaton, hogy állítólag férfi a nővel, ez teljesen új.
0: Sir Kist, és jelente ez esetleg a magyar filmiparnak valami?
1: Elsősorban a filmről még csak annyit, hogy ez nagyon szép szerelmi történet. Szóval itt lesz nagyon sok lira, meg dollár, meg minden lesz ebben majd. Erre visszatérve, hogy a magyar népgazdaságnak, hát ez övéden, ez rettenetes nagy dollármilliárdokat jelent. Hogy?
0: Rettenetes fogja nagy... hozni az országnak?
1: Nem hozni, vinni fogja a dollár.
2: Ki mit tud?
0: A népi kisegyüttesek kategóriájában a Hegyszentkereszti helyőrség népi kisegyüttese következik.

0: üdvözöllek benneteket a mikrofon környékén. Ki az együttes vezetője?
1: Orbán József, szakos vezető vagyok.
0: Mutassa be az együttes tagjait.
1: Szerintem említett az együttes tagjait. Előd László, honvéd. Sándor Károly, honvéd. Utca 22-ben lakott az előtt.
0: Mióta énekelnek együtt?
1: Arra Sándor Karcsival már együtt voltunk, körülbelül még együtt dolgoztunk, már 2 éve ott voltunk. Az előbb Laci pedig, amikor odajött, amikor ott volt, akkor én már elmentem.
0: Mit hallunk most?
1: Szeretnénk elénekelni Kristóf Bálint elbújtósására, mert szegény az édesanyja, Kristóf Bálinné is. Amikor Kristóf Bálint elbújtósott, akkor kesergett. 16. századbeli kesergő. Szegény török tatár dúlt a földnek a kesergése, hogy Kristóf Bálint elbújtókolása, édes özvegye elbújtókosása. 16. század. Nálunk csak 12 század van, de mindegy most. Kristóf Bálint elindult nagy bújtósására, szegény az egy édesanyag állására. Édesapám húzza szét,
2: a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma igen emelkedő tendenciát mutat. Ennek okait vizsgálva most a kiskorú K. Erzsébettel fogok beszélgetni. Erzsike, mutatkozz be a kedves nézőknek.
3: Erzsike.
2: Hogy is becéznek a barátaid?
3: Dizsike.
2: Miért hívnak Dizsikének?
3: Mert sokat jártam Dizsibe.
2: Vagyis lemezlovas klubba.
3: Nem, az a diszkó.
2: Na jó, ezt megbeszéltük. Mielőtt tovább kérdezgetnélek, szeretném föltenni a kötelező kérdést. Akarsz a kamerák, illetve a nézők felé fordulni?
3: Nem.
2: Hát ezt nem is csodálom, mondjuk. Én sem vagyok egy matyó hímzés, de első kérdésem. A jegyzőkönyv szerint az egész esemény úgy kezdődött, hogy az édesanyád téged elküldött.
3: Azt nagyon elküldött.
2: Na várj. Nem erre gondoltam. Vásárolni. Hova? Nem, Erzsiké, most válaszolj, légy szíves. Ezt előbb kellett volna ezen gondolkodni, vagy sírni. Légy szíves, válaszolj.
3: Hát úgy volt, hogy jöttem. Ücsörögtem a szobámba. A mama megbejött és mondta, hogy menjek le a közébe, Boré.
2: Mikor mentél haza?
3: 2,5 év múlva.
2: Az anyuka az agódott, ugye?
3: Nem, a mama az pipa volt.
2: Igen, igen. Pipa volt, mert agódott.
3: Nem azért, tehát nem volt otthonból.
2: A Rekettyés Lászlóval az aluljáróban ismerkedtél meg?
3: Az a Soma.
2: Nem, az a beceneve, hagyj beceneveket. A rendes neve Rekettyés László.
3: A Soma.
2: Erzsike, drága, egy malomban örlünk.
3: Én nem dolgozom.

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

1962. február 4-e. 1. 1962. február 4-én reggel 7 órakor mondják, a bolygók az égen ritka helyzetben fognak állni. Napkeltekor a vízöntő jelében a nap mellett ott lesz a Hold, a Merkur, a Vénusz, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz. A hagyomány 7 bolygója egyetlen stelliumban. E kolosszális találkozással pontosan szemben áll az Uránusz és a Plutó, és pontosan 90 foknyira a Neptunusz. Az asztrológusok a helyzethez különböző jóslatokat fűznek, és ezek közül egy sem mondható kedvezőnek. A vízöntő az állatkörnek az a jegye, amelyben világtengelyünk jelenleg áll. Jézus születésétől a 20. század 4. évtizedéig a Föld a halakban tartózkodott. Most, 19,5 év után új világhónapba léptünk át. Az ilyen átlépés mindig válságos volt. Ma is az. Most ez a 62-ben elkövetkező stellium a válságot, mondják, még jobban aláhúzza. Egyesek a reánk váró eseményt az atombombával hozzák kapcsolatba. Mások a helyzetnek messianisztikus jelentőséget tulajdonítanak. Korunk egyik nagy előnye, hogy annyira tele van lappangó borzalommal, hogy az ember bárhová néz, mindenünnen egy-egy apokaliptikus halálnem arcát látja magára meredni. Jóslat van, elég. Kétségtelen bizonyítékául annak, hogy mialatt az emberek túlnyomó többsége élete felszínén csak azért látszik loholni, hogy éhen ne haljon és meg ne fagyjon, a mélyben hogyan reszket valamitől, aminek még józanságáról sem volt alkalma meggyőződni. A konstellációk fix időponthoz kötött jóslataival az ember nem lehet elég óvatos. 1962, 64, vagy más várt és rettegett időpont minden valószínűség szerint csődöt mond. Mindig van valami sajnálatra méltó naivitás abban, ha valaki a valóságos történést csak mint látható és látványos események bekövetkezését képes megragadni. Az öntudatlan messiás várás olyan modern változatáról van szó, amely a nyíltan vallott pragmatikus ateista racionalizmussal csodálatos ellentétben áll. Mielőtt a hivatalos tudomány az ember minden élettevékenységét egy állatiras sajátságaira vezeti vissza, és ezzel az egész létezést papíron kiszámíthatóvá akarja tenni, az emberiség sohasem volt babonásabb, és egy imaginárius világvég lehetőségében hisz. Nem éppen csodálatra méltó. Nem lehet elég keveset élni ahhoz, hogy az ember a bajokon való segítésnek tökéletes időszerűtlenségét ne tapasztalja. Úgy látszik, az ilyen időknek az a sajátsága, hogy nem azoknak enged, akik javítani kívánják, hanem azoknak, akik ténylegesen aláássák. A modern civilizáció gépszövevénye remekül működik, amíg jó idő van. Mihelyt aszály áll be, vagy árvíz van, sokat esik az eső, vagy a hó, kitűnik, hogy az egész elképzelhetetlenül labilis. Inogni kezd, és pedig nem egyik vagy másik részletében, inogni kezd az egész. Az államintézmény is csak jó idő esetén működik. Mihelyt szociális zavar, elégedetlenség, bizalmatlanság lép fel, válságba kerül. Az egész civilizáció normál időben jó. Nem számol azonban a mutációkkal és a katasztrófákkal. Ami pedig a vízöntőbe való átlépéskor, főként pedig a stelliumban fenyeget, az éppen valami ilyen mutáció vagy katasztrófa. Ilyen ki nem számítható aszály vagy árvíz, vagy olyasmi, amivel a civilizáció nem kalkulált, és ezért most egész létében fenyegeti. Mihelyt valaki eddig eljutott, asztrológiára már nincs is szüksége. Részben azért, mert ehhez a tudáshoz való igazi kulcs fölött ma igen kevesen rendelkeznek,
és így a jóslatok iránt az ember nem lehet eléggé bizalmatlan, de részben azért is, mert a helyzet asztrológia nélkül is éppen elég világos. Nincsen szükség a hindu kali-yuga elméletére sem, amely azt tanítja, hogy a sötét korszak végső idejében élünk. Ennek tünetei az államok és a társadalmak felbomlása, világháborúk, szociális felfordulások, a morális debakl, felfordulás, ismeretlen betegségek, és az a tény, hogy a társadalomban alig van ember, aki saját helyén áll. Egyik oldalon a felhalmozott vagyon és hatalom, a másikon a tehetetlen szegénység. Vallás szurrogátumok, hamis proféták, és sok más. Az asztrológia, a kali-yuga és hasonló teória a hagyomány magyarázata. Ma pedig mindez hatástalan. És ezekkel a módszerekkel a mi létünk kérdései megoldhatatlanok. Történetünk e fokán, a keresztény ájomban, a tudomány, a szabadság és a személyiség korszakában a hagyomány már érvénytelen. 2. Régebben a fejlődés elméletet nem úgy tanították, mint ma. Folyamatos evolúciót nem tételeztek fel. Úgy látták, hogy sima átmenet a természetben sehol sincs. Az egyes fajok között szemmel látható problematikus hiányok vannak. Ma ezt úgy magyarázzák, hogy a közbelső fajok kivesztek. Nem mondom, ez is kényelmes álláspont. Régebben valamivel intelligensebben azt mondták, hogy minden faj keletkezése hosszú-hosszú ideig felhalmozott erőknek és hosszas készülődésnek ugrásszerű megnyilatkozása. Úgynevezett mutáció. Ehhez képest az élőlények családfáját az egysejtűtől az emberig nem tekintették egységes, összefüggően emelkedő rendszernek. Az ilyesmit nagyon is absztraktnak, doktrinérnek tartották volna. A régiek azt gondolták, hogy voltak hirtelen kiugrások, megelőzések is. Voltak ideiglenes megoldások, sőt kísérletek, voltak hibák és baklövések, kudarcok, és elég nagy számmal voltak visszaesések. Egész sereg fajról azt tanították, hogy ez az embernek retrográd evolúciója. Úgy képzelték el, hogy az emberiség egy része valamely mutáció következtében a többitől elszakadt és visszaesett. És aztán, ahelyett, hogy fejlődési hátrányát behozta volna, egyre jobban lemaradt. Mondjuk úgy visszakanyarodott, és irányát ismét a primitív felé vette. Egyiptomban azt mondták, hogy a pávián, Iránban azt mondták, hogy a kígyó és a hangya leszakadt embercsoport, amely ilyen sokan retúrban, furcsa szédületben visszafordult, és jelenleg retrográd irányban mozog. Ez a kép a modern, gyermekesen mechanikus, sok tekintetben ostoba és unalmas fejlődés elméletnél sokkal szellemesebb és érdekesebb. Nem is szólva arról, hogy mennyivel valószerűbb. A faj nem állandó tényező, hanem valamely irány felé mozgásban való állandó erőfeszítés. Darwin ebből sejtett valamit. Csak hogy nem minden faj mozog előre, és nem mindegyik mozog ugyanabban az irányban is, egyöntető időben. Van olyan, amelyik lassan mozog, amelyik hirtelen, sőt, ugrik. Vannak stagnáló fajok. Vannak, amelyek retrográd mozgásban vannak. Ez a sok szimultán idő és irány és cél és mozgás, a mai monoton, egy irányban menetelő, terrorista, imperialista állammal analóg. A modern fejlődés elméletnél komolyabbnak és reálisabbnak látszik. A régieket nem szabad lebecsülni. Mérhetetlenül okos emberek voltak. Sok tekintetben okosabbak, mint mi. Nagy előnyük volt fölöttünk, hogy olyan alkalmakra is gondoltak, amikor az idő nem kifogástalan. Számoltak a mutációkkal és a katasztrófákkal.
Tudták, hogy az átlagos időknek átlagos teóriák felelnek meg. Válságos időkben azonban egészen más elméletekre van szükség. Ilyenkor mélyebbre kell nyúlni, és többet kell merni. A baj a nyakunkon van. Lesz, ami lesz. 3. Ha a kozmikus helyzettel kapcsolatban mutációról vagy katasztrófáról van szó, rendesen arra az Atlantisra szoktak hivatkozni, amely állítólag 12 ezer évvel ezelőtt az óceánban egyik napról a másikra elsüllyedt. Atlantis azonban tegnap volt, a világ pedig nem tegnap előtt keletkezett. Amiben a régiek ismét kimagaslottak, az a generozitás, nagyvonalúság, ahogy történetüket mérték. Nem úgy, mint mi, nemzedékekben, legfeljebb századokban, vagyis időmilliméterekben, hanem tágas és levegős távlatokban. Amikor történetről volt szó, az egyiptomi és a hindu és a kínai papoknak volt szívük 100 000 évekről beszélni. Ha az ember a mutációt és annak lehetőségeit megkívánja érteni, a brahmanok történeti perspektíváit minden esetre fel kell vennie. Csak így értheti meg a következőket. Iránban, ha valaki valamilyen individualitás ellen bűnt követett el, vezeklésül kígyókat kellett megölnie. Ha valaki a kollektivitás ellen vétkezett, hangyabolyokat kellett elpusztítania. Ez volt a penitencia. A rítust összefüggésbe hozták azzal, hogy a kígyó valamikor ember volt, de autokrata, önhitt és önző, kevés, hiú, befolyásolhatatlan és részvétlen, kőszívű, kegyetlen, zárkózott, egocentrikus ember. Egész rassz volt ilyen. Az énről a régiek éppen úgy tudták, ahogy ma tudjuk, hogy tulajdonképpen a matematikai pont. Fikció. Üresség. A semmi. Az én felület. Látszat. Ruha. Fátyol. Maszk. Aki tartósan az én világában él, az ilyen felületté válik. Ezért az egoista hiú és a hiúság merő külsőség. A többitől elszakad. Érzéketlenné válik, ezért dőfös és konok. Belső világa lassan kiürül, és csak az marad meg belőle, ami látszott. Mindössze a fátyol. Egyetlen vonal. A kígyó. Aki középpontjába énjét helyezi, annak középpontja üres. Maszk és egyetlen vonal. A kígyó, ha szembenézi, pont. Profilból vonal. Ez a pont és ez a vonal az én valódi képe. Valamely mutáció következtében az én ember, ez az autokrata, szívtelen maszk, az emberiségről leszakadt. Nem volt nehéz leszakadnia. A közösséghez úgysem fűzte semmi. Most egészen magára maradt. Mindez talán 100 000 év alatt történt, de egyetlen megrázkódtatásban vált valósággá. Beledermedt saját maszkjába. Emberi alakját egyre jobban elvesztette, és olyan alakot vett fel, amely létezésének megfelelt. Ez az alak a kígyó. A kígyó, amely semmi más, csak felület, centrumtalan üresség. A maszk és a középpontban a nem létező fikció. Egyetlen ruhafoszlánya. Szalag. Fátyol. Felület. Vonal. 4. Aki Iránban a közösség ellen vétkezett, annak hangyabolyokat kellett elpusztítania. Ezt a rítust összefüggésbe hozták azzal, hogy a hangya állam valamikor emberi közösség volt. Ez a közösség lehet, hogy az éhehalástól való félelmében,
vagy vele született örömtelenségében, vagy valamely ismeretlen októl hajtva és szorongva olyan szervezetet épített ki, amelyben a középpontban a munka állott. Semmi más, csak a munka. Nem volt színház, nem volt költészet, nem volt muzsika, nem volt sport. Hangya az, akinek nincs szabad ideje. Munka lett az evés, az ivás, kötelesség a szerelem. Tompult automatizmusával dolgozni, fát hordani, vizet meríteni, beverni, kirakni, eltenni, szállítani, monomániás egyhangúsággal, folyton-folyton dolgozni, ösztönből, kényszerből, szokásból, szenvedélyből, hülyeségből, kicsapongásból, őrületből folyton dolgozni és dolgozni és dolgozni. Valamely mutáció következtében a munkaállam leszakadt. Nem volt nehéz leszakadnia. A többi néphez úgy sem fűzte semmi. Nem volt zenéje, csak munkaüteme. Nem volt költészete, csak munkaparancsa. Nem volt vallása, és soha nem nézett az égre. A kígyó énjébe, a fikcióba, az ürességbe merült el, mint én, és mint individum, és mint egyén, és egyedül. A hangya, mint állam és közösség és társadalom merült el és fordult vissza. Egyszerre több millió lény. Elkezdett feketedni, hat lába nőtt, csápja és rágója, mindez hihetetlenül praktikusan, munkájához mérten és annak megfelelően. Kedélyét elvesztette, és egyre mogorvább lett. Elkezdett zsugorodni, és sietni, hogy egyszer munkájával elkészüljön. A munka azonban olyas valami, amivel még soha senki sem készült el. Közömbössé vált a humor, a művészet, az öröm, a szabad csatangolás iránt. Leszokott a jó, mély alvásról, az üldögélésről, a beszélgetésről. A hangya, mint egész állam, az emberiségről egyszerre szakadt le és korcsosult vissza egy különös irányba, ahol lény előtte még nem állott és nem élt. Rág, cipel, keres, rak, emel, fut és fut és fut. Végül a szerelemről is leszakadt. E dráma olyan mélyen megrázta, hogy még ma is, minden évben meg kell ismételnie, hogy a hímeket, akik nem dolgoznak, csak szeretnek, gonoszul és vérszomjasan, egy hallatlan Szent Bertalan éjszakáján halomra gyilkolja. 5. Azt, hogy a vétkesnek az iráni rítus szerint miért kellett magát ilyen vezeklés alá vetnie, most már nem különösebben nehéz megérteni. Miért kellett annak, aki az individualitás ellen bűnt követett el, kígyót ölnie? Mert az illető a kígyó bűnben, az egocentrizmus bűnében részesedett. Abban a bűnben, amelyet sok százezer évvel ezelőtt az individuum követett el, és amiért kígyóvá lett. Miért kellett annak, aki a közösség ellen követett el bűnt, hangyabolyokat elpusztítania? Mert az illető részesedett a hangya bűnben, kedélytelen volt és mogorva. Monomániásan dolgozott és futkosott és sürgött, forgott, tett, vett, rohant és cipelt. Részesedett abban a bűnben, amit egyszer, sok százezer évvel ezelőtt egy emberi közösség követett el, és hangyává lett. Elveted a tettet, kinő belőle a magatartás. Elveted a magatartást, kinő belőle a jellem. Elveted a jellemet, kinő belőle a sors. Nem csak az egyes ember sorsa, az egész emberiségé. De a régiek tudták azt is, hogy még mielőtt a tett volt, van valami más, ami annál mélyebb, sokkal mélyebb. Ez a kép. A gondolat. Ez az idea. A régieknek tudomásuk volt arról, hogy ezeknek a képeknek vagy gondolatoknak leírhatatlan hatalmuk van.
A kerek földön a legnagyobb hatalom az idea, és ezért a legnagyobb valóság a kép. Ma azt hiszik, hogy a hatalom a revolvergolyó, és ezek szerint az egyetlen valóság. A régiek tudták, hogy a revolvergolyót megelőzi az embernek önmagáról alkotott, látott képe. A gyilkos előbb van, mint a revolver. A pisztolyt az ember süti el, mégpedig az idea, a kép és a gondolat mágikus érintésére. A kép kitágít és leszűkít, és lehangol és felbuzdít, és megőrít és búskomorrá tesz. A régiek a képeknek az emberre tett hatásával tudatosan foglalkoztak. Ezért tudták, hogy a kép az embert az emberiségről leszakíthatja és kígyóvá varázsolhatja. Mint Odysseus társait Kirke bűbája disznókká varázsolta. Tudták, hogy a kép az emberiségről egész népeket szakíthat le, és örömtelenül nyüzsgő hangyabolyá teheti. A kép jelzi azt, hogy az ember önmagában milyen erőket táplál, hova és merre koncentrál, milyen hőfokon. Azt, hogy mi a vágya, mitől fél, mit kíván, merre megy, mit titkol és mivel kérkedik. Ma ismét kezdik tudni, hogy nincs külső és belső valóság. Valóság az, ami hat. És semmi sem hat mélyebbre és mélyebbről, mint az idea. Az embert nem intelligenciája vezeti, nem akarata, hanem imaginációja. Ma ismét kezdik látni, milyen iszonyú veszélye és következménye van annak, ha valaki a pszichológiai realitást elhanyagolhatónak véli. Kezdik megérteni az ideák hatását, és kezdik megérteni, mi történik azzal az emberrel, aki önmagát kígyóvá, és azzal az állammal, amely önmagát hangyabolyjá változtatja. Kezdik megérteni, nem a revolvergolyó varázsolt el őket, hanem saját képükké alakultak át. Az emberben elhatalmasodhat a sok arretúr, a visszafelé való szédület, amikor az ember saját létéről, anélkül, hogy tudná mikor és hogyan, leszakad, és a sötétség bűveletében a létezés távoli, elfelejtett tájaira visszabukik. Ez a sokanrutúr minden megrázkódtatáskor fellép, és minden mutáció egyik legfontosabb tényezője. Ilyenkor az örvény visszaszívó hatalma igen erős. A lények ezreit, egész népeket szívhat vissza, mint ahogy visszaszívta a hangyát és a kígyót. 6. Az új élet először mindig, mint idea jelentkezik. Ilyenkor az új ember a világban még láthatatlanul él, mint szédítő lehetőség. A józanok számára tökéletesen hihetetlen, bámulat és fantasztikus izgalom, kiválóság és vívmány, mint veszély és különbözés. Ez a lappangási idő, amely alatt a kép csupán eszmény, és ezért csak nem tilalom. Senki sincs, akit az ideál észrevétlenül ne feszélyezne, és éppen ezért ne fertőzne meg. Bűvös varázskép, amit az ember önmagáról gondol, persze észrevehető szerénytelen túlzással. Úgy látszik, az egész emberiség törvénytelenül a vadonatúj élet előlegéből él, és ebből a még tilos létből torkoskodik. A hétköznapi értelem a dolgot hiába tartja eszeveszettnek. A fanatikusokat követik a tudósok. Vagyis a profetikus monomániát követi a szientifikus egzaktság pátosza. Most már nem csak, hogy meg kell csinálni, hanem be is van bizonyítva. A bűvös kép boldogság, de ugyanakkor kötelesség és büntetés terhe alatt követendő mintakép. Az eszménnyel az ember önmaga útját mind a két oldalról elállja. Belülről azzal, hogy önmagának puha álomhangon suttog, kívülről azzal, hogy nagy, nyilvános érdemet ígér.
nem egészen érdektelen, hogy a mai embernek ez az eszménye micsoda. Mi az, amire magát oly kínnal kényszeríti, és amelyre ugyanakkor oly szenvedélyesen sóvárog? Mit csinál az ember önmagából ma, amikor álmodik, és magát nyilvánosan kitünteti, amikor önmagát eszményíti, csak nem tudatosan, mintha már sejtené, hogy ennek a bűvös képnek melengetése biztosan az első, és biztosan a döntő lépés, ami bizonyos egészen új élet megvalósítása felé. Az eszmény a kép, amelyé változni óhajt. S ha rajta múlna, már is az lenne, mint ahogyan ténylegesen már is az. Az elhatározás megtörtént. A bűvös képben annak a vadonatúj életnek első csíráját életre hívta. Most már minden azon múlik, hogy a körülmények mennyire kedvezőek, és a teremtő eszménycsíra életének fenntartása a szükséges összes szerveket milyen gyorsan és tökéletesen tudja kifejleszteni. Az ilyen kihordási idő lehet nagyon hosszú, de lehet egészen rövid is. A történeti körülmények ma példátlan kedvező voltát tekintve úgy látszik, hogy az új lény megszületése küszöbön áll. Senki sem állíthatja, hogy ez az új élet meglepetésszerűen lép elő. Csak nézze meg jól Bosch és Breuer képeit, és gondolkozzék afölött, amit Swift a Yahoo-ról mondott. Akkor talán sejtelme lesz azokról a titkos és fenyegető gondolatokról, amelyekkel az emberiség már sok száz éve oly ittas és elvetemült kíváncsisággal foglalkozik. Az ember azt a lényt, amelyet végre teljes életnagyságban meg akar valósítani, és a föld történetének tevékeny hatalmává kívánja tenni, sok-sok száz éve hordja magában bámulatra méltó titoktartással. Ezt forralta magában, mielőtt nyilvánosan folyton utópiákról és ideális életről beszélt. Ezt gondolta ideálnak. Szándékát jól elrejtette. Milyen mamlaszok voltunk, mikor a kélyes hitegetéseknek felültünk. Nem gondoltunk arra, amit az idealisták már réges-régen csak nem a szószékről tanítottak, hogy van eszmény, amely fügefa levél, és ezzel az ember szégyenét takarja. Az ellenkezőjét jelenti annak, amit mond. Az idealisták, ha másra nem is, de arra megtanítottak, hogy óvakodjunk a moralistáktól. Nem jó olyan országban élni, ahol az igazságról sokat beszélnek. Ott az embernek a már csaknem természetes áruláson kívül is irtózatosabb dolgokra kell felkészülnie. Ha valaki a mai művészetet, mondjuk a szürrealista festészetet, vagy a regényt, vagy a költészetet jól megnézi, vagy modern zenét hallgat, Bosch szörnyei és a mai gondolatok között való nyílt azonosságot tapasztalatilag észlelni fogja. Az egész élet egyetlen középpontból lüktet. Ez a középpont tudattalan, de közös. Csak úgy lehet felőle tudomást szerezni, ha az ember megvizsgálja a tudattalan és közös megnyilatkozást. A művészet mondja el az ember titkos gondolatait és félelmeit, és azt, hogy mire sóvárog, mit törreszket, és azt, amerre szédül. A művészet az a kulcs, amellyel az eszme arra, amit eltakar, visszanyitható. A felbőszült komisság elemi kitörése. A viszályok kioldhatatlan világszövevénye. Az embernyúzás technikájának megsemmisítő fejlettsége, és mindez még a rafinált önsanyargatás módszereinek hallatlan virtuózitása, mindenről csak a mai művészet beszél úgy, hogy világosabban már nem is lehet. Grillparzer úgy látszik jól látott, amikor azt mondta, hogy a modern emberiség a humanizmusból kiindulva, a nacionalizmuson keresztül a bestializmus felé tart. Mintha az ember számára csak egyetlen élvezet lenne, a más szenvedésében való gyönyörködés. Amelynél nagyobb, csak a saját szenvedésében való gyönyörködés. 7. Amikor az ember önmagát a vadonatúj létezés számára fölszenteli,
olyan lényt csinál, amelyet pontosan legfeljebb Swift vagy Bruegel tudott volna leírni. Ma olyan művész, aki az élet nemének ilyesfajta átalakulását figyelemmel tudná kísérni, és azt fel tudná mérni, sajnos nincs. A mai művészet részleteiben fontos mozzanatokat ábrázol, de a látomás egészéhez sem a tudás precizitása, sem az erő mélysége fölött nem rendelkezik. Minden jel arra val, hogy a legközelebbi korszakban a föld uralkodó lénye nem az ember lesz, leginkább madárhoz hasonlít, és pedig nagyságban is alakban a keselyűhöz. Félig madár, félig rovar. Szárnya nem tollas, hanem szaruhártyás. Amikor repül, úgy zúg, mint a bogár. Nyaka, lába is ilyen szaruréteggel borított, és éles, üvegszerű karmai vannak. Több száz, néha ezer lény él egy csoportban, de minden rend és vezető nélkül. Maguk között sem okosabbat, sem hatalmasabbat nem tűrnek meg. Szüntelenül veszekszenek. Tökéletesen értelem nélkül egymást lögdösik, tépdesik és taszigálják, ok nélkül egymást mardossák, vagy lesből egymás fejére ütnek. Egymás oldalából vagy combjából húsdarabokat tépdesnek ki és lenyelik. Ezek szerint mindegyik csak nem állandóan tele van vérző sebekkel. Mivel a sebek természetesen fájnak, a lények ingerültek, és folyton egymást figyelik, mihelyt az egyik csak gyanús mozdulatot tesz, támadásnak vélik, odakapnak és felvisítanak. A másik erre dühében szárnyával csapkodni kezd és visszavág, eszeveszetten forgolódik. Horgas csőrével jobbra-balra csapdos, tekintet nélkül arra, hogy mit és kit talál. Most a többi is odafigyel, oda sereglik, víjogni kezd, csődület támad, azonnal két párt alakul. Az egyik a másikat szidalmazza és piszkolja. Megrohanásra azonban nem kerül sor, mert egy perc múlva a pártok már egymás között is összevesznek, és így szívódnak tovább. A sokszáz madár, rovar, berregő zúgással repül, de rendesen nem nagyon messzire. Néhány mérföld után leszállnak, mert elunják is. Amilyen lármásak, rendetlenek, piszkosak, amilyen eszeveszetten veszekszenek, éppen olyan restek. Ahol megtelepszenek, ott pillanatok alatt mindent fölfalnak. Állatot, hangyát, tetűt, egeret, gilisztát, békát, levelet, füvet, a falevelét, kérgét, rügyét. Ahonnan eltávoznak, ott sivatag támad, puszta föld és kövek. Egyetlen állat sem tud ellenük védekezni, mert amilyen aljasak, hitványak, sóvárak, olyan vérszomjasak és mohók. Elefántot, orszarvút éppen úgy pillanatok alatt szétszednek, mint oroszlánt vagy krokodilust. Nincs szenny, amit el ne kapdosnának, különösen egymás elől. Ha valamelyik a falatot már nem tudja lenyelni, el akarja dugni. A többi azonban résen van, és akit azon kap rajta, hogy ételt elrejt, azt azonnal véresre püföli. A hím cement szürke. Horkoló hangon berreg, körülbelül, mint a motorkerékpár vagy a géppisztoly. A nőstény eszeveszetten tarka, piros, sárga, kék, lila, zöld szarutollaival kelleti magát, szakadozott fejhangon visít, csőrével szüntelenül tollait fésüli, peckesen illegeti magát. A hím brutális, zaklatott, tele méreggel, és lihegbe sürgölődik a koncert és a nőstényért. Lecsap, beszekszik, kurrog, tolong. A nőstény, mint a vámpír, ha egyszer hímhez jut, folyton nyakán lóg. Szídja, bántalmazza, alvás közben is fölzaklatja, követelőzik, sértődik, duzzog, siránkozik, panaszkodik, pletykál, zsivajog. Bár a lényfaja rovar, mégis eleven szülő. Gyermekeiket úgy nevelik, hogy azokat a hím a nősténre, a nőstény a hímre uszítja, amíg a kis rovar az undortól mindkettőt megcsalja, meglopja és becsapja. Az új faj neve Chirihau. Latin, illetve tudományos neve Chirihau communis. Többféle variétásban szerepel. Van Europeus, Africanus, Asiaticus,
Americanus, és itt többféle alfajt különböztetnek meg. A Csirihau szemmel láthatólag azt hiszi, hogy amit csinál, az az egyedül józan és észszerű élet. Amit lehet felfalni, amit nem lehet, a többi elől eldugni, és ami ereje ezen felül marad, párzani és horkolni. A létezés egyetlen lehetősége azonnal mindent bekapni, és a nőstényt lerohanni, aztán víjogni és verekedni. Vezetésről szó sem lehet. Egyik se hisz a másiknak egy szót sem. Így valósul meg a teljes egyenlőség. Csak az él meg, aki éppen olyan kegyetlen, komisz, zsivány, aljas, vérszomjas, alattomos, késóvár, sunyi, mohó, erőszakos, mint a többi. Sohasem tisztálkodnak. Régebben a Varietas Germanicusnál szokás volt a fürdő úgy, hogy vezényszóra a vízből hol kiugrottak, hol bele. A szokás már idejét múlta. A többi fajta más szokást honosított meg, és pedig, hogy ürüléküket egymásra kenik. A szenny így vastagon és csomókban áll rajtuk, a koszfoltok között üt át a sebzett véres hús és az ótvar. Sok csirihau tele van fekéllyel, soknak fél lába van, fél szeme, vagy bevert feje. Különösen kedvelt szokás, hogy egymást szárny tövön vágják. Akkor nem tud repülni. A többitől lemarad. Az idegen törzs elkapja és széttépi. Néha vele marad nősténye, de csak azért, hogy a hímet agyon üsse, felfalja. Ezután csürhéjét ismét megkeresi. A csirihau józanságával igen meg van elégedve. Azt hiszi, hogy sikerült az életet tökéletesen leegyszerűsíteni a maga teljes realitására. Ez a valóság. A többi csak mellébeszélés. Ez a létezés quintesszenciája, minden fölösleges szentimentalizmus nélkül. Ez az úgynevezett létért való küzdelem. Mindenki csak magára gondol, magát biztosítja. Önmagának szerez annyit, amennyit tud. Mindegy, milyen áron és milyen úton. Ez az észszerű, a józan, az okos, a praktikus. Aki mást mond, az csak saját érdekeit védi rafináltan, és valami trükkel akarja ugyanazt. A csirihau az ilyesmin keresztül lát. Az élet alapvetően önző. A rend és az uralom arra lenne való, hogy egyesek a többi rovására jól éljenek. Ezt megszüntették. Náluk nem lehet hazudni. Mindegyik amúgy is tudja a másikról, hogy zabálni akar. Zabálni és párzani, és horkolni. A többi tökéletesen érdektelen. 8. Ez a csirihau. Ez a századokon át melengetett és némán táplált eszmény, a józan valóságérzék csodája, a fanatikus proféták monomániájában és az exakt tudósok kísérleti racionalizmusában közösen kiérlelt, most megszületésre váró új világtörténeti lény. Ez az emberben, mint állatfajban való hitnek, a sokan retournak, az örvénybe való visszaszédülésnek édes diadala. Ez a puha bűvös álomnak és a kőkemény szükségszerűség realitásának tündöklő egysége. A várva várt boldogság és az utópiák nagy nyilvános érdeme. Erre készült az emberiség oly titokban, célját még önmaga előtt is letagadta, hogyha majd eléri, gyönyöre annál nagyobb legyen. Mielőtt a szószékről morált és humanizmust, tökéletes ember

Most végre felszabadult. Ez a humánum már nagyon a terhére volt. Ostoba és korlátolt előítélet. Régi idők csökevénye, amely arra kötelezte, hogy legalább külsőségekben tisztességesen viselkedjék. Most már nem kell szégyenkeznie, ha dühében zabál és kélyesen marakodik. Mindezt a létért való küzdelem jegyében. Ha írig és gonosz, és pimasz, és hazudik, és vigyorog, és víjog, és vérszomjas, a lesből a másik torkát elharapja, ha a másik szemébe ganétken, és ha gennyes fekélyekben bájkál. Nincs többé gondja gátlásokra és az illemre. Micsoda felszabadulás! Úgyis mindig ez volt a valóság. Hát nem voltunk mindig bestiák. Ember! Álnok hazugság, bigott képmutatás. Milyen hálásak vagyunk az idealizmusnak, amely fennhéjázó eszmével bennünket idevezetett, és kitermelte bennünk az ellentétet, mi alatt malasztal beszélt, és senki sem vette észre valójában, mi történik. Ez a Csirihau, a bűvöskép valóságos arca, amely századok óta a cselekvő és a gondolkozó ember szívében él, amelyet most sikerült felszabadítani. Katasztrofális megrázkódtatásnak kellett elkövetkeznie, hogy a lény megvalósulhasson. E megrázkódtatás nélkül talán a léleke gyermekét még ezer évig kellett volna rejtegetni. Most egyszerre pattant ki a bámuló világ szeme láttára, mint Zeus fejéből Pallas Athéné. Halleluja, Csirihau! 9. E víziónak persze nincs valószínűsége. Nem azért, mert képeit és következtetéseit iráni példára a hagyományból vette, és a hagyomány értelme ma a keresztény ajonban megváltozott. Nincs valószínűsége, mert a helyzet ennél sokkal súlyosabb. Amiről a jelen történeti pillanatban szó van, az a tömegesen fellépő embertelenné válásnak olyan legázoló ereje, amely elől kitérni épp oly kevéssé lehet, mint azt feltartóztatni. Hogyan? Van érző lény, aki látja, hogy egész népek észvesztő sebességgel zuhannak az állati lét alá, és szótlanul megállja? De van olyan ostoba, aki látja, hogy egész népek, mint a lavinák gurulnak le a hegyről, amelyre százezer év alatt kapaszkodtak fel, és azt higgye, ha ő kiáltozni kezd, a lavina meg fog állni. Mindenképpen arról van szó, hogy az emberiség túlnyomó nagy többsége az emberi létezés körét elhagyni készül. A népek nagy része leszakad és elmerül. Ez a leszakadás természetesen irtózatos fizikai és biológiai és pszichológiai erőmennyiséget szabadít fel, és ez az erőmennyiség azokat, akik nem merülnek el, valósággal a magasba repíti. Az emberiség így ketté szakad. Amelyik lezuhan, abból lesz a Yahoo, vagy a robotos, vagy akár a Csirihau, mindegy. A szubhumánus lény. Amelyik felröppen, abból valami fél szellem, fél lélek, fél angyal. Az emberi közép helye pedig üres marad. A helyzet azonban minden valószínűség szerint még ennél is sokkal súlyosabb. Persze pontosan senki sem tudhatja, de aki esetleg sejteni, óvakodna beszélni róla. Arra a kérdésre pedig, hogy miért, azt kellene válaszolni, mert a jelent már a Csirihau, vagy más féreg, oly inkubációs idejének kell tekinteni, amikor a lény maga ugyan még nem él, de a létrehozásában közreműködő erők rendkívül érzékenyek, s azt, aki az új lényt ócsárolja, elpusztítanák. Ami egészen természetes. Nem lehet büntetlenül a várandó szülők füle hallatára, amíg meg nem született gyermeket szidalmazni. Különösen akkor, ha a terhesség ideje oly hosszú volt, a lény alakja oly féltett titok, és amikor a gyermek megszületésétől az emberiség oly rendkívül sokat vár. 10. Egyszerűen tényként még annyit kell elmondani, hogy nálunk, újkori európaiaknál a művészetnek egészen más szerepe van, mint a régieknél volt,

vagy mint a színeseknél még ma is. Régebben a művész a világ erőit megfékezte. Rendezte és harmonizálta, és megbékítette. E régi művészetnek minden magas teljesítménye, a kínai, a görög, a tolték, az egyiptomi, éppen ezért az orfika egy neme volt. Ma azt mondanók, hogy klasszikus. A mű kristály. A megérintett összes erőket végleges alakban rendezte. A mi művészetünk nem a kristály, hanem az örvény jegyében áll. A mi művészeink idéznek. Éppen ezért a régi klasszikus művészettel szemben a miénk varázslat. A világ erőit nem fékezi és nem rendezi, hanem azokat varázsformuláival felébreszti és felszabadítja. A mi művészetünk nem orfikus, hanem mágikus. A zenének és a költészetnek, a festészetnek és a regénynek ezek szerint nálunk egészen különleges fontossága van. A művészet ébreszti fel azokat az erőket, amelyek az emberiséget kormányozzák. A művészet sokkal fontosabb, mint a tudomány. Fontosabb, mint az államhatalom. Fontosabb, mint a morál, vagy mint a vallás. A művészet az a kulcs, amellyel az eszme arra, akit eltakar, visszanyitható. A művészet az, ami az ideálokról elmondja azt, ami bennük igazán érdekes. A kapcsolatot a transzcendens erőkkel egyedül a művész tartotta fenn. Az egyetlen hívő. A hitről pedig tudjuk, hogy hegyeket mozdít meg, vagyis hatalmakat idéz. Ezért most a hívő autonóm módon rendelkezik a fölött, hogy milyen erőket idézzen. Milyeneknek adja át a hatalmat. Milyeneket távolítson el, emeljen ki, szabadítson fel abból az örvényből, amelynek mágusa a művész. Ez a tény kedvező és nem kedvező. Kedvező azért, mert az újkori Európában a magasrendű ember a művész volt. Kimondhatatlan beszélet volna, ha az idéző erők fölött például a gazdasági ember, vagy a tudós, vagy a politikus, vagy a pap, vagyis a hitetlen rendelkezett volna. Veszély azonban azért, mert a művésznek egészen kivételes esetektől eltekintve erről a képességéről sejtelme sincs, és nem is volt. Ilyen kivételes eset kevés volt. Rabelais, Cervantes, Shakespeare, Bach, Velázquez, Rembrandt, Beethoven, Cézanne. Lehet, hogy nincs is több. A többi sok-sok esetet tekintve igazán alig számít. És ha az újkori Európát ez a néhány művész teremtette volna, úgy élnék, mint a Bach fúga szólamai, és a Telemakolostor tagjai, mint Goethe Itáliában. Olyan egészségesek lennék, mint Sancho Panza, olyan humorunk lenne, mint Cervantesnek is, olyan szenvedélyesek lennénk, mint egy Beethoven szonáta. A többi művész nagymester lehetett, és volt is sok, és idézhetett erőket, amelyeknek nem lehetett ellenállni, de a magasabb tudást tekintve mind kontár volt. Nem tudta, mit csinál. Nem tudta, milyen varázslatot idéz a földre, és életünkre milyen erőket szabadít. 11. A modern művészet, mintha semmi egyéb nem lenne, mint egy féreg létrehívása és apoteózisa. Idézi az örvényt, amelynek úgy látszik legmélyebb fenekéről a legfélelmetesebb erőket kelti fel. E kort szörnyetegeket Porphyrios elementároknak hívta. Később a kabalisták bastardoknak mondták. Állítólag a préta, vagyis asztrál világ legalsó rétegében milliárd számra élnek. A héber hagyomány szerint Nahasznak, a világkígyónak édes gyermekei. Depravált, züllött, a világ minden részéből elűzött és kitiltott söpredék, foszlány és lélekrongy. Intelligencia is, érzés és önálló akarat nélkül.
szégyentelen életmohóságának tehetetlen martaléka. Jóra, rosszra egyaránt tökéletesen érzéketlen. Csak élni akar. Élni. Nem egész lény, a létezésnek mindössze homályos nyoma. Alaktalan. Ha nem is egészen testetlen, tudatlan, csak derengő szomjú ösztönével lézeng és nyüzsög. Van, aki úgy írja le, hogy láthatatlan pszichikus baktériumhoz lehetne hasonlítani. Uralkodó állapota a szorongás és az alattomos késóvárság. Ha az ember nem védekezik ellene testi és lelki tisztasággal, belefurakszik az ételekbe, a gondolatokba, a beszédbe, a szerelmesek csókjába, az anyatejbe, az imádságba. Belepiszkol az ember fantáziájába. Feldúlja a harmonikus barátságokat és házasságokat. Népeket egymásra úszít, gyűlölködést szít. Pimaszul bemászik az álmodó képeibe, és összerondítja a tiszta szándékokat. Mivel láthatatlan és ritka testű lény, és mivel nem ismer tiszteletet és szégyent, számára minden úgy szabad. Egyetlen módon lehet ellene védekezni. Világossággal. Napfény, értelem, erkölcs, derű, nyugalom, béke. Mindaz, ami ma nincs. A pantagrueli mágiával. Ahol valaki hazudik, írígy, ahol tilosat gondol vagy tesz, valamit elrejt, ott millió számra megjelenik, és az embert elárasztja, és mint az atmoszféra veszi körül. Bele tolakszik a lélegzetébe, vérébe és májába, és elkezdi mérgezni. A bastard csak tiszta gondolatokkal, mély meditációkkal, erényes tettekkel, imákkal űzhető el. Ilyenkor nincs hatalma. Ha a bastard valamely lényt megrohan, azt elfogja a sokan retour, a sötétségbe való visszasóvárgás, az örvény szédülete. Az a lény, ha ideje korán nem védekezik, visszaszédül. Mint az iráni hangya embernek, elkezd hatlába nőni. Megfeketedik, összezsugorodik, és elkezd futni, és futni, és futni. Mint az iráni kígyó embernek, lesorvad a keze és a lába. Elvékonyodik. Vére kihűl, és a hasán kezd csúszni, mint a csirihaunak kesejű csőre nő. Kurrog, zsivajog, tépdes, rikácsol, falánk, orvul, taszigál, irigy, verekszik, és tele van folytott méreggel. 12. És eljön az éjszaka, amikor senki sem tehet semmit. Elkerülhető a katasztrófa? Mi fog történni? És végül mit lehet tenni? És eljön az éjszaka, amikor senki sem tehet semmit. Szent Colette egy víziójában látta a lelkeket oly sűrűn, mint ahogy a hó esik a poklokra hullani. Gigantikus hekatomba, amelyhez képest Michelangelo utolsó ítélete illedelmes jelenet. Ki hozza ezt az ítéletet? Mindenki maga. Iszonyú veszélye van annak, ha az ember a láthatatlant megtagadja, és azt hiszi, mert a láthatatlan nem érzékelhető, nincs. Veszélye van, mert ebben a világban tájékozódását elveszti, és így a világ legfélelmetesebb erőinek önmagát kiszolgáltatja. Ennek is vége lesz nem sokára. Addig mondják, hogy a lélek tudománytalan, amíg elnyeli a tudomány. Egyetlen dologról van szó. Az örvény szédületéből megszabadulni. A világosság kezét nem elereszteni. Nem engedni a csábításnak. Se fel, se le. Embernek maradni. Amikor ilyen katasztrófa fenyeget, úgysem lehet megszökni. Aki saját énjének bőrét akarja megmenteni, az már is kezdi tagjait ledobálni, vére kihűl, és nem sokára hasán csúszik.
Aki azt hiszi, hogy a kollektívumban el lehet bújni, annak már is nő a hat lába. Elkezd feketedni, és fut, és fut, és fut. Nem kell sem a kígyó, sem a hangya. Jó dolog embernek lenni. Ha aztán a katasztrófa mégis elkövetkezik, mint Atlantis esetében 12 ezer évvel ezelőtt, vagyis tegnap, és más esetekben is, de minden valószínűség szerint igen sokszor elkövetkezett, mert hiszen van rossz idő, van vihar, tájfun és számum és szökőár és földrengés, és ilyenkor a civilizáció csődöt szokott mondani. És ha a katasztrófa mégis elkövetkezik, az emberiséget valamely ismeretlen vész elönti, az ember ember marad. Nem aljasodik el, és helyéből nem mozdul. Az újan avatott görögök a tengerbe rohantak, és a nagy szent vízben alámerültek. Ez volt a halál és az újjászületés rítusa. Hala de müstai, tengerbe müstészek. A tengerbe avatottak. Merüljünk el, és szülessünk újjá. Amíg emberek vagyunk, nincs mitől félnünk. A napfény és az értelem világossága a miénk. Fejünket semmiféle irtózatban nem vesztjük el. Embernek kell maradni. És ha jön az ár, halade müstai.

Hénof. A héber hagyomány azt mondja, hogy Hénok Metatron. Metatron. Ez a különös szó, mint a már elkallódott kabala könyvei magyarázzák, rang. Isten után közvetlenül ő következik. Feljegyezték, amikor az Úr Hénokot a lelkek fölött való teljhatalommal megbízta, az angyalok elcsodálkoztak és azt kérdezték, ugyan miféle dolog ez, hogy mi egy halandó emberi lénynek szolgáljunk? Hosszú ideig az egész mitológiai túlzásnak is látszik. Csak lassan, mi alatt az ember a hagyománynak egyre nagyobb területét látja be, tűnik ki, hogy az őskor kivétel nélkül minden vonala és útja kereszteződésében ott áll Hénok, a Metatron, a lelkek világának helytartója, a hierarchiák legmagasabb lépcsőjén. Még az arkangyalok fölött. Néhány lényeges mozzanat. Ádám Rariel arkangyaltól könyvet kapott. A könyv, héberül széfer, körülbelül mint a görög logosz, tudást és világosságot és értelmet is jelent. De minden esetre valamit, amit bevéstek, vagyis szignatúrát. A könyvet Ádám elásta. Hénok azonban megtalálta, és így azt, ami a paradicsomban történt, közvetlenül megismerte. De, mint Bőme mondja, az első hat pátriárka után, Ádámtól Járedig, Hénok volt az első próféta. Az apokalipszis küszöbén, a sötét korszak kezdetén ő volt az első éber, mert próféta nem annyi, mint Jós, hanem annyi, mint látó és szóló, mint őrző. Phylax pneumaton, mint Platón írta. Tanúja volt az angyalok lázadásának. Ő volt a követ, aki a bukott angyalok kérvényét az égben az Úrnak átadta. Az egyetlen lény, aki a halál küszöbét teljes öntudattal lépte át, amikor az Úr őt magához emelte. Ő volt az, aki a csillagokról való tudást az emberekkel megismertette. Törvényeket és szokásokat hozott. Végül, mikor a mennyben járt, ő volt az, aki a megváltót születése előtt saját szemével látta. Hénok lénye összeköti a paradicsomi emberiséget az apokaliptikus emberiséggel és a megváltás emberiségével. És ami a legfontosabb, Hénoknak szemléletes tapasztalata volt Istenről. Ténylegesen látta őt és hangját hallotta. Nem jelképekben, mint Illés vagy Mózes. Nem látomásokban, mint a hinduk vagy az irániak. Nem a mítosz káprázatában, mint a görögök vagy az egyiptomiak. Hanem személyesen és közvetlenül szemtől szemben állt és beszélt vele. Hénok megmutatja, milyen az apokalipszisben az egyetlen lehetséges magatartás. A sziklaszilárd bázis és a megtántoríthatatlan hűség és elszegődés. Hénok ezért Metatron, a világ kancellárja, és Isten után közvetlenül ő következik. Ezt a tényt ma minden erővel fenn kell tartani, és hangsúlyozni kell. Ma, éppen ma, mikor, mint a Széfer Jecirach mondja, az égnek földi megnyilatkozása nincs. A történet e pontján ma a válság egyre félelmetesebb szorosában. Ma Hénok magatartásán kívül más egyáltalán nincs. Az apokalipszis jelenlegi végső szakaszában más tenni, mint amit ő tett, nem lehet és nem szabad. A megtántoríthatatlan hűség és elszegődés. A megrázhatatlan bizonyossága az Úrban. Ma úgy mondanák, hogy az igazság szellemében. Ébernek lenni, ahogy a keresztény vallás mondja, hinni. Mert a hit hűség is. Pistis, ahogy a görögök, Fidesz, ahogy a latinok írták. Légy hű. Légy éber. Keresd meg azt a könyvet, amit Ádám elásott. A könyv héberül széfer, tudást és világosságot és értelmet is jelent. Az apokalipszisben a mélyponthoz egészen közel, a várható ítélet előestéjén, ma Hénok magatartásán kívül más bizonyosság nincs. Igen, aki a hagyományt olvassa, egészen elcsodálkozik.
Hénok, akinek könyvét a régebbi farizeusok az Ószövetségből oly észrevétlenül kicenzúrázták, hogy tőlük még a maiak is tanulhatnának, Hénok az őskor minden lényeges mozzanatával vonatkozásban áll. Az egyik feljegyzés azt mondja, hogy benne Ádámnak első lelke kelt életre, az a lélek, aki Ádám a bűnbeesés előtt volt. Mikor megkérdezték tőle, mi a neve, azt válaszolta, 70 nevem van, de a király engem csak Kamasznak hív. Kamasz. Gyermek, ifjú. Efébosz, mint Platón, a Fédroszban írta. Hénok az úr kamasza. Ez a tündöklő kölyök, akiről a megváltó később azt mondta, hogy jaj annak, aki nem tud olyan lenni, mint ő. Hénok tudta, mit jelent a sötét nemzedékben élni. Az istentelenek között, az emiták, vagyis a borzasztók, a refaiták, vagyis a gigászok, a giborim, vagyis a hatalmaskodók, a szamszuniták, vagyis a zűrzavarosak, az anaguidák, vagyis a szörnyek, az avidák, vagyis a visszájára fordítottak, a nefilim, vagyis a megrontók között. Elárulták a fényt, írja a hagyomány. Hénok az árulókat és a törtetőket nem gyűlölte. Az Úrral szövetségben állt. Nem gyűlöl, de aki nincs vele, ellene van. Az egyetlen mód az elátkozottak között élni, nem gyűlölni. Az Úrral szövetségben állni. Az Úr felvitte őt az Araratba, a legmagasabb mennybe, hogy a vízözön nemzedéke ellen tanúskodjék. Megnyitotta neki a bölcsesség 300 000 kapuját. Az ész, az okosság, az élet, a béke, a hatalom, a bátorság, a kellem, a tanítás, a könyörület, az alázat, az istenfélelem 300 000 kapuját. Adott neki 72 szárnyat. És 365-szörös áldással adott neki 365 szemet. Mindegyik, mint a nap. Olyan székbe ültette, amely az ő trónusához hasonló. Megkoronázta. Testének húsát élő tűzé változtatta, és olyan volt, mint a fákja, és mint a villám. És mint az egyik könyv írja, az emberek nem mertek reánézni, mert arcáról az isteni rettenet sugárzott, és aki látta, meghalt. Az Úr így szólt. Neveim közül 70-et kivettem, és nekiadtam. Palotám előtt ül, és ítéletet tart az égi seregek fölött. A parancsokat a nyelveknek ő osztja el. Nekiadtam a 22 pecsétet, amelyek mindegyikét ujjammal jelöltem meg, és ezek a bélyegek azok, amelyek az ég minden törvényét lezárják. És végül ismét és újra, ő volt a kamasz, az Úr kamasza, a hajnal és a harmad gyermeke, mint Bőme mondja, a paradicsomi lélek. És jaj annak, aki nem tud hozzá hasonló lenni. Mi volt az a bűn, amit a lázadó angyalok elkövettek? És mi volt az a sötét tudás, amire az özönvíz emberiségét a bukott angyalok megtanították? Igen, Bader szerint már nem tudjuk, mert nem tudjuk elkövetni. Valami borzalom történt, amitől Hénok minden szava reszket. Nem kell azt hinni, hogy ez a borzalom az özönvíz fenekén nyomtalanul eltűnt. Talán létünkbe észrevétlenül beleépült, és azért nem tudunk róla, mert állandóan elkövetjük. Az özönvíz előtt élt emberiség sötétsége a maiénál minden esetre kisebb volt. Az Antikrisztus korszakában mi, ma, mélyebbre merültünk. Hénok helyzete a miénknél könnyebb volt. Nemtelen hitvány fiak, mondja Jeremiás. Mi az oka, hogy mennél inkább ostorozlak, annál inkább dövelitek a bűnt? Talpától fogva tetejéig nincsen-e testben épség, mindenestül seb, daganat, kelevény, siess a dúlásra, siess a prédára. Az apokalipszis pedig így. És az Antikrisztusnak adatott hatalom minden törzs, nép, nyelv és nemzet fölött.
és meg fog alázkodni előtte a föld minden lakója, akinek neve nincs beírva a megölt bárány életkönyvébe. Adatott neki felsőbb hatalom. Kai edoté auto exousia. Siess a dúlásra, siess a prédára. Hénok csak Azazelt ismerte, és a lázadó angyalokat, a szörnyeket és a gigászokat és a visszájára fordítottakat, de nem ismerte az Antikrisztust és azokat az embereket, akik összerágták nyelvüket a fájdalomtól, de azért nem tértek meg. Az ember kínjában melléről a szőrt kitépné, mikor a becsapottak milliárdjait látja, az árulást és az erőszakot, a hazugságot és a gyűlöletet, és a dühöngőket, és az orgyilkosokat, és a ripőköket, és a mérgezőket, és a nyelvöltögetőket, és az elvetemültség, és a szenny, és a gyalázat, és a káromlás, és a törvényesített és megzenésített embernyúzás emberiségét. Siess a dúlásra, siess a prédára! Nyelvüket a fájdalomtól összerágták, de nem tértek meg. Ó, Hénok helyzete igazán könnyebb volt. De ma sincs más mód, mint helytállni, ahogy Hénok tette. Hénok, aki az úr kamasza volt. Nincs más mód nem gyűlölni, hanem szövetségben állni az úrral. Ez a kamasság, ez a hűség, a hit. Pistis, ahogy a görögök, Fidesz, ahogy a latinok írták. Ez a megrázhatatlan bizonyosság. Ma, amikor az égnek nincsen földi megnyilatkozása. Ma, amikor az egész emberiség egyetlen mozgatója, hogy siess a dúlásra, siess a prédára. Amikor az emberek nyelvüket összerágták a fájdalomtól, de nem tértek meg. Tehetsz valamit? Feltéve, ha a földön a legfelsőbb teljhatalmat kezedbe kapnád, akkor is tehetetlen maradnál. Ha melledről a szőrt kínodban kitépnél, akkor se tudnád tenni semmit. Nem tudnád őket észre téríteni. Nem tértek meg. Nyelvüket a fájdalomtól összerágják, és elviselnek árulást, és erőszakot, és nyúzást, és éhséget, és háborút, és ruddalást, és hazugságot, és ripőkséget, és leköbdösést, és nem térnek észre. Tovább nyüzsögnek. Siess a dúlásra, siess a prédára. Az Antikrisztusnak felsőbb hatalom adatott. Kai edoté auto exousia. Ki vagyunk neki adva? És ebben a helyzetben nincs más mód megállni, mint azt az isteni kölyök tette. Az úr kamasza. A hajnal és a harmad gyermeke. Nincs más mód, mint nem gyűlölni, de az úrral megrendíthetetlen szövetségben állni. Ma a várható ítélethez egészen közel, Hénok magatartásán kívül más bizonyosság nincs. Az egyetlen, mondjuk adatot, amely az Antikrisztus felől kétségtelen, senki sem érti. János apokalipszise azt mondja, 666. És hozzáteszi, íme a bölcsesség. Hode hé Sophia Estin. 666. Fejtse meg, aki tudja. Mint oly sok tudás kezünkben van, és nem tudunk vele mit kezdeni. Hodé hé Sophia Estin. De valami most már, ma, az apokalipszis ilyen előre haladott évszakában, hold bizonyos. Az Antikrisztus nem személy. Nem ember. Lehet, talán nem biztos, hogy valamilyen formában emberi alakot is fog ölteni, de akkor minden inkább lesz, mint ember. Inkább szörny. Visszájára fordított. Zűrzavaros. Hatalmaskodó lesz. Borzasztó. Megrontó. De ezen felül még erőszakos és vérengző, és hazug, és dühöngő is. Elég. Lehet, hogy ez így mind majd a legközelebbi jövőben testet ölt.
de akármilyen félelmetes és irtózatos, de kimerítő nem lesz. Az Antikrisztus nem alak, nem ember, nem lény, nem test, lélek, szellem olyan egysége, mint amilyenek mi vagyunk. Hiszen éppen ez az. Ez a titka. Talán ez az, amire János azt mondja, hogy íme a bölcsesség. Az Antikrisztus éppen a személytelen, a nem ember, a nem létező, a semmi, a hiába való, az üres, a sötét, a bűn, a tagadás, a nem valami, nem valaki, hanem a semmi, amit az ember akkor tapasztal és él át, amikor szembe kerül az átkozott és buta kényszerrel, a személytelen erőszakkal, azzal, amely mögött nem áll ember, hanem éppen a személytelen. Szembe kerül vele, megborzad, meg akarja nézni, megfogni, de a semmibe nyúl. Semmi. Nem létező. Talán ez a 666. A személytelen terror. Rémület és reszketés, írja Henok. Tromos kai phobos. De az Antikrisztus nem személy, de nem is dolog. Azt lehetne mondani, hogy generális kényszerképzet és rettenetes őrület. Azért van, mert az emberiség ebben az őrületben él. Azért kelt fel, és fog felkelni, és a világ azért van neki kiadva, és azért adatott neki felsőbb hatalom. Exousia. Az Antikrisztus kolosszális valótlanság. A borzalmas nem létező. Mondjuk úgy, hogy a bűn, vagyis Istenen kívül lenni, a semmiben és az űrben, és a sötétben, és a tagadásban, és a megsemmisülésben. Mert a bűn éppen a nem létező. Aki bűnt követ el, az önmagát személyes létéből, vagyis a szellemből, vagyis a valóságból, végül Istenből kizárja. Nem létezővé vált. Mert Isten az egyetlen valóság, ahogy Coventry Patmore mondja. The divine is only real. Az Antikrisztus nem lehet ember, alakot nem ölthet. Történeti személy nem lehet, mert éppen a negatív lét. Mi a borzalom a személytelenben? Az, hogy megszólíthatatlan. Az a személytelen, ami a terrorban, az erőszakban, az ínségben, a szükségben, a felelőtlen irtózatkeltésben nyilatkozik meg, abban, ami a földet ma a rémület és a reszketés helyévé tette. Tromos kai phobos. De senki se tudja, hogy a föld miképpen lett ilyen. Miért? Mert nem az ember csinálta, hanem a nem létező, az értelmetlen és a vak, és a komisz és az őrült. Főképpen őrült. És valótlan. Mert értsük meg, csak a személy valóság. A személy, vagyis a szellem, végül Isten. The divine is only real, mondja Coventry Patmore. Ami rajta kívül van, az a megsemmisülésbe lóg. Lehet, hogy János apostol ezt akarta elrejteni abban, amikor azt írta 666. Íme a bölcsesség. Az Antikrisztus megszületését hiába várjuk. Sohasem fog megszületni. Fognak továbbra is születni, és egyre többen hitványok, és pimaszok, és vérengzők, és hazugok, és visszájára fordítottak, de az Antikrisztus nem születhetik meg, mert nem személy, még csak nem is dolog. Az Antikrisztus a személytelenség ténye, a megszólíthatatlanság, a megsemmisülés ténye. 666. Íme a bölcsesség. Az Antikrisztus az apersonális legázoló szükségszerűség. Az anonim borzalom, ami például a hivatal vagy a technokrácia, vagy a rémállam, az irtózatos tény, amellyel szemben védtelenek vagyunk. Nem mert tőlünk független, hanem mert ezt a nem létezőt mi valósítjuk meg, és mi csináljuk, és mi tartjuk fenn, és mi ragaszkodunk hozzá. Egyetlen pillanatában sem valódi.
egyedül az Isten a valódi. The divine is only real. Az Antikrisztus testetlen és lelketlen és szellemtelen fikció. 666. Ez az, ami most és ma van. Ebben a valótlanban élünk. Ez az apokalipszis végső szakasza, a személytelen terror megjelenése. Mindenki reszket, mégis itt van, és tény, és mindenki csinálja. Semmi, és mégis tény. Senki sem személyesítheti meg, mégis itt van. E napokban sokan és sokszor szóvá tették, hogy ma útszólván nem történik semmi, ami ne kívánna rajtunk valamiféleképpen segíteni. Politikában és gazdaságban és tudományban és vallásban egyáltalán nincsen mozzanat, amely mögött ne a jó szándék áll. Biztos. Akármilyen ügyefogyottan, de ez a jó szándék jelen van. Szekták és államok és szervezetek és művek. Csupa jó szándék. Egészen biztos. De minden ilyen jó szándékot belülről valami megőröl. Alig kezd el élni, már is csődben van. A nem létezőbe porlad. Ez az egyetemes romlás jelenléte. Nem lehet segíteni. A megsemmisülés állandó jelenléte. Az ember csaknem megrendítő erőfeszítéssel készít állami és társadalmi és gondolati és tudományos és ipari és gazdasági terveket, egy percben az egész visszájára fordul, és ahelyett, hogy segítene, a romlást fokozza. Egy idő óta az emberi létezés egész területén nincsen, és nem volt olyan szándék, amelyre ez érvényes ne lenne. Meg akart bennünket menteni, és amit elért, még több rémület és reszketés. Ennek a minden jó szándékot és segítést belülről megőrlő és felbontó személytelen hatalomnak vagyunk kiadva. Ez a 666. Ez az Antikrisztus. Semmiféle természeti megjelenése nincs, nem rovar, nem féreg, nem mikroba. Absztrakt és fiktív. Talán annak az embernek viselkedéséből érthető, akit Proust domptörnek nevez. Ez az állatszelédítő, a cirkusz igazgató. Egyik kezében cukor, a másikban ostor és tüzes vas. Egzecíroztat bennünket. Köteleken és karikákon kell átugranunk, és körbe kell futnunk, és szép sorba kell állnunk, és egyszerre tapsolni, vagy kiabálni, hogy éljen, vagy vesszen, halálra áll. Gömbökön balanszírozni kell, és fejünkön kell állni, és a labdát szájunkkal elkapni, és masírozni, és egymásra a puskát ráfogni, és a másikat jelszóra lepuffantani, és indulókat énekelni. Azt lehetne kérdezni, hogy a domptőr, vagyis a cirkuszigazgató az előadást kinek, és milyen nézőközönségnek rendezi? Tűnődve nézünk egymásra. Nekem nem. Neki sem? Nem. Igazán nem. Neki sem. Kinek? Miért van ez az egész fene nagy díszelőadás? Senkinek se kell. Mindenki unja. Mindenki szeretné a cukrot, és fél a tüzes vastól és az ostortól. A domptőr hülye. Azt hiszi, hogy az előadás kell. Nem. Az egész mutatvány senkinek se kell, és legjobban szeretnénk már végre hazamenni, de nem lehet. Kötélen kell táncolni és hurrázni. A cirkuszigazgató nem veszi észre, hogy az előadást az absztrakt személynek rendezi. Vagyis a kell nem személyes, hanem absztrakt kell. Nincs közönség. Körös körül a semmi és az űr, és a valótlan és a fikció, és a kényszerképzet, és az őrület. Főképpen az őrület. Az előadás senkinek se kell, mégis tart, és végig kell játszani. Amíg rájövünk, hogy nincs is közönség. Andersen meséjének ez pont a fordítottja. Ott a király büszkén lépeget a nagy ünnepen pucéron, abban a hiszemben, hogy a világ legszebb ruháját viseli. Mi itt a semminek komédiázunk, abban a hiszemben, hogy a világközönség színe előtt a jövőt csináljuk. Hol a néző? A cirkusz üres. Az igazgató őrült. Nem látja, hogy közönség nincs. Vagyis a néző a személytelen, az absztrakt, a nem létező. Ez az absztrakt és nem létező személytelen semmi,
Ez a sötét és üres kényszerképzet, ez a 666, az Antikrisztus. Íme a bölcsesség. Az ágy. Aldous Huxley kiszámította, hogy a csend köre évenként 13,5 kilométerrel szűkül. Már nincs messze az az idő szól, amikor a csend a földről tökéletesen eltűnik. Boldog lesz, akinek néha sikerül a Himalájában, vagy az óceánon félórás megnyugvásban részesülni. A meghittség köre egyre kisebb. Az aranykorban az volt az öröm, hogy az egész föld intim volt, mint a gyümölcsös. Ezért hívta az aranykort a tóra Édenkertnek. Később voltak uralkodók, akik megkísérelték, hogy birodalmukban a paradicsomi békét megőrizzék. A kínai Jü volt ilyen császár, és minden bizonnyal Echnaton fáraó. A különös, hogy az aranykori intimitás eltűnésének arányában az emberi lét is megzavarodott. Mintha a béke és a csend között valami eddig nem tudatosított összefüggés lenne. Nem tudni pontosan, hogy a kör milyen mértékben vált egyre szorosabbá. Még nemrég volt néhány földesúri birtok, aztán csak tanya, kastély vagy virágos kert, vadászlak az erdő közepén, vagy világító torony a szirten. Voltak, akik legalább kis szobájukat akarták megmenteni. A meghittség utolsó állomása az ágy. A paradicsomból ez maradt. Az ember a földről kiüldözte önmagát, de ez a kis hely még a kuckóban, ahová elbújhat egy cseppet aranykorából élni. Ha kint zúg is a motor, a szomszédban vinnyog a rádió, belül az zaklatottság nem simult el, az óra mindig ketyeg, és a lelkiismeret háborog, de bevonhatja magát egy különös burokkal, a párnára dőlhet, mint egykor nyári délután az árnyékban fejét a tigris hasára hajtotta az illatos fügefa alatt. Életünk koordináta rendszere az oszlop és az ágy. Az oszlop az út fölfelé. Hajthatatlanul fölfelé, az ébrellét és az éberség és a tudat és a nappal. Az oszlop tartja az eget a földön, vagy ami ugyanaz, a földet az égen. Gondolkozni annyi, mint merőlegesnek lenni, és a földet az éggel összekötni. Ágyban lenni annyi, mint vízszintesnek lenni, aludni és megnyugodni a kiegyenlítődésben. Visszabújni az éjszakába, az anyába, ahonnan származott. Minden reggel megszületni, oszloppá lenni, és este abban a metamorfózisban, amelynél nincsen természetesebb és rejtélyesebb, újra vízszintessé lenni. Oszlop annyi, mint individuum. Ágy annyi, mint elolvadni a közösben. Házastársakban, amikor egy ágyban alszanak, az eszenciák kicserélődnek. Férfi és nő egymást áthatja. Inkvalálnak, mint Böhme mondja. Az együttalvásban válnak egyre hasonlóbbakká, vagyis egyre egyénibbé. Ahogy Saint Martin írja, az egyesülésben elhatárolódni, és az elhatárolódásban egyesülni. Az ember, ha éjszaka felébred, nem is tud különbséget tenni önmaga és a között, akivel alszik. Semmi sem érthető, mint a gond, amivel az ember az ágyat megalkotta, ahogy föléje védelmet épített, mert a ház az ágy héja. Ahogy évezredeken át kigondolta a rugót, a matracot, letakarta fehér lepedővel, fosztott lúdtollból készült párnát helyezett el rajta, paplant vagy takarót vagy dunyhát, és nincs érthetőbb, mint a kultusz, amivel az ágyneműt mossák és mángorolják és vasalják, reggel az ablakba teszik a napra és a szélbe. A világ rúpaloka, mint a hinduk mondják, a hely, ahol a dolgok vannak. De ha az ember a házba lép, rögtön tudja, az ott lakók az aranykorral milyen viszonyban állnak.
A házak is a lakások többségében olyanok, hogy le sem lehet ülni. Egyetlen meghitt hely sincs. Van itt divat, hencegés, higiéné, csak meghittség nincs. Az ágy eltűnt, csak a fekhely maradt. Nem lehet sem nászt tartani, sem szülni, sem meghalni. Az alvásból a biológiai aktus maradt. Intimitás nélkül élünk. A lakás szállás, otthon lenni szentimentalizmus. Kajüt egzisztenciák. Úton vagyunk, de senki sem tudja, hová megy, és nincs utazás, csak közlekedés. Az utcán alszunk, és a kirakat ablakon a függönyt valószínűleg csak álszeméremből húzzuk össze.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Gyilkosság méretre. Miss Polit megmarkolta a kopogtatót, és udvariasan megkoppintotta a házikó ajtaját. Illő szünet után megint kopogott. Eközben a bal hóna alatt tartott csomag egy kicsit megcsúszott, hát megigazította. A csomag Julia Spenlow új zöld ruháját rejtette, próbára készen. Miss Polit bal kezében fekete selyemszatyor lógott, benne centiméter, gombos tűk, meg egy nagy szabó olló. Miss Polit magas volt és szikár, karvaj orrú, száját összecsücsörítette, ritkás haja vas szürke. Tétovázott valamelyest, hogy vajon kezelésbe vegye harmadszor is a kopogtatót. Végig pillantott az utcán, és meglátott egy sietősen közeledő alakot. A jókedélyű, viharvert, 55 esztendős Miss Hartnell odaért a kapuhoz, és vidáman bekurjantott. Szép jó napot, Miss Polit!
1: Jó napot, Miss Hartnell! A varrónő hangja halk volt és fakó, hanglejtése roppant előkelő. Ugyanis pályafutását, mint komorna kezdte egy nagyúri kastélyban.
0: Elnézést, nem tudja véletlenül, hogy Mrs. Spenlow elment-e hazúrról? A másik a fejét rázta.
1: Fogalmam sincs róla.
0: Miss Polit toporgott.
1: Milyen kellemetlen. Ma kellene próbálnom az új ruháját. 3:45 állapodtunk meg. Most pedig már 2 perccel elmúlt fél.
0: Miss Hartnell belépett a kertkapon és csatlakozott Miss Polithoz a ne felejts lak ajtaja előtt.
1: Vajon miért nem nyit ajtót, Gladys? Ja, persze csütörtök van, Gladys kimenős. Mrs. Spenlow alig, ha nem elaludt. Talán nem zörgött elég hangosan ezzel a holmival.
0: Megragadta a kopogtatót, fülsiketítő tratatát vert ki az ajtón, és ráadásul ököllel is alaposan megdöngette a fatáblát.
1: Halló, oda bent!
0: Semmi válasz. A varrónő csüggetten merett az zárt ajtóra.
1: Mrs. Spenlow bizonyára megfeledkezett a próbáról, és elment. Nem értem. Valaha nagyon pontos és megbízható volt. Majd visszajövök később.
0: Megfordult, és elindult a kapu felé, de Miss Hartnell visszatartotta.
1: Szamárság! Nem megy sehová, Miss Polit! Benézek az ablakon, hát ha látok valami életjelet!
0: Futó pillantást vetett a legközelebbi ablaküvegén át.
1: Futó pillantást, mert nagyon jól tudta, hogy az utcai szobát jóformán sohasem használják.
0: A házas pár jobban kedveli a hátsó kis nappalit.
1: Akármennyire futó volt is a pillantás, a célját elérte.
0: Miss Hartnell valóban nem látott semmi életjelet. Épp ellenkezőleg. Az ablakon át meglátta, hogy Julia Spenlow a kandalló előtti szőnyegen fekszik. Holtan.
1: Természetesen, mesélte később Miss Hartnell népes hallgatóságának, nem vesztettem el a fejemet. Annak a Polit nőszemélynek halvány fogalma sem volt, hogy mit csináljon. Ne veszítsük el a fejünket, mondtam neki. Maga maradjon itt, én megyek Polk közrendőrért. Szóval, épp indultam, és abban a szempillantásban bukkant elő Mr. Spenlow a ház mögül. Isten bizony, azonnal gyanút fogtam. Túlságosan nyugodt volt. Amikor közöltem vele, hogy mit láttam az ablakon át, egyáltalán nem lepődött meg. Akárki akármit mond, ha egy férfi megtudja, hogy a felesége meghalt, és az égvilágon semmiféle érzelem nem látszik rajta, az egész egyszerűen természetellenes.
0: Ezzel a megállapítással mindenki egyetértett. Egyetértett vele a rendőrség is. Annyira gyanúsnak találták Mr. Spenlow közönyét, hogy 1 percet sem vesztegettek. Azonnal megvizsgálták, van-e haszna ennek az úrnak a felesége halálából. Amikor felfedezték, hogy a házaspárnak az asszony volt a pénzes tagja, és hogy az esküvőjük után készült végrendelet értelmében pénzét a férje örökli, gyanújuk még jobban megizmosodott. Miss Marple, a szelíd arcú és egyesek szerint viper a nyelvű öreg kisasszony, a lelkészlak melletti házban lakott. Őt igen hamar meglátogatta a falu rendőre. Alig 1/2 órával a bűntény felfedezése után. Polk közrendőr bekopogott, ám még köszönni sem volt ideje, Miss Marple rögtön megkérdezte.
2: Mrs. Spenlow meggyilkolásával kapcsolatban?
0: Polk közrendőr megdöbbent.
1: Megkérdezhetem, hölgyem, hogyan szerzett tudomást az esetről?
0: A hal, mondta magyarázólag Miss Marple,
1: amiből Pók közrendőr rögtön megértette, hogy a hírt Fred, a haláros kifutó fiúja szállította a házhoz, Miss Marple vacsorájával egyetemben. A nappali szoba padlóján feküdt, folytatta szelíden az idős hölgy. Megfojtották, minden valószínűség szerint egy igen keskeny övvel, de akármivel is nem hagyták ott.
2: Hogy ez a Fred gyerek honnan tud mindenről?
1: Mérgelődött Pók közrendőr. Miss Marple ügyesen témát váltott.
0: Jé, egy tű van a kabát gallériában, biztos úr.
1: Pók közrendőr meglepetten nyúlt a gallériához.
2: Tényleg, el is felejtettem.
0: Találta?
2: Igen, hogyha tűt látsz, emeld fel, a szerencse nem hagy el, szokták mondani.
1: Az öreg hölgy rámosolygott. Remélem magánál is beválik. Nos, mit óhajt kérdezni tőlem?
0: Pók közrendőr megköszörülte a torkát, fontoskodó képet vágott, és a jegyzetfüzetébe pillantott.
2: Kérdésemre Mr. Spenlow, a megboldogult asszony férje a következő kijelentést tette. A mai napon 14 óra 30 perckor felhívta őt Miss Marple, és megkérdezte, átmenne hozzá 15 óra 15 perckor, mert fontos dologban szeretné kikérni a véleményét. Nos, hölgyem, megfelel ez a valóságnak?

aki apró, vézna emberke volt, merev, kimért, udvarias modorú. A tisztesség szobrát róla lehetett volna megmintázni. Érthetetlennek tűnt, hogy miért költözött vidékre, ugyanis lerít róla, hogy városi ember volt világ életében. Miss Marple-nek azonban elárulta az okát. Kisfiúk kora óta az volt a vágya, hogy egyszer vidéken éljen, és legyen saját kertje. Mindig nagyon szerette a virágokat. A feleségének azelőtt virágüzlete volt Londonban, ott ismerkedtek meg. Száraz kijelentés, de romantikus hátteret sejtetett. Egy fiatalabb, csinosabb, ábrándosabb Julia Spenlow a temérdek virág között. Mr. Spenlow azonban igazából semmit sem értett a virágokhoz. Nem ismerte a magvakat, a palántákat, fogalma sem volt oltásról, meccésről, gyomlálásról, kiültetésről, évelőkről, egynyáriakról. Csak egy látomás lebegett a szeme előtt. Kis házikó kertje, sűrűn beültetve édes illatú, tarkabarka virágokkal. Szinte megható volt, ahogy útba igazításért folyamodott Miss Marple-hoz, és a tanultakat szorgalmasan beírta egy kis jegyzetfüzetbe. Csendes, rendes, módszeres emberke volt. Talán épp ezért keltette fel a rendőrség érdeklődését, amikor a feleségét meggyilkolva találták. Gyors nyomozásba kezdtek. Sok mindent megtudtak a megboldogult Mrs. Spenlowról, és hamarosan Szent Mary Mead falva is tudott róla mindent. A néhai Mrs. Spenlow egészen fiatalon szobalányként kezdte pályafutását egy nagyúri kastélyban. Állását akkor adta fel, amikor feleségül ment a másodkertészhez, és együttesen virágüzletet vásároltak Londonban. Az üzlet virágzott, a kertész kevésbé. Néhány év múlva megbetegedett és meghalt. Özvegye továbbvitte az üzletet, és ki is bővítette. Majd szép summáért eladta a boltot, és másodszor is a házasság révébe evezett. Ezúttal Mr. Spenlow a középkorú ékszerész oldalán, akinek szerény, rosszul menő üzletét is hamarosan eladták, és falura költöztek. Julia Spenlow szeánszokra járt Londonban. A virág üzlet árát befektette, a szellemek utasítása szerint magyarázta országnak, világnak. A szellemek szokatlanul jó tanácsokkal látták el. Minden befektetése kedvezőnek bizonyult, méghozzá nagyon kedvezőnek. Ahelyett azonban, hogy ez öregbítette volna a szellemvilágba vetett hitét, Mrs. Spenlow rótul cserben hagyta a médiumokat meg a szeánszokat, és rövid, ám lelkes kirándulást tett egy indiai indítatású homályos vallásba, amelynek alapja a mély lélegzetvétel volt. De amikor férjével Szent Mary Meadbe költözött, már visszatért a hagyományos anglikán hithez, és a szektás módból csak egy bizonyos Ted Gerard nevű fiatalemberrel való barátsága maradt meg. Az asszony sok időt töltött a lelkészlakban, és hűségesen látogatta az Isten tiszteletet. A falusi boltokban vásárolt, részt vett a közösség életében, és bridgelni járt falubeli ismerőseihez. Eseménytelen mindennapi élet. És derült égből gyilkosság. Melchett ezredes a rendőrfőnök magához kérette Slack felügyelőt. A felügyelő magabiztos férfiú volt. Ha egyszer a fejébe vett valamit, nem lehetett eltéríteni a meggyőződésétől. És most nagyon is meg volt győződve az igazáról. A férj volt a tettes uram, ez egészen bizonyos. Csak rá kell nézni. Fájdalomnak, bánatnak egy szikrája se látszik rajta. Úgy gondolom, egyszerűen elege volt a feleségéből. Az asszonyé volt a pénz, és a férjének nem lehetett könnyű mellette. Az a sok szekta, meg ilyen-olyan vallási buzgalom. A férje hidegvérrel elhatározta, hogy elteszi láb alól, aztán éli az életét. Úgy tett, mintha felhívták volna a telefonon, az ezredes félbeszakította. Nem tudták lenyomozni a telefonhívást? Nem, uram, ami vagy azt jelenti, hogy az emberünk hazudott, vagy pedig nyilvános fülkéből érkezett a hívás. A faluban mindössze két nyilvános telefon van. A vasútállomáson és a postahivatalban. A postahivatalból nem telefonáltak. A postás kisasszony mindenkit lát, aki belép. Az állomásról éppenséggel telefonálhattak. Mondja felügyelő, figyelembe vette azt a lehetőséget is, hogy a férjet szándékosan távolították el? Olyas valaki, aki meg akarta gyilkolni az asszonyt? Ugyebár te Gerardra gondol, uram. Valóban, látták őt az állomáson a büntény délutánján, ezért aztán foglalkoztam is vele. Csak hogy neki nincs indítéka. Nem nyer semmit Mrs. Spenlow halálával. Az ezredes eltűnődött. Gyanús figura. Nagy összeget sikkasztott. Így van, uram. De magától ment oda a főnökéhez, és elmondta neki,

0: pedig a munkaadója fel sem fedezte. Kiderült, hogy a fiú valami vallási szekta tagja. Mint mondja, ennek a hatására megtért, és jóvá akarja tenni a bűneit. Az ezredes az órájára nézett. Van még valami? Igen, uram. Kérdezni szeretnék valamit, uram. Az a kastély, ahol a megboldogult annak idején szobalány volt. Tudja, ott történt ez az ékszerlopás. Vagyontérű smaragdokat loptak el, és soha nem jöttek a tettes nyomára. Utána néztem az esetnek. Akkor történt, amikor a néhai Mrs. Penlow ott szolgált, bár akkoriban még nagyon fiatal volt. Gondolja, uram, hogy ő is belekeveredett? Az ezredes megrázta a fejét. Nem hiszem. Felállt a székről, és a kabátjáért nyúlt. Mellesleg járt már Miss Marple-nál felügyelő. Neki vajon mi köze a dologhoz, uram? Semmi a világon. De hallani szokott mindenfélét. Menjen el hozzá beszélgetni egy kicsit. Igen, éles eszű idős hölgy. Miss Marple szívélyesen fogadta a felügyelőt, kivált, amikor meghallotta, hogy Melchett ezredes küldi. No hát, igazán milyen kedves az ezredestől. Nem gondoltam volna, hogy emlékszik rám.
1: De még mennyire, hogy emlékszik. Azt mondta, amit kegyed nem tud a Szent Mary Meadben történő dolgokról, az nem is érdemes tudni.
0: Miss Marple elmosolyodott.
2: Roppant hízelgő,
0: de valójában nem tudok én semmit, mármint erről a gyilkosságról.
1: De azt bizonyára tudja, mit beszélnek az emberek.
0: Miss Marple bólintott.
2: Nos, természetesen mindenfélét mondanak, találgatnak. És valójában két táborra oszlik a falu. Sokan azt gondolják, hogy a férj tette. Ilyen esetekben rendszerint az a természetes, hogy a házastársat gyanúsítják, igaz?
1: Lehetséges,
0: mondta óvatosan a felügyelő.
2: Az az állandó összezártság.
0: Na meg igen gyakran, a pénz.
2: Hallom, Mrs. Penlowé volt a pénz, tehát a férje jól járt a halálával.
0: És egészen lehetségesnek tűnik, ugyebár, hogy megfojtja az asszonyt. Kimegy a hátsó ajtón, átvág a mezőn az én házamig, engem keres, azt állítja, hogy telefonhívást kapott tőlem, aztán hazamegy. Rádöbben, hogy a távollétében meggyilkolták a feleségét, és közben persze azt reméli, hogy a bűncselekményt holmi csavargó vagy betörő számlájára írják. Egyetért, felügyelő úr?
1: A felügyelő bólintott.
0: Nos, a másik vélemény pedig a következő, folytatta Miss Marple. Ted Gerard, jóképű fiatalember, persze, hogy róla is pletykáltak. Igen gyakran látogatta meg Julia Spenlow-t, habár az asszonyka maga mondta nekem, hogy egyazon szekta iránt érdeklődnek. Vallási mozgalom, nagyon őszinték, nagyon komolyak, nagyon becsületesek. És Juliát valósággal lenyűgözték. És egészen bizonyos vagyok benne, semmi ok feltételezni, hogy bármi is lett volna kettejük között. De hát tudja, milyenek az emberek. Ám az igaz, hogy aznap csak ugyan látták Ted Gerardot az állomáson. A vonaton. A 14-27-esen. És persze egészen könnyű lett volna ugyebár a másik oldalon leszállni a vonatról, átbújni a sövényen és hátulról megkerülni az állomást. Észrevétlenül eljuthatott volna Spenlowék házához. És természetesen az emberek azt is furcsának találják, hogy milyen öltözék volt az asszonyon, amikor megölték.
1: Miért? Mi volt rajta?
0: Miss Marple elpirult.
2: Pongyola.
0: Amiből ugyebár némelyek bizonyos következtetéseket vonnak le.
1: Kegyed is?
2: Ó, dehogy? Egyáltalán nem. Szerintem egészen természetes volt.
1: Ugyan miért?
0: Az adott körülmények között, mondta Miss Marple. Tekintete hűvös volt, elgondolkodó. Mr. Spenlow egy kerti széken ült. Zavart tekintettel nézett maga elé.
2: Természetesen lehetséges, hogy képzelődöm, mondta fakó, precíz hangján. A hallásom már nem a régi, de szinte bizonyos, hogy egy kisfiú azt kiabálta utánam az utcán, ott megy a feleséggyilkos. Ebből az a benyomásom támadt, mintha arra akarna utalni, hogy én öltem meg drága feleségemet.
0: Miss Marple finom mozdulattal levágott egy hervad rózsát.
2: Helyes a benyomása.
1: No de mi ültethetett ilyen gondolatot a gyermek fejébe?
0: Miss Marple ránézett.
2: Alig, hanem olyasmi, amit a felnőttektől hallott.
1: Kegyed tehát úgy véli, hogy mások is ezt gondolják rólam?
0: Miss Marple bólintott.
2: Szent Mary Mead lakosságának legalább a fele.
1: De drága Miss Marple, mitől támadhatott ilyen gondolatuk? Hiszen én szívből szerettem Juliát. Biztosíthatom, hogy nagyon lesújt az elvesztése.
0: Miss Marple leült a másik székbe.
2: Ó, igen, bizonyára. De meg ne haragudjon, ez nem látszik magán.
1: Mr. Spenlow kihúzta satnya alakját.
2: De kegyed megért, az idős hölgy bólintott.
0: Henry bácsikám roppant fegyelmezett volt. Az ember nem mutassa ki az érzelmeit, mondogatta mindig. Ő is nagyon kedvelte a virágokat.
1: Mr. Spenlow szemében némi érdeklődés csillant.
2: Arra gondoltam, hogy a ház nyugati falánál lugast telepíthetnék, rózsaszín futórózsával és talán lonccal, és van az a csillagformájú fehér virága, a neve pillanatnyilag nem jut eszembe.
1: Miss Marple azon a hangon, ahogyan három esztendős dédunoka öccséhez szokott beszélni, így szólt.
2: Van egy nagyon szép képes virágkatalógusom, talán szívesen átnézné. Nekem be kell mennem a faluba.
1: Mr. Spenlow boldogan üldögélt a kertben a katalógussal, Miss Marple pedig felment a szobába. Egy ruháját gyorsan csomagoló papírba tekerte, kilépett a házból, és fürge léptekkel a postahivatalba sietett. Miss Pollitt, a varrónő, a postahivatal fölötti lakásban lakott. Miss Marple azonban nem ment fel rögtön az emeletre. Éppen 14:30 volt, és a Manchesterből érkező autóbusz egy perc késéssel érkezett a postahivatal elé. A postamesternő csomagokért sietett ki. A postán ugyanis édességet, füzetes regényeket és gyerekjátékokat is árultak. Miss Marple néhány percig egyedül volt a postahivatalban. Csak amikor a postamesternő visszatért állomás helyére, akkor ment fel az emeletre Miss Marple, és magyarázta el Miss Pollittnak, hogy a régi szürke krepdesin ruháját szeretné kissé divatosabbra átalakítatni. Miss Pollitt haladéktalanul elővette centiméterét, egy krétát és egy doboz gombostűt, és megígérte, hogy megtesz minden tőle telhetőt. A rendőrfőnök kissé meglepődött, amikor Miss Marple megjelent a hivatalában.
2: Tudom, hogy igen elfoglalt, de hát ön mindig annyira kedves volt, Melchett ezredes, hogy úgy éreztem, inkább magához jövök el, mint Slack felügyelőhöz. Különben sem szeretném, ha Pók közrendőr bajba keveredne. Azt hiszem, nem lett volna szabad semmihez hozzányúlnia.
1: Az ezredes nem egészen értette a dolgot. Pók mit követett el?
2: Hogyha tűt látsz, emeld fel, a szerencse nem hagy el. Tessék?
1: Miss Marple szeliden nézett az ezredesre.
2: Valószínűleg ösztönösen cselekedett. Felemelt egy tűt, a zubbonyába tűzte. És én arra gondoltam, hogy Mrs. Spenlow házában vehette fel.
1: Az ezredes széttárta a karját.
2: Igen, igen, de hát végtére is miért olyan nagy dolog egy tű?
1: Ami azt illeti, valóban Mrs. Spenlow holtteste mellül emelte fel. Természetesen nem lett volna szabad semmihez hozzányúlnia, de hát csak egy közönséges gombos tű volt, amilyet bármelyik nő használ.
2: Nem, nem, ezredes úr, ebben téved. Férfi szemmel nézve természetesen olyannak látszott, mint bármelyik gombos tű. Csak hogy nem az volt. Különleges tű volt. Igen vékony. Az a fajta, amit doboz számra vásárolnak, és főleg varrónők használják.
1: Az ezredes az idős hölgyre bámult, aki előtt feldereng a világosság. Miss Marple buzgón bólogatott.
2: Igen, természetesen. Számomra teljesen nyilvánvaló. Azért volt Pongyolában, mert az új ruháját készült próbálni, és kiment az előső szobába. És Miss Pollitt mondott valamit a méretekről, és a centiméterét az asszony nyaka köré kanyarította, és más nem is kellett tennie, csak keresztbe vetni a végét, és megrántani. Úgy tudom, ez egyáltalán nem nehéz. Aztán persze kiment, behúzta az ajtót, és ott állt és kopogtatott, mint aki akkor érkezett. De a tű arra val, hogy előzőleg már bent volt a házban.
1: Az ezredes most már feszült érdeklődéssel hallgatta. És a férjnek Miss Pollitt telefonált?
2: Igen, a postáról 14:30, amikor befut a busz, és a postahivatalban nincs senki.
1: De drága Miss Marple, miért? Az ég szerelmére, miért? Indíték nélkül nincs gyilkosság.
2: Nos, ezredes, az én feltételezésem szerint ez a bűntény igen messzire nyúlik vissza. Két unoka fivéremre emlékeztet, Anthonyra és Gordonra. Akármihez fogott Anthony, minden arannyá vált a keze alatt. Szegény Gordonnak pedig minden balul ütött ki. A versenyló lesántult, a részvények ára leesett, az ingatlan elértéktelenedett. Szerintem mind a két nő benne volt.
1: Az ezredes égnek emelte a kezét.
2: Miben?
1: Miss Marple nyugodt pillantást vetett rá.
2: Az ékszerlopásban. Valamikor régen. Mint hallom, roppant értékes maragdok voltak. A komorna és a szobalány. Egy dolgot ugyanis soha senki meg nem magyarázott. Hogy amikor a szobalány hozzáment a kertészhez, honnan volt annyi pénzük, hogy virágüzletet nyithattak? Az ezredes nagy szemeket mereztett. Természetesen nem ők voltak a tolvajok. Ők valószínűleg csak falasztak, és nem is kaphattak túl sok pénzt. De Julia Spenlow akármihez fogott, minden sikerült neki. A pénz pénzt fiadzott. Azonban a másik, a komorna, bal szerencsés volt, elszegényedett. Falusi varrónő lett belőle. Aztán évek múlva itt, ebben a faluban találkoztak. Persze titkolták, hogy régóta ismerik egymást. Eleinte nem volt semmi baj, amíg Ted Gerard színre nem lépett. Julia mindig is hajlamos volt a vallási buzgalomra, és egy idő múlva gyötörni kezdte a lelkiismeret. A fiatalember meg alig, ha nem biztatta, hogy tisztítsa meg az életét, könnyítsen a lelkén, tegyen vallomást. És merem állítani, hogy az asszony már-már készen is állt rá, sőt, Miss Politot is rá akarta venni, hogy tartson vele. Miss Polit azonban nem osztozott a véleményében. Ő csak annyit tudott, hogy börtönbe zárhatják hosszú évekkel ezelőtt elkövetett lopás miatt. Elhatározta hát, hogy megelőzi a bajt.
1: Kegyet honnan jött rá, hogy régebből ismerik egymást?
2: Miss Polit egy apró megjegyzéséből. Azt mondta Mrs. Spenlowról, hogy valaha nagyon megbízható volt. Honnan tudta? Hiszen Spenlowék csak egy éve költöztek a faluba.
1: Az ezredes elismerően bólintott. Hát, bizonyos mértékig igazolni tudjuk a kegyedelméletét. Slack felügyelő is gyanakodott, és éppen mostanra derítette ki, hogy Miss Polit valóban komornaként szolgált abban a kastélyban a smaragdlopás idején, csak hát a bizonyítékaink. Az a gombos tű egy előző ruhapróbán is oda kerülhetett. Miss Marple kihúzta magát.
2: Azt már nem ezredes, nem kerülhetett oda. Gladyst valamikor én tanítottam be szobalánynak. Pletykás és izgága teremtés, de nagyon tiszta, és kifogástalanul takarít.
1: Az ezredes hallgatott. Miss Marple vigasztalóan nézett rá.
2: Nem lesz nehéz, higgy el. Miss Polit az a fajta nő, aki menten megtörik, mihelyt szembesítik az igazsággal. Na meg aztán itt van nálam a centimétere. Tessék, odaadom. Tegnap hoztam el, miközben ruhát próbáltam. Ha kiderül számára, hogy a rendőrségnél van, nos, tudatlan teremtés lévén azt fogja gondolni, hogy ez döntő bizonyítéknak számít.
1: Miss Marple bátorító mosolyt vetett a rendőrfőnökre.
2: Higgy el, nem lesz semmi problémájuk.
1: Az ezredes hirtelen megnyugodott. Ugyanezen a hangon biztosította valamikor réges-régen kedvenc nénikéje, hogy minden bizonnyal sikeresen teszi le a felvételi vizsgát a Katonai Akadémián. És úgy is történt.

0: A házmesterné bosszúja. Nos, hogy vagyunk? Kérdezte betegét Hayton doktor. Miss Marple halvány szenvedő mosolyt vetett rá párnáiról. Jobban. De talán jobb lett volna, ha meghalok. Végtére is eljárt felettem az idő. Nem kellek senkinek, nem hiányoznék senkinek. Hayton doktor szokásos nyers modorában szakította félbe. Igen, igen, ezt ismerjük, az influenzát követő jellegzetes búskomosság. Valami kell magának, valami lelki serkentőszer. Sőt, mi több, már el is hoztam magammal az orvosságot. Azzal egy nagy borítékot dobott az ágyra. Ez egy rejtvény, épp magának való. Miss Marple szemében némi érdeklődés csillant. Rejtvény? A doktor elvörösödött. Szerény irodalmi próbálkozásom, megpróbáltam az esetet novella formába önteni. Így szólt a férfi, mondta a lány, gondolta magában, és így tovább. A történet azonban valóságos tényeken alapul. Régen volt, és nagyon messze innen. Még fiatal orvos voltam. Miss Marple kézbe vette a borítékot. De miért rejtvény? Hayton doktor szélesen elmosolyodott, mert magának kell megfejtenie. Mi történt valójában? Kíváncsi vagyok, csak ugyan olyan okos-e, mint amilyennek teszi magát. És ezzel a búcsúdöféssel távozott. Miss Marple pedig kivette a borítékból a kéziratot, és olvasni kezdte. No és hol a menyecske? Kérdezte kedélyesen Miss Harmon. A falut majd szétvetette a kíváncsiság, annyira szerették volna már látni Harry Lexton dúsgazdag és világszép ifjú feleségét, akit külhonból hozott magával. Az volt az általános és elnéző vélemény, hogy a hírhedtékozló fiú megfogta az Isten lábát. Harryvel régen is mindig mindenki elnéző volt. Még a betört ablakok tulajdonosai, vagyis a kölyök paritjájának kárvallottjai is feledték jogos haragjukat, amikor meglátták a kis Harry gyerek őszintén bűnbánó ábrázatát. Betört ablakok, kifosztott gyümölcsösök, orvul elejtett nyulak szegélyezték Harry kamaszkorát, az iskolában nem tanult, később nem dolgozott, adóságot adósságra halmozott, végül komolyan hírbe keverte Bellát, a trafikosék lányát. Ez volt az utolsó csepp, a fiút a családja sürgősen elküldte Afrikába, de a falu közvéleménye, amelyet különféle idősödő hajadonok képviseltek, elnézően mormogta. Fiatalság, bolondság, majd csak benő a fejlágya. És a tékozló fiú hazatért. Nem bűnbánóan, nem oldalogva, hanem büszkén, diadalmenetben, mert megcsinálta a szerencséjét. Összeszedte magát, keményen dolgozott, végül megismerkedett egy dúsgazdag, félig angol, félig francia lányjal, és rövid udvarlás után elvette feleségül. Harry élhetett volna Londonban, Párizsban, vagy bárhol a világon. Ő azonban úgy döntött, hogy hazatér szülőfalujába. Megvásárolta Kingsdale-t, azt az ősi lerobbant birtokot, amelynek az intézői lakásában töltötte gyerekkorát. Maga az udvarház már vagy 30 esztendeje lakatlan volt. Elhanyagoltan düledezett, omladozott. Egyetlen viszonylag épp sarkában a vén özvegy házmesterné élt. A kertet felverte a gaz, a fák, bokrok elvadultak. Gyerekkorában Harry állandóan a birtokon csavargott, úgy ismerte a hatalmas sűrű erdőt, akár a tenyerét, és boldogan bolyongott a félig romos nagy udvarházban, ami igazi elvarázsolt kastély volt számára. Aztán felnőtt, elment az országból, itthon a szülei meghaltak, mindenki azt gondolhatta hát, hogy Harryt már semmi sem köti hajdani otthonához. És mégis idehozta magával fiatal feleségét. A roskatag udvarházat lebontották, építőmunkások hadaszállta meg a helyet, és varázslatosan rövid idő alatt ott állt a vakító fehér új ház az ősi fák között. Ezután vonult be a kertész sereg, a nyomukban pedig a bútorszállító kocsik. Megérkezett a cselédség. Végül egy szép napon pompás luxusautó gördült puhán a bejárat elé, és Harry a karjában vitte be asszonyát gyönyörű új otthonuk. A falu rohant, hogy köszöntse őket, és Mrs. Price, aki magát a helyi társaság vezér alakjának tekintette, meghívókat küldött szét a fiatalasszony tiszteletére rendezett óriási estére. No és hol a menyecske? Miss Hermon, a viharvert kedélyes öreg kisasszony akkor tette fel ezt a kérdést, amikor átnyomakodott a zsúfolt szalon ajtaján. A kis Miss Brent vézna kiszáradt hajadon izgatottan szolgált információval. Ó, kedvesem, elbűvölő teremtés, és milyen jó modorú, és milyen elegáns, nincs benne semmi közönséges, és a drága Harry a tenyerén hordja. Mindketten Harryre néztek. Miss Hermon összeráncolt a tömzsi orrát. Semmi sem tart örökké. Ismerjük valamennyien a mi Harrynket. Nagyon jól tudjuk, hogy milyen. Úgy gondolod, szegény asszonyka? Miss Brent arcán elégedettség ömlött el. Hát igen, alig, hanem meggyűlik még a baja a férjével. Vajon hallott-e arról a régi históriáról? A két hölgy jelentőség teljes pillantást váltott. Igazán kínos. Kivált, hogy a faluban csak egyetlen patika van. Bella, a trafikosék lánya ugyanis Mr. H-hez, a patikushoz ment feleségül. Miss Hermon erélyesen bólintott. Igen, az asszonykának tudnia kellene Belláról. Nézd, hogy csúdolóznak, szólt felháborodva unokabátyjához, Hey doktorhoz Clarice. Némelyik vénasszony valóságos szörnyeteg. Clarice magas, csinos, fekete lány volt. Melegszívű, könnyen hevülő természet, mindig mosolygó, nagy barna szeme most dühösen villogott. Már megint pletykának. Hallottam. A patikus néről meg Harryről. A doktor vállat vont. Ó, ez a régi ügy. Emlékszem, a fiú eléggé bolondult Belláért, tehát sok fiatal embernek volt hasonló szerelmi históriája. Clarice csak úgy szikrázott. Hát persze, volt és el is múlt. Miért kell hát előhozni? Hiszen hosszú évek teltek el azóta, mint a keselyük, amikor hullákon lakmároznak. Komolyan! A doktor átölelte a vállát. Csak azt nem értem, miért izgat ez téged ennyire? Clarice az ajkába harapott, arcát elfutotta a vér. Mert olyan boldognak látszanak. Az imént odajött hozzám Harry. Olyan izgatott, úgy fel van dobva, és annyira boldog, amiért megvalósult a gyerekkori álma. Tudod, mindig is újjá akarta építeni a kastélyt, a felesége pedig, nos, azt hiszem, ő még soha életében semmi rosszat nem tapasztalt. Mindig megvolt mindene. De hiszen látod magad is, nézd csak rá! Mi a véleményed? Az orvos késlekedett a válasszal. Mások szemében Louise Lexton irigylésre méltó lehet. A szerencse elkényeztetett gyermeke. De ő csak a hajdani slágerre emlékeztette. Szegény kicsi gazdag lány. Finom csontú, törékeny kis teremtés, szinte áttetsző lenszőke haja merev csigákban övezi fehér arcát, halvány kék szeme ártatlanul és sóvárogva néz a világba. Szegény kicsi gazdag lány. Autón hajtottak hazafelé. Na végre, sóhajtott meg könnyebbülten Louise. Drágám, hogy milyen szörnyű volt ez az estély. Harry mosolygott. Annyi baj legyen, édes. Muszáj volt végigcsinálni. Ezek a vén macskák mind ismertek engem kölyök koromban. Rémes csalódás lett volna nekik, ha nem vizsgálhatnak meg téged alaposan minden oldalról. Louise elhúzta a száját. Mondd, lakik a környéken valaki, akivel kellemes együtt lenni? Harry az utat nézte. Hogyne? A vidéki gentri társaság, bár lehetséges, hogy egy kicsit ők is unalmasak. Többnyire csak a kertjük érdekli őket, meg a vadászkutyák, meg a lovak. Persze, te is fogsz lovagolni. Azt majd nagyon élvezed, meglátod. Van is egy ló, szeretném, ha megnézni, de a neve Prince. Gyönyörű állat, tökéletesen idomított, semmi rossz indulat nincs benne, és csupa élet. Bekanyarodtak a birtok kapuján. Harry hirtelen elkapta a kormányt, és vadul káromkodott, mert valaki az út közepén felszökkent az autó előtt. Hajszál híja volt, hogy el nem gázolták. Az alaktalan alak ott állt, az öklét rázta, és a távolodó autó után ordítozott. Louise megragadta férje karját. Ki ez? Harry arca elkomorult. Az öreg Murgatroydné, a férjével amolyan házmesterfélék voltak a régi házban ősidők óta. A férje tavaly meghalt. Louise reszketett. Miért rázta az öklét? Mert nagyon dühös, vagy lebontottam a házat, neki meg persze felmondtam. De csak nem éhezik. Louise-nak ködös és meglehetősen drámai elképzelései voltak az életről. Aki nagyon gazdag, az elszakad a valóságtól. Harry elvörösödött. Úristen, Louise, mit képzelsz te rólam? Tisztességes nyugdíjat adok neki természetesen, és egy saját kis házba költöztettem. Hát akkor mi bántja? Nem tudom, drágám, imádta azt a romos udvarházat. Nem is értem. A fala kidőlt, bedőlt, a tető felét elvitte a szél, nem is volt már biztonságos, de azért neki alig, hanem sokat jelentett. Az emlékek, vagy nem is tudom, valószínűleg becsavarodott a szerencsétlen. Louise arca falfehérre sápadt. És megátkozott minket. Jaj, Harry, bárcsak ne tette volna. Louise úgy érezte, új otthonát megfertőzi, megmérgezi a bolond vénasszony baljós figurája. Ha autón ment el, ha kilovagolt, ha a kutyáját járatta, mindig ott leskelődött. Összegörnyedve, vasszürke, kócos tincsein, ócska kalappal, magában átkokat matyogva. Harry Lexton sokkal könnyebben fogta fel az egészet, mint a felesége. Sose izgass magad, drágám, hamarosan megunja ezt az ostoba átkozódást. Tévedsz, Harry. Valóban gyűlöl bennünket, érzem, a halálunkat kívánja. Harry türelmetlenül kapta fel a fejét. De hát ő sem boszorkány, még ha annak is látszik. Hagyj már fel ezzel a beteges képzelgéssel. Louise hallgatott. Most, hogy a költözködés első izgalma elült, furcsán magányosnak érezte magát, és tartalmatlannak az életét. Eddig Londonban élt, Párizsban, Rómában, vagy a Rivierán, vagy ahol kedve tartotta. Nem ismerte az angol vidéki életet, nem is volt hozzá érzéke. A kertészkedéshez nem értett, legfeljebb a virágokat tudta ízlésesen elrendezni. A kutyákat sem szerette igazán. A szomszédokat, akikkel megismerkedett, szívből unta. Leginkább a lovaglást élvezte. Olykor Harryvel lovagolt ki, máskor, ha férjét elfoglalták a birtokügyei, egyedül. Átvágott az erdőn, az ösvényeken, élvezte, milyen egyenletesen vágtat Prince, a gyönyörű ló, amelyet a férjétől kapott, de még Prince is meghőkölt, amikor úrnőjével a hátán elügetett a rosszindulatú vénasszony kuporgó alakja mellett. Egy napon Louise összeszedte minden bátorságát. Kilépett a kapun, és egyenesen odament az öreg asszonyhoz. Kisé remegett a hangja, amikor megkérdezte, mi a baj, Mrs. Murgatroyd, mit akar tőlem, mi a szándéka? Az csak pislogott. Sötét arcán gyűlölet, szürke haja mocskos, kuszacsimbókokban lógott, gyanakvó szeme csipás volt. Talán iszik, gondolta Louise. A vénység fenyegetően méregette. Azt kérti, mit akarok? Még hagy mit? Azt, amit elvettek tőlem, kidobtak a házamból. Majd 40 évig ott laktam az én drága urammal. Gonoszság volt kidobni engem onnan, és gonosz sorsot hoz majd magára meg. Őre! Louise hátra lépett. A lába remegett. De hiszen nagyon szép kis háza van, és... Dorgának adta szó. Az öregasszony égnek vetette két karját. Mi hasznom belőle? Nekem az én házam kell, az én tűzhelyem, ahol évekig üldögéltem, az otthonom. Azt megmondom, hogy magának meg neki egyetlen boldog percese lesz abban a csuda új házukban. Fekete bánat szálljon magukra, gond és halál is az én átkom, hogy rohadjon el, feketedjen meg az a szép arca. Louise sarkon fordult, és botladozva futásnak eredt. El kell menni innen, gondolta, el kell adnunk a házat, azonnal mennünk kell. E pillanatban igazán könnyűnek látszott a megoldás, hanem Harry tökéletesen érzéketlen volt. Hogy elmenjünk, mondta elképedve, hogy adjuk el a házat egy bolond vénasszony fenyegetőzése miatt. Azt hiszem, te is megbolondultál. Louise szemét elfutatta a könny. Én csak meg vagyok rémülve. Tudom, hogy valami nagy baj ér bennünket.
1: Herikete ökölbe szorult. Hadd csak rám az öreg asszony, drágám, majd én elintézem.
0: Clarice és Louise hasonlókorú volt, bár alkatuk és ízlésük is igen különböző. Összebarátkoztak. Elmondta neki a rettenetes vénasszony átkait, de Clarice inkább kellemetlennek, mintsem ijesztőnek találta a dolgot. Szörnyen ostoba helyzet, drágám, igazán nagyon bosszanthat benneteket. Louise ránézett, a szája remegett. Gyűlölöm ezt a helyet, Clarice. Utálok itt lenni, és félek, rémesen félek. Az erdő, ez a ház, éjszaka a bakoly húgás, meg az emberek. Clarice elsápadt. Mit mondanak? Nem tudom, semmi különöset, de szörnyen rossz indulatúak. Ha az ember beszélget velük, az az érzése, hogy már nem bízhat senkiben, az ég világon senkiben. Louise letörölte a könnyeit. Bár csak soha ne jöttem volna ide, de tudod, Harry annyira imádja Kingsdale-t. Te pedig Harryt imádod, gondolta Clarice, és egy kicsit kényelmetlenül érezte magát. Mennem kell, mondta hirtelen. Louise átölelte. Gyere el minél hamarabb! Megvigasztalta új barátnőjének látogatása. Harry örült, hogy jobb kedvében találja, és bíztatta, hívja meg Clarice-t minél gyakrabban. Ha a falubeli hölgyek azt a reményt dédelgették, hogy a fiatal asszonynak tájékoztatással szolgálhatnak a férje múltjáról, ettől az élvezettől maga Harry Lexton fosztotta meg őket. Miss Hermon és Clarice is bent volt Mr. H. patikájában. Az egyik moirtót vásárolt, a másik egy csomag borsavat, amikor belépett Harry Lexton és felesége. Miss Hermon gyorsan leült egy székre és kényelembe helyezte magát. Kíváncsian figyelt. Harry üdvözölte a hölgyeket, majd a pult felé fordult, és egy fogkefét kért, ám elakadt a szava, és a pult mögött álló asszonyra merett. Na hát, hiszen ez Bella saját személyében. Mrs. H. rámosolygott, nagy fehér fogai kivillantak. Valaha csinos fekete lány volt, és még most is szemrevaló asszony, noha tekintélyes súlyt szedett magára. Arcvonásai durvábbak lettek, de nagy barna szeme melegen sugárzott, amikor visszanozta az üdvözlést. Bizony, hogy Bella, és nagyon örül, hogy régi kedves ismerősét láthatta viszont. Harry a feleségéhez fordult. Bella hajdani szív szerelmem, Louise. Őrültem, bele voltam habarodva. Bella így a férfi szemébe nézett. Ó, mi nem felejtettük el magát, Harry. Remekül néz ki, Bella, mondta Harry. Mrs. H. pedig vidáman közölte, hogy remekül is érzi magát. Azután megkérdezte, milyen fogkefével szolgálhat. Clarice az elképett Miss Harmon ábrázatát figyelte, és magában újjongott. Jól van, Harry, ügyesen csináltad. Helytök doktor homlokát ráncolva fordult unokahúgához. Mi ez az ostobaság az öreg Mrs. Murgatroyddal, hogy Kingsdale körül ólálkodik, az öklét rázza és átkozza az új lakókat? Clarice a fejét rázta. Nem ostobaság. Louise eléggé kétségbe is van esve miatta. Mondd meg neki, hogy ne aggódjon, amikor még Murgatroydék házmesterkedtek, szüntelen morogtak a ház miatt, hogy milyen ócska, meg veszélyes, szívből utáltak ott lakni, csak azért maradtak, mert Murgatroyd ivott, és máshol nem kapott munkát. Körülbelül ebben a percben Harry Lexton átölelte a feleségét. Jó híreim vannak, drágám. Elintéztem a házmesternét. Van egy fia Amerikában, és rábeszéltem, hogy költözzön hozzá. Kifizetem az úti költségét. Jövő héten indul. Louise a nyakába borult, és forrón megcsókolta. Boldog volt, felszabadult és bizakodó. De hirtelen megborzongott. Nem tudott egy csapásra megszabadulni babonás félelmétől. 3 nap múlva a ló levetette Louise-t, és a fiatalasszony szörnyet halt. A Pék teherautójának sofőrje és a rakodó munkás szemtanúja volt a balesetnek. Látták, amint Louise kilovagol a kapun, látták, amint az öregasszony felugrik, kiabál, és az út közepén hadonászik, látták, hogy a ló meghőköl, felágaskodik, majd vadul végig száguld az úton, és leveti magáról lovasát. Az egyik ember ott állt az eszméletlen alak fölött. Nem tudta, mit tegyen. A másik a házba rohant segítségért. Harry Lexton futva közeledett, az arca szinte kísérteties volt. Ráborult a feleségére, átölelte, zokogott. A férfiak levették a teherautó ajtaját, arra fektették az asszonyt, és bevitték a házba. Louise nem nyerte vissza az eszméletét, és meghalt, mire az orvos megérkezett. Miss Marple letette a kéziratot az éjjeli szekrényre, hátradőlt a párnál, és mélyen elgondolkozott. Amikor az orvos másnap beállított, örömmel látta, hogy Miss Marple orcája rózsásra pirult, és sokkal élénkebb az egész hangulata. Nos, szólt a doktor, halljam a megoldást. Miss Marple fölült az ágyban. A megoldás kulcsa, úgy gondolom, a házmesterné különös magatartása. Miért viselkedett ennyire furcsán? Igaz, hogy az emberek általában rosszul viselik, ha kiteszik őket a régi otthonukból, csak hogy az nem volt az otthona. Sőt, amíg ott lakott, más se tett, mint zsörtölődött, panaszkodott. Ez valóban gyanús. Megvesztegették, igaz? Tehát ez a kegyed megoldása? Miss Marple bólintott. Talán azt is tudja, ki volt az a valaki? Ó, igen, azt hiszem. Harry hajdanában bolondult Belláért, aki fekete hajú, barna szemű, élénk, vidám teremtés. A maga Clarice húga ugyanaz a típus, csak fiatalabb és még szebb. De a szegény kis feleség már egészen másfajta volt. Félénk, törékeny, szőke, álmodozó, egyáltalán nem Harry Lexton zsánere. Tehát nyilván a pénzért vette el, és a pénzért gyilkolta is meg. Kegyet tehát a gyilkosság szót használja? Miss Marple tekintete hűvös volt. Harry tökéletesen gátlástalan. Ez már gyerekkorában kiderült róla. Gondolom meg akarta szerezni a felesége pénzét, aztán elvenni egy fekete hajú és szemű életvidám lányt, mondjuk a maga unokahúgát. Clarice nagyon tetszett neki, az biztos, és a lánynak sem volt teljesen közömbös. A doktor elvörösödött. De nem volt köztük semmi, Clarice becsületes teremtés. Tudom, kedvesem, nem is pletykáltak róluk a faluban. Többen is többször látták azonban Harryt, amint Bella Age-el beszélgetett. Én nem hiszem, hogy Bella még érdekelte volna. De úgy gondolom, hogy elhitette szegénykével csak azért, hogy kihasználhassa. És mégis mit gondol, hogyan gyilkolta meg a feleségét? Miss Marple néhány pillanatig szótlanul merett maga elé álmotok kék szemével. Nagyszerű volt az időzítés, a pék embereivel, mint szemtanúkkal. Látták felugrani az öregasszonyt, és a lóriadalmát persze ennek tulajdonították. De én magam azt gondolom, hogy parittya riasztotta meg. A kis Harry gyerek híres parittyás volt valaha. Gyerekjáték volt az emeleti ablakból eltalálni az állat hátsó lábát. A ló természetesen meghőkölt, és levetette a hátáról a szerencsétlen fiatalasszonyt. Miss Marple elhallgatott, összevont a szemüldökét. A zuhanásba is belehalhatott, de ez nem volt biztos. Márpedig Harry Lexton az a fajta ember, aki semmit sem bíz a véletlenre. Igen, alig ha nem volt nála valami gyorsan ülő méreg, amit beadhatott még az ön megérkezése előtt. Akkor, amikor átölelte, magához szorította az eszméletlen nőt. Ha valakit levet a ló, súlyosan megsérül, és úgy hal meg, hogy vissza sem nyeri az eszméletét. Nos, egy orvos rendes körülmények között nem gyanakodna, igaz? Magának mi keltette fel a gyanúját? A doktor bólint. Éppen néhány vigasztaló szót szóltam a kétségbe esett férjhez, amikor zokogva levetette magát a heverőre egy kis színjátszás céljából, és a zsebéből kiesett egy injekciós fecskendő. Olyan rémülten kapta fel, hogy ez szöget ütött a fejembe. Harry Lexton nem kábítószeres, az egészségi állapota kitűnő. Mit csinál egy injekciós fecskendővel? Boncolás közben szem előtt tartottam bizonyos lehetőségeket, és strofantint találtam, A többi már nem volt nehéz. A férfinek ugyan volt ideje eltüntetni a maradék gyógyszert, de amikor Bella Age-et kikérdezték a rendőrök, megtört és bevallotta, hogy ő adta neki. És végül az öreg házmesterné is beismerte, hogy Harry Lexton bérelte fel az átkozódós színjátékra. Miss Marple mosolyogva átnyújtotta a kéziratot. Az orvos átvette, és figyelmesen ránézett betegére. Kitűnőt érdemel, Miss Marple, de kitűnő jár nekem is a gyógymódomért. Kegyed valósággal megfiatalodott.

Miss Marple mesél. Nem hinném, kedveseim, hogy valaha is meséltem volna nektek arról a meglehetősen furcsa kis esetről, amely néhány esztendeje történt. Nem szeretném, ha hiúnak tűnnék, de óhatatlanul egy irinyó-pirinyót meg voltam elégedve magammal, mert egy csipetnyi józan ész segítségével alig ha nem sikerült megoldanom egy problémát, amely előtt nálamnál sokkal okosabb emberek értetlenül álltak. Holott valójában úgy gondolom, kezdettől fogva tökéletesen nyilvánvaló volt az egész. Nos, elmondom az én kis történetemet, és ha az a véleményetek, hogy elbizakodott vagyok, ne feledjétek, hogy legalább segítettem egy embertársamon, aki igen nagy bajba keveredett. Egy este, úgy 9 óra tájban értesültem a dologról, amikor Gwen, úgy emlékeztek Gwenre, a kis szeplős, vöröshajú szolgálómra. Tehát, amikor Gwen bejött és közölte, hogy Mr. Pederick és még egy úr szeretne meglátogatni. Gwen a szalomba vezette őket, igen helyesen. Én az ebédlőben üldögéltem, mert kora tavasz lévén pazarlásnak tartottam volna, ha 2 szobát fűtünk. Szóltam Gwennek, hogy hozom be megylikört és poharakat, én pedig a szalomba siettem. Nem tudom, emlékeztek-e Mr. Pederickre? Hosszú évekig jó barátom volt, és ő intézte jogi ügyeimet. Sajnos 2 esztendeje meghalt. Igen éles eszű ember volt, és kitűnő ügyvéd. Most a fia vette át a helyét. Nagyon helyes fiú, roppant modern gondolkodású. De valahogy nem vagyok iránta olyan bizalommal, mint az édesapja iránt. Elmagyaráztam Mr. Pedericknek, mi a helyzet a fűtéssel, és rögtön azt mondta, hogy szívesen bejönnek az ebédlőbe, és nyomban be is mutatta barátját, bizonyos Mr. Rhodes, aki fiatalabb volt nála, alig valamivel múlhatott 40 éves. Első pillantásra láttam, hogy itt valami nagy baj van. A fiatalember magatartása igen sajátos volt. Még akár gorombának is lehetett volna vélni, ha az ember nincs tisztában vele, hogy szegény roppant idegfeszültségben szenved. Mr. Pederick a tárgyra tért. Meg kell bocsátania egy régi barátja alkalmatlankodását, Miss Marple, kezdte. Voltak éppen konzultálni szeretnénk kegyeddel. Nem egészen értettem, mire gondol, ő azonban folytatta. Betegség esetén az ember szeret 2 véleményt meghallgatni, a specialistájét és a házi orvosét. Manapság divat az előzőt többre értékelni, én azonban nem egészen értek egyet ezzel a nézettel. A specialistának csak a maga szakterületén vannak tapasztalatai. A házi orvosnak talán kevesebb a tudása, de lényegesen szélesebb körű a tapasztalata. Ha Mr. Rhodes beteg, kezdtem, de elhallgattam, mert a szegény ember keservesen felkacagott. Alig, hanem nyakcsigolya törés következtében fogok elhalálozni néhány hónap múlva, mondta, vagy heveny légzési elégtelenségben. És akkor kikerekedett a történet. Nemrégiben gyilkosság történt Barchesterben, egy körülbelül 20 mérföldnyire fekvő városban. Emlékeztem, hogy egy asszonyt leszúrtak egy szállodában, de a neve nem jutott az eszembe. Most azonban kiderült, hogy az áldozat Mr. Rhodes felesége volt, és ami még ennél is rosszabb, a férjet gyanúsítják a gyilkosság elkövetésével. Mr. Pederick mindezt igen világosan elmagyarázta. Elmondta azt is, hogy a törvényszéki halott szemlén az esküdszék ismeretlen tettes vagy tettesek által elkövetett gyilkosságot állapított meg. Mr. Rhodesnak azonban oka van hinni, hogy 1-2 nap múlva letartóztatják, ezért felkereste őt és rábízta az ügyet. Megtanácskozták, hogy mire építenék fel a védelmet.
Ez azonban pusztán csak a specialista szempontjait tükrözi. Mert még a védelem legjobb módja is figyelmen kívül hagyhatja azt, ami az ő, Mr. Pedelik véleménye szerint minden ügy sarkalatos pontja. Nevezetesen, hogy valójában mi is történt. Ekkor értettem meg, kedveseim, mit is akart az ügyvéd ura házi orvos hasonlattal, és nem tévedtem, mert ezek után Mr. Pedelik igen kedves és hízelgő mondatokat mondott megfigyelő képességemről, ítélő képességemről, és engedélyemet kérte, hogy elmondhassa a történteket abban a reményben, hogy némi magyarázattal szolgálhatok. Mr. és Mrs. Rhodes a Manchesteri koronaszállóban szálltak meg. Az asszony, ahogy Mr. Pedelik óvatos fogalmazásából kivehettem, bizonyos mértéki hipohonder volt. Vacsora után nyugtatót vett be, és azonnal lefeküdt. Férjével két egymásban nyíló szobát foglaltak el. Mr. Rhodes, aki őskori kovakövekről írt könyvet, leült dolgozni a saját szobájában. 11 órakor összerakta iratait, és lefekvéshez készült. Előbb azonban benézett a másik szobába, megtudakolni, hogy van-e az asszonynak valami kívánsága. Ekkor fedezte fel, hogy ég a villany, felesége pedig az ágyon fekszik, átdöfött szívvel. Legalább 2 órája halott lehetett. A következő tényeket állapították meg. Mrs. Rhodes szobájának volt még egy ajtaja, ez a folyosóra nyílt. Az ajtó belülről volt bezárva. A szoba egyetlen ablaka be volt csukva és bereteszelve. Mr. Rhodes szerint senki sem ment át a szobán, amelyben ő ült, csak egy szobalány, aki forró vizes palackokat hozott. A fegyver, amellyel feleségét megölték, hegyes tőr volt, amely eredetileg az öltöző asztalon feküdt. A hölgy papírvágókésnek használta, új lenyomatot nem találtak rajta. Megállapították tehát, hogy az áldozat szobájába nem lépett be más, mint Mr. Rhodes és a szobalány. Kérdezősködtem a szobalány felől. Mi is legelőször ő iránta érdeklődtünk, mondta Mr. Pedelik. Helybéli nő, a neve Mary Hill, 10 esztendeje szobalánya koronában, szelíd, kissé ostoba teremtés. Amikor Mrs. Rhodesnak bevitte a forró vizes palackot, a hölgy kába volt, félig már aludt. Mary Hill kicsit ügyetlenkedett a palack elhelyezésénél, mert még délután megrándította a jobb csuklóját, ami némi nehézséget okozott a munkája elvégzésében is, az pedig lehetetlenné tette, hogy megmarkoljon vele egy tört és döfjön. Mr. Pedelik megemlített még néhány részletet. A koronaszálló lépcső fordulójában van egy miniatűr hall, ahol néha kávéznak egy páran. A hallból nyíló folyosón az utolsó ajtó Mr. Rhodesé. A folyosó így derékszögben befordul, és a sarok utáni első ajtó a felesége szobájáé. Történetesen mind a két ajtót tanúk látták. Az első ajtót, amely Mr. Rhodes szobájába vezet, és amelyet a jelzéssel fogok említeni, 4 személy látta, akik este a hallban kávéztak.

Ragyogó, képzelődő, idegesítő teremtés. Nem lehetett egyszerű vele élni. Láttam azonban, hogy Mr. Pederick szilárdul meg van győződve kliense ártatlanságáról. Márpedig Mr. Pederick igen éleseszű ember volt. A halott szemlén a férj tétovázva, zavarosan beszélt valami nőről, aki fenyegető leveleket írt a feleségének. A történet, mint értesültem, egyáltalán nem volt meggyőző. Mr. Rhodes a következő magyarázattal szolgált. Őszintén szólva egy percig sem hittem neki. Biztos voltam benne, hogy Amy találta ki az egész históriát. Mint szavaiból kivehettem, Amy Rhodes a féle romantikus hazudozó volt, aki egész életében mindent kiszínezett, ami csak történt vele. Hihetetlennek hangzó kalandokról mesélt. Ha megbotlott egy járda szegélyben, elbeszélése szerint hajszál híja volt, hogy szörnyet nem halt. Ha tüzet fogott egy lámpaernyő, nos, az élete forgott kockán, miközben kimentették a lángok közül. A férje már megszokta, hogy mindig csak módjával higgye a felesége meséit. Amikor például valami nőről mesélt, akinek a gyermekét ő elgázolta, és a nő bosszút esküdött, nos, Mr. Rhodes egyszerűen elengedte a füle mellett a históriát. Megkérdeztem, tartózkodott-e ugyanakkor a szállodában magányos hölgyvendég. Mint megtudtam, kettő is. Egy bizonyos Mrs. Granby, egy Indiában szolgált katonatiszt özvegye, meg egy Miss Carruthers nevű marcona, gentry vénkisasszony. Mr. Pederick hozzáfűzte, egyiküket sem lehetett semmi módon kapcsolatba hozni a bűnténnyel. Megkértem, írja le a két hölgy külsejét. Mint mondta, Mrs. Granby vöröses haját rendetlenül hordja, arca sápadt, életkora 50 év körüli. Miss Carruthers 40 éves lehet, csiptetőt hord, haját férfiasan rövidre nyíratja, pattogó stílusban beszél, rendszerint lovagló csizmát és férfias szabású kosztümöket visel, mindig van nála lovagló ostor, és enyhén biceg. Gondolkodtam egy percig, aztán megkérdeztem, vajon Mrs. Rhodes szobájából közvetlenül a folyosóra nyílik-e az ajtó? Nem, mondta Mr. Rhodes, van egy kis előtér, amelyből a fürdőszoba és a mellékhelyiség nyílik. A hálószobából az előtérben nyíló ajtó volt belülről bezárva és bereteszelve. Ebben az esetben, mondtam, az egész dolog figyelemre méltóan egyszerű. És valóban az is volt. A világon a legeslegegyszerűbb, és ezt mégsem vette észre eddig senki. Mr. Pederick és Mr. Rhodes úgy bámult rám, hogy valósággal zavarba jöttem. Miss Marple talán nem mérte fel teljesen a nehézségeket, szólalt meg végül Mr. Rhodes. De igen, mondtam, négy lehetőség van. Mrs. Rhodes vagy a férje ölte meg, vagy a szobalány, vagy öngyilkosságot követett el, vagy külső személy ölte meg, akit sem be, sem kilépni nem látott senki. Márpedig ez lehetetlen, szakított félbe Mr. Rhodes. A szobámba senki be nem léphetett, senki át nem mehetett rajta úgy, hogy meg ne láttam volna. És még ha a feleségem szobájába beléphetett volna is valaki, annélkül, hogy a villanyszerelő észrevegye, hogy az ördögbe mehetett ki, és maradt utána belülről zárva az ajtó? Szeretnék valamit kérdezni, Mr. Rhodes, mondtam. Hogy nézett ki az a szobalány? Nem tudja biztosan, mondta erre ő. Úgy véli, elég magas volt, de lehet, hogy alacsony, és vagy szőke, vagy barna. Mr. Pederickhez fordultam, és feltettem neki is ugyanezt a kérdést. Középmagas nő, mondta, a haja sötét szőke, a szeme kék, az arca pirosposgás. Maga jobb megfigyelő, mint én, Pederick, mondta erre Mr. Rhodes.

bátorkodtam ellent mondani, majd megkérdeztem, Mr. Rhodes, le tudná-e írni az én szobalányomat? Erre azonban sem ő, sem Mr. Pederick nem volt képes. Értik most már, mit jelent ez? Kérdeztem. Most mind a ketten tele vannak a maguk gondjaival, és az a személy, aki beengedte ide önöket, csupán egy szobalány. Ugyanez áll Mr. Rhodes-ra a szállodában. Elmélyedt a munkájában, látta a szobalány ruháját, kötényét, főkötőjét. Mr. Pederick azonban kikérdezte ugyanazt a nőt, beszélgetett vele, és mint személyt látta. És erre épített az a nő, aki a gyilkosságot elkövette. Minthogy még ekkor sem értették, kénytelen voltam megmagyarázni. A dolog, gondolom, a következőképpen történt. A szobalány belépett az A ajtón. Átment Mr. Rhodes szobáján, bement Mrs. Rhodes szobájába a forró vizes palackkal, majd az előtéren át kiment a B folyosóra. A gyilkos nő a B ajtón lépett be a kis előtérbe, elrejtőzött a... egy bizonyos helyiségben, és várt, amíg a szobalány kiment. Ezután belépett a szobába, elvette az öltözőasztalról a tört, ilyen papírvágók és a szálloda minden szobájának tartozéka volt. Az ágyhoz lépett, leszúrta a szúnyókáló asszonyt, letörölte a tör markolatát, bezárta és elreteszelte az ajtót, amelyen belépett volt, majd átment azon a szobán, amelyben Mr. Rhodes dolgozott. Ön nem látta, mert a nő szobalánynak volt öltözve. Hagytam néhány másodpercet, hogy ezt megemészze, majd folytattam. Ön elmerült a munkájában. A szeme sarkából látta, amint egy szobalány bejön, átmegy a felesége szobájába, visszajön és kimegy. Ugyanaz a ruha, kötény, főkötő volt, de nem ugyanaz a nő. Ezt látták a kávézó vendégek is, hogy egy szobalány bemegy és egy szobalány kijön. Ugyanezt látta a villanyszerelő. Ha egy szobalány fiatal és csinos, az urak esetleg észreveszik az arcát, vagy ha valami testi hibája van, mondjuk sántít, azt is észreveszik. De ha csak olyan mindennapi külsejű, köznapian mozgó középkorú nő, nos, akkor csak a szobalány ruháját látják, nem magát a nőt. De ki volt az? Kiáltott fel Mr. Rhodes. Vagy Mrs. Granby, vagy Miss Carruthers, mondtam. Nem hinném, hogy nehéz lenne megállapítaniuk, melyikük volt az. Miss Carruthers biceg, kiáltotta izgatottan Mr. Rhodes. Akkor csak is a másik nő lehetett. Nos, mondtam megfontoltan. Én részemről inkább Miss Carruthersre gondolok. És valóban, kedveseim, ez a vége a históriának. A Carruthers álnév volt, de valóban ő volt a kérdéses nő. Terhelt családból származik. Amy Rhodes vakmerő és veszedelmes autóvezető volt, és elgázolta a nő kislányát. A szegény asszony pedig ebbe beleőrült. Örültségét sikerült lepleznie, csak annak nem tudott ellenállni, hogy leendő áldozatának eszelős leveleket irkáljon. Néhány éve már nyomon követte Mrs. Rhodes-t, megfigyelte a szokásait, és igen ügyesen főzte ki a tervét. Másnap reggel első dolga volt, hogy a parókát és a szobalányruhát postán feladja. Ezt a rendőrség később megtalálta a nő londoni lakásán. Amikor szembesítették a tényekkel, megtört és mindent bevallott. A szerencsétlen most elmegyógyintézetben van. Mr. Pederick utóbb felkeresett, és hozott egy csokor gyönyörű virágot, meg egy roppant kedves levelet Mr. Rhodes-tól. Valósággal belepirultam. Aztán öreg barátom megkérdezte. Árulja el nekem, Miss Marple. Miért gondolta valószínűbbnek, hogy a Carruthers nő volt a tettes, és nem Mrs. Granby?
hiszen egyiküket sem látta. Nos, válaszoltam, a lovagló csizma meg a lovagló ostor volt gyanús. Ilyesmit legfeljebb könyvekben hordanak, a való életben ritkán. A mai 40-es nők pedig soha. A megjátszott bicegés is arra vallott, hogy a nő alakoskodik, és kissé túljátsza a szerepét. Szerénységem tiltja, hogy elismételjem, mit mondott erre Mr. Petherick, de nem tagadom, egy irinyó-pirinyót magam is elégedett voltam magammal. És igazán különös, hogy a dolgok a való életben is néha úgy alakulnak, mint a mesében. Mr. Rhodes újra megnősült, egy kedves, okos leányt vett el, és van egy gyönyörű kis babájuk, és képzeljétek, engem kértek fel keresztmamának. Hát nem aranyos tőlük. Jaj, Istenkém, remélem nem untattalak benneteket túlságosan, kedveseim.

kilo šerio. A kertakarót hallottátok, és benne Agatha Christie Miss Marple történeteiből. Még lesz egy szám, aztán következik Elizó meséi. További jó tilosozást!

0: et mi lesz ezután.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

9. mese. Egyszer volt, hol nem volt. Av volt, hogy már új év volt szervezve a nemzet. Csattogtak a kerek. Robogva volt a nemzeti sínen egy markáncs irámba, ameddig a kerál szeme ellát a jobb kezivel egyetebb. Izgálóság az persze volt, meg tüntetgetés, de okrea az nem volt, és kész. Nemes értette a kancellária. Mit gyakorolgatnak ezek a jogaikon? Horribile. Olyan szép őszt, s hezzá illő szeptembert adott a népinek első fülkefor, hogy abba se fütteni nem körlött, se melegedni. Ami valljuk be, két erős tétel a magyar emberek családi büdzséibe. Most ezt a kedves fogyasztásukra fordították, ami visszacsepegett a kincstárba, azt újabb közmunka lett belőle izibe. Volt a nemzeti örök mozgó. Durrogtak a startpisztolok, futott a nép nemzet 100 számra, ki bozót írtani, ki a régi munkahelyre, ahon a fele pénzére estette a dolgát, ügön igyekezett nem hezzányúlni a derék szíjáhó, a csúszott volna le néki a destruktív nadrágja. Megmondotta Girószász András, az apostoli keráli szóvivőség új dolgozója, hogy azt esetleg lehet megszorításnak mondani, mikor a nemzet szűkebbre húzza az övit, de az ellenbe nem megszorítása úgy dönt, hogy mostantól inkább nadrágtartót hord. Meges lett Izibe az egyéni képviselői indítvány, hogy eztán övhasználat A per T nem javallott, pláne derék szín. Ellenbe a nemzeti nadrágtartó nem csak mélyen esztétikus, hanem szépes, munkahelyteremtőes. Na, ilyen üzletre 10 millió nadrágtartóra még a karvaj külhones fő kapta az offshore fejét. De helyába a közbeszerzési pályázatot egy újdonás új szőlész-kőbányász nemzeti vállalkozás nyerte jelentős fölényvel. Annak a kerál oda kölcsözött 100 000 közmunkást, azok aztán varták, szabták, ruganyították az új nemzeti jelképet. Volt ott bocskai kompatibilis kutyabőrbűr a főső középosztálynak, meg egyszerűbb az alsónak. Volt rovásírott, volt szociális bérnadrágtartó, volt a Jobbik javaslatára lábbilincses a cigánybűnözés távlati kezelésére. Ő nem sorolhatni azt a zsizsgő változatosságot, ami hatalmába kerítette a nemzeti piacot. Addig, hogy csak egy derék szíj maradott, magáé a kerálé. Na, azt föllógatták a Szent Korona mellé az ország házába, azt nézték, szervezettem. Aki nem hiszi, essen le a nadrágja. Kelt 2011. október 4.

őszi reggel, kerál, odakün járt a vízen, szóvivője hátúszott mellette a törülőkendőbe, hasán a laptopja. Ebb leírta az ukáz, amit majd délelőtt bé fognak szavaztatni a kalaptörvénybe, hogy azt mondja, a hajléktalan legyen tiszta, ápolt, rendelkezzen jövedelemmel, legyen saját lakás, ez esetben jogosult, stb. Dátum aláírás. Ekkor a kerál tréfásan megcsippantotta két lábujjával a szóvivő orrát, és emígyen szólott. Te Péter, hát erőszakos politikus vagyok én, de hogy ég, mondta a szóvivő, ezt visszautasítjuk. Ha nem ellenbe, szeretel az erő nyelvén beszélni. Ha hiszen magyar szakos se vagyol, mégis a magyarok nyelvén beszélsz. Na, erre gyött föl a nap. Van-e üres kuffer a kincstárba, te Péter? Zakatolt tovább az unortodox gondolat, vagy bőrönd. Akad ebben, felelte a szóvivő. Mert máma is hiányzik a háború hóollan 100 milliárdocska. Azt összve volna jó szedni az egészségügyből, meg az oktatásból. A tett halála az okos tojás. Továbbá, mostantól a magyar nem beteg nemzet. Itt vagyok például én. Ha én nem vagyok beteg, miért beteg más? Ha meg beteg, oldja meg. Ne féljé, ha már úgyse lesz orvos, kétszer meggondolja, lebetegszik-e háborús üdőkbe, illen gyógyszerár mellett. Arról nemes beszélve, ezt írjad föl, hogy háborúba hallgassanak a művészek. Szóz Matolcsinak, tegye le az adókulcsomót, azt elballagtok a nemzeti erőforrás hó, elhozzátok, ami a kultúrára volna, legalábbis a felit. Ami marad már úgyse elég semmire, azon veszünk futbolistát. Fele ennyi színház, fele ennyi könyv, fele ennyi óskola. Méghozzá a nemzeti fele, vágta rá a szóvivő, azt kikapackodott a partra. Na-na, mondta a kerál. Továbbá, aki a gyerekit a munka világa helyett egyetemen akarja bölcsésztetni, az füzesse ki előre, meg utólag a nemzeti diplomájával külhomba dezertálna. Ez a magyar jövő útja, nem a tandíj. Okosnak itt vagyunk én. És még valami. Emelte föl az ujját, hogy leállítsa az Aqua Gravita programot. Miért van itt illencsönd reggel? Eztán Hoffmann Rózsa minden reggel, minden magyar gyereknek 0. órába fölolvassa a János Vitézt, határon kívül is bévül, amíg meg nem hall.

13. mese. Egyszer volt, hol nem volt. Volt a kerának egy kis kakassa, akinek nem volt már a begyibe, se gyémánt félkrajcát, se aranytojást tojó tyúk. Csak sétált a ki, ha én nem téren, nézgelődött, fölhívd ezt-azt. Mohács óta nem téli az MSZP gumia, és hasonlókot. Advent ideje volt. Mán a munkatörvénykönyve ki lett tárgyalva egy téli hajnalon. Továbbá sör alá tétbe lett vésve a választási törvény tervezetje, hogy eztán örökké a Fidesz nyer. Klappót hát minden. Mán lehetett volna a kis hazának nyugodalma, de nem. Mert mire első fülke for, a győzelmi emelvényin etsző körbe fordult volna, és még összehangú támadás indult a forint ellen. Helyába lett az illetőknek megmondva, hogy nem akar vaj pénzükkel.

mókus népszerűsége bőven, olyan, hogy fölülről éringélte a plafont, hanem egyszerre a döbbent, hogy még ő se tud mindenkiről mindent. Pedig volt néki titkos szolgálata, terror elhárítása gasztrokommandóval, de valahogy mégse. Hogy például ki mit gondol a Winchesterje mélyén, vagy a fejbe, ami még rosszabb. Milyen gyógyszert szed, milyen nem. Aranyere van, rendele vibrátort online. Hun offshore, mit adózik, mit nem. Álmába, mekkora malace. Arra jutott, hogy ezt ő néki, csak egybe kőne látni a jó kormányzás hó. Ha nincs félnivaló azért, ha van, azért. Akkor béhitta a kis kakast. Ide hallgass, Nibek. Van a számodra egy szép feladatom. Ki az a Nibek? Kérte a kis kakas. Te vagyol a Nibek, mondta a Kerál. Eztán így hínak. Technika van, pénz van. Főhatalmazás nem kell, mert az eleve van a magyarok istenétől. Horribile, Selmeci Gabriella is megmondotta, hogy a Fidesz egy demokratikus párt, nem kell aggódni. Az lesz a dolgod, hogy ahol számítógépet látol, meg adatbázist, érted? Oda bemész, nem kérdezel, nem nyitol vitát, ha ombudsman jön, megcsipkeded, és ami adatot csak találsz, fölszívod a begyedbe, összerázod elkövető szerint. Én csak mondom a nevit, te már köpödes a profilt, vagy fordítva. És ez így is lett. Aki nem hiszi, utána lesz járva. Kelt 2011. november 29-én.

A történeteket vakító nyári napsütésben írtam. A nap annyira fölforrósította az írógépet, hogy percenként többször megakadt és dadogott. Nem tudván a vakító fehér lapokra nézni, azt sem ellenőriztem, hogy mit írtam le. Fénymámorban, önműködő módszerrel írtam tehát. A nap olyannyira elvakított, hogy csak a csillogó írógép körvonalait láttam. A bádogtető néhány órára annyira fölforrósodott, hogy a már teleírt lapok tekercsekké pöndörödtek. És mert az elmúlt évben úgy zúdultak rám az események, hogy még anyám halálát sem volt időm feljegyezni, nos, ezek az események arra kényszerítenek, hogy a szöveget úgy hagyjam, ahogy első nekifutásra született. Remélem, hogy egyszer majd lesz időm és bátorságom a szöveget újra és újra átgyúrni, és bizonyos klasszikus igényekhez idomítani, vagy pedig, engedve a pillanat hatásának és feltételezve, hogy letörölhetném a képek első spontaneitását, ollót ragadni és kivágni azokat a képeket, amelyek az idő múlásával is megőrizték frissességüket. És ha már nem lennék a világon, tegye ezt meg valamelyik barátom. Vágjanak össze a szövegből egy rövid novellát, vagy egy hosszabb elbeszélést. Úgy. Utóirat. Azon a nyári hónapon, amikor ezt a szöveget írtam, Salvador Dali mesterséges emlékezésének és Freud beszédben utat törő félbeszakított indulatának megindultságában éltem. Bohumil Hrabal. Ő felsége pincére voltam. Egy pohár szörp. Jól figyeljenek arra, amit most mondok. Mikor a Prága szállóba kerültem, a főúr megfogta a bal fülemet, megcibálta és így szólt. Te vagy itt a pikoló fiú, úgyhogy jól jegyezd meg, semmit sem láttál, semmit sem hallottál.

hozzá ismételten. És én elismételtem, hogy az étteremben semmit sem láttam, és semmit sem hallottam. Azután a főúr a jobb fülembe akaszkodott, de azt is jól jegyezd meg ám, mondta, hogy mindent látnod és hallanod kell, ismételd el. Én meg álmulva ismételtem, hogy mindent látni és hallani fogok. Így kezdtem. Minden reggel 6-kor kint álltunk a placon, minden reggel kisebb díszszemlét tartottunk. Jött a szálloda tulajdonos úr, a szőnyeg egyik oldalán a főúr, a pincérek és a sor végén én, a legkisebb, a pikuló fiú, a másik oldalon pedig a szakácsok álltak, és a szobaasszonyok, a mindenesek, meg a büféslány. És a szálloda tulajdonos úr elvonult előttünk, és nézte, tiszták-e az ingmellek, meg a fraggallérok, s hogy a frakkon nincs-e folt, nem hiányzik-e valahol egy gomb, ki vannak-e suvickolva a cipők, majd lehajolt, és szimatolva győződött meg arról is, vajon mostunk-e lábat. Majd így szólt. Jó napot, uraim, jó napot, hölgyeim! Aztán már senkihez sem szólhattunk, és a pincérek megtanítottak minket, miként kell papírszalvétába bugyolálni a kést meg a villát, és én kitisztítottam a hamutartókat, és minden áldott nap ki kellett pucolnom a bádokkaskát is, amiben a forró virslit tartottuk. Mert én jártam ki az állomásra a forró virslivel. Az a pikoló tanított be, aki már nem volt pikoló, már a placon dolgozott, ó, hogy könyörgött, hadd hordja továbbra is ő a forró virslit a pályaudvarra. Furcsálottam a dolgot, de aztán megértettem. Én sem akartam semmi más csinálni, csak a vonatok mentén forró virslit árulni. Hányszor nyújtottam oda naponta a virslit kiflivel, egy korona 80-ért, de az utasoknak csak 20 koronásuk volt, néha csak 50-esük, és nekem sem volt apróm, még akkor sem, ha volt, és tovább árultam a forró virslit, míg az utas föl nem ugrott a vonatra, és az ablakhoz nyomakodva a kezét nyújtogatta, én meg először letettem a forró virslit, aztán az apró pénzzel kezdtem zörögni a zsebemben, de az utas már üvöltött, hagyjam az aprót, a visszajáró bankókkal törődjek, és én szép lassan kerestem a zsebemben azokat a bankókat, és a forgalmista már sípolt, én meg szép komótosan kihúztam a zsebemből a papírpénzt, és a vonat elindult, és én futottam a vonat mellett, és mikor már felgyorsult egy kicsit, akkor emeltem föl a kezem, és a bankók már-már a nyújtózkodó utas ujja hegyét érintették, némelyikük úgy kihajolt, hogy bent a kupéban valakinek a lábánál fogva kellett őt tartania, sőt, volt olyan is, aki a szemafor oszlopába verte a fejét, más meg a távirópóznába, de az ujjhegyek gyorsan távolodtak, és én kifulladva, magasba tartott kézzel megálltam, kezemben a bankók, az volt csak az igazi. Nagyon kevesen jöttek vissza a pénzükért, így most már nekem is volt saját pénzem. Egy hónap elteltével már több százast vágtam zsebre, és végül az ezres is összejött. De reggel 6 után, este pedig lefekvés előtt jött a főnök ellenőrizni, mostam el lábat. És már 12-kor ágyban kellett lennünk, és eképpen kezdtem én nem hallani és mindent hallani, és nem látni és mindent látni, ami körülöttem zajlott. Láttam a rendet, meg a rendszert, hogy mennyire örült a főnök, amikor látszatra ellenségei voltunk egymásnak. Ments Isten, hogy a pénztáros lány moziba menjen egy pincérrel, repült is volna rögtön mind a kettő. És megismertem az étterem vendégeit és a törzs vendégek asztalát. Minden nap én fényesítettem a törzs vendégek poharait. Mindegyiknek száma és jele volt. Volt szarvasos, ibolyás pohár, volt, amelyikre városka volt pingálva, volt szögletes, meg hasas is, és volt egy HB jelű kőkorsó, egyenesen Münchenből. És minden este jött a kiválasztottak társasága, a jegyző úr, az állomás főnök úr, a bírósági előjáró, az állatorvos, a zeneiskola igazgatója, és Jína gyáros úr, és mindegyikről én segítettem le, és mindegyikre én segítettem fel a kabátját. És mikor a sört hoztam, minden korsó a tulajdonosa elé kellett, hogy kerüljön. És nem győztem csodálkozni, hogyan képesek a gazdagok egész este azon vitatkozni, hogy mondjuk a város határában a palló mellett 30 éve egy nyárfa állt-e. És már kezdték is. Az egyik azt mondta,
Nem is volt ott palló, csak egy nyárfa. A másik meg, hogy nem volt ott nyárfa, meg nem palló volt az, csak egy deszka valami korláttal. És képesek voltak iszogatni sörüket, és beszélni erről a témáról, és kiabálni, és veszekedni, de mintha mindezt csak a látszat kedvéért tették volna. Mert szinte már egymás képébe üvöltöttek az asztal fölött, hogy palló volt ott, és nem nyárfa! Az asztal túloldaláról meg, hogy nyárfa volt ott, és nem palló! De aztán visszajöttek, és minden a legnagyobb rendben volt megint. Csak azért üvöltöztek, mert utána jobban ízlett a sör. Máskor meg azon civakodtak, melyik a legjobb sör Csehországban. Az egyik szerint a Protivini, a másik a Vodnanira esküdött, a harmadik a Pilzenire, a negyedik a Nimburkira, meg a Krusoviceire. És már megint üvöltöttek, de azért mind szerették egymást. És csak azért kiabáltak, hogy történjen valami, hogy valamivel elüssék az estét. És az állomás főnök úr, amikor elébe tettem a sört, felém hajolt, és suttogva mondta, hogy látták az állatorvos urat az Édenben a kisasszonyoknál, és hogy Jaruskával ment szobára. Az iskola igazgató úr ezzel szemben azt suttogta, hogy az állatorvos úr ott volt ugyan, ám nem csütörtökön, hanem már szerdán, és hogy Vlasztával, és nem Jaruskával ment föl. És eképpen beszélgettek egész este. Csak is az Éden kisasszonyairól. Hogy ki volt ott, és ki nem, és amikor én mindezt hallottam, ezeket a beszédeket, hát mindegy volt nekem, hogy a város határában nyárfa volt-e és palló, vagy hogy palló ugyan volt, de nyárfa nem, vagy mi több, csak a nyárfa állt azon a helyen, és az is, hogy a brányi kisőr jobb-e, vagy a protivini. Nem akartam én egyebet látni és hallani, csak azt, hogy milyen is ott az Édenben. Megszámoltam a pénzemet, és úgy árultam tovább a virslit, hogy félre tudjak tenni annyit, hogy elmehessek az Édenbe. Sőt, már el is tudtam sírni magam a pályaudvaron, mert hogy olyan picike, tökéletes pikoló fiú voltam, hát mindenki csak legyintett. És ott hagyta a pénzét, mert azt hitték, árva gyerek vagyok. És így érlelődött bennem a terv, hogy egyszer, majd 11 után a lábmosást követően kimászok a kis szoba ablakán, és elnézek abba az Édenbe. Vadul kezdődött az a nap az Arany Prága vendéglőben. Délelőtt egy jól öltözött cigánytársaság jött be, pénz is volt náluk elég, üstfoltozók lehettek, és ahogy ott ültek az asztalok mellett, hát mindenből a legjobbat kérték. És mindannyiszor, mikor valami újabbat rendeltek, mutatták a pénzüket. A zeneiskola igazgatója az ablaknál ült, és mert a cigányok üvöltöztek, áttelepedett az étterem közepébe, és tovább olvasott egy könyvet. Szörnyen érdekes könyv lehetett az, mert ahogy az igazgató úr fölállt, hogy három asztallal odébb üljön, hát föl sem emelte a tekintetét abból a könyvből. Akkor is olvasott, amikor leült. A kezével tapogatta ki a szék támláját, és csak olvasott tovább. Én meg a törzsvendégek poharait tisztogattam, a fény felé fordítottam őket. Még csak délelőtt volt egy-két leves, néha egy-egy pörkölt, kevés vendég. De ilyenkor az összes pincérnek állandóan csinálnia kellett valamit, még ha nem is volt semmi dolguk. Mint ahogy én is, oly nagy gonddal pucolgattam azokat a poharakat. A főúr is általában igazgatta a tálalón a villákat, a pincér meg újra nekilátott az evőeszköz elrendezésének. És ekkor, ahogy átnéztem az Arany Prága emblémás poháron, látom, hogy az ablak alatt haragos cigányok futnak az utcán, és aztán berontanak a mi Arany Prágánkba, és alig, hanem már a folyosón kést ránthattak, és utána valami szörnyű dolog történt, oda rohantak azokhoz az üstfoltozó cigányokhoz, de azok, mintha már várták volna őket, fölpattantak, és megragadták az asztalokat, és mindig úgy tartották maguk elé a lapjukat, hogy a késes cigányok hozzájuk ne férjenek. De mégis ketten már a földön feküdtek, a hátukból kiállt a kés, és a késelők csak szúrtak és döftek, az üstfoltozók kezébe is belevágtak, merő vér volt majd minden asztal, de az igazgató úr csak tovább olvasta azt a könyvet, mosolygott magában, és a cigányfergetek nemhogy körülötte vonult volna el, de rajta keresztül. Összevérezték a fejét, meg a könyvét. Én viszont az asztal alá bújtam, és négy kézláb másztam ki a konyhába. A
cigányok sikoltoztak, villogtak a kések, a villanások, mint holmi arany legyek, röpködtek az aranyprágában, és a cigányok fizetés nélkül kihátráltak az étteremből, minden asztal véres volt, ketten a földön feküdtek, az egyik asztalon két levágott új, egy lenyisszantott fül és egy darab hús hevert. A doktor úr, mikor kijött megnézni a két leszúrtat meg a cafatokat, megállapította, hogy a hús egy darabka a vállizomból. És ekkor is csak az igazgató úr volt az, aki tenyerébe támasztott állal, az asztalára könyökölve olvasott tovább. Az összes többi asztal a kiállatot torlaszolt el, ezek az asztalok barrikádozták el az ajtót, fedezték az üstfoltozók menekülését. És a főnök úrnak nem volt más választása. Fölvette fehér, méhecske mintás mellényét, kiállt az étterem bejárata elé, és kezét széttárva mondogatta az érkezőknek, hogy sajnálom, odabent rendbontás történt, csak holnap nyitunk. Az összevérezett abroszokat, a rengeteg tenyér és újnyomot az én gondjaimra bízták. Ki kellett vinnem mindent az udvarra, és be kellett fűtenem a mosoda nagyüstje alatt, és a büféslánynak meg a mindenesnek ki kellett mosnia meg főzni ezt az egészet. És nekem kellett volna kiteregetnem az abroszokat, de nem értem el a szárítókötelet. Úgyhogy ez is a mindenes lányra maradt. Én adogattam neki a nedves, kifacsart abroszokat, és éppen a melléig értem. És ő csak kacagott, és arra volt jó neki az egész, hogy nevetségessé tegyen. Az arcomnak nyomta a mellét. Úgy tett, mintha véletlenül, felváltva, hol az egyik, hol a másik mellét nyomta nekem, rá a szememre. Elsötétült előttem a világ, és minden illatos volt. Mikor aztán abroszért hajolt le a kosárhoz, én láttam be mélyen a két ringó keble közé. És ahogy fölállt, függésből előre meredésbe ömlöttek át mellei, és ez a két nő, a büféslány meg a mindenes, csak nevetett. És így beszéltek hozzám. Mondd csak, fiacskám, hány éves vagy? Elmúltál már 14? És mikor? És aztán bealkonult, és fújt a szél, és olyanok voltak azok az abroszok kín az udvaron, mint holmi spanyolfalak. Mint mikor az étteremben esküvő vagy más zárt körű rendezvény volt, akkor állítottunk fel ilyent, és én már mindent elkészítettem a placon, és minden újra ragyogott a tisztaságtól, mindenütt szegfű, mindig telekosárral hozták a virágot, mikor minek volt éppen a szezonja, és mentem lefeküdni. De mikor aztán csendesség lett mindenütt, és az udvaron csattogtak az abroszok, mintha beszélgetnének. Tele volt az udvar ezzel a muszlin beszéddel. Kinyitottam az ablakot, kimásztam, és az abroszok között, az ablakok előtt haladva a kapuig jutottam. Átvetettem magam rajta, és lopakodva mentem a kis utcán egyik lámpától a másikig. A sötétben mindig kivártam, míg az éjszakai járókelők elhaladnak mellettem, míg végre meg nem pillantottam az éden, zölden világító feliratát, és álltam egy kicsit, vártam, az épület mélyéből egy orkesztrion csörömpölése szűrődött ki, és összeszedve minden bátorságomat bementem. És a folyosón volt egy kis ablak, és én csak álltam, és olyan magasan volt az a kis ablak, hogy lábújhegyre kellett állnom. És ott ült az éden tulajdonos nője, és megkérdezte, mikéne kislegény? És mondtam, hogy mulatni szeretnék. És ő ajtót nyitott, és mikor beléptem, egy fiatal, fekete hajú kisasszony ült ott, és ki volt bontva a haja, és dohányzott. És megkérdezte, ugyan mit kívánok? És én azt feleltem, hogy szeretnék vacsorázni. Ő meg, hogy itt tálalják-e a vacsorát, vagy pedig a lokálban. És én elpirultam, és azt mondtam, nem, én Chambre-Séparé-ban szeretnék vacsorázni. Ő meg rám merett, hosszan füttyentett, és megkérdezte, pedig már tudta a választ, és kivel? És én rámutattam, és mondtam, magával. És ő fejcsóválva nyújtotta felém a kezét, és így, kézen fogva végigvezetett egy homályos, tompított, vörös fénnyel megvilágított folyosón, és kinyitott egy ajtót, a szobában heverő, asztal meg két plüsshúzatú szék állt,
és a fény valahonnan a függöny, a karnis mögül szűrődött ki, végig szaladt a plafonon, majd úgy omlott alá, mint a szomorú főz ágai. És leültem, és mikor kitapintottam zsebemben a pénzt, visszatért az erőm, és megkérdezte. Velem vacsorázik? És inni mit szeretne? És ő mondta, hogy pezsgőt. Én meg bólintottam, és a lány tapsolt egyet, jött a pincér, hozott egy üveget, és kinyitotta, aztán hátravitte a hálófülkébe, poharakat hozott, és töltött, én meg ittam a pezsgőt, a buborékok az orromba szálltak, és prüszköltem. A kisasszony meg, amint bemutatkozott, egyik poharat a másik után itta, aztán megéhezett, és én azt mondtam, hogy igen, mindenből a legjobbat hozzák. És ő kijelentette, hogy az osztrigát szereti. Hogy itt mindig friss az osztriga. Így hát osztrigát ettünk. És újabb üvegpezsgőt bontottunk. Aztán még egyet, és a kisasszony nekiállt simogatni a hajamat, és megkérdezte, hová valósi vagyok, és én elmondtam, hogy olyan kis faluból jöttem, hogy szenet is csak tavaly láttam először, és ő nevetett ezen, és azt mondta, helyezem kényelembe magam. Melegem volt, és levettem a zakóm, ő meg, hogy melege van, és hogy levehetné-e a ruháját. Ő is, én segítettem neki, szépen elrendeztem a széken, amit levetett, aztán a kisasszony kigombolta a sliccemet, és ekkor már tudtam, hogy ami az édenben vár rám, az nem jó. Nem kellemes, nem gyönyörteli, hanem egyenesen édeni. A kisasszony két tenyere közé fogta a fejemet, és a mellei közé szorította, és illatos volt a melle. Lehúnytam a szemem, mintha elálmosodtam volna. Olyan felséges volt az az illat, és azok a formák, és a finom, puha bőr. Ő egyre lejjebb és lejjebb tolta a fejem, és én magamba szívtam hasának illatát. Ő zihált, és olyan bűnösen gyönyörű volt ez az egész, hogy már nem is kívántam többet, csak ezt. Csak is erre fogok spórolni minden héten a forró virsliből 800 koronát, vagy 1000-et is, mert immár van szép, fenkölt célom, ahogy apám szokta volt mondani, hogy legyen mindig előttem valami cél, és meg leszek mentve, mert lesz miért élnem. De még csak valahol a félúton tartottunk. Jaruska szép csendben lehúzta a nadrágomat, majd az alsó nadrágomat is, és a lágyékomat csókolgatta, és én belereszkedtem a gondolatba, hogy mi is történik itt velem az édenben. Vacogott a fogam, és összegömbölyödtem, és azt mondtam, Jaruska, mit csinál? És Jaruska feleszmélt, de ahogy rám nézett, nem hagyta annyiban, a szájába vett. Én meg toltam el, de ő, mintha az eszét vesztette volna, a szájában tartott, és egy-egy gyorsabb és gyorsabb mozdulatokkal mozgatta a fejét, és aztán már nem toltam el magamtól, és nem védekeztem, hanem elnyúltam, és fogtam a lány két kis fülecskéjét, és éreztem, hogyan folyok el. Hogy mennyire más ez így, mint mikor magam csinálom. Hogy az utolsó cseppig mindent kiszív belőlem ez a hosszú hajú, lehúnyt szemű kisasszony, hogy ki issza belőlem, amit eddig undorral fröcsköltem a pincébe, a szénre, vagy az ágyban, a zsebkendőmbe. És mikor fölemelkedett, hangjában mélységes fáradtsággal így szólt, és most szerelemből. De én olyan ellágyult és hervat voltam, hogy ellenálltam, és azt mondtam, de hát én éhes vagyok, maga nem. És mert szomjas voltam, fogtam Jaruska poharát, hiába igyekezett, már nem tudtam megakadályozni, hogy bele ne igyak, és csalódottan tettem le a poharat, mert nem pezsgő volt benne, hanem sárga limonádé. Jaruska az első pillanattól fogva limonádét ivott, amit én pezsgőként fizettem. És én ezt csak most tudtam meg. Ellevettem magam, és rendeltem még egy üveggel. És mikor a főúr behozta, magam nyitottam ki, és én is töltöttem, és aztán megint ettünk, és a lokál mélyéből az orkesztrion csörömpölése hallatszott, és mikor kiittük ezt az üveget is, és én egyre spiccesebb lettem,
letérdeltem, és a kisasszony ölébe fúrtam a fejem, és csókolgattam. Játszott a nyelvem azokkal a gyönyörű szőrökkel és pihékkel, de mert könnyű voltam, Jaruska a hónom alá nyúlt, és magára húzott, szétrakta a lábát, és én, mint kés a vajba. Úgy hatoltam először nőbe. Amit úgy vártam, az végre megtörtént. És Jaruska magához szorított, és a fülembe súgta, hogy tartsam vissza, hogy minél tovább, de én csak kettőt mozdultam, harmadszorra már fröcsköltem bele a meleg húsba, és ő hídba emelkedett, úgy feküdt, hogy csak a haja meg a talpa érte a kanapét, és én testének hídján hevertem az utolsó pillanatig, míg puha nem lettem. Ott pihentem a szétvetett két lába között, míg ki nem kászálódtam onnan, s mellé nem feküdtem. És ő zihált, és elterült, és vaktában utánam nyúlt, és a hasamat simogatta. Simogatta az egész testemet. Aztán eljött a fölöltözés, a búcsúzás és a fizetés ideje, és a főúr számolt, csak számolt, majd átnyújtotta a számlát 720 koronáról, és én búcsúztam, de még fogtam 200-ast, és odaadtam Jaruskának. És mikor kimentem az Édenből az utcára, neki támaszkodtam az első falnak, és ott álltam elálmodozva a sötétben, és most már tudtam, hogy mi is történik ezekben a csodálatos kisasszonyos házakban. De rögtön arra gondoltam, na, most már túl vagy a taloncskodáson, holnap újra eljössz ide, és igazi úr leszel megint. Mert mindnyájukat lenyűgöztem. Úgy jöttem, mint egy pikoló fiú, aki virslit árul az állomáson, és úgy távoztam, hogy több voltam, mint bármelyik úr az aranyprága törzs asztalánál, ahová csak előkelő urak ülhettek, csak a városi notabilitás. És már másnap egész más szemmel néztem a világot. A pénzt, ami nem csak az Édenben nyitott nekem kaput, de az irántam való tisztelethez is. Csak később jutott eszembe, hogy a tulajdonosnő a portán, mikor látta, hogy csak úgy oda dobok 200-ast, hát a kezem után kapott, és meg akarta csókolni. Azt hittem, hogy a pontos időt akarja megnézni, az akkor még meg nem vásárolt karórámon. Csak hogy ez a készcsók nem nekem, az aranyprága kis pikoló fiújának szólt, hanem annak a 200 koronásnak. És egyáltalán az én pénzemnek. Mert volt még 1000 koronám a matracba rejtve. A pénznek tehát, amiből nekem korán sem jutott számlálatlanul, hanem annyi, amennyit aznap meg tudtam keresni a pályaudvaron a forró virslivel. És délelőtt elküldtek egy kosárral friss virágért, és ahogy visszafelé megyek, hát látom, hogy egy nyugdíjas négykézláb mászik az elgurult garosa után. Tulajdonképpen útközben jutott az eszembe, hogy a kertész, meg a hentes, meg a gőz tejüzem tulajdonosa is törzsvendégek mi nálunk. Hogy nálunk találkoznak mindazok, akik a pékárut, a húst szállítják nekünk. Hányszor mondta a főnök, amikor mustrát tartott a jégszekrény felett, azonnal elígy a henteshez, és mondd meg neki, hogy egy-kettőre vitesse el ezt a gebe borjút. És még aznap estére el is tűnt az a hús, és a hentesmester úgy ült nálunk, mintha mi sem történt volna. De az a nyugdíjas biztosan rövidlátó volt, és ahogy a tenyerével a porban tapogatózott, mondom neki, mit keres bácsika? Mit? Azt mondta, elveszített 20 fillért. És én vártam, míg több ember is odaért, és fogtam egy marék aprót, földobtam a levegőbe, és gyorsan megragadtam a kosár fülét, és arcomat a szegfűbe temetve mentem tovább. És mikor az utca sarkánál visszanéztem, láttam, miként csúszik, mászik több járókelő is a földön, mindegyik azt hitte, hogy az ő zsebéből esett ki az az apró. Egymást ócsárolták, hogy adja már vissza a másik azt a pénzt. És így térden állva veszekedtek és prüszköltek, és egymás szemébe karmoltak, mint holmi csizmás kandúrok. És én elnevettem magamat, és tudtam rögvest, mi hajtja az embereket, hogy miben hisznek, és mire képesek egy pár garasért. És amikor visszatértem a virággal, és láttam, hogy az étterem előtt sok ember áll, felszaladtam a vendégszobába, kihajoltam az ablakon,
és egy telemarék apró pénzt dobtam le. De nem ám közvetlen melléjük, hanem pár méterrel arrébb. És visszasiettem az étterembe, rendezgetni kezdtem a szegfőket, minden vázába 200 aszparágusz, 200 szegfő, közben pedig az ablakon át elnéztem, hogy másznak négy kézláb az emberek a pénz után, az én garasaim után, közben meg veszekednek, hogy egyikük előbb látta meg azt a hatos, mint az, aki fölvette a földről, és azon az éjszakán és a következő éjjeleken álmodoztam, ábrándoztam. De nappal is, mikor épp nem volt semmi dolgom, s úgy kellett tennem, mintha csinálnék valamit, mikor a poharakat pucoltam, és szembefordítottam őket a fénnyel, és az üvegen keresztül a túloldalon a darabokra töredező teret láttam a pestis oszloppal, az eget és a felhőket, nappal is arról álmodtam, hogy városkák, városok és falvak felett repülök, hogy van egy feneketlen zsebem, és hogy belemarkolok apróért, és ledobom a kövezetre, mindig jól szétszórom, mintha búzát vetnék, de mindig a járókelők vagy ácsorgok háta mögé, telemarokkal az aprót, s látom, hogy szinte senki sem tud ellenállni, hogy kapkodják a hatosokat, hogy öklelik egymást a fejükkel, és veszekednek, de én már repülök is tovább, és jó érzés tölti el a lelkemet, még álmomban is boldog nagyokat nyeltem, mikor jó mélyen belenyúltam abba az apró pénzzel teli zsebbe, és újabb embercsoportok közé szórtam szanaszét a zsok garast, és csilingeltek az érmék a kövezeten, és szerte gurultak. És én olyan ügyes voltam, hogy méhecske alakjában berepültem a vasúti kocsikba, meg a villamosokba is. És egyszerre csak ott csörgött egy marék nikkelpénz a padlón, és láttam, hogyan hajol le, hogy lögdösődik az összes utas, csak hogy az apró pénzt fölvegye, s hogy mindenki úgy tesz, és azt hiszi, az ő zsebéből gurultak ki a garasok. Erőt adott nekem ez az álmodozás, és mert kicsi voltam, és ezért magas kaucsuk gallért kellett hordalom, de a nyakam rövidke volt, és a gallér nem csak a nyakamat, de az államat is vágta. Ezért aztán, hogy ne fájjon, állandóan emelt fővel kellett járnom. Megtanultam így nézni is, és mert nem bírtam fájdalom nélkül lehajtani a fejem, egész felső testemmel előrehajoltam, a szemem minduntalan lecsukódott, és úgy néztem a világot, mintha csak lenézném, kinevetném, semmibe venném. Úgyhogy még a vendégek is beképzeltnek gondoltak, és így tanultam meg állni és járni is. A talpam mindig sütött, mint a forró vason. Csodálkoztam, hogy nem fogtam még tüzet, hogy nem égett még el a cipőm. Úgy sütött a talpam. Néha már annyira kétségbe estem, hogy hideg szódát locsantottam a surranomba, különösen kinn a pályaudvaron. De ez csak kis ideig segített. Alig bírtam megállni, hogy le ne vegyem a cipőmet, és ki ne rohanjak azon mód, frakban, a patakhoz, hogy lábam a vízbe mártsam, így hát újra meg újra szódát öntöttem a lábbelibe. Néha egy darab a fagylaltot is. És már értettem, miért hordanak a főurak, de a pikolók is a placon agyon használt, agyon taposott cipőt. Olyant, amilyet már csak a szemétdombból találni. Mert csak ilyen cipőben lehet elviselni az egész napi ácsorgást és lótásfutást. És egyáltalán. Mindenkit. A szobaasszonyokat, meg a pénztáros nőket is gyötörte a lábfájás. Mikor aztán este lehúztam a cipőmet, térdig poros volt a lábam. Mintha nem is a parkettán, meg szőnyegen, de szénporban jártam volna egész nap. Ez volt az én frakkos életem másik oldala. A világ összes főúrának, pincérének, pikoló fiújának a visszája. Fehér kikeményített ing, vakítóan fehér kaucsukgallér, és a lassan elfeketülő láb, mint akit valami szörnyű betegség támadt meg, mint aki a lábától fölfelé kezd elhalni. De minden héten összegyűjtöttem egy újabb kisasszonyra valót. Mindig másra és másra. Életem második kisasszonya Szőke volt. Mikor beléptem és megkérdezték, mit parancsolok, mondtam, hogy vacsorázni szeretnék, és rögtön mondtam azt is, hogy chambre séparée-ban. És mikor azt kérdezték, kivel, arra a Szőkére mutattam. És újra szerelmes lettem.
most már ő belé, és minden még csodálatosabb volt, mint először, még ha az első felejthetetlen maradt is. És eképpen próbáltam folyvást a pénz erejét. Rendeltem a pezsgőt, de mindig megkóstoltam, mert a kisasszonynak is valódi pezsgőt kellett innia velem. Nem tűrtem immár, hogy nekem pezsgőt töltsenek, a kisasszonynak pedig limonádét. És mikor aztán mesztelenül feküdtem, és a plafont bámultam, és a szőkeség is ott feküdt mellettem, és ő is a plafont nézte, egyszerre csak fölálltam, és kivettem a vázából néhány szál bazsarózsát. Letéptem a szirmukat, és koszorú alakban feldíszítettem velük a kisasszony hasát. Olyan szép látvány volt, hogy csak álmodtam. És a kisasszonyka megemelkedett, és ő is a hasát bámulta, de néhány szirom lehullott, és én gyöngéden visszanyomtam őt, maradjon csak fekve, és leakasztottam a szögről a tükröt, és úgy állítottam elé, hogy lássa, milyen szépséges a hasa a bazsarózsa szirmok koszorújában. Mondom neki, de szép is lesz. Valahányszor meglátogatlak, virággal koszorúzom meg a haskódat. Ő meg erre azt felelte, ez még sosem esett meg vele, hogy ekképpen hódoljanak szépsége előtt, és azt mondta, hogy ezektől a virágoktól teljesen belém szerelmesedett. Erre én meg, hogy az lesz csak az igazi, ha karácsonykor fenyőgalyakat hozok, és ezekkel a galyacskákkal díszítem fel majd a hasát. De ő, hogy még gyönyörűségesebb lesz, ha fagyöngyel díszítem föl. De a legeslegjobb az volna, és ezt el is intézi, ha tükör lenne a plafonon, a kanapé fölött, hogy lássuk magunkat az ágyon fekve, de főleg azt, hogy milyen szép is ő mesztelenül, bundácskája körül a kis koszorúval, és ez a koszorú évszakonként változni fog, az szerint, hogy az adott hónapnak melyik a legjellegzetesebb virága, milyen szép is lesz majd, ha papvirággal, és mezei szekvűvel, és margarétával, és krizantémmal, és színes falevelekkel díszítem fel. Fölálltam, és átöleltem a vállát, és hatalmas voltam. Amikor búcsúztam, 200 koronát adtam a lánynak, de ő nem fogadta el, így hát az asztalon hagytam, és elmenőben úgy éreztem, hogy 180 centi magas vagyok. A házi asszonynak is beadtam a kisablakon egy 100-ast, amikor lehajolt, hogy a pápa szeme mögül szemügyre vegyen, és kiléptem az éjszakába. És a sötét utcák fölött csillagos volt az ég, de az én szemem előtt csak a kisasszonyka májvirággal, tőzükével, hóvirággal, kankalinnal díszített hasa lebegett. Minél tovább mentem, annál jobban megvoltam döbbenve. Honnan támadt bennem ez az ötlet, hogy úgy cicomázzam fel a szirmokkal a szép női hasat, középen a pihés dombocskával, mint salátával a sonkástálat. És ahány virágot csak ismertem, annyival folytattam a mezítelen szőkelány öltöztetését. Pimpóval, nőszirommal és tulipánnak szirmával. És eltököltem, hogy az egészet még egyszer jól átgondolom, mert így egész évre meg lesz a mulatságom. Mert pénzért nem csak a szép lány, hanem a költészet is megvásárolható. Másnap reggel, ahogy ott álltunk a szőnyegen, és a főnök föl alá járkálva nézte tiszte az ingünk, hogy megvan-e minden gombunk, mikor azt mondta, jó napot, hölgyeim és uraim, elnéztem a két lányt, a büfést, meg a mindenest. Olyan áthatóan bámultam fehér köténykéjüket, hogy a mindenes megcibálta a fülemet, és rá kellett jönnöm, hogy egyikük sem hagyná körül díszíteni a hasát, a szőrdombocskáját, sem Margit virággal, sem bazsarózsával, nemhogy holmi szarvas comb módjára fenyő gajacskákkal vagy fagyöngyel. Így aztán tisztítottam a poharakat a nagy ablakok fényébe fordulva, az üvegen túl, az utcán félbevágott emberek jártak-keltek, és én sorra vettem a nyári virágokat, egymás után szedtem ki őket a kosárból, és szirmokkal, virágokkal cicomáztam az éden szép szőkéjének a hasát. Anyat feküdt,
A lábát is széttárta, és én a combját is feldíszítettem. És ha a virágdísz lecsúszott, gumiarábikummal ragasztottam vissza, vagy finoman odaszögeztem, oda rajzszögeztem. És így pucoltam példásan a poharakat. Senkinek sem fült ehhez a foga. Én meg kiöblítettem a poharat a vízben, a szememhez emeltem, és néztem, tiszta-e, de a pohár ürügyén arra gondoltam, mi mindent fogok majd csinálni az édenben. És így jutottam el a késői, kerti, mezei és erdei virágokig, és elszomorodtam, hogy mihez kezdek télen. De aztán boldogan elnevettem magam, hisz télen még szebb virágok vannak. Veszek majd ciklámenet, magnóliát, elmegyek Prágába orchideáért is, vagy akár végleg Prágába költözöm. Ott is akad munka az éttermekben, és ott egész télen van virág. Aztán lassan közeledett a dél, és én szalvétát, tányért hordtam az asztalokra, és sört, meg málna, és citromszörpöt, és mikor delet harangoztak, és legnagyobb volt a sürgésforgás, hát nyílik az ajtó, és az éden szép szőkéje lépett be rajta. Megfordult, hogy becsukja maga mögött, majd leült, és kinyitotta a retiküljét. Egy borítékot vett elő belőle, körülnézett. Én meg legugoltam, a cipőmet kezdtem gyorsan fűzögetni, a térdemen éreztem, hogyan ver a szívem. És jött a főúr, és azt mondta, egy-kettő eredj a placra. De én csak bólogattam, és a térdem, mintha elvándorolt volna, mintha helyet cserélt volna a szívemmel, annyira remegett. De aztán megembereltem magam, és fölegyenesedtem, amennyire csak bírtam. Felszegtem a fejem. Karomon átvetettem a szalvétát, és megkérdeztem a kisasszonytól, mit parancsol. Ő meg, hogy engem akar látni, meg egy pohár málna szörpöt. És én láttam, hogy az a bazsarózsa mintás nyári ruha van rajta, hogy bazsarózsa ágyások veszik körül. Kigyúlt az arcom, és én is olyan piros lettem, mint a bazsarózsa. Erre aztán nem számítottam. Kit érdekelt a pénzem, kit érdekeltek az ezreseim, amit most láttam, azt csak is és kizárólag ingyen lehet kapni. Mentem hát a málna szörpökkel megrakott tálcáért, és mikor odaértem a lányhoz, a borítékból, amit az asztalra tett, az én 200-asom csúszott ki. Ő meg úgy nézett rám, hogy velem együtt az összes pohár megremegett, és az első lecsúszott a tálcán, szép lassan eldőlt, és a szörp a szőke lány ölébe ömlött, és már ott is termett a főúr, aztán a főnök is oda sietett, és mentegetőztek, és a főnök elkapta a fülem, és jól megcsavarta, és ezt nem kellett volna tennie, mert a szőkeség tele torokból felkiáltott. Mit merészel? A főnök meg leöntötte, és tönkretette a ruháját. Nekem kell majd megfizetnem. Mire ő? Mi köze hozzá? Én nem akarok magától semmit. Miért szégyeníti meg ezt az embert? Erre a főnök negédesen leöntötte a ruháját. Mindenki abba hagyta az evést, a kisasszony meg így felelt. Semmi köze hozzá, megtiltom, érti, és most nézzen ide! És felkapott egy szörpöt, és felülről szép lassan a fejére, a hajára csorgatta, s utána a következőt, és merő málna szörp meg szóda buborék lett, és végül az utolsó málnát a dekoltázsába öntötte, és így szólt, fizetek! És kiment, s utána a málna illat felhő, és csak ment a bazsarózsás sejem ruhájában. Most már méhek döngték körül, és a főnök felemelte az asztalról a borítékot, és azt mondta, eredj utána, ezt itt felejtette. És én kirohantam, ő meg ott állt a téren, és mint a vásári törökmézes bódét, úgy zümmögték körül a darazsak és méhek, de a kisasszony nem hessegette el őket. Így aztán nyaldosták róla a cukros szirupot, ami úgy tapadt rá, mintha még egy bőre volna, egy vékony réteg, mint a bútoron a politúr vagy lakk. És én csak néztem a ruháját, és oda nyújtottam neki a 200-ast, de ő visszaadta, és azt mondta, hogy a pénzt előző este nála felejtettem, és hozzátette, hogy estére vár az édenben, hogy vett
egy gyönyörű csokor pipacsot. És én láttam, hogyan szárad bele a napon a málnaszörp a hajába, hogyan merevednek és keményednek a hajszálai, mint a megszáradt lakkozó ecset, mikor az ember elfelejti higítóba mártani, mint a kiömlött gumiarábikum, mint a sellak. És láttam, hogy attól a málnától a testéhez ragad a ruha, hogy úgy kell majd letépnie magáról, mint egy régi plakátot, mint a régi tapétát a falról. De még ez sem volt minden. Engem az döbbentett meg a legjobban, hogy így beszélt velem. Hogy egyáltalán nem félt tőlem, hogy többet tudott rólam, mint bárki az étteremben, hogy minden bizonyan annál is többet, mint amennyit én tudok magamról. Aztán aznap este a főnök azt mondta, hogy a földszinti szobámmal akarja bővíteni a mosodát, és hogy vigyem fel a holmimat az emeletre. Mondom, talán majd holnap, nem? De a főnök úr csak nézett rám, és én tudtam, hogy tudja. Tehát most kell fölköltöznöm. És újfent figyelmeztetett, hogy 11-kor ágyban a helyem, hogy ő felel értem mind a szüleim, mind a társadalom előtt. És hogy ahhoz, hogy az ilyen pikoló fiú egész nap bírja a munkát, ahhoz egész éjszaka aludnia kell. Éttermünk vendégei közül az ügynökök álltak legközelebb a szívemhez. Nem mind, mert akadt az ügynökök között olyan is, aki hitványáruval üzletelt, vagy olyannal, ami eladhatatlan volt. Egy szóval meleg vizet áruló vigéc. A legjobban egy kövér ügynököt szerettem. Amikor először tért be hozzánk, úgy rohantam a főnökért, hogy az rémülten kérdezte, mi van? De én lihegve jelentettem, hogy főnök úr, valami nagy potentát van itt. Így aztán a főnök ment, hogy megnézze, és tényleg, ilyen kövér ember nálunk még nem járt. A főnök úr megdicsért, és ő maga választott a vendégnek szobát. És eztán mindig abban a szobában szállt meg ez az ügynök, különleges ágya volt, a házi szolga 4 tuskóval és 2 deszkával támasztotta alá. Szépen mutatkozott be nekünk ez az ügynök, mert volt vele egy segédféle is, aki valami nehezet cipelt a hátán. Úgy nézett ki a segéd, akár egy hordár, és mint egy nehéz írógépet úgy vonszolta azt a hevederekre kötözött micsodát. És este felé, mikor ez az ügynök leült vacsorázni, mindig úgy vacsorált, hogy fogta az étlapot, csak nézte, mintha képtelen volna választani, ám azután így szólt. Na, akkor ezen a szalontüdőn kívül hozzák az összes főételt szép sorjában. Amint az egyiknek a végénél tartok, jöhet a következő, míg azt nem mondom, elég. Mindig 10 ebédet evett meg, amíg jól lakott, utána elábrándozott, s azt mondta, jól jönne valami harapnivaló. És első alkalommal 10 deka téli szalámit kért. Amikor a főnök úr kivitte neki a szalámit, fogott az ügynök egy telemarék aprót, kinyitotta az ajtót, és kihajította a pénzt az utcára. Aztán néhány szelet szalámi után, mintha megint dübegurult volna, újabb adag aprót markolt fel, és megint kihajította, és szinte mérgesen ült vissza a helyére, és a törzsvendégek összenéztek, aztán a főnök úrra pillantottak, és neki nem volt más választása, odament, meghajolt, és megkérdezte, ugyan miért szórja szét az aprót, már ne vegye rossz néven, uram. És az ügynök azt mondta, hogy miért ne dobná az utcára a garasokat, mikor a cég tulajdonos naponta és ugyanígy 10 koronásokat dobál ki. És a főnök visszament a törzsvendégekhez, és elmondott nekik mindent. De azok csak még nyugtalanabbak lettek, így hát a főnök elszánta magát, és újra visszament a kövér asztalához. És mondja neki, ne vegye rossz néven, uram, de mégiscsak az én vagyonomról van szó, ön úgy szórja a garasait, ahogy akarja, de mi köze ehhez az én 10 koronásaimnak. És a kövér felállt, és azt mondta, ha megengedi, elmagyarázom, de bemehetek a konyhába. És a főnök meghajolt, és a vendéget a konyhajtó felé tessékelte, és ahogy beléptek, hallottam, amint a kövér bemutatkozik. A Van Berkel cég képviselője vagyok, kérem, szeljen le nekem 10 deka téli szalámit. És a főnöknő asszony szeletelt, mért, és a szalámit egy tányérra rakta. És mindjárt megrémültünk, hogy itt most ellenőrzés folyik.
De az ügynök tapsolt egyet, a sarokban fölállt az a segéd, és fogta azt a kis takaróval borított tárgyat, amely most úgy nézett ki, mintha rokka volna, és a segéd bejött a konyhába, és letette azt a cuccot az asztalra, az ügynök lerántotta róla a takarót, és egy szép, piros gép állt ott. Egy csillogó körfűrész, ami tengelyen forgott, a tengely végén fogantyús hajtókar, aztán volt a gépen még egy forgatható gomb is. És a dagadt ember boldogságtól eltelve mosolygott arra a gépre, és eképpen szólott. Hát kérem, a világ legnagyobb cége ugyebár a katolikus egyház. Az olyasmivel kereskedik, amit még soha senki nem látott, amit még soha senki meg nem fogott, amivel mióta világ-világ senki sem találkozott, és ez kérem az, amit Istennek neveznek. A második cég, az Internacionál. Maguk már ezt is ismerik, olyan masina ez kérem, ami elterjedt szerte a világon, az úgynevezett pénztárgép, ugyebár. Amit, ha helyesen nyomkodnak napközben, ha nem ütik mellé a gombokat, hát estére számolás helyett megcsinálja maguknak a napi mérleget. És a harmadik az a cég, amit én képviselek, a Van Berkel. Olyan mérlegeket gyárt, amelyeken szerte a világon mérnek, melyek egyaránt pontosak az északi sarkon és az egyenlítőn, és gyártunk mindenfajta hús és szalámi szeletelő gépet is, és ennek a gépnek itt a következőben rejlik a varázsa, kérem, mondta a kövér. És miután engedelmet kért, lehúzta egy darabon a szalámi héját, a lehúzott bőrt a mérlegre dobta, és egyik kezével a kurblit kezdte hajtani, a másikkal meg a szalámi rudat nyomta neki a forgó késnek, és a kés túloldalán egymásra feküdtek a szalámi szeletek, úgy nőtt a kupac, mintha már az egész rudat felszeletelte volna, holott a rúdból alig hiányzott. És az ügynök abba hagyta a kurblizást, és megkérdezte, mit gondolnak, mennyit nyom, amit eddig felszereteltem. És a főnök 15 dekát mondott. A főúr 11-et. Na és te, öcskös, kérdezett engem. És én 8 dekát mondtam. És a főnök fülön csípett, jól megcsavarta, és mentegetőzött az ügynök előtt, hogy anyám még csecsszopó koromban fejjel a kőpadlóra ejtett, de az ügynök megsimogatta a fejem, kedvesen rám mosolygott, és azt mondta, ez a fiú találta el a legjobban, és a mérleg serpenyőjébe dobta a felszeletelt szalámit, és a mutató 7 dekáig billent ki. Mi pedig összenéztünk, és körbeálltuk azt a csodagépet, és mindannyiunk számára világos volt, hogy ez a kis masina pénzt hoz a házhoz. És mikor hátrébb léptünk, fogott az ügynök egy marék aprót, és a szenes ládába dobta. És tapsolt egyet, és a segédje behozott egy másik csomagot. A papír alatt olyan volt, mint egy üvegbúra. Olyan, amilyen nagyanyámnál borult Szűz Mária fölé. És mikor levette róla a csomagoló papírt, egy mérleg állt előttünk. Olyan, mint egy patika mérleg. A mutatója egészen vékony volt, és csak 1 kilóig mutatott, és az ügynök azt mondta, kérem, ez a mérleg olyan pontos, hogyha rálehelek, megmutatja a lehelletem súlyát. És rálehet, és valóban. A mutató megmozdult. És ekkor a kövér fogta a fölszelt szalámit, és a mi mérlegünkről átrakta arra a másikra. És az a másik mérleg azt mutatta, hogy a szalámi pontosan 6,75 dekagram. És világos volt, hogy a mi mérlegünk 0,25 dekát lop ki a főnök zsebéből, és az ügynök kiszámolta az asztalon, az annyi, mint... Aztán aláhúzta az eredményt, és így szólt. Ha hetente 10 kiló téli szalámit adnak el, akkor ez a mérleg 100x1,25 dek a szalámit spórol meg önnek, azaz jóformán egy fél rudat. És öklével az asztalra támaszkodott, cipősarkát megemelte, csak a lábujjhegye érintette a földet, és győzedelmesen mosolygott az az ügynök, és a főnök azt mondta, menjen ki mindenki, tárgyalás lesz. Azt szeretném, ha az egészet úgy, ahogy van, itt hagyná, megveszem. Ez itt, kérem, az én mintadarabom, mondta az ügynök, és intett a segédnek. Kérem szépen,
Egy héten át jártuk ezzel az egésszel a krikonosai menedékházakat és turistaszállókat, és minden valamire való szállóban eladtam egy szeletelőgépet, meg egy mérleget is. Én mind a két masinát csak adóspórolónak nevezem. Így van ez. És ez az ügynök alig, hanem szeretett engem. Biztosan az ifjúságára emlékeztettem, ahogy meglátott, hát megsimogatott, és olyan meghatottan mosolygott, hogy még a könnye is kicsordult. Néha ásványvizet rendelt a szobájába. Mikor fölmentem hozzá, rendszerint már pizsamában volt, a szőnyegen feküdt, és hatalmas pocakja ott hevert mellette, mint valami hordó. És tetszett nekem, hogy nem szégyelli a pocakját. Ellenkezőleg, maga előtt tolta, és mint holmi reklámcikkel ketté hasította vele a szemben haladó világot. Mindig azt mondta, ülj le, fiacskám, és megint rám mosolygott, mindig úgy éreztem, mintha nem is az apám, de anyám simogatna meg. Egyszer elmesélte. Tudod, én is úgy kezdtem, ahogy te. Én is egészen kicsike voltam, még a Korref cégnél. Rövid áru, ó, gyermekem! A mai napig emlékszem a főnökömre. Mindig azt mondta nekem, egy valamire való kereskedőnek három dologra van szüksége. Ingatlanra, boltra és raktárra. Ha elveszíted a raktárodat, akkor még ott a bolt. Ha a raktárt meg a boltot is elveszted, megmarad legalább az ingatlanod, és azt már senki sem veheti el tőled. Ám egyszer elszalajtottak, hogy fésűt hozzak. Szép csontfésűket. 800 koronába kerültek azok a fésűk, és én a bicikli csomagtartóján két hatalmas táskába szállítottam őket. Vegyél ebből a bombomból, vegyél csak, vedd ezt, ez bombom megy. Ó, és ahogy tolom a hegynek a biciklit, hány éves is vagy? És én mondtam, hogy 15, és ő vett egy bombont és csámcsogott, majd folytatta. Hát, szóval, ahogy tolom fölfelé azokat a fésűket, egyszer csak megelőz egy parasztlány. Ő is biciklin. És a dombtetőn az erdőben megállt, és mikor odáig toltam a biciklit, rám néz, de olyan közelről, hogy lesütöttem a szememet. Ő pedig megsimogatott, és így szólt. Nem megyünk málnázni. És én fésűstől az árokba fektettem a biciklit, ő meg az enyémre fektette a női bicikliét, és kézen fogott, és rögtön az első bokor mögött letepert, és kigombolt, és még mielőtt észbe kaphattam volna, már rajtam is volt. Teljesen betemetett az a parasztlány, és ő volt az, akivel először voltam együtt. Aztán eszembe jutott a biciklim, meg azok a fésűk. Hát oda rohantam, és a lány női kerékpárja az én biciklimen feküdt. Akkoriban a női gépeken a hátsó sárhányon a fél kis háló volt. Színes háló, amilyent a lovak nyakára és fejére is szokás volt húzni. És én kitapogattam a táskában a fésűimet, és megkönnyebbültem. És a parasztlány, ahogy odaszaladt, és látta, hogy nem bírom kiszabadítani a pedálomat az ő hálójából, azt mondta, ez intőjel, hogy még ne váljunk el. De én féltem. Hogyan? Vegyél még bombont! Ez itt az úgynevezett nugát! Féltem, és bementünk a biciklikkel az erdőcskébe. A parasztlány ismét a nadrágomba nyúlt. Hát igen, fiatalabb voltam, mint most, és ezúttal én feküdtem ő rajta. Úgy, miképpen a bicikliket fektettük egymásra a bozótosban. Ő a földre, én meg az övére. És úgy szeretkeztünk, ahogyan a biciklik. És nagyon jó volt. És jól jegyezd meg, fiacskám, hogy az élet, ha kicsit is jól jön ki a lépés, annyira, de annyira gyönyörű, de most már menj aludni, reggel nagyon korán talpon kell lenned, igaz, fiacskám? És fogta az ásványvizes üveget, és magába döntötte az egész tartalmát. Hallottam, hogyan csorog le a víz a gyomrába, mint az esővíz az esőcsatornán a tartályba, és mikor aztán az oldalára fordult, hallani lehetett, amint a víz a túloldalra zúdul, hogy a szintje kiegyenlítődjék. Nem szerettem az élelmiszerrel, margarinnal és konyhafelszereléssel házalókat. Ők magukkal hozták az ennivalójukat, és a szobájukban ettek, sőt, némelyik spiritus főzőt is hozott magával, és krumplilevest főzött a szobájában, és a krumpli héját az ágy alá dobálta, és ráadásul még azt is elvárta volna, hogy ingyen tisztítsuk ki a cipőjét. És mikor az efélék elutaztak, borravalóként reklámjelvényt adtak, aminek fejében megengedték, hogy az autójukig cipeljem élesztős dobozaikat. Mert mindig volt náluk élesztő,
attól a nagykereskedőtől, akit képviseltek, és ezt az élesztőt útközben, ha tehették, eladták. Volt olyan, aki annyi bőröndel utazott, mintha magával cipelni az összes árut, amit egy hét alatt el akar adni. De voltak olyanok is, akiknél szinte semmi sem volt. Amikor egy ilyen ügynök tért be hozzánk, és nem voltak bőröndjei, érdekelt, vajon mivel kereskedik. És az áruja mindig olyasmi volt, amivel sikerült meglepnie. Így például az egyik ügynök csomagoló papírra, meg papírzacskókra vett fel rendeléseket. Ő az akúja szivar zsebében, a zsebkendője mögött hordta a mintadarabokat, a másiknak meg csak egy-egy jojó és diaboló volt az aktatáskájában.

Máskor a tömör, bársonyos gumilabda jött divatba. És egy másik ügynök a vonatban, meg az utcán is gumilabdát dobált. És aztán bement a boltba, és ott is dobált azt a kis labdát. És a kereskedő, mint akit megbűvöltek, úgy ment elébe, és a plafonra nézett, azután le, hogy miként repül a kis laszti a magasba, s hogyan tér vissza a kézbe, és megint föl és le. Hány tucattal, hány nagy tucattal hagy itt nekem ebből a labdából? Az eféle szezon ügynököket nem szerettem. Nem szerette őket a főúr sem. Ezek voltak az úgynevezett humbugosok. Az igazi melegvíz ügynökök. Mi már akkor láttuk, hogy mifélék, mikor beléptek az étterembe. Hogy legszívesebben csak teletömnék a bendőjüket, aztán lelétszelnének az ablakon át, néhányszor meg is esett az ilyesmi. Ám a legkedvesebb ügynök vendégünk a gumikirály volt, aki a drogériáknak adott el intim gumiárut. És a Primeros céget képviselte, és valahányszor megérkezett, mindig tartogatott valami újdonságot, meglepetést. És a törzsvendégek az asztalukhoz ültették, mert minden alkalommal történt valami, ami egyiküknek kínos, a többiek számára tehát mulatságos volt. Mindenféle színű és formájú óvszert osztogatott ez az ügynök, és én, bár csak pikoló fiú voltam, elképedtem és viszonyogtam emiatt a törzsvendégeinktől, akik az utcán valahogy olyan méltóság teljesen viselkedtek, de itt, az asztal mellett úgy duhajkodtak, akár a macskakőkök, sőt, néha olyan trágárok és nevetségesek voltak, mint a majmok. Így például, amikor ez a gumikirály ott volt, mindig egy Primeros koton csempésztek valamelyik asztaltársuk ételébe. Valahová a knédli alá. És mikor a vendég megfordította a knédlit, üvöltöttek a röhögéstől, mert legkésőbb egy hónap múlva rájuk is sor került. Egyáltalán szerettek kiszúrni egymással. Így mondjuk Zsivnosztek úr, aki műfogsort javított, minduntalan beleszórt valakinek a sörébe néhány műfogat, vagy egy protézis darabot. Ő maga meg majd megfulladt, mikor a saját fogait itta meg, melyeket a szomszédja kávés csészéjébe dobott, csak hogy a szomszéd kicserélte a csészéket, és Zsivnosztek úr kis hián megfulladt. De szerencsére az állatorvos iszonyú erővel hátba verte, és a fogak kiröpültek, és az asztal alá pottyantak. És Zsivnosztek úr, aki azt hitte, hogy gyári fogak, rájuk taposott, későn vette észre, hogy azok az ő saját méretre csináltatott fogai. Most pedig más Losser úr, a fogtechnikus foghatta a hasát. Szerette a sürgős javításokat, azokkal lehetett a legjobban keresni. Ezért is volt az, hogy az ő szezonja a nyúl meg a fácán vadászatok idején kezdődött, mert esténként a puffogtatások után úgy leitták magukat a vadásztársaság tagjai, hogy sok mesterlövész kiokátta, összetörte a fogsorát, és aztán Schlosser úr éjt-nappallá téve dolgozott, hogy helyre pofozza valahogy azt a fogsort, hogy a feleség meg ne tudja, hogy arra a néhány napra a család előtt valahogy elkenjék a dolgot. Ám a gumikirály máshol mit is hordozott magával. Egyszer hordozott valamit, amit özvegyek vigaszának neveztek. Sosem tudtam meg, mi volt az, mert egy tokban tartotta, olyanban, mint a klarinét tok. Mindenki épp csak kinyitotta, ott járt körbe az asztalnál az özvegyek vigasza. Kinyitották a tokot, fölhördültek, és gyorsan megint becsukták, és már adták is tovább a következőnek, és bár én hordtam nekik a sört, nem tudtam meg, mi is az, ami özvegyeinket megvigasztalhatja. De egyszer aztán a gumikirály hozott egy gumibabát. A társaság a konyhában ült ekkor, tél volt, nyáron rendszerint a kuglizóban gyűltek egybe, vagy a függönnyel elkülönített ablak mellett, és ennek a gumikirálynak volt a gumibabáról egy mondókája is. Mindenki röhögött rajta, de én egyáltalán nem találtam nevetségesnek. És a gumibaba körbejárt, de ahogy kézbe vette valaki, hát elkomolyodott és elpirult, és már adta is tovább a szomszédjának. És a gumikirály úgy magyarázott, mint az iskolában. Ez itt, uraim, az újdonságok újdonsága. Ágyba való szexuális objektum, egy gumibábú, melynek neve Primavera. És ezzel a Primaverával azt tehetnek, amit csak akarnak. Hisz szakasztott olyan, mintha élne.
termete, mint egy kifejlett leányzói. A Primavera izgató, simulékony és meleg. Szép, és tele van érzékiséggel. Férfiak milliói várnak erre a gumi Primavera-ra, melybe saját szájú

sokkal lehelnek életet. Ez a leheletből teremtett nő visszaadja a férfi önmagába vetett hitét, tehát új potenciával és erekcióval ajándékozza meg, de nem csak erekcióval, hanem gyönyörteljes kielégüléssel is. A Primavera, uraim, különleges gumiból készült, a lába között pedig a gumik gumia, a bársonyos flokkolt gumi van Vénusz domborítva és szemérem csücsörítve úgy, ahogyan annak egy igazi nőnél lennie kell. Apró, elemes vibrátor hozza gyöngéd s izgató mozgásba ezt a női ölet, és mindenki tetszése szerint érheti el a kéj csúcspontját, és ekképpen minden férfi a helyzet ura maradhat. És hogy ne kelljen tisztítaniuk eme női ölet, használjanak Primeros Offsert, tessék, s hogy föl ne dörzsöljék magukat, itt egy tubus glicerines krém is! És valahányszor a vendég minden erejét összeszedve fölfújta a gumi Primaverát, és átadta a mellette ülőnek, a gumi király kihúzta a dugócskát, és a baba újra leeresztett. Így aztán mindenkinek a maga lehelletével kellett újra felfújnia, minden vendégnek ott nőtt egyre nagyobbra a keze között, ahogy a tüdejéből a másik testbe áramlott a levegő, a többiek meg tapsoltak és nevettek, és alig bírták kivárni, hogy rájuk kerüljön a sor, és jó kedv volt a konyhában, és a pénztáros lány izgett, mozgott, minduntalan keresztbe vetette a lábát, olyan nyugtalan volt, mintha minden alkalommal őt fújnák fel, és eresztenék le, és így játszottak az urak egészen éjfélig. De felbukkant az ügynökök között még egy, aki hasonló áruval jött. Csakhoz az még gyönyörűségesebb, még praktikusabb volt. Az ügynök egy pardubicei szabóságot képviselt, és a mi főúrunk, aki sosem ért rá, a hadsereg közvetítésével jutott el hozzá egy alezredes segítségével, az ajánlotta neki ezt az ügynököt, miközben a főúr felszolgált az asztalánál. Szóval ez az ügynök egy évben kétszer éjszakázott nálunk, és én láttam az egészet, és sehogy se tudtam elrendezni magamban a dolgot. Az ügynök először a főúr nadrágját mérte le, de aztán meghagyta, hogy maradjon csak úgy, mellényben, meg fehér inkben. És a mellére, a hátára, a derekára, meg a nyaka köré pergamentpapír csíkokat helyezett, és ezekre a csíkokra írta föl a méreteket. És ott vagdosta őket a főúrón, mintha ezekből a papír csíkokból akart volna frakkot varni neki. De a szövet az nem volt nála, aztán megszámozta, és gondosan egy zacskóba tette azokat a csíkokat, és leragasztotta azt a zacskót, és ráírta a mi főúrunk születési dátumát, meg persze a vezeték és keresztnevét, és elvette az előleget. És azt mondta, hogy a főúrnak most már semmivel sem kell törődnie, már csak az a dolga, hogy megvárja, míg utánvétellel megjön a frak. Nem kell próbára mennie, mert hát ugye azért is varrat ennél a cégnél, a főúrnak tényleg nem volt ideje az ilyesmire. És aztán hallottam, amit amúgy is szerettem volna tudni, de nem mertem megkérdezni, mármint, hogy miképp lesz ebből frak? Az ügynök maga mondta el. Az előleget egy dugig tömött briftasnyiba csúsztatta, és halkan magyarázta. Csak hogy tudják, ez egy valóságos forradalom, a főnököm jött rá, egyedül álló találmány az országban, Európában, talán az egész világon, hogy a tiszt urak, a színészek, és mindazok, akiknek kevés az idejük, akár csak önnek, tisztelt főúr, szóval én méretet veszek róluk, azt aztán beküldöm a műhelybe, ott ezeket a csíkokat ráaggatják egy próbababaszerűségre, a babában van egy gumitömlő, azt szép lassan felpumpálják, míg ki nem tölti az összeragasztott csíkokat, amik aztán a gyorsan kötő ragasztótól hamar megkeményednek, és amikor a csíkokat leszedik, az ön törzse egyszer és mindenkorra fölpumpálva fölszáll a szoba mennyezetéig, és egy madzagot kötnek rá, mint a szülészeten az újszülöttek csuklójára, nehogy összekeverjék őket, vagy mint ahogy a prágai nagykórházak hullaházaiban cédulát tesznek a halottak lábára, nehogy eltévesszék őket, és mikor eljön az ideje, leeresztik a mennyezetről ezt a levegős próbababát, és azon próbálják a ruhát, az egyenruhát, meg a frakkot is, megrendelés szerint. Aztán csak varnak és próbálnak, háromszor próbálják fel a ruhát, fejtenek és megint varnak, mindaddig, míg a kiskabát olyan nem lesz, mint amit a megrendelőre öntöttek. És mindehhez egyetlen próba sem kell a kedves kuncsavtal.
és a kész ruhadarabot bátran el lehet küldeni bérmentve és utánvétellel, és az a ruhadarab addig simul tökéletesen a viselőjére, míg a kedves ügyfél le nem fogy, vagy meg nem hízik, és aztán megint csak elég az ügynök, aki jön, s leméri, ki mennyit hízott vagy fogyott, és utána a megfelelő helyeken szűkítenek vagy bővítenek a babán a pillanatnyi szükség szerint, s végül elvégzik az igazítást, vagy új frakkot, új katonazubbont varnak. És még a kuncsaft meg nem hal. A bolt tele van a plafon alatt lógó figurákkal, jó pár száz színes törzsel. Elég, ha az ember bemegy, és rang szerint keresgél, mert cégünknél minden részlegekre van osztva. Tábornoki, alezredesi, ezredesi, őrnagyi, századosi, fizetőpincéri és frakkos részlegre. És elég bejönni hozzánk, és mi meghúzzuk a figurát a rákütött zsinórnál fogva, és a baba, mint valami luftballon alászáll, és pontosan látni lehet, ki hogyan festett, amikor legutoljára zekét, kabátot, varratot, vagy alakítatott át. És ettől olyan vágyakozás fogott el, hogy eltökéltem, ha majd túl leszek a pincérvizsgán, én is csináltatok magamnak ennél a cégnél új frakkot, hogy az én törzsem is ennek a boltnak a plafonján lebegjen, mert ennek a cégnek bizonyára az egész világon nincs párja. Ilyesmit csak a mi fajtánk beli képes kitalálni. Később gyakran álmodtam, hogy nem is a felfújt törzsem, de én magam lebegek a párdubicei szabászat mennyezete alatt. Néha meg úgy éreztem, hogy a mi éttermünk az Arany Prága mennyezetéig emelkedem. Egyszer éjfél tájt ásványvizet vittem föl a szalámi szeletelőgép ügynökének a szobájába, a Van der Kel cég képviselőjének, aki azt a szinte patikapontosságú mérlegünket és a hajszálvékonyan szeletelő masinánkat szállította, és kopogás nélkül nyitottam be. És az ügynök ott ült a szőnyegen, mint máskor is, mert ahogy teletömte a bendőjét, mindig fölment a szobájába és pizsamába bújt, ott guggolt tehát a szőnyegen, és én eleinte azt hittem, hogy passziánszozik, vagy kártyát vett magának, de ő boldogan mosolygott, csak úgy sugárzott róla a gyermeki öröm, és végig a szőnyegen 100 koronásokat terített lassan szét. Egyiket a másik mellé. Már a fél szőnyeget beborította, de ez még nem volt elég, mert újabb kötekbankót vett elő az attatáskájából, és a pénzt szép, pontosan sorba rakta, mintha a szőnyeg előre meg lett volna vonalazva, hálózva, mintha a százast mindig egy előre fölfestett téglalapba helyezte volna. És mikor befejezett egy sort, és ezek a sorok olyan pontosan metszették egymást, mint a mézes lép sejtjei, hát boldogan nézte a pénzt. Majd végig simított a gyermeki elragadtatásban úszó arcát, és így képét tenyerébe temetve gyönyörködött a bankókban. Aztán folytatta, és tovább teregette a pénzt a padlóra, és ha valamelyik százas a visszájára vagy fejjel lefelé volt fordítva, megfordította, hogy mind egyforma legyen, egyformán álljon, és én csak álltam, és még csak köhinteni, de elmenni sem mertem. Az a pénz egy egész vagyon volt. Egy szobányi hajszál egyforma csempe. És főként az a hatalmas lelkesültség meg a csendes öröm tárták föl előttem az én jövőmet is. Mert én ugyanígy szerettem a pénzt, de ilyesmi mégsem jutott az eszembe. Szinte láttam, ahogy az összes pénzt, amit megkeresek, egyelőre nem százasokban, hanem csak húszasokban, szóval, hogy azokat a húszasokat ugyanígy fogom rendezgetni. Iszonyú gyönyör fogott el, ahogy néztem ezt a kövér, csíkos, pizsamás, gyermetek férfiút, és már láttam és tudtam, hogy ez lesz a jövőben az én feladatom is. Egyszer ugyanígy bezárkózni, vagy elfelejteni kulcsra zárni az ajtót, és mégis a padlóra teríteni hatalmam és rátermettségem kirakós képét, az ábrákat, melyekben igazi örömet lel az ember.

0: mi lesz ezután?
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos rádió?
1: Jó.
8: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

világban vízi virágok esti szellőre lejtik a táncot. Hajlik a nád és hajlik a káka, keringőt jár a lótusz virága. Tücskök és békák vígan zenélnek, gyűlnek a bálba kócsagok, gémek. Vadmalac, vadkan, megszelídülve, röffenni sem mer parton a csűrhe. Fönn a hold egyre szebben világol, lenn a képmása, maga is táncol. Városi kánikula. Éjjel-nappal forró katlan, a hőség kibírhatatlan. Minden ház, mint egy-egy kályha, s mintha lépnél eleven parázsra. Se egy szellő, se egy felhő, se nyugatról, se keletről. A nap, mintha megállt volna, az éjnek is nap a holdja. S az utak, mint sárkány nyelvek, valósággal sisteregnek, ugranának, ha nem volna híd alattuk a folyóba. Eljött a szüret, eljött a szüret, itt van. Jó pohár mustot ittam, lepényt is ettem, édes, igazi túrós dénes. Kongatják, kong a donga, indulok ki a dombra. Hátamon öblös puttony, s még a napból is must foly. Kék kikerics a határ. Kék kikerics a határ, s a mogyoró barka, akkorára nőtt akár a mókuska farka. Fényes, magas lett az ég, sugarakkal pántos, színes szappan buborék, s fakólevél szános. Hűs csillagok fényeit őrzi már a harmad. Itt van az ősz, érkezik, s minden betakargat. Tisztás szélén mogyoró. Tisztás szélén mogyoró, mogyoró bokor. Kalapomban kikerics, kikerics csokor. Lemenőben van a nap, lemenőben már, le is ment már valahol, túl a hegyen jár. Elvitte a nyarat is magával a nap, őszi szellő szekerén jön az alkonyat. Megborzong a mogyoró, mogyoró bokor, kalapomban fókad a kikerics csokor. Szarvas bődül a tetőn, megremeg a völgy, ilyettében makkot ejt mellettem a tölgy. Fogom hát a botomat, és leballagok, szembe vélem jön a hold és a csillagok. Fehér havon ormos folt. Fát vág a szél a tél hátán, perzselődik már az ártán. Száll a havon korom pernye, körmünkön a malac körme, teknőben a húsa, hája, aki látja, megcsodálja. Fehér havon kormos folt, gyönyörű egy malac volt. Síró farkas. Hosszú tél, ne diderektes, ne vacogtas. Üvöltene, de csak nyüszi, sír a farkas. Ki megfagyott, ki megfutott, hol a horda? Ül a farkas magányosan le a hóra. Azt se bánná már, ha vadász vetne véget. Jaj, mivé vált a nyári szép farkas élet? Csontá fagyott a szabadság, ehetetlen. Társa sincs, hogy belemarna, tehetetlen. Szigorú még a tél. Szigorú még a tél, de szigorát enyhíti már a hóvirág. Maradna még a hó, de nem lehet. Vékonyodik a jég, és megreped. Beszédes lesz a kispatak, és kiki kandikál. Bukfencet vet a jégen, és mondikál. Tojásra ül a kottó, zümmög a keltető, vetkőzni kezd a dombtető, zöldülni kezd a fű, zsendülni kezd a fű, a jó nap egyre melegebb tekinteti. Mosolya egyre bíztató, és egyre tüzesebb, kergeti hegyen völgyön át a vacogó telet.

kicsi nyugalomba, feketén bólingat a kepert a hangja. Zúg az éj bogár, neki megy a falnak, nagyot koppan a fal, azután elhang. Mintha lába kelne valamennyi rögnek, lomha földi békák szana szét görögnek. Csaponga denevér az ereszt csodorvány, rikoltoz a bagoly csonka régi tornyán. Udvaron fehérít szőre egy tehénnek, a gazdasszony éppen az imént fejének. Csendesen kérődzik, igen jámborfajta, pedig éhes borja nagyokat dök rajta. Ballag egy cica is, bogarászni restel, óvakodva lépked hosszan elnyúlt estel. Meg-megáll, körülnéz, most kapja, hirtelen egy iramodással a pitvarba terem. Nyitva áll az ajtó, a tüzelő fénye oly hívogatólag süt ki a sövényre. Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya, küszöbre a lábát, erre áll át nyitva. Benne a háziasszony elszűri a tejet, kérő kisfiának enged inni egyet. Aztán elvegyül a gyermek társaságba, mint csillagok közé nyájas holdvilága. Egy eladó jány a tűzre venyigítak, ő a legnagyobb, szebb, a hajnali csillag. Vasaló tüzesint, új ruhája készen, csak vasalás híja, s reggel ünneplészen. Körül az apróság vidám mese mellett, zörgős héjú borsót, vagy babot szemel. Héjából időnként tűzre tesznek sokat, az világítja meg gömbölyű arcukat. A legkisebb fiú kenyeret kér, s majszol, üszköt csóvál néha, tűzkígyókat rajzol. Olvas a nagyobbik, nem ügyelve másra. E fiúból pap lesz, akárki meglássa. Legalább így szokta mondani az apjok. Noha a fiú nem imádságon kapkod. Jobban kedveli a verseket, nótákat. E félét csinálni maga is próbálgat. Pendül a kapa most, letevé a gazda, csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja. Kutat az apró nép, örülne, ha benne madár látta, kenyérdarabocskát lelne. Rettenve sikolt föl, amelyik belé nyúl. Jaj, valami ördög, vagy ha nem, hát kis nyúl. Lesz öröm, alunni se tudnak az éjjel. Kínálják erősen káposzta levéllel. A gazda pedig mond egy szíves jó estét. Leül, hogy nyugassza eltörődött testét. Homlokát letörli porlepett tingével, mélyre van aztán az életekével. De amint körülnéz a víg csemetéken, sötét arcredői elsimulnak szépen. Gondűző pipáját a tűzbe meríti, nyájas szavú nője mosolyra derít. Nem késik azonban a jó háziasszony, illő, hogy urának enni valót hozzá. Kiteszi középre a nagy asztalszéket, arra tálalja fel az egyszerűt. Maga evettő már, a gyerek sem éhes, de a férj unszója, gyer közelebb éhes. Jobb ízű a falat, ha mindnyájan esznek, egy-egy szárnyat, zombot nyújt a kicsinyeknek. De vajon kizörge? Nézd ki, fiam Sára, valami szegény kér helyet éjszakára. Miért ne fogadnók be, ha tanyája nincsen? Mennyit szenved úgyis sok bezárt kincsen. Visszajön a Jánka, az utast behíván, béna harc kilépve, sok jó estét kíván. Isten áldja meg a kente kételét is, így bédegy a szó, meg az emberét is. Köszöni a gazda, része legyen benne, tölts a tálba anyjuk, ha elég nem lenne. Akkor híja szépen, hogy üljön közelébb, rá is áll azt könnyen, bár szabódik elébb. Éhüket a nagytál kívánatos ízzel, szomjukat a korsó csillapító ízzel. Szavuk sem igen van az alatt égetnek, természete mellett magyar embereknek. De mikor aztán a vacsorának vége, nem nehéz helyen áll a koldus beszélve. Megered lassanként, s valamint a patak, mennél messzebbre folyó, annál inkább. Beszél a szabadság véres napjairól, s keble áttüzesül, és arca felpirul. Beszél azokról is, szemei könnyen úsznak, kikkel más hazába bűnösök, boldosnak. Elbeszéli vágyát Kona szentföldére, hosszú terhes útját, amíg hazajönnek. Néma kegyelettel függenek a szaván,
Az egész ház nép kivált a leány. Ez, mikor nem hallják, és mikor nem látják, pirulva kérdezik minden testvérbátyát. 3 éve múlik, hogy utána kérdez, még egy esztendőt vár, nem megy addig térni. Este van, kész sem világít. Kezdik nyorgatni hambos szempillát. A gyermek is álmos, egymár alszik éppen, félre billent fejjel. Vélem szól a rendő, s rá nagyokat gondol. Közbe-közbe, csupán a macska dolomból. Majd a földre hintik az idegő szalmát, s átveszi a kicsit,

0: Kell elefánt óriás kígyóban. Az óriás kígyó veszélyes, az elefánt nagy. Báránykára van szükségem. Rajzolj nekem egy báránykát.
1: Hát rajzoltam. Figyelmesen megnézte, aztán így szólt.
0: Nem, ez már nagyon beteg. Rajzolj másikat.
1: Rajzoltam. Barátom kedvesen megbocsájtóan mosolygott.
0: Nézd, hisz magad is látod, ez kos, szarva van.
1: Újra neki láttam tehát rajzolni, de ez sem tetszett jobban.
0: Nagyon öreg. Nekem olyan bárányka kell, amelyik még soká él.
1: Akkor aztán elveszítettem a türelmemet, hiszen sürgősen hozzá kellett látnom a motorszereléshez. Gyorsan összecsaptam még egy rajzot, csak ennyit mondtam hozzá. Ez itt egy láda. A bárányka benne van.
0: Hiszen pontosan ilyet akartam. Mit gondolsz? Sok fű kell ennek a báránykának?
1: Miért?
0: Mert én nálam odahazak minden icipici.
1: Biztosan lesz fű elég. Icipici báránykát adtam neked.
0: Nem is olyan kicsi. Nézd! Elaludt.
1: Így ismerkedtem meg a kis hercegkel.

0: Sok időbe telt, míg megértettem, honnan jött. A kisherceg sok kérdést tett fel nekem, de az enyémet, mintha soha se hallotta volna meg. Csak elejtett szavaiból sikerült lassanként kihámoznom mindent. Így, amikor először pillantotta meg a repülőgépemet, megkérdezte.
1: Ez micsoda itt? Ez a dolog?
2: Ez nem dolog, ez repülőgép. Az én repülőgépem.
1: Ó, milyen furcsa. Akkor te is az égből jössz. Melyik bolygóról?
0: Hirtelen, mintha fény villant volna jelenlétének titokzatosságára, megkérdeztem.
2: Szóval, te egy másik bolygóról jössz?
0: Csendesen bólogatott, és a repülőgépemet nézett.

0: Elég kell keresnem a kesztyűtartóból a térképet, meg a szemüvegem. Ah, megvan! Hol is járunk most, jó táltosok?
1: Itt egy útjelző tábla, azt mondja, Terek erdő vége, lakott terület innen 7 mérföld.
0: Terek erdő vége. Igen, megvan! Na, akkor az úti terv szerint először megyünk fel is út, aztán, ha ott kiosztottuk az ajándékokat, akkor fordulunk, le is út. Ám bátor, mindegy, fel is út, meg le is út, rengeteg gyerek lakik, akik mindenken várnak ma éjszaka. Hiába mégis szép dolog télapónak lenni. Ha, mehetünk is. Mire vársz, áltosom?
1: Valami zűr van.
0: A szánkóval.
1: Nem, a patkómmal. Belegyökeredzett a földbe. Nem tudok mozdulni. Se té, se tova. Ilyet még nem pipáltam, mióta Táltos Pista a nevem.
0: Talán oda fagyott.
1: Még hogy az én patkóm oda fagyott. Ne tréfálj már, édes gazdám. Egy Táltos patkója olyan forró sziklákat hány, hogyha direkt bekapcsolnék, a megolvadt hó még árvizet is okozhatna lábam nyomán.
0: Hát akkor mi van vele?
1: Fogalmam sincs. Minden esetre bosszantó. Miféle bolond szél támadt egyszerre?
0: Csak nem elvitte a süveget!
1: Segítség! Segítség, repülök! Édes gazdám, kapaszkodj! Kapaszkodj!

szőrdisznyócska és a fekete kakas. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, míg az óperenciás tengeren nestúl. András falván volt egy nagy erdő, s abba az erdőbe egyszer egy király elment vadászni. Vadászott, vadászgatott, s addig vadászott, hogy úgy elveszett az erdőbe, hogy akármerre ment, nem talált ki belőle. Már három napja bolyongott, étlen szomjan. Felsohajtott egyszer csak, Istenem, Istenem, bár valaki kivezetne ebből az erdőből, nem bánnám én akárki. Három leányom van, és az egyiket feleségül adnám neki. Ott termett valaki a lába alatt. Itt vagyok, felséges királyom, jöjjön utána. Néz a király erre, néz arra, nem látok senkit. Ügyeljen, nehogy rám lépjen. Nézze a király jobban, s hát egy szőrdisznyócska volt. Ment a szőrdisznyócska előre, s a király utána. Mikor kiértek az erdőből, megköszönte a király. S mondja a szőrdisznyócska, aztán felséges királyom, el ne felejtse, amit ígért. Nem felejtem, nem, mondja a király. Telt, múlt az idő, s egyszer csak egy bótos, egy árus ment keresztül, az András falvi nagy erdőn. S ahogy menjen, ő és a portéka hátán volt, amit el akart adni. Addig ment erre, addig ment arra, az ösvent elvesztette, s az erdőből nem tudott kimenni. Telt, múlt az idő, 3-4 nap eltelt, de csak bolyongott. Jaj, jaj, Istenem, bár valaki kivezett. Nem bánnám én akárki, de 3 leányom van, s az egyiket neki adnám feleségül. Ott termett a szőrdisznyócska. Itt vagyok, uram, gyere után. Nézd erre arra a bótos, ha meglátta a szőrdisznyócska. Szőrdisznyócska ment előre, s a bótos utána, kivezett egy hamar. Aztán a bótos uram el ne felejtse, amit ígírt. Nem felejtem, nem, mondta a bótos. Telt, múlt az idő, eltört 1-2, s hát egy székely ember elment, ágott, vesszőt gyűjtögetni, hogy hazavigye tüzelni. Addig szedegette, gyűjtögette az ágot, amíg elveszett az erdőbe. Ment erre, ment arra, s nem talált ki belőle. Már egy hete ott volt, étlen szonnya. Jaj, Istenem, bár valaki kivezetne. Nem bánnám én akárki, akármilyen rusnya féreg, még egy akkora és nem mind a hüvelykujam, csak kivezetne. Fiam már fogadnám. Ott termett a szőrdisznyócska. Itt vagyok, édesapám, jöjjön utána. Nézze a szegény székely ember, hát lássa a szőrdisznyócska. Szőrdisznyócska ment előre, a szegény székely ember utána. Mikor kiértek az erdőből, na aztán, édesapám, el ne felejtse, mit ígírt. Nem felejtem, édes fiam, nem. Hazament a szegény székely ember, de ő biza elfelejtette a dolgot. Telt, múlt az idő, egyszer úgy este felé valaki kopogott az ablakán. Édesapám, ereszem be, megjöttem. Hát nekünk nincsen fiunk, mondja az asszony. Ki lehet ez? Jaj, édes feleségem, el is felejtettem én neked mondani, hogy a múltkor, amikor egy hétig én nem jöttem haza, hogy jártam. Elvesztem az erdőbe, és egy szőrdisznyócska kivezetett, és én az fiamá fogadtam. Az asszony közben kinyitotta az ajtót, szőrdisznyócska csak végurult rajta. Jaj, hát ezt a rusnya férget, ezt a szőrdisznyót kellett a fiadnak fogadni. Mérgelődött az asszon veszekedett. De a szőrdisznyócska csak odakonyorodott egy székre, és mondja a szegény asszonynak, most vacsorát adjon nekem, édesanyja. Éppen vacsorázni akartak, az asszon hamar töltött a szurának s magának porcelán tányérba, szőrdisznyócskának egy bádik tányérba az asztalon. Édesanyja, töltsen csak nekem egy porcelán tányérba. Hát a szegény asszony töltött, odaültette az asztal mellé. Mikor megvacsorázta,
okro tuttulik bo putrucába, tett egy darabocska rongyot, hogy majd a ördisznyócska odafekszik le. Édesanyja, vessen csak nekem derekajos ágyot, nem hálok én ott abba a tuttulikba. Hát nagy buzdogva a szegény asszony vetett ágyot neki, lefekült a ördisznyócska. Mikor reggel lett, mondja az apján, édesapám, van-e két trajcád? Hát, édes fiam, lehet, hogy van a tulipántos láda fiába, de megnézem, megkotorázta a szegény ember. Itt van, ne! Megkaptam. Édesapám, menjen elkend a piacra, s ott egy öreg asszon árul egy nagy fekete kakast. S azt kell nekem, vegye meg. De még van-e két trajcára? Hát megnézem, lehet, hogy még akad. Szegény ember újra megkotorázta. Itt van, ne megint kaptam. Menjen csak el a piacra, és ha megvette azt a kakast, akkor vegyen rá a nyerget, kantát, és két sarkantyút, azt én hozza haza neki. El is ment a szegény ember, megvette azt a nagy kakast. Megvette a nyerget, kantát, sarkantyút, és hazavitte. És hát halljátok-e, kedves gyermekek, mikor a szördisznyúcska felöltözött, a két lábára feltötte a sarkantyút, a két sarkára. Megkantározta a kakaskát, s felpattant reja. Hát, még olyant én se láttam. Aki meglátta, mindenki kacagta. Visszaszólt a szüleinek. Isten velik, édesapám, édesanyám, ellovagolt a királyhoz. Mikor odaért, jó napot, felséges királyom. Adjon Isten, megjöttem a leányáért. Hát, akkor jutott eszébe a királynak, hogy mit ígyít. Na, édes leányaim, gyertek csak, melyik akar a szördisznyúcskához férhez menni? Nem is mondtam nektek, hogy hogy jártam. Ott a király hamarjába elmesélte, hogy ő hogy járt, odaígírta a három közül az egyik leányát. De a két leány úgy bőgött, hogy rettenetes, hogy ők nem akarnak férhez menni a szördisznyúcskához. De a legkisebbik király kisasszony azt mondja, elmegyek én, mert ha édesapámot ki nem vezette volna, akkor még most is ott volna. Így hát azt mondja a szördisznyócska a király kisasszonynak, maradjál csak itt, majd érted jövök. Elment a bótoshoz. Bótos uram, emlékszik-e mit ígér? Emlékszem, emlékszem, hogy ne emlékeznék, bár ne is emlékeznék, Reo. Hol vattok leányai? Gyertek csak ide! Oda ment a három leány. Na melyiketek akar férhez menni a szördisznyócskához? Hát abbiza egyik se akar. Úgy bőgtek mind a hármon. Na de a legtussábbiket addig-saddig, hogy Rea beszélték, felöltöztették szépen tevesző rokolyába, s egyénbe, lájbiba. A szördisznyócska írt a porba egy hintót, s beültették. A bótos még három szekert aranyat is adott. A hintó mellett lovagolta, szördisznyocska a fekete kakason, egyszer csak néz be a hintóablokán. Úgy sír a bótos leány, hogy a szüve szakad még. Miért sírsz? Azért, hogy nem akarok a te feleséged lenni. Na, ha nem akarsz, akkor mehetsz vissza. Kinyitotta az ajtót, a bótos leány visszafutott, és a három szekár aranyat hazaküdte a szördisznyocska a szüleinek, és ő megint visszafordult a király kisasszonyért. Na gyere, édes király kisasszonykám, szüvem szép szerelme, ülj be a hintóba. Diásült az egy-kettőre, elindulta. Egyszer nézd be a szördisznyocska a hintóba, s hát olyan vigan van a király kisasszonka, hogy annak semmi baja nincs, az nem busul. Miért nem busulsz? Hát én miért busuljok? Férhez menjek, jobb volna, ha teljes idejűnél melléjem, szördisznyocska. Hát nem félsz tőlem? Hát én miért félnék tőle? Ekkor tudjátok-e, kedves gyermekek, a kakas egyet kecskebukázos lett belőle egy olyan szép fehér paripa, a szördisznyúcska és egy kecskebukát vetett, és egy olyan gyönyörű szép királyfi lett belőle, hogy a napra lehet nézni, de arra nem. Egyszer néz ki a király kisasszonka, s ha volt kakas, volt szördisznyós, nincsen. Hát te királyfi, hogy kerültél ide? Hát én vagyok az a szördisznyúcska, s a lovam a fekete kakas, mert el voltam átkozva, varázsolva, és te megszabadította. Hamar megállították a hintót, és a porba írtak egy szép nagy palotát, és
oda hitta a király, ki a szegény ember, szegény asszony, aki szüleim voltak, a király kisasszonynak a királyapját, királynét, testvéreit, akkor a lakodalmat csaptak, hogy még ma es foly a lakodalom, ha vége nem lett. Ez tiszta, igaz volt, úgy láttam, mint most.

0: király ajándéka. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember. De ez az ember olyan szegény volt, hogy még az egerek is elköltöztek tőle, mert nem találtak semmi ennivalót. A szegénység mellett annyi gyermeke volt, mint a rostalika. Egyszer már oda jutottak, hogy egy darab málin kívül semmi sem volt a háznál. A felesége kettőbe vágta málét, s a felét tarisznyába tette. A szegény ember a tarisznyát a nyakába vetette, s elindult szántani. Szomorú volt, mert arra gondolt, hogy holnap éhen halnak. De alig szántott egy barázdát, még szomorúbb lett. Ugyanis a tarisznyát a föld végén hagyta, s amikor visszafelé jött, látja, hogy egy varjú repül a máléjával. Hogy a kutyák ennék meg a csontodat? Csak annyi van, s azt is ellopod. Na várj csak! Mérgelődött a szegény ember. Adok én neked málét! Azzal felragadott egy baltát, s szaladt a varjú után. A varjú pedig csak repült, repült, s meg sem állott varjú országig. Berepült egy kapun varjú országba, de a szegény ember kinrekedt. Elkezdte döngetni a fejszével a kaput.
1: Mit akarsz itt, te szegény ember?
0: Kérdezte tőle a varjak királya.
1: Én bizony csak a málémat, amit a kicsi varjú elvett. Adja vissza, mert éhes vagyok,
0: mondta mérgesen a szegény ember. El is ment a varjú király, hogy megkeresse, de a málé már nem volt sehol.
1: Adok neked egy olyan kicsi gépet, amelyik enned ad, amikor csak akarod. Nekem a málim kell. Próbáld meg, na!
0: Addig biztatták, amíg meg nem próbálta. Csak annyit kellett mondania, hogy kicsi gépem, teríts asztalt, és olyan asztalt terített, hogy le a kalappal. Bizony rögtön hozzá is fogott, s alaposan belakmározott. Megköszönte szépen a varjú király ajándékát, s nagy örömmel indult hazafelé. Gondolta magában, hogy többé sohasem fognak éhezni a gyermekei. Amint megy mendegél hazafelé, találkozik

0: Unica. No, cserél el szegény ember, mondta az ördög. Nekem bizony nem kell, sok gyermekem van, élelemre van nekem szükségem, nem ilyesmire, mondta a szegény ember. De az ördög addig beszélt neki, addig unszolta, amíg egyszer csak belement a cserébe. Az ördög elvette az ételgépet, s odaadta a kalapot meg a botot. Nézte a szegény ember a kalapot, s a botot, forgatta erre-arra, s közben megéhezett. Akkor jutott eszébe, hogy nincs mit ennie. Bezzeg megbánta már a cserét méghozzá erősen. Ki az ördögöt verjek meg ezzel? Gondolta magában. Az ördögöt, aki adta! És azzal szaladt is az ördög után. Állj meg, hé! Cseréljük vissza! Már késő, én már vissza nem adom! Kiáltotta az ördög, és azzal usty futásra kerett. Hely, mérges lett erre a szegény ember. Na, így még nem szedtek rá, de megállj csak, mondta magában, s azzal elkiáltotta magát. Üssed, botom! Úgy ment a bot, mint a nyíl. Úgy potyolta az ördögöt, mintha a vackort törnék be pálinkának. Amikor a kalapot is elővette, rimánkodni kezdett az ördög. Jaj, mindent neked adok, csak irgalmazz! Erre a szegény ember visszahívta a botot, és az ördög úgy elszaladt, hogy nem is látták többé a környéken. A szegény ember pedig nagy örömmel ment hazafelé. Örült, hogy visszaszerezte az ételgépet, s még ráadásul megmaradt a bot is, a kalap is. Már messziről hallotta, hogy milyen nagy sírás van a háznál. A feleséges, a gyermekei erősen éheztek. Bezzeg, volt nagy öröm, amikor megérkezett. Ettek, ittak, amennyi csak beléjük fért. Ettől kezdve jól éltek. Egyszer azt mondja a felesége. Ide hallgass, te ember! Amikor nem volt ennivalónk, sokan segítettek rajtunk. Adtak lisztet, pityókát, fuszújkát, s mi egymást. Megérdemlik, hogy megvendégeljük őket. Okos vagy, asszony! Bizony én sem bánom, mondta a szegény ember, s azzal hírül adták, hogy vasárnap mindenkit szívesen látnak vendégségre. Volt is olyan délebéd, hogy még a király sem evett olyat. Ettek, ittak, énekeltek, vigan voltak, aztán hazamentek. Volt a szegény embernek egy nagyon gazdag és irigy bátyja. Ez fogta magát, elment az öcséhez, és kérte a gépet. Add nekem, s adok érte 2 ökröt. De hogy adom, nem adom én semmi pénzért. Nézd, te úgyis szegény vagy, mondta a gazdag. De ha nekem adod, odaadom a királynak, s az majd grófot csinál belőlem, akkor majd neked is jó dolgod lesz. Semmi közöm sem hozzád, sem a királyhoz. Talán csak nem hagyom a gyermekeimet élelem nélkül. Hát, ha nem adod, jó szántadból elveszem erővel. Aztán mehetsz panaszra, hova akarsz, mondta a gazdag ember, s fogta is az ételgépet. Erre bizony a szegény ember is mérges lett. Üssed, botom! Kiáltotta. A bot nem volt rest. Úgy megpotyolta a gazdag embert, mint az asszonyok a ruhát, amikor súlyokkal mosnak. Futott az, ahogy csak bírta a lába. De el is ment, és beárulta a királynak, hogy milyen gépje van a szegény embernek. A király persze rögtön megkívánta, és elküldte a tanácsadóját, hogy a szegény ember azonnal vigye el neki az ételgépet. De hogy viszem, mondta a szegény ember. Ha kell az ételgép, jöjjön utána a mer. Amikor ezt a király meghallotta, rettentő mérges lett. Kiadta a parancsot, hogy gyűjtsék össze a hadseregét. A szegény embernek hozták a hírt, hogy jön a katonaság, s meneküljön. De a szegény ember nem futott el, hanem kiment a király elejébe, a falu végére, nehogy a katonák bántani merjék a falut.
1: Adod az ételgépet, vagy nem adod?
0: Kiáltotta a király.
1: Nem adom, válaszolta. Megverekszünk, s ha erősebb vagy, elveszed. Jó szántamból nem adom.
0: Erre a király ráparancsolta a szegény emberre az egész hadsereget. Csak a 6 kürtös maradt mellette, aki a rohamot fújta. De a szegény ember se tátotta el a száját, hanem elrikkantotta magát. Üssed, potyoljad, botom! Szórjad a golyót, kalapom! De lett is ott olyan futás, hogy öröm volt nézni. Ki merre látott, arra szaladt.
1: soha se tudta többé

a király összetrombitáltatni őket. De nem is sokat trombitáltatott, hanem futott ő is, amerre vitte a lába. Talán még most is fut, ha valahol meg nem áll. A szegény ember pedig jót kacagott, hazament, és a családjával még most is boldogan élnek, hogyha meg nem haltak. Itt a vége, fuss el vége.

Mese az aranykakasról. Hol, hol nem a világ végén, hetet hét ország vidékén élt egy híres cár, Dadon. Vakmerő és zord nagyon. Szomszédait nappal éjjel háborgatta száz veszéllyel. Na de élte alkonyán, elfáradva sok csatán, békét akart volna végleg. Ám de már a szomszéd népek nem hagyták békén a cárt, döntve rá sok szörnyű kárt. Országát, hogy baj ne érje, hogy határait kímélje, roppant fegyveres hadat verbuvált ő napra nap. Vezéreknek nyugta, álma nem volt ott, de mint hiába délről várnak sereget, s lám keletről közeleg. Bősz vendégek szerte dúlnak, tengerről is épp nyomulnak. Mennyit sír, dühöng a cár, szemét le se hunnya már. Rettegéshez haj, nem élet! Szembeszállni ennyi vésznek csak a bölcs tud, senki más. A herélt, a csillagász. Tisztelgő futár megy érte, és a bölcs a cár elébe tarisznyáját nyitva jő, aranykakast húz elő, így szól. Íme itt te jószág, állíts néki hosszú póznát, s az én aranykakasom hűőd lesz fogadó. Amíg béke lesz körötted, ő is békén ül fölötted. Ám mihegy csak ott terem, bármi vész a végeken, ellenséges támadásra, váratlan jövő csapásra, a kakas fenn, látva lát, félre csapja taraját. Harsog berzenkedve zordul, s ahova kell, arra fordul. A hálás cár más se kér, aranyhegyeket ígér, hogy jót hoztál rám e rosszban, mondja elragadtatottan. Első kívánságod én úgy betöltöm, mint enyém. Magas ülőfára szállva kakas figyel a határa, és bárhonnan jő a vész, mint hű strázsa tetrekész. Álmából riadva bojdul, s rögtön arra fele fordul. Kukorikú, rikonyál, cárom, te csak aludjál. A szomszédok megjuhásztak, bősz sereggel egy se támad, mert akármely oldalon győzni tud rajtuk Dadon. Egy-két év békésen elvett, a kakas fönn meg serebben, ám a cár egyszerre csak szörnyű lármától riad. Népünk atya menedéke, kiabál a hadvezére, ébredj cárunk, nagy a baj! Na uram, miért ez zaj? Szól a cár ásítva éppen. Mi? Ki az? Mi baj? Nem értem. Újra harsog a kakas, szól a vezér, s mint a kas, rémülettel zúg a város. Lép a cár az ablakához, a kakas csapongva fenn, néz keletre szüntelen. Nincs idő, hogy kárba vesszem. Lóra emberek, de septen, küldi a cár csapatát, élén idősebb fiát. Ül a kakas, semmi lárma, újra csendes Dadon álma. Nyolc nehéz nap múlik el, a seregről semmi jel. Megcsatáztak, nem csatáztak, senki sem hoz hírt a cárnak. Újra riad a madár, új sereget gyűjt a cár, kisebb fiát küldi véle, hogy a bátyját megsegélye. A kakas már nem neszel, nincs sehonnét semmilyen. Újra nyolc nap jő ijesztve,
rettegést hoz mindenekre. A kakas megint riad, harmadízben hűt hadat, k már reményét veszti egyre, dadon indul el keletre. Éjjel-nappal megy a had, harci kedve már lohad. Fáradtan hiába lából, se csatamező, se tábor, sehol közös sírhalom. Mi a csoda? Szól Dadon. Nyolcadszor jő már a nappal, nagy hegyekhez ér a haddal, s ahogy köztük szétfigyel, egy selyem sátorra lel. Csodás némaság a tájon mindenütt, s egy szűk lapájon tönkrevert hadat talál. Fut a sátorhoz a cár, ott lel még csak szörnyű képre, eldobott sisakra, vértre, látja holtan két fiát, karjuk egymást döfte át. Lovuk ott kószál a réten, széttiport mező füvében, vértől ázott pázsiton. Jaj nekem, üvölt Dadon, gyermekeim hová lettek? Ó, mindketten törbe estek, mindkét solymom oda van, menten elvesztem magam. Mindenünnen jajszó tör föl, tompa sóhaj kél a völgyből, megremeg a hegy. De lám, sátra nyíló ajtaján feltündöklik egy leányka, tündérek díszére válnak, mint a hajnal csudaszép. Cár elébe csendbe lép, mint a napleső madárka, némul néz a cár lány. Önmagát is feledi, már a gyász se fáj neki. És a szűzleány Dadonra rámosolygott meghajolva, kézen fogta kis keze, sátorába ment vele. Asztalát eléje tárva, minden jóval megkínálta. Lefektette azután brokát sejem nyoszolyán, és egy álló hétig egyre, szó nélkül a lányt követve, megbűvölten és vakon, így lakmározott Dadon. Végre aztán nyolcadnappal útra kért a cára haddal, országáig meg sem állt, vitte zsákmányként a lány. Jöttük híre messze szólalt, kürtölvén valót, valótlant. Székhelyén a kapunál néprivalgó sora áll. Hintajuk mögött szaladnak rá, s a szűzre pillogatnak, mindenkit köszönt a cár. Ám egyszer csak rátalál népe közt a bölcs öregre, ősz, akár a hattyúpejhe, turbánja meg, mint a hó. Adjon Isten, vénapó! Szól a cár, na, lépj elémbe, óhajtásod, mondd ki végre. Fölséges cár, szól a bölcs, ideje, hogy szót betöltsd. Emlékezz csak, úgy ajánltad, tettemért, mint jó barátnak, vágyam teljesítenéd, éppen úgy, akár tiéd. Legyen hát enyém e mátka, ím e tündér szép leányka. Döbbenettel néz Dadon. Micsoda? Szól Zordonon. Ördög bújt beléd, te vénség, meghibbantál volna végkép. Mit nem forgat vén fejed? Tán így értem, meg lehet, ám mindennek van határa. Minek néked ez a lányka? Elég! Én a cár vagyok. Kérj akármi mást, adok. Kincset kérj, bojárok rangját, istálomból cári kancát, érd az országom felé.
Nem kell nékem más egyéb, csak e tündérlányra vágyom. Én csak ezt a lányt kívánom. Szólt bölcs, de köpd adon. Pajta fagy! Víz nem adom. Mit se kapsz, te átkos lélek? Hadd gyötörjön így a vétek. Takarodj, míg baj nem ért. Félre innéd ezt a vét. Az ag próbált még felelni, de nem mindig jó perelni. Jogarával sújt a szár. Éppen homlokon talál. Holtan dől a bölcs a földre. Rengve döng a város körbe. A leány meg? Nincs félelme, bánata. Megrendül dadon, de szállt.

Ja, a kakas fentről leszállva a hintó fölé röpül, és a cár fejére ül. Rándul, és bubjára szegve csőrét. Száll a végtelen. Nyög a cár. Ja, oda van. Hintajáról lezuhan. S mint akit még sose láttak, híre sincsen már a lánynak. Mese volt, de vele

0: tudom, tudom, de nagyon álmos.
1: Mi nagyon nagy darab.
0: Feneketlenül ortyog. Jaj, magához tér!
2: Hát ti?
3: Hát mi? Hát én... Én Fitzhuber Dongó vagyok, okleveles mestervarázsló. Ez meg itt a barátom, Éliás Tóbiás.
2: Első badar.
1: Tessék!
0: Azt mondja, hogy ő első badar.
2: Mi vagyunk első badar.
0: Azt mondják, hogy ők első badarok.
1: Jó.
2: Azt mondjuk. Mi. És most ítélkezni fogunk felettetek, kik harsány settenkedéssel zavarjátok édes álmatlanságunkat.
1: Jaj, felség! Ne! Én is ebben a házban lakom!
2: Szegénykém, a társad is.
3: Ja, nem, nem kérem. Én a Nimbus Endre Bertalan utcai lakótelepesek körzeti varázslója vagyok, és éppen kiszálláson ebben a házban.
2: Egy körzeti varázsló?
3: Igen, igen, igen.
2: Körzeti. Na persze, egy körzeti varázsló is több a semminél. A varázsló ma már a semminél.
3: Tetszik ismerni.
2: Tire-la-la-la-la-la-la-la. Rér.
3: Felség. Felség. Jaj, jaj, felség. Hát,
2: ti tudnátok.
3: Hát miért tetszik sírni,
2: ti
3: felség?
2: Tudnátok.
3: Hát, hát, ha tudjuk.
1: Ne pigyelj, ilyen felség. Mi nyomja a lelkét?
3: Szörnyű hallgatni, felség, ez szörnyű hallgatni.
2: Egyszer volt, hol nem volt. Szóval valamikor nem itt laktunk ám mi, és főként nem egyedül. Kacsalábon forgó palotánk udvarában. Daliás lovagok fényeskedtek, és szépséges udvari hölgyek. Volt udvari bölcsünk és udvari bolondunk. Szakácsunk, lovászunk, volt kicsünk, encsünk és bencsünk. Kukták, bukták, kaktuszunk, minden, ami dugál. De mindenek előtt velünk volt csodálatos leányunk, a szépséges Lanoli király kisasszony, öreg napjaink megédesítője. Így éldegéltünk volna boldogan, míg bele nem halunk, csak hogy ám te.
3: De.
2: Szanáltak minket!
1: De, mi az, hogy szanálni?
0: Lebontani vagy valami ilyesmi?
2: Jöttek a bontógépek!
3: Jaj, de szörnyű!
2: Vegyi gyárat építettek a kacsaláb helyére! Kézsavas pallonokat tároltak! A vadas kertben.
3: Szörnyű felség, iszonyú.
1: És az udvar népe?
2: Az éppen ez az. Egész udvartartásunkat ide költöztették. A Nimbus Endre Bertalan utcai lakótelepre. És képtelenek vagyunk megtalálni egymást. Folyosók, ajtók, liftek, szeméttárlók, lépcsők. És mi első badar öreg napjainkra. Egyedül maradtunk. Másfél szó közkomfortos király lettünk. Mi egyedül. Mi, akik udvaroncok, nyüzsgő hadához szoktunk, és világszép leányunk közelségéhez. Mintha valami gonosz varázslat ülne a lelkünkön, és senki nem tud segíteni rajtunk. Kivéve tán? Ha valaki vállalkozna rá, hogy fölkutatja a világszép Lanolit.
1: Kicsoda?
2: Egy lovag, egy hős, egy királyfi, egy szegény ember legkisebb fia, egy hetedik fiú, de harmadik is lehet.
1: Itt ilyet nem találsz, felséges királyom. Nekem elhiheted.
2: Akkor elég, ha az illetőnek égszínkék pizsamája és szalmasárga haja van. A fő, hogy meglejjél Lanolit.
1: csak nem rám gondolsz, uram király. Hűha. Felséges királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom, megkeresem a világszép Lanolint, ha addig élek is.
2: Merész ifjú, kövess el mindent, s tied leányom keze és fele királyságom.
1: Köszönöm, felség, de ekkora királyságom, nekem is van az ötödiken.
2: Úgy, derék!
1: Gyerünk, hűvarázslóm!
3: Micsoda, nem gondolod, hogy ez egy kicsit sok?
1: Micsoda?
3: Ez a hűvarázslóm!
1: Jaj, dongó, félreértettél. Én csak azt akartam mondani, hű de jó, van egy varázslóm.
3: Na.
1: Ígérem, felség, rövidesen hall rólam.
3: Micsoda?
1: Bocsánat, rólunk.
2: Járjatok szerencsével!
1: És most?
3: Az előbb hű varázslóm, most meg és most.
1: Jaj, drága dungó, nem úgy gondoltam.
4: Igen.
1: Kérlek szépen, szerinted merre induljunk?
4: Szerintem, hát merre. Talán erre.
1: Ne, inkább arra.
3: Jaj, bát, hogyha annyira tudod.
1: Dehogy akkor... tudom, honnan tudnám, csak meg ne haragudj. Vezess.
5: Nézd, milyen fura. Ügyürézgetnek, söpröget.
1: Mi a fura? Nem kell pisszegni! Ismerem ezt a nénit! Süket, mint az ágyú!
5: Ha akarja süket, ha akarja olyan éves a füle, mint a lángolt kolbász szél. Mi forgó szél hozat erre benneteket, Éliás Tóbiás és Fitzhuber
4: Dongó? Honnan ismersz bennünket, öreg anyám?
5: Szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál.
1: Ki ez a néni?
5: Ha, még hogy kicsoda. Én vagyok minden idők legrettegettebb, leghírhettebb boszorkánya. Én vagyok a híres nevezetes Irma néni.
4: Ez nem lehet igaz, jaj, az Irma néni a híres nevezetes. Jaj,
1: ne sűz. Szoráltam a nénit a lépcsőházban söprögetni.
5: Úgy bizony. Viceház mester vagyok, törögetek, söprögetek, csak hogy be ne rozsdásodjon a söprőm. De a bűbájoskodással felhagytam. Jól esik egy kis pihenés. Utolsó szolgálati helyem első badar udvarában volt. Áj, vénségemre vele együtt szanáltak. Itt kaptam. És most jó vagyok.
4: Jaj, nekem jónak tetszik lenni.
5: Így nyugdíjba már valahogy nem telik annyi kedvem a gonoszkodásba. Csak amolyan házi bájolkodással foglalkozom, ókor, ókor. Ha például esetleg mezei poszátává.
1: Mezei, micsoda?
4: Köszönjük a szívességét, nem, majd legközelebb.
5: Hát, ha nem, hát nem. Egyébként nem, de nem első badar legkisebbik lányát keresít.
1: Honnan tetszik tudni?
5: Ha hiszitek, ha nem, kitaláltam.
4: És nem tudna esetleg Irma néni?
5: Nem tudnék. Fogalmam sincs róla, hol van.
4: Hát, az Irma néninek fogalma sincs.
5: Nincs, és punktum. Legfőjebb, ha egy icurka-picurka tanácsot adhatok.
3: Egy icurka-picurkát?
5: Menjetek föl a tetőre.
1: A tetőre? És akkor ott mit csinálok?
4: Hát, kezdjük el, aztán majd meglátjuk. Zumbele! Csak úgy egyszerűen zumbele! Dobol a kabolt, tűnik a tündér, törpl a törpe, forog a szél, elvigyél! Sikerült!
5: Ez a beszéd, fiai! Föl! A tetőre! Föl!
4: Köszönjük, Irma néni! Köszönjük, Irma néni! Köszönjük szépen, nagy irány!
3: Na végre.
2: Ez itt vagytok.
3: Ki szól?
2: Erre. Onnan ide, innen oda. Nem láttok a szemetektől? Vagy a légköri viszonyok zavartak meg? Itt állunk az orrotok.
0: Na de holt!
5: Pontosabban itt állunk.
4: Kik vagytok? Hogy kik vagyunk?
2: Anton vagyok, a mindentudó. S ímebecses nejem, a sokat tudó antenna. Én fogom az egyes csatornát, ő a kettest. Már vártunk benne.
3: Igen? Csupa meglepetés az élet.

0: Ez a főnök.
1: Beöltözött óriásnak. Így szerzi a hippitronoknak az ennivalót.
2: Itt van minden a fa alatt. Kolbász.
0: Gebe, a CB rádiót letette a földre.
1: Aha, meg kéne szerezni.
0: Várjál, majd ha visszamegy a sonkáért. Most, gyorsan!
2: Na, készen is van, mindent bepakoltam. Viszem ezt is a varázslónak, no, meg az ajándékot.
1: A kötelet itt hagyták a falusiak.
0: Aha, kötözzük körbe Flóriást.
3: A kereke alá meg két nagykövet.
2: Na, még egy kis üvöltést, aztán indulás.
4: Tiszteletem, kedves Flóriás óriás!
3: Hát, hogy ityeg a fityeg?
2: Hogy ityeg a... mi a csoda fityeg? Büdös kölkei! Ha nem engedtek ki, mindjárt rendelek egy kis erőtérvihart, kvantum-pantultok!
4: Csak tessék, tessék!
2: Várjatok csak! Várjatok! Mi van? Hol lett az adóbevő TV rádióm?
3: Nem erre tetszett gondolni véletlenül.
4: Jaj nekem! Ellopták!
0: És most azonnal megmondod, hogy hol van az embergyerek, hol van Kata?
2: Jól van, na, hol kuthatunk? Én visszaadom ezt a Katát, ti meg az adóvevőt. Oké? Okay?
0: Hát, ez nem tudom, hogy...
1: Egy szóra visszaadjuk.
0: Jó.
2: Tehát, van egy kis rejtekajtó a Flóriás hátába. Oda csomagoltam?
1: Na, lássuk csak.
2: Pedig milyen szépen becsomagoltam.
5: Ede! Döme!
4: Kata! Jól vagy?
2: Adóbevőt!
1: Tessék!
2: Kvantum jelentkez, kvantum. Mi van? Jaj, Istenem, hát ez nem működik.
3: Lehet, hogy azért, mert nincs benne elem.
4: Micsoda? Kiszedtétek belőle az elemet?
0: Az egyesség csak az volt, hogy adjuk vissza a rádiót, nem?
2: Igen, bám. Mi lesz velem? Gyerekek, engedjetek ki, na, igazát, megjavulok be egy szóra, jó leszek, verseket olvasok, meg egy krumplit kaphálok, na.
5: Már késő?
0: Indulni kéne már, gyerekek.
5: Persze, még vissza van a digitális kanál is.
0: Gyerünk!

0: akár meg is simogathatom a vacaggépedet.
1: Micsoda? Rá nem hat? Akkor te valamit tudsz, amit én nem. De nem, az nem lehet, az nem lehet. Nálam senki se tudhat többet, senki!
0: Azt nem tudom, te mit tudsz. De én tudom, hogy a csoki édes, a labda gömbölyű, télen tél van, nyáron nyár.
1: Mi? Mi? Mit tudsz még?
0: Hát, hogy bőr az egér, és nincs kalap a fején.
1: Hiszen ez csak az ember tudhatja.
0: Na látod, az ember.
1: Isten, ember vagy.
0: Na, ember.
1: Akkor jó. Akkor mégsem romlott el a gépem, és mégis csak én vagyok a legokosabb elektron. De másod. Ugye megtanítasz néhány emberi dologra?
0: Az első, amit meg kell tanulnod, egy dal.
1: Istenem, egy dal.
0: Ha ezt elénekeled,

0: A három bakkecske. A Duna mellett sétálgatott egy reggel Mátyás király, három udvari ember kísérte. Gyönyörű, szép tavasz idő volt, nézegették az ulak a puha szántóföldeket. A király dicsérte az eleven virágocskákat, akik kihajtottak már az út mellett, meg a selyemfelhőket odafenn az égen, meg a pacsirtának a boldog énekét. De az urak nem igen törődtek a pacsirtával, se a felhővel, se a virággal, csak hízelektek a királynak, egyik jobban, mint a másik, mert mind a három akart valamit. Az első 7 falut akart, a második 14-et, a harmadik 21-et. Amint a legszebben sétálgatnak, megpillant Mátyás király egy öreg parasztot, az ott a maga kicsi földjén szántogatott 2 ökörrel csendesen. Megismerte a király az öreget, mert az még Hunyadi János katonája volt, meg még egy jó darab időt akkor is szolgált, mikor Mátyás fiatal király volt. Megismerte mindjárt Mátyás király, mert sokszor a szeme elé került volt ez a derék katona, emlékezett rá, hogy jó csavaros esze volt ennek, jókat nevettek a táborban a bolondos beszédein. Megszólította Mátyás az öreget, mikor közelebb értek egymáshoz. Jó reggelt! Adjon az Isten, öregem! Az öregember már akkor lekapta a süvegét, haptákba állott, úgy köszönt vissza. Adjon Isten felségednek is! Te vagy az öregem, ugyina? Kivónék más? Akkor azt kérdi Mátyás király. Mondd meg nékem, öreg! Messzi van-e még a messzi? Bizony, felséges király! Mán csak az ökröm szarváig. Hát aztán, hány a 32 máma? Máma csak 12. De azért, öregem, most is megfejnél 3 bakkecskét? Meg én most is, felséges királyom. Mikor aztán elbúcsúztak az öregtől, a kísérőihez fordult Mátyás király, nagyon unta már, hogy az urak mindig javakat, jószágokat kérencsélnek. Halljátok, jeles urak, ha azt akarjátok, hogy teljesítsem a kérdéseiteket, találjátok ki, mi az értelme az én kérdéseimnek, meg az öregemberem feleleteinek. Míg ezt ki nem találjátok, semmit én tőlem nem várhatok. A három nagyra látó úrnak persze nem volt előbbre való gondja, visszamentek suttyomban másnap reggel arra a helyre, ahol az öregember szántogatott. Megtalálták az öreget, körülfogták, mondaná meg, mit jelentett az, mikor a király azt kérdezte, messzi-e még a messzi?
1: Megmondom az uraknak, ha adnak 100 forintot.
0: Adtak néki 100 forintot, az öreg megmondta.
1: Még fiatal voltam, nagy uraim, a messzi messzi volt, mert messzire elláttam. De most már csak az ökröm szarváig látok el, addig van a messzi.
0: Hát a második, amelyik azt mondja, hogy már csak 12 a 32,
1: ezt is megmondom 100 forintért.
0: Az urak vakaróztak egy kicsit, de odaadták a második 100 forintot is az öregnek.
1: Akkor megmondta. A fogam volt 32, de már nincs belőle csak 12.
0: Megszégyelték az urak, hogy ezt ki nem találták. 100 forintot kellett adni érte. Most meg itt van még a harmadik kérdés, azt már nincs olyan ész, aki kitalálja. Hát azt is felkérdezték. Hogy fejlé meg a 3 bakkecskét?
1: Azt is megmondom jó szívvel, annak is csak 100 forint az ára.
0: Nem lehetett alkudni se az öreggel, olyan makacs volt, mit volt mit tenni, összekaparázták 3-an a 3. 100 forintot. Az öreg ezt a pénzt is belerakta a szeredásba, azzal rájuk kacsintott az urakra.
1: Így fejném meg instállom a 3 pakkecskét is, ahogy most az urakat megfejtem.
0: Sejtette azt az öreg, hogy Mátyás király erre érti a bakkecske fejést, azért tudott az uraknak megfelelni. Azok aztán okosabbnak tartották el nem dicsekedni Mátyás királynak a 3 kérdés megfelelni.

0: döntög ez rumba, ezen az alapon este én el. Nekem a rumba egy atombomba, tilos a szerelem, itt ezért kell. Jaj, ez a rumba tök talán ördögök csinálták.
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kertakaró.
3: Jó.
2: Jó.
4: Jó.
2: Keltakaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak mai Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek. Életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass, hallgass, hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió.
2: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
2: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Újra itt vagyunk, szerbusztok, engedjétek meg, hogy a vendégeinket újra bemutassam. Itt ül mellettem Csuka Tamásné Margit néni, volt börtönlelkész, és Boros Lajos, az APAK csoport volt tagja. Margit néni, kezi csókolom, üdvözlöm a műsorban. Szeretném megkérdezni, hogy ez az APAK csoport elsősorban a család megerősítésére jött létre. Mit kell tudnunk arról, hogy ez micsoda, és hogyan jött egyáltalán ez az ötlet?
1: Jó napot, vagy jó reggelt kívánok én is mindenkinek, köszönöm a meghívást. Hát hol kezdjem?
2: Legelején.
1: Vácra kerültünk a református gyülekezetbe, férjemmel együtt, akik mindenképpen református lelkészek voltunk, vagyunk, akkor napinta bejártunk a börtön mellett, és a 80-as években még nem lehetett bejárni, de aztán missziósként én elég sokat elkezdtem bejárni. De 2000-től 2015-ig, tehát 15 évig főállásban voltam az intézetnek a főállású börtönlelkésze. És akkor hát sok istentiszteletet, bibliakört, sok alkalmat tartottunk, mert hittük, hiszem, a mai napig hiszem minden börtönlelkész kollégámmal együtt, hogy a Biblia egy jó használt utasítás, és azt kapják kezébe, kezükbe a fogva tartottak, és ahhoz ragaszkodnak, hoznak bent egy pozitív, jó életdöntést az életük felől, akkor az nagyon hasznos mindenki számára. A társadalom számára is, az egyén számára is. És így aztán 2000-től az intézet főállású lelkésze voltam. És az APAK kezdete, az, ahogy mondta Tamás testvér is, 2009 májusára tehető, úgy kezdődött. De ha akart valamit kérdezni, Peti?
2: Igen, hogy mennyire volt nehéz elfogadtatni a büntetésfiratási intézette, hogy oda lelkészként börtönmissziót végező bejárnak az intézetbe. Nehéz folyamat volt ez elindulni?
1: Nem tartottuk igazán nehéznek, férjem, mert mikor először beléptünk a börtönbe, kicsit ilyetten körülnéztünk, aztán azt mondtuk, hogy az Úristen ide küldött minket, és mi szívesen jövünk ide mondani az evangéliumot, a jó hírt, akkor itt nincs nehézség. Nem, igazán nem volt probléma, én úgy érzem, hogy segítséget kaptam a missziós időkben is a börtönvezetőségétől.
0: A missziós időkre utalnék vissza, Margit néni, a 80-as években, tehát abban a szocialista években már volt igény az elítéltek részéről arra, hogy valaki a lelkükkel foglalkozzon?
1: Hát akkor lett volna igény, de akkor még ez nem volt lehetséges. Hallottam annak idején így elbeszélésből, hogy amikor Jehova tanúinál Biblia,

0: régen volt, aztán volt egy 50 év kényszerszünet, de utána, amikor 2000-ben, októberében elindult a börtönelkészi szolgálat, akkor én örömmel vállalkoztam arra, hogy többet legyek bent, mint az heti 1-2 órát, hanem bizony néha 8-10 órákat is ben voltam naponta, és ott közöttük élve, ismerve, megismerve a dolgaikat. Igazán fontos volt a számomra is, hogy mondjam, hogy emberek, van egy megoldás, nem kell újra 6-szorra, meg 8-szorra is börtönbe járni. Van egy megoldás, én ismerem a szabadítót, aki az én életemben is működött, sokak életében működött, és hiszem, hogy innen is sok lelkileg szabadult ember kerül majd ki ténylegesen a társadalomba, a szabadságra.
1: És van ez a különleges csoport, ez az APAK. Hogyan jött ez, honnan került egyáltalán elő, és hogyan került ez be a magyar büntetés végrehajtásban?
0: Érdekes történet. Az akkori parancsnok úrral, az intézet vezetőjével megnéztünk, Vatai Gyula nevéhez fűződik tulajdonképpen. Leültünk és megnéztünk egy videófilmet. Az volt a címe, hogy a szeretet nem luxus. A brazíliai börtönviszonyokról szólt, és egy brazil kezdeményezésről, a Tamás már felvezette, hogy ez egy angol mozaik szó, ez az APAK, tehát a fogvatartottak érdekeinek, jogainak a védelmére alakult csoport, de kimondottan keresztény értékrend alapján alakult csoport. Egy-egy börtönt a katolikus egyház átvett, és ott enyhébb, aztán bizonyos szempontból meg sokkal szigorúbb rendszabályok.
2: Brazíliában egy egész börtön, APAK börtön?
0: Igen, most nem tudom a mai napig, hogy ez jó, hogy hangzik. Működik, de ott egy egész börtönt átvett a katolikus egyház. Sokkal több lehetőségük volt a fogvatartottaknak vallási alkalmakon részt venni, sokkal többet járhattak be missziósok a börtönbe. Többet látogathatta a család is.
2: És jók voltak az adatai ezeknek a börtönöknek?
0: Igen, fantasztikus adatokat produkált. 4%-os visszaesést produkált ez a börtön.
2: Brazíliában.
0: Ahol 75 visszaesés. Persze más börtönviszonyok vannak, ott nehéz börtönviszonyok vannak, ez a filmből akkor is kiderült, de valahogy elkezdett motoszkálni bennünk, hogy hát itt is meg kellene azért csinálni. És még sokszor én voltam a kerékkötője, azt mondtam, hogy hát biztos, hogy akik már elindultak egy jó úton, hoztak egy pozitív életdöntést, az életük felől megtértek, azokat most ki kell venni, hát akkor hogy fogják a többieket hívni megtérésre, de hát hiszen volt elég lehetőség találkozni munkahelyen, sportudvaron a többiekkel, és valóban ezt vettem észre, hogy hívogatják az embereket megtérésre, istentiszteleti alkalmakra, bibliaköri alkalmakra, keresztény filmvetítésre. Tehát megindult a hitélet, és akkor azt mondtam, hogy bizony, akik komoly életdöntést hoztak, azokat sokszor piszkálják, sokszor, ahogy Lajos szokta mondani, nem jár mindenkinek készfogás azért, hogy az megtért a börtönbe.
1: Igen, a börtönben ez azért nem olyan egyszerű.
3: Igen, ez egy enyhe sztereotípia van arról, hogy akik hosszú időt töltenek büntetés végrehajtási intézetben elítéltként, ők azért hajlamosak a vallás felé fordulni, mint menekülő út, vagy
1: ami
3: kapaszkodó
1: nem is baj.
3: Út. Ami nem baj feltétlenül, csak ugye ezt nem osjuk össze azzal, hogy van egy olyan körlet, ahol az emberek nyíltan, őszintén vállalják a hovatartozásukat, a vallásukat, és így közösségként élnek egységben.
0: Igen. Volt olyan, hogy jöttek nekem panaszkodni, hogy hát kaptak egy-két fülest, egy-két borda közi hütést is, hogy na már megint istentiszteleten voltál, megbolondultál, itt kell, nem a börtönbe kell megtérni, stb. És akkor úgy döntöttünk, hogy kezdjük el mi is. Legyen egy olyan körlet, 5 emberrel, 1 zárkával indult 7 évvel ezelőtt, ahol esténként megtalálják a televíziónak a kikapcsoló gombját, elővesznek egy gitárt, énekelnek, imádkoznak, előkerül a Biblia, közös éneklés van, keresik az Isten akaratát az életükre nézve, és ha megtalálták, akkor igyekeznek azt szerint élni, közös bibliaolvasások, beszélgetések, és természetesen ezt az APAK körlet aztán így kiszélesedett, 24 fővel, már 4 zárkával ment az évek folyamán, és bizony a társadalom kíváncsi arra, mindenki kíváncsi arra, hogy mi a haszna ennek, mi a hozadéka, és azt mondom, hogy a mai napig 42 szabadult volt erről a vallási körletről, és ebből 3-ról tudunk, aki visszaesett.
1: Hát ez egy 10%-a alatti visszabukási ráta, és azért 7 éves időtartamot már bizony vehetünk statisztikának, hiszen a magyar statisztikákat 1-2 éves gyakorlat alapján már meghozzák. A 7 év alapján azt tudjuk mondani, hogy 10% alatti a visszabukási ráta, akkor hajrá, APAKos börtönöket szeretnénk, úgyhogy ezúton keressük az egyházak képviselőit, vegyenek át börtönöket, és csináljanak APAK börtönöket, mint Brazíliában. Gondolom Margit nének is tetszene ez az ötlet.
0: Hát Istennek vannak is ilyen kezdeményezések, tehát most már az országban 4 börtönben működik ilyen

0: napok körlet, és keresik a szabadulás útját az emberek, nem úgy, hogy a börtönből testileg szabadulni, hanem lélekben szabadulni. Egy mert aki bent lélekben szabad, már az sokkal könnyebben reintegrálódik és reszocializálódik majd a társadalomban.
1: Mikor létrejött a körlet Vácon, akkor meg szemmel láthatóan megerősödött a vallási élet? Tehát ez hozott magával egyfajta hát dobzódást, vagy
0: én
1: nem
0: azt hiszem, ugyanannyian jártak, úgyis istentiszteletre 80-100-an is jártak. Persze volt irigylésre méltó pontja is ennek az apok körletnek, és ez tulajdonképpen a havi egy szombat délelőtt, amikor 4 órán át házi ételek mellett a családtagokkal, a hozzátartozókkal együtt lehettek a fogvatartottak. Ellentétben ugye a egy vagy két
1: egy órás vagy másfél órás
0: beszélővel, ahol még házi rétes sem lehetett.
1: És még megérinteni sem.
0: De igen, de nem is ez volt ott a lényeg, és számunkra is mindig elmondtuk, hogy itt nekünk nem az a lényeg, hiszen a 4 órából mi 2-t Istennel töltöttük.
2: Együtt a családdal.
0: Együtt a családdal, éneklés, imádság, bizonyságtételek, fölálltak, fogvatartottak, elmondták, hogy én megtértem, és az én családom is jár már gyülekezetbe, kint milyen áldott életünk lesz, együtt tudunk gyülekezetbe járni, majd olyan ima közösségek, olyan könnyes bűnvallások fakadtak ott föl, ezeket a szombat délőtöket nem felejtem el az utolsói szívesen.
2: Azt hallottam, hogy sok elítéltnek a családtagjai is az apak beszélő hatására fordultak más útra.
0: Így van. Sok ilyen visszajelzést kaptunk, hogy járnak gyülekezetbe azóta is, még talán bent van a fogvatartott, de már telefonon kérdezi a kisfiát, hogy voltatok gyülekezetbe, olvastad ma már, fiam, a Bibliát. Nagyon fontos dolgok ezek. Hát így jön az létre, hogy a sötét börtönből világít az evangélium, és egy fogvatartotton keresztül tér meg esetleg egy család, és a családon keresztül a környezet.
2: Azért azt mondjuk el, hogy az apak nem felekezet függő, tehát igazából meglehetősen ökumenikus az apak, mert bárkit befogad, aki Isten felé szeretne fordulni. Kik kerülhetnek oda be, és hogyan?
0: Igen, semmiképpen nem, én lehet, hogy ebből szempontból nagyon rossz református lelkész vagyok, de én tudom, hogy Istenhez vezetgetni, imádkozni az embereket, ez az én feladatom. Ott azt se tudom igazán, hogy az emberke meg van-e keresztelve, tartozik-e valamilyen felekezethez, gyakorolja a vallását, valószínűleg nem nagyon, mert akkor nem került volna börtönbe, nem volt elég visszatartó erő, tehát ott jelentkezhet mindenki az apak körletre, aki fölvállalja nagyon komoly önmaguk által hozott rendszabályokat, tehát jár az alkalmakra, családi kapcsolata van, és a család is felvállalja, hogy ezen a beszélőn azért együtt imádkozni, énekelni, beszélgetni kell Isten dolgairól, nem csak a család dolgairól van szó. Áldott alkalmak ezek, mondom, a mai napig szívesen emlékezek vissza rájuk, és vissza is járogatok a börtönbe, azért nem maradtam el teljesen a börtönből, mert februárban nyugdíjba mentem, de azóta is szívesen, ha hívnak istentiszteletet tartani, vagy esetleg apak beszélve, szívesen visszamegyek, de most a nagyon fontos dolgunknak tartjuk, ugye Lajos testvéremmel együtt, aki szintén már májusban szabadult, hogy az utógondozást meg a bűnmegelőzést. Tehát ez szorosan összefügg majd a szabadultakat után követni, megnézni, hogy van-e gyülekezetük, rendben van a családénekük, van-e munkájuk, segítik egymást.
2: Igen, borzasztóan fontos azt hiszem az, hogy akik erről az apakörletről szabadulnak, azok általában nem a semmibe szabadulnak, mert a korábban szabadult testvéreik várják őt egy szeretett hálóval tulajdonképpen, segítéssel, és megadják nekik azokat az impulzusokat, amiket szükséges. Ez egy fantasztikus dolog, és nagyon remélem, hogy ezt maga a rendszer nem gátolja. Péter, láttam, hogy még kérdezni akart valamit Margit nénitől.
1: Hát nem Margit nénitől, hanem üdvözölni Lajost, aki eddig csendben ült a stúdióban, és kicsit fázósan, aki ennek az apakörletnek a megalakulásánál ugye jelen volt, és hány év után is Lajos májusban?
3: Hát közel 22 év, 21 év, 9 hónap volt ez az ítélet, amiről szabadultam.
1: És ez mennyi volt Istennel közösen?
3: Hát ha az Isten engedésére, akkor most karácsonykor lesz 21 éve, hogy megtértem. 94 karácsony akkor volt találkozásom Jézus Krisztussal egy bűnvalláson keresztül, és jutottam élő hitre. Ja.
1: És kicsit másképp látja azért a belső szemlélő egy körletrész, vagy akár bármilyen változást az intézetben, mint aki az intézet részért képezi. Te hogy élted meg ezeket a változásokat 2009-ben, amikor egy olyan dolog történt, ami az számotokra bizonyíték, hogy jó úton haladtok.
3: Hát én is ellene voltam, így ki is mutattam, meg úgy hangot is adtam neki, így a börtönlelkésszel szemben, vagy akármikor a börtönparancsnokkal beszélgettem, így az apakkal kapcsolatban mondta, hogy remélem, hogy maga is föl fogja tenni a kezét. Mert én is úgy voltam vele, hogy hát egy az, hogy a biztosat nehezen adja föl az ember a bizonytalanért. Nekem is volt egy viszonylag jó helyem, de azt gondolom, ez a világban is így van, hogy egy bevett út, az sokszor, pláne egy ismeretre nehezen felcserélhető, és akkor a másik pedig az volt bennem, hogy a sót az nem igazán szerencsés dolog a sótartóba tartani, az jobb a fazékba, mert az neki a célja, és úgy voltam vele, hogy most van néhány érő hitre jutott ember, azokat miért gyűjtik össze egy helyre, és most egymást erősítgessük ott, vagy mire való ez. Aztán mikor az egész elindult, akkor én is megláttam, hogy van ennek olyan vonzata, sőt nem is kicsi, ami nagyon észszerű és nagyon jó.
1: A emberi ösztönzés is mondjuk egy ilyen dolog volt, tehát azért ösztönözte az embereket.
3: Én többek közt.
2: Adjunk most a hallgatóknak egy kis időt, hogy megemészszék ezt a sok információt, és kapnak tőlünk egy dalt, aminek az a címe, hogy Bűnűző.

0: Szervusztok, újra itt vagyunk a Riusit, és vendégünk Boros Lajos, és Margit néni a volt börtönlelkész. Lajos, te végigélted az apak születését, és láttad az eredményeit. Mit gondolsz, hogy van létjogosultsága tényleg ennek a speciális csoportnak a börtönökben, hogy ez szélesedjen is?
1: Hát azt gondolom, hogy így az előbb volt róla szó, hogy a visszaesési rátáról, hogy ha valóban az a cél, hogy embereket nem csak pusztán kiszabni ebből a társadalomból azért, mert vétettek a társadalomnak a törvényei ellen, hanem valahogy visszaintegrálni őket, és segíteni, hogy hasznos tagjai legyenek ennek a társadalomnak, akkor feltétlenül van neki létjogosultsága, a számok erről beszélnek. Nem is igazán értem, hogy így, mikor benne voltam, akkor sem így az évek teltek, hogy egy ilyen visszaesési számot produkál maga a úgynevezett nem normatív csoport, hogy vannak más ilyen különleges csoportok is, mondjuk egy gyógyítónevelő csoport, mondjuk egy drogprevenciós csoport, mondjuk egy átmeneti csoport, amiben most így nem menjünk bele az idő hiány, de hogy ezek is a börtönön belül egy-egy ilyen kiszabott rész, amire más normák vonatkoznak, és én megkockáztatom, hogy ugyanezek a visszaesési arányok vannak, mint a börtön többi részébe. Viszont az apak részről ez a 41 néhány emberből a 3 visszaesés, ez egy akkora előrelépést jelent, hogy nem is igazán értem, hogyha ezt külső szemlélővel ezért felelős emberek nézik, hogy miért van az, hogy csak 4 börtönben van. Miért nem adnak ennek nagyobb teret, ha egyszer működik, és valóban az a cél, hogy integrálják az embereket vissza a társadalomba, és egy igazi változásra. Nyilván én lehetek egy kicsit elfogult, mert meg vagyok térve Istenhez. Tehát ilyen értelembe véve. De azt gondolom, ez nem elfogultság, hanem egy józanság, hogyha én azt mondom, és én tényleg voltam a másik oldalon, mert hogy bűnözőként éltem az életemet, de ha valóban igaz az, hogy 180 fokot tud fordítani, felülről való erő, magyarul az Istennek az ereje az ember életén, hogyha az ember átadja neki az életét, és hogyha van egy táplálék, ami ott bent a börtönön belül adott, mert egy olyan közösségben van az ember, ahol nagyon-nagyon hasznosan tudja lelki értelembe eltölteni az idejét, hodaszánni az életét az Istennek, akkor miért nem adnak ennek sokkal nagyobb teret? Nem 20 emberrel, nem 30 emberrel, hanem azt mondják, hogy akkor ráadásul ez tényleg nem kerül pénzbe.
0: Akár egy apak börtönbe is lehet gondolkodni, mint hogy Brazíliában is van.
1: Persze kockázat van arra nézve, hogy vannak, akik falból, vagy csak úgy kerülnek be, hogy az érdekeket nézve, vagy próbálnak bemenni. Na, de hát ez minden...
0: odabent kiderül nagyon hamar.
1: Ez egy az, hogy kiderül, meg ez a kockázat mindenhol fennáll. De mindegy, hogy színből vagy szívből meg lehet nézni, hogy micsoda eredményeket mutat fel.
0: Igen, ez a kérdés sokszor felmerült, és odabent is felmerült, hogy akik az apakra jelentkeztek, azok nem csak úgynevezett kamuhívőke, akik az előnyökért jelentkeznek. Azt kell mondjam, hogy nem gondolnám azt, mivel ott az emberek a 24 órából 24-et együtt vannak, és nagyon nehéz eljátszani hosszú időn keresztül a hitet. Meg tudja tenni bárki, hogy vasárnap elmegy a templomba vagy a gyülekezetbe, és ott imádkozik, és eljátszik mindent, utána pedig hazamegy, és akkora füleseket ad hétközben a feleségének, hogy csak úgy zörög, és egész máshogy él, mint ahogy vasárnap beszél. De a börtönben ezt nem tudja megtenni. Minden percben együtt vannak a testvéreivel, tehát igazából nagyon nehéz színészkedni hónapokon, éveken keresztül.
2: Igen, és nekem az jutott eszembe, hogy amellett, hogy a közösséget is építi, és az embereket is építi ez a dolog, azért az apoknak célja, hogy a kinti közösségnek is adjanak. És ha jól tudom, azért évente több alkalmat töltenek más intézetekben, istentiszteletet, közösségeket tartva, és járnak ki civil rendezvényekre, és a srácok a börtönből.
3: Bent a börtönből is jártunk itt a börtönbe. Olyan hatása eredménye volt, amikor ugyanolyan ruhában megállnak ott emberek egy másik börtönből, és hívják megtérésre a szomszéd börtönnek a lakóit.
2: Ez egy elvárás is valamennyire, nem, hogyha valaki részese akar lenni az apaknak, és úgy érzi, hogy ő őszintén tud tenni ezért, akkor vállalja. magát és a rendezvényeken való szereplést is.
3: Hogyne, hogyne. Sőt, ez nem is elvárás, hanem ők belőlük, amivel tele van a szívük, az kicsordul, és azt szívesen mondják, hogy nekem is megváltozott az életem, most békességem van, most nyugalmam van, bár van sok aggodalom bennem, de Isten segítségével könnyebben. Na és nagyon fontosnak tartom, hogy a szabadultak időnként eljárunk, meghívásoknak eleget
2: ez
3: köszönjük.
2: Ez az a kérdésem, hogy találkoznak-e szabadulás után, és van-e közösség szabadulás után?
3: És a találkozásoknak mindig van olyan haszna eredménye, hozadéka, hogy nem csak egymással beszélgetünk esetleg egy ebéd erejéig, elmondjuk, hogy kivel mi van, hanem megyünk szolgálatba is. Akár egy börtönbe, Váci börtönbe is voltunk így már többszörben, akár fiatalok közé. Nagyon sok ezer fiatalnak tettünk már bizonyságot arról, hogy mit hagyjanak ki az életükből ezek a fiatalok. És ez olyan hitelesen hangzik olyanok szájából, akik éveket vagy évtizedeket töltöttek börtönbe, olyan jól el tudják mondani, hogy mit hagyjanak ki az életükből.
2: Igen, ez az minden, ez egy... minden jó projekthez kell egy tapasztalati szakértő, aki átélte a negatív részét.
0: Igen. Ez az apak, ez egy nagyon különleges világ, él egy legenda ezzel kapcsolatban. Számomra csak legenda, mert én nem vettem részt benne, de hallottam én egy apakról szabadult fiatalemberről, aki rossz útra készült tévedni, és hallottam egy börtönparancsnokról, egy büntetésvégrehajtási ezredesről, aki megfogta az egyik fogvatartottat, és megfogta a börtönlelkészt, és hárman elmentek ehhez a fogvatartotthoz, hogy a lelkére beszélnek, hogy ne térjen rossz útra. Ez igaz? Ez nem csak legenda?
1: Még mielőtt elé válaszolnék, csak röviden, mert lógott az előbb a levegőbe ez a kérdés a színből vagy szívből való dolog, hogy így idézném a Szentírás, nem azzal megír, hogy a vasat azt vassal formálják, az ember pedig az emberrel, és hogyha bekerül valaki egy olyan közösségbe, aki azt gondolja, hogy majd én ott ellavírozok, lehet, hogy ez neki a szándékos, lehet, hogy úgy is van ott, de hogy rossz nem ragad rá. Abba a millióbe, abba az atmoszférába, hova ő bekerül, lelkileg olyan megtapasztalásokat él át, akár az élő szóval való imádságnak a hallgatása közben, akár egy bibliai ige magyarázása közben, akár egy dicséret hallgatása közben, amit nélkül ez a világ, és egyszerűen formálja a másik embernek a belső világát, hogyha abba a közegbe van belehelyezve, és ott van. Tehát mindenféleképpen, ha csak azért kerül oda, hogy az előnyök miatt, akkor is ismerek valakinek egy énekét, akire az van írva, hogy kérek valamit, és te jobbat adsz. Tehát ő valahogy úgy megy oda, hogy majd esetleg egy rántott csirkecombbal többet fogok enni, mert lekerülök a beszélőre, de ennél sokkal többet kap az Istentől.
0: És akkor térjünk csak vissza erre a legendára. Ez igaz, Lajos? Mert te be részt vettél, úgy hallottam.
1: Hát igen. Persze, ez ma annak idén is meg lett szellőztetve, úgyhogy újat nem mondok vele, de azért azt gondolom, hogy történnek az ember életében rendkívül dolgok. Abban a szerencsés, vagy éppen áldott helyzetben vagyok, ami azt gondolom, hogy utoljára meg lehet 2000 évvel ezelőtt történt meg, de hogyha volt is ilyen történet, megmerem kockáztatni az egész földön, hogy körülbelül 5 emberrel történnek, szerintem annyival se. Utoljára talán Pál apostol élte ezt át a filippi börtönparancsnokkal. Hát a történet az volt, hogy kint voltam szabadságon, és már előtte volt róla szó, hogy az egyik testvérünk tényleg visszament a piába, és visszament a léha életbe, és egy ilyen nagyon nagy erővel, nagyon nagy alázattal tudott szolgálni az emberek felé, és a szívünkre volt helyezve, és kaptam otthon a telefont a Margitkától, hogy Lajos, elmennénk Pilisvörösvárra, mit szólna hozzá, jönne? Hát mondom, persze, mondja, hogy jön a parancsnok, hát mondom, srab vagyok, mit mondhatok, egyébként is menni akartam. És akkor a Vatai Gyulával a Margitka lejött hozzá Megerbe, beültem az autóba rabként, és ott vagy ilyen hármas volt, hogy a rab, a börtönlelkész meg a parancsnok, és lementünk az emberhez, és beszélgettünk vele, és mondtam neki egy ilyen... pizzázóba, hogyha összerakod ezt, hogy kik ülnek itt veled szembe, szerinted mi vagyunk itt? Mondtam neki, hogy az Úr Jézus jön utánad, és Isten nyújtja ki feléd embereken keresztül a kezét, mert ki akar ragadni abból az állapotból, amiben vissza vagy csúszva. Na és akkor a lényeg az egészben az, hogy akkor ott neki rendeződtek is a dolgai a feleségével, az egy máslapra tartozik, hogy utána ő más döntésre jutott. De maga a helyzetnek a rendkívülisége abból állt, hogy mikor jöttünk vissza, már este volt, és megkérdezte a Vatai, az ezredes, hogy Lajos, hol akar aludni? Margitkánál vagy nálunk? Hát mondom, ha már így föl van dobva a labda rabként, hát persze, hogy a parancsnoknál. Elmentem, és akkor bemutatta a feleségét, a gyerekét, és ott aludtam aznap éjszaka, és ő vitt vissza Egerbe. Ez azért rendkívüli, mert azt hiszem, hogy nem mindennapos dolog, hogy valaki nem mondjuk egy egyszerű és Masszernak Őrnek a házába lép be, hanem egy parancsnoknak a házába.
2: Sikeres volt egyébként a mentőakció?
1: Hát pont ezt mondtam, hogy
3: akkor ott igen,
1: és néhány hónapig igen, helyreálltak a dolgok. Tehát az embernek van egy nagyon-nagyon nagy fegyver a kezébe, amit sokszor úgy használ, mint egy 5 éves gyerek a borotvát, úgyhogy nagyon sokan megvágják vele magát, szabad akaratnak hívják, és hát ezzel a szabad akarattal rosszul élt.
0: De most komolyan most ezt így végig hallgattam, és egyszerűen cikázik az agyamban a gondolat, hogy ebben a világon, ezen a földön, ezen a bolygón hány börtön parancsnok van, aki fogja magát, és kiballag a szabadult elítélthez, hogy a lelkére beszéljen. Vajon hány lehet?
1: Szerintem, akinek a szíve ott van az Úr Jézusnál, aznak tesznek ilyen dolgot, ami egyébként megjegyzem a világ számára bolondság, és azt mondják, hogy meg van ez őrülve. Tehát ezt valaki 2000 évvel ezelőtt úgy definiálta, hogy a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik hiszünk, azoknak az Istennek az
0: ereje. Jót tenne a magyar börtönrendszereknek a hívő parancsnok, ugye? Minden börtönnek hívő parancsnoka lenne, mint ahogy a Vatai úr is az.
2: Igen, meg a tanári diplomával rendelkező nevelők sokasága.
0: Igen, na ne piszkáljuk a börtönrendszert, mert aztán rosszul fogják venni, hanem inkább mutassunk egy dalt arról, hogy miért is kerülünk börtönbe. Hát azért kerülünk börtönbe, mert szerelmesek leszünk a pénzbe.

0: milyen kár.
1: Visszatértünk a műsorba. Lajos, téged kérdeznének, hogy te ugye említetted, hogy 20 év fölötti ítéletet ültél le. Hogy jött el ez a pillanat, és hogyan érezted azt, hogy most egy másik úton és egy erősebb, de vékonyabb úton kell tovább haladnod?
2: Tulajdonképpen az Istenről való üzenetet hallottam a börtönnek az egyik munkahelyén, a napi cigarettaadagomat szívva, és nagyon mélyen megérintett az ott hallott úgynevezett bizonyságtételnek az a része, hogy Istent meg lehet ismerni, hogy Isten valóságos, és Istennel lehet kontaktba kerülni személyesen az embernek. És én akkor kérdeztem rá arra, hogy mi tulajdonképpen a megtérés, és hogy kell ezt tenni. És máskor is hallottam, de lepattant rólam, és akkor abban a pillanatban eljutott a tudatom, még valahogy eljutott a szívemig, és ez az Istennek a kegyelme volt, hogy van valaki, aki engem úgy szeret, ahogy vagyok. Van valaki, aki az életemnek akar adni egy új lapot, egy tiszta szívet. És nyeltem befelé a könnyeimet, és én nekem aznap éjjel volt egy úgynevezett bűnvallásom, egy mély traumám, összetörtem nagyon az Isten színe előtt, és kitettem az életemet úgy, ahogy volt. És volt egy nagyon rettenetes része ennek az egész bűnvallásnak, amikor az Isten jelenlétében megláttam igazából önmagamat, hogy ki vagyok. A kép nagyon-nagyon mélyre húzott és nagyon összetört, ebből az állapotból emelt fel az Isten, aki nem vetett a szemre semmit, és megéltem azt, hogy Krisztus vére valóban ma is tisztít, hogy Krisztus vére elég mindenre. És az a 2000 évvel meghozott áldozat nagyon személyes, és hogy az enyém is. És az idő próbálja meg így az embereknek a kapcsolatait. Elmúlt 20 éve, hogy kapcsolatban vagyok Krisztussal, és valóban az a három dolog, ami a megtérésem után bejött az életembe, a Szentírásnak az olvasása, a közösségbe való járás, és az imádság, ez azóta se kopott meg bennem, hanem napról napra megújít ebben engemet az Isten. És nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy rám talált abban a nagy mélységben, ahol az életemet éltem, és nagyon apró betűvel mondva, mert minden dicsőség az Istené, építhetem az ő országát kegyelemből, a nekem adott mérték szerint, és hogy tényleg nagyon sok emberrel megoszthattam, akár bent Isten tiszteleteken, akár személyes beszélgetéseken, azt az örömüzenetet, ami ennek az egész világnak tulajdonképpen a nagy-nagy hiánya, hogy Isten személy, hogy Isten szeretet, és hogy Istennek valóban ma is az a célja, és ma is az a szándéka, hogy az embert megkeresve kiemelje abból az állapotból, amiben